0: érezhető az, hogy itt jelentős szárazosodás indult el.
1: 3-4 éve. Onnantól kezdve fel is gyorsult, száradt ki minden.
0: Milyen közösség alakult itt ki annak érdekében, hogy a vizet valahogy megfogják?
1: Ezért mondható a mi történetünk különlegesnek, hogy itt nem kellett könyörögni, mert szerintem mindenki fejébe megfordult már az, hogy itt valamit tenni kell. A gazdák többsége egyből jött, segített, hogy tegyünk, hogy ez egy élhető vidék maradhasson.
0: Nagyapáti Oszkárral, a vízőrzők mozgalom koordinátorával beültünk az autóba. Hova tartunk most?
2: Meg szeretném mutatni azt a indikátorgödröt, amit eredetileg azért ás, hogy vadállatokat itassunk belőle.
0: Megérkeztünk. Eredetileg meddig ért a víz?
2: Meg tudom mutatni, 2000 körül itt a nyárfák alatt volt, 2-3 méteren mozgott a talajvíz. Most olyan 8 méteren van.
0: Milyen munkák vannak itt, amik a közösséget megmozgatják?
2: A vizet meg tudjuk tartani. Nekünk olyan sok lehetőségünk nincsen, ugye mi csak a termálvizet tudjuk megfogni, ami egyedül itt Kiskunmajsán keletkezik, a Majsai termálstrand és a mellette lévő kertészetnek a hűtött vizét.
0: Hogy milyen formában tudják megfogni?
2: Úgyhogy ez a víz szép lassan ment lefelé a Fehértó-Majsai csatornában. Ezt a Fehértó-Majsai csatornát a vízügy bevonásával, tehát engedélyeket kértünk, megadták, és akkor ezeket a műtárgyakat elkezdtük szabályozni az igényeknek megfelelően felmérés után, hogy hova lehetne kiengedni a vizet és mennyit.
0: Ez a kis közösség, a Marispusztai vízőrzők Kiskunmajsa a környékén hány főből áll?
2: Több mint 30 fő, már szerintem eléri a 40-et is.
0: Mi volt a legutolsó akciójuk?
2: Tavaly szeptemberében csináltunk egy elég komoly beavatkozást, egy mesterséges gátat. Engedéllyel csináltuk, önkéntes mérnökökkel.
0: Megérkeztünk az elárasztásos területhez, igen, Oszkár.
2: Igen. Gazda felajánlásából lett meg a hely. Az én területem, ahogy voltak, igen, szinte semmit nem lehetett látni, ami zöld lenne. Igen. Itt meg minden zöld. Az alulról feljövő talajvíz, az hozzásegít az itt ajnövényzet dúsulásához. Amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emeledett a talajvíz, meg pihenő és szaporodó hely lett a vándormadaraknak. Én azt mondanám, hogy ez legyen egy mintaprojekt, és az összes létező falunak és városnak szürke vizét hasonló módon kiengedve a város határába, ez legyen az emberek szem előtt. Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás.
3: Innen folytatjuk. A mai műsorban megismerkedhetnek 3 új vízőrzővel is. A különféle helyszíneken Nagyapáti Oszkár kalauzol bennünket. És kedves hallgatók, mint egy filmben, a pusztában egyszer csak feltűnik Hunyadi Ármin, aki már régóta sétál felénk, és ő is tagja a vízőrzőknek. Gazdálkodással foglalkozik, Ármin?
4: Igen, gazdálkodással, habár ez egyre jobban kezd kikopni a profilomból, inkább a bérmunkák, amíg ez működik és lehetséges, illetve mindenféle mezőgazdasági gépjavítások.
3: Hogy cseppen bele ebbe az egészbe?
4: A mezőgazdaságot azt nagyszüleim és szüleim is csinálták, csinálják mai napig szüleim. Onnan jött ennek az egésznek a szeretete. Az iskolát is ezzel kapcsolatban végeztem, tehát mezőgazdasági gépésztechnikusként végeztem, illetve az egyetembe is bele próbáltam egy kicsit. Aztán a vízőrzés az pedig onnan jött, hogy láttam, hogy egyre katasztrofálisabb a helyzet, és régóta foglalkoztat ez a kérdés, hogy hogy lehetne ezért tenni, vagy ez ellen küzdeni. Nem tudom már pontosan megmondani, hogy honnan hallottam az Oszkárról, és akkor felvettem vele a kapcsolatot.
3: Na most Oszkár fent van éppen a töltés tetején, úgyhogy akkor megkérem, hogy jöjjön le már Szubog is hozzánk. Mennyire egyedi az Árminnak a példája, hogy nem toborozni kell, hanem jelentkezők jönnek, hogy én segítenék?
2: Hát az a jó, hogy szinte nekem nem nagyon kellett keresnem az embereket erre, hanem ahogy először megjelent az első cikk ezzel kapcsolatban, akkor Majsáról elég sokan jelentkeztek, illetve hát amikor még az elején körbejártam ugye a gazdákat, ott is teljes nyitottság volt. Nem csak az Ármin jelentkezett Majsáról, hanem a történet annyira jó volt, hogy még Budapestről, Kiskunhalasról, Kistelekről is jelentkeztek ide a csapatunkba. Ugye én nem mondtam senkinek azt, hogy nem. Örültem, hogy minél többen vagyunk. Végülis ezt nem csak magunknak tesszük, nem csak Kiskunmajsának tesszük, hanem az országnak is tesszük valahol.
3: Ármin konkrétan az építkezésben részt vett?
4: Igen, az előbb látott gátnak az építésében gépekkel, illetve ennek a csodálatos műtárgynak a megerősítését is pont ketten végeztük az egyik kollégával.
3: És ezt úgy, ahogy van, cakli-pakli maguk húzták fel.
4: Nem, ez itt van már talán az 50-es évek óta?
2: Maga az áteresz az már az 1950-es térképeken is rajta van, de ez a deszkázás, U-profil kialakítás, a töltés, az már a mi történetünk.
3: Milyen gépekkel segített Ármin?
4: Traktorokkal, pótkocsikkal, 10, 12, 3-an jött

0: tettünk össze, azt hiszem, tehát két markoló, egy harmadik, aki itt igazgatta a terepet, illetve 10 darab traktor talán.
1: Így van, meg egy gréder is volt még az előző területen, tehát amit csak tudtunk, gépet azt itt felsorakoztattunk, és azt jegyezném meg, hogy megalakultunk, mint vízőrző mozgalom, ugye sok vízőrző sejt csatlakozott dologhoz, egymástól függetlenül az országban valaki patakot fogott meg, ki csatornát, mint mi, valaki csak a városvizét, azok ugye alkotnak egy vízőrző mozgalmat, és a vízőrző mozgalom megálmodója számomra, ő egy etalon, egy példakép, Németh András, aki viszont fogta a fejét, hogy úristen, micsoda vízőrzők ezek, hogy gépekkel akarnak vizet őrizni, mert hát az a szép vízőrzés, hogyha talicskáznak és lapátolnak, de hát ebbe is kellett vinni egy kis innovációt, mi nem akarunk itt heteket eltölteni, hanem mi két nap alatt akartuk megcsinálni.
2: Na most ebben a beszélgetésben akkor én képviselem a fővárosi benszülötteket. Mi ez a gréder?
1: Hát azzal, amivel el lehet simítani a homokot.
0: Földgyalú.
2: Ármin, a gazdaságra, a másik munkájára valamilyen pozitív hatással volt-e az itteni munkája, ez a műtárgy, az árasztás?
0: Esetleg az én lelki világomnak a megnyugtatására, de talán még arra sem, mert ez az én területeimtől elég messze van, és sajnos nem látok arra opciót, hogy az én területeimhez vizet tudjunk juttatni.
2: Most kapcsolok, hogy Ármin az a generáció, aki annyira fiatal, hogy benne van ebbe a klímaszorongós történetbe. Nem mintha mindannyian nem félnénk attól, hogy 50 év múlva mennyire lesz meleg, de akkor kiteszi ez a hétköznapét, és így próbál a maga módján tenni ez ellen.
0: Igen, én még talán belecsöppentem abba, hogy tudtam csúszkálni, szánkozni, jégkorcsolyázni ezeken a vizeknek a maradékán, aztán végignéztem, ahogy kiszáradt, és most meg tanácstalan vagyok, meg kicsit elkeseredett, hogy hogyan tovább.
2: Hát de próbál tenni ellene.
0: Csepp a tengerben.
2: Csepp a tenger?
1: Mondhatni, de én azt szeretném elmondani, ugye itt a csúszkálásról, hogy valójában ez nem csak azért volt jó, mert hogy valamennyi segítettünk a talajvíz szint emelésben, meg a természet ugye megújult, hanem hogy olyan közösségépítő ereje volt neki, ugye a csúszkálásról jut eszembe, hogy itt télen kellő hideg volt az idén, ugye január közepén, itt komoly jégkorcsolya meneteket nyomtunk, én is kihoztam mindig a gyerekeimet, és tök jó kis közösség alakult ki. Ez a jó dolog, hogy nem csak a számítógép világában élnek a gyerekek, hanem a meneteket nyomtunk. Én is kihoztam mindig a gyerekeimet, és tök jó kis közösség alakult ki. Ez a jó dolog, hogy nem csak a számítógép világában élnek a gyerekek, hanem ugye, hogy ki lehet őket hozni a természetbe, és meglátják, hogy bizony van ebben szépség.

0: Nagyapáti Oszkár a mi sofőrünk, aki kihozott minket Varga Ferenchez, rögtön egy fóliasátor mellett álltunk meg, mert hogy Ferenc egyébként kápia paprikával foglalkozik, és emellett a Kiskunma és a Marispuszta önkéntes vízőrzőknek az önkéntese, amikor idejön az Oszi, és elkezd házalni ezzel az ötlettel, hogy gyerekek, árasszuk el a pusztát. Na látom, azért csillog a szeme. Hogy igen, mit mondott neki akkor?
1: Őszintén megmondva, én is ugye városi születésű gyerek vagyok.
0: Ez mit jelent?
1: Hát itt Kiskunmajsán születtem, és ez mindig olyan város volt, amit víz vett körül. Tehát körbe lehetett Kiskunmajsát korcsolyázni. És ez megszűnt, tehát mi ugye mindig kint úgy hívtuk annak idején, hogy a nyomáson nőtünk fel. Tehát mi ott piócáztunk, meg gőtésztünk, meg halásztunk annak idején, és ezek a vizes élőhelyek eltűntek teljesen. És mikor Oszi jött el az ötlettel, teljes válszélességet támogattuk, ugye, hogy ezek a vizes élőhelyek úgy nagyjából teljesen soha nem fognak visszajönni, de részben legalább visszatérnek.
0: És akkor azt mondta, hogy neked van egy traktorod, akkor kezdjük el a földmunkákat? Vagy szóval, hogy
1: hát ásólapát, traktor, minden üzemanyag, amivel tudjuk segíteni ezt a dolgot.
0: Na mert Oszi nekem egyébként ez ebben az egészben a csodálatos, hogy persze egy egyszerűnek tűnik, hogy akkor ásunk egy gödröt és feltöltjük vízzel, de hát ehhez ugye jogi munka kell, akkor utána kell maga az ember, aki megfogja azt a lapátot, és hogy ebből utána egy közösséget kovácsol. Annyira mosolyognak mindketten, hogy ez utólag úgy tűnik, mintha ez könnyű lett volna.
2: Hát nem volt olyan egyszerű. Az volt a baj, hogy ez még a Vizet a tájba program előtt indítottuk, és nem volt neki meg a jogalapja arra, hogy nem mind nemzeti park, mert a nemzeti parkok területén már voltak árasztások, ugye, de egy civil szervezet számára nem lehet olyan könnyen megvalósítani ezt, de már ugye erre is meglett a jogszabályi háttér, tehát már 2025 durván májusától már ez működhet. A másik, amit említett, hogy az összekovácsolás, tehát az azért viszonylag nehéz volt egyszer ugye anyagi forrást is szerezni, mert hogy mi ezt mind külső támogatás nélkül, tehát civil emberektől szedtük össze. A másik meg ugye, hogy mindenki hozta a saját felszerelését, gépét, eszközét, amivel csak tudott, beleszállt ebbe a történetbe.

0: Azt mondja meg, hogy amikor elindult ez az egész, és elárasztották azt az egykori legelőt, bármit a paprika termesztés szempontjából változtatott, könnyebb lett vizet szerezni?
1: Annyit változtatott, hogy a kutakban némi vízemelkedést tapasztaltunk. Pontosan adatokat most nem tudok mondani, de itt tavasszal ugye meg volt méregetve ezek a vízszintek. Hát itt 6 méteren volt a kutakban a víz. Tehát 6 méter volt a nyugvó vízszint. Ez most sajnos lement 6,5-re nyáron, tehát majd 50 centit esett a vízszint. Hát persze számít mindenféleképp, ugye csak van talaj vízbeszivárgás, úgyhogy számít persze mindenféleképp.
0: Na ezt utólag mesélem, hogy Szoszi nekünk már elmondta, hogy azáltal ugye, hogy megjelent a víz, meg egy szoba került a pólóján, is megjelentek a madarak. És persze ennek örülünk, hogy az élővilág visszajött, na de mezőgazdasági szempontból az nem hátrány? Hogy akkor lelegelik a termény?
1: Nem, inkább nagyon jó dolog ez, hogy visszatértek a fecskék is erre a részre, a szúnyogokat gyérítik, meg ugye a kártevőket. Meg hát én nem tudom, hogy milyen érzéke van a gólyának ahhoz, hogyha beindul a traktor itt, hogyha földmunka van. De hogy én beindítom a traktort, és a tárcsával az első tárcsázás nyomat megteszem, a gólyák azonnal itt vannak. És a földből a talajkártevőket a gólyák ugye kiszedegetik ilyenkor, mikor tárcsázás van. Ez a madárvilág, az ökoszisztéma része, ez kell. Termést nem bántják.
0: Tehát akkor tulajdonképpen ez az úgynevezett win-win helyzet, amikor mindenki nyer az egészen, nyer az élővilág, nyerünk mi, nyer a mezőgazdaság, mindenkinek jó.
2: Így van, ez a fontos, hogy ez egy természetes jelenség volt a víznek a jelenléte, csak ugye annak idején ez volt kiadva, hogy a vizet el kell vezetni, mert bizonyos gazdáknak kárt tett a termésében. Hát ugye akkor kellett volna már egy jó rendszert kialakítani ehhez, hogy a gazdákat vagy kártalanítsák, vagy megvásárolják tőle azt a földterületet, amit ugye bevizzel volt, sújtva úgymond, tehát nem kellett volna megszabadulni ettől a víztől, és ez a baj, hogy ugye akkor még így vélekedtünk, de ezért nem kell hibáztatni egy gazdát sem, mert mi is ugyanúgy minden egyes hibába beleestünk, ahogy mindenki más beleesett. Ez volt számunkra a természetes, így nőttünk fel. De aztán kiderült, hogy ez egy rossz út.
0: Ferihez még vissza, hogy azt mondta ugye, hogy itt született, így gyerekeskedett, de azáltal, hogy ez a csapat összejön, változott-e valami a közösséget illetően?
1: Persze, egy nagy közösségi összetartás van vízügyben, meg amúgy is Zoszival is ugye barátok vagyunk, meg itt a környékbeli tanyasiakkal is mindenkivel ugye rendben van a viszony.
0: Kiskoma és a Marispuszta önkéntes vízőrzők újabb tagjához, Zerinvári Szilárdhoz érkezünk, aki állítólag az egyik legmesszebb lakó csapattag. De akkor miért volt fontos, hogy segítsen az Oszkáréknak ebben az elárasztásos technikában, Szilárd?
3: Azért, mert én azt gondolom, hogy ezek a kezdeményezések, attól függetlenül, hogy lokálisak, kihatnak az egész országra akár, legalábbis gondolatban, és én kerestem az alkalmat arra, hogy tudjak valamilyen módon ebbe a vízőrzésbe részt venni, és hát ennél közelebb nem volt.
0: A lovak dolgozott valahogy ezen a munkán, ezen a projekten?
3: Hát magában a vízőrzésben igazából nagy szerepük nem volt a lovaknak. Volt egy olyan, hogy ugye az volt a kérdés, hogy a víz minősége milyen, amit kiengedtünk, és akkor én ellovagoltam az árasztáshoz, és a lovam egy jó ízűt ivott a vízből, és akkor mindenki megnyugodott, hogy a víz az rendben van, úgyhogy például ilyen szinten részt vettek a lovak a vízőrzésben is. De egyébként gyerekeimmel szoktunk oda lovagolni, kiváló alkalom, hogy megnézzük a ide jövő madarakat, tehát olyan madárfajokat. Látunk lóhátról, amit itt a környékben az elmúlt 8-10 évben nem nagyon sikerült látnunk, sőt, én nekem gyakorlatilag még sohasem.
0: A gyerekekkel, amikor kimegy, utána elkezdődik ez az ilyen környezetismeretóra, hogy na gyerekek, ez a projekt azért jó, mert és akkor vízszint növekedés, madarak megjelenése, több zöld, stb.
3: Hát az én gyerekeim, ők ugye tanyán nőnek fel, hál' Istennek ők örülnek, ha esik az eső, tudják, hogy ez jó dolog, látják, hogy a víz az az élet, tehát hogy minden állat örül neki, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekik ezt nagyon nem kell szerencsére magyarázni, viszont amikor más gyerekekkel, csoportokkal vagyunk kint, ott a helyszínen ez elég egyértelművé válik, hogy ott víz van, élet van, és akkor elnézünk jobbra, ott meg nincs víz, és semmi sincs, csak kiszáradt táj.
0: Légvonalban mennyire lehetünk most attól az elárasztott területtől, amin dolgoztak?
3: Jó, 6-7 kilométer szerintem.
0: Na most az a 6-7 kilométerre lévő árasztásos terület itt bármi módon érződik?
3: Én nem tapasztalok itt ennek hatását, hát remélem, hogy a jövőben lesznek olyan beavatkozások, amiben majd itt is tapasztalhatunk.
0: Nagyapáti Oszkárhoz szól a kérdés, mert ugye ezt még nem beszéltük meg, hogy a víz az ugye a helyi termálfürdőből van, de bármiféle szűrésen, tisztításon ezek szerint akkor nem esik át, vagy igen?
2: de átesik, méghozzá ott mellette van egy biológiai szennyvíztisztító, illetve ahogy szép lassan lehalad ezen a csatornán az első árasztási helyszínhez képest, ez ilyen 4,5 kilométerre van, tehát azért nagy távot megy ez a víz, és addig olyan szintre le tud a sortartalom csökkenni, hogy 0,3 kg-nyi só van 1000 liter vízben, tehát nagyon minimális ez a mennyiség. A Velencei tónak biztos vagyok benne, hogy nagyobb sótartalma van, mint ennek a víznek.
0: Nem elégedetlen vagyok, csak táblatokban gondolkodom. Hogyha itt körülnézek, azért itt is viszonylagos szárazság van, szilárd ne vegye magára. Lehet-e azt, hogy további ilyen elárasztásos területeken gondolkodnak-e, vagy építenének-e még ilyet, akár itt, akár bárhol máshol?
2: Hosszú távon az a szép ebben a történetben, hogy mások is megkeresnek bennünket a környékből, és ugye, ahogy, amint említettem már, hogy vannak azért környékben olyan falvak vagy városok, akik szintén kibocsájtanak valamilyen vizet, és egyre többen alakulnak a környékben is ilyen vízőző csoportok. Ez már egy jó hatás. Mi vízkészletünk véges. Itt éves szinte 440 ezer köbméternyi víz folyik ki. Itt a napi, vagy a perces kibocsátás 2 köbméter per perc. A Dunán pedig 120 köbméter per másodpercnyi vízhozam van.
0: Tehát ez egy nagyságrendileg más történet, igen.
2: Igen. Ez a 440 ezer köbméter éves szinten, ami ugye időszakos, azért nem akkora vízmennyiség, hogy képes legyen Kiskomos a környékét elárasztani.
0: Szilárd azt mondta, hogy madármentésbe vett részt. Ezt most úgy értsem, hogy akkor ide is hozott magához, nem tudom, és sérült madarat a tanyára, és gondozta?
3: Nem, gyakorlatilag ott ugye, amikor megjelent az első árasztásnál a madárpopuláció, tojások, fészkek, akkor ott rájöttünk, hogy azért veszélyben vannak környékbeli kóborkutyáktól, stb. És gyakorlatilag úgy javatkoztunk be, hogy megpróbáltuk ezeket a szárazföldről megközelíthető részeket lekeríteni, és gyakorlatilag a milyen fészek is volt?
2: Gólyatöcs. Akkor sajnos nem lett sikeres költés, viszont az idei évben már lett sikeres gólyatöcs költésünk. A Magyar Madártani Egyesülettel is kapcsolatban vagyunk, és ők szinkronszámlálásokat végeztek, és én azt mondom, amit ő mondott, hogy 47 párt számoltak meg az idén, és ebből egy pár itt volt Kiskomosán.
0: Az imént emlegették, hogy lassan-lassan országos mozgalommá válik a vízőrzés. Mi tavaly júliusban mutattunk meg egy ilyen kezdeményezést. A nyár egyik igen forró napján jártunk Kecskeméten az erdőparkban. Részlet következik abból a műsorból. Bakanita a város főkertészét, Győri Andrást és Farkas Berta Katát, a Zöld Küldetés Egyesület elnökét kérdezte.
4: Hamarosan oda fogunk érni egy ilyen kis árasztásos rendszerhez, amit most a tavasszal építettünk ki. A tavaknak a túlfolyója tud majd befolyni valamilyen szinten, vizesíteni a területet, és ahogy érkezünk közelebb ehhez a csatorna rendszerhez, azért látjuk, hogy ott már viszont zöld a terület. És ugye azt is láthatjuk, hogy a csatornában tartott víznek azért nincs végtelen hatósugara. Tehát gyakorlatilag a földbe is tud szivárogni valamennyi, a talajvizet pótolni, de ugye a növényzet számára csak korlátozottan elérhető. És ugye a természetben ez a kis víz, nagy víz mozgás azt tudná megadni, amikor ugye sok vízünk van és árvízünk van, akkor nem a gátak közé szorítjuk, hanem kiengedjük a területre, hogy kiáradjon, és utána, amikor kis vízünk van, megöntözi, tehát szépen visszahúzódik a csatornába. Tehát próbáltuk ezt az árasztásos rendszert is itt bemutatni ezen a területen.
5: Aha, most egész közel vagyunk a csatornához.
4: És azt is láthatjuk, hogy nagyon sok békánk van. Majd haladunk tovább, és akkor ott most el fogjuk érni a tavakat, és az ahhoz kapcsolódó ilyen kis ártéri erdőimitációt.
5: Ide értünk, és csak néhány galambot zavartunk meg. Most már nem szárazon, hanem zöldön taposunk, tehát a víz kifejti hatását.
6: Már beszéltünk róla, hogy az erdőparknak szerves része igazából ez a vízkezelési rendszer, amelyik az volt a szándékunk, hogy egy olyan mintaterületet hozzunk létre, ami így akár a tágabb térség a Duna-Tisza közén is mintául szolgálhat arra, hogy ha van meglévő vízünk, akkor azt hogyan lehet konkrétan közvetlenül a növényzet számára hasznosítható. Tenni. És már az első terv várzatokon az erdőpark esetében ez a kis vízfolyás és kis tórendszer, aminek ugye két tó tagja van, már fölkerült, és utána azt a gyakorlati fenntartás során még tovább bővítették.

0: Most kedves hallgatóink, nagyapáti Oszkár visz minket itt különböző helyekre, Kiskunmajsa és a Maris pusztán, és most elméletileg egy bányának, egy egykori homokbányának a területén állunk, most még én azt mondom, hogy az alapterületen, és innen fogunk lefele süllyedni. Meddig?
1: Nem fogunk teljesen az aljára lemenni, ami 8 méter, de egy ideig eltart, mire leérünk.
0: Na jó, akkor kezdjünk meg az ereszkedést. A talpunk alatt csúszik egy picit a homok.
1: Kialakítottam ilyen lépcsős helyet, ilyen oldalvást kellene menni.
0: Hány métert süllyedünk, úgy nagyságrendileg?
1: Hát most onnan ez olyan 4,5 méter, amit itt lemegyünk, onnan föntről van 1,5 méter, meg itt van 1,5 méter.
0: És hát akkor megérkezünk egy lyukhoz, amiben, hogyha lenézünk, na igen, csak stabil pontot kéne szerezni. Aha, hát jó, ott lenne már valami nedvességet látok.
1: Nem régen ilyen közösségi oldalra föltöltöttem, ahogy én megástam ezt a részt, és most van benne egy fa. Beleraktam azért, hogy ha beleesnek a gyíkok, akkor ki tudjanak mászni, és ott az ásomat bele tudtam nyomni, most itt nincs semmi szerszám, de amúgy, hogyha megásnánk meg így turkáljuk, akkor azért hallani, hogy van benne víz.
0: Az már sár, amit igen, ott az alján ezzel a faággal elkezdett mozgatni.
1: Még ásni kellene, és ez több mint 8 méter valószínű már.
0: Tehát odáig kell lejönni, ahhoz, hogy nedvességet találjunk?
1: Hogy vizet találjunk, vagy nedvességet, és ugye ez már az a pont, ahol a vad sem mer lejönni. Itt mellette van egy ilyen fóliás itató, azt pont azért raktuk oda a fiúkkal, hogy ha már megérzi a vad messziről a víznek az illatát, és keresi, ide már nem mer lejönni, ugye ez egy lehetetlen feladat, ezért van ott mellette fóliás itató.
0: Átmegyünk ilyen David Attenborough-ba tényleg, aki 8 méter mélyre lemegy azért, hogy vizet találjon. Majd utána elkezdünk felkapaszkodni, és azt a mennyiségű homokot, mert hogy ugye mi tényleg egy lyukba mentünk most le, és abból kapaszkodunk felfele, amit innen kitermeltek, azt hova vitték?
1: Kiskunmajsa, ahogy elkezdett szépen lassan fejlődni, meg egyre többen betelepültek, ugye kiadták teleknek azokat a mocsaras területeket, ami a régi vizes élőhelyeket képezték, és azokat töltötték fel, hogy telekként tudják értékesíteni.
0: Hunyadi Árming ugye kísér minket. Amit lát, az magának is új?
2: Nem, hát én itt voltam például ennek az itatónak a kihelyezésénél. Annyival egészíteném ki, hogy egy Kiskunmajsáról azt kell tudni. Nekem nagyszüleim és édesapám még mesélték, hogy ez az egész egy vízállás volt, tehát ott nem volt olyan rész, ahol ne tudott volna gyerekkorában úszni vagy halat fogni, és az elején, ahogy mentünk le a gödörbe, ott elhangzott, hogy ugye egy kicsit csúszik a homok, hogy az nagyon fontos hozzátenni, hogy a szárazságtól, tehát nem nedves, hanem olyan száraz a homok, hogy csúszunk bele a gödörbe.
0: Na most az úszás az mikorra teendő? Meddig kell visszamenni az időben?
1: 98. Például itt nálunk a tanyán, majd még azt megnézzük, azt a gödröt, abban még van valamennyi víz, és 98-ban én abban még erősen úztam.
0: Tehát szó szerint tempózva szabályszerűen.
1: Igen, egy 50 méteres vízfelület volt, akkora víz tudott lenni ennek a homokbányának az aljába, kisebb megásással. Ma már erre képtelenek vagyunk, mert hát nincs víz.
0: Ármin?
2: Nagyon fontos hozzátenni, hogy ez egy mesterséges gödör, tehát 70-es, 80-as években még nem kellett mesterséges gödör ahhoz, hogy itt úszni lehessen. A gyepeken lóúsztatók, tehát számtalan olyan természetes vízfelület volt, ami lehetővé tette azt, hogy az ember úszhasson.
0: A Kiskunma és a Maris puszta önkéntes vízőrzőkkel foglalkoztunk két adáson keresztül, ez volt a záró epizód. Hogyha szeretnék, akkor ezt 60 napon keresztül visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Pálfi Balázs nevében is. Burkert Rudolfot hallották.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Új utak a cirkuszművészetben. A Fővárosi Nagy Cirkusz következő műsorairól is beszélgetünk Pál Dániel Levente dramaturggal. Csupó Gábor animációs rendező tiszteletére emlékszobát avattak az Origo Film stúdióban. Mami Blue, a Fűr Anikó és Vilmányi Bennett főszereplésével készült film hamarosan a mozikban. Klasszikusok és kortárs magyar ős bemutatók a Szent István Filharmonikusok új évadában. Ezek a mai szóda témái. Jó napot kívánok! A mai műsort Gödöllei Anna szerkesztette, én Nánási Anikó vagyok. A stúdióban tehát Pál Dániel Levente író, költő, dramaturg, a Fővárosi Nagy Cirkusz munkatársa. Köszöntünk itt nálunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Vasárnap zárult a Mirázs című előadás, amelyet több mint 170 ezer néző látott. Mitől lehetett ez ennyire sikeres? 5 hónap alatt volt ennyi néző. Egyébként ez rekord, vagy azért volt már több is?
2: Volt már több is.
1: De azért jó szám.
2: Volt már több is. 3 műsorunk van minden évben, van egy rövid januártól márciusig, van egy hosszú nyári szezon, ebben volt a Mirázs, és van egy karácsonyi darabunk. Általában telt házzal játszunk, általában egy 80%-os házzal játszunk. Az elmúlt években majdnem minden műsorról el tudtuk ezt mondani, majdnem minden műsort így fejeztünk be.
1: Ez a Kazanyi Állami Cirkusszal közös produkció volt, és magyar és közép-ázsiai őstörténetet dolgozott fel, mondák, mitoszok nyomán. Ugye, és hát a látványvilága is elég
2: A látványvilága az volt. Fantasztikus volt. Tehát olyan kosztümök, olyan díszletelemek, olyan rekvizitek, vagy olyan megjelenő hatalmas méretű tárgyak, például egy párnából rakott hegy, vagy egy pegazus ló, amit marionettként mozgattak a táncosaink, jelentek meg, amik először minket is lenyűgöztek, már amikor videón láttuk, és utána a magyar közönséget is lenyűgözték, tehát egy csodálatos álomvilágba vittük el. Közép-ázsiai eredetű mondákból, közép-ázsiai eredetű legendákból, mesékből, költeményekből indult ki az eredeti darab, és amikor átjött Magyarországra, akkor úgy döntöttünk, hogy nincs terünk elmagyarázni ezeket a legendákat, amiket ott mindenki ismer, ahogy mi ismerjük a csodaszarvasnak a legendáját és történetét, vagy mondáját, hanem egy álomvilágot varázsolunk a manézsba, és egy kislány, aki megjelenik a darab elején, az ő álmait követjük végig, ahogy ő felszáll az álomhajós mellé az álomhajóba, és így asszociálunk jelenetről jelenetre.
1: Azt hiszem, hogy a látványra a következő bemutatónál sem panaszkodhatunk majd. November 7-én debütál a Gömbtánc című produkció, amely már a karácsony felé vezet bennünket. És azért utaltam a látványra, mert Steve Ball rendezi, ugye, aki a nemzetközi sók mestere. Mi várható tőle?
2: Hozzátenném, hogy Steve Ball magyar származású. Igen. És 63-ban vagy 64-ben utaztak ki Ausztráliába.
1: Zsonglőr volt.
2: Zsonglőr volt, és utána kezdett el egy produkciós céget, és főleg luxus óceánjárókra, varietékbe rendez hatalmas látványos műsorokat. Első alkalom, hogy jön a Fővárosi Nagy Cirkuszban rendezni. Gömbtánc a műsor címe.
1: És minden, ami gömb.
2: Annyit elárulhatok, karácsonyi műsor lesz, tehát a végén eljutunk a karácsonyhoz, és olyan artista számokat válogatott össze a Steve Ball és a Fekete Péter főigazgató közösen, amiben valahogyan megjelenik egy gömb.
1: Hát a fantáziával el tudjuk képzelni, hogy mi minden lehet gömb.
2: Földön, levegőben, dobálva, egyensúlyozva.
1: És magyarok is lesznek azért a fellépők között, plusz külföldi sztárok?
2: Most a Mirázsban egy magyar artista szerepelt, a Hanusz Pisti nevű zsonglőr, most sokkal több magyar tűnik föl, de ahol igazán nagy szerepet kapnak a magyarok, az majd a következő műsor lesz, ami egy Hungarian All Stars egy csak magyar, tehát visszahívunk, visszacsábítunk, visszaszerződtetünk nagyon sok olyan artistát, aki bárhol játszik, bárhol dolgozik a világban, és a januári műsorban csak magyarok lesznek majd.
1: Az említett előadások is azt példázzák, hogy a magyar alkotók a vizuális művészetekben is nagyon tehetségesek tudnak lenni. Ez a film filmes világban is megmutatkozik. A Simpson család, a Fecsegő tipegők például, és számos más alkotás Csupó Gábor kezemunkája. A Kossuth és kétszeres Primetime Emmy díjas művész tiszteletére nemrég emlékszobát avattak az Origo filmstúdióban. Ennek megnyitóján járt Barta Bernadett.
3: Világhírű animációs stúdiót hozott létre Csupó Gábor volt feleségével, és az 1982-es indulás után hamar népszerűek lettek. Csupó Gábor első élőszereplős játékfilmje a Hét Terabítia földjére volt. Nem csak a közönség, a szakma is elismert a díjak formájában. Az Origo Film Stúdió Csupó emlékszoba avatón őt kérdeztem, mi kerül kincsei közül a vitrínbe.
4: Sokat gondolkodtam rajta, hogy mit tudok átcsempészni a határon Los Angelesből. Magyarországon az itt megkapott díjak közül ugye kint van három. Kossuth díj, a Lovakkereszt, meg egy Hollywood tanács által átadott életműdíj. A többi díjaimról fotók vannak, mert azt egyszerűen nem lehetett volna, szerintem bele se fértek volna a vitrínbe. Tényleg nagyon szerencsés vagyok. A Jackie közül gondoltam, hogy elég nagy értéke van, mert ezek történelmi darabkák. Simpsons Crew Jackie, ami tényleg a 90-es évek elején, amikor elkezdtük gyártani ezt a sorozatot, a legelső ilyen rajzfilmes gyártócsapatnak a kimondottan limited edition, tehát nagyon kevés van belőle. Az egész crewba talán, amikor elkezdtük, volt ilyen 15 Jackie, hát nyilván én, mint animáció producer, nekem is volt, és ezt sikerült eldöntenem az agyamba, hogy ezt nagy szeretettel ide adományozom az Origo stúdiónak.
3: A másikon viszont ugye a Fecsegő tipegők egy alakja látható.
4: Igen, meg néhány más karakter is. Ugye ez is teljesen egyedülálló, ezekből már nincs több. Ki van hímezve a leghíresebb karaktereknek a figurái a hátán, és ez is itt van, személyesen meg lehet tekinteni.
3: 102-szer nézted meg a 101 kis kutyát. Újra és újra sikerült megfejteni, hogy mi az, ami elvarázsolt ebben az animációs filmben annó?
4: Ugye hát nyilván ez a 102, ez egy ilyen vicces verziója, hogy nagyon-nagyon sokszor megnéztem. Megfogott az, hogy rögtön láttam, hogy akkor a Disney váltott egy stílust, és újfajta irányba szerettek volna menni, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. A gyönyörű animációs stílus, ahogy ezek mozogtak, ahogy pattogtak, akkor döntöttem el, hogy én is animátor leszek, és próbáltam megfejteni a rejtélyét, hogy rajzokat hogy lehet megelevenni, hogy lehet megmozdítani, és akkor kezdtem el. Első próbálkozásom az ilyen flipbook volt, ilyen kis füzetecske, amit így megpörgettél a minden oldalon. Egy mozdulata volt annak a rajzfilm figurának, ami tovább vitt a mozgásba az egészet, és akkor így próbálkoztam meg ezzel.
3: És nem a szépségre kell törekedni, hanem szokatlanra, a vadságra, valahogy így fogalmaztál.
4: Egyediségre szerintem, hogy valami újat adja a közönségnek, mert hogyha mindig azt próbálod utánozni, amit már láttál, vagy ami megszokott, akkor az szerintem egy unalmas egy művész számára, és szerintem most pontosan ez a problémája Hollywoodnak, hogy a hollywoodi filmgyártásban már nem a kreativitás dominál nagyon, hanem mindig azt próbálják utánozni, aminek a legnagyobb kasszasikere volt a múlt évben.
1: A stúdióban jelentkezünk ismét, folytatjuk a beszélgetést Pál Dániel Leventével, aki a Fővárosi Nagy Cirkusz dramaturgja. Beszéltünk már a látványról, illetve a látványos előadásokról, de a cirkusz ma már egyáltalán nem csak a látványra ad, és nem csak szórakoztatás, sokkal összetettebb lett, mint sok évvel ezelőtt volt. Tehát mi a cirkusz ma?
2: Egy nagyon izgalmas korszakban vagyunk. A világon sok ponton, Kínától egészen az Egyesült Államokig cirkuszosok elkezdtek azon gondolkodni, hogy mi a cirkusz. Amikor egy művészeti ág felteszi magának azt a kérdést, hogy mi az, amit én csinálok, például a festők feltették maguknak a kérdést, amikor teret nyert a fotográfia, akkor mindenki bátran elkezd kísérletezni, a korábbi rutinokat lerakni, és új utakat keresni.
1: De vajon mi volt az oka, hogy feltették ezt a kérdést maguknak?
2: Be kell csábítani a közönséget.
1: Hm. Tehát a cirkusz, már többre vágyik a közönség?
2: Egy vállaltan közönségnek szóló műfaj.
1: Így aztán fontos lett a történetmesélés is.
2: Főleg ilyen nagy és gyerek közönséget megszólító. Kérdezted korábban, hogy mi a sikertitka? A sikertitka a folyamatos keresés, az összművészetiség, vagy a társművészetekkel való együttmunka, ez legyen akár videóművészet, legyen akár operettének, legyen akár jazzzenész, legyen akár színházi díszlet és kosztümtervező, vagy legyek akár én, aki az irodalom és a színház világa felől érkezett, és ezek a keresések, ezek a folyamatos inspiráció nyerések energiát visznek, kreatív energiát visznek egy új cirkuszi produkcióba. Az oka a keresésnek az, hogy fel kell venni a versenyt egyrészt a házi mozi rendszerekkel, az IMAX mozikkal, és valami utat kell találni arra, másik oldalról pedig utat kell találni arra, hogy hogyan lehet a közönséget megtartani vagy visszacsábítani egy olyan cirkuszban, amiben már nincsenek vadállatok.
1: Tehát fontos lett a történetmesélés is, és ezért van az is, hogy a Fővárosi Nagy Cirkusz dramaturggal veled dolgozik már egy ideje, és ráadásul egy íróval, egy író a dramaturg. Nem mindig volt dramaturg a Nagy Cirkuszban, úgy tudom.
2: Fontos a történet, fontos az atmoszféra teremtés, fontos a karakter kitalálás. Amikor azt mondod, hogy a műsorvezető, vagy konferanszié, vagy porondmester két artista szám között bejön, akkor mit mond? Klasszikusan, vagy gyerekkori emlék, vagy gyerekkori balatoni emlék, hogy bejön, hölgyeim és uraim, a következő egy világszám. Minden más, ami ettől, vagy minden, ami ettől elmozdul, ami ettől különbözik, legyen itt akár egy jelenet, vagy feltesszük a kérdést, hogy egy cilinderes, elegáns porondmester jön be, vagy cseréljük le a karaktert. Ma délelőtt éppen Steve Ballral arról beszélgettünk, hogy a Csodagömb című karácsonyi műsorunknak ki legyen, milyen karakter legyen a főszereplője, hogy engedjük el a klasszikus porondmestert, és milyen érvényes figurát, vagy a figura szájába adva milyen érvényes, csúnya szó, milyen érvényes üzenetet, vagy mondani valót, vagy ne adj Isten, költészetet, vagy költői igényességgel megfogalmazott mondatokat tudjunk a szájába adni, hogy ez a szöveges világ is olyan magas szinten legyen, vagy olyan magas művészi kvalitást képviseljen, amennyire az artista számok is.
1: Mondtad az imént az üzenet szót, megfigyelhető volt az elmúlt években a Nagy Cirkuszban, hogy reagálnak az előadások a világ problémáira, tehát a körülöttünk történő dolgokra, klímaváltozásra, háborúkra, tehát ezt is a feladatuknak érzik ma már a cirkuszművészek?
2: Sok ember jön, majdnem teltházzal játsszuk az előadásainkat, és ezért felvetődött az alkotói csapatban többször is, hogy ennyi embert megszólítani, vagy szórakoztatni, az elége nekünk, vagy próbáljunk meg olyan üzeneteket, mondani valókat belerakni, amik fontosak nem csak számunkra, vagy általunk képviselve, nem csak számunkra, hanem általában is. Volt egy Csillagok égbeli tűk című, ez egy Bereményi Géza Cseh Tamás sorból származik, ez a klímaváltozásról szólt. Arról szólt, hogy a bolygónk veszélybe van és tenni kell érte. Volt egy Rén esőcirkusz című előadásunk. Egy hónappal azután mutattuk be, hogy kitört az orosz-ukrán háború, orosz és ukrán artista művészek dolgoztak együtt, és egészen bátor kezdéssel úgy kezdődött, hogy egy cirkuszi parádét lenyom egy helikopternek a rotorja, és a 2,5 órás darab egésze végig a háborúra, az egymás mellett élésre és az ukránok-oroszak közötti kapcsolatra vagy ennek megoldásaira reflektált. Szóval a válasz az, hogy igen.
1: A cirkuszban hagyományosan jellemző a generációkon átívelő kötelék, tehát hogy a tudás apáról fiúra száll, a családtagok pedig szó szerint is egymás életét tartják a kezükben. Egy filmről beszélünk most, ennek apropóján, a Mami Blue című film ugyanis egy másfajta, de szintén szoros sőt sokszor már terhes családi kötődést vizsgál. Felveti a kérdést, hogy meddig tart a felelősségvállalás a szüleinkért, és hol van az a határ, miután ez már önfeláldozássá válik. A történet szerint a főhős elveszti a látását, de a boldogság esélyét még nem szeretné feladni, ehhez azonban nagy szüksége van a fiára. A Fűr Anikó és Vilmányi Bennett főszereplésével készült keserédes alkotás a Mami Blue, Mayer Bernadett első nagyjátékfilmje, amely október 8-án kerül a hazai mozikba. Kovács Bernadett a sajtóvetítés után beszélgetett a rendezővel.
5: Itthon nincs munkám.
6: Ja, meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőig se.
5: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
7: Azt már nem fogod.
8: Ez nem egy életrajzi film azért, ugye? Tehát ugye ez nem a te életed átültetése, még akkor is, hogyha vannak párhuzamok.
9: Mayer Bernadett a Mami Buló rendezője.
10: Tinédzser voltam, amikor anyukám megvakult, és így ez egy elég érzelmet terhelt időszak volt, amin keresztül mentünk, és azóta nagyon-nagyon sok mindenre rájöttem, és sok felismerésem volt így a kötődés elengedés témájával. Maga az érzelmi dinamika, ami az egésznek az alapja, az életrajzi, ez az elengedés történet, ez az, de az, hogy a fiú ugye a történetben már egy majdnem 30 éves férfi, aki apukává válik, tehát innentől kezdve ez fikció. Van egy-két pillanat, ami egyébként teljesen személyes. Tehát például, amikor a pofoszkodásba a fiú beleáll, az például egy teljesen személyes megélt esemény, úgyhogy vannak motivumok, amik valóságosak, vannak, amik fikcionalizáltak, de azért van önéletrajzi ihletettség a történetben.
8: Ha jól értem, akkor neked ebből a sok mondani valóból, amit ez a film hordoz, a legerősebb az elengedés, tehát az édesanyja és a gyermek elengedése?
10: Sőt, én még ennél is tágabb szemmel nézek már erre, tehát nyilván az ember a saját filmjét annyira szétcincálja, meg boncolgatja már. Sokat gondolkodtam rajta, hogy miért fogadták ilyen jól Ázsiában, meg Jeruzsálemben, ami két annyira más kulturális közeg, más millió, és mégis rezonáltak erre a filmre, és tulajdonképpen arra jöttem rá, főleg, hogy egy párkapcsolatban is megéltem ezt a fajta kapcsolati helyzetet csak fordítottan, tehát ott én voltam a ragaszkodó fél, és a másik, aki távolodni próbált ebből, hogy úgy gondolom most már mindezeket a tapasztalatokat megélve, hogy valójában ennek egészen mélyen ered a gyökere onnan, hogy társas lény az ember, és kapcsolódásokat alakítunk ki, és ez lehet egy barátságban ugyanúgy, vagy egy párkapcsolatban, vagy egy családon belül, ott nyilván fokozott az anya és a gyerek leválás, az mindig egy fokozottan igaz történet ebben az esetben. Tehát maga az, hogy ha valamelyik fél egy kapcsolatban kibillen az egyensúlyából, akkor nagyon törékenyé válik a kötődésnek a finom harmóniája, és hogyha ez nem tud eléggé egyensúlyban maradni, akkor nagyon könnyen tönkre mehet egy kapcsolat. Mert terhessé válhat az egyik fél a másiknak nyilván az idő táblatából. És ez tulajdonképpen mindannyiunkat érinthet az életben. Tehát bármikor történhet az, hogy az ember nem elég stabil, és elkezd a másikba kapaszkodni, és ez nagyon kérdéses, hogy ez ideig, óráig meddig tartható fenn. Szóval nyilván én nem akarok egy ilyen okos tojás lenni, aki megpróbálja elmondani a filmjének a nagy igazságát, mert nincs ilyen, hiszen mindenkinek másról szól, de én azt fejtettem meg, hogy nekem az eszenciája, a magja és a legmélyebb gyökere az ez a, egyszerűen az egymáshoz való érzelmi kapcsolódásnak a törékenységéből fakad.
1: Pál Dániel Levente, a Fővárosi Nagycirkusz dramaturgja, a Szóda vendége továbbra is. Folytatjuk a beszélgetést. A múlt héten volt egy campus avató, ugyanis 3 éve működik a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola, és most kapott saját bázist. Miért volt egyáltalán az fontos, hogy kiépült a cirkuszművészetnek a felsőoktatási háttere?
2: Középfokú oktatás az 75 éve van, most lesz nem sokára most jelenlegi nevén Baross Imre Artista Képző Intézet, szakgimnázium, és most már általános iskola is. 75 éve működik, egy világhíres cirkusziskoláról van szó, most is folyamatosan nyerik az ott végzett diákok a világversenyeket, a cirkuszi versenyfesztiválokat. Felsőoktatása nem volt a cirkusznak.
1: És miért kell? Ott elméleti szakembereket is képeznek?
2: Van egy művészképzés, kortárs táncosok és cirkuszművészek, cirkuszművészeten belül cirkuszi táncosok, artisták, bohócok és konferanciék tanulnak, BA diplomáig, és van egy MA diploma cirkuszművész tanár és tánc tanár szakokon. Miért kell felsőoktatás egy olyan művészeti ágnak, amiben Magyarország világelső? Feltehették ezt a kérdést jó pár évtizeddel, vagy egy 100 évvel ezelőtt a színészeink, a színházi rendezőink, aztán a filmrendezőink, a zeneakadémia alapításakor, miért kell összefogni és tovább vinni azokat a diákokat egy érettségi vagy egy középfokú oktatás után, akikben van tehetség, van akár tanári képesség egy felsőoktatási szintre, azért, mert Magyarország nagyon magasan elismert világszinten a cirkuszművészetben, és azzal, hogy létrejött ennek a felsőoktatási központja, ez nem csak azt jelenti, hogy itt diplomát lehet szerezni, hanem azt is, hogy ez egyszerre egy szellemi, tudományos központtá is vált, ahová jönnek külföldről a mesteroktatók, jönnek külföldről a világhíres művészek, mesterkurzusokban, szemináriumokon átadják a tudásukat a magyar cirkuszosoknak.
1: Te magad is tanítasz a főiskolán. Mit tanítasz?
2: Én vezetem tavaly ősz óta a konferencié osztályt.
1: És van utánpótlás? Sokan érdeklődnek?
2: Nem annyian, mint szeretnénk, de ezen dolgozunk.
1: És ha már az elméletnél tartunk, lesznek könyvbemutatóitok is. Szombaton este az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen mutatják be a Cirkusz Jelvilága című kötetet. Ahogy megnéztem a tartalomjegyzékét, nagyon érdekesnek ígérkezik. Tanulmányok vannak ebben, de olyan, ami egy laikus olvasónak és egy kívülállónak is érdekes lehet, például, hogy hogyan jelenik meg a cirkuszművészet a színpadon, vagy a filmben, az irodalomban, sőt a nyelvészetben. Neked is van egy tanulmányod ebben. Ez miről szól?
2: A két kötet, egy magyar nyelvű kötet és egy angol nyelvű kötet jelenik meg. A cirkusz jelvilágát kutatja, hogy mennyi helyen jelenik meg, ahogy te is mondtad, a cirkusz. Az volt a jó egy tavalyi konferenciában és ebben a két kötetben, hogy a lehető legszélesebben interdisziplináris, tehát nyelvészek, filmesztéták, filmrendezők, színházi szakemberek, mindenkinek volt gondolata, hozzáfűzni valója egy előadás és egy tanulmány erejéig a cirkuszművészethez. Ez ugyanolyan szellemi gócpont tudott lenni, vagy tud lenni, mint ahogy egy főiskola szellemi gócpont tud lenni. Az én tanulmányomnak az a címe, hogy az öt érzékszerv művészete, és nagyon röviden arról szól, hogy a cirkusz azon kevés széles közönséget megszólítani képes művészeti ágak közé tartozik, amelyek egyszerre mind az öt érzékszervre hatnak.
1: Az imént már emlegettük a társművészeteket, hogy a cirkuszművészek is milyen szoros kapcsolatot ápolnak velük az utóbbi időben. Most pedig zenére térünk át, a komoly zene kedvelőinek ajánlunk koncerteket. A Szent István Filharmonikusok évadnyitó estje is szombaton lesz a Műpában Záborszky Kálmán vezényletével. A karmestert Gödöllei Anna kérdezte.
11: A műsorban ugye a Rapszolgorodi Egyes Schönberg hangszeresébe hangzik az első részben, és a második részben pedig Johann Strauss művek vannak.
12: Brahms Géma zongora négyesét nagy zenekarra hangszerelte Schönberg. Milyen karmesteri kihívás elé állítja önt és a Szent István Filharmonikusokat ez az áthangszerelés?
11: Schönberg nagyon szerette a Brahms zongora négyes darabot. De őt mindig az zavarta, hogy ha jó a zongorista, akkor nem lehet hallani a három vonost, a hegedű brását és a csellót. És olyan jelentősnek érezte ezt az anyagot, hogy akkor döntötte, hogy meghangszereli, hogy minden szólamot úgy lesse hallani, ahogy megérdemli a hallgatóság.
12: Koncert második felében a Kék Duna keringő egy különleges változatban szólal meg Szabó Miklós fordításában és Geszti Veronika lírai magyarosabb átiratában. Miben lesz más ez a verzió a közönség számára, mint amit már megszokhattak?
11: A legfontosabb dolog az, hogy ugye úgy használják, hogy Kék Duna keringő, de ez nem az a címe, hanem a Szép Kék Dunánál. És még egy, hogy eredetileg Johann Strauss először férfikarra írt ezt a keringőt. Aztán később, amikor párizsi világkiállítás volt, akkor hangszerelte meg zenekarra. Most én, mivel a zenekari változatban beleilleszthető, ezért raktam össze ezt a kettőt. Tehát tulajdonképpen a Szép Kék Dunánál kórussal fog elhangzani.
12: Ön Bécsben szerzett diplomát, így mondhatjuk, hogy a Strauss hagyományokat közvetlenül a forrásnál sajátította el. Közeledve a zeneszerző 200. születési évfordulójához, ez a bécsi kötődés a mostani műsorban megjelenik?
11: Én Bécsben csellót tanultam, André Navarránál, tehát ezt nem tudtam itt hasznosítani egyáltalában. De a Strauss-t, akitől tanultam, az Ferencsik János volt. Ferencsik János fantasztikusan tud Strauss-t vezényelni. Virtuóz, a legjobb. Csodálom, hogy tulajdonképpen akkor még másképp épült fel a bécsi újévi koncert, de hát ő a legmagasabb szinten tudott Strauss-t tolmácsolni. Úgyhogy tőle rengeteget tanultam, és ezt most tudom hasznosítani. Pár évtizedek később.
12: Ez a koncert a Szent István Filharmonikusok ünnepi évadnyitója a MÜPÁ-ban. Ha a Monarchia Pezsgő életörömét és sokszínűségét nézzük, akkor milyen alaphangulatot és zenei útravalót szeretne átadni a közönségnek ezzel a műsorral?
11: Egy olyan fajta lendületes szezont kívánok magunknak, mint amit ezek a zenék diktálnak.
1: Pál Dániel Levente a Szóda mai vendége továbbra is. Még maradt egy kis időnk, hogy két közelgő produkcióról beszélgessünk. A Fővárosi Nagy Cirkuszról van szó. Október 3-án, szombaton este 7 órakor lesz az Életünk Zenéje Gála koncert, hiszen a Nagy Cirkusznak van egy zenekara is, amely szintén átlépi olykor a határokat, a műfaji határokat?
2: Hát ennek az összművészetiségnek egy nagyon fontos dolga, egy nagyon fontos jellegzetessége, hogy a zene esetében is nem csak megnyomja az ember a play gombot és playbackről bármilyen muzsikát, hanem profi, elképesztő tudású zeneakadémiát végzett zenészeink vannak, és van egy csodálatos, fantasztikus zeneszerzőnk, Szakál László, aki nem csak kottára írja az artisták számát, az ismert slágereket vagy klasszikusokat, hanem sok darabunknak saját zenét szerez. Azért gondoljunk bele, hogy egy 2 órás darabnak a zené az végig saját komponálás, azért az egy művészi szint, ez is hozzájárul a sikerünkhöz. Beszélgettünk valamelyik premier után a vacsorán, és akkor a Fekete Péternek az volt az ötlet, hogy jöjjön előtérbe a zenekar. Mindig hátul. Mutassák meg. Tehát fantasztikus zenészeink vannak. Okay, legyenek tudnak ők a porondon, és egy bogányi zongorát fognak körbevenni, minden zenészünk kiválasztotta a saját kedvenc számát, és ezt fogják a tánckarunk Fejes Kitti koreográfiájával és artista számok színesíteni. Ez egy egyszer látható koncert lesz most szombat este.
1: Itt lesz musical, jazz, rock és még mindenféle más is. A másik produkció, amit még szóba hoznék, október 30-a és november 1-e között látható majd a Houdini 2 óra az örökké valóságból című est, amelynek az az apropója, hogy Houdini 100 éve halt meg, de nem az ő életét mutatja be a műsor, hanem ez egy ilyen filozófiai vagy lélektani utazás lesz az ő életének apropóján.
2: Magács László, színházi rendező, aki nem először dolgozik együtt cirkuszművészekkel, vagy cirkuszi produkcióban, ő fogja rendezni ezt a műsort. Nem az életet akarta elmesélni lineárisan, nem a trükköket akarta bemutatni, akit egyébként David Merlini, a Houdini Múzeum igazgatója fogja megtestesíteni, megszemélyesíteni magát Houdinit, és a trükkjeit megismételni, hanem egy halálból visszatérő, tehát kicsit ilyen fordított Orpheus és Euridiké történet, egy halálból visszatérő Houdini teszi fel azokat a kérdéseket, hogy ő a trükkjeivel hogyan kérdezett rá a létezésre, a létre, és ezért egy sokkal asszociatívabb, nagy trükköket megidéző, szuperlátványvilágú produkció lesz belőle, de nem az élet elmesélése, hogy ennél sokkal-sokkal izgalmasabb műsor.
1: Talán az lesz a fő kérdés, hogy ki tudunk-e szabadulni abból, ami elől senki sem menekülhet, az időből. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Pál Dániel Levente, író, költő, a Fővárosi Nagy Cirkusz dramaturgia volt a Szóda mai vendége. A szerkesztő Gödöllei Anna, a hangmérnök Szilágyi Zsolt volt. Nánási Anikót hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Letartóztatták Sesztát Miklóst, ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, folytatódik a napos csapadékmentes idő. 3 óra van, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Kis József. Elrendelte Sesztát Miklós letartóztatását a bíróság, a KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs, korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járásbíróság. Nem megoldott, hanem részben feltárt ügyeket vont magához a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, fogalmazott a szervezet elnöke. Unger Anna az ATV-ben azt mondta, a hozzájuk érkező ügyészek és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes ezeket az ügyeket jól ismerik, a magyar politikai korrupció egy-egy tipikus esete mindegyik. Jelenleg a parkfenntartási ügyet, a volánbusz ügyet, a vízumbizniszt és a már megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal rendezvénykölt vizsgálják. A további esetek kiválasztásánál fontos szempont lesz, hogy elévülési határon belüli ügyekkel foglalkozzanak, ahol még vannak vagyonbiztosítási lehetőségek. Hosszú idő után ma ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak majd meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A kormányfő szerint a főváros fejlődésének alapja a kormány és a városvezetés együttműködése. A GDP arányosan az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas, de az utak 43%-a rossz állapotú, állapította meg legfrissebb elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. Magyarország 1871 kilométeres autópálya kapacitása meghaladja Csehországét, Szlovákiáét vagy Ausztriáét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1%-át fordította közúti infrastruktúrára. Ahhoz azonban, hogy az úthálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Mától ismét a megye elnevezés használatos a vármegye helyett, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezett a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. Bővítik a tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. Egy 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámalifteket, gyaloghidakat és mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Érdemi javulás egyelőre nem várható. És akkor bővebben az időjárásról. Derült, száraz idő várható, legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, helyenként megélénkül a szél, éjszaka általában 4-11, délután 22-26 fok várható. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de reggelente többfelé fagypont körül alakul a hőmérséklet.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Összeállította a 100 leggazdagabb magyar listáját a Forbes, illetve a hálapénz helyét a kapcsolati tőke vette át a magyar egészségügyben. Ezeket választottuk ma a nap témái közül. A szerkesztő Farkas György nevében is köszönti önöket a műsorvezető Tesári Nóra. Új játék kezdődik, 13 billió forint, 32 új név, és az elszámoltatás szele. Ezzel foglalja össze a Forbes Magyarország a ma megjelent legújabb gazdag listáját. A telefonban Zsiborás Gergő főszerkesztő, jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Soha ennyi milliárdos vagyonát nem becsülték még meg, mert ugye nem 50, hanem a 100 leggazdagabb magyart vizsgálták, illetve az őket érintő aktuális eseményeket. Miért ennyit?
3: Mindig azt mondtuk, hogy ez a lista képet ad Magyarországról.
2: Miért ennyit?
3: Mindig azt mondtuk, hogy ez a lista képet ad Magyarországról, és úgy éreztük, hogy olyan

0: bírósági döntéseink sora is van arról, hogy ezt a munkát ebben a formában csináljuk, ez közérdekű, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos visszajelzést ad, nem csak az elitről, hanem arról is, hogy az ország és az érvényesülés útjai hogyan állnak a magyar gazdaságban, a magyar társadalomban.
1: És ki kerülhetett fel a listára, mi kellett ahhoz?
0: Hát ez minimum a mi becslésünk szerint 27,2 milliárd forint kellett, ennyi volt a belépő a 100. helyen. Amúgy cégeket értékelünk föl, tehát az alapmódszertanunk az cég értékelésből épül föl. Nyilván nézzük az osztalékot, kutatjuk azt, hogy ezeket hova költették el, a milliárdosok milyen egyéb vagyontárgyak vannak, vagy cégfelvásárlások esetén hogyan hasznosul egy új tulajdonosnál a megszerzett korábbi cég. Tehát ebből áll össze nagyjából a becslés. Ami a kérdésnek azt a részét illeti, hogy milyen érvényesülési utak lehetnek, amivel fel lehet kerülni erre a listára, hát ez minket is nagyon izgatott, hogy ezt a 100 szereplőt elhelyeztük egy úgynevezett MER skálán, tehát azt próbáltuk megvizsgálni adat alapon, hogy kik voltak azok a kedvezményezettjei az előző rendszernek, akik a vagyonukat, vagy az, hogy új szintre tudták emelni a vagyonukat, azt a politikai kapcsolatrendszerüknek köszönhették, és kik azok az igazi self-made szereplők, akik a tudásuknak, a szorgalmuknak azért, mert jó időben, jó helyen voltak, és megfelelő erőforrásokat fektettek a saját ötletükbe, el tudták képzelni azt, hogy világcéget építenek, tehát hogy ezek a szereplők is megjelennek a listák, ők amúgy 22-en vannak, akiket inkább odasoroltunk ezen a skálán, hogy a rendszer kegyeltjei voltak, az pedig 23 szereplő. Ebben a számban nincs ugyanes különbség, a kimutatott becsült vagyonban van. A neres csapat vagyona az közel háromszor, sőt többször háromszor annyi, többet háromszor annyi, mint a self-made milliárdosoknak a kimutatott vagyona. Ez megint csak azt mutatja amúgy, hogy ez egy fontos visszajelzés arról, hogy a magyar gazdaság most hogyan néz ki. Tehát a kontextus az azért hozzátartozik, hogy mi a állammal szorosan üzletelő, az állami megrendeléseknek kitett cégeket nem piaci alapon mértük föl. Tehát itt a cégeknek az eszközállományát néztük meg, és azt, hogy mennyi hitelük van. Nem mutatom a hallgatókat a részletekkel. A lényeg az nyilván az, hogy nem lehet felmérni piaci logikával azt, ami nem piaci logikával épült, és ezt mi érvényesítjük a módszertanunkba. Ennek ellenére brutális eszközállományok jöttek össze olyan szereplőknél, akik jó kapcsolatot ápoltak az előző kormányzattal.
1: Mi jellemzi összességében a listát, mielőtt még részletekbe mennénk? Tehát mik a legszembetűnőbb változások a korábbiakhoz képest?
0: Hát talán a kormány közeli szereplőknél, jó néhány szereplőnél azért mérséklődött a növekedés üteme, de ugye ez mi a privát cégek esetében, tehát a nem tűzsdei cégek esetében a tavalyi beszámolókból tudtunk kiindulni. Összességében azt mondanám, hogy az talán nem vakmerőség, hogy sok, főleg a korábbi kormányhoz közeli szereplőnek ez lehetett az utolsó jó éve. Látjuk a tőzsdéjegyzett cégeken keresztül azt, hogy a piac azonnal lereagálta a kormányváltást, és érti, látja azt, hogy ki volt az, aki mögött erőteljes kormányzati hátszél volt, elég csak mondjuk megnézni a Forage JR folyamát, ennek a cégnek a fő tulajdonosa Jászai Gellért arányaiban a legtöbbet vesztette a tavalyi évhez képest, és mondjuk ugyanilyen logikával érdemes megnézni az OTP árfolyamát, szintén nagyon beszédes, az utóbbi ugye nagyon kilőtt a választások óta.
1: 32 új név szerepel a listán, kik ők milyen területről érkeznek?
0: Nagyon vegyes, ugye azért van 32 új, mert a tavalyi 50-hez képest most 100 milliárdos vagyonát mértük föl, volt több olyan, aki korábban szerepel, 18 visszatérünk van ilyen szempontból. Ez a 32 nem mondanék trendet, tehát nagyon vegyes. Amit azért jó látni, hogy ebben a 100-as rangsorban van két startupper is már, aki világcéget építenek, köztük a lista legfiatalabb szereplője, aki 31 éves, amúgy a legidősebb az pont háromszor ennyi éves a listán szereplők közül.
1: Mekkora a szórás a lista legeleje és legvége között?
0: Van azért nagyon koncentráció, tehát ahogy ez a társadalomban is úgy megjelenik, az itt is, illetve hát Mészáros Lérinc végzett az első helyen, ezt nem biztos, hogy elmondtuk eddig, de talán nem meglepetés. Az ő vagyonnövekménye az összvagyonához képest az viszonylag csekély volt az előző évekhez képest, mindössze 40 milliárd, tehát ez nála azért nem számít soknak, ugye az összes

0: tett vagyonnál a becsült vagyon az 1785,7 milliárd. Nem bírom hangsúlyozni, hogy ez egy konzervatív megközelítés a részünkről, amit amúgy az amerikai anyalap is elfogadott. Ezzel ő ma amúgy a világon a 924. leggazdagabb embernek számít. Tehát itt azért van egy elképesztő vagyon koncentráció nála, és azt látjuk, hogy azért abból azért ebből a szempontból elhúzott. Tehát a lista első 20 szereplője adja azért itt az összvagyonnak a 65-70%-át.
1: Uh-huh. És ők világviszonylatban is tényezők? Mármint az összegeket illetően?
0: Hát azt azért nem mondanám. Ugye ez nagyjából most 5 milliárd dollár alatt van ez a becsült vagyon, például a Mészáros esetében. Itt a régióban is vannak olyanok, akik jóval megelőzik. Dollármilliárdosok számában Magyarország felzárkózott az elmúlt 5 évben, és ebből mondjuk két szereplőt a NER termelt ki egyértelműen, ilyen Mészáros Lőrinc mellett még Szíj László. Felkerült amúgy a globális listára először Széles Gábor, akinek jó kapcsolati tőkéje volt az előző kormányzathoz, de az ő vagyonának az alapját a Videoton, egy globálisan jól működő cég jelenti, hiszen ott 51%-os tulajdon része van, tehát azért ott a vagyon alapja az nem egy ilyen járadékvadász cégből jött. Ami izgalmas igazából, és mondjuk világviszonylatban talán unikum, azok a koncesziók. És ez lehet a legérdekesebb, a legnagyobb különbség mondjuk a jövő évi lista és az idei között, hogy a koncesszió tulajdonosok hogyan fognak tudni megmaradni, maradnak-e koncesszorok a kormányzati felülvizsgálat után, mert hogy ezek a koncesszorok nem csak hogy stabil pozíciót adnak nekik piacokon, de nagyon komoly készpénztermelő képességgel is ruházzák fel ezeket a milliárdosokat. És most, hogy a politikai hátszél eltűnt mögülük, ami jelentette a korábbi években a túlárazott közbeszerzéseket, az olcsó finanszírozási módokat, MFB, Exim Bank hitelek, olcsó kötvénykibocsátások, szóval minden egyéb ilyen nyalánkság, amit azért láttunk az elmúlt években, ez el fog tűnni. Ezt helyettesíthette volna mondjuk az, hogy a koncesziókból ők azért nagyon jó profitrátákat tudtak felmutatni. Ha ez is elvész, akkor izgalmas lesz azt látni, hogy milyen eszközöket tudnak majd piaci alapon működtetni, és milyen profitrátával. Mert azért ezeknek a nagy cégeknek van finanszírozási igénye. Tehát itt nagyon sok ember dolgozik, gépek vannak, ez eszközök, ezeket karban kell tartani, az embereknek fizetést kell adni, tehát hogy azért ez egy izgalmas kérdés lesz a következő években.
1: Az egész téma nagyon izgalmas. Zsiborás Gergőnek, a Forbes Magyarország főszerkesztőjének köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Én is nagyon köszönöm.
2: Kossuth Rádió.
3: Kossuth Rádió.
2: Újra mindenki.
3: Újra mindenki.
1: Visszaszorult a hálapénz, viszont virágzik a protekció az egészségügyben. Így látják a magyar orvosok a K-Monitor és a Magyar Orvosi Kamara közös kutatása alapján. Vendégem a stúdióban Kunesz Zsombor egészségügyi szakértő. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
1: Csak nem 2000 orvos vett részt ebben a felmérésben. A válaszadók háromnegyede szerint gyakori, hogy celebritások, közéleti szereplők soron kívül VIP-ellátáshoz jutnak. 73% gyakori jelenségnek tartja, hogy az ismerősök, rokonok soron kívül kapnak ellátást. 31% szerint pedig bizonyos helyzetekben csak kapcsolatokkal lehet boldogulni. Mit gondol erről?
4: Szerintem ezt a kérdévet meg lehetett volna csinálni ezelőtt 30 évvel, 40 évvel, 50 évvel.
1: Ajaj.
4: Ugyanez lett volna valószínűleg ennek az eredménye. Uh-huh. Tehát ez a része. A celebritások és a VIP ellátás az mindig is működött az egészségügy, és szerintem működni is fog, mint ahogy egyébként a hozzátartozók is. Az egészségügyi dolgozók valahogy ezt úgy élik meg, hogy ennyi járjon nekünk.
1: De a várólisták nélkül is ugyanígy működne ez? Mert a történelemben így működött eddig is?
4: Szerintem ez abszolút, a protekcionizmus az egészségügyben működik, ráadásul azt kell azért látni, hogy az egészségügy egy elég feudális rendszer, és ebben a feudális rendszerben meg végképp a protekcionizmus az működött.
1: Nem lehetne ezen változtatni? Vagy hogy lehetne?
4: Hát nyilván lehetne, és le is kell is. Azt gondolom, hogy abban az egészségügyi kormányzat most jó irányba megy el, hogy ezen változtasson, hiszen hogyha nyilvánosak a várólisták, hogyha átláthatóak a várólisták, hogyha nem eltakarni, hanem megmutatni akarja a valóságot, akkor azért föl fog tűnni a 285. csípőprotézisre várónak, hogy még 3 hónappal egy lépés sem tett előrébb, és közben meg lehet tudni, hogy megtörtént mondjuk 1500 műtét, és akkor ő hol van. A mínuszban.
1: Még azért előveszek néhány százalékos arányt, csak hogy a hozzászólók, véleményt mondók hogy nyilatkoztak. 82% szerint nincs hatékony teljesítmény alapú értékelési rendszer az egészségügyben, és 69% úgy látja, hogy a vezetői pozíciókat nem a teljesítmény, hanem a lojalitás alapján töltik be. Ezen lehetne változtatni, vajon?
4: Ezen kell is változtatni, a másodikkal kezdjük, a lojalitással, hogy és ez tényleg az elmúlt 16 év eredménye, hogy abszolút a szakmai készségek, képességek háttérbe szorultak a lojalitással szemben, és olyan vezetői réteg került kinevezésre, aki egyébként pont ezért egy elég mérgező környezetet is tudott teremteni, tehát amikor a egészségügyben a munkahelyről és a munkahelyi kultúráról, vagy a munkakörülményekről beszélünk, akkor nagyon vastagon érintjük ezt a témát is, és ez elég alacsony szintre is lejutott, szóval 16 év alatt azért sikerült ezt letolni alacsony szintűre is. Ez igaz, a második volt
1: hogy a vezetői pozíciókat gyakran nem a teljesítmény, hanem a lojalitás, ez az egyik, és hogy a hatékony teljesítmény alapú értékelési rendszert hiányolnak.
4: Na most ebben az az érdekes, hogy maga az orvostársadalom az, ami azt mondja, hogy kérem szépen, mi szeretnénk azt, hogy legyen a teljesítményünk elbírálva, hogy nem szeretjük azt a kis piszkos dézsát, ami itt van, és hogy nem tudjuk, hogy ki mit csinál, és hogy történik. Mi szeretnénk ebbe tiszta vizet rakni, és szeretnénk látni, hogy mi történik, és mi magunk hogyan dolgozunk. Ez azért szerintem egy nagyon fontos és érdekes dolog, hiszen hány olyan szakma van, ami azt mondja, hogy én szeretném, hogyha engem tisztán és korrekten mérnének, és ez alapján fizessenek.
1: Tehát ennek akkor most örülünk.
4: Én ennek abszolút örülök, hogy ez egy kívánság az orvostársadalom.
1: És hogy lehetne akkor ezt megvalósítani, illetve hogy nekünk az egészségügyi ellátást igénybe vevő ez hogy lehet a hasznunkra?
4: Abban az esetben, hogyha ez sikerül megvalósítani, már pedig ez sikerülni fog a transzparenciával, azzal, hogy adott esetben orvosra bontva lehet látni a teljesítményt, és ehhez hozzá lehet publikusan férni. Hogyha ezeket sikerül bemutatni, akkor azt gondolom, hogy a hallgatóközönség is könnyebben tud választani, vagy ha nincs is módjában választani, meg könnyebben talál megnyugvást, hogy jobban tud bízni az egészségügyi rendszerben és az egészségügyi ellátásban.
1: Na most egy korábbi felmérés is volt, ami azt mutatta ki, hogy egyre több a kiégett orvos. Vajon a visszajelzés, az objektív értékelés hiánya is vezethet ide?
4: Egyrészt igen, de másrészt azért ennek nagyon sokrétű oka van. Ebben benne van egyrészt a bérezés kérdése, ami az orvosok részéről egyrészt már azért valamennyire megoldódott, de a szakdolgozók esetében szinte teljesen nem. És a folyamatos konfliktus, mintha kevesen vannak, kevés szakdolgozóval tudnak dolgozni, nem tudnak sokszor olyan minőségi munkát végezni, amilyet ők maguk szeretnének, hiszen ha nincsen nővér, ha nincsen betegszájta, ha nincsen műtősű, ha nincsen orvosírnok, akkor ezt mindenki kell. Az adminisztráció iszonyatos terhet jelent az orvostársadalom részére, ebben viszonylag kevés segítség van, rossz szoftverekkel dolgoznak nagyon sokszor. Szóval nagyon sokrétű az, hogy miért vezet ez kiégéshez, de az biztos, hogy az folyamatos konfliktus forrás egyrészt én most a sürgősségi osztályról nagyon, nagyon plastikusan tudom elmondani, hogy ott hogy néz ki, tehát ott egész egyszerűen van egy konfliktus magával, a beteggel és a hozzátartozó, hiszen oda jön néha nagyon-nagyon sokszor nem olyan betegséggel, ami odavaló lenne, 60-70%-ban nem sürgősségi ellátást igénye, akkor ezt a konfliktust fölvállalni, akkor hogyha megvan a beteg és odavaló, és el kell helyezni, akkor a konfliktust fölvállalni, hogy hogyan tudja további osztályra helyezni, ezért ment el a Szent Imre kórház sürgősségi részlege tavaly ilyenkor, hiszen nem tudták az intenzív osztályra fölhelyezni a beteget. Szóval egy folyamatos...
1: És hogyha ezeket a tényezőket nézzük, akkor ugyanolyan helyzetben vannak, és a kiégéshez vezető úton lehet említeni, hogy ugyanolyan helyzetben vannak az állami egészségügyben dolgozók és a magánellátásban, mert valahogy azt feltételezném, hogy nem?
4: Hát nem. Hát és azért nem, mert az állami egészségügyben ugye egyrészt nem mazsolázott a beteganyag, tehát még a magánegészségügyben igen, másrészt pedig a magánegészségügy ugye azért az egy viszonylag szűk réteget lát el betegségeket, tehát hogy világos legyen. A járóbeteg ellátásban erős a magánegészségügy, de járóbeteg ellátásban nem is ez a konfliktusforrás. Viszont fekvőbeteg ellátásban hát sehol nincsen az egynapos ellátást tudja csinálni, és néhány helyen csinálnak az egynapos ellátáson kívül valamilyen ellátást. De egyébként ott sehol nincsen, és abban a pillanatban, és ez itt mutatja is a statisztika, ahogy valami komplikáció fellép, azonnal visszakerül a beteg az állami ellátásba a magánból.
1: Hát azt gondolom, hogy akár a saját privát életünkből is tudnánk helyzeteket mondani, amikor komolyra fordul valami, akkor visszairányítják a magánból az állami ellátásba a delikvenst.
4: Igen, én évek óta mondom, hogy az hiányzik a magánellátó rendszerből, hogy legalább egy tisztességes kórház jön létre, de hát erre nem nagyon van sem politikai, sem már magánellátók szemszögéből politikai, sem financiális.
1: Ha már a magánellátást említjük, azért ennek a felmérésnek egy pontjára térjünk ki, hogy csak 14% értett egyet azzal, hogy a magánellátás szakmailag jobb minőséget nyújt. Bevallom, engem nagyon meglepett ez az arány.
4: Hát de miért? Miért lepte meg? Ha azt kérdezem, hogy a most kérdezem, tehát a mostani érában, hogy a közrádió az ugyanolyan szakmai szinten van felkészülve, mint a kereskedelmi rádiók, mit fog mondani? Ön, mint aki itt dolgozik.
1: Hát nyilvánvalóan egy erőteljesebb minőséget képvisel,
4: hát, vagy azt
1: és ezen
4: mondani,
1: az úton haladunk.
4: De azt fogja mondani, hogy nem jobb, vagy azt fogja mondani, hogy nem jobb. Miért mondaná azt egyébként, hogy jobb? Hiszen ugyanaz az orvos áll ott is a beteggel szemben, ő nem fog állarcot, vagy ruhát, vagy bármit cserélni. Ő ugyanazzal a tudása, készsége, képessége fogja a beteget ellátni a magánellátásban, mint amiben az állami ellátásban. Miért mondaná azt, hogy rosszabb?
1: Miért fonódik össze az állami és a magánellátás ön szerint?
4: Nem fonódik, hanem egy rendkívül kaotikus viszonyban van egymással, amit nagyon erősen tisztázni kéne. Onnantól kezdve egyébként, hogy az egészségdolgozók és az orvosoknak a munkaidejét azt egy nyitott rendszerben, már a egészségügy számára nyitott rendszerben mérni és nézni, tehát hogy ki hol és mennyit dolgozik, mert ugye itt van egy felső korlát. 60, bizonyos esetekben 72 óra a heti ez a maximum, tehát nem dolgozhatna többet, nyilván van egy csomó egészségügyi dolgozó, aki ennél többet dolgozik, máshol is össze-vissza. Tehát először is ezt nézni, és akkor lehetne látni tisztán, hogy ki hol mennyit dolgozik, de ezzel nem tudjuk még szétválasztani, és a magán és az állami ellátást. Ha a szétválasztás a kérdés, az a kérdés, akkor vele mehetünk, az egy hosszabb történet, de vele mehetünk.
1: Próbáljuk meg az adásidőt is figyelembe véve valahogy így összefoglalni.
4: Akkor gyorsan megpróbálom, hogy az nem megy, hogy vagy ez, vagy az, mint mondjuk a görög verzióban, mert akkor egy adott mennyiségű orvosunk és egészségügyi dolgozónk van, és nincs annyi, hogy mind a két szektort kiszolgáljuk. Nagyon-nagyon nehéz a szétválasztás, és nagyon nehéz úgy szétválasztani, hogy a magánellátás elszívhatása ne hasson az állami ellátásra, hiszen abban a pillanatban a magánellátást erősítem, abban a pillanatban ő bővülni akar, mint ahogy ezt látjuk egyébként, tényleg nagyon gyorsan fejlődött, és szívja el a munkaerőt az állami ellátásban. Ezt kéne valahogy megakadályozni, mondjuk egy két éves moratórium, hogy nem tud bővülni, cserében viszont, addig, amíg az állami ellátást olyan szinten nem tesszük rendbe, hogy a munkakörülmények kedvezőbbek lesznek, tehát nem vándorolnak el, hanem visszamennek dolgozók, ebben az esetben, ebben a két évben nem tud bővülni, cserében viszont kap ONEAK finanszírozást is olyan területen, ahol CTMR, Ultrahang, egyéb, ahol hiánya van az állami ellátásnak, nagy a várólistot be tud segíteni. Ez mindenkinek jó lenne.
1: Világos. Nézzük meg még egy kicsit ezt a gyűjteményt. Minden második válaszadó szerint előfordul, hogy a bevételi szempontok miatt indokolatlan vizsgálatokat végeznek a magánszektorban, mert azért a zsebünkre megy, hogy lehet ezt kiszűrni?
4: Hát ezt nehéz kiszűrni, ezt esetről esetre lehet kiszűrni, szúrópróbaszerűen. Én nem gondolom, hogy úgy fog maradni a következő 4 év is, hogy nem lesz egy akár egy ilyen egészségbiztosítás felügyeletszerű ellenőrző szervezet, ami akár szúrópróbaszerűen ezt tudja ellenőrizni, és a magánellátást is. Mert nagyon fontos, hogy a magánellátás is ugyanazok a standardokkal, vagy az állami, fordítsuk meg, ugyanazok a standardokkal dolgozom, mint a magánellátás.
1: Világos. Ugyanakkor, ha megnézzük a másik oldalt, a megkérdezett orvosok fele szerint gyakori az úgynevezett túlkódolás az állami rendszerben, tehát amikor a finanszírozás maximalizálása érdekében rögzítenek felesleges diagnózisokat.
4: Ó, micsoda hír, hát természetesen. Hát mit akar az intézmény? Intézmény minél több bevételt akar termelni, ez megint csak ugye a kontrollingnak a teljes hiánya, hogy ezt meg lehet csinálni, már hogyha van, meg egyébként annak a kényszere, és ezt nagyon fontos elhangsúlyozni, hogy még mindig nincsen névértéken finanszírozva az ellátás, például csípő tétoptézis esetében az állami ellátásban az implantátum nélküli műtét költsége, összköltsége meghaladhatja, és az implantátum nincs benne, tehát azt még ki is vettem belőle, meghaladhatja azon a NEAC finanszírozást, vagy OEB finanszírozást, ami már így önmagában. Ha implantátumot beteszem, az aztán tehát végképp veszteségbe tolja az intézményeket.
1: Na de mit lehet akkor tenni? Tehát mitől változhatna meg ez a helyzet?
4: Itt a úgynevezett HBC pontok, ezek alapján történik a kórház és az OEB közötti elszámolás, ezeknek a pontoknak a rendbentartása. Az nem elég, hogy ezen pontszámokat évről évre növelik, mert ami néhány éve 190 volt, most ha jól emlékszem 210 ezer forint egy pont, hanem ezeknek a névértékét is meg kell határozni. Nagyjából mennyibe kerül tényleg egy csípő protézis? Ki kell számolni? Ki lehet?
1: Fú, hát végtelen mennyiségű téma van még ebben, az adásidőnk viszont véges, úgyhogy muszáj még azt megkérdeznem, hogy mikorra várja az egészségügy talpra állítását?
4: Ez egy nagyon fogas kérdés. Nézzük meg a következő évet.
1: De egy picit részletesebben.
4: Én nem látom most ebben a pillanatban azt, hogy erre lenne financiális fedezet, hogy ezt valóban mélyében strukturális változás legyen. Azt látom, hogy septapaszok vannak. Én azt látom, hogy az egészségügy jobb nem lesz, de emberségesebb.
1: És politikai akarat van hozzá?
4: Nem, van, akarat van, csak pénz nincsen. Tehát talán politikai akarat még csak-csak lenne, de ha lenne olyan nagyon erős politikai akarat, akkor már azért azt látnánk, hogy a nagy rendszerekhez, az egészségügynek strukturálisan a nagy részeihez hogy nyúlálkozik, és ezt nem látjuk.
1: És úgy körülbelül mikorra lehet valamennyi a jövő évben?
4: Hát, nézzük meg a jövő évi költségvetést. Hogyha tényleg csak az 500 milliárd van pluszban az egészségügyre, akkor ott abban nem lesz nagy változás.
1: Kunec Zsombor egészségügyi szakértőnek köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Ezzel a nap témája végéhez érkeztünk. A szerkesztő Farkas György, a gyártásvezető Pernis Judit és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Várjuk Önöket holnap is. Tesári Nórát hallották, viszont hallásra. Neked

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: Egy illat, amit ezer közül is megismerünk, és egy hiány, amit semmi sem tölthet be. A mai adásban az érzékek és az emlékek nyomába indulunk. Jó estét kívánok, Kádár Dóra vagyok. Vendégünk lesz Cserna Szabó András, akivel új Anya csak egy nincs című regényéről beszélgetünk. Az Illatszilánkok című kiállításon pedig kiderül, hogyan képes egyetlen illatfoszlány feltámasztani a múltat, ahogyan egy fénykép felidézni egy életet. Csinszka, azaz Bonca Berta fotóiról mesél egy új kötet szerkesztője a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Vértesi Sándor 1864-ben nyitotta meg a Vénuszhoz címzett drogériáját Pesten, ami gyorsan a fővárosi előkelőségek egyik kedvenc üzletévé vált. A nevezetes üzlet és a híres család történetét a Kiscelli Múzeumban az egykori tárgyak, feljegyzések segítségével mutatják be. Pintér Edina Demjén Klárával, a mester ükunokájával és Pamuk Lilit társkurátorral nézte meg a kiállítást.
3: A Kiscelli Múzeum egyik kiállító termében vagyunk, olyan tárgyak között, amelyek a család hagyatékából kerültek ide a múzeumba. Ez nagyon furcsa érzés lehet, hogy azok a tárgyak, amiket hétköznapok során használt, abba tartott valamilyen kincset, azok most így a kiállításban vannak, mert az nem csak önnek érték, hanem mindannyiunknak, hiszen egy egészen különleges család vállalkozás történetét meséli el.
4: Ez az üzlet, ez az 1800-as évek második felében nyílt, és arra vállalkozott, hogy szépészeti eszközökkel, parfümériával és mindenféle drogista, tehát tisztálkodó eszközzel lássa el azt a közönséget, akik odafordulnak hozzá.
3: Az ükpapa miért pont ezt a területet választotta? Volt valami kapcsolat az illatkészítéshez, vagy a gyógyszerészethez?
4: Két dolog miatt. Egyrészt üzletvezetője volt egy francia vagy svájci tulajdonú illatszerkereskedésnek, tehát volt egy gyakorlata, még inasból fölfejlődve. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez az az időszak volt Budapesten, illetve Magyarországon, amikor elkezdődött a tisztálkodás, meg a fürdőszoba kultusz, szóval a piperet eszközök iránti érdeklődés. Először persze az arisztokráciánál, utána meg a polgárság, ahogy ez már lenni szokott.
3: Van arról a családi legendáriumban feljegyzés, hogy például az ük nagymamának mi volt a kedvenc illata?
4: Sajnos nincs, bár az ük nagymama nagyon csinos asszony volt. Nagy valószínűséggel azt képzelem, hogy levendula lehetett. Ez volt a decens úri asszonyoknak annak idején az illata.
3: És az ük papának?
4: Azt gondolom, hogy az ük papa talán még nem illatosította magát. Valószínűleg tiszta illatot szeretett hordani, biztos pödörte a bajszát is, nem tudok semmi extráról.
3: Mennyire volt sikeres a vállalkozás? A megmaradt kép, illetve a portálnak a nagy része is megmaradt, és eredetileg is bekerült a múzeumba. Azt szerint ez egy jól menő vállalkozás volt.
4: Ez egy kitűnően menő vállalkozás volt. Néhány éven belül megkapták a császári és királyi szállító kitüntetést, ami nagyban megemelte a presztízsüket. Ráadásul országosan is szállította. Elég jó jövedelemhez sikerült jutni, úgyhogy például a fiúnak, az Oszkárnak a hobbija a fényképezés volt. Csinált is több száz üvegre készített fotót a fővárosról, minden apróságról, ami történt. Ezek a fotók egyébként a Szabó Ervin könyvtárban láthatók.
3: Három generációt tartott el ez az üzlet, három generáció fejlesztette és növelte ezt a vállalkozást. Ez természetes volt abban az időben?
4: Igen, sokkal természetesebb volt, mi ezen ma rácsodálkozunk. Ma vannak olyan gazdasági törekvések, hogy ez ismét legyen, hogy egy üzlet apáról fiára szállhasson. Sajnos ettől nagyon elszoktatta. megrabolták a közbűső gazdasági rendszerek az embereket. Annak idején ez sokkal természetesebb volt.
3: Biztos vannak érdekes történetek a vásárlókról, hiszen ahogy sétáltunk föl a kiállításba, már útközben is vannak állomások, ahol lehet látni család régi tárgyait, és ott lehetett látni az ükpapa noteszét, ami egy iciri-piciri könyvecske, talán ha 3x6 centis lehet, vagy még talán annál is kisebb. Vannak ilyen feljegyzések, hogy kinek milyen különleges dolgokat kellett esetleg beszerezni, vagy elkészíteni?
4: Az, hogy ilyen picik ezek a jegyzett tömbök, ez részben azért van, mert akkoriban nem hordtak ilyen úgynevezett szütyőket a férfiak, és inkább a zsebekbe kellett elhelyezni a dolgokat. Gyönyörű, apró betű szép írásokkal vannak ezek telve. Például a fotóhobbihoz való beszerzéseket érdemes volt beleírni, meg amikor fénykép készült, pontos felvételi adatok vannak rögzítve egy másik füzetbe például.
3: Mi vetett véget ennek a sikeres vállalkozásnak?
4: Az első világháború, mert az első világháború és elsősorban az azt körülvevő őszi rózsás forradalom, nagymamám mindig azt mondta, hogy az első kommunizmus hát nagyon gyilkosan szólt bele a gazdasági életbe, és elveszett az a vásárló közönség. Ugye az arisztokrácia elmenekült, vagy háttérbe vonult, az ország háromnegyed részét elcsatolták, azok a földbirtokosok, akik vevői voltak az ükapának, vagy elmenekültek, vagy külföldre szorultak. Megszűnt az a vásárló tömeg, akit a bolt kiszolgált.
3: Mi lett az üzlet tárgyaival, az árukészlettel? Azt látjuk, hogy a portál bekerült a múzeumba.
4: Az árukészletet még az én nagyapám 6 évi katonaság után vitézként hazaérkezett, az megpróbálta kiárulni annak a hát elszegényedett vásárlókörnek, aki adódott, és aztán 30-as évek elején kénytelen volt eladni az üzletet egy olyan drogériának, aki az olcsó tisztálkodási szerekre specializálta magát.
3: Most 3 fotó mellett állunk, az üzlet alapító ükpapa, a fia, az ön dédapja és a nagyapja fotója látható itt. Nagyon csinos fiatal emberek voltak ők.
4: Igen, igen, valóban jó képű népség.
3: Ha egy kicsit tovább sétálunk, akkor olyan üvegeket lehet látni, aminél már akkor megakad az ember szeme, amikor belép a terembe, hiszen gyönyörűen csiszolt, rendkívüli szép edénykék ezek.
4: Igen, hát ezek kristály, fürdőszoba, kellékek, parfüm, meg fogpiszkáló, fölnyi víz, szóval ilyesmik vannak benne. Inkább női profil, ahogy elnézem a darabokat, majd később látunk olyat, ami inkább férfi.
3: Ezek hogy maradtak meg? Bekerültek a család mindennapi életébe?
4: Kivételesen nem kerültek be, mert féltünk, hogy összetörnek, esetleg be voltak csomagolva, és egy dobozba, egy szekrény alján várták jobb sorsukat.
3: És azok az eszközök, amikben készültek az illatok, azok bekerültek a konyhába?
4: Azok bekerültek, igen, óriási. Szép nagy kőtál, meg kőmozsár, meg minden ezt a nagymamám, meg azóta is pompásan tudtuk használni. És amikor elkezdtem tárgyalni a múzeummal, hogy őket ez érdekli, ez a történet, akkor körülmentem a lakásba, és kivettem a gyakorlatból például egy üveget, amiben én ecetet tartottam, és kiderült, hogy egy francia parfümnek az üvege. Vagy például én is alkoholt tartottam benne, és rá volt maradva, hogy ő az alkoholnak a tartója. Ezeket leszettem a spájzból, és akkor szintén behoztam, hogy gazdagítsa itt a kiállítást.
3: Furcsa érzés lehet ez.
4: Hát igen, már csak azért is, mert ki kellett találnom, hogy helyettem mit teszek oda, és akkor sohasem tudom, hogy miben mi van.
3: Az ükpapa árusította ezeket a háztartásban szükséges anyagokat, illatokat, eszközöket, vagy készítette is?
4: Részben készítette, de alapjába véve forgalmazta.
3: És miket készített?
4: Krémeket, tüsszentőpor, olyan apróságokat, amit ma is a drogériák háznál meg tudnak csinálni.
3: Hát recsegtünk a következő helyszínre, hiszen mindenki tudja, aki jár a Kiszteli Múzeumban, hogy itt röcsögős a parketta. Megérkeztünk a következő terembe, ahol a hölgyeké a főszerep. Itt vannak a feleségek dolgai. Hogy lehet az, hogy ilyen sok helyszínen van szétszórva ez a kiállítás? Az állandó kiállítás egy-egy megfelelő részébe illesztették be ennek a különleges kiállításnak a tárgyait. Pamuk Lili az egyik kurátora a kiállítás. kiállításnak, hogy nem egy helyen látjuk ezeket a tárgyakat.
5: Nem szeparáljuk ezt az anyagot a már meglévő állandó kiállításoktól, hanem megpróbáljuk ebbe a szövetbe beleilleszteni ennek a hagyatéknak a tárgyait.
3: Miért?
5: Ennek révén nem kellett a tárgyakat és a történeteket, amik Budapest történetének tulajdonképpen szerves részei, elszakítanunk ettől a már meglévő anyagtól, hanem el tudtunk kezdeni akkor így párbeszédbe lépni azokkal a társadalmi, történeti, közösségi narratívákkal, amit itt a kiállításban láthatunk. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsés helyzet, egy ilyen nyomozói játékot tudunk gyakorlatilag kialakítani így a múzeum terében. Itt el kell kezdeni összerakni azt, amit a történelem szétszórt, azt most nekünk lehetőségünk van összerakni.
3: Klára?
4: Arról nem is beszélve, hogy ez egy nagyon budapesti család, tehát tulajdonképpen így személyesedik a meglévő állandó kiállítás is.
3: Itt most éppen a fürdők és magánépületek villágtermében vagyunk, és az ükmama, illetve a dédmama gyönyörűen megmunkált hajcsatjai, illetve hajtűit lehet látni, és a leveleket.
4: Annak idején az asszonyok nagy hajakat hordtak, kontyokat, és azokban a nagy hajakban elég nagy hajtüket kellett használni. Jól látszik a divat változása egyébként a generációk során, mert az ük néni az még turnőrös, hosszú ruhába járt.
3: Az mi is, hogy turnőr?
4: Az, amikor a popó tetejére valami kis párnát kell tenni, hogy egy ilyen nagyon asszonyos látvány legyen, és persze földigérő. A dédmama már egy sokkal finomabb, egyszerűbb, még hosszú, de már egyszerűbb ruházatban van.
3: És micsoda kalapban?
4: És ezeket a ruhákat egyébként nagyon gyakran még háznál kézzel varták, mert gondoljuk meg, hogy ez 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje, és ezért nem volt még akkor a ruhaipar. Azért házhoz hoztak varrónőket, és azok csinálgatták. Így aztán nem is volt annyi ruhájuk a nőknek, és gyakran egy-egy gyönyörű gallérral variálták meg egyik napról a másikra az öltözet furcsaságát.
3: Klára, milyen szerepük volt a dédmamának, az ükmamának a vállalkozásban? Volt nekik is területük, vagy inkább segítették a férfiakat?
4: Nem, nekik nem volt területük, ez akkor elképzelhetetlen volt, a társadalom ezt nem tűrte volna. Vitték a saját háztartásukat, nevelték a gyereket, és álltak a férjük mellett katonásan. És mondjuk a nagymamámra került egy nagyon nehéz élet, megélt két háborút, és a két háború között abból tudták fönntartani nagyapámmal és az édesanyámmal magukat, hogy a nagymamám sütött süteményeket egy kávéháznak. Például ezekben az eszközökben, ami megmaradt az üzletből keverő.
3: Jól jöttek az edények.
4: Igen, így, ahogy mondja. Tehát ugye ez is a helytállásról szólt. A társadalmi érdekességekhez meg még azt tartozik hozzá, hogy az Oszkárnak a felesége egy német, szintén nagyon befutott fotósnak a lánya, aki Németországban szintén ilyen császári szállító volt. Igen ám, de itthon nem viselkedett elég szolidan, és egyedül kikocsizott a Stefániára.
3: Misoda bűn?
4: 1800-as évek végén ez
3: megszólták.
4: Erkölcstelen volt annyira, hogy Oszkár hazaküldte, és elvált tőle. De a mi konzervatív Magyarországunk nem tudta jól fogadni egy ilyen nyitottabb német polgárnak a magatartását. Hogy milyen legendák vannak, még így utólag is van, képzelj el, hogy a múltkor egy szegedi kastélynak a padlásán egy muzeológus fiatalember talált egy Vértesi Sándor áru címkés fogkefét, és erről tudósított engem, hogy ennyire nyoma van annak, hogy ő országosan is szállított, és engem meg nem lep, de azért úgy meghalt, hogy erre a címkére rá van írva, meg a termékre magára, hogy a termék eredetiségét szavatolom. Hát kérem, ez a magatartás, ez nagyon korrekt kereskedői magatartás.
2: A Vértesi család örökségének egyik legizgalmasabb része, hogy egyaránt felsejlik benne Budapest történetének 1860 és 1930 közötti időszaka, tehát bőven több, mint egy fél évszázad, és egy család négy generációs története. Ez a család a város egyik legjobb illatszerkereskedését mondhatta magáénak. Demjén Klárával, az ükunokával és a kiállítás társkurátorával, Pamuk Lilivel, Pintér Edina beszélgetett. Bonca Berta, azaz Csinszka, Ady Endre, majd Márfi Ödön felesége levelezéseiben és identitás keresésében a parfümök az önkifejezés és a női önérvényesítés szimbólumai voltak. A Petőfi Irodalmi Múzeumban megjelent egy új kötet, amely több mint 100 képet mutat be Csinszkáról. A szerkesztővel, Zeke Zsuzsanna irodalomtörténésszel beszélgettem. Hogyha Bonca Bertáról, tehát Csinszkáról, a fotóiról és a fotográfiához fűződő viszonyáról beszélünk, nem is kell nagyon messzire mennünk, hiszen Ady Endrével való kapcsolata is fényképekkel kezdődött. A többes szám helytálló, hiszen egy fényképcserebere ment az első levelezés alkalmával, ugye?
6: Igen, akkor Csinszka, Bonca Berta még Svájcban egy lánynevelő intézetben tanult, onnan írta első levelét Ady Endrének. A levélben verspróbálkozásokat küldött a költőnek, ahogy írja, szíves bírálása véget, és kíváncsi volt a véleményére, és ebből látni is, hogy Csinszka nem Ady feleségeként kezdett el verseket írni, hanem már korábban diáklányként próbálkozott versírással, és valóban rögtön az első levélváltásokkor küldött Adinak fotót, viszont Ady fotóját küldte el dedikálásra.
2: A híres Székely Aladár felvételt, a könyöklős Ady képet?
6: Igen, valószínűleg a könyöklős Ady kép volt a borítékban, amelyről Ady azt írja, hogy hát bepiszkolódott a postán, és küldött vissza cserébe egy másikat, ami valószínűleg egy nagyobb méretű felvétel lehetett. De a levelezésüknek a kezdeti stádiumában Csinszka is küldött fotót önmagáról, és hajtincset is cseréltek a költővel. Ebben a könyvben, ami most megjelent, egészen Csinszkának a gyerekkorától láthatunk fotókat haláláig, a temetéséig. Igyekeztünk összegyűjteni az összes fennmaradt felvételt, ami közgyűjteménybe került, vagy akár magánkézben fellelhető, és a folyóirat megjelent képek is helyet kaptak ebben a kiadványban.
2: Együtt vizsgáltad a kéziratos hagyatékot, a leveleket, a verseket, a memoárokat. Ezek voltak éppen összekapcsolódnak, hogyha Csinszkát idézzük.
6: Igen, azt gondolom, hogy Csinszkának az ego dokumentumai között elég könnyű átjárás van, hiszen memoáriaiban találhatók versek, levél is helyet kapott ezekben a füzetekben. Volt, hogy levelét versbeszedve, rímelve írta meg a címzetnek, és valóban több alkalommal a borítékban ott volt egy-egy fotó önmagáról. Nagyon sokszor a fotó mellett szerepel Csinszkának a kommentárja is, ő hogy látja önmagát. Nagyon érdekes ezeket az írásokat megfigyelni, hiszen gyakori, amikor azt írja, hogy nincs jobb fotója, ezért nem küld képet, helyette inkább bemutatkozik, leírja, hogy ő most hogy néz ki.
2: Igen, ebben a sorban nagyon érdekes az egyik levél, amelyet Dénes Zsófiának, Ady volt menyasszonyának írt, akkor, amikor már Ady Endrének a mennyasszonya lett, és ebben azt írja, hogy Zsukának egyébként egy másik képet szándékozott küldeni, de azt már elküldte Bölöni Györgynek és Itókának, ezért aztán ezt a fotót mellékeli.
6: Igen, gyakori az, amikor konkrétan így utal egy-egy képre is, és talán ez a könyvnek is egy érdeme, hogy nem csak a fotókat tartalmazza, hanem azokat a történeteket is, amelyek kapcsolódnak ezekhez a bizonyos fotókhoz. Sok helyen idézetekkel egészítettük ki Csinszkának a leveleiből, memoáriaiból, amelyek kifejezetten a fotóhoz kapcsolódnak, vagy a megjelenéséhez, az öltözködéséhez, vagy éppen arra utalnak, hogy hol vásárol kalapot, hogyan fésüli a haját, több ruhát is tervezett magának. Azt gondolom, hogy annyira nem lehetett befolyásolni, de valószínűleg ő is igyekezett megfelelni időnként az írófeleség szerepnek is.
2: Csúcsán, a gyermekkor helyszínén, ahol a nagymamával élt, ahol először Ady Endrével is találkozott, szívesen fényképezett maga Csinszka is, ugye?
6: Igen, amikor Ady Endre meglátogatta őt Csúcsán, akkor készített Adiról fényképfelvételeket, és erről a levelezésben olvashatunk Adinak utal arra, hogy éppen kidolgozza ő maga ezeket a fotókat, és majd elküldi neki.
7: Mert hogy Adi szóvá tette, hogy még mindig nem kapta meg, még mindig nem érkeztek meg a képek.
6: Igen, Adi nagyon várta ezeket a felvételeket, de olvashatunk arról is, hogy éppen egy beteg kislányról készít felvételeket Csinszka, szóval volt fényképezőgép a családban, vagy lehet, hogy akár volt egy saját gépe is, amivel időnként készített felvételeket. És ezek a fotók bekerültek a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárának a gyűjteményébe.
7: Odalapoztam egyébként a könyvben ahhoz a részhez, amely egy a Boncavárat megörökítő képes lapot idéz föl, üdvözletet Csucsáról, és itt van egy kicsike írás Bonca Berta leveléből egy idézet 1913 végéről, hogy itt csodaszép az ősz, ilyenkor, ha eszközeim és hivatottságom lenne, tudnék művész lenni. Így azonban nem vagyok senki semmi. Ilyenkor vannak a igazibb érzéseim, ilyenkor vagyok beszámíthatatlan, szinte részeg a sok szépségtől, ami körülvesz.
6: Csinszka szeretett volna már diáklány korában, akár írónő, festőnő, színésznő, nagyon sok minden is ott volt előtérben, hogy mi minden szeretne lenni, és a barátnőinek be is számolt ezekről a vágyakról. Konkrétan ezen a felvételen, amit képeslapként küldtek el, látni, hogy Csinszka Csucsán a kertben, a kastély előtt egy festőállvány előtt áll. Valószínűleg igen, már Csucsán is rajzolt. Egy-két korai rajza is fennmaradt, de leginkább azt gondolom, hogy a szintén a leveleire visszatérve, a levelek azok, ahol legjobban megmaradt az ő képzőművészet iránti érzékenysége is, hiszen egy idő után nagyon sok apró rajz jelenik meg a sorok között, vagy sokszor akár egy-egy levelet illusztrálva küldött el a címzetnek. Több helyen is olvasható, hogy hogyan is tervezi a lakberendezést. Igyekszik saját ízlése alapján, a korabeli színpadképek alapján, olvasmányai alapján berendezni a lakást, akár bútortervekről ír, vagy a különböző drapériákról megfigyelhető, hogy mennyire tudott kapcsolódni akár Lesznai Annának a képzőművészetéhez.
7: És ezek az említett bútorok, egy részük eredetiben, egy részük rekonstruált változatban egyébként a most emlékmúzeumként működő Verespálné utcai lakásban is megnézhetőek, sőt ott egyébként te magad is szoktál tárlatvezetést tartani, de ezeknek a relikviáknak, kincseknek egy része a második férj Márfi Ödön későbbi feleségének jóvoltából kerültek ide a múzeumba?
6: Igen, a bútorok, a személyes tárgyak többsége, amit most a lakásban a Verespálné utcai Adi Emlékmúzeumban láthatunk, Márfi Ödön második feleségétől, Hakker Franciskától került a Petőfi Irodalmi Múzeumba, és látható ezen a kiállítóhelyen. Csinszka nagyon odafigyelt arra Adi halála után, hogy megőrizze azokat a tárgyakat, amelyek Adi Andréhez kötődnek. Megóvta ezeket a tárgyakat. Ilyen módon Hakker Franciskának lehetősége volt, hogy a 70-es években, amikor megnyílik az Adi Emlékmúzeum, átadhatta az Emlékmúzeumnak. De azt gondolom, hogy Vonyicának, Adi ég cselédlányának is nagy szerepe volt abban, hogy ezek a tárgyak megőrződtek. Ha csak a fotókra gondolunk, Bölöni égtől is kerültek fotók a múzeum gyűjteményébe, és a Márfi családtól is, Márfi Károlytól, Márfi Annától, Márfi Ödönnek a testvéreitől is kerültek felvételek a PIM gyűjteményébe.
7: Székely Aladárt már az imént említettük, ő nagyon híres portréfotós volt, házaspárként is fotózta Adit és Bonca Bertát, sőt a nagymamát is megörökítette, de egyébként a Márfi Ödönnel kötött házassága idején is készültek műtermi képek.
6: Készültek felvételek Székely Aladár műtermében, akkor is, amikor Csinszka már Márfi Ödönnek volt a felesége, de azt gondolom, hogy a Székely Aladár fotók közül talán egyet emelnék ki, ami a könyv borítójára is került. Csinszka egy fehér ruhában látható ezen a felvételen, kalapot visel, és zsebretett kézzel áll. Ez egy 1916-os felvétel. Nyakában egy színes kendő látható. Ez a felvételen nem látszik, hogy színes, hiszen fekete-fehér, viszont ez a kendő bekerült a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményébe, és ebből látható, hogy egy ilyen nagyon erős, rózsaszínes, magentás árnyalata van a kendőnek. És azért is emeltük ki borítóra ezt a felvételt, hiszen, ahogy említettem, Csinszka nagyon elégedetlen volt a fotóival. Amikor elküldte egy-egy ismerősének, akkor általában leírta, hogy ez nem jól sikerült kép, majd ha lesznek jobb fotóim, akkor küldök jobb fotókat, inkább most nem is küldök fotókat. Erről a képről írja azt a fennmaradt fotók közül, hogy ez jó, de nem mindig vagyok ilyen.
2: Ha lesznek jó fotóim, küldök. Csinszka, azaz Bonca Berta fényképeit mutatja be egy új album, amelyről a szerkesztő Zeke Zsuzsanna irodalomtörténész mesélt. Mit kaptunk örökségül a nagyszüleinktől? Egy régi fényképet, egy családi receptet, egy kibeszéletlen traumát, vagy egy elfeledett illatot? Folytatjuk a generációs időutazást Cserna Szabó András, József Attila díjas íróval, az Anya csak egy nincs című könyv szerzőjével.
8: Én rengetegszer megkaptam ezzel a regénnyel kapcsolatban azt a, hát nem tudom, kritikát, vagy azt a mondást, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy egy ilyen érdekes családom van. És mindig mondtam, hogy minden család ugyanolyan érdekes, és minden város ugyanolyan érdekes. Tehát, hogy ha elkezded azt a pici kavicsot vizsgálni, ami mondjuk jelen esetben egy család, ha még jobban leszűkítem, akkor csak egy nagymama, akkor rájössz, hogy az egész 20. századi történet mindenkivel megtörtént, nincsenek kivételek, minden egyes nagymama, és minden egyes család ugyanolyan érdekes.
2: Most kétszer is az érdekes szót mondtad, de a könyvben egyébként alternatív címeket is javasolsz. Az egyik ilyen például az, hogy Cserna csöpe szép élete. Kiderül, hogy mennyire volt szép, de inkább nehéz élete a nagymamádnak.
9: Szerencsére azért most nem olyan helyen beszélgetünk, ahol lenne okmány ellenőrzés, vagy elő kellene venned a személyigazolványodat, a születési anyakönyvi kivonatodat. Ugye a helyszín, ahol születtél, az biztos a Szentes, az időpont is biztos. Ennek jelentősége is van 1974-nek. A többi az nem annyira biztos, illetve története van. Itt indul el a család történet.
8: Én nagyon sokáig nem voltam Cserna, egészen 22 éves koromig nem voltam Cserna, és akkor éppen egyetemista voltam, és baromira nem érdekelt a saját családom. És így visszagondolva fogalmam nincsen, hogy miért jutott ez eszembe, hogy az anyai nagyanyámnak a nevét fölvegyem. Azok a dolgok, amik ebbe a könyvbe benne vannak, és amire én rácsodálkozom, például arra, hogy az utolsó Cserna fiút 22 éves korában egy kommunista munkatáborban megölték, igazából nem is nagyon tudjuk, hogy hol, mert 3-4 verzió van, semmilyen hivatalos papír nincsen róla, egy lezárt koporsóba küldték haza Szentesre a temetésre. Tehát ezek a mágikus összefüggések, hogy őt pont 22 éves korában ölték meg, ugye ő az utolsó Cserna, és ez nekem 22 éves koromban jutott eszembe, tele van ilyen mágikus összefüggéssel a családomnak a története. Rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nem is a családomról szól ez a regény, hanem a valóságról. Nem a családomnak a története, hanem annak a története, hogy én hogyan találkozom ennek a családnak a történetével, hogyan találkozom a valósággal, és milyen élmények, milyen érzések mennek rajtam keresztül.
2: Tényszerű, hogy 50 éves korodban jött az elhatározás, vagy kaptál egy sugallatot, hogy megkeresed a családod, a nagyszüleid múltját Németországban, hiszen ugye a nagypapád orvos volt, szentesi szülésznőgyógyász, és amikor 44-ben Németországba vitték őt és a munkatársait, akkor kísérte őt a nagymamád is, aki pedig akkor már gyermeket várt.
8: Nekem volt egy nagy adósságom, ez Ingolstadt volt, ahol az anyám kétszer megszületett, egyszer 44 karácsonyán, egyszer 46 januárjában, ugyanis ebbe a bajor városba volt hadiorvos a nagyapám ebbe az időszakban, 44 őszétől 46 márciusáig, és vitte magával a nagyanyámat, és aki valószínűleg nővérként dolgozott ebbe a hadikórházba, ami egyébként egy kecskeméti hadikórház volt, amit először Budapestre vezényeltek, onnan pedig mielőtt az orosz ostromgyűrű Budapest körül bezáródott volna Bajorországba. És akkor elmentem ebbe a városba, hogy megnézzem, ugye az apám összegyűjtött rengeteg dokumentumot, ebben most kis túlzással a villamosjegytől a születési anyakönyvi kivonatig minden van. Tehát én elég sok ilyen száraz papírt ismertem, amik igazából nem nagyon sokat mondtak, nagy része nem is magyarul volt, mert ők amerikai hadifogságba estek 45 áprilisában. Amikor kimentem, akkor rájöttem, hogy egy misztikus térbe vagyok, egyrészt azért, mert hát ez a város ez egy misztikus város, ez Frankensteinnek, Faustnak és az illuminátusoknak a városa, másrészt ott állt a város kellős közepén nagyanyám, aki tulajdonképpen szembe ment az isteni akarattal, és a halott kislányát még egyszer ugyanazon a néven megszülte egy év múlva.
7: első kislányának elvesztése után tulajdonképpen a te édesanyádat.
8: Miközben ennek a történetnek mentem utána, és elkezdtek egyszerre beszélni az ingolstadti falak, és azok a papírok, amik számomra addig teljesen némák voltak, akkor éreztem, hogy ez a történet nem engedi, hogy ne írjam meg. De semmiképpen nem akartam ebből irodalmat gyártani, nem akartam ezt mondjuk közügyé tenni, de amikor pár napot eltöltöttem Ingolstadtba, és fölültem a vonatra, és már írtam, akkor tudtam, hogy ebből könyv lesz, és azért mertem ezt megírni, mert igazából nem is róluk szól, hanem rólam szól, hogy én ezt a valóságot hogyan gyártottam újra, mert hogy ezek az emberek, és nem csak a nagyszüleim, hanem föl nagyon sokáig ezek az emberek, és erre nagyon későn jön rá az ember, már 40-50 éves kora fölött, ezek folyamatosan vele vannak, döntéseket hoznak helyette, és nem ismerjük őket.
7: Cserna Szabó András regénye és az Illatszilánkok kiállítás is arra emlékeztet minket, hogy a múltunk nem tűnik el nyomtalanul. Ott él a családi történeteinkben, és a legapróbb hétköznapi emlékekben is. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet, munkatársaim Schwarz Nóra és Radics Zsuzsa, valamint a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is. Kádár Dórát hallották.

0: Letartóztatták Sesták Miklóst, a Fidesz szerint a kormány politikai cirkuszt működtet, folytatódik a napos csapadékmentes idő. 4 óra van, hírek 4 percben tömören, a mikrofonnál Kis József. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járásbíróság. Nem megoldott, hanem részben feltárt ügyeket vont magához a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, fogalmazott a szervezet elnöke. Unger Anna azt mondta, a hozzájuk érkező ügyészek és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes ezeket az ügyeket jól ismerik, a magyar politikai korrupció egy-egy tipikus esete mindegyik. Jelenleg a parkfenntartási ügyet, a Volánbusz ügyet, a vízumbizniszt és a már megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal rendezvényköltéseit vizsgálják. A további esetek kiválasztásánál fontos szempont lesz, hogy elévülési határon belüli ügyekkel foglalkozzanak, ahol még vannak vagyonbiztosítási lehetőségek. A korrupciós ügyek feltárásának segítésére kérte az állampolgárokat Magyar Péter. A miniszterelnök videó üzenetében arra szólított fel mindenkit, hogy őrizzék meg és adják át a hatóságoknak az ügyekhez kapcsolódó dokumentumokat. Azt mondta, a kormány megvédi a nyomozókat, ügyészeket és bírákat, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait a megfélemlítéstől. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Hosszú idő után ma ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak majd meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A kormányfő szerint a főváros fejlődésének alapja a kormány és a városvezetés együttműködése. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem jelenti az erdők korlátozás nélküli kivágását, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Mától ismét a megye elnevezés használatos a vármegye helyett, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezett a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Derült száraz idő várható, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, helyenként megélénkő Sopron környékén megerősödik a szél. Reggel 14-11, délután 22-26 fok várható. Kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de reggelente többfelé fagypont körül alakul a hő.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelő.

köszöntöm hallgatóinkat. A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten gömöri vonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. Gömör Észak-Magyarországon, a Bükk-hegység és a Gömör-Szepesi Érchegység közötti hatalmas medencében terül el. Északi részét magas erdős hegyek, középső és déli részét pedig dombvidékek alkotják, melyeket a Sajó, a Rima és mellékvizeik változatosan tagolnak. A magyarság már a honfoglalás korában birtokába vette Gömör vízjárta termékeny lapájait, és egyes kutatók szerint a magyar törzsekhez csatlakozott kabarok is e tájon telepedtek meg. Neve valószínűleg a vármegye első székhelye.

Gömör hagyományos gazdálkodásában az állattartás, azon belül is elsősorban a juhtenyésztés játszott kiemelkedő szerepet. A falu közösségektől viszonylag elzárt pásztorvilág kedvező körülményeket biztosított a régi tradíciók fennmaradására, és visszahatott az itt élő parasztság zenei hagyományaira is. A gömöri magyarság népdalai közt fellelhető régi stílusú dallamok nagy részét a hagyományőrző énekesek manapság is juhásznótaként említik. A 20. század közepéig Gömörben számos muzsikus központ létezett, és egy-egy településen több nagy létszámú vonós zenekar is működött egyszerre. Illés László, az ozsgyáni zenész dinasztia egyik utolsó prímása így emlékszik vissza ezekre az évekre. Azok voltak a szép idők. Nálunk Ozsgyánban három mulató is volt. Esténként mind a háromban szólt a zene. Mindig nagy bandánk volt, 7 tagúnál soha nem volt kevesebb. A falunkon halad át a Kassa felé vezető főút, talán ezért nem csak a hétvégeken, hanem hétköznapokon is volt vendég a kávéházakban. Kereskedők, földbirtokosok tértek be megpihenni, de mulattattunk tanítókat, jegyzőket, sőt csendőröket is. Aratás idején egy kicsit csendesebb volt a kávéház, mint máskor, olyankor hosszabbak a nappalok, mi késő estig az udvaron muzsikáltunk. De a többi mulató előtt is szólt a zene. Milyen más volt a falu arculata akkor, mint most? A faluban mindenki nótáját ismertük, de ismertük a gyakran átutazók nótáját is. Ha ismerős közeledett, a banda tiszteletből annak a nótáját kezdte el cifrázni.

kedves hallgatóink! Műsorunkban gömöri vonós bandák muzsikáltak. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Hol volt, hol nem volt, még az operenciás tengeren is túl. Ugye ismerős, mindannyiunk életében meghatározó élményt, eligazodást, erkölcsi példákat jelentettek a valóság és a képzelet határát átlépő népmesék. A nagymesemondó Benedek Elek egész életét annak szentelte, hogy a magyar népmeséket, történeteket összegyűjtse és azokat újra mesélje. A 167 évvel ezelőtt e napon született Elekapó emlékére, a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére 2005 óta ünnepeljük szeptember 30-án a Magyar Népmese napját. Így mai műsorunk mesés lesz. Most következzenek tehát a részletek. Ahogy a világ változik, úgy a népmesék is. Ma már nem a fonóban, a pásztortüzek mellett, hanem az írók és a digitális tér felületei továbbítják a modern történeteket. És persze azok a mesemondók, akik tudatosan vállalják a hagyományok éltetését. Sebestyén István népművész mesemondó Kalocsai Andreának először egy zarándok történetét mondta el bukovinai székely lelkülettel.
2: Egyszer egy vándor Kárpátok fenséges hegyei köz bandukolt. Ereje friss volt, esze éles, a szíve bátor. Karja, lába ecett, temérdek nagy hegy aljába, utolérte a jeges vihar. Egyetlen vándorbotjánál egyebvel a viart kivédeni nem tudta, de azért csak kapaszkodott felfelé a hegyen, ahogy a lépés engedte. Valahol a hegy derekánál egy kunyhóból egy ősz öregember szólította meg. Hát te fiam, te hova ügyekezel ebbe az istentelen nagy időbe? Adjon Isten öregapám! A hegycsúcsak e feljussak. Ó, fiam, ebbe az ítéletidőbe semmi nélkül messze nem jutsz el. Gyere, bé, melegedj, gyűjts friss erőt, feltarisnyállak, s aztán, ha elült a vihar, folytathatod az utadot. Köszönöm, öreg apám, a hozzám való jóságodot. Nincs szükségem semmire se. A szívem már odafent van, így a testem többi része is könnyen követi őt. Hát igen, így van az, mert ahol a te szíved, lelked, ott vagy te magad is. Jézus mondja, mert ahol a tekintsed van, ott lesz a te szíved is. Kívánom, hogy a szívedet mindig küld előre legtisztább vágyadhoz, hogy utolérjed Isten áldásával.
3: A népmesék nagy részében nem is annyira a történet a legfontosabb, hanem inkább az erkölcsi tanulság. Annak idején generációk egymásnak adták át egy-egy közösség értékrendjét. Hogyan változott a népmesék hatása?
2: A népmese az mindig népmese maradt, a tanulság mindig tanulság maradt. Az, hogy a világ megváltozott, ez nem a mesétől van, hanem az emberekben nincsen rend. A mi időnkben még mindenhol rend volt, mivel mi tizen voltunk testvérek, és mindegyiknek megvolt a maga feladata. Kisebb gyermeknek kisebb feladat, kisebb felelősség, nagyobb gyermeknek nagyobb feladat, és nagyobb felelősség. És rend volt mindenhol. Ma meg azért nincs rend a világban, mert a fejekben nincsen rend. Tehát a fejekbe kellene rendet rakni, és a világ is rendben lenne. Az erkölcsi tanúsága a mesének az, hogy az úton mindenkinek végig kell menni a megpróbáltatásokkal. Azért vannak a pofonok, hogy el ne tévedjünk, azok irányítanak minket.
3: Ön bukovinai szülők gyermekeként látta meg a napvilágot, Kakasdón él, és onnan járja be a nagyvilágot népmesékkel, népdalokkal. A családi tűzhely melegénél fertőződött meg a népmesékkel. Ugyanúgy mondja ezeket a népmeséket, ahogy a szüleitől hallotta, vagy időnként változtat rajta?
2: Törekszem, hogy minél székelyesebben, minél eredetibben, minél több székely szó legyen benne, és a gyerekének elmagyarázom, hogy az mit jelent a mesébe. Hogy a békacskának akkora szemei voltak, mint a kujakom, így nem, mint az öklöm, és akkor tudják, hogy a kujak meg az ököl az egyet jelent. Megfigyeltem, hogy már ott játék közben ma mondják a gyerekek, hogy ügyelj, már úgy megütlek a kujakomval, hogy a szemeid kiduvadnak, tehát használják ezeket a szófordulatokat, és ugye ezt a steril kazinci nyelvet tudják gazdagítani székely szavakkal.
3: A népmeséket múzeumba küldték, vagy születnek még ma is igazi, közösségben született történetek?
2: Népmese, meg népdal, az állandóan alakul. Szájról szájra, úgy, ahogy mondják az emberek, az mi minden alakul, semmi nem kövesedik meg. Ha tudok egy két-három mesét, abból már tudok csinálni egy negyediket. Az antennáim rá vannak állva a világ dolgaira, és az, ami nekem fontos, az begyűjtöm magamnak, és azt már én bele tudom szőni.
3: A hétköznapi ember, akár egy szülő, hogyan tudja a népmeséket közelebb vinni a fiatalabb generációhoz?
2: A gyerekektől mindig meg szoktam kérdezni, hogy és otthon édesanya, édesapa szokott-e mesélni? És mondják, hogy ne, nekem nem. És akkor mondom nekik, hogy akkor kérd meg őket, hogy meséljék el, hogy milyen gyermekkoruk volt, mit játszottak, milyen csíntevéseket követtek el, mert az is a mesélésnek egy formája. Minél többet kellene a gyerekeket beszéltetni, hogy ők is meséljék el a különböző élményeiket, hogy hát a magyar nyelvet egy kicsit gazdagítják.
1: A Magyar Népmese Napja alkalmából szervezett rendezvényekhez a csíkszeredai Kájoni János megyei könyvtár is csatlakozott, ahol ma nem csak a könyvek lapjai meséltek. A történeteket gyerekek, szülők és mesemondók közösen elevenítették fel. Tudósítónk Bíró István összeállítása.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Magyar Népmese Napja a csíkszeredai Kájoni János megyei könyvtárban is. Mi mindennel várják a legkisebbeket itt a könyvtárban? Zsók Éva, a Magyar Népmese Napja program felelőse.
5: A Kájoni János megyei könyvtár már nagyon régóta, hogy megszervezi ezt a napot. Most ez a 20. alkalom már a könyvtárunkban, hogy ünnepeljük, felhívjuk a figyelmet a népmese fontosságára, hogy tényleg a meseolvasás a szülők, pedagógusok, könyvtárosok körében egyre népszerűbb legyen. Persze ez már működik is, de akinél még nem aktuális, annak is felhívjuk a figyelmét. Életre tanít a népmese, megtanít jónak lenni, a rosszat legyőzni, a csodákban hinni. Tehát ezek mind-mind fontos elemek. És nálunk a mai nap délutánig csoportokat fogadunk. Persze a népmese inkább papírszínház formában szerepel. Papírszínházat olvasunk a gyerekeknek, csoportokat is fogadtunk egyénileg is, akik jönnek a könyvtárba, nekük is olvassuk a mesét. Volt egy felhívásunk, egy pályázati felhívás, papírszínház rajzolás. Itt a teremben ki is van állítva két munka, ez a két első díjazott, de nagyon szépek, és azért tettük fel, hogy lássa mindenki. És egy bábszínházzal fogjuk zárni a program sorozatot, amit a könyvtárosok, vagyis az amatőr bábcsapat könyvtárosok fogják előadni.
4: Beköltöztek a mesehősök a könyvtár egyik termébe.
5: Igen, két választott népmesét illusztráltak a pályázók. Az egyik a Makrancos asszony és az ördög, a másik a Lusta és a dolgos lány. Ezek nagyon szépen vannak illusztrálva, és nagyon büszkék vagyunk, és nagy szeretettel fogjuk használni a könyvtárban, amikor jönnek a csoportok.
4: Egy édesanyja két kisgyerekkel van itt a Kájoni János megyei könyvtárban. Mióta járnak a könyvtárban? Mit szeretnek a leginkább olvasni?
6: Miklós Rita vagyok, reklámgrafikus és édesanyja, és elég régóta járunk. Én már iskoláskorom óta járok, de a fiúkat is hozom, amióta már tudnak járni. Nagyon szeretik a könyveket, a Bogyó és Babóca, a Maszat és a Boribon a fő kedvencek. Most fedezzük fel a Nyúl Pétert. Nagyon szeretjük itt a könyvtárban a jó hangulatot, és gyakran járunk ide.
4: Mennyire ismerik a magyar népmeséket?
6: Magyar népmesét még nem. Hát néztük a mesét, de így nem olvastunk, mert egy kicsit talán hosszúnak találom nekik, úgyhogy ezzel így nem ismerjük.
4: Hogyha mesehős lehetnél, kinek a bőrébe bújnál?
7: Kájámen.
4: Miért szereted a meséket?
7: Azért szeretem.
4: szereted? És melyik a kedvenc meséd?
7: A New Peterest.
4: Miért?
7: Azért, mert nagyon szerepe.
4: És szereted, ha anya mesét olvas?
7: Igen. Azért, mert nagyon szeretem a könyveket.
1: Szőke tincsekkel pózoló diáklány, mint világszép Ilona. Számítógép mellett a telefonját nyomkodó kapucnis fiú, mint Többsincs királyfi. Benedek Elek meséit és helyszíneit mai kontextusba helyezi a nagymeseíró egykori iskolájában szervezett fotókiállítás. Ez csupán egy a székelyudvarhelyi Benedek Elek pedagógiai líceum népmese napi programjai közül. Mert volt ott minden. Mesemondó verseny, kreatív játékok, meseterápia, kincskereső vetélkedő és a megont könyvek cserebere vására a gyerekeknek. A rendezvényre kíváncsi volt munkatársunk, Geréb Krisztina is.
8: Edina vagyok.
9: Én Nóri.
8: Itt állunk a Benedek Elek pedagógiai liceum udvarán, és vásár zajlik, vagy előkészületek legalábbis.
9: Itt, ahogy bejönnek, itt van süti vásár, nagyon sok minden elkészültek a gyerekek, és lesznek ilyen mindenféle kézműves.
10: Igen, mindenféle, amit saját kézzel el tudnak készíteni, és úgy gondolják, hogy árura bocsájtják.
8: Hogy kapcsolódik ez a népmese napjához?
9: A varázsa, hogy a gyerekek ilyenre képesek.
10: Meg tudják mutatni az alkotásaikat. Egy kvízen vettünk részt, ami Benedek Elekről és a mesékről szólt. Például voltak olyanok, hogy meg kellett nevezni híres férfiakat, nőket, Benedek Eleknek az életében történt dolgokról kellett írni.
9: Meghallgattunk történeteket, és utána ki kellett javítani hibákat, kaptunk egy szöveget, hogy mi volt a hiba.
10: És ez mind Benedek Elekről volt.
11: Tőkés Réka vagyok, a Benedek Elek pedagógiai liceum rajszakos tanára, és emellett a Benedek Elek Egyesület elnöke.
8: Reggel óta zajlanak különféle programok, mind valamiféleképpen Benedek Elekhez kapcsolódik. Mi az, amit kínálnak a gyerekeknek? Hogy látják, hogy mivel lehet a gyerekeket összekötni Benedek Elekkel, a világával?
11: A fő hangsúly lényegében a mesemondó verseny lenne, viszont néhány gyerekünk vesz ezen csupán részt.
8: Viszont ők minden korosztályban. Óvodások, elemisták, általános iskolások és gimnazisták mondták egész délelőtt a mesét.
12: Ment, mellekért, erdőkön, mezőkön, által.
13: Nem egyszer mi történik? Jöjjön, kell majd sétálni az erdőbe.
14: Adjon Isten jó napot, öreg!
12: No, meg is bánta a legény. Három nap se nevet, se nem ivott.
13: Nézzen, oda lelkem fog mához jönni. Jönnek a vadászok.
12: Én jó szívvel megfogadlak.
14: Né, te né, mit beszél Kent? Csak még egyszer ne fogadjon szót neki, ő majd hátra köti a sarkát.
11: Az elemi tagozat számára a bábműhelyet hívtuk meg, az 5-8-asok számára csapatjátékok, kincskeresés Meseországban, mert nyilván minden témát Elek apó köré szeretnénk építeni, ezáltal emlékezve ugye névadónkra és a nagymesemondóra. Meghívtunk különböző neves előadókat, Szántó Bíborkát, a Bábes Bólyai Tudomány Egyetemről, kvízversenyek vannak szervezve, elsősegélynyújtó vetélkedők.
8: Itt az udvaron van egy kiállítás is, Benedek Elek meséinek a címét viseli. Van olyan, hogy egy fülhallgatóban ülő fiú a számítógép mellett nyomja a telefonját.
11: Igen, hangsúlyt kell fektetnem arra is, hogy valamilyen szinten a diákok a kreativitásukat is tudják kifejezni. Fotópályázat keretén belül Benedek Elek meséi és helyszínei mai kontextusban címmel hirdettünk pályázatot diákok számára. Egy-egy fotót kellett készíteniük, inspirálódva egy Elek apó mesébre.
8: Ez éppen a Többsincs királyfi.
11: Köszönöm. Ne feltétlenül árul el nagyon sokat, de hogyha asszociáljuk magával a mesével, hát igenis mély mondani valójú képről van szó. Hetedik osztályos diák készítette ezt. Tudjuk a meséből, hogy a Többsincs királyfinak mindene megvolt, és mégis unatkozott. Ugye a mai gyerekek is mindent megkapnak adott esetben a szüleiktől, főleg elektronikai cikkekben gazdagok, és valahol mégis unatkoznak sajnos, tehát ezt ábrázolja az a bizonyos fotó.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk végéhez értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap újra várjuk Önöket a készülékek mellé. Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, Határok nélkül.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.
2: Következnek Balassi Bálintnak különbféle szerelmes éneki, kik között egy néhány isteni dicséret és vitészségről való ének is vagyon. Így kezdődik a Balassa kódex, amit a költő halála után 50 évvel 1656-ban írtak. Ez őrizte meg Balassi Bálint szerelmi líráját az utókornak. A másoló így folytatta. Ezeket pedig a maga kezével írt könyvéből írták ki szóról szóra, vétek kevés helyen esett benne, az sem egyébből lett pedig, hanem a Balassi írásának nehéz olvasása miatt. De afelől meg lehet. Külön-külön mindenik éneket, mikor, miről és kiről szerzette, megírta. A nótáját is mindenik ének feljegyezte. Aki azért gyönyörködik benne, innét igazán megtanulhatja, mint kell szeretőjét szeretni, és miképpen kell neki könyörgeni, ha kedvetlen és vad hozzá. De nem mindent hevít úgy a szerelem tüze talán, mint őtet. Balassi Bálint verseit Básti Lajos és Rátóti Zoltán olvassa fel.
3: Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtől. Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek. Szerelemtől nincsen bántása én lelkemnek. Vagyok békességes, én elmém is csendes. Nincs gyötrelme lelkemnek. Megszabadult rabhoz hasonló állapotom, mint szinte annak nekem sem volt szabadságom. Én nagy szerelmemben, mint gonosz tömletben, éjjel-nappal volt gondom. Szabadon örülök minden mulatságoknak, búsultát sem gyakran látják vidám orcámnak. Azért, mert köteles nem vagyok szerelmes senki ékes voltának. Örülök, röpülök nem különben, mint karúj, kinek sárga lába lábszíjakból szabadul, nem kesereg lelkem, mert megmenekedtem szerelem békójából. Kellim már én nékem, csak jó ló, hamar agár, ifjak társasága, éles szabja, jó madár, vitézek közt ülvén, kedvem ellen sincsen jó borral teli pohár. Kegyesek, szép szűve, reám bár úgy nézzenek, valamint akarják, avval mindegyet érnek, mert sem szerelmekkel, sem gonosz kedvekkel többé vízre nem visznek. Vehetnek ifjak vének példát én rólam. Én nagy szerelmemben mennyi nyavaját láttam. Néha mint örültem, néha kesergettem, mint nyughatatlankodtam. Ója, ez a tanács szerelemtül meg magát, mindenki kívánja életinek nyugalmát, mert ki azt követi, higgyet kínját érzi, veszi gonosz jutalmát. Szerzémez 8 verset víg és szabad elmével, gyűlésben indulván jó ruhás legényekkel, hozzám hasonlókkal, vitéz ifiakkal, nem kehegő vének.
4: Egy könyörgés. Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem, mert körülvett engem szörnyű veszedelem, segedelmem. Légy mellettem, ne hagyj meg szégyenednem. Vagy ha azt akarod, hogy tűrjem ostorod, csak rúd szégyentül ót fejemet. Ha bántod, halálomat inkább elhozd, hogy nem rútítsd orcámot. Áldj meg vitészséggel, s az jó hírrel, névvel, hogy szép tisztességgel mindent végezzek el. Öltöztes fel fegyvereddel, jó ésszel, bátor szívvel. Ne gyalázzon engem kevély ellenségem, te légy, Uram, velem, jól tevő Istenem. Nagy szégyenem ne viseljem tovább, s ne hagyj elesnem. Kiért dicsérhessen lelkem mindenképpen, hogy mindenek ellen megtartottál épen. Áldott Isten, hála legyen neked örökké. Ámen.
2: Balassi Bálint verseit Básti Lajos és Rátóti Zoltán olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Németh László és Pintér Edina készítette.
0: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Számos olyan mesterségünk, foglalkozás nevünk van, melyekkel kapcsolatban az idők során szólásmondások keletkeztek. Itt van például az a mondás, hogy nem feljebb Varga a kaptánál. De vajon mit jelent ez? Erre a kérdésre is választ kapunk Forgács Tamás nyelvésztől, a Szegedi Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
5: Jellemző-e, hogy a Varga, mint mesterség megjelenik a szólásokban? Nagyon sokan a fiatalabbak közül egyébként már nem is igen tudják, mivel foglalkozott egy varga.
6: A varga viszonylag gyakori a szólásokban, ugye a varga régen egy fontos mesterség volt, hiszen cipőket gyártott, és a vargák általában elég szegény emberek lehettek, és meglehetősen le is nézték őket. Valamint, mivel sokat ilyen csirizzel dolgoztak, tehát ilyen ragasztóval, amivel a bőröket ragasztották egymáshoz, mikor ugye megvarták őket, ezért nagyon sokszor ilyen koszosak, ragasztósak voltak, és ezért is lenézték őket. Például olyan szólásmondás is van, hogy ebb a varga talp nélkül, ugye az ebb az egy hitvány kutyát jelent általában a régiségben, és elég sok olyan szólásmondás van, hogy ebb valami nélkül. Hát ugye a varga talp nélkül azért ebb, mert hogy ha nincs talpa, amihez hozzávarja a cipő felső részét, akkor nem tud dolgozni. Az a varga, akinek nincs cipőtalphoz való anyaga, az alkalmatlan a munkavégzésre, mert hát úgy nem lehet csinálni, hogy a cipő fele hiányzik ugye a talpa.
5: Milyen kifejezésekben találkozhatunk még a vargával?
6: Például van olyan szólásmondás is, hogy igen tud varga lovat patkolni. Ez pedig azt jelenti, hogy valaki nem ért valamihez. Gyakran mondták azt, hogy igen tud varga lovat patkolni, vagy mondjuk annyit ért hozzá, mint a varga a lópatkoláshoz, mert a varga az csak a cipőkészítéshez értett, a lópatkoláshoz nyilván nem. Mint ahogy voltak olyan szólásmondások is, mondjuk, hogy annyit ért hozzá, mint a hajdú a harangöntéshez. Ugye a hajdúk azok nagyon szilaj legények voltak, aztán belőlük lettek ugye reguláris katonák például a bocskai hadseregében, de mondjuk a harangöntés, ami egy elég precíziós, komoly szakértelmet kívánó munka, hát az tényleg nem az ő műfajuk volt, hogy így mondjam, és ugyanígy a vargákat a lópatkolással összekapcsolni azért nem lehetett, mert ők bizony ehhez nem értettek.
5: Nem feljebb Varga a kaptánál. Mit jelent ez a mondás?
6: Ehhez hasonló szólás ma is van a nyelvünkben, hasonló szereplőkkel is. Ugye ma úgy szoktuk ezt mondani, hogy Schuster maradjon a kaptafánál. Ugye a kapta vagy kaptafa az a láb alakját is felvő fából faragott munkaeszköz, amire a varga a bőrt húzta rá, és azon formázta meg, és utána ezt a kaptafán megformázott bőrt varta össze, hogy a talpal az aljával a cipőnek, és ugye hát az, hogy nem feljebb varga kaptánál, az arra utal, hogy maradjon mindenki a saját dolgánál, amihez ért, és ne próbáljon olyanokba beleszólni, amihez nem ért.
5: Varga betűt csinál valaki. Ma is szoktuk ezt mondani. Ennek van köze a vargákhoz?
6: Bizonyára ez ugye egy olyan kifejezés, hogy varga betűt csinál, amit ma is használunk akkor, hogyha valaki kerülőt tesz, valamilyen kerülőutat csinál, és úgy tud valahova oda menni, tehát ez valami íves kerülőútra vonatkozik. Régen volt olyan is, hogy varga betűt vet, azaz tántorok, tehát ha valaki részeg, ott úgy is használták. Az a nagy kérdés, hogy mi ez a varga betű, ezt ugyanis nem tudják kideríteni. Többféle magyarázat létezik. Van olyan, ami azt mondja, hogy a varga betű az arra utal, hogy a vargák általában írástudatlanok voltak, és a varga betű az, ahogy mondjuk az írástudatlan varga próbál mondjuk betűket leírni. De van olyan nézet is, hogy amikor a varga a bőrt kiszabja, és abban ilyen íves vonalakat húz a késével, amiből aztán hát ugye később a cipő, vagy esetleg a csizma készül, hogy az lehetett a varga betű. Nem tudják pontosan. Ez egy olyan elem, ez a varga betű a szólásban, hogy varga betű csinál, amit úgy hívnak, hogy unikális komponens, tehát egyedi. Ez a varga betű összetétel sehol más máshol nem fordul elő a magyarban, csak abban a szólásban, hogy varga betűt csinál valaki.
0: Kedves hallgatóink! A 2026. február 17-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával. Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
2: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
3: 5 óra van, derűs ébredést is reggelt kívánok 2026. október 1-én. A szerkesztő Gyarmati Péter is valamennyi közreműködő nevében köszönti a hallgatókat, Juhász Zsolt. Már az erdők is veszélyben vannak a szárazság miatt, új fafajokra lenne szükség. És megbarnult, kiszáradt, összeesett, ilyen az idei dióbél minősége. Ezekről is beszélünk a következő órában.
4: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. A rendőrség irányítása alá került a terrorelhárítási központ. Folytatódik a napos csapadékmentes idő. Jó reggelt kívánok, Kis Józsefet hallják a hírekkel. Elrendelte Sesztárk Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járásbíróság. Nem megoldott, hanem részben feltárt ügyeket vont magához a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, fogalmazott a szervezet elnöke. Unger Anna az ATV-ben azt mondta, a hozzájuk érkező ügyészek és Tastánti Katalin nyomozati elnökhelyettes ezeket az ügyeket jól ismerik, a magyar politikai korrupció egy-egy tipikus esete mindegyik. Jelenleg a parkfenntartási ügyet, a Volánbusz ügyet, a vízumbizniszt és a már megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal költéseit vizsgálják. A további esetek kiválasztásánál fontos szempont lesz, hogy elévülési határon belüli ügyekkel foglalkozzanak, ahol még vannak vagyonbiztosítási lehetőségek. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terror elhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább, az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. A GDP arányosan az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas, de az utak 43%-a rossz állapotú, írja a GKI Gazdaságkutató ZRT. Magyarország 1871 kilométeres autópálya kapacitása meghaladja Csehországét, Szlovákiáét vagy Ausztriáét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1%-át fordította közúti infrastruktúrára. Ahhoz azonban, hogy az úthálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, további 9300 milliárd forintra lenne szükség. Mától ismét a megye elnevezés használatos a vármegye helyett. A főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezett a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján, a borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az ország döntő részén derült az ég, mindössze északon található kevés fátyol felhő. A légmozgás gyenge, mérsékelt. A hőmérséklet most 2 és 14 fok között változik. Ma folytatódik a napos, csapadékmentes idő. A szél napközben helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között várható.
0: Műsorajánló.
1: Napközben.
5: Valóban ártalmasabb lehet az e-cigaretta, mint a hagyományos? Tudják-e a fiatalok, hogy milyen veszélyekkel néznek szembe, ha a divatos füstölést választják?
6: Láttam nagyon sok ilyen rémtörténetet, hogy sokat használták, és hirtelen elzárult a tüdejük, kórházba kerültek, és akkor utána már csak a történetet mesélték el, hogy jaj, ne csináljátok ezt, mert hogy nagyon rossz.
5: Mit tud tenni a szülő, ha a gyermeke függővé vált valamelyik dohányterméktől? Erről is beszélgetünk napközben annak kapcsán, hogy illegális e-cigaretták összetevőit vizsgálta meg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egy mérgezéses eset bejelentését követően. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
2: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
3: 5 óra múlt 6 perccel, most néhány mondat az első fél óra tartalmából. Különleges mászófalat adtak át nemrég a Veszprémi Pannon Egyetemen.
7: Remélve azt, hogyha itt fejlesztünk egy újabb sportfelületet, egy mászófalat, akkor ez piacon is megállja a helyét, és egy önfenntartó sportággá válik.
3: Felújították az utóbbi időben baleset veszélyessé vált Nagy Bakó Naki kőszikla szurdok lépcsőit.
8: Párszor már végigjártam,

0: a briketre is vonatkozik. Gárdonyi Eszter beszámolója.
1: A kisalföldi erdőgazdaságnál már az áfa csökkentés előtt is komoly érdeklődés mutatkozott a tűzifa iránt. A társaság augusztusi tájékoztatása szerint készleteik akkor a nyári időszakra jellemző alacsonyabb szinten voltak, ugyanakkor a beérkező megrendeléseket folyamatosan teljesíteni tudták. A kereslet növekedésére pedig az őszi fa kitermelések után készülnek majd, mondja Bene Zsolt, a kisalföldi erdőgazdaság ZRT kommunikációs referense.
2: Viszonylag nagyobb összeggel mérséklődtek az áraink, ezeket már közzé is tettük. A honlapunkon, Facebook oldalunkon lehet ezekről aktuálisan tájékozódni, illetve van egy tűzifa webshopunk is, ahol pedig akár a lakóhely szerint legközelebb eső erdészetnek a tűzifa készleteiről lehet tájékozódni. Nem szállítjuk be a tűzifát a telep helyeinkre.
1: Közvetlenül a kitermelés után kerül a fogyasztóhoz?
2: Részben igen, részben pedig kint az erdőterületen történik ennek a készletezése, tárolása, és aztán a későbbiekben a vevő való kiszállítás is innét indul.
1: Mi az, ami elérhető nálunk, és mi mondjuk a legnépszerűbb?
2: A Szigetköz, Hanság környékén lévő erdészeteinknél elsősorban nyilván puhafás választék található meg, sokan ezt előszeretettel használják, ahol pedig nyilván nagyobb a kemény lombosoknak az aránya, ott inkább abból vásárolnak többet.
1: Ugye a legtöbb esetben így van meghatározva, hogy egy erdei köbméter kerül ennyibe és ennyibe. Mit jelent ez az erdei köbméter?
2: A mi esetünkben azt jelenti, hogy az egység köbméter, tehát az egy köbméter, az 1 méter x 1 méter x 1,7 méternyi faanyagot jelent, hiszen az egyes hasábok között ugye levegő is van. Na most ezt a levegőt, hogyha ki szeretnénk venni a képletből, de mégis 1 köbméternyi faanyaghoz szeretnénk hozzájutni, akkor 1,7 méter hosszúságú rakatot kellene ebből megvásárolnunk. Tehát nálunk minden esetben az értékesítés az erdélyi köbméterben történik.
1: Hogyan kérhetem? Tehát nekem még otthon ezt fel kell vágni, vagy ha én azt kérem, akkor konyhakészre, vagy kuglizza, mindenre van lehetőségem?
2: A mi értékesítésünk gyakorlatilag 1 illetve 2 méteres választékokból tevődik össze. Nyilván ezzel otthon még van munka darabolni, illetve hasítani kell ahhoz, hogy konyhakészé váljék, illetve a Moson-Magyaróváron található telephelyünkön ott hozzáférhető akár konyhakész minőségű tűzifa is.
1: A kisalföldi erdőgazdaság ZRT korábbi árjegyzékében a kemény lombos hengeres tűzifa ára 35 ezer forint körül alakult köbméterenként, az új kedvezményes áfakulcs miatt az árak jelenleg 16 és 30 ezer forint között mozognak fajtától függően. A térségben elsősorban a kemény lombos fafajok, például az akác, a cser, a kőris és a tölgy iránt mutatkozik kereslet. A szakemberek ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy nem mindegy, hogy kitől és mit vásárolunk. A fűtési szezon közelettével ugyanis megjelenhetnek az alkalmi, úgynevezett utazó tűzifa árusok is, akik ugyan kedvező árat ígérnek, ám a vevő végül akár kevesebb vagy rosszabb minőségű fát kaphat a kifizetett összegért.
2: Sokszor találkozunk ilyen problémás esetekkel. Talán az áfa csökkentés az ilyen szempontból a gazdaság fehérítését is szolgálja, hiszen akik ezzel korábbiakban próbáltak üzérkedni, azok egy kicsikét kiszorulnak ebből a helyzetből, hiszen kénytelenek nagyjából hasonló árakat kialakítani, mint amilyeneket a legálisan értékesítő erdészetek. Ami még esetleg garantálja azt, hogy a megfelelő mennyiséget kapja a vevő, az, hogy ömlesztett tűzifa mellé kap mérlegjegyet, tehát ellenőrizni tudja, hogy az adott mennyiség az annyi-e, amennyit ő kifizetett. A szállítás mellé megkapja az adott fuvarnak a szállító jegyét, amin szintén szerepel ennek a faanyagnak a mennyisége, akár vissza tudja mérni későbbiekben. Nálunk, amikor megtermelődik ez a faanyag, akkor ezt pontosan készletre vesszük, és szállítási egységenként adjuk ki, nem tudunk ezzel csalni.
0: Különleges mászófalat adtak át nemrég a Veszprémi Pannon Egyetemen, amellyel csatlakoznak a Veszprém 2026 Európa Sport Régiója címhez. A nagymúltú intézményben párhuzamosan meghirdették a sport évét is. De nem állnak meg a beruházásokkal, hiszen terveik szerint a közeli, hatalmas régi ipari műemlékkéményt is mászhatóvá szeretnék tenni, amely szimbolikusan is mozgásra készítheti a királynék városának lakóit. Felszegi Csaba riport.
3: A nemrég átadott mászófal mellett az egyetem hallgatóinak, dolgozóinak fenntartott modern konditerem is megújult. De már az év elejétől számtalan programot szerveztek az egyetemen az idei Veszprémi Sportrégió egyik fő partnereként. Edvi Lászlót, a Testnevelési és Sportintézet igazgatóját hallják.
4: Pannon Egyetemen nincs sporttudományi képzés. Így egy ilyen intézményben a

0: sportot szilárd lábakra építeni, annak szükségességét nap mint nap bizonyítani, ez nem egyszerű. Viszont az a szerencsénk, hogy a Pannon Egyetem vezetése a sportot mégis stratégiai területnek tekinti. Ez abban mutatkozott meg, hogy jó 10 évvel ezelőtt született az egyetem vezetése részéről egy olyan döntés, az egyetemi sport létesítményeket a sportintézet üzemeltetheti. Magyarán odaadták a szakemberek kezébe azzal a motivációval, hogy ha ezzel a területtel jól gazdálkodtok, akkor az ebből származó bevételt a sportra lehet fordítani. És onnantól kezdve kezdtünk el céltudatosan, célirányosan fejleszteni újabb és újabb sportfelületeket. Megújult a kültéri sportpályánk, egy óriási rekordtámpálya, és az átadásra került létesítményeink, ugye a bővített konditerem, illetve a falmászóterem, ezek pedig olyan helyiségekből alakultak ki, amelyeket hosszú-hosszú éveken keresztül nem használtak. A falmászótermünk az például a fűtés rekonstrukció után a kazánházból felszabadult 1/3 területből lett felépítve. Ez egy 10 méteres belmagasságú, most jelenleg 250 négyzetméteres mászófal területet tartalmazó terület. A konditermünk, ahol pedig most állunk, korábban mosoda volt, illetve szénraktár, ugye egy széntüzelési kazánok voltak.
1: Tehát ezeket egészen felépítették.
0: Ez az egész, amiről beszéltem, ez 1200 négyzetméter. Tehát 1200 négyzetméter, ez 10 évvel ezelőtt még egy sötét luk volt. Mi ezt tudtuk, hogy ezeknek a létesítményeknek az átadása ez erre az évre tevődik, hiszen a támogatások, illetve a források így datálódtak. Részben ezért gondoltuk azt, hogy a Pannon Egyetemen ezt az évet nevezzük a sport évének, másrészt pedig jelezni akartuk, hogy a sportrégióhoz is szeretnénk kapcsolódni aktívan, ami természetesen meg is történt, hiszen rengeteg sportágat és programot kínálunk ebbe a nagy vállalásba. Hát a létesítményeink pedig megteltek. A közönséget nem csak a hallgatók, hanem a városlakók, a régió lakói is jelentik.
1: Mit különleges ez a most átadott mászófal?
0: A falmászásnak hagyománya van itt a Pannon Egyetemen. Korábban volt egy másik sportcsarnokunkban mászófalunk, ami megszűnt átalakítások miatt, és ez a hallgatók körében egyébként rendkívül népszerű sportág kikerült az utcára, így idézőjelben, bár meg nem szűnt, hiszen Bakonyban vagyunk, a Bakony lábánál élünk, tehát itt a sziklák közelében mászásra lehetőséget lehet találni, viszont ez a köteles mászás nem csak a mi régiónkban, hanem megyei vonatkozásban is megszűnt létezni, és ez egy óriási hiánypótlás lehet. Erre a hiányállapotra léptünk rá, remélve azt, hogy ha itt fejlesztünk egy újabb sportfelületet, egy mászófalat, akkor ez piacon is megállja a helyét, és egy önfenntartó sportággá válik.
1: Ha jól tudom, akkor ugye a szomszédban van az ECTCT tánc és mozgás központ, tehát helyben vagyunk, hogy így mondjam, és egy hatalmas torony, egy régi gyártornya, gondolom ipari műemlék van a kettő között, és ez is mászható lesz?
0: Igen, tehát itt nem állunk meg, szeretnénk ezt a sportágot mindenki számára láthatóvá tenni. Egy műemlék jellegű kémény van, magasodik itt a mászófal terem mellett, ugye ez utal arra, hogy régen itt egy széntüzelésű kazánnal történt a fűtés itt az egyetemen. Ezt a kéményt is szeretnénk mászhatóvá tenni. Az a cég, amelyik tudta kivitelezni magát a mászófalat, az képes is alkalmas arra, hogy ezt a projektünket is segítsen megvalósítani. De ha már szóba jött az ECTCT, amivel együtt az ő szimbiózisában egy komoly sportcentrummá tudtunk fejlődni, ott viszont van egy boulder terem, tehát az is egy falmászóterem. A kettő között az óriási különbség az, hogy a boulder teremhez nem kell kötél, az egy alacsonyabb belmagasságú kötél nélküli mászásra ad lehetőséget. Ez a sportfelület, ez a mászófal, ez pedig köteles mászásra alkalmas. Arra a sportágra, amit szabadban is lehet űzni, és meg lehet mászni.
2: Az adományozók példás összefogásának és egy pályázatnak köszönhetően felújították az utóbbi időben balesetveszélyessé vált nagy bakónaki kőszikla szurdok lépcsőit. A szurdokba vezető lépcsősor teljesen megújult, így ismét biztonságosan járható a megye egyik legkedveltebb turista célpontja. Varga Tünde járt a helyszínen.
3: A Nagykanizsa és Zalakaros közelében fekvő nagybakónaki kősziklaszurdok Zala megye legkülönlegesebb és leglátványosabb természeti látnivalója. A zalai dombság eróziója vájta agyagos homokkő szoros, sok turistát vonz a térségbe. A völgybe vezető lépcsősor azonban néhány évvel ezelőtt elhasználódott az időjárás viszontagságai miatt. A létrák elkorhadtak, instabillá váltak, így a kirándulók elkerülték azt. Idén azonban lelkes adományozóknak köszönhetően a helyzet megváltozott. Kovács Tamás, nagybakónak polgármestere.
4: 2024 környékén fedeztük fel azt, hogy sajnos a sziklaszurdoknak a létrái már életveszélyessé váltak, és fontosnak találtuk annak a felújítását. Már ott voltam, hogy árabot kiírva, mi is hozzájárultunk, amikor már 2,5 millió forinttal, és adományokat gyűjtöttünk még civilektől, cégektől elég nagy számba sikerült, 1.300.000-400.000 forint környéke jött össze.
3: Tehát akkor ennek a felújítása 7-8 millió forintba került?
4: Nem volt annyi, a létre volt 6 millió forint, jöttek ki az alpinisták, 500.000 forint környékét kértek.
3: Ez mekkora útvonal?
4: Ez körülbelül 1 kilométer lett az egész útvonal. Ha a forrástól nézzük, az Esperanto forrásoktól nézzük, akkor amit elindulunk, a szép kört lehet tenni, az körülbelül 3 kilométer lehet. Csak érintjük a sziklaszurdókat is, az körülbelül 3 kilométer, és vissza fogunk érni a forráshoz. Csoda szép látvány a forrás is.
3: Mennyien járnak oda kirándulni?
4: Rengetegen. Most, hogy készült a létre, ebbe az évben tavasszal nyitottuk meg, kellett telepet rendeznünk, fakivilágások voltak, alpinistákat megnézni. Akkor jött egy cég, aki megnyerte ezt a kivitelezést, és akkor ők beivítették a létrákat.
3: Ön kipróbáltad?
4: Persze, én meg első, aki civilként végigfutott rajta. Párszor már végigjártam, és tényleg nagyon jó lett. A hozzávezető út viszont az, ami mindenképpen túrabakancs ajánlott. Az...
3: Erdei út.
4: Igen. Jó mély völgyet képzeljünk el. Volt ott ment a régi út ösvénye. Na most az, amikor volt a 2021-es felőszakadás, az egész dombóda leszakadt. És így elvitte azt az utat is. Nem szeretném azt, hogyha még egyszer előfordulna, inkább akkor lent a régi patakpartján be lehet menni végig. Köves, fás, vadregényes.
3: Mit jelent ez a településnek? Tudnak-e bármiféle bevételt szerezni ebből a turista látványosságból?
4: Ebből nekünk nincs bevételünk semmi. Ez csak egy Zalamegyenek egy kincse, amit mi takarítunk, rendbe tartjuk, hogy azért normálisan nézzen ki, mert azért látványosság legyen. Több tulajdonosa van, nem önkormányzati területen van rajta.
3: A 300 méteres tengerszint feletti magasságot éppen csak elérő dombok között rövid, de vadregényes vaslétrákkal biztosított szurdok most újra biztonságosan járható. A több mint 2 kilométer hosszú túraútvonal különlegessége még, hogy homokkő alapkőzetének köszönhetően eső esetén ritka jelenségben úgynevezett könnyező falban gyönyörködhetünk a szurdok túra után.
2: 4:06 után 4 perccel röviden a Kárpát-medence időjárásáról. Pozsonyban derült az ég, 12 fokot mértek, Kolozsváron felhőtlen az ég, 7 fok van, Aradon 12, Újvidéken 9 fok a hőmérséklet, és Csíkszeredában 1 fok van. Egy nyugodt, természetközeli élményről szól a Bodrog folyómenti turizmus. Ezt tartják a legbiztonságosabb vízi helyszínnek a kajakosok, mert a Bodrognak alig van sodrása, szinte állóvíznek tűnik. A helyi önkormányzatok és civil szervezetek összefogásának köszönhetően folyamatosan fejlődik. Hallhatjuk Gyarmati Péter riportjában.
5: Az ország egyik legszebb, de még alig felkapott vidékén kanyarog a Bodrog. A Tisza mellék folyója egy különleges, érintetlen tájat hozott létre. Ezt a vidéket szeretné népszerűsíteni és így megvédeni az Aktív Bodrog Szövetség. A szervezet alig másfél éves, de már létrehozták a turistákat segítő telefonos applikációt, és a folyó mentén egyre több kiszolgáló épület segíti a kirándulókat, mondta dr. Remenyik Bulcsú, a szövetség elnöke.
6: Tovább folyik a sátor építési program, de most már zuhanykonténereket is állítunk, és mobil WC-ket, tehát minden nagyon klasszul fog működni. Ezen kívül a hajókikötők elkészültek, az átadás átvétel folyamatban van, gyakorlatilag áprilistól egészen októberig szezon volt, és van, és még folyik.
5: Az applikációt hogyan lehet letölteni? Már működik?
6: Működőképes, igen, még töltjük föl hozzá az információkat. Az applikációnak a lényege annyi, hogy nem csak a programok és a látnivalók lesznek föltöltve, hanem lesznek olyan fülek, mint horgászat, nyaralóhajózás, fürdőzés, kölcsönzők, kerékpártúrák, vízitúrák, gyalogtúrák, aktív kikapcsolódás. De lesz rajta bodrogbérlet is, ami azt eredményezni, hogyha egy vendég éjszakát eltölt, akkor kedvezményekhez jut a bodrogmenti településeken. Folyómentők, helyi termelők és borászatok szerepelnek az appban.
5: Elnök úr, mi az applikáció neve?
6: Bodrog app. Erre jutottunk. Létezik már egy ilyen tiszató app, meg egy velencei tó, és a fejlesztő ugyanaz, és azt mondta, hogy nagyon népszerű a másik kettő elnevezés, és maradjunk ennél.
5: Közhely már, de rettenetes asszály pusztított forróság volt egész nyáron Magyarországon. Ez hogy érintette a bodrogi turizmust, a Bodrog folyó vízszintjét, az ökológiáját?
6: A Bodrog folyó vízszintjét főleg az befolyásolja, hogy a tiszalöki vízerőmű most nyitva van vagy zárva van, és valóban az utóbbi hetekben megnyitották, és főleg a béka lencse leúszott, csökkent is egyébként a vízszint, de nem olyan drasztikusan, mint a többi folyónál, és használható a vízisportra.
5: Megközelítőleg 800-an élnek Bodrog keresztúron, a kisfalu kétféle turizmusról híres. Világszerte ismert zarándok helye a haszid zsidóknak, a ma is tisztelt Reb Steiner Saje csodarabbi miatt, és létezik egy a táj és a térség miatt kialakult turizmus a településen. Rozgonyi István polgármester a Kossuth Rádiónak elmondta, nemrég hatalmas nemzetközi elismerést kaptak.
7: A Green Destination tudom kiemelni, hogy Berlinbe bronzérmet szereztünk fenntarthatóság kategóriában. Turizmusban. Ez egy óriási nagy dolog volt, hogy Magyarországot egy kis település Bodrog keresztül tudta képviselni a nemzetközi porondon. És ami talán a legfontosabb dolog, hogy ez nem egy embernek, ez nem egy polgármesternek a személyének szól, hanem nagyon fontos, hogy ez egy közösségi összetartásnak a megszületett eredménye. Ugyanis itt a Katóka és Petrőzöri, akik számolják a gólyafészkeket. A Fülöp a Különc futóverseny, amit egy civil szervezet szervez. Akteleki Nemzeti Park és Bodrog keresztül község önkormányzat és a lakosok is mind-mind hozzájárulnak ahhoz az ökoszisztémához, ahhoz a fenntarthatósághoz, ami jelenleg szerint településünket jellemzi. Óriási nagy lehetőségeket látok viszont az elkövetkező időszakban. Szoktuk azt mondani, hogy talán sok pénzben nem is kerülne, hogy itt a Bodrogzugot jobban becsatlakoztatni Bodrog keresztúrközség vízi turizmusába, valamint testnevelő tanárként nekem veszőparipám, hogy magának a Bodrog folyónak a jobb kihasználtsága. Itt elindult az elmúlt időszakban egy vízi turizmus, de sajnos billen át az egész egy ilyen hatalmas nagy Adriáról felhozott motor csónakok vagy hajók, én nagyon nem szeretem őket, megmondom őszintén. Én amit szeretnék, hogy a kajak, a kenu is különösképpen a SZÁP, ami egy felterekvő új vízisport, hatalmas nagy lehetőséget látok, ugyanis a Bodrog folyó az egy álló folyó, mindig azt mondom. Tökéletes lenne ahhoz, hogy Sáros pataktól, vagy akár túllépve országhatár Borsitól egészen Tokaj városáig kidolgozni komplexen egy olyan programot, ami egymásra épülő, egymás segítve, nem egymás konkurenciáját generálva, tényleg egy közös gondolkodás mentén, de úgy gondolom, hogy a Bodrog folyónak is, Bodrog keresztúrnak, és magának Tokajhegyének és a térségnek is ez a következő időszak legfontosabb feladata.
2: 7 perccel fél hat előtt maradjunk még a víz közelében. Vízharangot kongatnak a környezetvédők, mert eltűnik a víz a Mátra patakjaiból, az élővilág szenved. Ezért indult a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének Mátrai Vízió programja, amelyben összefognak a helyi települések a vízmegtartás érdekében. Pilisi Csenge riportja.
8: A Tankapatak esetében kicsi természetes vagy természetközeli medencéket szeretnénk kialakítani, amennek többszörös célja van.
9: Csipkés Roland, a Bükki Nemzeti Park hidrobiológiai referense.
8: Egyrészt élőhelyet biztosítani a folyamiráknak, aminek elég komoly állománya él a vízfolyásban. Másrészt ugye szeretnénk lassítani a víznek a lefolyását is, hogy minél tovább tartózkodjon a mederben. Harmadrészt pedig, hogy a talajvíz irányába tudjon közlekedni ez a mederben lévő víz. A egyébként is meglévő medencéknek a mintájára kicsi medencéket fogunk kialakítani. Ezeket úgy kell elképzelni, egy kövekből, illetve földből.
9: Felduzzasztják?
8: Így van, felduzzasztjuk a patakot, kicsi gátakat csinálunk, és a gátaknak a felvízi részén, tehát a gátak mögötti patakszakaszon, ezek a medencék ezek kialakulnak, és olyankor is víz marad a mederben, amikor esetleg mondjuk a eső nem esik, vagy mondjuk a talajvíz felől nincsen utánpótlás a vízfolyásnak, és akkor ezeken az élőhelyeken, ugye egyrészt a folyamirák is életben tud maradni, másrészt pedig, mint ahogy az idei év is mutatta, a vadak számára is egy nagyon komoly lehetőség, hogy ivóvízhez jusson.
9: Civilek és a Bükki Nemzeti Park munkatársai építenek természetes gátakat a Danka patakon. Gyöngyöspatán az aszá és a hirtelen lezuduló csapadék is károkat okoz, mondja Hevér László polgármester.
10: Az utóbbi időben mindannyian látjuk, hogy mennyire aszályos idő van, mennyire kevés csapadék, és amikor van, akkor meg egyszerre nagyon nagy mennyiségű csapadék leesik a területünkre. Szeretnénk minden egyes lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy minél több vizet eső vizet itt tudjunk tartani az aszályosabb időszakra, és ez a kezdeményezés egy ilyen, a településünkön két patak folyik át, és akkor most ilyen kőgátakat rakunk itt a szakemberek segítségével, mi is kijöttünk segíteni, örülünk ennek a kezdeményezésnek, annak érdekében, hogy itt tartsuk a vizet hosszabb ideig, és ez a pataknak a partfalán tudja áztatni a településünk földjét.
9: Ezért indult a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének Mátrai Vízió programja. Összefogtak a helyi települések, hogy megtartsák és hasznosítsák a vizet, mondja Nagy Laura, a Bükki Nemzeti Park környezeti nevelője, a Hevesi Vízőrzők alapítója.
11: A település fölött közvetlenül megépítve ezeket a kis kőgátakat, egyrészt biztosítsuk azt, hogy a víz vissza tudjon szivárogni a talajba, másrészt egy esetleges nagy víznél lassítsuk a lefolyását és megvédjük a települést a nagyobb víztől. Emellett értékes élővilág is található a patakban, és igyekszünk élőhelyet helyet biztosítani az itt élő, például folyamirákoknak, de jelentős számban kétéltűek is szoktak előfordulni, például foltos szalamandra, ők is nagyon szeretik ezt a részt, illetve itt a patakmenti fák otthont adnak nagyon sok madárnak, árnyékolást biztosítanak, úgyhogy a párolgásban is szerepet kapnak. Azért örülök ennek a mai akciónak, mert itt helyben sikerül valamit tenni a természetvédelmiért, illetve a fennálló klimatikus változások miatt bekövetkező folyamatok hatására létrejött vízhiányt egy picit alakítani. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a helyi lakosság, a döntéshozók lássák ezt a problémát, hozzájáruljanak ahhoz, hogy segítsünk ezeket a vizeket a tájban megtartani. A környező települések mind ugyanazzal a problémával küzdenek, hogy az egyik alapvető probléma az a víz megtartás. Kiszáradnak a kutak, alacsonyan van a talajvízszint, nehezebb a gazdálkodás, és ezek a kis akciók egy picit mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a problémák mérséklődhessenek. MÁV Inform.
2: 2 perccel fél hat előtt a vasút híreit Kis Horváth Levente mondja el.
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A győri fővonalon rövidebb ideig sorompóhiba lassította a közlekedést, Tatabánya és Tata között jelenleg néhány vonat ezért hosszabb menetidővel közlekedik a vonalon. Vésztő és Gyoma között ma pótlóbusz állítja az utasokat több vonat helyett is. A többi vonalon zavartalanul indult a ma reggeli vonatforgalom. Rákos állomáson is zavartalan a forgalom, a hétfői baleset jelenleg nem okoz fennakadást. A 60-i és az újszászi fővonalon teljes útvonalon közlekednek a távolsági és az elővárosi vonatok, és teljes útvonalon járnak az S76-os vonatok is, azonban a Debrecen felé induló Intercity-k továbbra is Cegléd érintésével járnak. A műszaki mentés és helyreállítás várható ma este kezdődik, ami további korlátozásokkal jár majd. A munkálatok ideje alatt várható forgalmi rendről a MÁV csoport honlapján adunk majd tájékoztatást. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
2: Hamarosan 17:30, itt a Hajnaltája, Kossuth Rádió vidékmagazinja, amelyben rövidesen arról beszélünk, hogy megégett a dió termése, sok helyen ezért nem is szedik le, mert nem éri meg vele foglalkozni, és szólunk arról is, hogy már az erdők is veszélyben vannak a szárazság miatt, új fafajokra lenne szükség. És az is a műsor témája lesz 6 óráig, hogy a korszerű növényvédelemben felértékelődik a megelőzés és a pontos előrejelzés.
13: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Megszűnt a Vármegye elnevezés, folytatódik a napos, csapadékmentes idő. Köszöntöm hallgatóinkat! Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti jár. Bíróság. Nem megoldott, hanem részben feltárt ügyeket vont magához a Nemzeti Vagyonszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, fogalmazott a szervezet elnöke. Unger Anna azt mondta, a hozzájuk érkező ügyészek és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes ezeket az ügyeket jól ismerik. A magyar politikai korrupció egy-egy tipikus esete mindegyik. A további esetek kiválasztásánál fontos szempont lesz, hogy elévülési határon belüli ügyekkel foglalkozzanak, ahol még vannak vagyonbiztosítási lehetőségek. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEKA nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább, az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. A GDP arányosan az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas, de az utak 43%-a rossz állapotú, állapította meg a GKI gazdaságkutató ZRT. Magyarország 1871 kilométeres autópálya kapacitása meghaladja Csehországét, Szlovákiájét vagy Ausztriájét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1%-át fordította közúti infrastruktúrára. Ahhoz azonban, hogy az úthálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség. Mától ismét a megye elnevezés használatos a vármegye helyett, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezett a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. Az ország döntő részén derült az ég, a hőmérséklet 2 és 14 fok között változik. Ma folytatódik a napos csapadékmentes idő. A szél napközben helyenként megélénkül. Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között várható. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést. Elmondja a műsorvezető Juhász Zsolt.
2: Országszerte tehát derült az ég, 11 fokot mértek Budapesten, Győrben és Moson, Magyaróváron. Sopronban 13, Szombathelyen 7 fok a hőmérséklet, Pápáról 10, Veszprémből és Székesfehérvárról 8 fokot jelentettek, Szentgotthárdon 10 fok a hőmérséklet, Zalaegerszegen 12 fok van, Keszthelyen 14 fok a hőmérséklet, 5 fok van Nagykanizsán és Kaposváron, Siófokon 11 fokot mértek, a Balaton 17 fokos, Pécsen 11, Pakson és Baján 6 fok van, Kecskeméten 8, Egerben 9, Széchenyben pedig 5 fok a hőmérséklet. Miskolcról és Szolnokról 8 fokot jelentettek, Karcagról, Debrecenből, Nyíregyházáról, Záhonyból és Szegedről 7 fokot, Békéscsabán 11 fok a hőmérséklet, és Kékestetőn is 11 fok van, 5:30 múlt 3 perccel.
14: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
15: Reggel 5 és 6 óra között.
2: Most pedig néhány mondat a következő fél óra tartalmából. Már az erdők is veszélyben vannak a szárazság miatt. Új fafajokra lenne szükség?
16: Lehet, hogy nem csak az őshonos fafajokban kell gondolkodnunk, hanem a nem inváziós növényzetet kell kisléptékben összetesztelnünk.
2: Megbarnult, kiszáradt, összeesett. Ilyen az idei dióbél minősége.
17: Termésnek mondjuk a 80%-a használhatatlan, rosszabb esetben meg 100%-a.
2: És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy a korszerű növényvédelemben felértékelődik a megelőzés és a pontos előrejelzés.
15: Bozsik gazda robata.
2: Ha méheket látunk a szőlőn vagy a gyümölcsösön, akkor ezek a hasznos rovarok. Csupán a darazsak, madarak vagy jégeső által már feltépett, sérült szőlőszemekből, megsérült gyümölcssebekből szürcsölik a kicsorduló édes levet. A védekezésről beszélnek a szakemberek.
18: Hogy lehet a méhek ellen védekezni, mármint a gyümölcsösökben? Gyönyörű, érő, hatalmas őszi barackainkat eszik a méhek. A darazsak nem, mert azok a palacba zárva vergődnek, és a méhek meg nevetnek rajtuk, hogy megmaradt a kaja nekik.
19: Sokan ide keverik a méheket is. A méhecske, vagy a házi méh nem tudja, mert neki nyalószájszerve van szemben a darázsal, amelynek rágószájszerve van.
20: Több mint 30 éve termelek favorit csemegeszőlőt. Az utóbbi évtized legígéretesebb termése volt ebben az évben. Ha valaki mondta volna, hogy azt a szép termést a darázs néhány nap alatt értéktelenné tudja tenni, nem hittem volna el.
21: Keresztes Ferenc, növényvédő szakmérnök. Tőle kérdezem, hogy vannak kollégáim is, meg hallgatóink is, akik szinte egész évben küzdenek a darázs ellen.
19: A megtermékenyített nőstény tele lát. Repedésekbe, különböző védett helyekre behúzódik, és tavaszig ott van. a védekezés lehetséges időpontja az a tavasztól kezdődik, amikor a megtermékenyített nőstény a terelőhelyéről előjön, és fészeképítésben, majd petézésbe kezd, tehát megkezdi a szaporodási ciklust.
21: Akkor látjuk ezeket a kis darásfészkeket, például padlásokra, védett helyekre rakják, tehát érdemes akkor ezt kikémlelni, hogyan tudjuk őket ártalmatlanítani.
19: Tavasz folyamán jönnek elő, és a szaporodást követően azt lehet mondani, hogy hasznosak is, hasznos szervezetek, mindaddig, amíg érő félbe lévő gyümölcsöt, vagy főleg szőlőt nem találnak.
21: A hasznot az hajtja, hogy ők is a beporzásban szerepet játszhatnak?
19: Nem ilyen jellegű a hasznuk, hanem ragadozó életmódot folytatnak. Tehát akár legyeket, vagy más egyéb szervezeteket megfogva a fiasítást etetik vele. Amikor viszont a gyümölcsök megjelennek, vagy a szőlő kezd érni, akkor rendkívüli kárt tudnak okozni. A szőlőnek a belsejét kieszik, a mag és a héj marad vissza. Sokan ide keverik a méheket is. A méhecske, vagy a házi méh nem tudja megkezdeni a szőlőt, mert neki nyalószájszerve van szemben a darázssal, amelynek rágószájszerve van. Két darásfaj fordul elő, az egyik a francia darázs, az padláson vagy villanyóra szekrényekbe szokott gyakori lenni, a másik az pedig földben lakik, a német darázs. De a kártétele mind a kettőnek ugyanaz, meg gyakorlatilag az életmódja is.
21: A piretroid származékok hatásosak ellenük.
19: Így van, nagyon hatásos, esti óráktól lehet pusztítani őket. Azért nem célszerű napközben, mert napközben aktívak, de éjszaka elhúzódik. Tehát ha valaki aktív darázsnak neki megy, vagy próbálja lepermetezni, számíthat a legrosszabbra.
2: Szakértőnk továbbra is várja a hallgatói kérdéseket a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címen, de érdemes figyelni Bozsik Gazda podcast csatornáját is. 8 perccel múlt 17:30. A Magyarországra a 19. század második felétől érkező bolgár zöldségtermesztők kifejezetten olyan helyeket kerestek, amelyek megfeleltek a speciális intenzív módszereiknek. Szükségük volt nagy kiterjedésű sík területre, bőséges élővízi öntözési lehetőségre, valamint a termékek értékesítése miatt nagy fogyasztói piacokra, vagy iparvárosok, nagyvárosok közvetlen környékére. Csalgótarján mellett akkor ez szólt leginkább, de az időközben megszűnt bolgárkertészek nyomába lépett Ferenc Zsolt családja is, aki 40 éve kertészkedik. Családi gazdaságokat bemutató sorozatunkban Tarnóczi László riportja következik.
0: Ferenc Zsolt családi gazdaságában szépen töltődnek a krumplis zsákok. Ahhoz képest, hogy aszály volt, nagyon nagy szárazság, nagyon szép krumpli termése van.
1: Csak a mennyiség egyharmadása, az a baj vele.
0: Mi minden található még a földjén, Salgótarján határában vagyunk, Zagyvapálfalva külső területén, a vasút mentén.
1: 20 féle paprika, görögdinnye volt, főző, tökfélék, sütőtök, csemege, kukorica, uborka, káposztafélék, igazándiból minden, ami kertészetbe beillik.
0: Néhány kilométerre vagyunk attól a helytől, ahol 100 évvel ezelőtt bolgárkertészek dolgoztak. Ők egészen mással foglalkoztak?
1: Hasonló volt az is szerintem.
0: Ők láttak benne lehetőséget, boldogulást, és úgy gondolta, hogy ön is?
1: Hát ezt nagy család, nagyapámék kezdték el, amikor feljöttek ide a nyírségből, több mint 40 éve van így gazdálkodva.
0: Apáról fiúra száll a vállalkozás?
1: Igazándiból csak a föld maradt meg, én meg gondoltam egyet, hogy újra belekezdek, de nem azokat az éveket éljük, hogy ez nagyon fényes legyen.
0: Tanult szakmája az agrárium, vagy hát pedig amit elsajátított a családban?
1: Hát én mióta járni tudok, onnantól jártam nagyapámmal ki a földekre, meg mindenben részt vettem.
0: Mik voltak a legjobb élmények?
1: A munka.
0: Megszerette a munkát, ezt sem mondhatja el ma mindenki magáról.
1: Hát ez lehet, sőt valószínű.
0: Családban ki az, aki segít most önnek?
1: Igazándiból az egész család segít benne, így szezonban. Anyum, barátném, húgom, apum, mamám is a erős paprikát fűzi föl.
0: Hol vannak piacaik? Elég nagy terület ez, amin gazdálkodnak.
1: Értékesítek savanyító üzemekbe is, meg kis piacokon is, meg ilyen nagybani-szerű piacon is. Úgyhogy járok 4-5 felé. Az a baj, hogy nem elég leszedni, hanem el is kell tudni adni.
0: Mi vált be, mi az a növénykultúra, ami jól megmarad ebben a földben? Hány aranykorona értéke van?
1: Az aranykoronát így fejből nem tudom, nem egy erős föld, ilyen öntéstalaja van inkább, ilyen kicsit agyagos, vannak homokosabb részek is, de nem egy erős talaj, de megnő már minden benne igazándiból. Hát görögdénye is volt 20 kiló fölötti, és úgy, hogy nincsen talpoldatozva.
0: Közelben a Tarján-patak, ennek most csörgedezik az alján egy kis víz, nem szárad ki teljesen. Hasznunkra van ez, vagy csak annyi, hogy a klímát egy kicsit javítja?
1: A talajvizet föntet tartja, annyi haszon van belőle. Locsolni nem lehet belőle, mert annyi víz nincs benne, meg szerintem nem is engedélyeznék. Egy ilyen tóból locsolok, amit alastam magamnak. De hogyha akarom folytatni, akkor kell valami komolyabb kutat furatni, vagy valamit kell csinálni.
0: Megtartja a családot ez a föld, vagy mellette még munkát is kell valahol vállalni?
1: Hát télen már most ez volt az első év, hogy évközben nem jártam dolgozni, szezonban. De ez óra szerint, a minimálbér és órabér nem jönnek ki szerintem belőle. Én dolgozok egész évben, így szezonban 16-18 órákat.
0: És mi az, ami által örömét leli ebben a munkában?
1: Igazándiból ezt szeretem csinálni. Azt sem mondhatom, hogy nyugodtabb, mint elmenni dolgozni, mert szerintem az nyugodtabb, hogyha valaki eljár valahol dolgozni, ha nem kell annyit idegeskedni. Ebben ültem föl, ezt szeretem csinálni.
2: Biointenzív termesztéssel gazdálkodik a zsámboki ökogazdaságban Matthew Hayes, akit sokan a hazai biotermesztés alapítójának tartanak. A kertészetben folyamatos a palántanevelés, sűrű ültetéssel növekednek a zöldségek, és rendszeres a vetésforgó is. Szabadföldben karácsonyig, a fólia alatt egész évben bőven terem zöldség. A föld mégsem merül ki, sőt, fekete, élettel teli, amit a növények is meghálálnak. Belinyi Barbara járt a zsámboki vegyszermentes kertben.
3: Matthew Hayes, a zsámboki portáján vagyunk, környezetbiológus szakmáját tekintve, de egyébként biotermesztő. Angliából több mint 30 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra.
4: Igen, 30 év Magyarországon.
3: Balra vannak fóliasátrak, de mellette szabad földben szedik a salátákat, répát, jobb oldalt, gyümölcsös, bazsalikom. Lehet, hogy annak érzem az illatát?
4: Fanny szedi a bazsalikomot.
3: Jó reggelt kívánok! És a hagyma, majd hogy szed csontikért.
4: Igen, ez biointenzív, ezek keskenyebb árgyások.
3: Nagyon sűrűn vannak ültetve növények.
4: Sok kompó. De folyamatosan fogadjunk. Folyamatosan van palánta nevelés, a fóliákban egész évben van valami.
3: Most a biointenzívben hagymát látok. Ja. Mi volt az elmúlt hónapokban még itt?
4: Hát koriander. Van egy vetésfogó, 8 parcella, és 2 szezonban változik.
3: Na de több száz négyzetméter van fólia alatt, az pedig már nem biointenzív?
4: De az is.
3: 2 méterre felfuttatva mi az?
4: Ja, malabár spenót.
3: Malabár?
4: Malabár iszonyatosan bírja a meleget.
3: El tudnám képzelni, kerítésfogó. Gyönyörű,
4: jó hangulatos. Itt az is jó árnyékul, és akkor van fodros kell, toszkán kell.
3: Tudatos, hogy sok-sok izgalmas, érdekes zöldség is legyen?
4: Ja, abszolút.
3: Pakcsoly, emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt még azt se tudtuk mi, és önöknél már volt. Pakcsoly.
4: Igen, azért, mert a biointenzív ez egy kézi módszer, és csak megéri, ha valami emelt áron sárgarépa éppen talán belefér.
3: Mi az, ami működik biointenzívben, petrezselyem?
4: Koriander, mangold, rukkola, kapor.
3: 15 évvel ezelőtt itt zsámbokon ebbe belevágott, akkor még azért nem lehetett sejteni, hogy perzselő asszály lesz.
4: Ja, nagyon nehéz. Évről évre érzünk. Tavaly nagy hiány volt, idén nagyon drasztikus.
3: Szemben beszéltem egy szintén biogazdálkodóval, ő azt mondta, hogy utakból is elfogyott a víz, igen, ő nem tudott mit termeszteni.
4: Nálunk van 2 kurt, ami szerencsére van valamennyire víz, de egyre hosszabb a szünet. Tömszéd néni 80 éves, ős gyökeres zsámboki. Mindig termelt, van neki egy jó ásott kút, de tavaly kezdett problémát, idén július elejétől nincs víz. Az is egy kérdés az országnak, hogy fogunk megoldani. Az a víz politika, hála jó Istennek, az új kormány azzal foglalkozik. Szerintem kertészet, a zöldségtermesztés abszolút megéri megoldani az öntözés kútról, mert ez ennyire bőségesen lehet termelni. Nincs értelme, hogy kukorica napra fogok öntözővízzel. Ott valami más megoldást ki kell találni.
3: Azt mondja, hogy ezt felválthatnák kertészetek?
4: Igen, Magyarország nagyon alkalmas zöldség, akár gyümölcs termesztés is, és sokkal kevesebb terület kell. Itt egy hektáron 300-400 ember tudunk zöldség termeszteni, de nagyon másképpen kell a jövőben gazdálkodni, agroerdezeti módszerek be kell hozni, trillió fák kell ültetni, fasorok, csövények, és akkor közben kisebb parcellák. Így lehet változtatni egy kicsit a mikroklíma. Nyáron valamennyi árnyék van, akkor takarmány lehet termelni valamennyi hosszabban, gabonafélek, esetleg egy kisebb részt.
2: 3:46 a pontos idő, falakba ütköznek a mezőgazdasági termelők, a változó időjárási körülmények a növények természetes védekező képességét is próbára teszik, miközben a gazdáknak egyre szigorúbb gazdasági és környezetvédelmi elvárásoknak kell megfelelniük. A korszerű növényvédelemben ezért felértékelődik a megelőzés, a folyamatos monitoring, a pontos előrejelzés, valamint a digitális és precíziós technológiák alkalmazása. Gyarmati Péter riportja.
5: Jelenleg nincsenek általános szabályok. A Kárpát-medence nyugati részén atlanti, a déli felé mediterrán, az északi-keleti térségekben pedig kontinentális éghajlati viszonyok kezdenek kialakulni, de ezek keverednek is, magyarázta a Debreceni Egyetem Növényvédelmi Intézetének vezetője. Nagy Antal elmondta, szemünk előtt zajlik egy gyors átalakulás többek között a rovarvilágban is, ahol az őshonosok a hidegtelekhez alkalmazkodtak.
6: Beáll egy tartós fagy pár mekkora hótakaró mellett, ott nem tudnak vízhez jutni. Ugye meg van fagyva, a fagyott víz, az se a gomba, se a növény, semmilyen élőlény számára nem felvehető. Tehát gyakorlatilag az egy szárazság. Bármennyire csapadék szegényetelünk, hogyha meleg van, akkor az a víz az hozzáférhető. És ez nagyon sokféle változást, pozitív, negatív irányú változást egyaránt hoz a környezetben, és ezt különböző fajok különbözőképpen használják ki, vagy szenvedik el.
5: Az egyik ilyen tekintélyes változás, hogy az enyhetél miatt hozzáférhető a talajban lévő víz. Ez pedig a talajlakó gombák számára kifejezetten előnyös, de életveszélyes a rovaroknak.
6: Ha elterel egy állat, és mellette nincsen hideg, nincsen fagy, az ő parazitái, az őt megbetegítő gombák, fonálférgek, baktériumok vízhez jutnak, megfelelő környezeti tényezőkhez jutnak, akkor megtizedelhetik ezek bizonyos fajok állományait, velük kevesebben lesznek, viszont telelhetnek olyanok, akik meg eddig nem tudtak, tehát összességében mégiscsak egy nagy tömeggel állunk továbbra is szemben, csak ennek a tömegnek az összetétele alakul át.
22: Éhesek a kártevők, előjönnek, gyors a tavaszi felmelegedés, az aktivitásuk is megnő, és hát ezzel párhuzamosan a növény pedig még nem fejlődik olyan intenzíven.
5: Ezt már Radócz László, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növényvédelmi Intézetének egyetemi docense mondta. A szakember kiemelte, minden évben újabb és újabb kártevők jelennek meg.
22: Néhány éve volt újdonság a dióburok fúrólégy, hogy még visszamenjek. 2000-es évek újdonsága volt a kukoricabogár, most már ugye együtt kell, hogy éljünk vele. És hát az idejében is mindig vannak. Most ugye megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár az ukrán határ szélen, Beregsulány térségébe, sőt már találtak károsodott fákat is, meg már olyanokat, ahol a bogárnak mindegyik fejlődési alakja fellelhető. Aztán itt van a határokon a japán cserebogár, amit a déli határon figyelnek folyamatosan, tehát mindig lesz új a nap alatt. Ez az egyik. A másik része, ami a növényvédelem, a szűkebb szakterületemről beszélek, nagyon átalakul, az a gépesítés itt is. Tehát gyakorlatilag a géprendszerek, a kijuttatás technológia. A kémiai alapú növényvédőszerek úgy tudnak fönnmaradni, hogyha a szakma egyre inkább be tudjon bizonyítani a közvélemény irányába is, meg a jogalkotó irányába is, hogy egyre környezetkímélőbb módon tudja ezeket felhasználni, egyre céltudatosabban, a dózisok csökkentésének irányába elmozdulva, és az egyre precízebb kijuttatás. A harmadik, ami még szintén ezt a szakmát nagyon erősen befolyásolja, az a növényvédőszerek átrendeződése.
5: A növényvédelemben zajló változás pedig még nem ért véget. Az újonnan megjelent készítmények 60%-a biológiai alapú, ehhez viszont korszerű tudás és folyamatos monitorozás kellene, emelte ki Radócz László.
2: Az Alföld lassan sztyeppévé válik, nem érik be a kukorica, már az inváziós fajok sem bírják a globális felmelegedést. Ez új helyzetek elé állítja a kutatókat is. Ma már több növényfaj együttesében gondolkoznak a szakemberek, illetve az őshonos fajok visszatelepítésében, de van, amiről végleg le kell mondanunk. Gergő Judit riportja.
16: A legújabb tudományos eredményeket be kell vonni, be kell integrálni a napi gazdálkodói gyakorlatban.
23: Ezt mondja dr. Borovics Attila, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetének főigazgatója.
16: Vannak olyan döntéstámogató eszközeink, amik kifejezetten például a júliusi csapadékra súlyozottan mutatják meg, hogy mely területen, akár egy hektáros területen, egy beavatkozási helyszínen, az én saját kiskertemben, és megmondjuk, hogy mi van most, és mi várható a jövőben. És ezáltal okos jó döntéseket hozhatunk, mind a választott gazdálkodás módon, módja a fafajok, és sok egyéb olyan tekintetben, amit egyébként jövőbe tekintve más módszerrel nehéz lenne kitalálni. Az olyan új helyzetek alakulnak ki, ahol egyébként maga a kutatás is a gazdálkodókkal való együttműködésre van kényszerítve. Tehát most egyfajta összekapaszkodásról, lépésről lépésre, innovációval kell kitapostunk új megoldásokat, hiszen vannak olyan új szituációk, amik eddig nem voltak. Nincs rá okos azonnali jó válaszunk, ezt is el kell ismernem. Az alföldi sztyeppesedő homoki termőjek, azok olyan új szituációkat eredményeztek Magyarországon, amik eddig nem voltak, legalábbis a belátható múltra visszatekintve. Ezáltal új megoldásokat, új technológiákat, új eljárásrendeket kell kidolgozni, és ráadásul olyan nem őshonos termelyek alakulnak, ahol lehet, hogy nem csak az őshonos fafajokban kell gondolkodnunk, hanem a kockázat nélküli, nem inváziós és mindenféle egyéb szűrőn is átesett növényzetet kell legalábbis kis léptékben először tesztelnünk, hogy utána hát legalább a mezővédő edősávok, a fasorok és az élhető emberi környezetnek a létrehozásában ezek majd segítséget adjanak.
23: Milyen növényekről beszélünk, ha nem fáról?
16: A fák között egyébként nyilván a cserjékről nem beszélünk, és mindig egy-két fafajt emelünk ki az időrövidség, az egyszerűsítés miatt, de ma már az is trend, hogy nem egy, hanem legalább három, négy, sok fafaj együttes használata a standard. Tehát, hogyha megoldásokat kínálunk, akkor én mondom, egy növényt kiemelhetek, de a hozzáértő szakértőnek, egy erdőmérnöknek tudnia kell, hogy ehhez milyen más fafajok társulnak, milyen elegy fafajok vannak az adott fafajnál, tehát hogy ez egy komplexebb rendszer, és ebben még a cserje fajokat is beleértem. A láncszerű növényzetnek a rekonstrukcióban még nem ennyire előre haladott, de nem zárom ki, hogy ennek a rekonstrukciója is elő fog majd előbb-utóbb jönni, mert ilyen szintű gyors változások vannak, amihez ilyen előreállt okos megoldásokat kell utóbb bevezetnünk a gyakorlatban.
23: Mennyire vagyunk a 24. órában?
16: Most éppen ez az idei nyár mutatta meg, amire azt gondolom, hogy figyelemfelkeltésként már magam is magamban sok esetben azt mondom, hogy lehet, hogy bizonyos pozíciókat vissza kell adjunk, mert hogy nem tudunk bármi erőforrással, bármennyi befektetéssel minden eddig elért eredményt bevédeni. Van olyan kollégám, aki a következő évtizedekre 2 millió erdőnkhöz képest több 100 000 hektárnyi erdőterület veszteséget modellez, ami nagyon figyelemfelkeltő, mert ezek a modellek, ezek megbízhatóak, a nemzetközi standardek alapján gyártottuk őket. Most az a kérdés, hogy a jelenlegi tudásunk és a változó klíma között van-e olyan új tudás, amivel ezeket esetleg vissza tudjuk szerezni, akár új fafajokkal, új technológiákkal, vagy egyébként a mezőgazdaság is technológiaváltásban és új alternatív növényekkel és megoldásokkal kívánja kezelni ezeket az új szituációkat.
23: Alföldet említettük, itt Nyugat-Dunántúlon mi viszonylag jobb helyzetben vagyunk nálunk. Mi a legsürgetőbb, legégetőbb feladat?
16: Kisebb csoportok, lékek, mozaikok formájában visszük be a jobb új megoldásokat, amik a jövő szigeteiként működhetnek. Hogy jutunk az Alföld egyébként eredetileg nem erdő termőhelyre, ott kezd a tudásunk egyre inkább bizonytalanná válni, és ezt el kell ismernünk, ezt most sürgető lépésként. Nem 24., de 23. óraként értelmezve mondom azt, hogy lépnünk kell, és nem várhatunk tovább a spontán megoldásokra.
2: Megbarnult, kiszáradt, összeesett. Ilyen az idei dióbél minősége. Gyakorlatilag megégett a dió, ami a szakembereknek nem új jelenség, mert amióta van dió és napsütés, azóta ez előfordul, de idén amiatt számít rendkívülinek a dióégés, mert vannak olyan ültetvények, ahol valamennyi dióban megtalálhatók a napégés tünetei. Sok helyen ezért nem is szedik le, és le sem rázzák a diót, hanem ott hagyják, mert nem éri meg vele foglalkozni.
7: Nagyon kevés lesz a termés a tavaszi fagy miatt.
2: Ezt egy korábbi beszélgetésben mondta a szabolcsi diótermesztő Gacsáy Ferenc.
7: Nekem szokott lenni ezen a területen átlagosan olyan 90 mázsat, most jó, ha 2 lesz, esetleg 3 mázsat. El lehet adni, eddig már több kereskedő is jelentkezett nálam, biztos, hogy el lehet adni azt a keveset, ami lesz. Egyedül az ára kérdéses, mert sajnos az utóbbi években, amikor elég jó termés, és volt, nem olyan ára volt, ami elvárható lett volna, ami a költségek fedezése után még egy tisztességes hasznot hozott volna.
2: A Balaton déli oldalán, a Dunántúl középső részén és a tó környékén termesztők mindig jobb helyzetben voltak és vannak a Balaton klimatikus viszonyai miatt, amelynek köszönhetően a fagytól is képes megmenteni a fákat a víz közelsége. Idén azonban ez sem segített, mert mindenütt komoly gondok vannak a dió minőségével. Ezt erősítette meg Gara Miklós, a Boglár Kert Kft. Ügyvezető igazgatója.
8: Az embernek ugye a napégésről az UV, a naptej, a napszúrás, a meleg, a hőségtől való szenvedés jut eszébe. A diónál ez egy kicsit másként van. Maga a dió az kompletten tud védekezni a napégés ellen, de valójában az idei év az olyan mértékű volt, hogy a nyár folyamán kétszer is volt olyan szituáció, amikor nagyon magas volt a hőmérséklet, és a légköri szárazság is nagy volt. Tehát ezek így összetetten a dió felületén olyan sérüléseket hoztak létre, amikor a sejtek, a szövetek pusztulásához vezetett. Ez normális évben bármikor előfordulhat, de ilyen mértékben és földrajzilag ilyen nagy kiterjedtségben erre még az én presztisem alatt, ami már lassan 50 éve tart, közel se volt hasonló.
2: Egy korábbi beszélgetésben említette nekem, hogy szeptember közepén derül ki igazából, hogy milyen lesz a dió minősége, amikor az első terméseket feltörik. Most is így volt?
8: Maga a barnulás, az már lehetett előre látni, és máskor is előfordul már ilyen, de a barna színű dióbelet még el lehet adni másodosztályú kategóriába, de amikor szárítás közben ez úgy összeesik, aszalódik, réhává válik, akkor ezzel már sok mindent nem nagyon lehet kezdeni.
2: A mennyiség az milyen a minőséghez képest?
8: Közepes termésünk lehetett volna, vagy gyenge közepes, vagy erős közepes, ezt már utólag így nem lehet megmondani, gyakorlatilag ezek a termések nem igazából értékelhetők. Tehát mondjuk azt így, hogy nulla. Elkerült bennünket a fagy, semmilyen gondot nem okozott, de ez a napégés olyan százalékban jelent meg, hogy a termésnek mondjuk a 80%-a használhatatlan, rosszabb esetben meg 100%-a.
2: A napégés egy hosszabb folyamat. Folytatta Gara Miklós.
8: Talajban meglévő szárazság nem volt képes arra a fa, hogy a párologtatással csökkentse a környezeti hőmérsékletét, ugyanakkor pedig a besugárzás az tartós volt. Itt nem is annyira az UV-sugárról van szó, hanem magáról a napsugárzásról, amelyik fölmelegíti a dió felületét akár 50 fok felé is. És ilyenkor ezek az elpusztult szöveteken megtelepednek a különböző gombák, de ezeket még ki lehetne szedni, de ami a belsejében van, az csak mindig utólag látjuk meg.
2: Hogyan alakul az értékesítése ezek után?
8: Kárpát-medencében erősen keresleti piac lesz, de igazából nem lesz mit keresni. Ott, ahol nem tudták öntözni az ültetvényt, ott gyakorlatilag ritka az a hely, ahol a termésen nincs gond. Június elejétől Balaton térségéről beszélek. Ez a pár milliméter eső, ami esett, ez igazából nem tudta befolyásolni ezt a történetet.
2: Két perc múlva 6 óra, és ezzel hajnaltól reggelig tartó műsorunk véget ért. Adásainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai műsort Rozbora Zoltán, Füredi Zsolt és Gyarmati Péter készítette. Nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. A hely.
1: 120 másodperc. Mindössze ennyi idő alatt kell elindulniuk a tűzoltóknak a riasztás helyszínére. De vajon mivel töltik az időt a 24 órás összezártságban a bajtársak? Mitől olyan híresen jó a humoruk, és mi ad számukra lendületet egy nehéz nap után, hogy újra és újra egyenruhába bújjanak? A 8. kerületi tűzoltóságon mindez kiderül.
0: A hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Jó reggelt kívánok, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, október 1-én csütörtökön, Malvin napján. Én Benyó Rita vagyok. Kora őszi, napos idő lesz ma is. Az időjárás részleteivel és friss hírekkel a Krónika szerkesztői érkeznek.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó reggelt kívánok, Demet Imea vagyok, a bemondó kollégám Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
5: Letartóztatták Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, Hankó Balázs letartóztatásáról ma dönt a bíróság.
4: Vizsgálják, hogy terrortámadás történt-e a Dubájból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgépen.
5: Folytatódik a napos száraz idő.
4: Most pedig következzenek a részletek. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.
5: Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Az indítványról ma dönt a Kecskeméti járásbíróság. A képviselők mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés.
4: A kormányfő szerint a tisztító tűzművelet pár hónap alatt elérte a Fidesz legfelsőbb köreit. Magyar Péter úgy fogalmazott, idézzük, a most letartóztatott Sesták Miklós vagy az őrizetben lévő Hankó Balázs nem magányos bűnöző, hanem egy politikai és gazdasági maffia tagja.
5: A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás nagy nyomás alatt dolgozik. A kormányfő a korrupciós ügyek feltárásának segítésére buzdította az állampolgárokat, és arra kért mindenkit, hogy őrizze meg és adja át a hatóságoknak az ügyekhez kapcsolódó dokumentumokat.
6: Megvédjük a nyomozókat, az ügyészeket, a bírákat, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait. Biztosítjuk a munkájuk feltételeit, és minden törvényes eszközzel fellépünk a megfélemlítésük ellen. A cél, hogy szabadon, bizonyítékok alapján tudjanak dolgozni.
4: Részben már feltárt ügyeket vont magához a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, fogalmazott a szervezetelnöke az ATV-nek adott interjúban.
5: Unger Anna azt mondta, a hozzájuk érkező ügyészek és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes ezeket az ügyeket jól ismerik. A magyar politikai korrupció egy-egy tipikus esete mindegyik. Jelenleg a park fenntartási ügyet, a Volánbusz ügyet, a vízumbizniszt és a már megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal költéseit vizsgálják. A további esetek kiválasztásánál fontos szempont lesz, hogy elévülési határon belüli ügyekkel foglalkozzanak, ahol még vannak vagyonbiztosítási lehetőségek.
4: A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről.
5: Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek.
4: Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke, Sesták Miklós és Hankó Balázs ügyével kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte a két esetben a Fidesz kommunikációja jelentősen eltér.
7: sesztákot magára hagyják, kvázi tudomásul veszik, hogy itt valami történt. Ugyanakkor Hankó ilyen dédelgetett politikai áldozatként kerül a Fidesz oldaláról beállításra, aminek szerintem alapvetően az az oka, hogy itt maga a Fidesz közössége került egy bűnszervezeti helyzetben, hiszen ha igazak a vádak, amik megfogalmazottak az ügyészség részéről Hankó tevékenysége kapcsán, akkor itt nem csak Hankó Balázsról van szó, hanem az egész Fidesz közösségről.
4: Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számvevőszék.
5: A kormányfő egy bejegyzésében azt kérdezte, meddig hallgat az ASZ a Fidesz a miniszterelnök által tiltott pártfinanszírozásnak nevezett ügyéről, és azt állította, hogy a szervezet az MNB alapítványok esetében is tétlen maradt. A számvevőszék szerint a kampányfinanszírozás vizsgálata folyamatban van. A Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat, és az ellenőrzés az NKA támogatások is kiterjed. Az ASZ azt is hangsúlyozta, hogy az MNB és alapítványa ügyében korábban vizsgálatot indított és feljelentést tett.
4: Újra összeállította a leggazdagabb magyarok listáját a Forbes. Ezúttal 32 új szereplő van a rangsorban.
5: A leggazdagabb magyar a Forbes listáján Mészáros Lőrinc, csak nem 1800 milliárd forintos vagyonnal. A második Csányi Sándor, az OTP elnöke 650 milliárd forinttal. A harmadik Felcsúti Zsolt 580 milliárddal, közel hasonló vagyonnal a negyedik és az ötödik Veres Tibor és Szíj László, ők egyébként a lista hatodik helyén álló Széles Gáborral dollármilliárdosok. Zsiborás Gergő, a Forbes főszerkesztője elmondta, a lista összeállításánál, illetve a NER-es kötődés megállapításánál több szempontot vettek figyelembe.
8: Nyilván vannak vagyontömegek, amik a NER előtt megképződtek, vannak olyan szereplők, akik a NER felhasználva, vagy a NER őket felhasználva hozott létre vagyontömegeket. Ugye a szélsőérték az egyik, az imán Mészáros Lőrinc és Tibor Csisztán például. Tehát ők a NER által kitermelt milliárdosok mintapéldányai. De például vannak olyan szereplők, akik szertméd módon eljutottak egy pontig, és utána kezdtek el kollaborálni a NER-rel. Jelinek Dániel például egy ilyen szereplő.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Feltehetően a Földnek akarta irányítani a Dubajból Tel Avivba tartó utasszállítógépet az egyik pilóta, aki repülés közben megkéselte pilótatását, közölte az izraeli kormányfő.
5: Benjamin Netanyahu hozzátette, a személyzet az utasok segítségével tette ártalmatlanná a pilótát, akit később letartóztattak.

0: Az orosz többségi tulajdon miatt szankciókkal sújtott NISZ működési engedélyét. Így tovább üzemelhet a pancsovai finomító, és folytatódhat a szerbiai piac üzemanyag ellátása. Közben folytatódnak a tárgyalások a vállalat tulajdonosi szerkezetének átalakításáról. A MOL csoport az év elején egyeztetett az orosz Gazprom leányvállalattal egy keretmegállapodás fő feltételeiről, amelyek értelmében megvásárolná a NISZ több mint 56%-os részesedését.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: Nem lesz magyar csapat a női kosárlabda Euroligában. Köszöntöm a hallgatókat! A szerb Sredjan Jovanovic vezeti pénteken a Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak. A Marco Rossi irányította együttes, akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A mérkőzést a Kossuth Rádióban, az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük. Nem lesz magyar csapat a női kosárlabda Euroligában. A Sopron a Vilnius ellen kapott ki 81-62-re, míg a DVTK Czvrena Zvezda ellen szenvedett 71-66-os vereséget. Mindkét magyar csapat az Európa kupában szerepelhet majd. A spanyol Barcelonét a Vigvári Vincével a soraiban 10-8-ra legyőzte a francia Marseille-t a férfi vízilabda szuperkupa döntőjében. Vigvári 3 góllal a mezőny legeredményesebb játékosa lett. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Közlekedés.
0: Átépítik a terelést az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé változatlanul a külső és leálló sáv lesz járható a 19-es és a 61-es kilométer között. Budapest felé azonban az 55-ös és a 33-as kilométer között a belső átterelt sáv forgalmát visszaterelik a Budapest felé vezető oldalra, így Budapest felé két sávon egymás mellett halad a forgalom.
1: Időjárás.
0: Derült, száraz idő várható ma is, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, helyenként megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél, napközben 22-26 fok várható.
3: A Krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy letartóztatták Seszták Miklóst. Hankó Balázs letartóztatásáról ma dönt a bíróság.
0: Visszautasította Magyar Péter miniszterelnök állításait az állami számvevőszék.
3: Vizsgálják, hogy terrortámadás történt-e a Dubájból Tel Avivba tartó utasszállító repülőgépen. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, Krónikával 7 órakor jelentkezünk ismét.
4: Műsorajánló.
1: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap fél egytől a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: A mikrofonnál Benyó Rita, 6 óra 10 perc van, és mondom, hogy mi várható ma reggel a felkelőben. Miért bukott el a Fidesz, és min kellene változtatnia, ha vissza akar térni? Orbán Balázst, a párt volt kampányfőnökét kérdezem. Átvilágítások, leváltások és büntetőeljárások a kultúrában. Tar Zoltán miniszter érkezik. A hálapénz visszaszorult, a protekció viszont nem, csak nem 2000 orvos mondta el, hogyan működik ma a kapcsolati rendszer az egészségügyben, az orvosi kamara képviselője érkezik, és Rákai Filipet is kérdezem, miután költségvetési csalás gyanújával nyomozás indult a most vagy soha állami támogatásának felhasználása miatt.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: Kiállítással, szakmai programokkal és rajzpályázattal készül az Életérzés Egyesület az október 15-i Babagyász világnapjára. Magyarországon minden negyedik várandóság vetéléssel végződik. A szervezet kampánya pedig arra hívja fel a figyelmet, egy magzat vagy csecsemő elvesztéséről beszélni kell. A gyász nem lehet tabu. Harcsás Gergely összeállítása következik.
6: a mi átsuhanó babáinkról emlékezünk meg, akik azok a kisbabák, akik még vagy a várandóság alatt, vagy születésük utáni egy évben haltak meg.
7: Ismertette a kezdeményezés lényegét az érintett családokkal foglalkozó szervezet alapítója. Sevcsike Manna maga is érintett, három gyermeket veszített el. Az általa vezetett egyesület

0: 2015 óta támogatja a családokat a gyermekvállalás, a várandóság és a perinatális veszteségek időszakában.
1: Nagyon-nagyon sok pár küzd termékenységi problémákkal, és nagyon sokan küzdenek azzal is, hogy amikor mondjuk veszteséget élnek meg, egyáltalán érkezik-e következő baba, szeretnének-e, és ha érkezik, akkor mikor érkezik meg, és hogyan, milyen lelkiállapotban vannak. És nagyon nem mindegy, hogy ilyenkor kik azok a szakemberek, akikhez fordulunk, és ebben is segítünk az Életérzés Egyesülettel. Sokszor úgy is, bármilyen úton is, hogy kifizetjük ezeket a vizsgálatokat, és ez azért lényeges, mert sajnos ma sokan nem engedhetik meg, hogy kifizessenek egy-egy vizsgálatot, ami adott esetben nem elérhető államilag, viszont sem testileg, sem lelkileg nem mindegy, hogy ilyenkor mennyire kapunk segítséget, és kitől.
0: A szervezet idén is kiállítással állít emléket azoknak a babáknak, akik születésük előtt vagy az azt követő évben haltak meg. Olyan családok és hozzátartozók képeit, verseit és üzeneteit mutatják be, akik már átéltek ilyen veszteséget. Sevcsik M. Anna elmondta, a kezdeményezéssel egyre több embert érnek el.
1: Nagyon fontos a sorstársi közösség, viszont hogyha azt érezzük, hogy valami nagyon ijesztően hat ránk, akkor kérjünk segítséget, mert nem vagyunk azzal egyedül. Mindenkinek más út vezethet abban, hogy jobban legyen, és nagyon fontos az, hogy ezt megtalálja. Van, aki fát ültet, van, aki kishajót enged le a Dunán, van, aki gyújt egy mécsest. Ezek a rituálék nagyon lényegesek, amikor egy veszteség ér minket, és az is, hogy ezt a akár a gyermekeinkkel együtt tegyük meg.
0: A mozgalom életrehívója fontosnak tartja, hogy a gyász ne legyen tabu téma, ezért a közterületen látható installációkon évről évre másra helyezik a hangsúlyt. Korábban az édesapák gyászával és a veszteséghez kapcsolódó rituálékkal is kiemelten foglalkoztak. Idén a gyermekek általános gyász folyamata is a középpontba kerül.
1: A gyermek életében többféle veszteség is történhet, és nagyon fontos az, hogy hogy éljük meg velük ezeket a pillanatokat. Lehet veszteség az is, hogyha elhagyja a kedvenc kis plüssjátékát, lehet veszteség az is például, hogyha a szülei elválnak, vagy ha egy kis barátja mondjuk az óvodából másik óvodába megy, és ez az, amiben mi most egy rajzpályázatot hirdettünk, és idén ez is a része lesz ennek az eseménysorozatnak, ami október 15-től lesz. Gyermek otthonokból is érkeztek alkotások. Például olyan rajz vagy festmény, ahol megjelent a szülőknek például a börtönben való léte.
0: Fontos, hogy a szülők beszélgessenek valakivel a veszteségről, ez ugyanis enyhítheti a gyászt. Vajja a Sevcsik M. Anna, aki beszámolt arról is, hogy évről évre egyre több szakember csatlakozik a mozgalomhoz.
1: Gyerekpszichológusokkal is dolgozunk. 20-án lesz a Marcibányi téren egy beszélgetés, amire lehet még regisztrálni este 6-tól 8 óráig, aminek a résztvevői egy újságíró meseterápiás szakember Bánosi Eszter, Ongai Kata gyermekpszichológusunk, és Márzs énekesnő és érintett veszteségekben, és én fogom vezetni ezt a beszélgetést, és a gyermekek és a veszteség gyász kapcsolódásáról fogunk beszélni, és próbálunk segíteni, hogy tudnak önök is, a hallgatók segíteni akár a gyermekeiknek.
0: A beérkezett alkotásokat a Marcibányi téri művelődési központban lehet megnézni október 15-től.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3: 32 hektár erdőt vágnának ki Eplénynél egy új távvezeték építése miatt. A polgármester szerint az E.ON beruházása helyi vállalkozásokat és kulturális értékeket is veszélyeztet. Az élő környezetért felelős miniszter egyelőre a fakivágás elhalasztását tudta elérni, és azt szeretné, ha az érintett szakaszon földkábelben vezetnék az áramot. A beruházás uniós támogatást kapott, ezért a nyomvonal módosítása sem egyszerű. Dercsényi Dávid összeállítása.
4: Eplényben 2020 elején indult a ZIRC Litér elektromos távvezeték ügye. Ekkor indult a tervezés, és készült egy környezettanulmány is. Már akkor 32 hektár körüli terület tarvágásával számoltak, mondja el a felkelőnek Eplény polgármestere, Fiskál János, de mivel sietni kellett az EU-s pályázat benyújtásával, áttervezték a projektet. És a jelenlegi 400 kV-os távvezeték nyiradékába helyezték volna el a 132 kV-os vezetéket. Erre kaptak engedélyt. Ez az engedély 2025 novemberéig kísérte a fejlesztést. Amikor erre kiadta a létesítési engedélyt a kormányhivatal Székesfehérváron, akkor a beruházó E.ON jelezte, hogy fizikailag nem elég a hely, és visszatértek az első tervhez. A környezetvédelmi hatóság egy hét alatt módosította a környezetvédelmi hozzájárulását és kiadta a létesítési engedélyt. 2021 végétől a projekt nemzetgazdasági kiemelt beruházás lett, ami megkötötte a kezét a környezetvédelmi hatóságoknak is, mert számos hatósági engedélyt egy ilyen besorolásnál nem kell beszerezni. A fakivágás a meglévő, a vezetéktől 26-26 méteres védővezet mellett további 35 méter szélességű erdőt érintene. Ennyit vágnának még ki. Ez több helyi turisztikai természeti értéket érintene hátrányosan.
5: Részen elég hátrányosan a Maier-tavat, ők is egyébként küzdenek ellene. Olaszfaluban az Eperjes tanösvényt, szintén egy országosan ismert epény, de az Ámoshegyi tanösvényt.
4: Mondja Fiskál János. Valamint három domboldal aljában lévő Eplényi utcánál tart attól a polgármester, hogy az özönvízszerű eső okozta áradás hordalékkal, ami most is megesik, még súlyosabb lesz. Akár házakat is veszélyeztethet, és a tönkretett táj látványa is fontos szempont a polgármester szerint. Az eplényiek támogatják a vezeték létesítését, de földkábelt szeretnének, amely a meglévő kisebb vezeték nyomvonalába kerülne, mondja Fiskál János. Ezt, ismeri el a polgármester, többe kerül megépíteni, de egyrészt a fenntartás szerinte olcsóbb, másrészt környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kellene venni. Az egész ügy azért lett most aktuális, mert pár napja egy kisebb erdőrészt kivágtak, mint kiderült, a jelenlegi vezeték védelmében. Erre hitték azt a helyiek, hogy már az új távvezeték munkálatait kezdték el, mert az Energiaügyi Minisztérium előtte két nappal levélben jelezte, hogy nincs hatáskörük egy lezárt határozatot felülvizsgálni.
5: A szájrombolása végülis nagyobb kárt okozunk, mint amilyen hasznot hajtana majd a távvezeték fejlesztése, az nem összeegyeztető semmilyen európai uniós, és remélem, hogy a magyar normákkal sem.
4: A helyiek azt várják a kormánytól, hogy akadályozza meg a szerintük értelmetlen 32 hektáros erdőirtást, jelenti ki a polgármester. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter viszont nem sokat tud tenni.
6: Őszinte leszek, biztatót nem tudok mondani. Az a helyzet, hogy 23-ban kiadták teljesen szabályosan megfelelően az engedélyt, három hatóságon is átment ez az engedély. Senki nem vette szegény eplényiek véleményét figyelembe, hogy tiltakoznak ellene, és pillanatnyilag az élő környezetét felelős miniszternek nincs hatáskör arra, hogy megállítsa a dolgokat. Legfeljebb kérhetek. Én sem örülök ennek az ügynek, sőt fel vagyok háborodva, és abszolút támogatom, hogy ha lehet, kerüljük ki, óvjuk meg az erdőt, nem tudok mit tenni. Nem lehet kockáztatni közel 300 millió euró EU-s támogatást.
4: A minisztérium megvizsgálja, hogy a földkábeles megoldás kivitelezhető-e, és ha igen, mindent megtesz ennek megvalósulása érdekében. Az E.ON-hoz fordult tehát amiatt, hogy az 5 hektáros eplényi részen a föld alatt vezesse a vezetéket.
6: Még ha többe is kerül, ezt vállalja be, mert ha eplények ennyire ragaszkodnak az erdejükhöz, azt nagyon tiszteletbe kell tartani. Annyit már elértünk, hogy még várnak a fakivágással október közepéig, ez nagyon fontos.
4: Emellett Gajdos László követeli, hogy ha még sincs más út, mint a tarvágás, a kivágott fák helyébe az E.ON telepítse vissza a jogszabályok szerint előírt kétszeres erdőterületet, azaz 65 hektárt. Reagált az E.ON is. Az energiacég kiemelte a létesülő 21 kilométeres távvezeték jelentőségét. A napelemes hálózati csatlakozást is lehetővé tevő távvezeték 16,5 milliárd forintból valósul meg, amelynek harmada EU-s forrás, kétharmada az E.ON saját forrása. Az energiacég kijelenti, hogy a nyomvonal kijelölésébe a természet- és környezetvédelmi erdészeti hatóságokat is folyamatosan bevontuk, az általuk tett kikötéseket és előírásokat teljes mértékben figyelembe vettük. A fakivágás mértékét minimalizálták. A földkábel a cég megítélése szerint több környezeti kárt okoz a növényvilágban, mint a légvezeték. Az ásás másfél méter mélyre kell lemenjen, a munkagépek logisztikájával együtt a munka egy 6 méteres sávot érint a vezeték környezetében. Egyes esetekben a talajsziklás jellege miatt akár robbantásra is szükség lehet az E.ON szerint. Ekkora távolságon emellett nagyobb eséllyel lesz meghibásodás, ekkor újból ásni kell. Az E.ON közleménye azzal zárul, hogy a kivágott fákkal megegyező mennyiséget ültet egybefüggő a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága által kiválasztott területen.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
3: Nem mindegy, mivel burkoljuk a városokat, és mennyi zöld felületet hagyunk bennük. A hőlábnyom kezdeményezés mérései szerint a természetes kövek, a fák és a tudatosabb várostervezés érezhetően mérsékelheti a nyári hőséget. A szakértők szerint az új építészeti szabályok már lehetőséget adnak arra is, hogy a települések alkalmazkodóbbak és élhetőbbek legyenek. Hegedűs Katalin összeállítása.
7: Azt szeretnénk bemutatni az embereknek, hogy milyen fontos az, hogy milyen anyagokat, milyen építőanyagokat és milyen építészeti megoldásokat használunk az épített környezetünkben.
8: Így mutatta be a Kossuth Rádiónak Balog Attila, a Reneszánsz Kőfaragó ZRT vezérigazgató helyettese a hőlábnyom elnevezésű szakmai kezdeményezést. Meglátása szerint fontos tudatosítani, hogy az épített környezet kialakítása közvetlenül formálja a helyi mikroklímát, és komoly hatást gyakorol a globális klímaváltozásra is. Nyáron azt is vizsgálták a fővárosi és vidéki városokban, hogy a különböző burkolt felületek mekkora hőt nyelnek el és hogyan melegszenek fel.
7: Nagyon nagy különbségeket találtunk. A természetes kő és a térkő között 10 fokos különbségeket jellemzően az aszfalt 15 fokkal is melegebb. Természetes kövek jellemzően 40-45 fok köré melegszenek föl egy augusztusi forró nyári napon, a térkövek 55 fok körüli hőmérsékletre és 55-60 fok körüli hőmérsékletre az aszfalt.
8: A természetes kőnek, különösen a mészköveknek kiemelkedően jó a hő visszaverő képessége, mondta Balog Attila. Ezt bizonyítja több külföldi példa is. Svédországban egy adatközpont homlokzatát faragott kőtömbökből alakították ki, hogy a természetes anyag segítse a nagy energiaigényű berendezések hőszabályozását.
7: A kő a hőtároló kapacitásával tudja szabályozni az extrém hőmérsékleteket, illetve a páraszabályozó, a porozitása miatt a páraszabályozó képességével is tudja valamilyen szinten szabályozni a klímáját az épületnek. A dél-franciaországi példa az szintén egy az épület melletti kőbányából származó mészkőből épült épület, egy borászat, ahol szintén nagyon-nagyon fontos az, hogy az épületnek milyen klímája és milyen páratartalmat kell tartani. Itt az elektromos berendezéseknek tud segíteni a kő, kevesebb energiahasználattal egy hatékonyabb klíma és páraszabályozást érjenek el az épületben.
9: A levegőhez juttatni a földet, az természetes anyaföldet.
8: Erről már Bojár Iván András építész kritikus, a 10 millió fa környezetvédelmi szervezet vezetője beszélt. Szerinte, ha ezen a téren nem történik változás, pár éven vagy évtizeden belül teljesen apokaliptikus állapotok alakulhatnak ki. Követendő példaként említette a dél-amerikai Medellín városát.
9: Ahol 15 évvel ezelőtt elültettek 880 ezer fát, és mostanában nyaranként 2-3 fokkal kevesebb a hőmérséklet a legmelegebb napokon. Ez számít, tehát ez mondjuk konkrétan ember életben kimutatható különbség, mert a meleg elviszi az idős embereket.
8: Gond lehet a települések kialakításával is, ugyanis, mint Bojár Iván András mondta, a magyar városok széles útjait, mint a budapesti Andrássy út, a szegedi Nagykörút, a pécsi sugárutak vagy a debreceni Piac utca a mérsékelt égövi viszonyokra tervezték, így azokat egész nap tűzi a nap. Ha pedig a jövőben olyan forróság köszönt be, mint Nápolyban vagy Kairóban, ahol az emberek szűk, árnyékos sikátorokban vészelik át a meleget, a jelenlegi városépítészeti környezet teljesen alkalmatlanná válik a klímaváltozás kihívásaira.
9: Tehát nagyon alaposan újra kell gondolni a dolgokat. Egyre nem tudunk okosabbat a fáknál és a növényeknél, tehát azt kell nagyon keményen szorgalmazni.
8: A nyári hőség és a városi meleg ellen nincs szükség csodafegyverre, mondta Rejt András építész, a Pécsi Tudományegyetem tanára. Szerinte pontos adatokra, mérésekre és logikus döntésekre van szükség.
10: Az a különleges téma, amivel foglalkozunk, a városi hősziget hatás, vagy ez úgynevezett hőlábnyom, ugye egy teljesen új fogalomnak a bevezetéséről szólna. Ezek abba az irányba tudjanak elmozdulni, hogy az emberi használói, város használói szempontból egy egészségesebb környezetet és hosszú távon használható környezetet tudjunk létrehozni.
8: Rejt András örömtelinek tartja, hogy a minisztérium már nem csak egyedi projektekben, hanem egységes, átfogó településfejlesztésben gondolkodik, mivel meglátása szerint a klímaváltozás elleni küzdelem már jóval a tervezőasztal előtt elkezdődik.
10: Egyébként azt lehet mondani, hogy az új építészeti törvény elég jó alapokat ad erre. Tehát, hogyha végignézzük a jogszabályi hierarchiát kezdve, az alaptörvénytől kezdve, mondjuk annak a 22. cikkelye, ami a lakhatásról szól, lefejtjük odáig, hogy az építészeti természeti törvényben milyen fogalmak vannak meghatározva, akkor ez egy viszonylag jó alap, jó keretfeltétel.
8: A fenntartható és környezettudatos irányba való elmozduláshoz mindezeken túl olyan stabil jogi és szabályozási háttérre is szükség van, amely ténylegesen lehetővé teszi ezeket a fejlesztéseket, tette hozzá Rejt András.
2: Időjárás.
11: Jó reggelt kívánok! Az előző napokhoz hasonlóan ma is folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. A szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Késő estére általában 9 és 15 fok közé hűl le a levegő, tehát nagy lesz a napi hőingás. A következő napokban is folytatódik a napos, száraz idő. A hőmérsékleti viszonyokban nem várható változás.
2: Közlekedés.
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt csak a félútpálya járható a budai alsórakparton az Üstökös utcánál, így a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. Baleset történt a 19. kerületben is, a Hofer Albert utcában az Ady Endre útnál. Lassulást tapasztalhatnak az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, az M5-ösön befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárónál, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán is az Ürömi körforgalom előtt. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan reggel 8 óra és dél között Újpesten a Megyeri úton a Szondi utcánál, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem délelőtt 9 órától várhatóan délután 3 óráig karbantartás miatt. A forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják majd. Ma napközben ismét lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, és a rendezvény miatt a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma éjjel mossák a Lánchidat és a Városligeti Zielinszki hidat, ezért mindkettőt lezárják 11:30-től hajnali 16-ig, továbbá lezárják a budavári alagutat is karbantartás miatt, várhatóan éjféltől szintén 16-ig. Az érintett BKK járatok emiatt terelve közlekednek majd. Varga Etele, BKK Info.
13: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Megszűnt a vármegye elnevezés. Ma kezdődik a reformáció hónapja. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Szlotta Judit. Elrendelte a bíróság Sesták Miklós letartóztatását, a KDNP országgyűlési képviselőjét, volt fejlesztési minisztert, 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járás bíróság. Részben már feltárt ügyeket vont magához a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, jelentette ki a szervezet elnöke az ATV-ben. Unger Anna azt mondta, a hozzájuk érkező ügyészek és Tasnádi Katalin nyomozati elnökhelyettes ezeket az ügyeket jól ismerik. Mindegyik a magyar politikai korrupció egy-egy tipikus esete. Jelenleg a parkfenntartási ügyet, a volánbusz ügyet, a vízumbizniszt és a már megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal költéseit vizsgálják. Hosszú idő után ma ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, jelentette be a miniszterelnök. Fontos stratégiai kérdésekben állapodnak majd meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A kormányfő szerint a főváros fejlődésének alapja a kormány és a városvezetés együttműködése. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább, az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Mától ismét a megye elnevezés használatos a vármegye helyett. A főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezett a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. Ma kezdődik a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében országszerte tartanak programokat. A nyitó ünnepség a deáktéri evangélikus templomban lesz. Az ünnepi hónap október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Több százan vettek végső búcsút Deák Bill Gyulától a kőbányai új köztemetőben. A többi közt Artisius és Máté Péter díjjal kitüntetett blúzénekest. A családtagjai mellett zenésztársak, barátok és rajongók kísérték utolsó útjára. Deák Bill Gyula szeptember 17-én 78 évesen hunyt el.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3: 6 óra 32 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. A hálapénzt nagy részt sikerült kiszorítani a magyar egészségügyből, a protekciót viszont nem. A Magyar Orvosi Kamara és a K-Monitor csak nem 2000 orvos megkérdezésével készült kutatása szerint az orvosok kétharmadát próbálta valaki az elmúlt egy évben ismertség alapján befolyásolni, például soron kívüli időpontért vagy ellátásért. A válaszadók háromnegyede szerint a közéleti szereplők és celebek VIP ellátása is gyakori, és sokan látják problémának az állami és a magánegészségügy összefonódását is. Először hallgassák meg Tesári Nóra tegnapi beszélgetését Kunec Zsombor egészségügyi szakértővel, utána a stúdióban az orvosi kamarával folytatjuk.
14: Csak nem 2000 orvos vett részt ebben a felmérésben. A válaszadók háromnegyede szerint gyakori, hogy celebritások, közéleti szereplők soron kívül VIP ellátáshoz jutnak. 73% gyakori jelenségnek tartja, hogy az ismerősök, rokonok soron kívül kapnak ellátást. Nem lehetne ezen változtatni? Vagy hogy lehetne?
15: Nyilván lehetne, és kell is. Azt gondolom, hogy abban az egészségügyi kormányzat most jó irányba megy el, hogy ezen változtasson, hiszen hogyha nyilvánosak a várólisták, hogyha átláthatóak a várólisták, hogyha nem eltakarni, hanem megmutatni akarja a valóságot, akkor azért föl fog tűnni a 285. csípőprotézisre várónak, hogy még 3 hónappal egy lépés sem tett előrébb, és közben meg lehet tudni, hogy megtörtént mondjuk 1500 műtét, és akkor ő hol van a mínuszban.
14: 82% szerint nincs hatékony teljesítmény alapú értékelési rendszer az egészségügyben, és 69% úgy látja, hogy a vezetői pozíciókat nem a teljesítmény, hanem a lojalitás alapján töltik be. Ezen lehetne változtatni, vajon?
15: Ezen kell is változtatni, a másodikkal kezdjük, a lojalitással, és ez tényleg az elmúlt 16 év eredménye, hogy abszolút a szakmai készségek, képességek háttérbe szorultak a lojalitással szemben, és olyan vezetői réteg került kinevezésre, aki egyébként pont ezért egy elég mérgező környezetet is tudott teremteni. Tehát amikor a egészségügyben a munkahelyről és a munkahelyi kultúráról vagy a munkakörülményekről beszélünk, akkor nagyon vastagon érintjük ezt a témát is. Maga az orvos társadalom az, ami azt mondja, hogy kérem szépen, mi szeretnénk azt, hogy legyen a teljesítményünk elbírálva, hogy nem szeretjük azt a kis piszkos dézsát, ami itt van, és hogy nem tudjuk, hogy ki mit csinál, és hogy történik. Mi szeretnénk ebbe tiszta vizet rakni, és szeretnénk látni, hogy mi történik, és mi magunk hogyan dolgozunk.
14: És hogy lehetne akkor ezt megvalósítani?
15: Transzparenciával, azzal, hogy adott esetben orvosra bontva lehet látni a teljesítményt, és ehhez hozzá lehet publikusan férni. Hogyha ezeket sikerül bemutatni, akkor azt gondolom, hogy a hallgatóközönség is könnyebben tud választani, vagy ha nincs is módjában választani, meg könnyebben talál megnyugvást, hogy jobban tud bízni az egészségügyi rendszer és az egészségügyi ellátásban.
3: És ahogy mondtam, itt van a stúdióban már velem a Magyar Orvosi Kamara Országos Felügyelő Bizottságának elnöke, dr. Széchenyi Nagy Balázs. Köszönöm szépen, hogy itt van ma reggel. És akkor kezdjük a beszélgetésben is elhangzó jó hírrel. A hálapénz ezek szerint tényleg nagy részt eltűnt a magyar egészségügyből. Ez valóban olyan nagy tett, mint amekkorának tűnik így első ránézésre?
16: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerintem igen. Tegyük hozzá, hogy ez a hálapénzes rendszer, ez egy sok évtizedes, 6-7 évtizedes rendszer, amely működött, és ez a 2021-es béremeléssel egyidejűleg lett kriminalizálva, és ezt követően valóban a kutatásunk szerint is, de egyébként a tapasztalataink szerint is igen jelentősen visszaszorult.
3: Mit gondol, minek köszönhető az, hogy a betegek szinte egyik napról a másikra le tudtak szokni arról, hogy borítékot tömködjenek a doktor úr zsebébe, amihez, ahogy mondja, 6 évtizeden keresztül egyébként hozzászoktak.
16: A betegek talán egy picit nehezebben szoktak le róla, hiszen nyilván egy hosszú beidegződésről van szó. Ezzel együtt az, hogy kriminalizálás történt, amely az orvos számára jelentősen emelte a kockázatot, illetőleg egy közismert tény volt, hogy akkor egy jelentős béremelés történt, így ezeknek az együttes hatása volt feltehetően az, hogy ez jelentősen mérséklődött ez a jelenség.
3: Tehát a doktorok mondták könnyebben azt, hogy ne tessék ide adni azt a borítékot.
16: Úgy gondolom, nagyon sokan voltak, akik addig sem olyan szívesen fogadták el, és így tudják azt mondani, hogy köszönjük szépen, de nem érünk ebből a hálából.
3: Ugye a felmérésből az is kitűnik, hogy a pénz eltűnt, de a kapcsolati tőke az viszont, mintha felerősödött volna, már mint annak az előnye. Mindössze 3% mondja azt, hogy a jó ellátáshoz kizárólag a hivatalos szabályok betartásával lehet hozzájutni, és az orvosok 2/3 próbálták már ismertség alapján befolyásolni. Ez már korrupció, vagy inkább egy túlterhelt és hiányos rendszernek a következménye?
16: Itt nagyon nehéz elhatárolni, ugyanis az, hogyha valaki segítséget kér egy orvostól, akkor ugye az orvosnak alapvetően a hippokráteszi esküje áll a szeme előtt, tehát ő próbál segíteni annak a betegnek, akivel ő szemben áll, és lehet, hogy ezáltal más betegek, akiket ő egyébként akkor nem lát, akkor lehet, egy picit hátrébb sorolódnak. A személyes kapcsolatoknak a jelentőség egyébként valljuk be, őszintén mindig is jelentős volt, tehát ez nem csak egy mostani történet, hanem ez akár évtizedekkel ezelőtt is így volt. Nyilván azáltal, hogy a másik csatorna az mond jelentősen korlátozódott, innentől ennek a szerepe felerősödött.
3: Ennek a szerepe abban van, hogy egyáltalán bejusson az ember bizonyos ellátásokba?
16: Nagyon sokféle lehetőség van. Az ellátásoknak elvileg ugye területi ellátás, hozzáférés alapján papíron az ország lakosságának talán a 99,5%-a jogosult elvileg a teljes körű ellátásra, vagy igen széles körű ellátásra. Azonban egyrészt van egy beutalási korlátozás, másik, hogyha van is beutaló, akkor egy olyan hozzáférési korlátozás, most elsőként a járóbeteg ellátásról beszélek, hogy időpontot kell kérni, és itt már ugye nyilván területenként is eltér. Tehát itt a kapcsolat inkább abban nyilvánulhat meg, hogy esetleg tudnak valakinek időpontot szerezni.
3: Mennyire erős az a tendencia, hogy mindez mondjuk azért van, sokáig lehetett hallani évekig, hogy kicsit inkább a magánegészségügy felé nyomják a pacienseket, akár az orvosok, akiknek van magánpraxisuk is, akár egyébként maga az egész rendszer, ami iszonyatosan leterhelt, és ezért úgymond megkönnyebbülést jelentene neki, hogyha nem az államit venné igénybe az ember.
16: Hát valljuk be őszintén, hogy egy hiánygazdálkodásról van szó. Tehát egy olyan piacon vagyunk, ahol az orvosokból is, különösen egyes szakmákban jelentős hiány mutatkozik, de ugyanígy az ellátási kapacitás is az ellátási igényhez képest jelentősen különböző. Tehát van ott egy szakadék, és nyilván amikor egy többletkereslet van, akkor ez megtalálja maga útját, ezt a szereplők is egyébként tudják, és ez jelentős térnyerést eredményezett a magánellátásban.
3: Ma még ezáltal úgy valóban akkora az előnye a magánellátásnak, vagy most már a magánellátás is kezd leterhelődni, ha ennyi mindenki oda lett átcsatornázva?
16: A magánellátásban igyekeznek bővíteni a kapacitásokat. Tegyük hozzá, hogy ha a humán erőforrás nézzük, akkor ez nyilván kihat az állami ellátásra is, hiszen ugyanaz az orvos megadott időben tud csak rendelni, valamelyest ez nyilván fokozható, de nem korlátlanul. Tehát az orvosoknak a rendelkezésre állása az egy, úgy mondjam, egy viszonylag szűkös kapacitás, de a magánellátás nem tud korlátlanul növekedni. Szerintem óriási nagy sorok azért nincsenek a magánellátásban, de vannak olyan ellátási formák, ahol már a magánban is várni kell, pont azért, mert az egyes szakterületek nem eltérő módon állnak rendelkezésre.
3: A kutatás egyik legriasztóbb része szerintem az, hogy az orvosok azt a problémát látják, hogy az orvosok látják a problémát, de csak 12% szerint működik hatékony visszaélés bejelentési rendszer a saját intézményében, vagyis bár tudja, hogy baj van, nem tudja, hogy hova és kihez forduljon. Ez miért alakult így?
16: Ez egy többszörösen nehéz kérdés. Egyrészt ez egy alapvetően bizalmi probléma. Az orvosok, amikor észlelnek egy ilyen jelenséget, akkor ők egy hierarchikus rendszerben dolgoznak. Tehát nekik van egy főnökük, van egy rendszer, aminek megfelelnek, van egyfajta kollegialitás is. Tehát igazándiból inkább úgy közelíteném meg, hogyha nincs semmilyen olyan motiváció, ami arra utalna, vagy arra irányítaná az orvost, hogy ezt nekem be kell jelentenem, hanem ő attól tart, hogy úgyse lesz ennek semmilyen eredménye, esetleg a kollegialitást is megsérti, esetleg ebből neki még baja lesz, tehát akkor nyilván nem fog bejelentést tenni.
3: Egy friss hírről még hagyj kérdezzem, a végén ugye a köztársasági elnök visszaküldte megfontolásra az országgyűlésnek a kötelező kamarai tagságról szóló törvényjavaslatot, amiben egyébként a köztársasági elnök elmondja, hogy nagyon is támogatja, hogy újra kötelező kamarai tagság legyen, de a kamarai tisztviselők kiválasztási módjával van problémája. Mit gondol erről, mit kellene az országgyűlésnek ön szerint tennie?
16: Az orvosi kamara valóban meglepődött ezen a döntésen, hiszen nem erre számítottunk, egy nagyon komoly tervet állítottunk arra föl, hogy hogyan fogjuk a hátralévő két hónapban a feladatainkat, etika, illetőleg a kötelező tagság kapcsán a jelentős tagbelépés, ezeket hogyan fogjuk végrehajtani, de ezzel együtt, amikor erről a hírről beszélgettünk, akkor egy meglepő nyitottság volt az elnökség ülésen, és az a hangulat uralkodott, hogy igen, ez egy új feladatot jelent számunkra, és nagyon bízunk benne, hogy elnök úrnak a megfontolásai alapján az országgyűlés mielőbb új jogszabályt, vagy illetve ezt módosító jogszabályt fog hozni, és ezt követően el tudjuk végezni a munkánkat.
3: De ha jól értem, akkor a köztársasági elnök akkor több jogot és lehetőséget adna a kamara kezébe.
16: Igen, itt egy érdekes kérdés, ugyanis itt nem is annyira a kiválasztás, hanem inkább a ciklus hossza volt az, ami kérdés volt, és az elnök úr aggája az gyakorlatilag abban nyilvánult meg, hogy azáltal, hogy ez korlátoztatik ez a lehetőség, ezáltal a kamara is korlátoztatik abba, hogy a vezetőit szabadon válassza meg. Mai tendenciák azért ennél más pozíciókban azért más tendenciákat is mutatnak. Ezzel együtt az orvosi kamara úgy gondolja, hogy van szükség egy cikluskorlátozásra. A mi orvoskamarai elnökünknek ez volt eddig is a véleménye, és azt is hozzá kell tenni, hogy ha most az országos tisztségviselőket nézzük, akkor ez a fajta változás nem az orvosi kamarát érinti elsősorban, hiszen a másik két egészségügyben működő szakmai kamara vezetője már hosszú ideje hivatalban van, míg a mi vezetésünk gyakorlatilag a mostani első ciklusát tölti.
3: Dr. Széchenyi Nagy Balázs, a Magyar Orvosi Kamara Országos Felügyelőbizottságának elnöke. Köszönöm, hogy itt volt velünk ma reggel.
16: Köszönöm szépen.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3: Tegnap járt le a védett és Natura 2000 területen fekvő állami erdők fakitermelési moratóriuma, miközben a kormány a közelgő fűtési szezonra megduplázta a szociális tűzifa program keretét 10 milliárd forintra. A természetvédők szerint azonban a két ügy nem feltétlenül függ össze. Számításaik szerint a rászorulók tűzifával való ellátása a védett erdők kitermelése nélkül is megoldható lenne. Részletek Cinege Leventétől.
17: Azt gondolom, hogy nem mindenki tudja, de a védett és a Natura 2000 erdőterületeken mindenhol az országban hagyományos vágásos erdőgazdálkodás zajlik.
18: Részletezte műsorunknak Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője, annak kapcsán, hogy még júniusban 3 hónapra rendelt el fakitermelési moratóriumot az élő környezetért felelős minisztérium a természetvédelmi szempontból legértékesebb állami erdőkben.
17: Egyrészt az egyik indokunk az, hogy az idei év, asszályos év, az olyan terhet kihívások elé állította az erdőket, hogy ezt további beavatkozásokkal súlyosbítani legalábbis meggondolandó. A másik két indokunk a moratórium meghosszabbítására, hogy egyrészt a minisztérium még nem állt fel teljes mértékben azokat az ellenőrző funkciókat, amiket be kellene vetni annak érdekében, hogy a területi kezelők, tehát az állami erdőgazdaságok, illetve a nemzeti parkok egymással részletesen egyeztetni tudjanak, és azoknak a felülvizsgálata is megtörténhessen, ezt nem tudják maradéktanul ellátni így a véleményünk szerint. Az igazi probléma az az, hogy megint az állami erdőgazdaságoknak, illetve a nemzeti park igazgatóságoknak kell megegyezni tulajdonképpen a terepen arról, hogy melyik erdő kerüljön levágásra, tarvágásra, vagy pedig ne. És hát ugye az elmúlt évtizedeknek a gyakorlata az mutatta, hogy ez csak a feszültségeket növeli, és nagyon sok esetben nem lehet a valódi természeti értékeket megőrizni.
18: A WWF Hungary szerint egyértelmű garanciákra lenne szükség annak biztosítására, hogy a szóban forgó területek, különösen azok legértékesebb részei csak korlátozottan legyenek érintettek fakitermeléssel. A szervezet szerint bár jelentős igény van szociális tűzifára, az ehhez szükséges fa mennyiség becsléseik alapján jóval elmarad attól a mennyiségtől, amely miatt a védett területek faanyagára is szükség lenne, emelte ki Gálhidi László. Hozzátéve, a moratórium lejárta azért is érdekes, mert a kormány éppen most duplázta meg a szociális tűzifa program keretét.
17: Elméletben nincsen konfliktus a szociális tűzifa, illetve a védett természeti területek erdei között, pláne hogyha a miniszter úr azt állítja, hogy ezt a védett területen kívülről is elő lehet állítani, tulajdonképpen a moratórium az akár fenntartható is lett volna. Mi azt gondoljuk, hogy itt nem a szociális tűzifa az egyetlen szempont, ami szóba kerülhet, sokkal inkább az, hogy az állami erdőgazdaságoknak a működéséhez elő kell teremteni azt a fedezetet, amit ugye a tűzifa kitermelésből oldottak meg eddig, és hát láthatóan eztán is rákényszerülnek erre. Ha nem is jövő héten, de az ősz folyamán elindulnak ezek a beavatkozások, akár tarvágások. Ha valaki ezt a kirándulásai során látja, akkor érdemes ezt jelezni.
19: Ez az állami erdőkre vonatkozott, és a moratóriumnak az volt a lényege, hogy legyen időnk és lehetőségünk felmérni azokat az erdeinket, ahol nem fogjuk továbbra sem engedni a fakitermelést vagy a tarvágást.
18: Reflektált a felkelőnek tegnap este Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter.
19: A moratórium ideje alatt több mint 10 000 erdőrészletet néztek át a kollégák, és most már tudják, hogy melyek azok a védett erdők, ahol a továbbiakban sem lehet fát kivágni, a tarvágást meg mindenképpen tiltani fogjuk. Semmi köze a kettőnek egymáshoz, a tűzifa kivágás az már eddig is zajlott, nem a moratórium alatt lévő védett erdőkben, hanem más erdészetekben, erdőrészletekben, hiszen mi csak a fokozottan védett erdőkre rendeltünk el moratóriumot. A tűzifa kivágás, a fakitermelés zajlik azokban az erdőrészletekben, amelyek nem különösen értékesek, nem magas természetességi fokozatúak. Az erdőgazdálkodás azért mégiscsak arról szól, hogy időnként kell fát kivágni, és nagyon sokat ültetni. Egyébként évente 3 millió fát fognak az erdészetek ültetni, az állami erdészetek. Következő időszakban ez ugye 4 év alatt 12 millió fa. Tehát a dolog lényege az, hogy szeretném megnyugtatni azokat a szervezeteket, akik most aggódnak, hogy eddig nem volt ilyen moratórium sem, azért hoztuk létre, hogy feltérképezzük azokat az erdőket, amit adott esetben szeretnénk érintetlenül hagyni, mint őserdő, vagy ahol nagyon szigorú körülmények között lehet csak bizonyos esetekben fakitermelést folytatni.
18: A természetvédők szerint különösen fontos lett volna a moratórium fenntartása az idei nyár után, amelyet történelmi aszály és jelentős vízhiány jellemzett. Érvelésük szerint a kiszáradt erdőknek már önmagában is komoly stresszt jelent a szélsőséges időjárás, ezért a hagyományos fakitermelési beavatkozások további terhelést jelenthetnek. A kormányzati álláspont szerint ugyanakkor a moratórium alatt megkezdődött tehát a védett állami erdők kezelésének átfogó felülvizsgálata, és hosszabb távon a természetközeli erdőgazdálkodás erősítése a cél, emlékeztetett a szakminiszter.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3: Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomoz a NAV a Most vagy Soha című Petőfi film állami támogatásának felhasználása ügyében. Rákai Filip közleményében azt írta, csak kreatív producerként vett részt a filmben, a támogatást kezelő Pilvax Film Kft.-ben nem volt szerepe, ezért a pénz felhasználásáról sem döntött. És most itt is van velünk telefonvonal végén Rákai Filip. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok!
3: Kapott-e ön bármilyen hivatalos értesítést a nyomozásról? Megkereste-e önt akár a NAV, vagy bármely más hatóság?
20: Határozottan nem a válasz, de nem csak engem, hanem a kollégáimat sem keresték, és mindenek előtt éppen ezért is hadd mondjam el, hogy maximálisan fel vagyok háborodva, és a legsötétebb diktatúrákat idéző kormányzati politikai cirkusz részének tartom azt, hogy a nevemet egyáltalán merészelik egy mondatban leírni egy súlyos köztörvényes bűncselekménnyel kapcsolatban, ugyanis sem én, sem a kollégáim nem vettünk részt költségvetési csalásban, és minden erre irányuló a tiszás kormány sajtóban megjelent sejtetést a leghatározottabban visszautasítok, és meg is fogom tenni a megfelelő jogi lépéseket ebben az ügyben. Igen.
3: Az, hogy ön producerként részt vett a film elkészítésében, hogy ön a kommunikációjában részt vett nagyon aktívan, az nem magyarázza ezeket a híreket?
20: Nem gondolom, hogy magyarázza. Én a tegnapi közleményben megpróbáltam a sajtó figyelmét fölhívni arra, hogy, hogy a sejtetéseikkel, a jó hírnevet sértő írásaikkal, mindenféle célozgatásokkal és a kattintásvadász címadásaikkal, ha lehet, akkor se engem, se a Most vagy Soha című filmet ne próbálják meg tudatosan a Tisza kormányzat szájízének egyébként oly kedves módon befeketíteni. És próbáltam azt is valahogy ebben a közleményben érzékeltetni, hogy mi is tulajdonképpen egy kreatív producer vagy egy gyártási producer felelőssége és feladata. Hogy a Most vagy Soha egyik írójaként és kreatív producereként én a film tartalmi, művészi, ha úgy tetszik, esztétikai kérdéseiért feleltem. A gyártási produceri döntéseket, operatív teendőket, elszámolásokat, pénzügyi teljesítéseket pedig a film gyártási producerei végezték. Ráadásul, ahogy leírtam, a film egy gyártó projektcégben sem tulajdonrészem, sem vezetői pozícióm nem volt. Emiatt aztán én alanya sem lehetek egy ilyen eljárásnak. De ez nem menekülés, bocsánat. Igen. Csak mielőtt még valaki azt gondolná, hogy, hogy megpróbálok bárkire áthárítani bármilyen felelősséget, ez faktum, tehát ez egy tény.
3: Akkor viszont, bocsánat, egy kérdés, a Nemzeti Filmintézet helytelenül írja azt önről, hogy ön producere volt a filmnek, és hogy hivatalos döntésben társproducerként van jelen?
20: Én azt gondolom, hogy meg kell nézni például a film stáblistáját, vagy meg kell nézni a különböző hivatalos dokumentumokat. Az esetek 99%-ában kreatív producerként vagyok feltüntetve, és bármit is mond a Nemzeti Filmintézet, akár ma, vagy bármikor, az a projektcég, amelyet létre kellett hozni a film elindulásakor, amelyik gyakorlatilag elkölti az állami támogatást, annak vannak tulajdonos, vannak felelős döntéshozói, vannak aláírói, én ezek közül egyik sem voltam, de bocsánat, ami nagyon fontos, hogy én maximálisan, tehát nem, aki ismer, 35 éve vagyok közszereplő, nem arról vagyok híres, hogy ne szoktam volna beleállni, vagy ne vállalnám a véleményemet, vagy elmenekülnék, nem is nagyon tudok természetesen, és nem is akarok semmi elől menekülni, mert nincs melől, mielől, de, és ráadásul maximálisan bízom azokban a kollégáimban, akikkel a filmet együtt készítettük, és egészen biztos vagyok abban, hogy a hatóságok újra és újra mindent rendben fognak találni. Ugyanis, aki valaha gyártott Magyarországon filmet, akár külföldi, akár magyar producer filmkészítő, az pontosan tudja, hogy drákói szigorral zajlott az elmúlt időszakban a filmek elszámolása. A Most vagy Soha című film költségvetését, szerződéseit, minden alvállalkozói szerződését, kifizetéseit 2021 óta folyamatosan vizsgálta a Magyar Nemzeti Filmintézet, a Nemzeti Filmiroda, a NAV, valamint független nemzetközi és magyar kontroller szakemberek, könyvvizsgálók, és mindig mindent rendben.
3: Ezek nyilvánosak lehetnek, ezek a vizsgálati iratok, gondolom ezekről van jegyzőkönyv, vannak számlák, és a többi, ezeket, hogyha úgy kell...
20: Természetes. Az, hogy ezt nyilvánosságra hozza a NAV, vagy az NFI, vagy akár a Nemzeti Filmiroda, azt én nem tudom. Hát nézze, aki az alanya ezeknek a vizsgálatoknak, az a legritkábban értesül arról, hogy egyébként milyen, mondjuk egy áfa visszaigényléskor milyen vizsgálatokat végzett el a NAV, de addig ki sem fizetik az embernek, amíg nem vizsgálják meg. Ráadásul, bocsánat, hogy ezt mondom, és nem akarok ilyen unalmas szakmai dolgokba belemenni, de gondolják végig, hogy minden egyes film támogatásnál akár 5 millió, akár 5 milliárd forintot kap az ember. Mindig egy nullás projektcéget kell létrehozni, ami azt jelenti, hogy jó adózó csak 2-3 év után lehet egy cég. Tehát minden egyes áfa visszaigénylésnél, minden egyes elszámolásnál 5-szörös, 10-szeres ellenőrzést kap az ember. És még egyszer mondom, maga a Nemzeti Filmiroda és a Filmintézet elszámolási rendszere is elképesztően bonyolult, összetett volt.
3: Világos. Ön korábban azt mondta, hogy a költségvetés csak nem felét a Díszletvárosra költötték, és hát azért mondja, kreatív producerként nyilván részt vett akár a látvány kidolgozásában, akár a díszletekben. Ehhez nyilván társult egy költségvetési tervezés is, nem? Tehát, hogy azért azt én nehezen tudom elképzelni, hogy nem látott egyáltalán számokat.
20: Nem tehát senki nem állította, hogy nem láttam számokat, de a kreatív produceri feladatok és a gyártási produceri feladatok nem véletlenül vannak ketté választva. Ugyanis egy kreatív alkotó ember az folyamatosan sokkal nagyobbat, sokkal szebbet, sokkal színesebbet, sokkal gazdagabbat álmodik mondjuk egy filmben vagy egy televízió műsorban, mint amit sokszor a realitás vagy a valóság mutat. Ezért kell egy olyan pénzügyi csapat, amelyik szigorúan minden egyes sort mindig ellenőriz, és nem egyszer persze előfordul olyan, hogyha a rendezővel együtt a kreatív producerek egy, nem tudom, 600 fős statiszta tömeget álmodnak, de csak 300 emberre van pénz a költségvetésben, akkor a pénzügyi producer az asztalra csap, hogy már pedig ez ennyiből nem jön ki. Tehát ezért nem szabad a kettőt egyébként összecsúsztatni. Tehát mindennek hivatalos rendje van egy ilyen filmben, ugyanúgy, hogy egy cég működésénél is egy ügyvezető felel az egésznek, az egész cég működésért. Én és ez az ügyvezető nem én voltam. Nekem egy ugyanolyan kvázi alvállalkozói szerződésem volt, mint egy rendezőnek, vagy egy zeneszerzőnek. És bocsánat, egy mondatot hadd mondjak még el, mert gondolom, hogy lejár mindjárt az időnk, hogy én nagyon bízom abban. Én nagyon bízom abban, hogy amikor véget ér majd ez a Tisza kormányzat által kézivezérelt kutyakomédia, mert ez nem más, és bebizonyosodik, hogy a Most vagy Soha című film körül soha senki semmiféle bűncselekmény nem követett el, na majd akkor is ilyen hangos lesz a kormány sajtó, és egymás lábát fogják taposni, hogy tőlem és az alkotótársaimtól bocsánatot kérjenek a gyanús igazításokért és az aljas vádat.
3: A közmédia biztosan teret fog adni annak, hogy mindig kiderüljen az igazság. Rákai Filip, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Társadalmi célú reklám.
21: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
22: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
23: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rusztavi Vokál Együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
22: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Én Kristóf vagyok a Földszintről.
25: Parancsoljon.
24: Bocsánat, ez régóta van így?
26: Régi.
25: Beázás, biztos, hogy nem.
27: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
28: Séta?
29: Gondoltam.
30: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
22: Indulhatunk. Reklámot hallottak.
1: Kossuth Rádió.
22: Újra mindenkié. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Jó reggelt kívánok a most kelőknek, 7 óra van, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja október 1-én csütörtökön. Én Benyó Rita vagyok, az időjárás részleteivel és a friss hírekkel pedig a Krónika szerkesztői érkeznek.
22: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
31: Jó reggelt kívánok, Demet Imea vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
13: Letartóztatták Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert. Hankó Balázs letartóztatásáról ma dönt a bíróság.
0: Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ.
13: Folytatódik a napos száraz idő, de éjszakánként több helyen fagypontig is csökkenhet a hőmérséklet.
0: Következnek a részletek. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét volt fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.
13: Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Az indítványról ma dönt a Kecskeméti Járásbíróság. A képviselők mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés.
0: A kormányfő szerint a tisztító tűzművelet pár hónap alatt elérte a Fidesz legfelső köreit. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, idézzük, a most letartóztatott Sesták Miklós vagy az őrizetben lévő Hankó Balázs nem magányos bűnöző, hanem egy politikai és gazdasági maffia tagja.
13: A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a most zajló korrupciós ügyek miatt az igazságszolgáltatás nagy nyomás alatt dolgozik. Hozzátette, a nyomozókat, ügyészeket, bírákat a kormány meg fogja védeni, ahogy a vagyonvisszaszerzési hivatal munkatársait is, a megfélemlítésük ellen pedig minden törvényes eszközzel fellépnek.
4: Szükségünk van a tanúkra, akik eddig nem merték elmondani, amit tudtak vagy átéltek. Azt kérem mindenkitől, hogy őrizzék meg a dokumentumokat. Adják át azokat a hatóságoknak. Segítsenek feltárni, ki döntött, ki követelt, ki közvetített, ki fizetett, ki és mennyivel gazdagodott.
0: A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkusz működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről.
13: Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek.
22: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik.
13: Az átalakításról augusztusban döntött az országgyűlés, miután a belügyminisztérium vizsgálata több rendvédelmi szerv feladatai között párhuzamosságokat tárt fel. A tárca szerint a változtatás célja az egységesebb és hatékonyabb működés. A TEKA nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át.
0: Ugyancsak mától ismét a megye elnök nevezés használatos a vármegye helyett.
13: A főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezett a 2023-ban bevezetett elnevezések eltörléséről.
0: Mérlegeli a kormány a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyi kamarai törvény módosításával kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a felvetéseket az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülés.
13: Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. A Magyar Orvosi Kamara ugyanakkor támogatja, hogy a vezetők legfeljebb két cikluson át tölthessék be tisztségüket, és azt kéri, ha ez kikerül a törvényből, a korlátozást saját alapszabályában vezethesse be. A MOK a kötelező kamarai tagság visszaállításának feltételeit megfelelőnek tartja.
0: Új feladatot jelent a Magyar Orvosi Kamarának, hogy visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvény módosítást az államfő.
13: Széchenyi Nagy Balázs, a Kamara Országos Felügyelőbizottságának elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, nem is annyira a kamara vezetőségének a kiválasztása, hanem a ciklus hosszának korlátozása volt a kérdés.
16: Az elnök aggája az gyakorlatilag abban nyilvánult meg, hogy azáltal, hogy ez korlátoztatik ez a lehetőség, ezáltal a kamara is korlátoztatik abba, hogy a vezetőit szabadon válassza meg. Mai tendenciák azért ennél más pozíciókban azért más tendenciákat is mutatnak. Ezzel együtt az orvosi kamara úgy gondolja, hogy van szükség egy cikluskorlátozásra. A mi orvoskamarai elnökünknek ez volt eddig is a véleménye, és azt is hozzá kell tenni, hogy ha most az országos tisztségviselőket nézzük, akkor ez a fajta nem az orvosi kamarát érinti elsősorban, hiszen a másik két egészségügyben működő szakmai kamara vezetője már hosszú ideje hivatalban van, míg a mi vezetésünk a mostani első ciklusát tölti.
30: Először ülésezett a kormány új döntés előkészítő szerve, a fejlesztési kabinet a közlekedési és beruházási miniszter vezetésével.
5: Vitézy Dávid közölte, a testület a jövőben egyebek mellett az uniós források felhasználásával és más fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket készít elő. A kormány emellett stratégiai, valamint gazdasági és költségvetési kabinetet is létrehozott.
6: Az uniós pénzek felhasználásával, állami beruházásokkal, turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntéselőkészítő fóruma a kormánynak mostantól ez a kabinet lesz. Ma az első ülésen is számos közúti fejlesztésről, vasúti fejlesztésekről, energetikai fejlesztésekről tárgyaltunk.
30: Hosszú idő után ma ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, jelentette be a miniszterelnök.
5: Magyar Péter közölte, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak majd meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel, Budapest és az egész ország érdekében. A kormányfő szerint a főváros fejlődésének alapja a kormány és a városvezetés együttműködése.
30: Kiegyensúlyozottabb lett a tájékoztatás az M1 híradóban a Republikon intézet szerint.
5: A közmédia figyelő felmérésében 2025 és 2026 egy-egy szeptemberi hetét vetették össze. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arra

0: kosárlabda Euroligában. Köszöntöm a hallgatókat! A szerb Sredjan Jovanović vezeti pénteken a Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő Magyarország-Georgia labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést. A 40 éves bíró tavaly októberben már fújt válogatottunknak, a Marco Rossi irányította együttes, akkor 2-2-es döntetlent játszott a portugáliai világbajnoki selejtező találkozón. A mérkőzést a Kossuth Rádióban, az M4 Sporton és a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük. Nem lesz magyar csapat a női kosárlabda Euroligában. A Sopron a Vilnius ellen kapott ki 81-62-re, míg a DVTK Czvrena Zvezda ellen szenvedett 71-66-os vereséget. Mindkét magyar csapat az Európa Kupában szerepelhet majd. A spanyol Barcelonét a Vigvári Vincével 10-8-ra legyőzte a francia Marseille-t a férfi vízilabda szuperkupa döntőjében. Vigvári 3 góllal a mezőny legeredményesebb játékosa lett. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között terelés kialakítása miatt a forgalmat rendőri felvezetéssel az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át. A szakaszon mindkét irányban két-két sávban halad a forgalom. A csomópontok környezetében a forgalmat néhány percre megállítják. A mozgó terelés mögött már 2-3 kilométeres a kocsisor.
1: Időjárás.
2: Napos derült idő várható, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, eső továbbra sem lesz. A szél nyugaton megélénkül. Délután 22-27, este 9-15 fok valószínű.
3: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 10 perccel. A krónikámban egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy letartóztatták Sesszák Miklós volt fejlesztési minisztert. Hankó Balázs letartóztatásáról ma dönt a bíróság.
2: Mától ismét a megye elnevezés használatos a Vármegye helyett.
3: Hosszú idő után ma ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Rövid hírekkel 7:30, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk ismét.
4: Műsorajánló.
1: Szóda.
5: A zene világnapját ünnepeljük október 1-én. Számos hazai intézmény és a Bartók Rádió is különleges programokkal készül. A Szóda vendége Fazekas Gergely zenetörténész, a Magyar Rádió művészeti együtteseinek művészeti vezetője lesz. A zongora világ klasszisai, a Nagy Liszt maraton, rangos nemzetközi koncertek és ünnepi műsor Cifra György születésnapján. Meghirdették a Cifra Fesztivál új évadát. És válogatás a diafilm hőskorából, a legendás alkotó Zórád Ernő diafilmes munkáit mutatják be a BÁV galériájában.
1: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: Jó reggelt kívánok, 7 óra 11 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita. Orbán Balázs volt a Fidesz 2026-os kampányfőnöke, ma európai parlamenti képviselő. A választási vereség óta két hosszabb írásban is összegezte, hogyan látja az ország és a Fidesz helyzetét, és most Brüsszelben nemzetközi szolidaritást kér. Orbán Viktortól azt a feladatot kapta, hogy erősítse a Fidesz nemzetközi kapcsolatrendszerét, és a patrióták európai térnyerésén dolgozzon. A stúdióban Orbán Balázs, jó reggelt kívánok. Köszönöm, hogy itt van.
7: Jó reggelt kívánok, köszönöm a megkívást, és köszöntöm a hallgatókat.
6: A felvezetőben is mondtam, több számvetést írt az elmúlt hónapokban. Ha röviden kell összefoglalni, én most a jövőre tekintenék, mi az, amin változtatnia kellene nagyon rövid időn belül a Fidesznek?
7: Egy választási kampány, amiben a többség ugye a másik ajánlatot, tehát a másik politikai erő ajánlatát fogadta el. Szerintem az a számvetés, amit meg kell csinálni ilyenkor egy politikai közösségnek, hogy azt, amit mi mondtunk a kampányban, az kiállja a valóság próbáját. És ezt a számvetést megcsináltuk. Ugye mi arra figyelmeztettük az embereket, hogy nagyon nehéz időszak jön, egy nagyon bonyolult és veszélyes nemzetközi helyzet van, amiben Magyarország különösen érintett, ezzel nem tudunk elzárkózni, és ebben a helyzetben meg kell védeni azt, amit eddig elértünk, és nagyon óvatosan lehet csak írni, és a változáshoz képest a stabilitás az érték. A magyar emberek többsége másképpen döntött. Most azt gondoljuk, hogy amit mi a kampányban mondtunk, az ugyanúgy érvényes, és ugyanúgy ezek a kihívások állnak Magyarország
6: tehát
7: előtt.
6: Tehát nem igazuk volt, hanem igazuk lesz.
7: Most a másik oldalnak jön a valóság bizonyítása. Ugye ott több mint 1200 ígéret

0: született meg. A magyar emberek döntő többsége úgy tudja, hogy az ő élete sokkal jobb lesz politikai értelemben is, de gazdasági értelemben is. Ehhez képest én körülnézek, nem csak Brüsszelben, hanem bárhol a világon, és ennek ellenkező, tehát ellenkező irányba mutató jeleket látunk mindenhonnan. És ezzel való, hogy mondjam, szembesülésnek a jeleit nem látom a magyar kormányon belül.
1: Ugye ön is, Orbán Viktor is korábban sokszor arról beszélt, hogy világrendszerváltás van. Hogyha ez minden így van, akkor viszont a Fidesznek egy nagyot kellett hibáznia ahhoz, hogy ennyire veszítsenek, nem?
0: Nézze, az a helyzet, hogy természetesen, ugye egy vesztes választási kampányban ugye mindenki hibázik, és mi is hibáztunk. Ugye a helyzet az, hogy 2022 óta Európa háborúban van. Egyelőre ez egy áttételes háború, egy proxy háború, aminek a gazdasági következményeitől mindenki szenved. Magas infláció, lelassuló növekedés, elszálló energiaára. Nincs egy olyan kormánypárt tulajdonképpen, ami ilyen magas támogatottsággal rendelkezik 4 év ilyen krízis után, mint amivel az előző kormány rendelkezett, de az emberek a változásra szavaztak ettől még, ha Európa ezt a háborús készülődést folytatja, gazdasági erőforrásokat így rendeli át, előttünk van az újabb energiakrízis, akkor a kormányokkal való elégedetlenség mindenhol Európában csak egyre magasabb lesz. Tehát ez a helyzet, ez az a közeg, ami körülvesz minket. Most az a helyzet, egy nagyon furcsa világban élünk, mert a minden egyes európai országban az emberek 60-70%-a úgy gondolja, hogy valami nagyon rossz jön, és hogy a dolgok rossz irányban vannak. Egyetlen kivétel van Magyarország. Magyarországon úgy gondolják,
1: az hát mert lehet, hogy ők úgy gondolták, hogy eddig volt nagyon rossz.
0: Azért abszolút, tehát most ki fog derülni, hogy a körülöttünk lévő 26 országban a helyzetértékelés megfelelően, vagy nem is. Itt jutunk el a kormányzati felelősségig, hogy mit mondunk erről az embereknek, egyáltalán őszintén szembenézünk-e a problémákkal és a kihívásokkal, vagy mondjuk egy abszolút filmszínházat működtetünk.
1: Jós gömbünk nincsen, úgyhogy én egy kicsit azért még foglalkoznék azzal, amit tudunk egyébként.
0: Hogyne, csak a politikának ez egy fontos feladata, hogy mi következik, és arra hogyan reagál.
1: Ráz Ágoston Sámuel a Magyar Nemzetnek adott egy hosszabb interjút, amiben elismerte, hogy volt olyan mérésük, amiben a Tisza előnyét látták, és azt is, hogy a jobboldali nyomás miatt nem publikálták ezt. Ön látta ezt a mérést? Ön tudott erről a mérésről?
0: Én nagyon sokféle közvéleménykutatást láttam. Én az utolsó...
1: De olyat is, amiben a Tisza vezetett?
0: Láttam ilyet is, meg olyat is, meg mindenfélét. Amit én ebből meg tudtam állapítani, az, hogy a helyzet az nem egyértelmű.
1: És hát ebből, de a helyzet nagyon egyértelmű
0: és
1: volt.
0: Kiderült, hogy azok a mérések sem voltak megfelelőek, azoknak a méréseik voltak megfelelőek, akik nagy Tisza győzelmet jeleztek előre.
1: Bocsánat, ugye de Ráz Ágoston azt mondja, azoknak, hogy ők is ezt mérték, csak nem publikálták.
0: Azoknak az intézeteknek 2022-ben pedig nagyon szoros választási eredményt publikáltak.
1: Értem, csak most 26-ról van szó, és azt mondjam Ráz Ágoston Sámuel, hogy látták, tehát csak nem publikálták.
0: Tehát a mi általunk rendelkezés álló közvéleménykutatásokban mi egy szoros eredményre számítottunk.
1: Nagyon sokan elmondják a Fidesz holdudvarában influencerei, hogy ők még a bálnában is úgy tudták, hogy vezet a Fidesz, hogy fideszes vezető politikusok mondták azt nekik. Becsapták őket?
0: Nem, ez így van, mi is így gondoltuk.
1: De hát most mondta az előbb, hogy látták.
0: Hát szoros lesz, de győzelemre van lehetőségünk, és végig láttunk egy utat a győzelemre. Sajnos ez ugye a Magyarországon soha nem volt ilyen magas részvételi arány, a közvéleménykutatásokban a részvételi aránynak a előrejelzése a legnehezebb, mert mindig mindenki magasabb részvételi arányt mond, mint ami a végén
1: lesz. Hanendre ezt is láttam.
0: Igen, de ők is magasabb részvételi arányt jeleztek például a 22-es választásokon is. De azért mondom, hogy ez egy gyakoriság. Mi úgy gondoltuk, hogy abban a részvételi arány mezőben, amit eddig a magyar politika mozgott, nekünk azzal a szavazatszámmal, amit végül kaptunk, komoly esélyünk van a győzelemre. Ez így is volt, csak a részvételi arány eltolódása.
1: Ön kampányfőnökként kérte bármely intézetet, hogy ne hozzon nyilvánosságra kutatási adatokat?
0: Nem kértem, én minden intézet saját maga gondolkozik és gondozza a saját kutatási eredményeit.
1: Kampányfőnökként azt kimerje jelenteni, hogy a Fidesz 2026-os kampány céljaira a hivatalosan járó állami kampányfinanszírozáson túl állami pénzt, közpénzt nem költött.
0: Minden ilyen kampánytevékenység. Ugye az az érdekes, hogy a Fidesz-KDNP 36 éve van a magyar politikában. Valaki kedvelik, valaki nem kedveli. Az elmúlt 36 évben mindig, minden választási kampányban, ezek száma már több tucat fölött van, mindig a törvényeknek megfelelően járt el. Ez most is, ebben a helyzetben is így van. Új szereplők vannak a politikában, az egy másik kérdés, hogy ők hogyan fognak viselkedni, vagy hogyan viselkedtek, az majd kiderült.
1: Ugye azért is kérdezem, mert hogy hát a napok hírei, hogy ugye Hankó Balázs letartóztatását is kezdeményezik, ugyanis az ügyészség megalapozott gyanúja szerint az NKA vagyonát 1079 esetben 17,3 milliárd forint értékben részben a 2026-os választási kampány költségeire fordították. Ez az ügyészségi gyanúszövege. Tudott ön erről, hogy van egy ilyen pénz, amit kampányra fordítanak, és nem
0: teljesen,
1: arra van?
0: Szerintem ezek a vádak teljesen megalapozatlanok, és ami Hankó Balázzsal történik, az a politikai boszorkányüldözés egy része. Ezt egy nagyobb keretben érdemes látni, majd beszéljünk az ügyről is, de ugye mi történt a választások óta? A Tisza párt első szimbolikus döntése az volt, hogy eltiltott a politikai ellenfeleit a választásokon való újraindulásról, konzervatív jobboldali intézeteket, kutatóintézeteket államosítottak, jobboldali médiát rúgtak be, kézi vezérléssel hát működtették.
1: Visszaállamosítottak, az alapítványi rendszert felszámolták, amivel...
0: 30 éve működő magánalapítványok, tehát hogy valaki nem ért egyet a KEKVA rendszerre, az egyetértek, de azok magánjogi, azt értem, de azok magánjogi jogalanyok, tehát azokat nem lehet.
1: De nem a magyar kormány nem értett egyet vele, hanem az Európai Unió is ezt kifogásolta évek óta, ezért nem jött Erasmus pénz.
0: Ez így még rosszabbul hangzik, tehát hogy egy külföldi politikai testületnek a nyomására történt ez Magyarországon. Kézi vezérléssel irányítják a média felületeket is. Ez a felület, ahol most beszélgetünk is, érintett, létrehoztak egy olyan vagyonvisszaélést.
1: Bocsánat, csak hogyha azt mondja, hogy ez a felület is érintett, hogy engem nem kézi vezérel senki, az egészen biztos.
0: Az a helyzet, hogy tehát miután a miniszterelnök kommentelt a Facebookon, ezek után fél órán belül kirúgtak valakit ettől a média felülettől. Most azt mondani, hogy itt nem kézi vezérlés van, ezek után nagyon-nagyon nehéz. Tehát létrehoztak egy olyan szuper hivatalt, amelyik semmilyen jogállamban nem képzelhető el. Kirendelték a rendőrséget a Fideszhez, begyűjtötték az embereknek az adatbázisait, emiatt a botrány miatt lemondott a legfőbb ügyész. Tehát a dolog teljesen egyértelmű. Itt a politikai ellenfél szisztematikus ellehetetlenítése történik. Miért? Valószínűleg azért, mert azt gondolják, hogy nem fognak tudni megfelelni az elvárásoknak, és nem fogják teljesíteni az ígéreteiket, és hogy olyan helyzetet akarnak teremteni, hogy az emberek ne tudjanak másik politikai alternatíva felé
1: fordulni. Hadd idézek Mága Zoltán pályázati leveléből. A baloldal tudatosan próbálja megnyerni magának a művész társadalmat, és ezzel a közönséget is a nemzeti oldal választási győzelme szempontjából kulcsfontosságú egyes társadalmi csoportok, a cigány szavazók, az idősek és politikailag bizonytalanok megszólítása. Emiatt a pályázók egy olyan országos koncertsorozatot szeretnének szervezni, amelynek 150-200 koncertjével összesen akár 100 000 embert is elérnek személyesen és milliós tömeget a médián keresztül, nem csak a magyar vidéki lakosságot szólítanák meg, kapcsolódási lehetőséget teremtenének az országgyűlési képviselőjelölteknek és a polgármestereknek is a helyi közösségekkel. Mi ez, hogyha nem egy kampányrendezvény?
0: Én szerintem bizonyítani kell tudni, hogy minden törvényesen történt. Az, hogy politikai szempontból nem csak baloldali művészek, hanem jobboldali művészek, jobboldali produkciók is kaptak, az szerintem egy helyes kultúrpolitikai lépés. Például az Európai Parlamentben látom, hogy ott csak baloldali kutatóintézetek és projektek kapnak támogatást, azt szerintem nem helyes. Ez egy kultúrpolitikai döntés. Ennek nincs büntetőjogi relevanciája. Azt nem ez alapján tudjuk meghatározni, hanem az alapján, hogy milyen elszámolások készülnek. Itt Az egész történetnek van egy jogi alapja. Ugye pontosan azért látszik, hogy ez egy koncepciós per, mert ez a jogi alap zárójelben van téve, és teljesen figyelmen kívül van hagyva. Olyan kényszerintézkedés alkalmazásokra kerül sor, amelyeknek semmi más köze, semmi más értelme nincsen, csak az, hogy politikai nyomás gyakorlása vallomásokat csikarjanak ki politikai szereplőkre. Én azt látom, hogy ez nem egy jogállam. Én azt látom, hogy mindenkinek be kell tartani a törvényeket. Meg vagyok győződve arról, hogy a kormányban mindenki betartotta a törvényeket, hogyha jogilag nézzük ezt
1: az ügyet.
0: Akkor
1: a legjobb, hogyha ezt a bíróság előtt tisztázni tudják, nem?
0: Hát igen, csak a dolgot nem segíti az, hogy a miniszterelnök és a kormány az előzetesen ítéletet hirdet, úgy, ahogy ez a tanúban történik, nyilvánosság előtt felszólítja a nyomozóhatóságokat, hogy ilyen-olyan intézkedéseket tegyenek, a nyomozóhatóságot visszaérnek a jogköreikkel. Egyértelmű, hogy egy egyébként együttműködő politikai szereplőkről és eljárásban érintettekről van szó. Indokolatlan kényszerintézkedéseket alkalmazott
1: velük szemben. De miért indokolatlan?
0: Ez egy politikai boszorkány.
1: Ugye most akkor még egy iratot hagy hozzak ide, ez szintén a Hankó Balázs minisztériumából származik, a kabinet főnöke írta, amelyben tételesen itt van az NKA maradvány pénzeknek a szétosztása, tizedik pont, 106 választókerület, 50 millió forint per választókerület. Miniszter úr kér egy rövid összefoglalást arra vonatkozóan, amelyről a keddi egyeztetésen is szó volt, állami vezető kiket hívott fel a támogatások kifizetése kapcsán. Dokumentumban van benne, hogy 106 választókerületnek...
0: Én azt szeretném kérni, hogy ezt az egészet bízzuk a bíróságra. Ugye ezek a kulturális
1: alapok...
0: De akkor
1: mégsem koncepciós, akkor mégiscsak a bíróságnak kell eldönteni.
0: Hát a bíróságnak kell a jogi dimenzió tekintetében állást foglalnia. Egyelőre azt szeretnénk kérni, hogy ezt, hogy mondjam, úgy tegyék meg, hogy a politikai nyomásgyakorlásnak azzal szemben ellenállnak. Ugye jelen pillanatban óriási politikai nyomásgyakorlás alatt működnek. Olyan politikai nyomásgyakorlás alatt, ami az elmúlt 36 évben nem történt Magyarországon. A Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP-t vádolták hasonlókkal külföldön és belsőben is, de az, hogy a miniszterelnök direkt módon kézivezérli, irányítja és a nyilvánosság előtti kommunikációban nyomást helyez rájuk, ez nem egy jogállami, nem egy elfogadható eljárás.
1: Azt mondja, hogy korábban nem volt ilyen. Az ügyészség volt vezetője, ugye március 5-én a TEK megállította az ukrán pénzszállítókat, Hajdú Jánost azóta jogellenes fogvatartás megalapozott gyanújával kihallgatták. Ön akkor ukrán háborús maffiáról beszélt, és most egy nyomozó főügyész, ugye volt nyomozó főügyész, azt állítja, hogy bizonyítékok politikai kreált ügyre és Orbán Viktor utasítására mutattak. Ez mennyiben különbözik akkor?
0: Nézze, én... Tehát az, hogy ukrán kormányhoz, államhoz esetleg egy háborús gépezet működtetéséhez kapcsolódó pénzek, olyan pénzek, amelyek, hogy mondjam, szürreális összegű pénzek
1: de azok évek
0: mennek át Magyarországon. Igen, de ahogy a sajtóhírekből látjuk, ugye ezek az összegek is emelkedtek az előző egy-másfél évben. Tehát nem ugyanazokról az összegekről, és nem ugyanarról a gyakoriságról, nem ugyanarról a mennyiségről beszélünk. És erre a magyar hatóságok nem fordítanak, ennek nem fordítanak hátat, hanem utána mennek, kivizsgálják, emiatt szerintem nem eljárást kell adni a nyakukba. Azt értem, hogy az ukránok védői, akik egyébként együttműködnek a Tiszával, és az egész Tisza mögötti politikai rendszer működtetésében részt vesznek, azok lobby
1: csapat. Horváth Holórend együtt abban, működik a politikai rendszer működtetésével?
0: Érdemes ebből a szempontból Baka Andrást megkérdezni, aki szegény szintén egy politikai báb ebben a dologban, de valószínűleg nem kapta meg a memót, és egy nyilvánosság előtti megszólalásán elkezdett arról beszélni, hogy ebben az ügyben milyen politikai nyomásgyakorlás
1: alatt állnak. Baka András úgy tűnik egyenlően elég függetlenül mozog.
0: Igen, csak hogy Baka András a politikai pozíciójának a megszületésétől fogva illegitim, mert hogy az elődjét illegitim módon távolították el, de még ő is azt mondja, hogy ebben az ügyben valami nincs rendben. És szerintem az, hogy a magyar hatóságok nem megpróbálják egy háborús országhoz kapcsolódó pénzügyi mozgásokat kivizsgálni, hogy azok legálisak vagy illegálisak-e, amik Magyarország területén történnek, és Magyarország nemzetbiztonságát érintik, hanem az ezekben a vizsgálatokban a korábbi kormány alatt résztvevő embereket zaklatják, Szerintem felháborító, és ez alássa Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit.
1: Nem sok időnk marad, de én szeretném még arról kérdezni, hogy most, amiket elmondott, azok nagyon hasonló mondatok, mint amit a kampányban is hallottunk önöktől. Nagyon sok mindenre azt mondta ön is az elején, hogy hát igen, erre mondtak a választók, nagy többségben nemet. Mit tudnak, vagy mit akarnak tenni azért, hogy amire az elején azt mondtuk, hogy de majd önöknek igazuk lesz, hogy gondolja, ezt önöknek még elhiggyék a választók, akkor, hogyha igazi szembenézés és számvetést a nyilvánosság előtt nem látunk.
0: Nem az a kérdés, most nem vagyunk egy választási kampány időszakban, tehát nem az a kérdés, hogy kinek hisznek jelen pillanatban a választópolgárok, hanem az a kérdés, hogy mi történik az országunkkal. Én azt látom, hogy a benzin olyan áron van, ami korábban nem volt, olyan magasságokat ér el, az energiaválság az itt kopogtat. Azt látom, hogy a munkanélküliség az 6 év óta nem volt olyan magas, mint ebben a nyári időszakban. A költségvetési hiány és az államháztartás nagyon rossz állapotban. Nagyon rossz állapotba került.
1: Az elmúlt pár hónap.
0: Az előző 16 évben ilyen problémák nem voltak. Nem látszanak a gazdasági növekedés feltételei, mindenki inflációról beszél, és a magyar kormány nem csinál semmit, hanem a politikai színházat, abszolút filmszínházat működtet, és a saját ellenfeleire próbálja levadászni. Ez nem vezet sehova. Nem abból a szempontból, hogy melyik politikai erőnek mi lesz a jövő, és majd a választópolgárok egy majdani kampányidőszakban kit fognak támogatni, hanem nekünk, mindannyiunknak, akik hallgatják ezt az adást, fontos, mert magyarok vagyunk, és azt szeretnénk, hogy ez az ország egy stabil, biztonságos és fejlődő ország legyen. Ennek a feltételeinek a megmaradásaért küzdünk.
1: Mindenképp folytassuk majd, amikor bejött, azt mondtuk, hogy furcsa mód. Az elmúlt 16 évben mi nem találkoztunk egymással, ez a jövőben ne így legyen. Orbán Balázs, köszönöm,
0: hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.
2: Közlekedés.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek továbbra is a budai alsórakparton az Üstökös utca közelében. A két irány forgalma felváltva halad, ezért mindkét irányban torlódásra kell számítani. Délfelé a Zsigmond tér vonalától csak arra szólni tudnak. Baleset miatt kell forgalmi akadályra számítani a 11. kerületben, a Szerémi úton is a Savoya Parknál, illetve korábban baleset történt a 19. kerületben, a Hoffer Albert utcában, az Ady Endre útnál, de ott már megszűnt a forgalmi akadály. Varga Etele, BKK Info.
4: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Megszűnt a vármegye elnevezés, folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Szlotta Judit. Elrendelte a bíróság Sesták Miklós letartóztatását, a KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs, korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járásbíróság. A korrupciós ügyek feltárásának segítésére kérte az állampolgárokat Magyar Péter. A miniszterelnök arra szólított fel mindenkit, hogy őrizzék meg, és adják át a hatóságoknak az ügyekhez kapcsolódó dokumentumokat. Azt mondta, a kormány megvédi a nyomozókat, ügyészeket és bírákat, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait a megfélemlítéstől. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Új feladatot jelent a Magyar Orvosi Kamarának, hogy az államfő visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvény módosítását. Széchenyi Nagy Balázs, a Kamara Országos Felügyelőbizottságának elnöke reggeli műsorunkban elmondta, nem is annyira a kamara vezetőségének kiválasztása, hanem a ciklus hosszának korlátozása volt kérdés. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. Ma is napos száraz idő lesz. A szél napközben helyenként megélénkül. Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő. Krónikával 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írt a 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra 35 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita. Az NKA pénzosztása miatt már Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását kéri az ügyészség. Közben vizsgálat indult az Operett Színházban és a Nemzeti Színházban is. Új igazgatókat keresnek több színház élére, Schmidt Máriát pedig leváltották a Terrorháza éléről, amelynek a kiállítását is átvilágítják. Mi változik valójában a kulturális intézményekben, és mi alapján születnek személyi döntések? Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a vendégem. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Önök az átvilágítás során, az NKA átvilágítása, NKA pénzek átvilágítása során ugyanarra jutottak-e, mint amit eddig mi látunk, vagy amire az ügyészség jutott? Mit áll itt biztosan a minisztériumban?
7: Igen, tehát az kutatások során nagyon hasonló eredményre jutottunk. Ugye az, amiről most a Hankó botrány szól, az egy konkrét úgynevezett különleges kollégium és az ahhoz tartozó pénzeknek a döntésével függ össze, de mi nem pusztán ezt vizsgáljuk, hanem a teljes működését az NK-nak több évre visszamenőleg, és ha nem is ilyen koncentrációban, de nagyon hasonló tapasztalatokat látunk, hogy
1: tehát
7: egy eléggé...
1: Nem csak ez a külön bugyor az, ami gyanús, mert ugye itt külön bizottság is volt rá, aki megítélte, hanem az egész elmúlt, nem tudom én, 16 éves osztással problémák vannak?
7: Ugye az új kormány, ahogy ezt ígértük is, gyakorlatilag minden területen 5 évre visszamenőleg vizsgálatot folytat, áttekinti, átvizsgálja azt, hogy mi minden történt. Ez a határon túli támogatások esetében 10 esztendő, minden egyéb esetben 5 esztendő. Ez mindannyiunk feladata, minden minisztérium feladata, tehát ennek megfelelően járunk el, és az NKA működését is 5 évre visszamenőleg nézzük. Ennek egy szelete, egy pici szelete egyébként ebben az évben elosztogatott 17,3 milliárd forint. Az, hogy milyen formában jelentkezett magában az NKA egészének a működésében az a fajta politikai deformáció és befolyásoltság, ami egyébként nagyon koncentráltan volt tetten érhető ebben a 17,3 milliárdban. Ezt is nézzük, és ennek is vannak már elég jól kézzelfogható jelei, hogy sajnos tendenciózus volt a különböző ágazatokban a döntés olykor, de sokkal színesebb azért a kép, mint ennél a különleges csapatnál.
1: Ön előtt itt ült Orbán Balázs, azelőtt pedig Rákai Filippel beszéltem telefonon, sűrű reggelen vagyok túl, és mind a ketten koncepciós eljárásokról, politikailag motivált eljárásokról beszélnek. Van olyan konkrét támogatás, amiről önök már most tudják bizonyítani, hogy az már pedig gyanúsan lett felhasználva, vagy pedig egyszerűen pártfinanszírozásra ment?
7: Igen, de még egyszer mondom, hogy mi az átvizsgálásnál tartunk. Az, hogy ezeknek az esetlegesen talált eredményeknek a megítélésé, besorolása az micsoda, az nem a mi feladatunk. Tehát minden olyan esetben, amit gyanúsnak ítélünk, a megfelelő jogi lépéseket kell megtegyük, nem a mi hatáskörünk, hogy ezeket definiáljuk, illetve a szükséges lépéseket megtegyük. Én azt tudom mondani az említett két úr megnyilatkozására, hogy természetszerűleg ez az ő védekezésük, hiszen alapvetően most is azt csinálják, amit régebben csináltak, ugye, hogy amit ők tesznek, azzal vádolnak másokat. Pontosan így működtek egy politikailag motivált és egy hegemóniára törekvő gondolatvilág mentén dolgoztak, és zárták ki azokat, nagyon sokakat, művészeket, alkotókat a kulturális életből, a finanszírozáshoz való hozzáférésből, akik egyébként hozzá meg tudták volna mutatni a magyar kultúra sokszínűségét.
1: Ugye ön az új NKA kollégium tagokat már kinevezte. Mi a garancia arra, hogy ez a testület, ez nem ugyanúgy fog működni Pepitába, tehát hogy nem annyi fog történni, hogy majd most a mostani kormányhoz lojális művészek, alkotók kapnak díjakat. Van-e garanciális elem?
7: Én onnan kezdeném, hogy erről kellene leszokjunk, hogy ki kihez lojális, és hogy is mint az alkotóktól, a művészektől, a kreatív szakemberektől azt várjuk, hogy kreatívak legyenek és alkossanak. Nem gondolom, hogy egy kormánynak az lenne a feladata, hogy politikai hűség alapján osztályozza, vagy adott esetben támogassa
1: a művészeket. De mondjuk akkor, ha a Rákai Filip újra mondjuk a Mohács forgatókönyvét újra beadná, amit visszavont, és az szakmailag jó, akkor attól, hogy milyen szerepet vállalt az elmúlt 16 évben, kapna támogatást a művészi produkciójára?
7: Nagyon jól mondja, a szakmai értékelés és a szakmai mérték lesz az, ami meghatározó. Nem gondoljuk, hogy az, ami az elmúlt 16 évben volt, azok az alkotók, azok az emberek, akik azokat az alkotásokat szerették, élvezték, hogy őket teljes mértékben ki kell a mai kulturális életből vezetni. Tehát nyilvánvalóan, hogy ahol érték születik, még hogyha az érték nem is passzol mindenkinek az ízlésével, és ez lehet bármelyik, hogy is mondjam, politikai oldalhoz közeli alkotónál, az nem azt jelenti, hogy neki ne lenne létjogosultsága létezni. Az egyetlen kritérium az a szakmai tartalom, a művészeti érték, és ebben például az is benne van, hogyha valami nagyon direkten, közvetlenül politikai, akkor az értelmszerűen már nem üti meg ezt a mércét.
1: A felvezetőben is mondtam, hogy egyszerre nagyon sok vizsgálat és átvilágítás zajlik, több színházban is, az Operettben, a Nemzetiben, az Operaházban, viszont van egy, az Operett, ahol bár még tart az átvilágítás, ön felfüggesztette az igazgatót. Mi a különbség a többihez képest, miért kellett Kis B. Attilát már a vizsgálat ideje alatt felfüggesztenie?
7: Ugye az Operett Színházzal kapcsolatosan a feszültségek, illetve a nehézségek azok nagyon korán láthatóak voltak a számunkra is, és sajnos csak viszonylag későn jutottunk oda, hogy konkrétan lépni tudjunk, egyszerűen az erőforrások szervezése okán, és itt olyan panaszok, problémákról érkeztek magától a társulattól többek között jelzések, és olyan mértékben megromlott a kapcsolat, hogy úgy ítéltük meg, hogy annak érdekében, hogy a vizsgálat és a színház működése az viszonylag normalizált állapotok között tudjon lefolyni, ezért fel kell mentsük az igazgatót.
1: Mi a különbség az Operaházhoz képest? Ugye az Operaházban szintén július óta zajlik egy átvilágítás, és ott is dolgozói panaszok előzték meg a vizsgálatot, ugye ott a szakszervezet már májusban Ókovács Szilveszter azonnali felfüggesztését kérte. Miért más a két eset?
7: Több különbség is van, és nyilván nehéz ezt, főleg az érintetteknek ezt kell, hogy is mondjam, elfogadni, hiszen mindenkinek az a probléma, amiben él, az a legnagyobb probléma teljesen érthetően. Itt az Operett Színház esetében az egész társulat gyakorlatilag az igazgatóval szembefordult, illetve olyan kritikákat fogalmazott meg, ami tulajdonképpen a napi működést lehetetlenítette el, illetve magával a működéssel kapcsolatosan az látszott, hogy ezt a helyzetet, ezt a feszültséget ebben a felállásban megoldani nem lehet, és hogy annak érdekében, hogy ne feszüljön tovább a helyzet, ne legyen nagyobb probléma, ezt a lépést meg kellett tegyük. Az Operaház is hasonlóan valóban sok a probléma, ott sokkal összetettebb a helyzet.
1: Ugye ott a balettáncosok, a tánckar volt, amely elsősorban...
7: Alapvetően a balettáncosok, így van, az egy komplexebb szituáció. Nem azt jelenti, még egyszer, nem szeretném minősíteni a problémákat, és nem szeretném végképp minősíteni azt, hogy az érintettek ezt hogy élik meg. Mind a kettő komoly probléma, mind a kettővel foglalkozni kell. A mi számunkra a lényeges az, még egyszer, hogy szakmai alapon valódi, nem részrehajló áttekintés történjen, és ezt az áttekintést követően tudjunk egy olyan döntést hozni, ami a helyzeteket megoldja, illetve az adott alkotóközösség számára a fejlődés és az alkotás szabadságát azt létre tudja hozni.
1: Nyilván az elmúlt 16 évnek vannak emblematikus kulturális figurája is. Okovács Szilveszter is ilyen, és majd beszélünk, Vidnyánszky Attila is ilyen. Ugyanakkor, miközben szakszervezeti kifogások mondjuk vannak Okovács Szilveszterrel szemben, aközben az Operaház egyébként prosperál, és az Operett Színházzal ellentétben, ahol sokszor a jegyeket is nehéz eladni, az Operaházban inkább az a probléma, hogy nem tudnak elég előadást tartani ahhoz, pláne olyan áron, hogy akár a magyar nézők is bejussanak. Ezeket önök figyelembe veszik-e, vagy az, hogy Ókovács Szilveszter, az ő sorsára rányomja a bélyegét?
7: Abszolút mértékben nem, még egyszer, tehát a lényeges szempont az a szakmaiság és a szakmai megítélés. Én nem hiszem, és nem gondolom, és talán pont ez az, ami, ahol nem találkozunk feltétlenül azokkal az elvárásokkal, amelyek bizonyos személyek, körök megfogalmaznak az irányunkba.
1: Hát az önök szavazói.
7: Többek között a szavazóink egy része, tehát ugye a türelmetlenség és az értetlenség az nagyon sok irányból jön, nem gondolom, hogy ők vannak többségben, de valóban azt nehezen fogadják el sokan, hogy pontosan ellenébe menve a korábbi időszaknak, az elmúlt 16 évnek, nem érzelmi alapon és nem politikai alapon, hanem szakmai alapon igyekszünk dönteni. Vagyis nem azt jelenti, hogy bemegyünk valahova, kitépjük azt az embert, akivel állítólag problémák vannak, és akkor úgy megyünk tovább, hanem ezt meg kell vizsgálni, meg kell hallgatni, meg kell nézni alaposan, objektíven, amennyire ez lehetséges. Mi ezen vagyunk, és ilyen szempontból az, hogy Ókovács Szilveszter, vagy Vidnyánszky Attila, Vidnyánszky Attila, ez magának a működésnek az összefüggésében, a vizsgálat összefüggésében, ez külön tényezőként, tehát nem pontozzuk az ő személyiségét semmilyen körülmények között. Vannak paraszok, vagy vannak a működéssel összefüggésben nehézségek, ezeket meg kell vizsgálni, és hogyha ezek olyan súlyúak, akkor olyan döntést kell hozni, amilyen. De azt gondolom, hogy nem szabad, és pontosan ezt jelenti az, hogy más hozzáállással és mérték és érték alapon állunk hozzá, nem szabad indulatból és politikai elvárásoknak, vagy a közönség elvárásainak alávetve cselekedni pusztán.
1: Vidnyánszky Attila egy hete itt a Felkelőben nekem azt mondta, hogy most már biztosan mondhatom, hogy én önként nem távozom. Mitől függ, hogy kitöltheti-e a mandátumát?
7: Hát ez a vizsgálatot, ha befejezzük, akkor fogunk tudni egyáltalán arra mondani valamit, hogy szükség van-e arra, hogy a mandátuma ideje alatt olyan lépéseket tegyünk, ami ezt lerövidíteni, vagy nincsen erre szükség. Ezt nem szeretném prejudikálni, nem szeretném semmilyen módon itten előrevetíteni, hiszen még nem fejeződött be ez a vizsgálat. Ha ez meg lesz, és ha szükséges, akkor nyilvánvalóan a szükséges lépéseket megtesszük.
1: Ő régóta kifogásolja, hogy se ön, se Nagy Ervin nem találkozott még vele. Tervbe van-e egy találkozó?
7: Alapvetően én úgy tudom, hogy Nagy Ervin találkozott már vele, illetve Sipos Imre helyettes államtitkár úr is. Én is fogok vele találkozni, nincs ellenemről, hogy találkozzak vele, tehát egy államilag fenntartott intézmény vezetője, én mint a fenntartó képviselője természetszerűleg találkozom vele. Most az a vizsgálat megkezdése előtt valóban nem találkoztam
1: Mit vele. Vizsgálnak?
7: Több mindent vizsgálunk, alapvetően három területre terjed ki a vizsgálat. Alapvetően a gazdasági, a jogi és a munkajogi kérdéseket vizsgáljuk. Ez minden esetben ez az a három terület, ami a legérzékenyebb, és sok minden tekintetben a kicsit szubjektívebb részekre is, hogy is mondjam, objektív rátekintést enged, tehát például a társulat, vagy a társulatok és a vezetés viszonyára, illetve arra, hogy milyen beszállítókkal dolgoztak, milyen projekteket hajtottak végre, illetve hogy ez a fajta gazdálkodás mennyire volt kiszámítható és fenntartható, hiszen nem pusztán a társulatok és a művészeti érték szempontjából fontos az, hogy mi történik egy színházban, hanem a közpénz fel használása.
1: De hogyha mondjuk önök azt mondják, hogy ez a több mint 4 milliárd, azt hiszem 4,4 milliárd, ami összesen jutott a nemzetinek, ez nem teljesen pontosan lett elszámolva, vagy nem jól lett elköltve. Ez önmagában elége ahhoz, hogy ne 2028-ig legyen igazgató Vidnyánszky Attila, vagy az, hogy mondjuk a balesetet, hogy vizsgálták ki, hogy kezelték, önmagában elegendő-e?
7: Nem tudom megmondani most, ezt meg kell nyilván várjuk, még egyszer mondom, a vizsgálat eredményét, és akkor fogjuk meglátni, hogy az a, ami kiderül, annak van-e bármiféle olyan hatása vagy következménye, ami adott esetben a főigazgatói kinevezést érinti, vagy nincs-e. A lényeg az, hogy azokat a problémákat tudjuk azonosítani, amelyek egy színház, vagy egy bármilyen intézmény életében jelentkeznek, és még egyszer, mi egy metódus szerint megyünk végig, és minden intézmény, azok is, amelyekről nem hallani a médiában, azok az intézmények is sorra kerülnek, hiszen az átvizsgálás az mindenkit érint. Vannak azok az intézmények, amelyek bizonyos értelemben jobban szem előtt vannak, vagy a problémáik jobban ismertek, de hasonlóan kell mindegyik intézményhez álljunk, igyekszünk, és most már újabb erőforrások állnak a rendelkezésünk, hogy ezt fel tudjuk gyorsítani.
1: Hosszú távon terveznek-e bármilyen olyan, akár összeférhetetlenségi szabályt bevezetni, ami meggátolná azt a hatalomkoncentrációt, ami Vidnyánszky Attila kezében összpontosult. Ugye ő egyszerre a Nemzeti Színház igazgatója, az SFE kuratóriumának volt az elnöke, a Színházi Társaságnak az elnöke, és még sorolhatnám, rengeteg titulusa van. Tervezik-e, és nem Vidnyánszky Attilára kérdezve ezt, hanem hogy úgy általában, ha valaki mondjuk egy 4 milliárdos közintézményt vezet, akkor az azzal foglalkozzon.
7: Igen, szerintem nagyon lényeges pont, amire rávilágított és rákérdezett, és az alapvetően a hozzáállásunk egyik meghatározó eleme, hogy úgy általában a hegemóniára törekvést azt igyekszünk távol tartani a jövőben magunktól. Alapvetően azok a rendszerek, azok a jogi keretek, amik léteznek, azok nem, hogy mondjam, nem teszik ezt feltétlenül szükséges, hogy ez így legyen, ahogy ez volt az elmúlt esztendőkben. És ugye az egész Fidesz-KDNP kormányzásnak pont ez volt az egyik, hogy is mondjam, rákfenéje, hogy ők a jogi keretek, a demokratikus keretek között létre tudtak hozni egy tökéletesen nem demokratikus, egy autokratikus és hegemóniára törekvő rendszert. A mi szándékunk az, okulva az elmúlt 16 esztendőben, hogy próbáljunk majd olyan jogi, hogy is mondjam, elemeket is majd bevezetni, amik ezt a hegemóniára törekvést a későbbiekben is megnehezítik. De nyilván kiirtani, vagy teljes mértékben ezt felszámolni, vagy ennek a lehetőségét felszámolni nem lehet. Igen, a válaszom az, hogy abszolút törekszünk erre. Nem lehet az, hogy egy személy, egy bizonyos megértés és megközelítés határozza meg azt, hogy általában a kultúra területén, vagy a kultúra egyes területei még történnek.
1: Schmidt Mária azt mondta, hogy ön úgy váltotta le őt, meg úgy zárta be a múzeumot, hogy igazából nem is ismeri a munkájukat, hogy ön az éjleple alatt járta végig a Terrorház a múzeumot, és csak akkor ismerkedett meg vele. Miért volt szükség a rövid bezárásra, vagy ezt így is tervezték-e, hogy rövid, és miért volt szükség Schmidt Mária átvilágítás előtti eltávolítására?
7: Ugye itt alapvetően arról van szó, hogy más a helyzet, mint az előbbi esetekben, tehát itt volt egy kekva, ugye az a fajta alapítvány, amelyet az előző rendszer arra hozott létre, hogy a közpénz elveszítve közpénz jellegét különböző az előző kormány ideológiai és politikai, nem is tudom, elképzeléseinek megfelelő célokra tudja használni. És egy ilyen alapítvány az, amelyik tulajdonképpen ennek a múzeumnak a fenntartója volt. Azzal, hogy megszüntettük ezeket az alapítványokat, egy új jogi helyzet állt elő, át kellett vegyük, egy új keretbe került maga az egész működés, és ennek az a egyik következménye volt, hogy minthogy a főigazgatóasszony egy megbízási szerződéssel volt alkalmazva, és így volt főigazgatója az intézménynek. Ezt a megbízási szerződést tekintettel arra, hogy egy új fenntartó, egy új megbízó lépett be, ez gyakorlatilag megszűnt, és mi nem készültünk vele egy új szerződést erre vonatkozóan. A múzeumot ismertem egyéb iránt, és nem az éleple alatt mentem, hanem hát munka után mentem, és valóban ez nem a kanonikus nyitvatartási időben volt. Ráadásul, hogy fokozzam az általa bűnnek ítélt lépésemet, még hétfő is volt, amikor mentem, és csak azért mentem, hogy friss élményeim legyenek. Én kétszer voltam egyébként a múzeumban az elmúlt 15 évben, 16 évben.
1: Mi a terrorház a múzeummal a probléma? Ugye láthatólag az egy olyan szimbolikus hely, és akár Schmidt Mária is egy olyan szimbolikus ember a fideszes közösség számára, amely összekavácsolja őket, akár tüntetést is tudnak mellé gründolni. Mi az, amiért önök azt gondolják, hogy egy össznemzeti érdek ezt felülvizsgálni?
7: Még egyszer nem érzem, hogy bármi különleges dolog lenne egyébként, tehát egy intézmény, aminek a működését felül kell vizsgálni, meg kell nézni. A sajátos megoldásban működött a terrorháza múzeum, maga a múzeumi besorolás is egy kérdés az ott láthatókkal kapcsolatosan, hogy az mennyire felel meg a múzeumi elveknek és elvárásoknak. Nem, megint csak nem szeretnék előre vetíteni semmilyen megítélést, van itt is egy vizsgálat, itt meg kell nézni magának a kiállításnak a tartalmát is, ez egy sokak, az elmúlt esztendőben sokak által, hogy is mondjam, felvetett kérdések vannak a kiállítással kapcsolatosan, és most egy történész csapat ezt át tudja nézni, és meg tudja nézni.
1: Annyi téma van az ön asztalán, hogy kérem, hogy jöjjön majd máskor is. Tar Zoltán, kulturális miniszter, köszönöm, hogy itt volt.
7: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Mészáros Lőrinc vezeti a Forbes legújabb magyar gazdag listáját, amelyre legalább 26 milliárd forintos becsült vagyonnal lehetett felkerülni. A lap szerint a korábbi rendszer kegyeltjeinek összvagyona több mint háromszor akkora, mint azoké, akik saját teljesítményükből gazdagodtak meg. A nap témájában Tesszári Nóra Zsiborás Gergőt, a Forbes Magyarország főszerkesztőjét kérdezte. Ki kerülhetett fel a listára, mi kellett ahhoz?
8: Hát ez minimum a mi becslésünk szerint 27,2 milliárd forint kellett, ennyi volt a belépő a 100. helyen.
1: Mekkora szórás a lista legeleje és legvége között?
8: Van azért nagyon koncentráció, tehát ahogy ez a társadalomban is úgy megjelenik, az itt is, illetve hát Mészáros Lőrinc végzett az első helyen, ezt nem biztos, hogy elmondtuk eddig, de talán nem meglepetés. Az ő vagyonnövekménye az összvagyonához képest az viszonylag csekély volt az előző évekhez képest, mindössze 40 milliárd, tehát ez nála azért nem számít soknak, ugye az összesített vagyonnál a becsült vagyon az 1785,7 milliárd. Nem bírom hangsúlyozni, hogy ez egy konzervatív megközelítés a részünkről, amit amúgy az amerikai anyalap is elfogadott. Ezzel ő ma amúgy a világon a 924. leggazdagabb embernek számít.
1: Mi jellemzi összességében a listát, mielőtt még részletekbe mennénk? Tehát mik a legszembetűnőbb változások a korábbiakhoz képest?
8: Hát ez minket is nagyon izgatott, hogy ezt a 100 szereplőt elhelyeztük egy úgynevezett MER skálán, tehát azt próbáltuk megvizsgálni adat alapon, hogy kik voltak azok a kedvezményezettjei az előző rendszernek, akik a vagyonukat, vagy az, hogy új szintre tudták emelni a vagyonukat, azt a politikai kapcsolatrendszerüknek köszönhették, és kik azok az igazi self-made szereplők, akik a tudásuknak, a szorgalmuknak, azért, mert jó időben, jó helyen voltak, és megfelelő erőforrásokat fektettek a saját ötletükbe, el tudták képzelni azt, hogy világcéget építenek, tehát hogy ezek a szereplők is megjelennek a listák, ők amúgy 22-en vannak, akiket inkább odasoroltunk ezen a skálán, hogy a rendszer kegyeltjei voltak, az pedig 23 szereplő. Ebben a számban nincs ugyanes különbség, a kimutatott becsült vagyonban van. A neres csapat vagyona az közel háromszor, sőt több mint háromszor annyi, mint a self-made milliárdosoknak a kimutatott vagyona. A lényeg az nyilván az, hogy nem lehet felmérni piaci logikával azt, ami nem piaci logikával épült, és ezt mi érvényesítjük a módszertanunkba. Ennek ellenére brutális eszközállományok jöttek össze olyan szereplőknél, akik jó kapcsolatot ápoltak az előző kormányra.
9: Mi jellemzi összességében a listát? Tehát mik a legszembetűnőbb változások a korábbiakhoz képest?
8: Összességében azt mondanám, hogy az talán nem vakmerőség, hogy sok, főleg a korábbi kormányhoz közeli szereplőnek ez lehetett az utolsó jó éve. Látjuk a tőzsdéjegyzett cégeken keresztül azt, hogy a piac azonnal lereagálta a kormányváltást, és érti, látja azt, hogy ki volt az, aki mögött erőteljes kormányzati hátszél volt, elég csak mondjuk megnézni a forrágyi árfolyamát. Ennek a cégnek a fő tulajdonosa Jászai Gellért arányaiban a legtöbbet vesztette a tavalyi évhez képest.
9: És ők világviszonylatban is tényezők? Mármint az összegeket illetően?
8: Hát azt azért nem mondanám. Ugye ez nagyjából most 5 milliárd dollár alatt van ez a becsült vagyon, például Mészáros esetében. Itt a régióban is vannak olyanok, akik jóval megelőzik. Ami izgalmas igazából, és mondjuk világviszonylatban talán unikum, azok a koncesziók. És ez lehet a legérdekesebb, a legnagyobb különbség mondjuk a jövőjegyi lista és az idei között, hogy a koncesszió tulajdonosok hogyan fognak tudni megmaradni, maradnak-e koncesszorok a kormányzati felülvizsgálat után, mert hogy ezek a koncesszorok nem csak hogy stabil pozíciót adnak nekik piacokon, de nagyon komoly készpénztermelő képességgel is ruházzák fel ezeket a milliárdosokat. Ha ez is elvész, akkor izgalmas lesz azt látni, hogy milyen eszközöket tudnak majd piaci alapon működtetni, és milyen profitrátával. Mert azért ezeknek a nagy cégeknek van finanszírozási igénye. Tehát itt nagyon sok ember dolgozik, gépek vannak, eszközök, ezeket karban kell tartani, az embereknek fizetést kell adni, tehát azért ez egy izgalmas kérdés lesz a következő években.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Itthon nincs munkám.
12: Ja, meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
10: A Cinefest közönségdíjas filmje.
13: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
14: Azt már nem fogod.
10: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
15: Mármi táncolunk?
10: Mami Blue. A mozikban.
5: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Jó reggelt kívánok, a pontos idő 8 óra, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja. Október 1-én, csütörtökön, Malvin napján, én Benyó Rita vagyok. Kora őszi napos idő lesz ma is, az időjárás részleteivel és friss hírekkel a Krónika szerkesztői érkeznek.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
16: Jó reggelt kívánok, Demet Imea vagyok, bemondó kollégám Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
17: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs volt miniszter letartóztatásáról.
16: Megszűnt a vármegye és a főispán elnevezés.
17: Folytatódik a napos őszi idő, eső nem várható.
16: Most pedig következnek a részletek. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.
17: Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Az indítványról ma dönt a bíróság. A képviselők mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés.
16: Orbán Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a Tisza kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttük álló újabb energiakrízissel.
17: A politikus a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában beszélt azokról a vádakról is, amelyek szerint az NKA által kiutalt 17 milliárd forint egy részét politikai célokra, az idei választási kampányra költötték. A korábban a párt kampányfőnökeként is dolgozó Orbán Balázs azt hangsúlyozta, hogy mindig a törvényeknek megfelelően jártak el.
0: Ezek a vádak teljesen megalapozatlanok, és ami Hankó Balázzsal történik, az a politikai boszorkányüldözés egy része. Ezt egy nagyobb keretben érdemes látni, mert ugye mi történt a választások óta? A Tisza párt első szimbolikus döntése az volt, hogy eltiltotta politikai ellenfeleit a választásokon való újraindulásról, konzervatív jobboldali intézeteket, kutatóintézeteket államosítottak.
16: Felmentették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét, értesült a 24.hu.
17: A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc főigazgató és helyettese Szűcs Gábor László vezetői megbízatását vonták vissza. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak.
16: Továbbra is Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar, csaknem 1800 milliárd forintos vagyonnal a Forbes rangsora szerint.
17: A lista második helyén Csányi Sándor, az OTP elnöke áll 650 milliárd forinttal. A harmadik Felcsúti Zsolt 580 milliárddal, közel hasonló vagyonnal a negyedik és az ötödik Veres Tibor és Szíj László. Zsiborás Gergő, a Forbes főszerkesztője elmondta, a lista összeállítása, illetve a neres kötődés megállapításánál több szempontot vettek figyelembe.
11: Nyilván vannak vagyontömegek, amik a NER előtt megképződtek, vannak olyan szereplők, akik a NER felhasználva, vagy a NER őket felhasználva hozott létre vagyontömegeket. Ugye a szélsőérték az egyik, az imán Mészáros Lőrinc és Tibor Csisztán például. Tehát ők a NER által kitermelt milliárdosok mintapéldányai. De például vannak olyan szereplők, akik szertméd módon eljutottak egy pontig, és utána kezdtek el kollaborálni a NER-rel. Jelinek Dániel például egy ilyen szereplő.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki.
16: A csádi misszióról és az újdörögdi kézigránát baleset részleteiről tájékoztatta a honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságát.
17: A tervek szerint Magyarország 200 katonát küldött volna a közép-afrikai országba, hogy hozzájáruljanak a Száhel-övezet biztonságának megőrzéséhez, a migráció megfékezéséhez és a terrorizmus elleni küzdelem támogatásához. A misszió előkészítésében Orbán Viktor volt miniszterelnök fia, Orbán Gáspár összekötő tisztként vett részt. A küldetés végül nem valósult meg. Ennek ellenére a katonai programra mintegy 4 milliárd forintot fordított az állam. Ruszin Szendi Romulus az újdörögdi kézigránát balesetről azt mondta, a katonák nem javasolták, hogy éles kézigránátot dobassanak a kiképzés résztvevőivel. A feladatot ennek ellenére végrehajtották.
14: Én kértem, hogy jelenthessek arról, hogy mi történt Csábba, és mi volt a kézigránát baleset következménye. A bizottság mind a két jelentésemet elfogadta. Egyet tudok jelenteni, mind a kettőben megállapítható a politikai felelősség.
17: Minősített információk lévén Ruszin Szendi Romulus a részletekről csak a bizottság tagjainak számolt be, de megjegyezte, mivel az országgyűlés jóváhagyta a missziók költségeit, az ügyben nincs lehetőség feljelentésre. Az újdörögdi kézigránát balesetről azt mondta, az ügyészség megszüntette a büntető eljárást, az elévülés miatt pedig új eljárásra nincs lehetőség.
16: Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik.
17: Az átalakításról augusztusban döntött az Országgyűlés, miután a Belügyminisztérium vizsgálata több rendvédelmi szerv feladatai között párhuzamosságokat tárt fel. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait a TEK, objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át.
16: Ugyancsak mától ismét a megye elnevezés használatos a vármegye helyett.
17: A főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezett a 2023-ban bevezetett elnevezések eltörléséről.
16: Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis.
17: Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak. Köztük az Oxford, a Princeton és a Stanford. A Semmelweis Egyetem tavaly a top 300-ba tartozott, idén a 247. helyen végzett, mondta az oktatási rektor helyettes. Hermann Péter hangsúlyozta, a globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 000 felsőoktatási intézmények közül értékelik a legjobb 2200-at különböző mutatók alapján. A SOTEL két területen is jelentősen előrelépett, ennek is köszönhetően tudta növelni pozícióját.
15: Ilyen a kutatás minőségében a szakterületi idézettség. A másik ilyen, amiben sokat fejlődött, az az oktatás. Mindig is a gyakorlatorientált képzés volt az, amire koncentrált az egyetem, hiszen nekünk az a feladatunk, hogy aki innen 5-6 év múlva, attól függ, hogy milyen képzést végez, kikerül, akkor a mindennapi életben megállja a helyét.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
18: Nem lesz magyar csapat a női kosárlabda Euroligában.

0: Európa-kupában szerepelhet majd. A spanyol Barcelonét a Vigvári Vincével 10-8-ra legyőzte a francia Marseille-t a férfi vízilabda szuperkupa döntőjében. Vigvári 3 góllal a mezőny legeredményesebb játékosa lett. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Közlekedés.
2: Átépítik a terelést az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé változatlanul a külső és leálló sáv lesz járható a 19-es és a 61-es kilométer között. Budapest felé azonban az 55-ös és a 33-as kilométer között a belső átterelt sáv forgalmát visszaterelik a Budapest felé vezető oldalra, így Budapest felé két sávon egymás mellett halad a forgalom. Az M7-es autópályán a főváros felé Székesfehérvár térségében a 64-es kilométernél aszfaltoznak. A forgalom egy sávon halad, 3-4 kilométeres torlódásra kell számítani.
1: Időjárás.
2: Derült, száraz idő várható ma is. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Helyenként megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. Délután 22-27, este 9-15 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes őszi idő.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy letartóztatták Sesták Miklóst, a volt minisztert vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Hankó Balázs letartóztatásáról ma dönt a bíróság.
2: A honvédelmi miniszter szerint a csádi misszió és az újdörögdi kézigránát balesetügyében is politikai felelősség terheli az előző kormányt.
3: A világ 250 legjobb egyeteme közé került a Semmelweis Egyetem. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
4: Műsorajánló.
1: Napközben.
5: Valóban ártalmasabb lehet az e-cigaretta, mint a hagyományos? Tudják-e a fiatalok, hogy milyen veszélyekkel néznek szembe, ha a divatos füstölést választják?
6: Láttam nagyon sok ilyen rémtörténetet, hogy sokat használták, és hirtelen elzárult a tüdejük, kórházba kerültek, és akkor utána már csak a történetet mesélték el, hogy jaj, ne csináljátok ezt, mert hogy nagyon rossz.
5: Mit tud tenni a szülő, ha a gyermeke függővé vált valamelyik dohányterméktől? Erről is beszélgetünk napközben annak kapcsán, hogy illegális e-cigaretták összetevőit vizsgálta meg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egy mérgezéses eset bejelentését követően. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: 8 óra 11 perc van a mikrofonnál, Benyó Rita, és sporttal megyünk tovább. Nem voltunk jók, de sok pozitívumot lehet találni a játékban, nyilatkozta Golovin Vladimir szövetségi kapitány a Nemzeti Sportrádióban, miután a magyar női kézilabda válogatott a negyedik helyen végzett az Európa bukaresti négyes döntőjében. A magyarok az elődöntőben a norvégoktól, a bronzmérkőzésen a románoktól kaptak ki. Golovin Vladimirrel Németh Kornél beszélgetett.
8: Nagyon sok játékosod klubjába meccsterhelés nem kap. És ezeket a játékosok válogatottban meghatározóak.
9: Hát nem veszik akinek... nevét, például Kucora Csenga az egyik ilyen, aki ugye Bukarestben játszik.
8: De nem csak ő. Nem csak ő, ugyanúgy a Vámos Petra. A Simi az többet tölt a pályán, mondjuk, mint a többiek. Ha megnézünk itt a belső hármas, akiknek idézve meg kellene nyerni ezeket a meccseket. De látunk, hogy fáradtak voltak. Hát aki hétvégén játszik, nem tudom, 20 percet, és a válogatott héten neki hát 45 kell játszani, vagy 45-öt, az óriási különbség, és megnézett a hibák, mikor jöttek, az pont, amikor már nagyon fáradtak. És mondom, a román meccsot már második fél idő is rosszul kezdtünk, de így unblock az egész tornára olyan, mint a munkás torna volt. Mi nem játszottunk jó, és dolgozni kellett. Ha nem megy a játék, akkor melózol, mint az állat, és megnézünk védekezés támadásban, hogy mi lesz. A norvég meccs is ugyanolyan volt, a román meccs is ugyanolyan volt. Ott is már elment 4, visszazárkoztunk döntetlenre, utána megint elment 3, és olyan szituáció, amikor 3 üres kapus gólt kaptunk.
9: Ugye ez már itt a románok elleni meccs volt, de ugye ott volt egy nagy felzárkózás, 23-19-re 4-jel léptek el, és utána volt egy időkérésed, és azt követően mondjuk például pont Kucora Csengének volt egy nagyon fontos gólja, Palu Végi Dorottya volt, aki egyenlített szintén, ugye ő most sérülése után kezdi újra fölvenni, amennyire föl tudja venni a fonalat, de neki is rengeteg rontott zicsere volt ugye itt az egész tornán, és ugye 23-23 után

0: jöttek ugye ezek az üres kapus gólok. Összességében az, hogy 30 lőtt góllal nem lehet meccset nyerni, ezen ma már kevésbé lehet csodálkozni. Mennyire vérzik a szíved azért a 33 kapott gól? Mondhatjuk, hogy sok, vagy az nem sok? Sok.
1: Van olyan mérkőzések persze, hogy amikor folyamatosan, nem tudom, lerohansz meg minden, abban a mérkőzésben az nem volt ennyit. A 33 kapott gól az sok. Pinte dolgot, az megbeszéltünk, azt tudtam, hogy az fog bekövetkezni. A mi termetünk, a kettes meg a szélső védő magassága az adodon, hogy oda rakja egy valakit magas, és mondtam nekem, ott azt nem tetszett, hogy már mondtunk, hogy nem tudjuk megoldani. Nem az volt a cél, hogy hogy oldjam meg, az már fej. De az ugyanúgy, az fél idő vége, az már fáradt vagy, és azt tisztázni kell. Az megyünk abba az irányba, azt nem tudok megcsinálni, engem nem érdekel, hogy ki ne. Hogy oldjuk meg? Az a kérdés mindig kell, hogy felmerüljön, és akkor hogy közösen. Ott megpróbáltuk meg Nikit átrakni a kettes védőként, egyszer véletlen sikerült, utána raktunk, de az nem szerencsés, amikor kettes védő, hármas védőként védekezik. Ha ott le tudunk takarni, nagyobb hely lesz középen. Az nagyon összetett, ha nem vagyok jó az a torna látva után, de csak azért, hogy ami pozitív, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Tudtunk, hogy nem jó. Nagyon sok poszton a jó teljesítményekkel kaptunk, amit nem tudtunk, hogy hogy fog működni a kettire, ugyanúgy a vámosra, de neki az a kevés játékidő a klubjába, azt a sebesség, azt eredményez, hogy több technikai hiba, mint szokott lenni. Az ugyanúgy a kettinél is, ha megnézed, amikor már fáradt volt, azt a labdaeladás, amit tudtak, hogy a szélső jönni fog, nem oda kell adni, de amikor már fókusz nincs ott, mindenki tettek oda, az erő, ami volt, elfogyott, mondom, az nekünk is tanulságos, látni kell, és az a következő időszakból látni kell. Lehet, hogy a kolléga megnézi, hogy milyen jó a ketti, és akkor lehet, hogy többet fog használni, ez csak válgatottnak jó. És mondom, a ketti ügyre már nem csak, már volt a Simi, mikor nem játszott a Fradin, az még tavaly ősszel nagyon kevés idővel. Bizony. Utána beindult, bizony. És így, ahogy olyankor játékos, amikor válgatottban megérkezik, az nem dúzott el az önbizalomtól, hanem bizonytalanság van benne, és nekünk van ez a tapasztalatunk. Higgye, hogy azt válgatottban sokszor láttunk, és nekünk van ez a 3 nap, hogy ezt az embert talpra állítsunk, és nézzünk, hogy mit fog következni.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
3: Sport után pedig az elkövetkező negyed órában kultúra. Egy penészfoltból indul ki Reisz Gábor új filmje, a Földszint, de hamar egy egész társasház és rajta keresztül a magyar társadalom kerül a középpontba. A magyar-olasz tragikomédia Velencében mutatkozott be, a miskolci színefesten pedig elnyerte a zsűri nagydíját. A film október 1-től látható a mozikban. Szemere Katalin Crespo Rodrigóval, a pénzéhes, közös képviselőt alakító színésszel beszélgetett.
4: Reisz Gábor azért választotta önt erre a szerepre, mert amikor elkezd mosolyogni, akkor önnek mindent elhisznek. Ezt mondták már más esetben is?
5: Nem, meglepett ez az állítás. Értem, hogy ezzel a szerepel kapcsolatban ez fontos, hogy őszintének tűnjön és elhitető legyen a Nyárréti Balázsnak a személyisége, különben nem jutott volna oda, ahova jut. Mert ha valaki nagyon antipatikus, akkor nyilván sokkal kevésbé hisznek el dolgokat, és azért ez arról is szól, hogy azért a látszat, tehát hogy valaki kedvesnek tűnik, de hát nem biztos, hogy a szándékai ugyanolyan jók.
4: Az ön karakterét Orbán Viktorhoz és Lázár Jánoshoz is hasonlították. Tehát ez az egész ház leképezné valamilyen szinten a társadalmat. A lakóközösség tetején lakik a közös képviselő. Milyen instrukciókat kapott Reisz Gábortól?
5: Konkrét nevek nem hangoztak el, tehát hogy ez nem volt cél. Az viszont biztos, hogy a lakóközösség az a magyar társadalom, vagy, de mivel Velencében is mutattuk, ott is értették, tehát ez valószínűleg univerzális. Nem kellett senkit utánozni, ez nem volt cél, hanem bemutatni azt, hogy egy ember, akinek valamilyen hatalma van, azzal hogy él vissza, vagy milyen eszközei vannak egy közösségben, hogy a saját akaratát érvényesítse. Ez lehet egy durvaság is, de lehet manipuláció, lehet az információ, lehet a pénzekkel való manipulálás. Az egyik kedvenc mondatom a lakógyűlésen, hogy cserébe 2 havi közös költséget spórolhat a ház. És szóval, hogy ilyennel be lehet fogni az emberek száját, ez egészen döbbenetes, hogy valami egy olyan pici ígérvény, ami pillanatra jónak tűnik, de aztán valahogy hogy kerül ez ide? Tehát, hogy arról szól, hogy mennyi mindent elhiszünk, akkor elfogadjuk, hogy akkor jó, cserébe azért az nem lesz olyan rossz, és közben ami történik a fejünk felett, az pedig egészen elképesztő.
4: Nagyon kevés idő állt rendelkezésre a forgatáshoz. Mennyire nyomasztotta önöket ez?
5: Én nem szoktam forgatni, tehát nem tudom, hogy mennyi egy normál időtáv egy forgatáson, talán ha 20 nap lehetett. Tehát ez tényleg nem tűnik soknak, március közepétől április közepéig. De előtte voltak a castingok és voltak próbák részben online, mert ugye az Ádám a film főszereplője külföldön tartózkodott, és részben a próbáltunk meg helyben is próbálni, hogy már a helyszínen egy nagyobb tudással tudjunk nekifutni a jeleneteknek. Az egész forgatás alatt semmiféle nyomasztást nem érzékeltem, tehát azok, akik ebben a filmen összejöttek, nagyon jól működtünk együtt. Nyilván nem titok, tehát nem azért volt ebben senki, hogy pénzt keressen, hanem mert fontosnak érezte ezt a filmet, olvasva a forgatókönyvet. Hatalmas munkát kellett végezni a Gábornak, tehát hogyha most arra gondolok, hogy ebből a könyvből, tehát is, hogy mennyi volt az eredeti, és hogy vágta össze már rögtön, gyakorlatilag két nap után már vágott a forgatás befejezése óta, és egészen az utolsó pillanatig ment a zenei felvétel, a vágás, mindent, írtózatosan hatalmas munkát végzett, tehát hogy az iszonyatosan rövid idő. Gábor azt mondta, hogy soha többet így.
4: Velencében volt a bemutatója a filmnek, és utána a Miskolci Cinefesten is vetítették. Volt különbség a két közönség között?
5: Volt különbség, hiszen ugye Olaszországban ez feliratos volt, tehát más ütemben tudtak reagálni a filmre, mint itthon. Egy jóval nagyobb teremben vetítették Olaszországban, mint Miskolcon, tehát más volt a hangulata, de ez részben a saját hozzáállásom is változhatott, hiszen először láttam Velencében, tehát előtte nem láttam, rettenetesen izgultam, hogy mi lesz, és nyilván Miskolcon már mást néztem, vagy másképp néztem már, és aztán harmadszorra is láttam a filmet. Egyre több mindent fedezek föl benne, tehát egyre inkább azt gondolom, hogy ez egy csodálatos film összességében, és hogy valószínűleg akkor jár mindenki legjobban, ha többször megnézi.
4: A filmet még a kormányváltás előtt forgatták. Változott a vége, vagy változott a kicsengése a filmnek április 12-e után?
5: Igen, ugye március közepétől április közepéig ment a forgatás. Április 12 után ugye változott a világ. És ezért a film végét is megváltoztatta a Gábor, és sokkal pessimistább, borulátóbb vége volt a filmnek az eredeti forgatókönyvben, és úgy plusz forgatás volt még ahhoz, hogy ez másképp legyen.
4: Mi lett volna a vége eredetileg?
5: A sötétség, és ehhez képest azért a fény, ha tetszik.
2: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
3: Ezen a héten, ahogy most már lassan megszokhatták, Lázár Domokos énekes, dalszerző, gitáros, az Esti Kornél frontembere a vendégünk, aki minden nap ajánl valami a kulturális ajánlónkban, és ma egy saját koncertet hoz, hogyha minden igaz. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt!
3: Mesélj nekünk erről a koncertről, behozom a szívemet a Kodályba, már a cím sem szokványos, mi lesz itt?
6: November 14-én Pécsen a Kodály Központban lesz egy különleges koncertje az Esti Kornélnak, ami kamarazenekarral kiegészülve, illetve citerásokkal kiegészülve egy akusztikusabb programot fog játszani, és ez tulajdonképpen egy tavalyi műpens koncertünknek a továbbvitele. A címe is az volt az egy évvel ezelőtti koncertnek, hogy beviszem a szívemet a műpába, és ezt vittük tovább Pécsre a Kodály Központban, ami egyébként a műpához hasonlóan egy csodálatos épület, meg egy nagyon klassz koncerttér, úgyhogy nagyon röviden igazából ennyi.
3: Amikor azt írjátok, hogy meg akarjátok keresni a dalok belső lényegét, akkor ez azt jelenti, hogy azzal, hogy akusztikusra szerelitek, kicsit szét is szeditek, meg újra össze is rakjátok ezeket a dalokat?
6: Igen, azt hiszem az ilyen akusztikus koncerteknek az igazából a varázsa, vagy nekünk az a kihívás benne, hogy egy nagyon sűrűn hangszerelt rockzenekari hangzást, azt hogyan tudunk így visszabontani az eredeti formákra, tehát amikor mondjuk az ember a próbateremben vagy otthon egy szálgitárral megír egy dalt, az a forma az ugye sokkal ilyen törékenyebb, védtelenebb forma, mint aztán egy ilyen nagy színpadra hangszerelt rockhangzás, nevezzük így, és igazából ebből az eredeti formából indulunk ki az ilyen koncerteknél, amikor elkezdjük megcsinálni újra tulajdonképpen a saját dalainkat.
3: Mennyire más ilyenkor a közönség, mint egy nagy színpados zúzásnál?
6: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon más. Egyrészt, hogy ülnek az emberek egy kvázi színházi térben, amit nyilván egy nagyon más közeg, mint ami egy mondjuk egy klubos vagy egy fesztiválos rock koncertre jellemző. És ugye mi is ülünk a színpadon, ráadásul tele vagyunk klasszikus zenészekkel véve, vagy körbe vagyunk véve, és hát ezek a dinamikák oda visszahatnak. De egyrészt szerintem a közönségen is érződik ilyenkor, hogy tényleg mint egy színházi térben úgy viselkednek, és mindenki csöndben van, nagyon figyel, tényleg a színházra jellemző ilyen hangulatok alakulnak, és egyébként imád zenekarra is hat, ilyenkor egy picit jobban belefér az, hogy két dal között, nem tudom, mondok egy-két szót a dalokról, vagy imád bemutatjuk a vendégzenészeket, tehát van egy olyan dinamikája az egésznek, ami egy kicsit ilyen, talán ilyen közelibb, vagy ilyen intimebb hangulatot adhat, mint egy tényleg egy rock hangulat.
3: Amikor összeállítjátok a playlistet, akkor mennyire nyúltok hozzá, ugye már említettem itt az elején, hogy most már 20 éves a zenekar, mondjuk olyan dalokhoz, amiket rég nem játszottatok, mert el tudom képzelni, hogy van olyan dal, ami nem annyira koncertdal egyébként, hanem lemezen jól mutat, de pont mondjuk akusztikusan meg elővehető, és akár olyan, amit ritkán játszotok.
6: Igen, vannak ilyen dalok, amiket kifejezetten az ilyen akusztikusabb koncerteken veszünk elő, pont abból azokból kifolyólag, amit te is mondasz. Nyilván vannak számok így egy 20 éves zenekari történetből, amiket nehezen lehet kihagyni, meg nincs erre szándékunk, hogy ezeket az úgynevezett slágereket lehagyjuk a listáról, de igen, egy kicsit más a szelekció szempont, beleférnek ilyen sokkal nyugisabb, csendesebb, jóval, nem tudom, artisztikusabb darabok is, úgyhogy minden összefügg ilyen esetben, igen.
3: Van-e olyan, nem tudom én, példakép, vagy ilyen típusú koncert, ami nektek például szolgálni? Most hirtelen eszembe jutott, hogy még az MTV megjelenésekor mennyire nagy szó volt, amikor az MTV Unplugged elkezdődött, mert hogy odáig nem volt annyira szerintem a nagy közönség hozzászokva pont ezekhez az akusztikus dolgokhoz. Van-e neked ilyen, amihez visszanyúlsz, akár lovasi csendesülőse, vagy valami ilyesmi?
6: Hát a külföldi példát kéne mondani, akkor az MTV Unplugged egyébként egy remek példa, mert a Nirvana-nak az MTV Unplugged-os koncertje szerintem talán tényleg minden idők legemlékezetesebb ilyen akusztikus koncertje, de igen, tehát hogyha magyar zenekart vagy előadót kéne mondani, akkor voltam nagyon jó Kispál akusztikokon, voltam Quimby akusztikon is, ami hasonlóan klassz volt. Szóval ez mindig egy érdekes dolog, amikor az ember szeret nagyon egy zenekart, és sokszor láttam mondjuk így élőbe, hangos környezetbe, és egyszer csak kap egy másfajta értelmezést.
3: Most, hogy a műpa után, már akár a műpára is, vagy most, hogy a műpa után már volt tapasztalatotok, van tapasztalatotok, nem inspirál arra, hogy kifejezetten erre írjatok dalt? Egy ilyen zenekarra?
6: Hát kifejezetten az, hogy mondjuk egy akusztikus, nem tudom, lemezt csinálni, vagy egy ilyen teljesen új dalokból álló akusztikus anyagot kiadni, ez ilyet még nem csináltunk, de egyébként hasonlóra volt, mert például a Covid időszakban csináltunk pont egy ilyen akusztikus lemezt egyébként ezekkel az emberekkel, részben ezekkel az emberekkel, akik most is felépnek majd velünk, tehát kamarazenekarral, kórussal például, ami most nem lesz, de kórussal is dolgoztunk korábban, pont kihasználva egyébként ezt a helyzetet, hogy hát nem nagyon voltak, ugye, sőt, egyáltalán nem voltak ugye koncertek, de közben volt egy műsor, amit élőben hallott mondjuk, nem tudom, 1300 ember a műpával, de úgy voltunk vele, hogy ezek annyi energiát tettünk, és annyira szeretjük, hogy ilyenek is tudnak lenni a dalok, hogy például csináltunk ebből egy lemezt, így haladtam az Éjszakában címmel. És lehet egyébként, hogy afelé változunk, meg öregszünk, hogy egyre inkább ezek az akusztikus, meg ilyen nyugisabb hangulatok, ezek inspirálni fognak minket a dalírásba is.
3: Na, hogy mennyire, azt november 14-én a Pécsi Kodály Központban nézhetik meg, meghallgathatják meg akkor, akik ellátogatnak. Lázár Domokos, köszönöm szépen, hogy ma is a rendelkezésünkre álltál, még holnap is ajánlani fogsz, akkor már 60 itót Erikának. Köszönöm, hogy itt voltál ma reggel.
6: Köszönöm én is.
2: Közlekedés.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban befejezték a műszaki mentést a budai alsórakparton az Üstökös utcánál, tehát ismét mindkét sáv járható, viszont továbbra is jelentős lassulást tapasztalhatnak déli irányban. Észak felé a budai alsórakpart a Rákóczi hídtól a Döbrentei térig járható nehezen, így a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalról is csak nehezen tudnak lehajtani az alsórakpartra. Változatlan a torlódás az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik az előrejutás a Szélkálmán tér környékén. Továbbá a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól, míg az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Baleset okoz fennakadást a Kőbányai úton befelé a Pongrácz út előtt. Ott a középső sáv nem járható. Varga Etele, BKK Info.
8: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Menesztették a NAV bűnügyi vezetőit, folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga a mikrofonnál, Szlotta Judit. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Az ügyészség hűtlen kezelés miatt kezdeményezte Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását. Az indítványról a nap folyamán dönt a Kecskeméti járásbíróság. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célja szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Felmentették a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét, értesült a 24.hu. A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc Dandár tábornok főigazgató és helyettese, Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását vonták vissza. A hivatal közlése szerint a jogszabály alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül is visszavonható. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magán rendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terror elhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. Az átalakításról augusztusban döntött az országgyűlés, miután a belügyminisztérium vizsgálata több rendvédelmi szerv feladatai között párhuzamosságokat tárt fel. A tárca szerint a változtatás célja az egységesebb és hatékonyabb működés. Ma kezdődik a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében országszerte tartanak programokat. A nyitó ünnepség este lesz a deáktéri evangélikus templomban. Az ünnepi hónap október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Ma is napos száraz idő lesz. A szél helyenként megélénkül. Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, este 9-15 fok valószínű. 9 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
9: Kevesebb vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre augusztusban. A KSH adatai szerint a vendégek száma 11, a vendég éjszakáké csak nem 8%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A Balatonnál is gyengébb volt a hónap, belföldről és külföldről is kevesebben érkeztek. A visszaesés okairól Harcsás Gergely kérdezte Sülyok Juditot, a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karának tudományos főmunkatársát.
10: A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint a Balatonnál is kevesebben pihentek a nyár végén. Mi okozta a visszaesést?
11: Amivel az idei nyáron szembesültünk, az extrém meleg, hőkupolák, az alacsony vízszint, és ugye egy olyan turisztikai úti cél esetében, ahol azért a vízparthoz kapcsolódó utazások fontos szerepet töltenek be. Nem volt egy könnyed nyár ebből a szempontból. Ez egy fő vonzás tényező a Balaton térségében. Sokan idén szembesültünk először azzal, hogy itt most már komolyan kell lépni. Ezek a folyamatok nem jó irányba mutatnak.
10: Említette az alacsony vízszintet, az árak alakulása mennyiben vetette vissza vajon a forgalmat?
11: A kutatások is azt mutatják, hogy van olyan komplex a kínálat, hogy mindenki megtalálja magának a saját pénztárcájának megfelelő kínálatot. Nyilván az, hogy ki mennyit tud nyaralásra fordítani, vagy mondjuk a lakosságon belül mekkora arány engedheti meg magának, hogy szabadidős céllal utazzon, ez azért többféle gazdasági tényezőtől is függ.
10: Mennyiben változtak a pihenési szokások a tó körül? Mit kell kiemelten figyelembe venniük a szállásadóknak és a vendéglátóhelyeknek?
11: Ami a turizmusban most akár nemzetközi, akár hazai vonatkozásban egyre inkább teret kap, ugye ezek az élményen belül is azok a típusú élmények, amik úgynevezett transformatív élmények, értem ez alatt, hogy valami jelentést nyújt az utazók számára, tehát hogy nem csak kommunikáljuk, hogy milyen jó élményt tudunk nyújtani, hanem megtaláljuk az utazókkal azt a pontot, amiben ő megtalálja, hogy akkor ő neki mit jelent ez, vagy ő neki mit ad, akár érzelmileg a Balaton, vagy egy ilyen balatoni utazás. Ez egy általános trend, hogy sokkal több élményt szeretnénk, ugye sokkal rövidebb időbe bezsúfolni. A Balaton az egy olyan turisztikai úti cél, ahol tulajdonképpen ezek a nemzetközi hazai fogyasztói turisztikai trendek lecsapódnak. Több élményt szeretnénk, megérintsen az élmény, érzelmileg is hozzá tudjunk kapcsolódni, ezek előtérbe kerülnek. Ez ugye a hosszabb pihenések ellen szól, annak ellenére, hogy mondjuk egészségügyi szempontból, életminőség szempontjából mindenképpen jobb, hogyha rövidebb utazásokat teszünk.
10: Milyen különbségek rajzolódnak ki a magán és egyéb szálláshelyek forgalma között?
11: A magánszálláshelyek is a kereslet elvárásaihoz igazodva fejlesztenek. Az egy kicsit más típusú élményt nyújt, és a Balaton élményéhez a kulturált magánszállás ez ugyanúgy hozzátartozik, és van is igénye az embereknek, családoknak, pároknak, fiatalabbaknak, idősebbeknek. Az egy személyesebb kapcsolat akár a vendéglátóval, kisebb helyeken, ahol mondjuk nincsenek nagyobb szállodák, ott mindenképpen ezek a szálláshelyek dominálnak, hiszen védett természeti területről, környezetről van szó, tehát nem lehet mindenhova nagy szállodákat, vagy minden településre nagy szállodákat létesíteni.
10: Hogyan alakult a tó környéki települések látogatottsága? Változott-e a korábbi évekhez képest?
11: Mindig a part menti a domináns. A turizmus szempontjából itt az, ami izgalmas szerintem, hogy ugye nagyon sokszor vendégészakákról beszélünk, de a vendégek nem csak regisztrált vendégészak a keretében járnak a térségben, gondolok akár egy egynapos látogatóra, vagy aki elmegy egy másik településre az utazása alatt egy fél napra, egy napra. Vannak a parton is jobban teljesítő és kevésbé jól teljesítő települések. Nyilván maga a part menti elhelyezkedés az önmagában nem recept a sikerre, tehát ahhoz azért tenni is kell.
10: A nyári visszaesés után mi várható az év hátralévő részében? Egyáltalán mennyire népszerű úti cél ősszel a Balaton és környéke?
11: Elérhető könnyen, ez mindenképpen pozitívum abból a szempontból, hogy akár egy-egy napra is el lehet utazni, vagy egy-egy rendezvény, egy-egy aktivitás céljából. Ugyanez nem vendégészakában mérhető, de ugye például mobil cellaadatokban látható, illetve hagyományosan a hosszú hétvége, őszi szünet az iskolában, ezek mind olyan időszakok, amikor komoly vonzerő várható, és vannak még őszi rendezvények, ugye elsősorban a gasztronómiához kapcsolódóan. Az időjárás pedig amennyire meleg volt, az mondjuk, ha ősszel egy kedvezőbb időjárás, az viszont ugye az aktív turizmusnak kedvez.
10: Milyen konkrét lépésekkel lehetne növelni a jövőre nézve a Balaton vonzerejét?
11: Ami azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezért a környezet megóvása, vagy azok a környezeti kérdések, a vízzel, víztükörrel kapcsolatos kérdések, amik azért az idei nyáron komoly visszhangot kaptak, abban mindenképpen előre kell lépni, hiszen ez a fő vonzás tényezője a tónak, és hogyha ez alapjaiban veszélyeztetett, akkor nagyon újra kell gondolni a dolgokat, mindenképpen tudatosabban kell ebbe lépni.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
9: Ma kezdődik a Nemzetközi Könyvfesztivál. Bár a hazai könyvpiac adatai alapján továbbra is sok kötet fogy, különösen a gyermek és ifjúsági irodalom területén, a legfrissebb PISA eredmények mégis elgondolkodtatóak. Rohamosan romlik a magyar diákok szövegértése, és 15 évesen szinte minden harmadik fiatal az alapvető szintet sem éri el. Vajon mélyülő olvasási válsággal kell szembenéznünk, vagy csupán az olvasási szokások alapvető átalakulásáról van szó? És milyen szerepet játszik mindezekben az iskola, valamint a kötelező olvasmányok rendszere? Erről beszélgettem a Kulcskérdések műsorában Sárdi Dórával, a Pagony egyik alapítójával, és Fenyő D. György magyar tanárral. Ebből hallanak most egy részletet.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
9: Volt egy konferencia a CEU-n, amit ráadásul tanár úr moderált, ahol Berg Judit helyettes államtitkár a kötelező olvasmányokról is beszélve azt mondta, hogy például azt szem előtt kellene tartanunk ahhoz, hogy a gyerekek egyáltalán kedvet kapjanak, vagy szeressenek olvasni, hogy lehet, hogy elég lenne már szemelvényeket olvasni bizonyos kötelező olvasmányokból. Ez pár évvel ezelőtt még egy borzalmas kijelentésnek tűnhetett volna, és lehet, hogy kapára-kaszára kaptak volna sokan. Ma már viszont, minthogyha a szülői generáció is változott volna annyit, hogy ez nem ennyire radikális mondat. És akkor először kérdezem Fenyő D. Györgyöt, mint magyar tanár, mennyire radikális elképzelés, hogy a kőszívű ember fiaiból mondjuk csak egy fejezetet olvassanak el a magyar diákok?
12: Azt gondolom, hogy egyáltalán nem radikális, teljesen józan a helyzetnek, meg az olvasmányoknak megfelelő. Hozzáteszem, hogy arra, hogy részleteket olvastassunk művekből, erre évtizedek meg évszázadok óta nagyon sok példa van. Itt inkább a probléma, vagy aki problémát érez ebben, az abban érzi, hogy miből olvastatunk. Mert azt mindenki tudja, hogy Homéroszt, Dantét, hát csak és kizárólag részletekben, de ez Rínyit is, a 20. század nagyon sok szövegét szinte részletekben szoktuk olvastatni. Tehát az önmagában, hogy nem egy teljes művet olvastatunk el, az egy beteg gyakorlat. Inkább itt arról van szó, hogy vannak hát beidegződésszerűen is meglévő olvasmányok, főleg ez az általános iskolára vonatkozik, de mondjuk felső tagozatra, vagy a negyediktől nyolcadikig tartó időszakra, amelyeknél megszoktuk, vagy elszoktuk olvastatni, például az Egri csillagok, a idézett mű, az ugyanilyen. De most én azt gondolom, hogyha egy iskolában, egy tanulócsoportban, egy diákcsoportban el lehet olvastatni egész műveket, akkor azt kell. Tehát ha választhatnék, hogy a Pál utcai fiúkat egészében vagy részletében olvastatom, és úgy választhatok, hogy a diákoknak az örömöt okoz, akkor mindenképpen azt mondom, hogy a teljes művet kell elolvastatni. Tovább megyek, hogy szerintem minden életkorban, iskolafokozatban, osztályban lehetőleg többet kell elolvastatni, de csak annyit, ami már elolvasható, értelmezhető, megmagyarázható, megbeszélhető és örömet okoz. Tehát ha egy osztály semmit nem képes elolvasni, akkor teljesen fölösleges egy negyedik könyvet is feladni, inkább olvassanak el egy fejezetet, vagy inkább egyet olvassanak föl hangosan, heteken, hónapokon keresztül akár, minthogy elsikoljon a mű fölött, vagy
9: megtanuljanak
12: 3-4 irodalomtörténeti közhelyet róla.
9: Mindjárt beszélünk arról is, hogy egyáltalán milyen képességeik vannak még a mai gyerekeknek, de először hogy kérdezem meg Sárdi Dórát, hogy mi a közvetlen tapasztalat, amikor bemennek mondjuk a Pagonyba a gyerekek a szüleikkel együtt, akkor mi az, amit keresnek? Keresik-e a kötelező olvasmányokat? Van-e olyan egyébként, ami a mai napig, akár mondjuk az említett Pál utcai fiúkkal, el tudom képzelni, hogy a mai napig olyan, amit keresnek és szívesen olvasnak? Mi az a tapasztalás, mi az, amivel egyébként az olvasást a mai fiatalok kezdik, és amivel közel lehet hozzájuk hozni?
13: Hát ugye itt most több kérdés hangzott el. Kezdeném azzal, hogy a kötelező olvasmányokat kizárólag és csak a szülők keresik a Pagonyban, és kizárólag és csak szeptember hónapban. Ilyenkor be is tárazzuk őket, és jönnek pánikszerűen, hogy elvigyék a kötelező olvasmányokat, mert ugyan nekik megvolt, de most éppen nem találják, biztos kölcsönadták valakinek. Ez nagyon gyakran van, és akkor mi is próbáljuk őket kiszolgálni. Erről azt hiszem, hogy ennél többet nem tudok mondani, és kellően érezhető a cinizmus a hangomban, hogy a gyerekek a legritkábban fordulnak egyáltalán a pulthoz oda, miközben a szülő kifizeti a kötelező olvasmányt. Viszont a Pagonynak a jelmondata 25 éve az, hogy nagyra tartjuk a kicsiket, és itt a 15 évest is még én kicsinek hívom a felnőtt szemszögéből. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Pagonyokban lehetőség van ugye a gyerekeknek maguknak választani. Azok a gyerekek, akik olvasnak, ők nagyon nyitottak nagyon sok mindenre. És itt ugyanúgy lehet akkor a kalandregénytől kezdve a kislányoknak a lovaskönyveken keresztül. Vannak ezek a interaktív könyvek, a kalandjáték kockázat, ahol ugye a gyerek többféle módon olvashatja végig a könyvet, kicsit olyan, mint egy videójátékot játszani. Tehát azokkal a gyerekekkel, akik szívesen olvasnak, velük semmi nehézség nincsen, őnekik rengeteg féle könyv közül lehet választani.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
9: A hálapénzt nagyrészt sikerült kiszorítani a magyar egészségügyből, a protekciót viszont nem. A Magyar Orvosi Kamara és a K-Monitor csak nem 2000 orvos megkérdezésével készült kutatása szerint az orvosok kétharmadát próbálta valaki az elmúlt egy évben ismertség alapján befolyásolni, például soron kívüli időpontért vagy ellátásért. A válaszadók háromnegyede szerint a közéleti szereplők és celebek VIP ellátása is gyakori, és sokan látják problémának az állami és a magánegészségügy összefonódását is. Dr. Széchenyi Nagy Balázzsal, a Magyar Orvosi Kamara Országos Felügyelő Bizottságának elnökével beszélgettem 7 óra előtt nem sokkal.
14: A hálapénz ezek szerint tényleg nagy részt eltűnt a magyar egészségügyből. Ez valóban olyan nagy tett, mint amekkorának tűnik így első ránézésre?
15: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerintem igen. Tegyük hozzá, hogy ez a hálapénzes rendszer, ez egy sok év, 6-7 évtizedes rendszer, amely működött, és ez a 2021-es béremeléssel egyidejűleg lett kriminalizálva, és ezt követően valóban a kutatásunk szerint is, de egyébként a tapasztalataink szerint is igen jelentősen visszaszorult.
14: Mit gondol, minek köszönhető az, hogy a betegek szinte egyik napról a másikra le tudtak szokni arról, hogy borítékot tömködjenek a doktor úr zsebébe, amihez, ahogy mondja, 6 évtizeden keresztül egyébként hozzászoktak.
15: A betegek talán egy picit nehezebben szoktak le róla, hiszen nyilván egy hosszú beidegződésről van szó. Ezzel együtt az, hogy kriminalizálás történt, amely az orvos számára jelentősen emelte a kockázatot, illetőleg egy közismert tény volt, hogy akkor egy jelentős béremelés történt, így ezeknek az együttes hatása volt feltehetően az, hogy ez jelentősen mérséklődött ez a jelenség.
14: Tehát a doktorok mondták könnyebben azt, hogy ne tessék ide adni azt a borítékot.
15: Úgy gondolom, nagyon sokan voltak, akik addig sem olyan szívesen fogadták el, és így tudják azt mondani, hogy köszönjük szépen, de nem érünk ebből a hálából.
14: Ugye a felmérésből az is kitűnik, hogy a pénz eltűnt, de a kapcsolati tőke az viszont, mintha felerősödött volna, már mint annak az előnye. Mindössze 3% mondja azt, hogy a jó ellátáshoz kizárólag a hivatal szabályok betartásával lehet hozzájutni, és az orvosok kétharmadát próbálták már ismertség alapján befolyásolni. Ez már korrupció, vagy inkább egy túlterhelt és hiányos rendszernek a következménye?
15: Itt nagyon nehéz elhatárolni, ugyanis az, hogyha valaki segítséget kér egy orvostól, akkor ugye az orvosnak alapvetően a Hippokratészi esküje áll a szeme előtt, tehát ő próbál segíteni annak a betegnek, akivel ő szemben áll, és lehet, hogy ezáltal más betegek, akiket ő egyébként akkor nem lát, akkor lehet egy picit hátrébb sorolódnak. A személyes kapcsolatoknak a jelentőség egyébként valljuk be, őszintén mindig is jelentős volt, tehát ez nem csak egy mostani történet, hanem ez akár évtizedekkel ezelőtt is így volt. Nyilván azáltal, hogy a másik csatorna az mond jelentősen korlátozódott, innentől ennek a szerepe felerősödött.
14: Ennek a szerepe abban van, hogy egyáltalán bejusson az ember bizonyos ellátásokba?
15: Nagyon sokféle lehetőség van. Az ellátásoknak elvileg ugye területi ellátás, hozzáférés alapján papíron az ország lakosságának talán a 99,5%-a jogosult elvileg a teljes körű ellátásra, vagy igen széles körű ellátásra, azonban egyrészt van egy beutalási korlátozás, másik, hogyha van is beutaló, akkor egy olyan hozzáférési korlátozás, most elsőként a járóbeteg ellátásról beszélek, hogy időpontot kell kérni, és itt már ugye nyilván területenként is eltér, tehát itt a kapcsolat inkább abban nyilvánulhat meg, hogy esetleg tudnak valakinek időpontot szerezni.
14: Mennyire erős az a tendencia, hogy mindez mondjuk azért van, sokáig lehetett hallani évekig, hogy kicsit inkább a magánegészségügy felé nyomják a pacienseket, akár az orvosok, akiknek van magánpraxisuk is, akár egyébként maga az egész rendszer, ami iszonyatosan leterhelt, és ezért úgymond megkönnyebbülést jelentene neki, hogyha nem az államit venné igénybe az ember.
15: Hát valljuk be őszintén, hogy egy hiánygazdálkodásról van szó, tehát egy olyan piacon vagyunk, ahol az orvosokból is, különösen egyes szakmákban jelentős hiány mutatkozik, de ugyanígy az ellátási kapacitás is, az ellátási igényhez képest jelentős erősen különböző. Tehát van ott egy szakadék, és nyilván amikor egy többletkereslet van, akkor ez megtalálja maga útját, ezt a szereplők is egyébként tudják, és ez jelentős térnyerést eredményezett a magánellátásban.
14: Ma még ezáltal úgy valóban akkora az előnye a magánellátásnak, vagy most már a magánellátás is kezd leterhelődni, ha ennyi mindenki oda lett átcsatornázva?
15: A magánellátásban igyekeznek bővíteni a kapacitásokat. Tegyük hozzá, hogy ha a human erőforrás nézzük, akkor ez nyilván kihat az állami ellátásra is, hiszen ugyanaz az orvos megadott időben tud csak rendelni, valamelyest ez nyilván fokozható, de nem korlátlanul. Tehát az orvosoknak a rendelkezésre állása az egy, úgy mondjam, egy viszonylag szűkös kapacitás, de a magánellátás nem tud korlátlanul növekedni. Szerintem óriási nagy sorok azért nincsenek a magánellátásban, de vannak olyan ellátási formák, ahol már a magánban is várni kell, pont azért, mert az egyes szakterületek nem eltérő módon állnak rendelkezésre.
14: A kutatás egyik legriasztóbb része szerintem az, hogy az orvosok azt a problémát látják, hogy az orvosok látják a problémát, de csak 12% szerint működik hatékony visszaélés bejelentési rendszer a saját intézményében, vagyis bár tudja, hogy baj van, nem tudja, hogy hova és kihez forduljon. Ez miért alakult így?
15: Ez egy többszörösen nehéz kérdés. Egyrészt ez egy alapvetően bizalmi probléma. Az orvosok, amikor észlelnek egy ilyen jelenséget, akkor ők egy hierarchikus rendszerbe dolgoznak. Tehát nekik van egy főnökük, van egy rendszer, aminek megfelelnek, van egyfajta kollegialitás is. Tehát igazániból én inkább úgy közelíteném meg, hogy ha nincs semmilyen olyan motiváció, ami arra utalna, vagy arra irányítaná az orvost, hogy ezt nekem be kell jelentenem, hanem ő attól tart, hogy úgyse lesz ennek semmilyen eredménye, esetleg a kollegialitást is megsérti, esetleg ebből neki még baja lesz, tehát akkor nyilván nem fog bejelentést tenni.
14: Egy friss hírről még hagyj kérdezzem, a végén ugye a köztársasági elnök visszaküldte megfontolásra az országgyűlésnek a kötelező kamarai tagságról szóló törvényjavaslatot, amiben egyébként a köztársasági elnök elmondja, hogy nagyon is támogatja, hogy újra kötelező kamarai tagság legyen, de a kamarai tisztviselők kiválasztási módjával van problémája. Mit gondol erről, mit kellene az országgyűlésnek ön szerint tennie?
15: A orvosi kamara valóban meglepődött ezen a döntésen, hiszen nem erre számítottunk, egy nagyon komoly tervet állítottunk arra föl, hogy hogyan fogjuk a hátralévő két hónapban a feladatainkat, etika, illetőleg a kötelező tagság kapcsán a jelentős tagbelépés, ezeket hogyan fogjuk végrehajtani. De ezzel együtt, amikor erről a hírről beszélgettünk, akkor egy meglepő nyitottság volt az elnökségi ülésen, és az a hangulat uralkodott, hogy igen, ez egy új feladatot jelent számunkra, és nagyon bízunk benne, hogy elnök úrnak a megfontolásai alapján az országgyűlés mielőbb új jogszabályt, vagy illetve ezt módosító jogszabályt fog hozni, és ezt követően el tudjuk végezni a munkánkat.
14: De ha jól értem, akkor a köztársasági elnök akkor több jogot és lehetőséget adna a kamara kezébe.
15: Igen, itt egy érdekes kérdés, ugyanis itt nem is annyira a kiválasztás, hanem inkább a ciklus hossza volt az, ami kérdés volt, és az elnök úr aggája az gyakorlatilag abban nyilvánult meg, hogy azáltal, hogy ez korlátoztatik ez a lehetőség, ezáltal a kamara is korlátoztatik abba, hogy a vezetőit szabadon válassza meg. Mai tendenciák azért ennél más pozíciókban azért más tendenciákat is mutatnak. Ezzel együtt az orvosi kamara úgy gondolja, hogy van szükség egy ciklus korlátozásra, ami orvoskamarai elnökünknek ez volt eddig is a véleménye, és azt is hozzá kell tenni, hogy ha most az országos tisztségviselőket nézzük, akkor ez a fajta változás nem az orvosi kamarát érinti elsősorban, hiszen a másik két egészségügyben működő szakmai kamara vezetője már hosszú ideje hivatalban van, míg a mi vezetésünk gyakorlatilag a mostani első ciklusát tölti.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
14: 32 hektár erdőt vágnának ki Eplénynél egy új távvezeték építése miatt. A polgármester szerint az E.ON beruházása a helyi vállalkozásokat és kulturális értékeket is veszélyeztet. Az élő környezetért felelős miniszter egyelőre a fakivágás elhalasztását tudta elérni, és azt szeretné, ha az érintett szakaszon földkábelben vezetnék az áramot. A beruházás uniós támogatást kapott, ezért a nyomvonal módosítása nem egyszerű. Dercsényi Dávid összeállítása.
16: Eplényben 2020 elején indult a Zirc-Litér elektromos távvezeték ügye. Ekkor indult a tervezés, és készült egy környezettanulmány is. Már akkor 32 hektár körüli terület tarvágásával számoltak, mondja el a felkelőnek Eplény polgármestere, Fiskál János, de mivel sietni kellett az EU-s pályázat benyújtásával, áttervezték a projektet. És a jelenlegi 400 kV-os távvezeték nyiradékába helyezték volna el a 132 kV-os vezetéket. Erre kaptak engedélyt. Ez az engedély 2025 novemberéig kísérte a fejlesztést. Amikor erre kiadta a létesítési engedélyt a kormányhivatal Székesfehérváron, akkor a beruházó E.ON jelezte, hogy fizikailag nem elég a hely, és visszatértek az első tervhez. A környezetvédelmi hatóság egy hét alatt módosította a környezetvédelmi hozzájárulását, és kiadta a létesítési engedélyt. 2021 végétől a projekt nemzetgazdasági kiemelt beruházás lett, ami megkötötte a kezét a környezetvédelmi hatóságoknak is, mert számos hatósági engedélyt egy ilyen besorolásnál nem kell beszerezni. A fakivágás a meglévő, a vezetéktől 26-26 méteres védővezet mellett további 35 méter szélességű erdőt érintene. Ennyit vágnának még ki. Ez több helyi turisztikai természeti értéket érintene hátrányosan.
17: Zécen elég hátrányosan a Maier-tavat, ők is egyébként küzdenek ellene. Olaszfaluban az Eperjes tanösvényt, szintén egy országosan ismert eplénybe az Ámoshegyi tanösvényt.
16: Mondja Fiskál János. Valamint három domboldal aljában lévő Eplényi utcánál tart attól a polgármester, hogy az özönvízszerű eső okozta áradás hordalékkal, ami most is megesik, még súlyosabb lesz. Akár házakat is veszélyeztethet, és a tönkretett táj látványa is fontos szempont a polgármester szerint. Az eplényiek támogatják a vezeték létesítését, de földkábelt szeretnének, amely a meglévő kisebb vezeték nyomvonalába kerülne, mondja Fiskál János. Ezt, ismeri el a polgármester, többe kerül megépíteni, de egyrészt a fenntartás szerinte olcsóbb, másrészt környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kellene venni. Az egész ügy azért lett most aktuális, mert pár napja egy kisebb erdőrészt kivágtak, mint kiderült, a jelenlegi vezeték védelmében. Erre hitték azt a helyiek, hogy már az új távvezeték munkálatait kezdték el, mert az Energiaügyi Minisztérium előtte két nappal levélben jelezte, hogy nincs hatáskörük egy lezárt határozatot felülvizsgálni.
17: A tájrombolása végülis nagyobb kárt okozunk, mint amilyen hasznot hajtana majd a távvezeték fejlesztése, az nem összeegyeztető semmilyen európai honos, és remélem, hogy a magyar normákkal sem.
16: A helyiek azt várják a kormánytól, hogy akadályozza meg a szerintük értelmetlen 32 hektáros erdőirtást, jelenti ki a polgármester. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter viszont nem sokat tud tenni.
18: Őszinte leszek, biztatót nem tudok mondani. Az a helyzet, hogy 23-ban kiadták teljesen szabályosan megfelelően az engedélyt, három hatóságon is átment ez az engedély. Senki nem vette szegény eplényiek véleményét figyelembe, hogy tiltakoznak ellene, és pillanatnyilag az élő környezetét felelős miniszternek nincs hatásköre arra, hogy megállítsa a dolgokat. Legfeljebb kérhetek. Én sem örülök ennek az ügynek, sőt fel vagyok háborodva, és abszolút támogatom, hogy ha lehet, kerüljük ki, óvjuk meg az erdőt, nem tudok mit tenni. Nem lehet kockáztatni közel 300 millió euró EU-s támogatást.
16: A minisztérium megvizsgálja, hogy a földkábeles megoldás kivitelezhető-e, és ha igen, mindent megtesz ennek megvalósulása érdekében. Az E.ON-hoz fordult tehát amiatt, hogy az 5 hektáros eblényi részen a föld alatt vezesse a vezetéket.
18: Még ha többe is kerül, ezt vállalja be, mert ha eplények ennyire ragaszkodnak az erdejükhöz, azt nagyon tiszteletbe kell tartani. Annyit már elértünk, hogy még várnak a fakivágással október közepéig, ez nagyon fontos.
16: Emellett Gajdos László követeli, hogy ha még sincs más út, mint a tarvágás, a kivágott fák helyébe az E.ON telepítse vissza a jogszabályok szerint előírt kétszeres erdőterületet, azaz 65 hektárt. Reagált az E.ON is. Az energiacég kiemelte a létesülő 21 kilométeres távvezeték jelentőségét. A napelemes hálózati csatlakozást is lehetővé tevő távvezeték 16,5 milliárd forintból valósul meg, amelynek harmada EU-s forrás, kétharmada az E.ON saját forrása. Az energiacég kijelenti, hogy a nyomvonal kijelölésébe a természet- és környezetvédelmi erdészeti hatóságokat is folyamatosan bevontuk, az általuk tett kikötéseket és előírásokat teljes mértékben figyelembe vettük. A fakivágás mértékét minimalizálták. A földkábel a cég megítélése szerint több környezeti kárt okoz a növényvilágban, mint a légvezeték. Az ásás másfél méter mélyre kell lemenjen, a munkagépek logisztikájával együtt a munka egy 6 méteres sávot érint a vezeték környezetében. Egyes esetekben a talajsziklás jellege miatt akár robbantásra is szükség lehet az E.ON szerint. Ekkora távolságon emellett nagyobb eséllyel lesz meghibásodás, ekkor újból ásni kell. Az E.ON közleménye azzal zárul, hogy a kivágott fákkal megegyező mennyiséget ültet egybefüggő a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága által kiválasztott területen.
9: Ez volt a Felkelő október 1-én csütörtökön. Adásunkat a MediaClick-en, vagy akár a Kossuth Rádió YouTube csatornáján is vissza tudják nézni. Technikai munkatársak Dancsó Mária, Bényi Csaba, Sós Zoltán, az ügyeletes riporter Illés Anna és Fóris Mátyás voltak, a gyártásvezető Pilligger Marian, a szerkesztő Király István Dániel. Én Benyó Rita vagyok, legyen szép napjuk, viszontlátásra, viszonthallásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hunja be a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: A karmester legenda Cale György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser-Möst vezetésével ad koncertet Alice ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: Virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
5: 9 óra van, jó napot kívánok, én Horváth Ágnes vagyok. Valóban ártalmasabb lehet az e-cigaretta, mint a hagyományos. Hamarosan erről is kérdezzük a szakértőket, és arról is, hogy vajon miért használják ezeket éppen a fiatalok. De mindenek előtt most hírek következnek.
6: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Menesztették a NAV bűnügyi vezetőit, folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat! A hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Szlotta Judit. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap teljes működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A tárcavezető beszélt arról is, hogy nem csak az Operett Színházat vagy a Nemzeti Színházat vizsgálják, hanem zajlik a teljes kulturális intézményhálózat átvilágítása. A Kecskeméti Járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Seszták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz-EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el. A mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célja, szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Felmentették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét, értesült a 24.hu. A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc dandártábornok főigazgató és helyettese Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását vonták vissza. A hivatal közlése szerint a jogszabály alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül is visszavonható. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magárendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak. Új feladatot jelent a Magyar Orvosi Kamarának, hogy az államfő visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvény módosítását. Széchenyi Nagy Balázs, a Kamara Országos Felügyelőbizottságának elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, nem is annyira a kamara vezetőségének kiválasztása, hanem a ciklus hosszának korlátozása volt a kérdés. Baka András azért küldte vissza a jogszabályt a parlamentnek, mert szerinte indokolatlanul korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, csak az elnevezés módosul. A már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók. Ma is napos száraz idő lesz, a szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, este 9-15 fok valószínű. A következő napokban folytatódik a kellemes őszi idő.
7: Műsorajánló. A hely. 120 másodperc. Mindössze ennyi idő alatt kell elindulniuk a tűzoltóknak a riasztás helyszínére. De vajon mivel töltik az időt a 24 órás összezártságban a bajtársak? Mitől olyan híresen jó a humoruk, és mi ad számukra lendületet egy nehéz nap után, hogy újra és újra egyenruhába bújjanak? A 8. kerületi tűzoltóságon mindez kiderül.
8: A hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
0: Napközben, napközben.
7: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
5: 9 óra után 5 perccel a szerkesztő López Brigitta és Wolf Nagy Tünde nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, én Horváth Ágnes vagyok. SMS számunk, melyre ma is várjuk hozzászólásaikat, 0630 9666, és már is mondom, hogy miről hallhatnak nálunk 10 óráig. Remegést, zavartságot, vagy akár a légzőszervek bénulását is okozhatja, ha valaki túlszívja az e-cigarettát. Mégis egyre több fiatal fogyasztja, de tudják-e, mit kockáztatnak?
9: Láttam nagyon sok ilyen rémtörténetet, hogy sokat használták, és hirtelen elzárult a tüdejük konkrétan. Kórházba kerültek, és akkor utána már csak a történetet mesélték el, hogy jaj, ne csináljátok ezt, mert hogy nagyon rossz.
5: Illegális e-cigaretták összetevőit vizsgálta meg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egy mérgezéses esetbejelentést követően. Hamarosan kiderül, hogy milyen eredményre jutottak. De önök mit gondolnak, lehet ártalmasabb az e-cigaretta, mint a hagyományos? Mit tud tenni a szülő, ha a gyermeke függővé vált? Írják meg nekünk a tapasztalataikat. Aztán több tízezer futó, hatalmas szurkoló tömeg és fergeteges hangulat. Jövő hétvégén rendezik meg a 41. Spár Budapest maratont, de miként hat egy ilyen típusú tömegsport a lelkünkre? Hogyan készüljünk a megmérettetésre?
10: Sportoló embernek is azért több hónapos felkészülés vesz igénybe, aki pedig ugye elsőként szeretne egy ilyen nagyszerű távot lefutni, annak azért egy másfél-két évet is igénybe vehet. Nyilván mindenképpen érdemes ezt házi orvossal, kezelő orvossal előzőleg egyeztetni.
5: Egészségügyi tanácsokat is hallhatnak majd egy futóorvostól, és kiderül, hogy milyen egy esélyegyenlőségi futam. De mondják el önök is, hogy csatlakoztak-e már hasonló sporteseményhez. Ha igen, akkor miért? SMS számunk még egyszer 0630 9666. Az adatok szerint az Európai Unióban évente mintegy 700 ezer korai halálesetért felelős a dohányzás. Magyarországon közel 27 ezer ember halálát okozza. És bár a hagyományos dohánytermékek használata az utóbbi években csökkent, az új típusú nikotinos termékeket egyre több fiatal használja. De vajon miért? A WHO is a dohányipar folyamatosan változó stratégiáira és az ezek elleni fellépésre hívja fel a figyelmet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakemberei pedig egy mérgezéses bejelentés kapcsán elkezdték vizsgálni az illegális e-cigarettákat. Mindjárt elmondják itt a stúdióban, hogy mire jutottak, de előtte hallgassuk meg Nagy Margit összeállítását, aki fiatalokat kérdezett a tapasztalataikról Szegeden.
11: Én nem használom a ízesített cigarettákat. Alapvetően bennem van egy szkepticizmus ezzel kapcsolatban, mert nagyon sok olyan technológia van, aminek még nem ismerjük a hatásait, akár még nem telt el elég idő, hogy lássuk, hogy mit okoz az embernek a szervezetében, viszont mivel ízesített, még könnyebben hozzá lehet szokni, ezért én igyekszem távol tartani magamat a káros függőségektől.
12: Tehát akkor a családban dohányzik valaki?
11: Hál' Istennek az egész családomban nem dohányzik senki, és reméljük, hogy az én gyerekeim se fognak.
12: Dohányzik-e?
13: Nem dohányzok.
12: Mit hallott az ízesített cigarettákról?
13: Semmit, mert én nem akarom szennyezni magamat vele.
12: Azt mondják, hogy ezek kevésbé károsítják az egészséget.
13: Nem hiszem, ám. Az álciginél nagyobb baráknak az esélye utána olvastam. Anyukám például ettől lett rosszul.
12: Az édesanyja akkor dohányzik?
13: Igen, az egész család, csak én nem. Én azt mondanám, hogy inkább már

0: hozzám, és aztán hirtelen csak nem kaptam levegőt.
1: A fiatalok tisztában vannak ezzel? Hogy ez azért veszélyes is lehet?
0: Szerintem mindenki tisztában van vele, csak tekintve, hogy fiatalok vagyunk egyrészt, másrészt meg, hogy egyébként tényleg egy jó dolog, tehát, hogy egy pótcselekvésnek nyilván nagyon szuper.
1: Próbálta egyébként?
0: Persze. Egyébként én sportoló vagyok, tehát én táncolok, és még így is vannak olyan ismerőseim, akik a tánc mellett nyomják. Mondták is, hogy érzik a tüdőkapacitásukon, hogy sokkal kisebb, és hogy nem bírják annyira tüdővel.
1: Akkor jól teszi, hogy nem szokott rá.
0: Igen.
2: Az önök környezetében van olyan fiatal, aki rászokott az e-cigarettára? Mit gondolnak, mit tehet a szülő, hogyha azt tapasztalja, hogy a gyermeke ezt a típusú dohányterméket fogyasztja? Hogyan lehet leszoktatni például már a fiatalokat is? Vagy ha valaki idősebb korban átszokik mondjuk a hagyományos cigarettáról erre a termékre, akkor jól teszi-e? Írják meg a tapasztalataikat 0630 9666, az SMS számunk, és írja is egy hallgató, hogy hát akkor nem az e-cigarettával van a baj, hanem azzal, hogy a rendes cigivel hamisítják. Hogy mit lehet hamisítani, és tulajdonképpen mivel van a baj, arról fogunk itt a stúdióban is beszélgetni, mert hogy megérkezett hozzánk dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának szakértője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: És dr. Nagy Péter, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettese, az ADHD ambulancia vezetője. Jó napot kívánok!
4: Jó
2: önnek
4: napot.
2: Is. Rita elhozott nekünk egy zacskóban rengeteg terméket, gondolom, hogy a dohányzáshoz kapcsolódó, talán ilyen elektromos cigarettát, nem tudom, hogy így kell-e hívni, de megmutatja nekem, hogy mi van ön előtt?
3: Meg, abszolút, ugye az első gondolat, amit az ember egy ilyennek a megtekintésekor érez, az, hogy mennyire színes és mennyire vonzó. Igazán
1: volt. Tehát, hogyha jól néz ki, a megjelenési forma, kis kerek,
3: így van, tárcs, így van, olyan, ugye, olyan gyakorlatilag egy ilyen
1: szerethető. Kicsi energiaitalos flakon például, különböző színekben.
3: Igen, mondjuk azt se szeretjük, de hogy a megjelenési formájára az utóbbi időben nagyon sokat adtak, pontosan azért, hogy a fiatalokat be tudják húzni ebbe a tevékenységbe. Ugye a hagyományos termékek, azok hát a cigaretta, a pipa, a szivar, stb. És akkor hát az ipar az dolgozik annak érdekében, hogy minél több legyen a bevétel. Igazándiból a fiatalok egészsége az ebben az értelemben nem számít. Tehát az a lényeg, hogy minél több gyereket vagy fiatalt be tudjanak húzni, és ahhoz mi kell? Ahhoz egy divatos termék kell. Amit hogyha a kezében fog, akkor ahhoz a társasághoz tartozik, akivel jól érzi magát. Tehát, hogy és egyébként...
1: Tehát pedig... olyan, ez tulajdonképpen a fiatalok számára, és akkor már arra a kérdésre is válaszolt, hogy vajon többek között miért szoknak rá? Azért, mert hogy divat? Olyan ez, mint a különböző színes telefonok, vagy például a különböző, nem tudom, megjelenítésű táskák?
3: Igen, egy kicsit ahhoz hasonlítható. Ugye régen, amikor először rágyújtottak az emberek, és én így magam is, akkor egy társasághoz tartozás, ott mindenki dohányzott, akkor én is rágyújtottam. Tehát akkor egy picikét ilyen felnőtté váláshoz vezető útról beszéltünk, akkor minél hamarabb szerettünk volna felnőni. Na most ez átalakult. Ugye nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy divatos termékek jelenjenek meg. A divatot jellemzően a fiatalok követik, teljesen természetes módon, és akkor az ő igényeikhez alakulva válaszol az ipar, mondjuk többek között ezekkel a termékekkel is. Ezt úgy próbálják megcsinálni, hogy egyrészt a látványa jó legyen, másrészt ami benne van, ne hány ingerkeltő legyen, tehát olyan anyagokkal töltik föl, ami egyébként egy jó érzés, például egy dinnye vagy egy mangó ízesítésű cigaretta, e-cigi.
1: Az intenzív illatot is árasztanak.
3: Így van, igen, sokszor. És akkor az olyan jó hangulatot áraszt. Kezemben van egy jó termék, az íze kellemes, csak utána a többiben nem gondolunk bele, hogy ez mit okozhat.
2: Mit tapasztal dr. Nagy Péter, a Betesda Gyermekkórházban? Kerülnek önökhöz olyan gyermekek, akik már rászoktak ezekre a termékekre, és meg kell tőlük kérdezni, hogy vajon miért nyúltak egyáltalán ehhez?
4: Legtöbbször ez a megjelenésnek a fő indoka, hogyha rákérdezünk, akkor a nagyobb gyerek azt jelenti ilyen serdülőkorban, annak a második felében, főleg 13 év fölött inkább, ez egy nagyon rendszeres dologgá vált. Amikor a kórházban emiatt találkozom gyerekekkel, az sem ritka, ott nem feltétlenül én vagyok az a személy, akivel találkoznak, de sürgősségi osztályra ez egy visszatérő probléma, hogy túl sok nikotint fogyaszt, ami lehet egy nikotinmérgezés a következmény, és pont ezért, mert a kolléganő mondott, hogy itt nincs egy a rendes cigarettának azért volt egy ilyen biológiai limit, hogy egyszerűen az emberek kapar a tüdeje, nem tudom, hogy van egy mennyiség, aminél többet nem lehetett elszívni.
1: A sok füst mégiscsak elszívta

0: azt a cigarettát végig, akkor azt mondom, hogy most már elszívtam 2-3
1: szállal, az elég volt. Nem azt mondom, jobb volt a cigaretta, csak ilyen szóban volt egy határ, amíg az ember nem tudott egy bizonyos mennyiségnél többet fogyasztani. Itt ezeknél a vépeknél, a cigarettáknál a jó, tehát nincs semmilyen önmagát korlátozó tényező, úgyhogy addig lehet használni, amíg az ember egyszer csak túl sokat használja, ugyanez igaz a snüsszre, nem veszik észre egy gyerekek.
0: A snüssz az, amit be kell rakni valahova az íny mellé, a szájba?
2: Kétfajta van, igen, a snüssz meg a nikotintosak.
0: Mindjárt elemezzük, jó, hogy mennyi nikotin van, miben és milyenféle termékek vannak, de tényleg kíváncsi vagyok, doktor úr, még arra ugye elkezdtem mondani, hogy akkor már nagy baj van, hogyha a fiatalok a kórházban.
1: Ezt túl lehet adagolni, és rendszeresen visszatérő tapasztalat ez országszerte sürgősségi osztályokon, hogy nikotin túladagolás miatt fiatalok bekerülnek, és azért ez nagyon nyomasztó, szerintem tényleg nem kéne megtörténnie.
0: És azt mondják önnek egyébként, akikkel beszél fiatalok, hogy azért fogyasztják, mert ez egy menő dolog. Vagy mert már nem tudja letenni, mert olyan erős függőség alakult ki.
1: Nem biztos, hogy meg tudják fogalmazni, hogy miért fogyasztják, de ez biztos, hogy van egy nagyon komoly társas nyomás, ami döbbenetes alatt szerintem, hogy Magyarországon, amikor megkérdezték a 13-15 éves fiatalokat, megkérdezték, hogy próbáltak-e már elektromos cigarettát, 46-47% a magyar gyerekeknek a fele mondta azt, hogy próbálta, és ami döbbenetes, hogy régebben nem volt a hagyományos cigarettáknál, hogy több lány mondta, mint fiú, hogy igen, már próbálta. Régen azért a hagyományos mezítlábos cigarettának a szívás azért ez egy férfi tevékenység volt, és mivel hogy ebben semmi kellemetlen dolog nincsen, ezért a lányok is felzárkóztak, és majdnem a gyerekeknek a fele mondja azt, hogy ezt használja. Hogy mi erre
0: könnyebb elbújni vele, mint egy hagyományos cigarettában, mondjuk az iskola mosdója?
1: Meg egy szívásra is ki lehet ugrani, el lehet menni, igen, nincs egy szaga, nem veszik észre a tanárok feltétlenül, vagy hát lehet, de az nem biztos, hogy feltűnik. Ugye könnyebb eltűnni vele, és nem feltétlenül tart annyi ideig, mint egy cigarettának a szívása.
0: Itt van előttem egy döbbenetes adat, és szeretném, hogyha ezt értelmeznék, hogy ez mit jelent, hogy egy darab nikotintasakban 40 szál cigaretta van, vagy 40 szál cigarettányi nikotin. Van. Ezt hogy kell elképzelnem? Tehát hogyan működik ez az eszköz?
2: Hát hogy... nyilván ez egy sűrített mennyiség a nikotinból, tehát hogy bele lehet rakni, de azért nem jellemző. Igazándiból, ha pontos adatot kéne mondanom, akkor a 17 mg per milliliter az, ami benne van egy ilyen termékben, tehát nem az a magas szám, amit mondanak, de ugye ezeknek a termékeknek az a tulajdonsága, hogy egyébként nem az van benne, amit ráírnak. Tehát amikor bevizsgálásra kerül nálunk egy dohánytermék, mondjuk egy e-cigi, akkor azt tapasztaljuk, hogy a ráírt nikotin mennyiség az nem feltétlen ugyanaz, mint amennyit mérnek nálunk a laborban.
0: Mert hogy magasabbat tehát, mérnek önök?
2: Igen, igen, igen. Ugye ennek is megvan a hátsó szándéka, mégpedig az, hogy a nikotin az erősen kialakíthatja a függőséget az ember által használt termék, vagy tehát, hogy arra az emberre hat, aki szívja ezt a terméket, és ugye az a cél, hogy rászokjon. Na most ezt viszonylag hamar el lehet érni ezzel a tartalommal. Úgyhogy ezek a megjelenített adatok, ezek nagyon sok esetben hamisak.
0: Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy a gyártók érdeke az, hogy minél hamarabb függőséget alakítson ki
2: így
0: a fogyasztóknál.
2: Így van, mert akkor az állandó vevő az illető. Tehát neki fog kelleni egyrészt a viselkedési függőség miatt, másrészt a kémiai függőség miatt. Ugye a viselkedés az, hogy fogja a terméket, divatozik vele, mutogatja, stb. A társasági érzés. A kémiai függőség ugye az a nagyobb probléma, mert egyébként a szervezetben kialakul egy olyan hiányérzet, hogyha nem kapja meg a megfelelő adagot, hogy az ingerlékenységhez, fejfájáshoz, rosszul léthez vezethet, tehát ezt pótolni kell mindenképpen a szervezet számára.
0: Ugye ez különösen veszélyes akkor a fiataloknál, akik látványból elkezdik. Mennyi idő alatt válhat függővé valaki például ilyen nikotin termékektől?
1: Attól függ, mit használja, de nagyon hamar. Hogyha valaki ezt elkezdi használni, és rendszeres használó lesz, akkor egy hónap után ezt már nagyon nehéz otthagyni.
0: Fú. Ugye most bevizsgáltak különböző ilyen e-cigi, illetve dohánytermékeket, mert hogy érkezett egy bejelentés egy mérgezéses esetről, nem tudom, hogy a konkrét esetet is vizsgálták-e, vagy ennek kapcsán az összetevőket vizsgálták. Mit tapasztaltak? Mire jutottak?
2: Nálunk kétfajta tevékenység van. Az egyik a kémiai biztonsági osztályhoz érkeznek a mérgezéses esetek, tehát nekünk tudni kell arról, hogy milyen mérgezéses eset történt, kit vittek kórházba. A másik a labor, ami bevizsgálja ezeket a szereket. A kémiai biztonsághoz gyakorlatilag hetente, naponta érkeznek mérgezéses tünetek. Ez sokfajta lehet. Lehet abból fakadó, hogy sokat szívja valaki ezt a terméket, és akkor felhalmozódik a szervezetében, és egy olyan mérgezési szinthez jut, ami orvosi beavatkozást igényel, és akkor van a másik, amikor egy apró gyerek például egy asztalon felejtett snüszbe belekapirgál, megkóstolja, és az nyilvánvalóan a szervezete számára nem kívánatos. Tehát az ilyen típusú mérgezéses esetekről kapunk mi hírt. Valóban nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy valaki szívja ezt a terméket, tehát ezt az új típusút valamelyiket, és egyébként még mondjuk hétvégén buliban rá is iszik. Na most a kettő együtt elképzelhető, hogy elég komoly problémát okoz. Ugye hozzánk az érkezik meg, hogy volt egy mérgezéses eset, az eset lezárult, avagy egyéb orvosi beavatkozást igényelt. Tehát, hogy nálunk ez csapódik le, úgyhogy ezekből tudjuk felmérni azt, hogy hát ez elég komoly probléma, mert állandóan jönnek ezek az információk.
0: De milyen felelőssége van a gyártónak abban, hogyha például egy ilyen mérgezéses esetet tapasztalnak? Tehát lehetséges-e, hogy nem megengedett volt például az a nikotin mennyiség, vagy egyéb adalékok voltak benne, amelyek károsak az egészségre?
2: Ugye az ipar nem adja az ember kezébe ezt a terméket, tehát ez egy választás.
0: Nincs felelőssége?
2: Ezért illegális a tevékenység, illetőleg maga a szer, mert hogy nem tudjuk, hogy mi van benne. Illetőleg ez a vonzó, tehát hogy ugye a gyümölcs aromával telített dohánytermék, az behúzza a fiatalt, de nem, mindig azt szoktuk mondani, nem tudjuk, mi van benne. Tehát gondolkozz, mielőtt ezt a szert alkalmazod, mielőtt szívod ezt a szert, mert nem lehet tudni, hogy mi van benne, ezért sem lehet behozni, és nem lehet Magyarországon kapni. De ezt megelőzendő a fiatalok azért sokkal rutinosabbak és furfangosabbak, beszerzik, és hiába nem, tehát amikor a kezébe fog egy ilyen terméket, akkor nem fogja megnézni, hogy hú, mennyi nikotin van benne.
0: Hanem van az XY-nak is ilyen, és akkor én meg rendelik online például?
2: Igen, hogyha ez feladat lett volna, akkor mire itt végzünk, itt lenne a ház előtt. Tehát olyan gyorsan ide.
0: Korhatártól függetlenül?
2: Ezt megoldják a fiatalok. Tehát azért
0: azért kérdezem, mert ugye a dohányboltba nem mehet be.
2: Oda nem
0: 18
2: mehet be,
0: éven aluli.
2: Itt általában be kell írni, hogy a születési dátum. Na most azt senki nem fogja ellenőrizni, hogy ő 75-ben született, vagy 85-ben.
0: Ugye ez egy nagyon furcsa helyzet, mert hogy amikor bemegy valaki a dohányboltba, azt hiszem, hogy mégis azt feltételezi, hogy amit ott meg fog venni, az nem lesz olyan rendkívül káros, vagy nem lesz olyan mérgező, bár tudjuk természetesen a dohánytermékekről, hogy milyen egészségkárosodást okoznak. És ott is lehet kapni e-cigarettákat, és arról is azt fogja gondolni valaki, hogy hát ezek biztos valahol bevizsgált, nem feltétlen
2: az
0: halálos.
2: Mindenképpen, tehát amit a dohány üzletekben lehet kapni, azok bevizsgált legális termékek. Ezeket mind egyéb helyekről szerzik be a fiatalok, és arra nézve nekünk nincsen hatásunk, tehát nem tudjuk letiltani azokat az oldalakat, ahonnan ez beszerezhető.
0: Mindjárt beszélünk a mérgezés tüneteiről is, illetve hogy mit is jelent például egy nikotin mérgezés, de itt van velünk a telefonvonalban dr. Nagy László is, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának az elnöke. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Van-e egységes szabályozás, tehát milyen szabályok vonatkoznak az e-cigaretták kereskedelmére?
3: Mielőtt a kérdésére válaszolnék, engedje meg, hogy megköszönjem a megkeresést, mert nagyon fontos téma ez, amiről itt beszélgetünk, és a beszélgetőtársak is nagyon sok fontos és figyelemfelkeltő dolgot mondtak el. Ugye az STFH napra pontosan 5 évvel ezelőtt kezdte meg a tevékenységét, többek között dohány ügyi felügyelet keretében, és mi az első perctől fogva a fiatalkorúak védelmét tűztük zászlónkra, mind a legális piacok, mind pedig az illegális piacok tekintetében. Ez azt jelenti, hogy több mint 12 000 próbavásárlást végeztek a kollégáim az elmúlt években dohányboltokban annak érdekében, hogy a fiatalkorúak kiszolgálását ellenőrizzük. Ami pedig szorosan a témához kapcsolódik, még 2022-ben szerintem mi voltunk az első állami szervezet hatóság, amely felhívta a figyelmet erre a robbanásszerűen terjedő trendre, hogy ezek az ízesített elektronikus cigaretták egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek sajnos a fiatalok körében, és következetes hatósági fellépéssel igyekszünk azóta is gátat szabni ennek a terjedésének, és emellett pedig figyelemfelhívó kampányokat is végzünk, de ezekről nyilván tudunk majd később beszélni.
0: Igen, de beszéljünk konkrétan arról, hogy milyen szabályok vannak, illetve itt szóba került, hogy a fiatalok például különböző online felületeken keresztül jutnak hozzá ezekhez a termékekhez, amelyek illegálisak.
3: Így van. A legnagyobb probléma az, hogy míg a hagyományos dohánytermékek esetében gyakorlatilag teljesen harmonizált a szabályozás a EU-s tagállamok szintjén. Ez mind a csomagolásra, mind a hatóanyagok összetételére, mind az értékesítésre, illetőleg az ízesítésre is vonatkozik, addig ezeknél az elektronikus cigarettáknál nem teljesen egységes a tagállami szabályozás, különös tekintettel az ízesítési tilalomra, különös tekintettel arra, hogy lehet-e távértékesíteni, tehát online felületeken vásárolni, illetőleg a hatóanyag összetételnek a feltüntetése kapcsán sem feltétlen azonosak a szabályok. Magyarország ebből a szempontból egy szigorú szabályozást követ, gyakorlatilag elsők között tiltottuk be az ízesítést.
0: Ez azt jelenti, hogy ha bemegyek egy dohányboltba, ízesített cigarettával ott a boltban nem találkozhatok.
3: Ez pontosan azt jelenti, hogy semmilyen ízesített elektronikus cigarettával nem fog találkozni, és emellett a távértékesítés is tiltott Magyarországon, tehát a jogszerűen forgalmazható dohánytermékek csak a nemzeti dohányboltokban vásárolhatóak meg.
0: Miben akkor, ha valamilyen kereskedőnél mégis találkozom ilyen termékkel, és én aggódó szülő vagyok, akkor mit tehetek?
3: Ugye említettem az elején, hogy igyekszünk nagyon hatékonyan felhívni a figyelmet arra, hogy ez az elfbár jelenség milyen veszélyeket rejt. Éppen ezért hoztuk létre az úgynevezett zöld számunkat, ez a 1828-as zöld szám, ahol egyrészt a bárki tájékoztatást kaphat arra vonatkozóan, hogyha esetleg találkozik egy ilyen termékkel, hogy azok milyen kockázatot rejtenek, másrészt pedig ugye bejelentést is tud tenni, mind a ezen a telefonszámon, mint pedig a 1828@stfh.hu weboldalra. Csak az idei évben közel 100 bejelentés érkezett már ezzel összefüggésben.
0: Értem, nagy úr, szóval, hogy nyilván én jelentem akkor szülőként, hogy akár a piacon, vagy láttam, hogy rendszeresen a fiatalok a szembe lévő iskolából így jutnak hozzá ezekhez az illegális termékekhez, vagy például kiderül egy NNGK vizsgálat során, hogy mérgezéses esetet tapasztaltak valamelyik termék használata után, de mi történik azzal, aki terjesztette például ezeket a termékeket, vagy a gyártóval? Tehát lesz-e valamilyen szankcionálás, vagy valamiféle büntetés, ami visszatartja majd a forgalmazókat?
3: Többek között az STFH-nak a kezdeményezésére módosult a dohánytörvény 2024. januárjában, és szintén Európában egyedülálló módon már úttörőként kapta meg az STFH azt a hatáskört, hogy ezeket a távértékesítési oldalakat, weboldalakat blokkolni lehessen. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kétnapos átfutási idővel tudjuk azokat az oldalakat elérhetetlenné tenni, ahol ezeket a termékeket árulják. Az elmúlt két évben több mint 500 ilyen oldalt blokkoltak már le a munkatársaim az NMHH-val együttműködésben. Természetesen ezek a blokkolások nem jelentenek 100%-os védelmet, ugyanis a az internet nem olyan, mint a fizikai világ, tehát ha egy ilyen weboldalt leblokkolunk, akkor ők természetesen megpróbálnak átköltözni másik weboldalra, tehát ez nekünk egy folyamatos munkát jelent, de közel 2 milliárd forintos bírságot is szabtunk már ki jogosulatlan dohánytermék kiskereskedelem kapcsán. Tehát aki távértékesítésben ilyen elvbár jellegű terméket árul, az jogosulatlan dohánytermék kiskereskedelmet folytat. Mi
0: ennek azért visszatartó erejűnek kell lenni, hogyha ilyen komoly büntetést szabtak ki.
3: Így van, de én úgy gondolom, hogy önmagában nem elegendő az, hogyha ezek a bírságtételek szigorúak, tényleg számos szúrópróbaszerű ellenőrzésre is szükség van, és amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, az az intenzív, tudatosító és tájékoztató kampány, amelyet nem csak mi végzünk, hanem a társhatóságok is, tehát fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ezek a termékek különösen a gyerekekre, fiatalkorúakra veszélyesek. Csak tényleg két számadatot hadd mondjak önnek, hogy amíg hagyományos dohánytermékekből körülbelül 400 fajta vagy márka érhető el ma Magyarországon, addig egy német kutatás azt mutatta ki, hogy ezekből az e-cigaretta típusokból 470 ezer különböző fajta van, és ebből 70 ezer az kifejezetten ezek az egyszer használatos elvbár jellegű termékek, és a függős, hallottam itt a beszélgetésben szó volt a függőség kialakulásáról is, hát tényleg azt lehet mondani, hogy a fiatalkor az, ami ezt a függőséget ki tudja alakítani.
0: Mindjárt beszélünk róla, hogy hogyan alakul ki ez a függőség, és azt hiszem, hogy nagyon fontos volt, amit mondott, az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk, hogy felhívjuk a figyelmet a veszélyekre. Ezt tesszük most mi is itt a stúdióban, és nagyon szépen köszönöm önnek is az adatokat és a hozzászólást, dr. Nagy Lászlót, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnökét hallották, és van még néhány percünk itt a stúdióban. Azt gondolom, hogy érdemes volna a szülőknek, vagy hát a pedagógusoknak praktikus tanácsokat adnunk. Egyrészt, hogy mire figyeljenek oda, és mit tehetnek azért, hogy semmiképp se alakuljon ki ez a függőség, bár ijesztő számot mondott dr. Nagy Péter, hogy akár egy hónapon belül is nikotinfüggővé válhat egy fiatal. Milyen tüneteket kell észrevennünk?
1: Jobb ezt hamarabb kezdeni szerintem, de amikor még nincsen
0: függőség. Meg se várjuk, hogy egyáltalán rendeljen valahonnan ilyen.
1: Igen, hogy beszéljünk ezekről otthon, szóval legyen egy olyan légkör otthon, ahol ez előkerülhet, hogyha mindig egy kipróbálásra kezdődik, és ebben az életkorban, a serdülőkorban ezerszer fontosabb lesz a kortársaknak a vélemény, mint a felnőtteké. Úgyhogy ez nem az lesz, hogy a gyerek megkérdezi otthon a szüleit, hogy mit szólnak ehhez, de az, hogy egyáltalán ez szóba kerülhessen, vagy hogy el lehessen ezt mondani egy olyan légkörben, hogy nem rögtön letámadja a gyereket, az segít abban, hogyha véletlen ilyen van, akkor kiderüljön. Egy alkalmi használatból kettőből nem lesz függőség, az jobb, hogyha erről tudunk otthon rögtön beszélni.
0: Akár úgy, hogy hát láttam, hogy a többiek, vagy a társaságodban van, aki fogyasztja, nem lett rosszul, vagy tudják, hogy ennek milyen hatása
1: igen,
0: van?
1: Igen, vagy el lehet mondani, azt én is elmondom rendszeresen otthon, hogy megint valaki volt a sürgősségi osztályon ilyen probléma miatt, szóval ez jó, hogyha azért
0: és
1: tudják.
0: Akkor mit mondott, volt az osztályon ilyen probléma miatt, és mit tapasztalt? Mi az, ami riasztó lehet a fiataloknak?
1: Az egy nagyon kellemetlen rosszul lét, amikor valaki túladagolja a nikotint, rosszul van, hány ingere van, szédül, akár össze is esik, és azért azoknak, aki ezt átéli, az nem akar még egyszer átélni, az egészen biztos. A függőség az egy egészen végletes szint, ami kialakulhat, az már az azt jelenteni, hogy valaki ezt nem is bír anélkül meglenni, elkezdi már mindent mást kizáróan csak ez érdekelni, csak ez motiválni, elkezd erről hazudni szülőknek, iskolában, akár barátoknak is, hogy mennyit használja, elkezd olyan dolgokat csinálni, már veszélyes, hogy csak azért, hogy megszerezze. Azért extrán extrém, szóval azt mondom, hogy nem feltétlen a leg extrém példákat keressük, hanem azt, hogy hogyan lehet így ezt a nagyobb társadalomban kicsit visszaszorítani. Nagyon fontos szerepe pedig az a szülőknek és pedagógusoknak, hogy mutassanak jó példát.
0: Dr. Simics Rita, mit javasolna a szülőknek, hogy figyeljenek oda, hogy milyen oldalakat keres például a gyermekük, hogy nehogy ilyen illegális termékek kerüljenek a kezükbe? Vagy mutassák meg, mondják el, hogy ezek hogyan működnek?
2: Ez nagyon sokfajta tevékenység lehet sikeres ebben a témában. Én azt gondolom, ami az előbb elhangzott, ez a beszélgetés, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye tényleg tudjuk, hogy eljön a gyerekek életében, amikor megbolondulnak és minden olyat követnek, ami egyébként nem egészséges a számukra, vagy akár tiltott is. Úgyhogy egy jó kapcsolat során sok mindenre ki lehet térni, többek között ezekre a termékekre is. Amit én nagyon-nagyon fontosnak találnék, egyrészt ugye a szülői beszélgetés, másrészt pedig ezek a gyerekek általában oktatási intézményekbe járnak, hogyha ráérnek, tehát hogy azért ezek tanulókról beszélünk.
0: Hát nem csak ha ráérnek, kötelező oktatási intézménybe járnak.
2: De hogy nagyon fontosnak tartom a prevenciós óráknak a megtartását. Tehát amikor kifejezetten erről beszélgetünk a gyerekekkel, ugye a család az egy szűkebb kör, az osztály az egy bővebb kör, tehát ott lehet véleményeket nyilvánítani, kinek nagyobb a tapasztalata, ki nem találkozott még vele, ki mit érez ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az oktatási intézményekben az edukáció ezen a téren nagyon fontos, és egyébként nagyon hatékony is lehet, hogyha ezt jól csinálják. Azt szoktam javasolni, hogy hívjanak nyugodtan szakembert, és akkor a szakember nagyon konkrét válaszokat tud adni, de ezt egyébként egy pedagógus is egy megfelelő színvonalon meg tudja oldani.
0: Prevenció, beszélni róla, és hívják például az oktatási intézmények, akár a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának szakértőjét. Nagyon szépen köszönöm dr. Simics Ritának, hogy itt volt velünk, és dr. Nagy Péternek, a Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének is. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk.
1: Köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
4: Napközben.
5: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: És akkor most veszünk ezek után egy mély levegőt, és megpróbáljuk teleszívni a tüdőnket. Ezen a kétnapos találkozón a szurkolók, moraja és a futók kitartása teljesen átformálja a várost. Ezt nyilatkozta korábban Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője, Magyarország legnagyobb maratonjáról. Október 10-én, 11-én kerül megrendezésre a Spár Budapest Maraton Futófesztivál, immáron 41. alkalommal. Az esemény 14 különböző versenyszámmal várja a mozogni vágyókat, a városi sétától a leghosszabb futótávokig. Mindjárt kiderül, hogy kiket várnak a rajthoz, és hogy milyen egy esélyegyenlőségi futam. López Brigitta a Futófesztivál egyik futóorvosával, dr. Nagy Erika belgyógyász kardiológussal beszélgetett arról, hogy hogyan érdemes formába hozni magunkat a megmérettetés előtt.
6: Nagyon fontos a megfelelő táplálkozás, megfelelő jó minőségű szénhidrátokban és fehérjében gazdag étkezés, de ez itt az utolsó hetekben talán már még nagyobb jelentőséggel bír, különösen a verseny előtti egy-két napokban már mindenképpen kerülni a nehezebb ételeket, a zsírosabb, fűszeres, vöröshús tartalmazó ételeket. Nagyon fontos a folyadékfogyasztás is, aminek ugye a javarésze tiszta víz kell, hogy legyen, különösen a verseny előtti napokban ennek már a mennyiségét érdemes növelni, akár 3,5-4 literre is, valamint a megfelelő sóháztartásra is odafigyelni, megfelelő alvás mennyisége. Ugye sokaknál előfordul, hogy főleg a verseny előtti éjszaka már nyugtalanak, izgatottak, emiatt nem alszanak jól, hogy azért az a 7-9 óra pihentető alvást tegyen meg.
7: 40 évesen például elhatározhatjuk-e azt, vagy kitűzhetjük-e azt célként, hogy lefutunk egy maratont, vagy ezzel az életkorral már elkéstünk, tehát hogy korábban kellene mindezt elkezdeni?
6: Hát remélem, most sokan fel fognak pattani a kanapéról erre a válaszra várva, hogy igen, mindenképpen el lehet kezdeni. Amiatt is javasolt, mert pontosan a 40 év feletti életkor az, amikor még nagyobb jelentőséggel kell már óvnunk a szervezetünket, ugye a legsúlyosabb betegségektől, ami szívérendszeri betegségek és a daganatos betegségek, és a rendszeres futás, meg a rendszeres kardiósport igazoltan véd. Ezek ellen javítja a keringést, az állóképességet, emellett pedig a mentális egészséget is javítja, sőt az időskori demenciát, valamint a csonttörések kockázatát, izületi fájdalmakat is megelőzi. Fontos tudni, hogy még egy rendszeresen futó, aktív sportoló embernek is azért több hónapos felkészülést vesz igénybe, aki pedig ugye elsőként szeretne egy ilyen nagyszerű távot lefutni, annak azért egy másfél-két évet is igénybe vehet. Nyilván mindenképpen érdemes ezt házi orvossal, kezelő orvossal előzőleg egyeztetni. Az, hogy egy maratonra képesen 40 fölött bárki felkészülni, rengeteg példát látunk erre. A közelmúltban zajlott Berlin maraton legidősebb célba írója egy 88 éves hölgy volt, aki 72 évesen kezdett el futni.
7: Ugye futóorvosként is jelen lesz a maratonon, hogy segítsen azoknak az embereknek, akiknek esetleg bármilyen problémájuk adódik futás közben, és lesz egy kisebb táska is a hátán. Így röviden, hogyha elmondaná, hogy mit tartalmaz.
6: Alapvetően két típusú sérülésre, rosszul létre számolhatunk. Az egyik valami külső sérülés, hogy tartalmaz a táska sebfertőtlenítő, sterilkötszereket, rugalmas fáslit, illetve hát, ami azért gyakrabban előfordulhat, főleg egy ilyen táska, sávnál az ugye a sóháztartás, felborulás, dehidráció, vércukoringadozás, szőlőcukorral, sótablettával, illetve ezekkel az izotóniás oldatokkal tudunk segíteni a futóknak.
7: Megkérdezhetem, hogy ön melyik távon fog indulni?
6: Én most egy rövidebb távot fogok választani, futottam már maratont, vagy a 14 vagy a 21 kilométeres távot. Egyrészt nekem is volt egy nagyobb sérülésem másfél évvel ezelőtt, egy kicsit most az is visszatart, illetve itt most nekünk futóorvosoknak azért a fő szempont a segítségnyújtás.
7: De nyugtasson meg, hogy ön is azért felkészül.
6: Persze, mindenképpen. Azért rendszeresen futunk mi, aki ilyen távra készül, azért rendszeresen. Nálunk ez már a családban is kialakult, hogy a nyaraláskor is futás, télen is futás, hát ez ugye minden napunk része.
0: Dr. Nagy Erika belgyógyásszal López Brigitta beszélgetett az iménti percekben, és írják meg nekünk önök is, hogy vettek-e már részt hasonló városi futóeseményen, hogyan készültek rá, és miért indultak egyáltalán. 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: És Bajtó Richárd, a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidős Sportszövetségének főtitkára. Jó napot kívánok önnek is!
8: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit!
0: Legutoljára, amikor Kocsis Árpáddal itt ültünk a stúdióban, nem is olyan régen, akkor a Kossuth Rádió csapata is éppen készült egy váltófutásra, egy félmaratonon. És hát bíztatott bennünket, hogy ez komoly lelki élmény lett, és most itt szeretném megerősíteni, hogy valóban nagyon komoly, hát csapatélmény is volt, lelki élmény is volt, nagyon szép találkozásokat hozott ez a verseny, például olyanokkal kapcsolatban is, akik akár valamilyen fogyatékkal élnek, és fantasztikus küzdelemmel végigfutották a távot, de nekem most így az az érzésem, hogy szinte már egymásba érnek itt a különböző maratonok Budapesten. Mennyiben lesz más, vagy rendkívüli most ez az október 10-i futam?
9: Nagyon más lesz, mint a vízzel félmaraton, ami 21 kilométer volt, és nem a táv miatt lesz más, hanem azért, mert ez Magyarország legnagyobb szabadidős sporteseménye volt, több mint 40 ezeren indultak, kétnapos az esemény. Szombaton hívunk a úgynevezett fesztiváltávokra mindenkit, aki ismerkedik a futással, családokat, fogyatékossággal élőket, gyerekeket, iskolásokat, több mint 6000 iskolás fog részt venni a szombati napon, és vasárnap pedig a hosszú távokat rendezők, ami egy nagy rajtal mennek el, a maraton 30 kilométer, félmaraton 14 kilométer, és egy ilyen kétnapos öröm fogja belengeni a várost, azt gondolom, és amit az előbb mondott, az teljesen jó, hogy nem csak a futás élményt adjuk az embereknek, hanem egy közösségi élményt, ahol ránézel, hogy ott egy másik ember, egy régi ismerős, osztálytárs, munkatárs, múltkor együtt futottunk.
0: Tudtunk integetni valakinek, akit nem láttam már, nem tudom, 8-10 éve, és futás közben
9: egyszer. És ott van a Boronkai Péter, ott van egy világbajnok, ott van a magyar bajnok Vindis Tóth Lili, ott van a Zahár Gábor.
0: Hát ritkán van alkalmunk futni, nagyon hamar eltűnik ő a célvonaltól.
9: Igen, ez egy másik kategória, de ott van és látjuk, és ez egy fantasztikus dolog. Ez az üzenet az eseménynek, hogy emberek, kezdjetek el mozogni mindenki rajthoz, 14 különböző távunkban, még gyalogolni is lehet ezen az eseményen, egy városi túra keretében 4 távval el lehet indulni szombaton, végig, a leghosszabb az 21 kilométer a városba, és Budapesten, ha 21...
0: Városi túra, ahhoz nem kell futni, még csak kocogni sem, hanem sétálhatunk
9: semmit is. Az égvilágon reggel 8-kor, hogy 1500 ember el fog indulni 4 különböző távon, fölfűztük a város legszebb épületeit, látványosságait, a Duna két partját, gyakorlatilag ugye a Rákóczi hídtól a leghosszabb táv fölmegy a Margit sziget végéig, és mindent látunk, a rövidebb távok kevesebbet, egyszerűen egy séta a városban, és én azt gondolom, hogy egy budapesti sem sűrűn gyalogol ilyen hosszút a városában, adja meg magának, hogy 3-4-5 óroszán keresztül rácsodálkoz, jaj, de szép helyen lakom.
0: És lehet, hogy olyanokkal sétálhat együtt, akik azért jöttek el most Budapestre erre az eseményre, hogy egyébként megnézzék turistaként is, hogy milyen is a fővárosunk.
9: Ezt nevezik ugye a futóturizmusnak, és nagyon sok, több mint 8500 külföldi váltott belépőt nevezett az eseményre, 8500.
0: Honnan jönnek?
9: Angliából 1500, Franciaországból 1200, Olaszországból több mint 1000, Németországból több mint 900, egyébként 120 országból jönnek, tehát Budapest nagyon fölkerült a nemzetközi futótérképre, és mellettük még jön körülbelül mindenki hoz magával egy-két, és van, aki három családtagot, kísérőt. Erről most készül egy nagyon komoly tanulmány, amit majd november elején fogunk publikálni, hogy honnan jönnek, mennyit költenek, mennyit töltenek itt, stb. De hát a maratoni távon minden második futó külföldi. Hihetetlen hangulat lesz majd.
7: Kap visszajelzéseket, hogy miért szeretik ezt a budapesti futást, akik már jártak itt?
9: Két dolog miatt szeretik, az egyik azért szeretik, mert jó az esemény, ezt itt előre mondtam, így szerényen, mint főszervező, tényleg jó az esemény, a másik pedig, hogy csodálatos a város, és a város közepén futunk, nem külterületen, nem lakótelepek között, hanem a világörökség részén, ezt imádják, tehát elfutni a magyar parlament előtt, vagy a rádomló budai vár alatt, az egy csoda.
7: Említettem már itt, miközben hallgattuk a bejátszást dr. Nagy Erikával, hogy nekem fantasztikus élmény volt az is például a Vizer Maratonnál, hogy találkozhattam egy olyan fiatal emberrel, aki maga is sérült, tehát az egyik karja sérült, és közben tolta egy sérült társát, úgy futotta végig a félmaratont, és tudtunk utána beszélgetni is. És én valóban úgy mentem haza, hogy lelkileg is kaptam nagyon sokat ettől a fiatal embertől, akit figyeltem is futás közben. De vajon mit jelent egyébként különböző fogyatékossággal élő emberek számára, hogy részt vesznek egy ilyen versenyen? És akkor most már tényleg Bajtó Rihárdhoz, a FODISZ főtitkárához fordulok.
8: Hát ugye, amiről beszéltünk, ez gyakorlatilag az inkluziónak a megvalósulása. És nagyon-nagyon fontos, hogy az RP-k ezt befogadták, és hogy ennyire fontosnak tartják ők is, mert gyakorlatilag nekünk is az a egyik fő feladatunk, hogy az inkluziót elősegítsük. Teljesen természetes legyen az, hogy a fogyatékossággal élő és épp személyek egymást támogatva, egymásért és egymással tudjanak együtt sportolni és mozogni.
7: Tehát, hogy nincs akadály, a sportban sincs akadály, csinálhatjuk együtt.
8: Én azt gondolom, hogy abszolút, és a FODISZ esélyegyenlőségi futam az konkrétan erről szól.
7: Milyen ez az esélyegyenlőségi futam? Ez mikor lesz, melyik nap egyáltalán?
8: Ez ugye a legelső nap, tehát a Spármaraton első napján lesz szombaton. Szombaton 15 óra 30-kor.
9: Szombat délután van, és őket úgy szervezzük, hogy az őra őce befutóknál már ott állnak a családi futás résztvevői, ahol anyuka, apuka, kisgyerek, unoka, nagypapa állnak, és a gyerekek is ránéznek arra, a 3, vagy 5, 6, 7, 10 éves gyerek a családdal, hogy jönnek be azok a célba, akiknek vannak nehézségeik. A futóverseny egy fantasztikus hely arra, hogy érzékenyítsük a társadalmat. És ami nagyon érdekes, hogy a futóversenyen senki nem néz félre, amikor egy fogyatékossággal élő ember ott van. Sőt, biztatják.
7: Felnéz.
9: Igen.
7: Felnéz, hogy micsoda erő. Nem tudom, hogy hogyan működik ez egyébként ilyenkor, hogy amikor jelentkeznek a versenyre, akkor mit mondanak ezek az emberek? Szeretnék én is bizonyítani? Szeretnék a többiekkel együtt lenni? Vagy miért lenne ez más számomra, mint bárki másnak egy ilyen kihívás?
8: Én nekem az a tapasztalatom, hogy ugye elég régóta csináljuk már mi is ezeket a szemléletformáló programokat, előadásokat, és én azt gondolom, hogy egy célért és együtt szeretnének futni, együtt szeretnének sportolni. Tehát akik eljön erre a futamra, én azt veszem észre, hogy ők nekik ez teljesen természetes, hogy ahogy az előbb beszéltük, Poronkai Péter tolja maga előtt a talán értelmi sérült személyt, ugye ő is autista, igen. Ő is parasportoló, vannak látássérültek, szervátültetettek,
7: mozgási. Hogy futnak a látássérültek?
8: Egy
7: kézen fogva valakivel? Vagy?
8: Úgynevezett guide-dal, a két keze össze van kötve a látássérült sportolónak, illetve a guide-nak, a segítőnek. Ez körülbelül egy ilyen 50 és 90 centi közti kis vékony, hát egy kötelet kell elképzelni, mi nagyon finoman rá van kötve a kezükre, és akkor ezzel tudják, illetve a guide tud még nekik segíteni, hogy balra, jobbra menjen.
9: Útakadály, gödör, sok minden. Nagyon
7: erre nehéz. Azért kell gyakorolni, gondolom, bár láttam én már családom belül olyat is, amikor egyszerűen csengővel, csörgővel, például egy látássérült biciklivel követte a testvérét, és úgy is lehetett irányítani. Tehát fantasztikus dolgokat meg lehet valósítani, de erre például hogyan edzenek, hogyan készülnek?
8: Én azt gondolom, hogy alapvetően az 500 méterre, hogyha most erre futamra gondolunk, erre talán külön felkészülés nem kell. Én nekem az a személyes tapasztalatom, ugye a FODISZ a diákolimpiai versenyrendszert működtet a fogyatékossággal élők körében. Nyilván a parasport utánpótlás szélesítése, tehát a versenysport és a szabadidősport mellett. Ott ugye egészen komoly és elkötelezett pedagógusok és edzők vannak, akiknek itt is szeretném megköszönni a munkájukat. ők felkészítik a diákokat, fiatalokat a legváratlanabb helyzetekre is, például egy országos diákolimpia döntő esetén, vagy egy nemzetközi diákolimpia versenyre. Itt az 500 méternél azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag ez egy ilyen élményfutam. Egy esélyegyenlőségi futam. Erre konkrét felkészülés nem gondolom, hogy kell.
0: A lényeg, hogy befuthasson a célba?
8: És együtt befuthassanak a célba, igen.
9: És tegyük hozzá, hogy elindulhassanak. Tehát egy futóesemény rajtjánál mindegy, milyen távon vagyunk, óriási hangulat van. És amikor ott állnak a fogyatékosság élők, ők ugyanolyan élményként élik meg a rajtot, és ugyanúgy élvezik, és alig várják, és számolnak vissza. Talán itt számolnak a leghangosabban vissza a résztvevők. Tehát ugyanazt csinálom, amit nem biztos, hogy máskor tudom ugyanazt csinálni, mint a szomszéd kisgyerek vagy az osztálytársam.
0: Milyen fantasztikus ereje van annak, amikor sok ember ott van együtt, és van valami, ami biztos, hogy közösen mindannyian akarunk, és valami, amit biztos, hogy mindannyian nagyon szeretünk. Ebben az esetben ugye a sport vagy a futás, és ez már úgy összeköt, hogy egy csodálatos élmény lehet. Említette, hogy lelkesek visszaszámolnak, de hát rengeteg attrakció van itt a táv közben is, ugye minden futó számára. Zene, tánc, mi mindennel várják a futókat?
9: Hát egyrészt rengeteg kiállító van, tehát a területen két napon keresztül mindent ki lehet próbálni, megnézni, ami egészséggel összefügg és a sportolással összefügg. Rengeteg ajándékot lehet nyerni különböző sátraknál, és vasárnap pedig a maratonon 41 zenés pontunk van az útvonalon, tehát minden kilométeren találkozik valami. A kedvencem, hogy az operaház előtt operaház slágereket fogunk játszani az operaház segítségével.
0: Hát ez a operaáriákra lehet majd futni.
9: Igen, népszerű opera dallamokra lehet futni. Ezt pár éve megcsináltuk, mert Covid előtt, ha jól emlékszem, és akkor a külföldiek le voltak nyűgöző, hogy a gyönyörű Budapest felújított operaház előtt opera hangokra futunk, hát ez valami hihetetlen.
0: Ez tényleg rendkívül, mert technózenére sokszor lehet egyébként sokféle szakaszon.
9: Nagyon fontos, hogy
0: minden. Operára tényleg igazi.
9: Megvannak ezek a slágerek, de minden zene, a népzenétől kezdve komoly zene, diszkózene, tuc-tuc-tuc zene, minden.
0: És akkor van, aki ott megáll az operánál, és helyben fut egy kicsit, hogy élvezze, hogy itt valami rendkívüli.
9: Mondott egy nagyon érdekes dolgot, hogy az eleje, az időre megy, meg minden korosztályról van néhány ember, de a többség, hát van a DJ-knél táncolnak az emberek, megállnak, és akkor lenyomnak egy kétperces rock and roll-t, és mennek tovább.
0: Hát az edzettebbek, a
9: mellette lévő ismeretlen
0: is.
9: Futótársával, gyere, táncoljunk. Tehát a maratonfutás nem arról szól, hogy hú, de nagy aszkéta vagyok, és most hanem élvezem. És ha jól tetszik a zene, akkor táncolok, ha táncos lábú vagyok.
0: Kinek hogy? Van, akinek azért arról, hogy de jó, hogy ezt is túléltem most, de büszke vagyok magamra. Hány éves korban lehet ezt elkezdeni? Illetve, hogy egyáltalán mi a korhatár látja a jelentkezők között, vagy akár fogyatékossággal élőként? Hány éves gyerekek kezdik el itt a futást, a sportolást?
8: Erre két válaszom lenne. Az egyik az, hogy mikor lehet elkezdeni, hát ezt vagy ma, vagy holnap el kell kezdeni, azt gondolom. Legrosszabb esetben...
0: Nem lehet kell.
8: Így van. Legrosszabb esetben a BSC-nek a futóversenyein, de erre a FODISZ esélyegyenlőségi futamára mindenképpen el kell jönni. Alapvetően attól függ, hogy milyen az egészségi állapota, illetve a fogyatékosság a személynek. Nem nagyon térnek el, én azt gondolom...
0: De önök tudnak segíteni, hogyha jelentkezik egy szülő a gyermekével, hogy szeretnék ilyesmiben részt venni?
8: Alapvetően igen, ezért is vagyunk, de a FODISZ-nak a fő feladata a diákolimpiai versenyrendszer és ez a hálózatnak a üzemeltetése, működtetése, illetve ilyen szabadidős sportesemények, bizonyos parasportágaknak a szakági feladatát látjuk el, ilyen például a vaksak, a látássérülteknek a sakja, vagy ma már a teljes parasak, akár a mozgássérültekre is, hogyha gondolok. Az értelmi fogyatékossággal élőknek a floor curling szakági feladatait is mi látjuk el. Ezekben a sportágakban mindenképpen tudunk, itt vannak összetartások, edzésnapok, edzők és műhelyek. A klasszikus sportágakban sokkal nehezebb, mert ugye a mi szövetségünk mind az öt sérülés specifikumot felöleli. Tehát a látássérült, mozgássérült, hallássérült, szervát ültetett értelmi fogyatékos nagyon nehéz minden egyes szakákba és minden egyes sportágba, és egyébként minden egyes helyszínen, tehát vármegyébe vagy városba nehéz lenne egy-egy műhelyt fenntartani. Ezért mi ilyenkor a partnereket szoktuk felkeresni, hogy na most jelentkezett egy úszó, akkor megnézzük, hogy melyik vármegyébe van, neki keresünk valamit.
0: De tulajdonképpen azt mondja, hogy hihetetlen fontos szerepe van a sportolásnak a normális élet kialakítása szempontjából.
8: Itt is több szempontot szeretnék kiemelni. Talán a legfontosabb, ami a futáshoz is kapcsolódik, hogy sikerélmény van, közösségi élmény van, együtt vannak. A sport az elképesztő sok mindenre megtanítja az embert, és én azt gondolom, hogy a fogyatékossággal élő fiataloknál ez még fontosabb.
9: Nem az a kérdés, hogy mikor kezdjük el a futást, hanem hogy ne hagyjuk abba. Kicsi unokáim.
0: Ez a felső korhatár, akkor most már amiről beszélünk,
9: nem, mindjárt mondom, megszületünk, mozog kezünk, lábunk, és elkezdünk futni. Látom a két fiú unokámon, hogy nem tudják abba hagyni. Iskolába kerültek, és szomorúak, hogy ülni kell ilyen sokat az iskolába. Ne hagyjuk abba, futunk, mozgunk, gyerekkorunkba leszoktatjuk a mozgásról az embereket. Folyamatosan aktívnak kell lenni, élethelyzet ez alakulva. Az pedig, hogy egy 83 éves pécsi tanár úr szeretne elbúcsúzni most egy versenytől a ősszel, és ő például 60 éves korába kezdte el a futást. Elment nyugdíjba 60 éves.
0: Valóban lehet ilyenkor?
9: Abszolút lehet, igen. Tehát ezt bármikor, tehát aki ezt hallgatja, és életében nem mozgott soha mondjuk, és a magyaroknak a 66%-a ilyen, akkor nyugodtan álljon föl, egy cipővel sétáljon, de csak keveset, és higgyel, hogy karácsonyra már fog gyalogolni 5 kilométert.
0: Egyszerűen csak jöjjön el, szerezzen tapasztalatokat, nézze rá, és akkor előbb-utóbb el fog kezdeni futni,
9: ez
0: vagy legalábbis elmegy
9: van,
0: futócipőt
9: igen,
0: venni.
9: Igen.
0: Kérdezi közben egy hallgató, hogyha szeretné megnézni, akkor az esélyegyenlőségi futam hol lesz? Mert ugye viszonylag hosszú a táv, tehát önöket hol lehet majd megtalálni?
8: Én úgy emlékszem, hogy a legfrissebb egyeztetésünknek az lett az eredménye, hogy talán a célkapu környékén leszünk.
0: Tehát ott fognak a befutó részen.
9: Az infóparkban, tehát a Rákóczi híd és a Petőfi híd között az infóparknál közepén van egy hatalmas célkapu, azt mindenki látja, és 15:30-kor, tehát én azt javaslom, hogy 15 óra környékén jöjjön ki, sétáljon be az ELTE egy közé, és ott meg fogja látni a futamot. Gyakorlatilag egy 15-20 perc alatt mindenki elindul és célba ér ebben a futamban.
8: Már csak azért is, mert ugye előtte, mint hogy minden évben készülünk mi is egy kis bemelegítéssel, egy zenés táncos bemelegítéssel, úgyhogy egyébként azt még nem érintettük azt a témát, de tavaly is olyan közel 1500-an neveztek, én azt gondolom, hogy idén is ezzel a számmal.
9: Igen.
8: Tehát azt kell látni, hogy itt fogyatékossággal élő és az inkluzivitást fontosnak tartó személyek közel 1500-an vannak a Fodis futamon, és elképesztő látni szerintem, hogy ez a tömeg egyszerre bemelegít, majd felsétálunk a starthoz. Egyébként a startot azt tavaly is a honvédségnek a sportszázada volt ott, ők lőtték el, paralimpiai sportolók, olimpiai sportolók.
0: Velük is lehet találkozni. Az az igazság, hogy most 2-től 92 évesig rengeteg embernek csináltunk szerintem kedvet ehhez a futáshoz. Ugye október 10-én, 11-én lesz, de lehet-e még regisztrálni, lehet-e jelentkezni, érdemes-e még elkezdeni egyáltalán bemelegíteni erre a futásra? Igen, akkor hol, hogyan? Praktikus információkat is el kell mondanunk.
9: Igen, vasárnapra mások az nevezzen, aki nagyon föl van készülve, szombatra még bárki jöhet, hétfőn estig lehet nevezni az eseményekre, www.futanet.hu, ott megtalálják, regisztrálnak és beneveznek az eseményre bármelyik távra. De fontos, aki nem nevez be, jöjjön és nézze meg, legyen szurkoló.
0: Szűk 2 percünk marad, de ugye 41. alkalommal rendezik ezt a futamot. Mit tapasztal az elmúlt évtizedekben, hogyan változott egyáltalán a futókultúra nálunk és egyáltalán a világban?
9: Ezelőtt 40 évvel utána fütyültek a futóhölgyeknek, nem ismertek kimenni. Abban az időben 5-10% között volt a futóhölgyek aránya, most jelentem az egész eseményen 50%. A kisebb távokon 55-60% a hölgyek aránya, tehát a hölgyek ezt magukévá tették és csinálják, és ez nagyon jó, azt gondolom. A másik pedig egy abszolút divat hullám lett, és mindenki, nagyon sokan csinálják, tehát ma már nem ciki elmenni futni, nem ciki beírni a naptárodba, hogy futóedzésem vagy, tele vannak az utcák, nem csak a Margit-sziget, hanem bárhol megyünk az országba, mindenhol futókat látunk. Egyrészt egészséges, mind a testnek, mind a léleknek.
0: Tehát egészségesebbek és boldogabbak is lettünk, és reméljük, hogy növekszik.
9: Ezt én úgy szoktam mondani 40 év tapasztalatával, hogy aki fut rendszeresen, a kicsit mosolygósabb a világ.
0: Fussanak a tehetik, futanet.hu, itt lehet még regisztrálni a futamra. Nagyon szépen köszönöm Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője, és Vajtó Richárd, a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidő Sportszövetségének főtitkára volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk.
9: Köszönjük szépen.
8: Köszönjük szépen.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Szimfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vaktan Kahidze monumentális requiemjét vezényi. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itthon nincs munkám.
5: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
3: A Cinefest közönség díjas filmje.
6: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
7: Azt már nem fogod.
3: Főszerepben Fűronikó és Vilmányi Benett.
8: Mami táncolunk?
3: Mami Blue. A mozikban.
0: Reklámot hallottak. Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
9: 10 óra van, jó napot kívánok, Horváth Ágnes vagyok. Hamarosan kiderül, hogy miért lehet válogatós a gyermek az étkezésben, és hogyan működik az iskolákban a szabad szedéses menza rendszere. Illetve a mellrák elleni küzdelem világnapján utána járunk, hogy kiknek ajánlott az úgynevezett BRCA genetikai hajlamszűrés. Mindenek előtt azonban most hírek következnek.
10: Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén. Mellrák megelőzési programot indít a Máltai Szeretetszolgálat. Folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Szlotta Judit. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap teljes működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A tárcavezető beszélt arról is, hogy nem csak az operett színházat vagy a Nemzeti Színházat vizsgálják, hanem zajlik a teljes kulturális intézményhálózat átvilágítása. A Kecskeméti Járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is, a KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert, 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz-LP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. Mellrák prevenciós mobil programot indít októberben. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legszegényebb településeken élő nők számára. A mobil rendelőkben ingyenes orvosi konzultációt és fizikális emlővizsgálatot végeznek, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvosi ellátásra irányítják a pácienseket. A Szeretetszolgálat szakemberei a programban tanácsadást és prevenciós előadást is tartanak, amelyen az önvizsgálatot is megtanulják a résztvevők. Ezzel évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nőnek nyújtanak segítséget. Orvadászat és lőfegyverrel visszaélés miatt őrizetbe vettek két férfit Békés megyében. A rendőrség a terror elhárítási központ közreműködésével fogta el őket. A két dobozi férfi közül az egyik tilalmi időszakban, illetve más vadász területen is lőtt vadakra, és több elejtett állatot nem jelentett be, hanem feldolgozta és értékesítette a húsukat. A férfi a fegyverét egy olyan volt vadásznak is átadta, akinek korábban ittasság miatt visszavonták vadászati engedélyét. Folytatódik a napos száraz idő, a szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, este 9-15 fok valószínű. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is. Híradással 11 órakor jelentkezünk legközelebb.
4: Műsorajánló.
0: Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Napközben, napközben.
4: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
9: 10 óra múlt 5 perccel, Horváth Ágnes vagyok, és már is mondom, hogy mivel várjuk önöket még 11 óráig. Egyszerűen nem szereti az ételt, vagy komolyabb lelki okok állnak a háttérben. Miért lehet válogatós a gyermek, és segíthet-e például a svéd asztalos menza, hogy mégis jól lakjon?
7: Azért is tetszik, mert háromféle ételből lehet választani, és mindig a kedvencedet választhatod. Ezen kívül ötféle salátából lehet választani egy másik pultnál. Jól lakottnak érzem magam.
9: A kényszerítés nem segít, mondják a szakemberek. De akkor mi lehet a megoldás? Mit tegyen a szülő? Aztán melyek a figyelmeztető tünetei a mellráknak? Milyen szűrési lehetőségek állnak rendelkezésünkre? És hogyan tovább az orvosi diagnózis után? Kinek és miért ajánlott az úgynevezett BRCA genetikai hajlamszűrés? Erről is kérdezzük majd a szakértőket 10:30 után. Írják meg nekünk önök is, hogy járnak-e rendszeresen szűrésre? Volt-e már problémájuk? SMS számunk 0630 9666. Nem szereti a fűszerest, a gombást, a kenyeret vagy a zöldséget. A gyermekkori válogatóság a legtöbb esetben egy teljesen természetes fejlődési szakasz, amely mögött gyakran genetika, vagy az új ételektől való félelem, esetleg az adott összetevőkre való érzékenység áll. És bár szülőként mindez rendkívül frusztráló lehet, a szakemberek azt mondják, nem szabad kényszeríteni. Az olyan mondatok, mint például még három falatot, vagy addig nem állsz fel, amíg, nem segítenek. De akkor mit tehetünk? És mikor kell szakemberhez fordulni? Segíthet-e például az iskolai svédasztalos menzarendszer, hogy mindenképpen jól lakjon a gyermek? Erről beszélgetünk a következő percekben, és számítunk az önök tapasztalataira is. Válogatos volt-e a gyermekük? Mit nem evett meg, és hogyan segítették, hogy megszokja azt is, amit esetleg először nem szeretett volna elfogyasztani. 0630 9666 az SMS számunk, és megérkezett hozzánk már a stúdióba Sarnyai Tünde, a Betesda Gyermekkórház dietetikusa, okleveles táplálkozástudományi szakember is. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
9: Hány éves korig teljesen természetes az, hogy a gyermek azt mondja, hogy ezt nem kérem, azt nem kérem, vagy egyszerűen csak még félre tolja, mert nem is tudja elmondani? Van életkori határ?
8: Igazából ez az életkori válogatóság, ez normál esetben egy átmeneti folyamat, ami másfél-két éves kor körül kezdődik, és ilyen 5,5-6 éves korig tart. ilyenkor, tehát ez tulajdonképpen ez egy ilyen evolúciós dolog, hogy a gyerek így, tehát az ősember gyereke tulajdonképpen óckodott attól, amit színes, kicsit, nem tudom én, savanyú, tehát hogy mivel,
9: igen,
8: hogy ezek mérgező,
9: mivel,
8: hogy mérgezőek voltak a bogyók,
9: tehát
8: például.
9: Ez genetikai ösztön tulajdonképpen,
8: igen,
9: hogy elutasítsuk.
8: Igen, tehát hogy ez is egy ilyen háttértényező, illetve ekkor jön a DASZ-korszak, hogy tulajdonképpen a gyerek rájön, hogy az egyedüli dolog, amit én tudok tulajdonképpen kontrollálni, az az étkezés, mert hogy anya-apa megmondja, hogy mit kell csinálnom, a bölcsibe, az oviba megmondják, hogy akkor megint mit kell csinálnom, és ez az egyedüli dolog tulajdonképpen, amit én, igen, hogy
9: nem.
8: Én ezt tudom szabályozni, hogy ezt én nem akarom megenni.
9: Jó, de azért mégiscsak vannak olyan ételek, amit többségében a gyerekek nagy részt elutasít. Tehát ugye tipikusan ilyen még óvodás korban a spenót, vagy nem tudom, a karfiol, brokkoli, ezek nem is színesek, mert a piros bogyót szerintem azt még szeretik is.
8: Igen, de igazából most a karfiol is, meg a brokkoli is, annak egy ilyen intenzív íze van. Tehát, hogy azért az, meg a spenót is zöld színű. Tehát, hogy amin színes, meg egy kicsit nem az a megszokott ízű, az a gyerekeknek nem szokott a kedvencük lenni. Hogyha most belegondolunk, azért a rizst, ami mindig fehér színű, mindig ugyanolyan állagú, vagy a sült krumpli,

0: Vízvilágot?
1: Ez így van, ahogy elkezdjük a hozzátáplálást, tulajdonképpen nekünk ez egy ilyen nyitott időszak, másfél-két éves korig. Tehát minél többféle állaggal, ízzel találkozik a gyerek, annál színesebb lesz tulajdonképpen a paletta, amit majd, hogyha jön ez a válogatóság időszaka, el fog fogadni. Hogyha ez egy szűk paletta, mondjuk csak 10-15 féle ételt kóstoltattam meg a gyerekkel, akkor ez elkezd szűkülni, akkor marad belőle 5.
0: Fú, hát erre nem nagyon gondoltam, megmondom őszintén, amikor még a hozzátáplás időszaka volt, hogy na már itt akkor szélesíteni kell az étlapot, hanem igen, ugye az ember tudja, hogy répa, alma, burgonya, esetleg
1: meg hogyha,
0: banán.
1: Ha mondjuk az elején a pürés dolgokat a baba nem fogadja el, akkor érdemes lehet ilyen puhára főzött darabos ételeket is a kezébe is adni, mert azzal is szórakozik, meg azt is próbálja majd a szájához emelni, és tulajdonképpen ő is tulajdonképpen kompetens lesz ebbe az egész folyamatban, nem az lesz, hogy anya adja neki a kanállal.
0: Hanem én vagyok az ura ennek a helyzetnek.
1: Igen.
0: Jó, akkor most eddig tulajdonképpen a normális állapotról, úgymond normális állapotról beszéltünk, de vannak-e rendkívüli helyzetek? Ugye én itt már említettem, hogy lehet, hogy valamilyen ételallergia áll a háttérben, lehet, hogy valamilyen pszichés oka van annak, hogy a gyermek nem eszik meg bizonyos ételeket, vagy nagyon sok mindent elutasít. Mi lehet figyelmeztető tünet, vagy mely életkorban beszélhetünk már tényleg problémáról?
1: Ha mondjuk azt látjuk, hogy a gyerek mondjuk ilyen 5-10 féle ételt eszik meg, és mondjuk hiányzik például a zöldség, gyümölcs, vagy mondjuk hiányzik mondjuk a fehérje, tehát a felvágott, a hús, a tejtermék, tojás.
0: De ez már óvodáskorban is probléma, hogyha már akkor se akarja azokat?
1: Azért ilyen 3,5-4 éves kor körül azért már látszik, hogy ha mondjuk egy gyereknek ilyen jellegű problémája van, meg mondjuk sok esetben az állagot is elutasítja, tehát hogy mondjuk a pürés állagút egyáltalán nem akarja elfogadni, akkor el lehet kezdeni gondolkodni, hogy lehet, hogy szenzoros lehet az a gyerek, tehát hogy az állagok, az illatokat ő
0: az, hogy szenzoros, az mit jelent?
1: Az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ő a pürés, tehát hogy az adott állagot, vagy az illatokat, az ízeket sokkal intenzívenben érzékeli, mint egy normál gyerek. És neki az a brokkoli például sokkal intenzívebb ízű, mint mondjuk egy átlag gyereknek. Vagy egy pürés állag, az neki nagyon-nagyon frusztráló tud lenni. Sokszor a pürés hozzátáplálásnál ez is szokott probléma lenni, hogy a gyerek egyáltalán a pürés dolgokat nem fogadja, hanem rögtön megyünk a darabosra. Tehát, hogy ezek is ilyen jelek szoktak lenni tulajdonképpen.
0: 0639666 az SMS számunk, és azt írja egy nagymama, hogy unokám másfél éves, a hozzátápláláskor már kiderült, hogy a húst nem szereti. Most már a szemöldökét is felhúzza, ha kerül a tányérjára, viszont minden gyümölcsöt, zöldséget szeret, és még szopizik is. Meg kell-e ijedni anyukaként, vagy azt mondani, hogy lehet, hogy vegetariánus lesz ez a gyermek?
1: Alapvetően, tehát hogy az anyateljes babáknál úgy van, tehát hogy nem véletlenül kezdjük tulajdonképpen 6 hónaposan a hozzátáplálást, mert a vastagtárak tulajdonképpen addig fel vannak töltve. Onnan kell tulajdonképpen nekem valamilyen formába pótolni, és kezdjük a hozzátáplálást, akkor elkezdem a pürés ételbe belekeverni a húst. A hús az tulajdonképpen vasat tartalmaz, ami a kognitív funkciókhoz nagyon-nagyon fontos, illetve a vérképzésnél is azért a vasnak szerepe van. De azt hozzá kell tenni, hogy az a tapasztalatom, hogy nem a nagymama unokája az egyetüli, aki a húst azt így elutasítja, de hogyha mondjuk húst nem eszik, de mondjuk tojást eszik, és ezt mondjuk így valami, tehát hogy akkor tulajdonképpen a vas az biztosítva lesz. De ennek ellenére próbálgatni kell a húst, tehát hogyha ha mondjuk a rántott hús nem megy, akkor fasírt bolonyai, tehát hogy fasírt formájában, ami mondjuk egy ilyen darált hús. Sokszor szokott az lenni, hogy a kisgyerekeknél például az állaggal is még baj van, és akkor mondjuk a rántott hús, ami egy szelet hús, az nem elfogadható, de mondjuk, hogyha már darált formában megkapja az a gyerek, simán megeszi.
0: Igen, milyen jó volt, ugye az oldalban krumpli főzelékre darált húsként rakták rá, és mennyivel könnyebb volt elfogyasztani. Igen. Nagyon sokat számít, hogy az ember milyen ételekhez szokik hozzá. Ugye ez felnőttként már tudjuk, hogy amit otthon ettünk, mindig azokat az ízeket keressük, hogy hát igazából azt kívánjuk akkor is, hogyha a világ bármely pontján a legcsodálatosabb tálakat rakják elénk. És azt írja nekünk egy hallgató, hogy az iker gyermekeim nem szerették a tökfőzeléket, én sem. Úgy tudtam rávenni őket, hogy én is azt tettem, azóta ők is, én is imádjuk.
1: Ez így
0: szóval,
1: van.
0: Hogy hogyan lehet szoktatni, vagy mennyit számít egyáltalán a családi minta, hogy én például sose raktam már

0: tálat a gyermekeim elé, mert úgy gondolom, hogy én nem szeretem, azt hiszem ő sem szerették meg, de lehet-e szoktatni?
1: Ez így van, hogy a példa nagyon-nagyon sokat számít. Tehát, hogy amit a gyerek lát otthon, azt fogja tulajdonképpen mintaként megtanulni. Tehát, hogyha azt látja, hogy van valamilyen fehérjetett húsi, felvágott tojás a tányéron, akkor azt természetesnek fogja venni. Hogyha van valami köret, tehát a rizstészt, a krumpli, kenyér, kifli, zsemle, valamilyen szénhidrát alapú köret van a tányéron, akkor ez lesz a természetes. Meg ha van zöldség, és minél színesebb az a zöldség. Ha nyers formában nem megy az a zöldség, akkor nem tudom én, párolt formába, főzelék formájába, püré formájába, leves formájába, teljesen mindegy, csak a gyerek találkozzon az ízekkel. Ismerje, hogy igen, ez a tök íze. És én el fogja tudni az a gyerek dönteni, hogy ez ízlik neki, vagy nem ízlik neki.
0: Ugye tulajdonképpen ma már bármilyen élelmiszerhez hozzá lehet jutni, hál' Istennek. Szóval tényleg azt adunk a gyermekünknek, amit szeretnénk, hogyha van türelmünk, szorgalmunk minden nap főzni, akkor nagyon változatosan táplálhatjuk. De mégis valahogy, mintha az étkezési kultúránkban valamiféle romlás is megfigyelhető lenne. Mennyire fontos az, hogy a gyermek megszokja, hogy ilyenkor van a reggeli, olyankor odaülünk az asztalhoz, ebédnél pláne, mi kerül szépen a tányérra, hogyan nyúlunk hozzá. Tehát, hogy nem lehet, nem tudom, a kanapén játék közben rákcsálni, hanem az étkezés az legyen tényleg rendesen megterített étkezés.
1: Igen, pont ez, hogy a mai rohanó világban az a természetes, hogy mit lát a gyerek? Az, hogy anya nyomkodja közben a telefont, vagy a számítógépet, és úgy eszik. Viszont azért azt tudjuk, hogy az agyunk az egy dologra tud figyelni. Tehát, hogy én vagy a telefont és a mesét nézem, vagy a képernyőt, vagy arra koncentrálok, hogy én eszem. Tehát, hogyha ezt fogja megtanulni a gyerek, hogy ez a természetes, hogy én ne ülök a tévé elé, és én mese közben falatozok valamit, akkor nem lesz meg az étkezési kultúra. Nem fogja megtanulni, hogy én leülök az asztalhoz, beszélgetek a családommal, megbeszélem a napi jó dolgokat, rossz dolgokat, mi történt az oviba, mi történt az iskolába, mi történt a munkahelyemen. Tehát, hogy az étkezés az egy ilyen szociális tér is tulajdonképpen, ahol megbeszéljük, vagy megbeszélünk egyáltalán.
0: Tehát, ha mintáról beszélünk, ez az egyik legfontosabb tényező, igen, hogy egyáltalán az étkezésnek helyet, teret, nyugalmat
1: igen,
0: biztosítani.
1: Igen.
0: Ha önhöz fordulnak szülők, akkor milyen típusú problémákkal, mikor fordulnak önhöz? Tehát az a kérdés, hogy mikor kell tényleg szakemberhez menni, hogy na ez a gyerek ez nem eszi meg ezt, azt, amazt.
1: Sokszor jönnek azzal, hogy válogatós a gyerek, és akkor amikor én elkezdem kérdezgetni őket, hogy miket eszik az a gyerek, utána a szülő is rájön, hogy lehet, hogy ez a gyerek nem is biztos, hogy válogatós. Viszont vannak tényleg súlyosabb esetek, hogyha mit tudom én, 5 dolgot eszik meg az a gyerek, és azok mondjuk csak ez a szénhidrát alapú dolgok, tehát ez a kenyér, kifli, zsemle, chips, édesség, és nincs semmilyen húsi például, vagy nincs semmilyen zöldség, gyümölcs, akkor már érdemes szakemberhez fordulni. Az első lépés az mindig, tehát ha bármilyen probléma van, mindig szakorvoshoz kell fordulni, aki egy pszichiáter, vagy pszichológus, aki egyébként, ha bármilyen probléma, ilyen pszichés probléma lehet a háttérben.
0: Ez lehet kisgyereknél evészavar, pszichés probléma?
1: Persze.
0: Miért?
1: Hát most ennek lehet a háttérében például egy autizmus is, ami egy tulajdonképpen sokszor az autizmushoz, vagy mondjuk egy ADHD-hoz az étkezésben is látszódik ez a rugalmatlanság. Tehát, hogyha mondjuk azt az 5 dolgot eszi meg a gyerek, akkor tulajdonképpen én, mint dietetikus, látni fogom, hogy az eléggé beszűkült, meg egy oldalú az a táplálkozás.
0: Ugye most már az ország több pontján a válogatós gyerekek is könnyebben választhatnak ételt, mert hogy rengeteg menzán működik már úgynevezett svéd asztalos rendszer. Ugye 2023-ba vezette be a szabadszezéses menza rendszerét az iskolákban egy magyar cég, és hát az intézmények folyamatosan jelzik is az igényeket a megvalósításra. Az 5. kerületi Hild József általános iskola egyik 4. osztályos tanulója López Brigitának mondta el a tapasztalatait.
2: Azért is tetszik, mert 3 ételből lehet választani, és mindig a kedvencedet választhatod. Ezen kívül 5 salátával lehet választani egy másik pultnál. Lemegyünk, és akkor mindenkinek van egy ebédkártyája, amit lecsipogtat egy kártya lehúzón, és akkor mondja a gép, hogy rendelt vagy nem rendelt.
0: Mi a kedvenc ételed itt?
2: Bolognai spagetti és az almalé együtt.
0: És mindenki magának szed, ugye?
2: Igen, pontosan. Mindenki magának szed, de annyit, amennyit meg fog enni.
0: Volt olyan már például, hogy meghagytad az ételt?
2: Néha-néha volt, hogy meghagytam az ételt, akkor nem örültek a konyhásnénik.
0: Szoktak valamit mondani?
2: Nem szoktak mondani, mivel megterveztük, hogy úgy visszük ki a kaját, hogy mindig az utolsó pillanatban, amikor elmegy az osztály, hogy lerakjuk a kaját, és már futunk is ki az ebédlőből.
0: Mennyire érzed magad jól lakottnak így az egész nap folyamán, hogy többféle étel közül lehet választani?
2: Jól lakottnak érzem magam azért, mert ugye nem mindig csak egyféléből lehet választani, és például ezt néha nem szeretem, és mondjuk, hogyha például tök főzelék van, és én csak szaftot kérek, akkor nem fogok vele jól lakni, de most háromféléből lehet választani, ezért mindig tudok valamit enni.
0: Nagyon okosan elmondta itt egy negyedik osztályos tanuló, hogy számára miért is jó ez a svéd asztalos rendszer, és megnyugtatott minden szülőt, hogyha ilyen van az iskolában, akkor biztosan jól fog lakni mindenki. De egyáltalán miért hívták életre ezt a rendszert, miért volt erre szükség? Enyedi Csaba, a Supermenza kommunikációs igazgatója van itt velünk. Jó napot kívánok!
3: Köszi Csokon, most köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Szóval mikor és miért érezték szükségét annak, hogy itt valamit változtatni kell a menza rendszeren?
3: Nagyon érdekes kitekintéssel kezdeném azt, hogy Magyarországon a közétkeztetés rendszerét nagyjából az 50-es évektől vezették be, és akkoriában az volt a feladat, hogy a lehető legkedvezőbb áron a lehető legtöbb embert valahogy jól lakhatni. Viszont nem túl sok szabályozás volt erre a fajta szolgáltatási módra, ami évtizedekig érintetlenül is maradt, és inkább esetleges volt az, hogy melyik konyhán, melyik tálalóban mit fogyasztanak akár a gyermekek, akár a felnőtt közétkeztetésről, ha beszélünk. Később aztán a törvényi szabályozások, a hatósági rendeletek és minden más hatására már voltak kifejezetten szigorú regulák, viszont még mindig az a típusú egységesség az nem volt meg. Egészen a 2014-es közétkeztetésre vonatkozó egyik jogszabályig, ami viszont már nagyon szűkre vette azt a szabályrendszert, hogy milyen ételeket kell kötelezőképpen szolgáltatni, milyen gyakorisággal, vagy éppen milyen ritkassággal, és akkor csoportunkért adagolási útmutatót is tovább szorított. Egyébként legtöbben elhíresült menzarendeletként emlékeznek erre, ahol a só és a cukor drasztikus csökkentése jó messze sodorta az ételeket a közüzléstől, és ezzel egyetemben nyilvánvalóan a kereskedelmi vendéglátásban, és eleve a boltok polcain, ahol nincsenek ezek a szabályozások, ezért korlátlan mennyiségű só, cukor, ízfokozó és tartósítószer és minden más lehetett benne.
0: Ugorjunk aztán egyet a mai napokig, hogy most hogy néz ki a menzarendszer, milyen újítás tulajdonképpen ez a svéd asztalos rendszer, egyáltalán mit látnak a gyerekek, hogyha bemennek most az iskola konyhájára?
3: Így van, erre szerettem volna rákötni. Az eredeti kérdésnek megfelelően, hogy ez annyira messze esett már a közüzléstől az a hagyományos menzarendszer, hogy egy újításban gondolkodtunk. Ezért kezdtük el kialakítani ezt a svéd asztalos tálalási módot, ahol a gyermekek viszont választhatnak több étel közül azért, hogy biztos, hogy egyenek, mert az a tapasztalatunk és az a meglátásunk, hogy a jó ebéd az, amit a gyermek elfogyaszt.
0: Hányféle étel van a pultban? Meleg étel, hideg étel? Hogyan vehetnek a gyerekek a tányérokra ezekről?
3: Egyféle leves vagy 100%-os gyümölcslé, ezen kívül háromféle főétel, amiből a tálalás végig a kettőfélének a választhatóságát mindig biztosítjuk. És itt szabad egyébként vegyíteni az egyik köretet a másik feltétel, és szabad többször is szedni. Mi csak annyit kérünk, hogy az étkezés végén legyen üres a tányér. Ez egy nagyon fontos elem, hiszen ahhoz, hogy egy tudatosan felnövekvő, tudatosan táplálkozó generációhoz hogy tudjuk hozzásegíteni a társadalmat, ahhoz is szükség van, hogy tudják, lássák, hogy mennyit tudnak fogyasztani, illetve hogy nyitottak legyenek újabb ételek megkóstolására. A mai adásban is elhangzott, hogy sok gyermek kevesebbféle ételt ismerés szeret, és ennek viszont a kóstolásban van a legnagyobb szerepe. Itt kénytelen vagyok.
0: És értem, és azt mondja, hogy az élelmiszer pazarlást is szeretnénk mindenképpen csökkenteni, vagy legalábbis a szemléletüket szeretnénk formálni a gyerekeknek.
3: Így van, hiszen ez a rendszer, ami a korábbi menzarendszer volt, és már annyira messze esett a közüzléstől, És annyira más volt az élménye a gyermekeknek, akik úgy nőnek föl, hogy a kereskedelmi vendéglátásban másokkal találkoznak, hogy nagyon sok volt az élelmiszer hulladék a hagyományos tálalási módokon, ahol korcsoportonként kellett kitálalni azt a mennyiséget, ami arra a korcsoportra előírt. Nagyon sok kisgyermek kóstolás nélkül küldte vissza ezeket a fogásokat, természetesen ebből mind élelmiszer hulladék keletkezik, ami viszont nem lehet cél, mert amellett, hogy a befektetett munka a kukába vész, amellett a gyermek éhes marad. Miből fogja pótolni a kalóriákat? Az iskola büféből, vagy a szomszédos kisboltból, egyéb más olyan termékből, amiben a kalória benne van, csak a tápanyag.
0: Igen, nincs. Amit meg nem szeretnénk, hogy ha elfogyasztana. Kell az iskoláknak valamilyen komolyabb átalakítást végezni, hogyha szeretnék, hogy ez a fajta rendszer működjön az iskolai étkezőben?
3: Nagyon fontos, hogy a szupermenza az nem csupán szabadszedésről szól, hiszen szabadszedés tud az is lenni, amikor egyféle vagy kétféle menüből magának szedhet mondjuk egyszer a gyermek, amit ráadásul előre el kell dönteni. Itt nem. Tehát köszönöm is a felvetést. Valóban van egy átalakulás, egy egyszerű beruházási igénye, ami a szabadszedéses pultokat illeti, valamint egy edukációs szignalizáció, egy olyan tároló felújítás, amiben a szupermenza eszméinek megfelelően játékosan, fiatalosan, trendi módon, de ehhez a tudatos táplálkozáshoz hozzásegítjük a gyermekeket. Nem utolsó sorban, ahogyan is mikéntje a szedési metódusnak és minden másnak élelmiszerbiztonsági és táplálkozás egészségügyi szempontból, valamint hát az a külcsíny, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy jobban essen a falat.
0: Nagyon szépen köszönöm. Enyedi Csaba, a Supermenza kommunikációs igazgatója volt itt velünk a telefonvonalban, és hogyha már élelmiszerbiztonságról beszélt, akkor hadd szólítsam meg dr. Helik Ferencet és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, hogy mit jelent élelmiszerbiztonsági szempontból egy ilyen menzarendszer, mire kell odafigyelni, mit kell kialakítani mindenképpen. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok én is mindenkinek. Hadd csatlakozzak az előttem szólóhoz, egy nagyon fontos mondat hangzott el, hogy az élelmiszer pazarlás ellen is egy nagyon jó és hasznos kezdeményezés ez. Azt látjuk, hogy ez a új módszer mindenképpen hozzásegítheti a fiatalokat, gyerekeket, hogy egészségesebben és valóban olyan élelmiszerekhez, ebédhez jussanak, amik segítik a fejlődésüket és a tanulásukat. Minimálisan egy kicsit több odafigyelést igényel a dolgozók a személyzet részéről, hisz az a kockázat azért megvan, hogy mindig annyi késztermék legyen kirakva a tálalópultba, ami el is fogy, illetve hogy össze-vissza különböző szedőkanalakkal ne szennyezzék össze az élelmiszereket. Mindenképpen fontos az, hogy a cseppfertőzéstől óvják ezeket a termékeket, és főleg kisebb gyerekek esetén legyen egy rend, hogy fölveszik a tálcát, fölveszik az evőeszközt, és utána mennek végig a különböző készételeken, és úgy választják ki a számukra megfelelőt. Ne legyen torlódás, csoportosulás, keresztbe nyúlás, illetve a különböző ételeket ne egymás azonos szedőkanállal szedjék ki. Úgy gondolom, ez egy minimális odafigyelést igényel, és sokkal több a befektetett energia, sokkal több jobban megtérül, hogyha ez a rendszer így működik.
0: Egyre többet hallani arról, hogy gyerekek érzékenyek valamilyen összetevőre, az allergéneket, színezékeket, édesítőszereket vagy adalékokat fel kellett tüntetni valahol, vagy a szülőket kellett tájékoztatni erről valahol.
4: Természetesen minden körülmények között ugyanúgy vonatkozik, akár a szabadszedéses rendszerbe, mint a meglévő régi rendszerben, hogy az allergénekre oda kell figyelni. Értelemszerűen minden szülő, aki tudja, hogy a gyermek valamilyen allergiába szenved, az köteles az iskolát, az oktatókat tájékoztatni, és ezt a menzán is figyelembe kell venni. Mint ahogy ön is mondta, igen, sajnos egyre több gyerek küzd ilyen jellegű problémával, és ez komoly élelmiszerbiztonsági, de inkább egészségügyi kockázatot jelenthet, ha mondjuk beleeszik egy olyan termékbe, ami számára tetszetős, de mondjuk dió vagy mogyoró van benne. Erre hát oda
0: az
4: kell
0: életveszélyes, persze. Gondolom, így hogy van. Ellenőriztek már olyan iskolákban, ahol működik ez a rendszer, tapasztaltak-e hiányosságot, mi az, ami még csiszolni kell?
4: Egyetlen pozitívak voltak a tapasztalataink, szerintem azért is, mert maga ez a rendszer még új, a dolgozók is, az üzemeltetők is jobban odafigyelnek, és én úgy láttam a kollégáim visszajelzése alapján, hogy a gyerekek számára ez egy pozitív dolog, ők is szívesebben fogyasztanak többféle élelmiszert, és ez egyértelműen pozitív dolog, de egy biztos, hogy odafigyelést igényel az üzemeltetőktől és a tanároktól is.
0: Nagyon szépen köszönöm dr. Hellig Ferencnek is, hogy itt volt velünk, és zárásképpen hagy forduljak ismét Sarnyai Tündéhez, a Betesda Gyermekkórház dietetikusához, hogyha valaki úgy érzi, hogy valamilyen problémát tapasztal a gyerekénél, bár nagyon sok hallgató írja nekünk a tanácsokat, hogy például ne rohangáljunk a gyerek után étellel, ne a tévézés közben adjuk a kezébe a chipses zacskót, stb., hanem próbáljuk meg a rendes étkezésre szoktatni, de ha mindennek ellenére, hogy jól szoktatjuk, van probléma, akkor hova, hogyan fordulhatnak a szülők?
1: Először a házi orvost kellene felkeresni, és a házi orvos fogja tudni az illetékes gasztroenterológiai, tehát hogy meg kell tudni, tehát hogy kikederíteni, hogy van-e valami gasztroenterológiai háttér ennek a nevelésnek a hátterében, hogyha nincs, akkor meg a gasztroenterológus fogja tudni, vagy hozzánk, vagy pszichiáter, pszichológushoz, vagy logopédushoz, bárkihez utalni tulajdonképpen a gyereket, de az orvos kompetenciája ezt minden esetben eldönteni.
0: Tehát a házi orvoshoz.
1: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat, és Sarnyai Tündének, a Betesda Gyermekkórház dietetikusának, okleveles táplálkozás tudományi szakembernek. Köszönöm, hogy itt volt
1: velünk. Én is köszönöm.

0: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: Visszamennék-e az időben, hogy a betegségemet ne kelljen átélnem? Soha. Hálás vagyok ezért az emberért, akié váltam. Hálás vagyok az életemért. Ezt nyilatkozta korábban Villányi Andrea, Fresh Andiként ismert előadó, akinél 5 évvel ezelőtt diagnosztizáltak rosszindulatú meldaganatot. Felépült, és azóta tünetmentes. De vajon mit gondolt az első pillanatban, mikor megkapta a diagnózist? Mi segítette a gyógyulás útján? Hamarosan önökkel is megosztja a tapasztalatait. Október ugye a mellrák elleni küzdelem hónapja, a mai nap pedig a mellrák elleni küzdelem világnapja, amelynek a jelképe 1991 óta a rózsaszín szalag. Mennyire sikerült az elmúlt évtizedekben felhívni a figyelmet a szűrések fontosságára? Javultak-e a gyógyulási esélyek? És milyen vizsgálatok ajánlottak azoknak, akiknek a családjában akár több érintett is volt? Erről is gondolkodunk itt a következő percekben, és természetesen kíváncsiak vagyunk az önök tapasztalataira is. Esetleg ismernek-e érintettet? Önök járnak-e rendszeresen szűrésre? Írják meg nekünk. SMS számunk 0630 9666. Az emlőrák a nők körében még mindig vezető haláloknak számít, és Magyarországon évente körülbelül 2000-en halnak bele a betegségbe. Minden tizedik nőt érint az élete valamelyik szakaszában, és évente akár 8-9000 új esetet is diagnosztizálnak. Mi segíthet? A korai felismerés, az állandó önvizsgálat? Esetleg az új gyógyítási módszerek? Erről is kérdezem vendégeinket. Tóth Krisztinát, az Egészséghídja Összefogás a Mellrák Ellen Egyesület alelnökét. Jó napot kívánok, jó szeretettel napot kívánok. Köszöntöm a stúdióban. És Villányi Andreát, Fresh Andit, ugye, akit előadóként így ismernek, hogy mondják el a tapasztalataikat. Először Tóth Krisztinához fordulok, hogy ha így visszapillant ezekre az évtizedekre, akkor mit lát? Tudatosabbak lettünk mi nők? Gyakrabban járunk szűrésre? Többet tudunk a betegségről?
2: Igen, azt gondolom, hogy én 19 éve vagyok ebben a betegségben érintett, és azt gondolom, hogy ez alatt a 19 év alatt is sokkal tudatosabbak lettek a nők a mellükkel kapcsolatban, illetve a korai felismeréssel kapcsolatban, tehát sokkal többen járnak szűrésre, mint mondjuk 19 évvel ezelőtt. Nemrégen voltunk egy fesztiválon az Egészséghídjával, és nagyon-nagyon sokan oda jöttek hozzánk, és gyakorlatilag talán 2 hölgy volt, aki azt mondta, hogy ő sose volt szűrésen, és ő nem is szeretne lenni, tehát ő nem is fog elmenni. Az összes többi járt szűrésre, sőt, akik 45 évnél fiatalabbak voltak, ők és családban érintett volt, ők hát kiharcolták maguknak azt, hogy eljussanak valahogy
1: mammográfiára. Mert hogy ez fontos lenne, hogy már fiatalabb korban is szűrjék a nőket, ezt önök is fontosnak tartják?
2: Így van. Ez, hát az nagyon fontos, hogy mindenki ismerje az egyéni kockázatait.
1: Ez azt jelenti, hogy van-e genetikai hajlam?
2: Hogy pontosan, tehát érdemes otthon elbeszélgetni, hogy a családban volt-e nagyszülőnél, szülőnél, esetleg nagynéninél, akár mellrák, akár petefészekrák, bizonyos típusú vastagbéldaganatok is ide tartoznak, és amennyiben így több esetben előfordul, akkor érdemes hamarabb elkezdeni, legalább elmenni egy radiológushoz, és tanácsát kérni fiatalon, hogy mit ajánl, ultrahangot, MR-t, mammográfiát. Tehát,
1: mert hogy most ugye úgy van, hogy 45 éves kor felett kapjuk, igen, úgymond a mammográfiai behívót, vagy értesítést, meghívót, és akkor behívnak minket erre a vizsgálatra, és ha valamit ott észlel, ugye ott a doktornő ki is tapintja, hogy van-e esetleg valami rendellenesség, illetve egy mammográfiai vizsgálatot végezzenek, és írja közben egy hallgató, hogy most már ultrahangvizsgálatot nem végeznek, és ez szerinte visszalépés, de hogyha valami rendellenességet talál, akkor visszahívnak ultrahangvizsgálatra is, ugye?
2: Ezt így van. Tehát jelenleg ugye a doktornő nem is vizsgál meg, csak abban az esetben, hogyha diagnosztikus vizsgálatra megy az ember. Tehát különbséget kell tenni a népegészségügyi szűrés, tehát amikor meghívót kap az ember, és és akkor elmegy egy mammográfiára, akkor egy mammográfiát végeznek manapság, de igaza van a hallgatónak, hogy ultrahangot most már nem, míg hogyha diagnosztikus, tehát hogyha valamit tapint, és beutalja az orvos, akkor megvizsgálja a doktornő is, és akkor van ultrahang és mammográfia is. Tehát ez egy változás. Igen,
1: tehát ez a második lépcső.
2: Ez a második lépcső.
1: Ez, amiről beszélünk, ez 45 éves kor felett van.
2: Így van. Tehát ez, amikor megkapja az ember a meghívót, és mammográfiát végeznek, ez a 45 és 65
1: különben
2: év között
1: nekem kell
2: van.
1: A házi orvostól kérni, hogy én azt gondolom, hogy én veszélyeztetett vagyok, legyen szíves beutalót adni.
2: Így van. Így van. Uh-huh. Igen.
1: Andrea beszélgetett a családjában a hozzátartozókkal, hogy vajon érintette, eszébe jutott ez egyáltalán?
3: Hát először is köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen ezt a nagyon szép felvezetőt, mert én itt ültem, és tényleg mosolyogva néztünk egymásra, hogyha vissza kellene, vagy visszatekerhetném az időt, sem kérném, hogy ez ne történjen meg velem, mert tényleg szeretem azt az embert, akivé váltam. De a kérdésére válaszolva, nem kérdezősködtem a családomban, de kérdezősködnöm kellett, mert hogy a vizsgálatoknak az elején nekem csináltak egy genetikai vizsgálatot.
1: De akkor már probléma volt?
3: Akkor már probléma volt, akkor tudtuk azt, hogy van egy rossz indulatú elváltozás, viszont nem tudták az orvosok azt, hogy ez egy génmutáció, tehát hogy a BRCA1, BRCA2, ez a génmutáció nálam felfedezhető-e, vagy örököltem esetleg valamelyik felmenőmtől, avagy nem. Megcsinálták ezt a vizsgálatot, ehhez nekem ki kellett töltenem egy komplett családfát, és tényleg nagyon sokáig visszamenőleg a felmenőimnél kellett kérdezősködnöm, akik mondjuk már nem élnek, de az ő hozzátartozóikon keresztül is kellett kérdezősködnöm, hogy volt-e esetleg daganatos megbetegedés. Az én családomban volt, viszont nem ilyen fajta. Tehát ez már egy kiinduló pontnak mondjuk jó volt.
1: Tehát ezt is kell tudni.
3: Igen.
1: Ugye én erre a felvezetésben is utaltam, hogy azért az a pillanat, amikor az embernek azt mondják, ott akár a mammográfiai vizsgálaton, hogy bocsánat, ezt megnézem még egyszer alaposabban. Uh-huh. Amikor csak úgy felvonja a szemöldökét a vizsgáló orvos.
3: Az milyen? Az egy borzasztó érzés. Tehát, hogy mindaz, amit odáig élt az ember életet, az ott megváltozik, az ott átalakul egy pillanat alatt. És jön 1600 millió kérdés, hogy hogyan tovább. Nekem nagyon sok kérdés volt bennem, hogy a tavalyi volt az utolsó karácsonyom? Vagy hogy fogom-e még látni a tengert?
1: De mert hogy
3: vagy...
1: úgy fogja fel az ember, hogy ez egy halálos ítélet? Vagy
3: nyilván.
1: Ha ott van?
3: Igen, sajnos igen. Tehát a laikus ember úgy fogja fel, hogy ez egyenlő a halálos ítélettel. Tehát, hogy sajnos a társadalom nincsen tisztában azzal, hogy az orvostudomány mennyit fejlődött. És hogy mennyi minden kezelhető vagy tartható esetleg szinten. Tudjuk, hogy vannak sajnos olyan esetek, amikor nincsen happy end a végén, és nem jó kimenetellel lehet számolni, de alapvetően egy korai stádiumban felfedezett emlődaganat is most már nagyon szépen gyógyítható, szinten tartható, kezelhető. De hogyha valaki kimondja sajnos azt a szót például, hogy kemoterápia, az ember alapvetően lát maga előtt egy végstádiumban lévő beteget, aki önmaga árnyéka, és rám is mindig kerek szemmel néznek, amikor mondtam, hogy én a kisebb kezelésekre kocsival mentem, kocsival jöttem, tehát, hogy ha nekem a hajam nem ment volna...
1: De ezt nem tudhatta akkor még, tehát, hogy ezt nem tudta, hogy ez így lesz.
3: Igen, de a laikus ember, hogy... nem tudtam, de a laikus ember sajnos még mindig a halálos ítélettel apostrofálja.
1: Rendben van, tehát ez tulajdonképpen egy rutin szűrésen kiderült, elkezdett utána járni, hogy a családban volt-e hasonló eset, és akkor lassan kiderült, hogy mivel fog járni ez a gyógyulási folyamat. Mikor billent át? Amikor azt gondolta, hogy igen, a kemoterápia azért valószínűleg tényleg olyan, hogy az ember alig van magánál, vagy alig van erejénél, meg akkor is, hogyha autóval tud menni, mert lelkileg is nehéz, de most már azt gondolom, hogy meg fogok gyógyulni, és inkább erőt tudok meríteni ebből a nehézségből.
3: Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert az intézmény falain belül megismertem olyan orvosokon kívül olyan ápolókat és olyan asszisztenseket, akik nagyon-nagyon sokat segítettek. Megtanították a legelső pillanatban azt, hogy ne gondoljak abba bele, hogy mi lesz 3 hónap múlva, hanem mindig az aktuális megugrandó feladatra koncentráljak. Tehát próbáljak meg örülni annak, hogyha jó egy véreredményem, mert akkor meg tudom kapni a kezelésemet. Nálam az első pár hét volt egy ilyen teljes mélyrepülés egyébként, egy ilyen borzasztó állapotban voltam lelkileg, éjszaka felriadtam álmomból, realizálnom kellett azt, hogy ez tényleg a valóság, és ez tényleg velem és a családommal egyetemben történik, és utána nem tudom, hogy honnan, de jött egy ilyen elképesztő, megmagyarázhatatlan, hát élni akarás, vagy ős erő, fogalmam sincs, hogy mi az, mert nem tudom, de attól a pillanattól kezdve tudtam azt, hogy páros lábbal állok bele, és nincs kérdés.
1: Pedig ez nőként is nehéz nagyon, ugye?
3: Mert
1: ugye a nőiesség szimbóluma is.
3: Nagyon nehéz. Ennek
1: a mellé is, hogyha például kimondják az ítéletet, hogy már pedig ezt le kell venni, ezt a mellett, azzal is meg kell küzdeni külön.
3: Nekem úgy nem kellett megküzdenem ezzel, pont ezért voltam szerencsés, hogy a genetikai vizsgálatom egyébként jó lett, de hát ez 3 hónapot vártam arra az eredményre, és addig ugye nekem is lógott a levegőben, hogy megmaradnak-e, vagy nem maradnak meg a melleim, de alapvetően már az egy óriási változás egy nőnek a szemében, meg hát a környezetében is, amikor ugye elmegy a hajunk, és egy teljesen más embert látunk a tükörben. Viszont van ennek is egy ellenpólusa, például én találkoztam olyan betegtársal, sorstársal, aki akkor látta, kopaszon látta magát a legszebbnek. És ezt olyan jó érzés volt hallani,
1: igen,
3: hogy meglátta.
1: Egy nagyon őszinte kép, igen. Lehet, hogy valami egészen mást látunk, igen, magunkból, valamit, ami nagyon belül van, igen, lehet, hogy az olyankor egyértelműbb. Krisztina, az egészséghídja összefogása, Mellrák elleni egyesületként tudnak segíteni azzal is az érintetteknek, hogy találkoznak hasonló sorsokkal, hasonló élethelyzetekkel?
2: Így van, ugye minden történet és minden nőnek a története az más. És amikor így találkozunk, akkor egyrészt az újonnan diagnosztizáltak számára kiderül az, hogy nem csak ők vannak ilyen helyzetben, mert ugye sokszor jön az, hogy miért pont én, különösen a fiatalok esetében. És azt látom, hogy például amikor fiatalok egymás között lesznek, megkönnyebbülnek, hogy többen vannak, és többen ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek.
1: Meg hát akkor leküzdhető, és akkor és ez akkor, a gondolat és azért felébred.
2: Igen, így van, tehát vannak, akik már túlélték a kezelést, és tudnak tanácsokat adni, hogy ők, nekik milyen praktikáik voltak, tehát egy akár a fiatalok, akár az idősek, és az idősek is a fiatalok egymástól tudnak tanulni. Tehát nagyon fontos az, hogy különböző korosztályok egy helyen legyenek, és tudjanak véleményt és történeteket cserélni.
1: Tehát nagyon fontos, hogy egy egyesület keretein belül sok-sok tapasztalatot összegyűjtsünk. Önnem mi segített, amikor a legnehezebbel kellett szembenéznie?
2: Hát nekem leginkább a családom, az nagyon sokat segített, illetve már az elejétől fogva, már 2008-tól kezdve bevonultam az egyesület munkájába, és a segítés, tehát a másoknak.
1: De akkor
2: a
1: már érintettként.
2: Igen, mert 2007-ben diagnosztizáltak engem Mellrákkal.
1: És akkor és a cselekvés az segített?
2: És a cselekvés, hogyha így van.
1: Az én nem csak áldozata leszek, hanem nem cselekvő fél leszek ebben a dolgokban.
2: Igen, az nagyon-nagyon sokat segített, úgyhogy ezek voltak a legfőbb. Nyilván voltak gyerekeim, tehát a gyerekeim, mert közölnöm kellett, ami egy nehéz dolog volt egyébként.
1: Azt mikor
2: nagyon
1: érdemes egyébként? Ugye az ember hajlamos azt gondolni, hogy őket ne terheljem ezzel.
2: Igen,
1: hát, és nem veszik észre.
2: És ez annyira nem jó, tehát így kicsit fejünket bedugjuk a homokba stratégia. Éppen most készül egyébként pszichológusok által írt kiadványunk arról, hogy különböző korosztályoknak hogy érdemes elmondani azt, hogy érintettek vagyunk. Tehát a gyerekek, ők abszolút leveszik azt, hogy valami nem stimmel. Nyilván, hogyha a hajelvesztésével jár, akkor különösen, de egyébként is, tehát, hogy anya nem úgy van, mint eddig, meg nem úgy tud rájuk, igen, figyelni. Úgyhogy ez volt az egyik legnehezebb dolog, amin át kellett esnünk egy különböző gyerekünk.
1: Ilyenkor az ember csak a betegség elleni küzdelemmel van elfoglalva? Vagy tud másra is figyelni az életben, vagy most akkor ez az élet feladat, hogy ezt kell csinálnom. Egy hallgató írja nekünk közben egyébként, hogy 24 éve állapították meg, a Kék Golyókban Rizskó Ágnes pszichológushoz fordultam segítségért, 5 perc beszélgetés után kijelentette, maga meg akar gyógyulni. Kérdeztem, hogy miért nem mindenki? Azt válaszolta, hogy nem mindenki, meggyógyultam. mondta a hallgató. Szóval, hogy ebbe akkor ott abban a pillanatban teljes lényemmel bele kell állni, vagy pedig most minden a gyógyulásról fog szólni?
3: Én szerintem ez nagyon összetett. Nyilván, amit ugye a hallgató is írt, és nagyon örülök neki, szerintem kettőnk nevében is mondhatom, hogy jó ezeket a sikersztorikat olvasni és hallani, viszont tényleg szerintem abszolút 80%-ban mi magunk vagyunk a kulcsa ahhoz, hogyha azt mondják, hogy ez egy jó prognózisú, jó lefolyású beteg lehet, akkor mi vagyunk a kulcsa. Nyilván ugye ott van a család. Tehát, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert nekem egy olyan háttérországom volt, van és lesz is, míg világ a világ a szüleimnek a személyében, hogy ez elengedhetetlen. És én azt gondolom egyébként, hogy a harmadik legfontosabb az pedig, hogy merjünk mi magunk segítséget kérni. Én mindenkinek kötelező
1: mert
3: jelleggel.
1: Mert sokszor szégyelli az ember,
3: a
1: ugye
3: mai
1: a
3: napig szégyellik. Vagy a betegséget, vagy azt, hogy nekik segítségre lenne szükségük egy onkopszichológusnak a személyében. Én azonnal felismertem azt, hogy nem szeretném a szüleimet, a családomat terhelni olyan kérdésekkel, amivel inkább óvni szeretném őket. Mint például a halálnak a kérdése. Akaratlanul az ember elgondolkodik rajta. És nekem megnyugtató volt az, hogy találtam egy olyan szakembert az intézmény falain belül, akihez, ha elmentem, ki tudtam magam szó szerint bőgni, fel tudtam tenni neki azokat a kérdéseket, amiket nem szerettem volna az édesanyámnak vagy az édesapámnak feltenni. Mert próbáltam őket is én magam kímélni, hiszen nekik is egy teljesen megváltozott életkörülménnyel kell szembenézni. Tehát itt nem csak arról van szó, arról a szeméről, aki benne van, hanem itt a közvetlen és a közvetett környezete is érintett lesz.
1: Bizony. Ismét egy hallgatói tapasztalat. 13 éve szembesültem a mellrák problémájával, az első perctől kezdve elfogadtam a kezeléseket, ami a protokoll előtt, hittem az orvosban, a gyógymódban, egy szűrésnek köszönhetem, hogy időben orvoshoz kerültem, mindenkinek ajánlom a rendszeres szűrést, és említette Andrea, hogy milyen fontos volt, hogy a családot feltérképezze, hogy milyen genetikai problémák voltak. És bizony a megelőzés lehetőségeihez tartozik például ez a BRCA génvizsgálat is,
3: így van,
1: amit említett. Itt van velünk dr. Bittner Nóra, az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum onkológus szakorvosa, aki el tudja nekünk részletesen magyarázni, hogy mit is jelent ez a vizsgálat, és kinek ajánlott. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, ez a emlődaganat egy nagyon komplex betegség, és mint ahogy mondjuk, hogy minden daganatos betegség alapvetően genetikai, csak nem tudjuk még mindegyiknek az okát. Itt az emlődaganatok esetében alapvetően a betegszálnak mintegy 1-2%-ánál igazolódik ez az össz emlődaganatosok esetében ez a BRCA, azaz a breast cancer antigén hordozó genetikai eltérés. De amit egyre inkább figyelembe kell vennünk, hogy a fiatalkori emlődaganatok, amiknek a száma sajnálatos módon nő, tehát a 40 év alatt ott már viszont 8,5%-ra emelkedik ez a szám. És hogy miért is fontos ez? Hát alapvetően ez egy olyan gén, ami egy javító gén a szervezetben pontosan a daganatos folyamatok kikerülésére, de ha ez meghibásodik, akkor alakul ki ez az eltérés, azaz a mutáció, ami révén egy felgyorsult daganatos osztódási folyamat alakul ki. És szerencsére, amikor most már kiderül, akkor azért van ennek részben gátlás lehetősége, tehát gyógyszeres blokkolása, és egészen más terápiás útvonal és gyógyszeres terápia szükséges, mint úgy egyébként az emlődaganatok nagyobb részének a hormon pozitív emlődaganatok esetében. Abban az esetben, amikor egy fiatal nőbetegnél jelentkezik emlődaganat, és egyébként minden esetben ugye a család kortörténetét, anamnézítését is figyelni kell, és a felmenők egy anyai ágon jelentkeztek-e ilyen daganatos megbetegedések, ugyanis még amit ebben a genetikai eltérésben tisztázni kell, hogy BRCA1 és BRCA2, tehát két csoportról is beszélhetünk, és a BRCA1, ami elsősorban az emlődaganatnál 60-80%-ban fordulhat elő az ilyen pozitív betegeknél, és bizony a petefészek daganatok esetében is 60%-ban megjelenik. Biztosan gondolom hallgatói kérdés van, vagy volt lesz a férfi emlődaganatról is, ami szintén előfordulhat egy 1-2%-ban, de a férfi daganatoknál a BRCA hordozás, a BRCA 2 az 5-10%-ban fordul elő, sőt ez a BRCA 2 eltérés a prostata daganatok 30%-ában is kimutatható, és egy másik ritka és nem túl jól befolyásolható betegség a hasnyálmirigy daganatok esetében is mintegy 8%-ban. Ezért nagyon fontos ezeknek a vizsgálata és a genetikai szűrése. Abban az esetben, amikor már betegségről van szó, akkor nyilván egy szövettani mintavételből, de ma már van lehetőség vérből történő, úgynevezett likvid biopsziából is kimutatni ezeket a genetikai eltéréseket.
1: Rendben van, és hogyha valakinek megvan a diagnózis, és mondjuk pozitív az eredmény, igen, akkor mi következik?
4: Abban az esetben, ha valakinél nála alakul ki, és a felmenői között nem volt, akkor történnek a képalkotó vizsgálatok, daganat kiterjedése, és ennek hatására ugye műtét, vagy prevenciós beavatkozás. Abban az esetben, ha már és sajnos ilyenkor sok esetben előre haladott folyamatról van szó, akkor ugye speciálisan egy ilyen mTOR-gátló gyógyszerek és immunterápiákat kell alkalmaznunk, és ami fontos, hogy bizony a felmenők után a lány gyerekeket, a családtagokat is szűrni kell, mert az első fokú, tehát a gyerekek esetében az ilyen daganat kialakulásának 50%-os esélye lehet, tehát őket sokkal korábban kell szűrni, mint az egyéb populációt, hiszen ugye az emlődaganat esetében a legnagyobb és legfontosabb lenne a szűrésre való elmenetel, és hát pontosan ez a hónap is erről szól, mert nagyon korán felfedezhető ez a daganat, jól szűrhető, és akkor 90%-ban operálható, meggyógyítható. Míg előre haladott esetben ez sajnos nem ilyen dolgokat jelent. Tehát akinél ez a BRCA pozitivitás a családban megjelenik, ott akkor gyakorlatilag a vizsgálata szükséges, és ezeket a hordozó pácienseket, ők még ugye nem betegek, őket gyakorlatilag 30 éves koruktól érdemes MR vizsgálattal, ultrahanggal szűrni, és azért MR vizsgálattal, bár ez nehezebben hozzáférhető, mert ugye ez nem jár sugár hatással, ionizáló sugárzással. Ebben a típusú betegségnél érdekes a mammográfia kevésbé érzékeny, mint a többi daganat esetében. Hát eleve fiataloknál ugye egy dúsabb, sűrűbb mirigyállományról van szó, és ott sokkal jobban el tud bújni egy ilyen fajta daganat. Amit szintén fontos megjegyezni, hogy ez ugyanazon a genetikai vonalon öröklődik, mint a petefészek daganat, és a petefészek daganat esetében nem elegendőek a tumormarker és a szűrések, azokra nincsen orvosilag evidencia, hogy az megelőzés lenne, hanem azok, akik ilyen BRCA hordozók, ott bizony a kétoldalú petefészek eltávolítás jelenti a megoldást és a megelőzést.
1: Fú, ez azért nagyon komolynak hangzik. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, dr. Pitner Nóra, az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum onkológus szakorvosa volt itt velünk az iménti percekben telefonon. És még mindig itt van a stúdióban velünk Tóth Krisztina, az Egészséghídja Összefogás a Mellrák ellen Egyesület alelnöke, illetve Fresh Andi is, aki beszélt már a tapasztalatairól. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos a szűrés, de például egy séta, mire lehet elég? Itt van a kitűzője most is, a híd.
2: Igen. A séta az utóbbi 24 évben most már felhívja a figyelmet a mellrákra. Ugye ezt a rózsaszín szint, ezt van, aki szereti, van, aki nem, de mindenképpen arra nagyon jó volt, hogy felhívja a figyelmét az embereknek a szűrés fontosságára, a korai felfedezés, illetve a kockázat csökkentő tényezőknek az ismeretére. Tehát ismeretterjesztésen nagyon-nagyon jó volt, és ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy így együtt, tehát hogy meglássuk azt, hogy mennyire együtt vagyunk ebben az ügyben. Úgyhogy most szombaton várunk mindenkit, október 3-án, este 6:30, illetve előtte van egy konferenciánk, Budapest Marriott Hotelben, ahol neves szakemberek válaszolnak kérdésekre és tartanak előadásokat is.
1: És gondolom, hogy további információkat az egészséghit.hu oldalon találhatnak. Zárásképpen tud-e nekünk Andrea egy biztató gondolatot mondani annak, aki esetleg most éppen fél a vizsgálatról, inspirációt kapott, hogy a családi okok miatt elmenne, vagy tudja már, hogy érintett?
3: Az a baj, hogy erről egy órán keresztül tudnék egy levegővétellel beszélni.
1: 40 másodpercünk van.
3: De nagyon megpróbálom összefoglalni. Én nem győzöm felhívni a figyelmet arra, hogyha bármilyen rendellenességet tapasztalunk saját magunkon, akkor dobjunk el mindent, és nincs az az anyós, aki meg akar minket látogatni a hétvégén, és ki kell takarítani a lakást. Tehát legyen az az első, hogy elmerjünk menni, még akkor is, ha valami olyat mond az orvos, amit nem szeretne senki nyilván hallani, menjenek el a hölgyek szűrővizsgálatokra. Ha valami baj van, akkor mindig az aktuális dologra koncentráljon, és kapaszkodjon bele a jó hírekbe, és túl lehet élni.
1: És higgyen a jóba. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük.
1: Vilányi Andrea és Tóth Krisztina volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm, hogy itt voltunk.
3: Köszönjük.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hunyavel szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Én Kristóf vagyok a földszintről.
5: Parancsoljon.
4: Bocsánat, ez régóta van így?
6: Régi.
5: Beázás, biztos, hogy nem.
7: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
8: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rusztavi Vokál Együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10: 11 óra van, Horváth Ágnes vagyok, hamarosan az idősek világnapja kapcsán arról gondolkodunk, hogy vajon mi minden okozhat örömet a kor előre haladtával, esetleg a tánc? Mindenek előtt most hírek következnek.
11: Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén. Már lehet szavazni az év turista házára. Folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Szlotta Judit. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap teljes működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A tárcavezető beszélt arról is, hogy nem csak az Operettszínházat vagy a Nemzeti Színházat vizsgálják, hanem zajlik a teljes kulturális intézményhálózat átvilágítása. A Kecskeméti Járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesztárk Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz-EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. ismét lehet szavazni az év turistaházára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaháza díjra 7. alkalommal lehet szavazni. A litván és az amerikai titkos szolgálatok arra figyelmeztették Garry Kasparov sakknagymestert, a Kreml egyik ismert bírálóját, hogy veszélyben lehet az élete. Ezt a jelenleg New Yorkban élő nagymester közölte, aki szerint rajta kívül kollégája is szerepel az orosz vezetés listáján, amelyet Moszkva azokról készített, akiket likvidálni akar. Kasparov 2013-ban hagyta el Oroszországot, majd 3 évvel később kollégájával, az orosz szolidaritás mozgalom korábbi ügyvezetőjével megalapította a Szabad Oroszország fórumot. Az ellenzéki platformot Moszkva tavaly terrorszervezetnek minősítette. Folytatódik a napos, száraz idő. A szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, este 9-15 fok valószínű. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is. Híradással délben jelentkezünk legközelebb.
6: Műsorajánló.
12: Szóda.
13: A zene világnapját ünnepeljük október 1-én. Számos hazai intézmény és a Bartók Rádió is különleges programokkal készül. A Szóda vendége Fazekas Gergely zenetörténész, a Magyar Rádió művészeti együtteseinek művészeti vezetője lesz. A zongora világ klasszisai, a Nagy Liszt maraton, rangos nemzetközi koncertek és ünnepi műsor Cifra György születésnapján. Meghirdették a Cifra Fesztivál új évadát. És válogatás a diafilm hőskorából, a legendás alkotó Zórád Ernő diafilmes munkáit mutatják be a BÁV galériájában.
12: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
14: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
15: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri.
16: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Napközben, napközben.
9: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10: 11 óra múlt 7 perccel, Horváth Ágnes vagyok. Zsivaj helyett az erdő csendje, örök kíváncsiság helyett a bölcsesség nyugalma. A nagy társaság helyett néhány igaz barát, vagy egyszerűen csak a család, az unokák közelsége. Mi okoz örömet idősebb korban, és miért húzódnak sokan vissza szomorúságba, magányba? Önök például minek örülnek, írják meg nekünk, 0630 9666 az SMS számunk. Csak pup vagyok a gyerekeim hátán, vagy eljárt már felettem az idő. A nyugdíjba vonulás után sokan érzik úgy, hogy megszűntek hasznosak lenni. Azonban a kutatások és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a késő évek hatalmas lehetőséget rejtenek a kiteljesedésre. Kik azok, akik boldogabb, teljesebb életet tudnak élni? Milyen tevékenységek, hobbik dobhatják fel a hétköznapokat ilyenkor? Esetleg a tánc? Október 1-én, vagyis ma van az idősek világnapja, és ebből az alkalomból is köszöntöm a stúdióban a fiatalokat és a még fiatalabbakat, akik eljöttek hozzánk, dr. Bozsár Gabriella, mentálhigiénés segítő szakembert. Jó napot kívánok!
6: Jó napot, üdvözlöm én is!
10: És Damjanovics Mártit, az Oktogon Tánccentrum oktatóját. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok!
10: És édesanyját, Damjanovics Ödönni Mártinénit. Jó napot kívánok önnek is!
18: Én is szeretettel köszöntök mindenkit!
10: És hogy forduljak először Gabriellához, hogy itt is állítsuk fel a diagnózist, hogy miért van az, hogy ahogy múlnak az évek, azt gondoljuk, hogy ez automatikusan valamiféle szomorúságot és visszavonulást kell, hogy hozzon.
6: Uh-huh. Hát az első szerintem az, hogy láttuk a időseket, a nagyszüleinket, a szüleinket, a betegségeket,
10: a tapasztalat.
6: Aztán van egy olyan, hogy vannak saját tüneteink is.
10: Tehát attól, hogy nehezebben mozgok, nem tudok például már megcsinálni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy korábban tudtam.
6: Például szemüveget kell vennem, olvasáshoz ilyenek, és hát van egy nagyon erős társadalmi sugallat, vagy hogy mondjam, sztereotípiák, előítéletek, azt látjuk mindenhol.
10: Igen, örökké fiatalnak maradni, igazából annak van értéke,
6: ez
10: ugye?
6: Is. Meg hát azt látjuk nagyon egyszerű a reklámokban. Az idősnek protézis kell, pelenka kell, bot kell.
10: Ami lehet, hogy igaz,
6: ami lehet, élettel. Hogy igaz, de hogy ez a sugallat van abszolút, és hát azt is tapasztaljuk, hogy szűkül az élet. A gyerekek kiröpülnek, szülői szerep változik, nyugdíjba megyünk, a hivatás identitásunk eltűnik.
10: Ez egy fontos választóvonal?
6: A nyugdíjba menés abszolút.
10: Mert hogy nem vagyok hasznos. Tehát hát egyszer csak nem kellek a társadalomnak?
6: 40 évet töltöttem aktívan, hasznosan, egy közösségben, ez nagyon fontos, amiből kihullok. És akkor ki vagyok én a munkám nélkül tulajdonképpen?
10: Igen, mert tényleg, hogyha valakivel beszélgetünk, évekig azt kérdezik,

0: helyzetbe jutnak oda, úgyhogy, de ott is vannak lehetőségek, főleg ez az idő, van időnk, nem kell sietni.
1: Tehát azt kell megbecsülni, amink van.
0: Azt,
1: van időnk, jó esetben van családunk,
0: igen.
1: Vannak unokáink, vannak régi barátaink.
0: Bizony, fontos a régi barátok. Akármikor nyugdíjba megyünk, föl lehet venni a kapcsolatot a régiekkel.
1: Meg kell keresni.
0: Igen.
1: És hát van élettapasztalatunk, bölcsességünk. Uh-huh. Tudjuk, hogy mi az, ami tényleg örömet okoz. És felhívja egy hallgató a figyelmemet arra, hogy örömet szerezni lehet, bánatot lehet okozni. Tehát az örömszerzésről fogunk mi itt a stúdióban uh-huh. beszélgetni. Említette a könyvét, itt van ön előtt. Uh-huh. Mi a könyv címe?
0: A könyv címe az, hogy öregedni tudni kell, nyugdíjas kézikönyv.
1: Na hát akkor néhány praktikus tanácsot mondjon nekünk, mielőtt elmondjuk, hogy mit tehetünk meg például idősebb korban, amit lehet, hogy fiatalon nem.
0: Okay.
1: Hogyan kell tudni öregedni?
0: Nem fogok olyan tanácsot adni, amiről mindenki majd beszél, táplálkozás, mozgás, stb. Inkább ez a bölcsülés felé, meg az érzelmi, én ugye mentálhigiénés szakemberként a lelki egyensúlyt is fontosnak tartom. És hogy ez ügyben mit tehetünk? Hát az egyik ilyen nagyon egyszerű dolog tulajdonképpen a hála gyakorlása. Ez egy boldogság gyakorlat, benne van a könyvben is. Gondoljuk végig, kinek, minek vagyunk hálásak.
1: Tehát úgy minden este életünkben. Azt mondani, hogy köszönöm, de jó, hogy találkoztam
0: ilyen
1: ezzel az
0: egyszerű
1: emberrel.
0: Is. Igen, tehát az is nagyon egyszerű. Köszönjük meg a bolti eladónak, köszönjük meg azoknak is, akiknek a munkája szerintünk természetes. Szokták ezt mondani az emberek, hogy hát ezért kapja a fizetését, de hogy egy köszönet akkor is, nekünk is jó. Egy mosoly.
1: Annyira fontos, amit mond, mert hogy olyan sokszor tapasztalom, hogy korral valahogy kevésbé tudnak az emberek kedvesek lenni. Már valami morózusság sokakban benne van. Miközben azt látjuk, hogy azokat az idősebb embereket tartjuk igazán szépnek, akik kedvesek és mosolygósak.
0: Igen, és mindenkinek jól esik, ha rámosolyognak, ha megköszönik.
1: Ezt erőltetni kell akkor?
0: Hát egy kicsit gyakorolni, igen. És most van erre idő. Meg van erre idő, hogy elbeszélgessünk embereknek a legtöbb, amit kaphatnak a figyelem. És az időseknek van arra idejük szerintem, hogy elbeszélgessenek valakivel.
1: Aha. Tehát ne visszahúzódjunk, hanem keressük a kapcsolódásokat
0: igen.
1: Például.
0: Igen, igen.
1: Kikkel találkozik Damjanovics Márta a Tánccentrumban? Hogy jött egyáltalán ez az ötlet, hogy én táncot fogok oktatni?
2: Fú, hát ez nagyon régen kezdődött. Igazán én 3 éves korom óta balettozom, balettoztam, mert hogy a nagymamám zongorázott egy helyen, ahol balettet oktattak, és sokszor voltam a nagymamámmal. És ott úgy elindult ez a táncos karriernek, még nem nevezném, de elindult.
1: De hát akkor kedvet kapott hozzá, hogy hát akkor
2: igen.
1: Itt én is táncolok a zongora mellett.
2: Ez így van, és aztán jártam is egy jó pár évig, aztán versenytáncos voltam, keveset, mert ugye a férfiak, a partnereim sajnos hol katonának mentek, hol megnősültek, hol szóval volt ott is egy...
1: Valamiért kikoptak ebből
2: így
1: a versenytáncból.
2: És aztán egyszer csak lett egy olyan társaság körülöttem, akik jártak a tánctanárképzőbe, és akkor mondtam, hogy hát itt az idő, következő alkalomkor én is mentem és jelentkeztem, és hát 95-ben végeztem egy ilyen 2 éves Magyar Művelődési Intézet által szervezett táncoktatói iskolát, úgyhogy én 95 óta tanítom a táncot.
1: És időseket is?
2: És
1: kezdetektől
2: időseket
1: fogva?
2: Is, hát azt egy kicsikét később, de hát meg kell, hogy említsem az én későbbi gyermekorvosomat, mármint a fiam gyermekorvosát, mert ő összehozott 40 főt nekem, így teljesen kezdő tánctanárként, és 40 ember tanítottam, hát akkor most már ők tényleg hát 70 fölött vannak, akkor voltak ők az én, ugye nekem, bocsánat, elnézést, ha hallgatja, hogy akkor nekem ők idősebbeknek számítottak. Uh-huh. Úgyhogy gyakorlatilag az a 20 év, 10-akárhány év különbség az azért ott volt akkor is, és én azóta is tisztelem őket, mert 20-25 év után visszatértek, és tanítottam nekik mostanában is.
1: Na és mi történik?

0: itt egy ilyen táncórán, amiért újra és újra eljönnek akár a 70 évesek, vagy 80 évesek, vagy 90 évesek. Okay. Miféle örömet tud szerezni ilyen oktatás? Mártin én is szeretett volna közbe szólni, hogy milyen is egy ilyen.
1: Igen. Az történt, hogy 2018-ban Mártika, a lányom megkérdezte, hogy anyu, ha örömtáncot tanítanék, akkor eljönnél-e táncolni? És akkor mondtam, persze, természetes.
0: Na természetes most, volt tényleg?
1: Teljesen.
0: De tudtam, hogy mire mond igen?
1: Igen, igen. Mert én különben is szerettem táncolni, de mondjuk az volt az igazi, hogy az örömtánc. Hát akkor kíváncsi lettem.
0: Ha van benne öröm, akkor
1: én
0: persze.
1: Öröm, igen, igen. És azóta járok táncolni, egy héten háromszor, szerdán délelőtt, csütörtökön délután, pénteken délelőtt, nagyon-nagyon ragyogó társaság jött össze, ugye, tehát ez az örömtánc, ez tulajdonképpen arról szól, hogy gondolkozni kell. Tehát a tánctanár, ugye a Mártika megmutatja a koreográfiát, na most ő, és akkor vagyunk 10, 15-en, 20-an, az fel kell fogni.
0: De mi a nagyobb öröm? Az, hogy van feladatom, amit most meg kell csinálnom, és meg tudom csinálni, vagy az, hogy ott az a közösség, és együtt csináljuk?
1: Mindegy. A mozgás is, az öröm, az agytorna, tulajdonképpen, és nagyon, nagyon, és a társaság az pedig annyira jó, és itt nem csak, mondjuk nem én vagyok a legidősebb, mert még van 286 éves társam is, de nagyon-nagyon szeretjük, és 55 éves kortól megy.
0: És várja mindig, hogy mikor jön a következő
1: pontosan.
0: Alkalom. Fizikailag megterhelő?
1: Nekem nem.
0: Elárulom, hogy egy kisebb merénylettel készültünk azért itt, hogy megmutassák nekünk, hogy milyen is egy ilyen táncoktatás. Megkérhetem, hogy felállja a lányával?
1: Persze,
0: és a technikus kollégánkat, Rozbora Zoltán, megkérem, hogy kapcsolja be a zenét, és akkor talán Márti tudja közben közvetíteni, hogy milyen is egy ilyen oktatás, mit kell csinálni, hát spontán mindjárt el fog indulni a zene, hallani fogják. Na, mi történik? Mondja már, mi hogy kell ezt?
2: Oldalt.
0: Hangosítsunk rajta? Nem elég hangos a zene ahhoz, hogy legyen lépések.
2: Tozadó.
0: Követhetően. Mit csinál ilyenkor?
2: Tozadó, most a szívó.
0: És Mártin én itt
2: Karolá.
0: Hát a hallgatók nem látják, de közvetítem én. Közben egy márpa karolva, igen, van egy kis forgás.
2: És hogy oldalcár.
0: Mártin én teljesen jól érti, ismeri már
2: igen.
0: A különböző
2: utasítások. A megfelelő
0: szakkifejezések. Dazadó. Dazadó.
2: Hát dozadó.
0: Dozadó, ráadásul rosszul mondtam. Na, mielőtt még mi is itt táncra feldülünk, megengedem, hogy
2: köszönöm
0: lassan legyenek, és segítsen Mártin néninek, mert elárulta nekem, hogy Mártin én bár itt egyetlen nem látszott, nagyon bátran táncolt, nem is lát tökéletesen, mégis nem. Tudja követni a lépéseket.
2: Így van, volt olyan különben, igaz, hogy nem a szenior órán, de volt két vak tanítványom is a táncórán.
0: Mit tapasztal egyébként, Márti, hogy mi történik a lelkükben ezeknek a táncosoknak? Amiért aztán újra és újra akarnak jönni, vagy aztán mi történik az évek alatt, amit kívülről maga is lát?
2: Én úgy gondolom, hogy igazán a saját magam példáját is mondhatom, hogy egyszerűen egy olyan eufória érzés kapja el az embert, és a táncterem az egy külön világ. Én úgy gondolom, ott nagyon sokan mondják, hogy úristen, de nehéz napom volt, és hogy fú, és nem tudom.
0: Alig tudtam eljönni.
2: Igen, és hogy nehezen vettem rá magam, és egyszerűen kivirulva mennek el. Egy az, hogy ugye mindenki azért jön, mert ott vannak az ismerősök, a barátok, a közösség. Maga az, hogy semmi másra nem tud figyelni az ember, elfelejti a gondolatait, azokat, ami folyamatosan jár az agyában nap mint nap, mert annyira kell figyelni arra, amit ott csinálunk. És szeretnek táncolni. És ugye nem mindenki szeret táncolni, de ugye vagy a párom miatt eljövök, mert szeretek táncolni.
0: Vagy azért, hogy párt találjak,
2: eljövök. Vagy azért, hogy párt találjak, eljövök, hát ha lesz új pár, igen. És nagyon-nagyon jó közösségek tudnak így kialakulni.
0: Írják közben a hallgatók is, hogy mi szerez örömöt nekik, szép napot az egész hallgatóságnak. Mi az élet értelme? A család, a gyermek, unokák, csodálatos a legnagyobb boldogság, ezt mondja József. De figyelte itt velem dr. Bozsár Gabriella is az imént, ahogy táncolt Márti és az édesanyja Márti néni. Nem tudom, hogy szakemberként figyelte azt is, hogy vajon hogyan szabadulnak fel ilyenkor az örömboldogság hormonok?
3: A hormonokat nem látom, de azt látom, hogy egy lazább a mozgás, ugye a kezdeti egy-két ilyen kicsit ilyen feszengő mozdulat után így felszabadultság van.
0: Hogyan tudja ezt megtalálni valaki, aki nehezen lép ki a sztereotípiákból, vagy nehezen változtat az életén? Mert hogy azt az első lépést nehéz általában megtenni és elhinni, hogy tudok én örömöt szerezni akár magamnak is, csak ki kéne lépni akár a lakás ajtaján.
3: Igen, de örömet szerezhetünk otthon is, tehát ha valaki így visszagondol, hogy mondjuk szeretett zenét hallgatni, vagy jaj, kiskorában szeretett rajzolni. Most itt az idő, tehát arra, hogy nem érdekel más véleménye, hogy szépen rajzolok, vagy nem, szerettem, előveszem, vagy szeretek olvasni, most van időm. Én beiratkoztam egy könyvtárba, hogy sokat tudjak olvasni, otthon is lehet. A kilépés az igen, az nehéz, ezért az előbb beszéltünk róla, hogy talán tényleg könnyebb régi barátokat megkeresni, osztálytársakat, osztálytalálkozókat szervezni, tehát valahogy a másik, hogy valami közös érdeklődés alapján, tehát valahol sakkoznak, vagy kártyáznak, és én szeretek kártyázni, akkor oda ezen az ürügyön elmehetek, és aztán ott majd lesz társaság. Vagy valami közös kirándulás, nagyon sok kirándulást hirdetnek időseknek.
0: Említette itt többször is ezt a szeretni, hogy mit is szeretünk csinálni. De azért mégiscsak úgy van tényleg amiatt is, amit a világ sugal, hogy nehezen szereti meg az ember azt, hogy én már öreg vagyok, idős vagyok, van, aki nem is szereti, hogyha ezt mondják. Hogyan lehet ezzel mégis megbarátkozni, és elhinni azt, hogy igenis lehet szeretni ezt a kort? Bizony, lehet boldognak lenni, pont amiatt, mert már tudjuk, hogy hány felesleges dolgot akartunk, ami aztán egyáltalán nem okozott semmiféle örömet.
3: Hát az első szerintem az, hogy ne tegyük magunkévá, amit a társadalom sugall. Az két külön fázis, hogy mi jön, sztereotípják akár az utcán, hogy beszélnek rólunk, hogy na, ez is ilyen lassan száll föl a buszra, ezt ne tegyük belülre, ne higgyük el, tehát ez az első, hogy vizsgáljuk meg, hogy tényleg igaz-e, de nem igaz. A másik, hogy hát ez egy tudatosság, azért az a könyv címe, hogy öregedni, tudni kell, hogy ne hagyjuk magunkat sodródni. Ne hagyjuk el magunkat, hanem...
0: Tehát érdemes terveket szőni, akár napi rendet összeállítani, abszolút, tudatosan programokat igen. szervezni. Igen. Akkor is, hogyha olyan nehezebb, mert fáradtabbak vagyunk, fáj, térdünk, lábunk, derekunk, nem tudom, akkor is azt mondani, hogy csak azért is elmegyek színházba?
3: Nem, majdnem minden életterületen ilyen rugalmasságot, meg egyensúlyt javaslok. Tehát, hogy legyen napi rend, de ne gebedjek bele. Szóval azért én járok edzésre, de van olyan nap, amikor fáradt vagyok, fáj, akkor nem megyek. És hogy ezért ne büntessük magunkat, mint régen, ugye, akkor kötelességek voltak, és esetleg nem csináltunk meg valamit, akkor jött a bűntot, hogy ne legyen. Legyen napi rend, de megfelelő arányba tervezett meg a spontán, legyen rugalmas, nézzük el magunknak, ha valami nem megy, azt, amit még tudunk, azt csináljuk. És a nyitottság. Én azt szoktam így magam elé is tenni, hogy minden hónapban próbáljak ki valami újat. Vagy minden héten. Hú. Ez lehet egy új recept is. Tehát nem kell valami...
0: De ez frissen tart?
3: Szerintem az agyunk, mindenképpen az agyunkat is, tehát én a nyitottságot a világra nagyon fontosnak tartom. Hallgassunk podcastokat,
0: Lehet most maradjunk már részesei abszolút az életnek, ne akarjuk igen magunkat kikapcsolni.
3: Igen,
0: igen. Igen, erre mondjuk a mai technológiai lehetőségek bőven adnak.
3: Hát igen, ez az első, amit ajánlok időseknek, hogy internetezzenek, mert utazni lehet interneten, okosságokat hallgatni, színházat nézni, mindent lehet ma már, könyvet olvasni. Uh-huh. Úgyhogy.
0: Csak nem begubózni a fotelba. Márti, mit tapasztal, hogyan kell cselekedni, hogy tényleg valaki boldog időskor tudjon megélni? Bólogatod, hogy akkor is föl kell állni táncolni, hogyha fáj.
2: Így van, és egy csomóan jönnek akkor is, hogyha fáj. És hiába van térdfájdalma, hiába van bármiféle, fáj a derekam, fáj a vállam, de ott van, és csinálja, és szeretik, és nagyon szeretik.
0: És látja, hogy amíg valaki mozog, ott van, addig biztos, hogy...
2: Ott elmúlik a fájdalom. Ott minden elmúlik.
0: És ott lélekben, fejben sem fogja feladni.
2: Így
0: akkor
2: van,
0: addig
2: így van
0: az az illető. Mártinén is tanácsoljon a hallgatóknak valamit, hogy hogyan maradjanak sokáig boldog idősek.
1: Szerintem sokat kell beszélgetni. Én úgy gondolom, hogy én naponta a negyedik emeleten lakom, naponta lejövök egy legalább egy fél órás sétára mindenképpen, és akkor mindig találkozom valakivel, és nem csak ismerőssel, mert nagyon sok idős ember megállít, beszélgetünk, és akkor ez, én szerintem ez nagyszerű dolog.
0: Nagyszerű dolog, ne veszítsük el a közösséget,
1: nagyon,
0: ugye? Találjon barátokat.
1: Mert azt mondják, hogy igenis, hogy beszélgetni kell.
0: Fogadjuk meg legalább a mai napon a tanácsokat. Öregedni tudni kell, érdemes tudatosan. A könyvéről is beszélt dr. Bozsár Gabriella, és köszönöm szépen Damjanovics Mártának és Márti néninek is, hogy itt voltak velünk, és beszéltek nekünk az örömtáncról. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
1: Mehetünk.
0: Kedves hallgatóink, a Napközben mai műsora hamarosan véget ér, ezt a műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A holnapi adásban annak járunk utána, hogy mit tehetünk, ha azt látjuk, hogy másokat bántanak az utcán, mikor segítsünk és mikor maradjunk ki belőle. Én a szerkesztő López Brigitta és Wolf Nagy Tünde, illetve a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan kezdődik a Vendég a háznál című műsorunk, amelyben a Zene Világnapja kapcsán hallhatnak egy beszélgetést a zenéről, de egy kicsit másképp kellett tanulni. A szerkesztő Mohácsi Edit, érdemes lesz tehát továbbra is velünk tartani. Én búcsúzom, Horváth Ágnest hallották, viszont hallásra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A virágokkal teli otthon igazán megéri. Most csütörtöktől a csarab csak 499 forint, a cserepes krizantém pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itthon nincs munkám.
4: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
2: A Cinefest közönség díjas filmje.
5: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
6: Azt már nem fogod.
2: Főszerepben Fűranikó és Vilmányi Benett.
7: Már betáncolunk?
2: Mami Blue. A mozikban.
8: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írt a 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
0: Reklámot hallottak. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.

0: Énekórán vagyunk. A harmadikosok boldogan énekelnek, furujáznak, tapsolnak. De meddig tart ez a lelkesedés? Mikor válik kínossá vagy unalmassá? Mitől lesz gyönyörű vagy hallgathatatlan a zene? És lehet-e zene nélkül élni? A Zenevilágnapján ezeket a kérdéseket jártuk körbe. Mohácsi Edit vagyok, a mai műsor szerkesztője.
1: Jó, első volt.

0: Mindig ilyen az énekórátok?
1: Igen.
0: Mit szoktatok csinálni?
1: Furuljálni, énekelni, meg bemelegíteni a hangunkat.
0: Hogy kell bemelegíteni?
1: Hát, hogy ilyen hülyeségeket hangosan más hangokkal mondunk.
0: Na mondj ilyet beéneklést.
1: Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma.
0: Ez vicces?
1: Igen.
0: Én azt láttam egyébként, hogy végig nevettél énekórán.
1: Hát nem mindig, de igen.
0: Szeretsz énekelni?
1: Igen.
0: Mióta?
1: Ovióta.
0: Egy csomó olyan dalt hallottam, amit már az óvodások is tudnak. Ezeket itt tanultátok az iskolában, vagy te tudtad korábban?
1: Hát mondjuk a szélről legeljetek, ezt az oviban tanultam. Valamit, amit otthonról tanultam a nővéremtől.
0: A nővéred szokott téged tanítani?
1: Igen, hát este szokott énekelni, mert nem tudunk otthon aludni.
0: Miért?
1: Hát mert világos van.
0: És az énekléstől könnyebben elalszol?
1: Igen.
0: És akkor együtt énekeltek otthon az ágyban?
1: Nem, a nővérem szokott csak énekelni, én meg megjegyzem.
0: Mikor énekled el, amit megjegyzel?
1: Hát énekórán.
0: És szoktál-e zenét hallgatni?
1: Igen. Hát mondjuk Pannonia, gyönyörű, ilyen kicsit rockosabb.
0: Tudod-e azt, hogy mit jelent az, hogy klasszikus zene?
1: Nem.
0: Nem tanultatok még róla? Nem is hallottál még ilyen zenét?
1: De hallottam, csak nem jegyeztem meg.
0: Mi az, amit szeretné felnőtt korodban csinálni?
1: Dobolni, mert járok már most is.
0: Dobolsz nekem egy kicsit itt az asztalon?
1: Igen.

0: A két kezeddel ütötted az asztalt. Mi az, amin játszol?
1: Szokásos nagy dobokon.
0: És a lábaddal is tudsz már dobolni? Olyat is tudsz, hogy egyszerre a kézzel, meg a lábbal?
1: Igen, mind a hárommal tudom.
0: És a cintányért, azt használod már?
1: Nem, elektromos kicsi van, szóval annak nincsen cintányére.
0: És akkor mit akarsz a dobolással, ha felnőtt leszel?
1: Koncerteken dobolni.
0: És hogy lehet azt elérni, hogy az ember koncerten doboljon?
1: Hát én keresek helyet, ahol tudok.
0: És a dobos az egyedül dobol, vagy pedig valakivel?
1: Az egyedül.
0: Nem egy zenekarral?
1: Hát úgy szokott, de hát egyedül is. Én egyedül csinálom ott, és a dobtanárommal. És most éppen azt akarjuk elérni, hogy fülhallgatóval, hogy kettő ember tudjon tanítani.

0: cho tiền mình đang không quay tiền này. Lúc nào?
1: Nagyon élvezem, leginkább a trombitát, meg nagyon jó hozzá a szájtechnikám, ezért választottam ezt. Ebben az évben kezdtem, és előkészítőként furuján játszottam, azért tudok ilyen jól furujázni.
2: Milyen zeneszerzőnek a darabjait játszod, azt tudod-e?
1: Nem.
2: Ismersz-e magyar zeneszerzőt?
1: Hát mondjuk Zelk Zoltán.
2: Zelk Zoltán egy költő?
1: Na, akkor nem.
2: És külföldi zeneszerzőt tanultatok már?
1: Nem.
2: Mi az, ami jó az énekórában?
1: Hát az, hogy én nagyon szeretek énekelni, meg szép is a hangom.
2: És a trombitában mit szeretsz?
1: Hogy az hangosabb is, meg amúgy lehet halkan is játszani, ugye azt akarod, meg lehet hangosabban, halkabban is, meg nagyon jó hozzá a szájtechnikám, ugye ezt már mondtam.
2: És el tudsz már trombitálni egy dalt?
1: Ja, három hanggal játszom. Már csinálok kötéseket is, a legutóbbi dalom ilyen tű, szóval ilyen volt.
2: Ez hajlítást.
1: Igen, hajlítást. Ilyeneket csináltunk.
2: És ha felnőtt leszel, trombitás leszel?
1: Igen. Zenekarban szeretnék játszani, mint az apukám.
2: Csak apukát hol játszik?
1: Nem tudom. Fuvolán játszik, és van ugye zenekara, és ő neki amúgy, amikor tanult fuvolán, csupa a lány között tanult.
2: Igen, többnyire a fuvolások lányok szoktak lenni.
1: És én most, amikor megyek trombitára, el kell mennem egyedül ebédelni a nagyokhoz.
2: Féltél?
1: Elsőre, de aztán megtaláltam a helyem. Mert azért ott van itt a Sebi az osztálytársam, akivel előbb beszélgettél, és neki a bátyja, ő is már nagy, ezért ott ebédel, és vele szoktam találkozni. Ő is jó barátom, és ezért vele el vagyok.
2: És ez az ebédlő, ez a zeneiskolában van?
1: Nem, ez itt. Itt a suliban tanít a trombita tanárom, le kell menni a pincébe, mert ott vannak a részfúvós hangszerek.
2: És miért a trombitát választottad?
1: Mert jól tudok ajakrezegni.
2: Miért a többi fúvós hangszernél nem kell az ajakrezgés?
1: De én szeretném, én a trombitát szeretném a legjobban.
2: Ismersz más részfúvós hangszert is?
1: Mondjuk a tuba, csak az itt nincs, itt van még kürt. Arsona az nincs.
2: És akkor miért nem kürt? Miért trombita?
1: Mert a trombitának nem jobban tetszik.
0: Hoztam egy kockát, olyan különleges kockát, amin mik vannak rajta, nézd meg! A ritmusok vannak mindegyik oldalán, más ritmus van. Aki ez odadugom ezt a kockát, remélem elkapja, az egyik ritmus róla elolvassa. Nem kell tapsolni, semmit csak elmondja, és az osztály vissza tapsolja, és mondja. Jó? No, egyet olvass el.
2: Az énektanár Bakonyiné Marton Katalin. Hát ezek a gyerekek kiesnek a padból, olyan boldogan jelentkeznek.
3: Igen, én is ezt látom rajtuk. Most már harmadik éve tanítom őket, és ezt a lelkesedést első osztály óta tartják, és örülnek, hogyha énekóra van, örülnek, ha bemegyek. Nyilván én is igyekszem hangszereket bevinni, olyan dalokat tanítani, viccesebb dolgokat észrevenni, amivel az érdeklődésüket fel tudom kelteni.
2: Meg hát sok benne a játékosság is, tehát dobókockát elővettél, olvast fel, tapsold le, most te mondj előre valamit, ki az, aki tudja, tehát látszik, hogy az érdeklődésük fönn van tartva.
3: Igen, hát ez alapvető dolog, minden órán meg kéne tenni, nem csak énekórán, és hát azt tegyük hozzá, hogy sajnos a tantermeink viszonylag kicsik arra, hogy igazán körjátékokat játszunk, tehát azt, amit az óra végén körjátékként játszanánk, néha szoktunk, de az azt jelenti, hogy ahhoz a teljes tantermet át kell rendezni, padokat odébb tologatni, és ez szinte reménytelen. Tehát óra közben igyekszem olyat csinálni, ami játékos, ha nem is az a fajta játék, de mégiscsak játék, és amivel aztán a örömüket is meg tudom hozni.
2: 8. tanítod őket. Mikor múlik el az ének óra szeretete?
3: Én azt látom, hogy amikor kamaszkorba jutnak, 7. osztály körülbelül, a fiúk ugye elkezdenek mutálni, míg most 3. nagyon-nagyon sokan szolfézsra járnak, elég sokan hangszert is tanulnak, bár ugye mi nem zenetakozatos általános iskola vagyunk. Addigra viszonylag kevesen tanulnak hangszert, és én azt gondolom egyébként, hogy nem föltétlen az éneklés szeretete múlik el, hanem akkor kezdik egy kicsit cikinek érezni, hogy ők énekeljenek. Meg lehet azért őket énekeltetni, de akkor azért valóban már kell erőlködni és lelkesíteni. A fiúknak persze akkor már nagyon nehéz, hogy a hangját hogy használja, ne használja, mit csináljon, nevetnek rajta, ez teljesen természetes, és a korral együtt jár. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk úgy 7. környékén.
2: És akkor milyen eszközhöz tudsz nyúlni? Mert hiszen a zeneszeretet nem feltétlenül jelenti azt, hogy énekelni kell.
3: Nem, persze. Igyekszem olyan zenéket mutatni nekik, hogy igazán meg tudják szeretni, tehát nem csak egyszer meghallgatjuk, hanem egy kicsit a mélyére menni, hogy megmutassam a szépségét, és hogyha ráismer, már az neki egy öröm. Illetve a másik a lányokat megpróbálom rávenni, és velük együtt énekelek, hogy egy kicsit érezzék, hogy van egy lelkesítő valaki, aki viszi őket, akkor mert talán énekelni.
2: Megmarad a zeneszeretet? Vagy elmúlik?
3: Én optimista vagyok. Szerintem megmarad. A saját családomban látom azt, hogyha kamaszkorban egy kicsit átsegítjük őket, és átlendítjük a nehézségeken. Nekem 5 gyerekem van, és az 5 gyerekem mind zenél, és mindegyik egyetemista koráig zenél. Szóval, hogyha ezen a kamaszkori nehézségeken átlendítjük, és van olyan, aki segíti, igen, most nincs annyi időd, nincs annyi kedved, de csináld, ne hagyd abba, mert jó lesz ez, akkor egyszer csak visszajön ez az egész.
2: Most végül is melyik zenéről beszélünk, a komoly zenéről, vagy a könnyűről?
3: Mindegyikről. Szerintem a könnyű zenében is nagyon-nagyon sok jó és igényes zene van, és tulajdonképpen ezt kéne elérni, hogy a gyerekeknek azt mutassuk meg, hogy mi az az igényes zene, amit szeressenek, és akkor az lehet jazz, könnyű zene, bármilyen, nem csak a klasszikus.
2: Mert én azért azt láttam, hogy a fiatalság magától rátalál a könnyű zenére, és azt is megtalálja, ami az ő ízlése. Ami nehezebb, a komoly zenét megszerettetni vele. Neked ez célod?
3: Igen, nekem ez célom. Szerintem azért nem igazán szeretik a komoly zenét, mert nem hallgatnak sokat.
2: Na de azért nem hallgatnak, mert egyszer meghallgatják, és rájönnek, hogy nekik ez nem tetszik.
3: Igen, de szerintem, amit megismernek, akkor rájönnek, hogy jé, az jó, azt szívesen hallgatom. Tehát azért ez tipikus, hogy egy Vivaldi 4 évszak, ami nagyon sok helyen megy, azt szokták szeretni. Mert ismerik, mert tudják, hogy az mi.
2: Koko bevonulóját mindenki tudta, ez a generáció már nem, mert kiment ez a reklám a divatból, de hát nem azt mondták, hogy ez a Carmina Burana.
3: Igen. Én tényleg azt tudom mondani, hogy az én gyerekeim reggelente sokszor a Bartók rádióra keltek otthon, és annyira sok komoly zenét hallgattak, hogy például a lányom mindenevő a komoly zenétől és a kórusirodalomtól, a mai könnyű zenéig, a magyar könnyű zenéig mindenfélét hallgat, és azt gondolom, hogy elég igényeset. Szóval ez lenne az én célom is, hogy azt tanulják meg, hogy az igényes zenét szeressük, és akkor tulajdonképpen mindegy. Nem mindegy, de akkor legalább tudja, hogy milyen zenét hallgasson. Yeah!

0: Székely Edit a MÁV zenekar fuvola művésze, de ezen kívül még van valami, amit legalább ugyanilyen lelkesedéssel csinál.
1: Így van, a zene közvetítés a másik szenvedélyem. Többfajta korosztálynak vannak műsoraink. Egészen a pici babáknak szóló Búgócsiga, játékos ismerkedés a zenével, talán így fogalmaznám meg, tehát ez egy sorozatunk. Aztán van a kicsit nagyobbaknak szóló zenetérkép, ami egy beavató sorozat, ahol a hangszerekkel ismerkednek, és van még a legnagyobbaknak szóló sorozatunk, ez pedig az unokák és nagyszülők sorozat. Ide a kisiskolásokat várjuk szüleikkel, nagyszüleikkel. Ez a sorozat pedig inkább már egy zenebeavatás. Minden műsorunknak az a lényege, hogy rövid zenéket játszunk, és mindig van a zenék után valami interaktív játék, mondókázás, éneklés, keresek olyan dalokat, amik a hangszerekhez köthetők, vagy valami ritmusjáték, vagy az időjárást mutogatjuk el, és hangokkal utánozzuk. Erre nagyon figyelünk, hogy a zenék ne megterheljék a gyerekeket, hanem felkeltse a kíváncsiságukat. Tehát általában 3-4-5 perc után történik valami más.
0: Az, aki elmegy egy ilyen hangversenyre, az már biztosan valamennyire érdeklődik a komoly zene iránt. Hogy lehet azokat becsalogatni, akik nagyon ellenállnak?
1: Minden a szülőn múlik. Ugye a kicsi babákat is ők hozzák kell, tehát a szülőket kell nekünk megnyerni először, hogy őnekik ez fontos legyen, hogy az életük része legyen a klasszikus zene. Mindig valami különlegességet, valami extrát, valami odafigyelni valót kell, hogy kínáljunk a felnőtteknek, hogy akarjanak legközelebb is eljönni a picivel, mert a gyerekeket minden érdekli. Nincs előítéletük, nem húznak vonalat, hogy én nem akarom hallgatni Vivaldit vagy Brahmsot, teljesen mindegy nekik. Hogyha a zenész odaadással és élményszerűen adja elő a muzsikát, akkor azt a közönség úgy hallgatja.
0: A pici babáknak szóló zene az tulajdonképpen már egy éves kor alatt van. Tényleg ilyen korán kell kezdeni?
1: Igen. Híres mondás a Kodály Zoltánnak, hogy az anya méhében is, tehát a gyermek születése előtt 9 hónappal is már el lehet kezdeni, és érdemes elkezdeni a zenei nevelést. Ez tényleg arról szól, hogy a gyereknek mindenféle ingert megmutassunk, hogy találkozzon a klasszikus zenével, de ehhez ismétlem magam, hogy a szülőkkel, hogyha ül az autóba, akkor ne eltekerje a Bartok rádiót, hanem kíváncsi legyen, és akarja, hogy a gyermeke mindenféle ízt kipróbáljon a zene területén is. Én azért azt tapasztalom, hogy a ritmikus zene az nagyon könnyen befogadható. Tehát nálunk egy koncerten, hogyha egy gyors tánctételt játszunk, az lehet akár egy Bach tétel is, de mondhatjuk a Mozartot vagy Vivaldit. A picurkák fölállnak és ott rugóznak, táncikálnak, és a szülők pedig nagyon-nagyon boldogan nézik. Leginkább a ritmus az, ami összekovácsolja az embereket. Nekem a klasszikus zene egy szent ügyem, annak a mélységei, ami megtisztít, ami érzelmeket felkorbácsol, de ugyanakkor meg is nyugtat. Könnyű zenéhez könnyű hozzájutni, klasszikus zenét pedig érdemes megkeresni.

0: Az biztos látod, hogy a hetedikesek, nyolcadikosok mennyire élvezik az énekóráidat. Az énektanár Bakonyiné Marton Katalin.
1: Persze, hogy látom, alapvetően igen élvezik.
0: Mit teszel, hogy élvezzék?
1: Énekelek, és szoktam is mondani, hogy igen, most Kati néni stand-up következik, és tényleg örülnek. Tavaly ballagott el a 8. osztályom, és ott például volt nem egy olyan darab, amire évvégén mondták, hogy jaj, azt hallgassuk meg, mert az nagyon jó volt. Ha ez kicsit utána esetleg ki is esik az életükből, de vissza fog ez jönni, én bízom benne.
0: És ezek a te gyerekeid itt az iskolában, ezek is eljutnak idáig a 8 év alatt?
1: Hát ezt csak remélni tudom, bevallom. Igazán ezt sose kérdeztem meg tőlük.
0: Érzed azt a felelősséget, hogy a te kezedben van az, hogy egész életében szereti-e a zenét, vagy sem?
1: Érzem, igen, és ezért nagyon is szeretném például a gyerekeket úgy megszelídíteni, hogy engem szeressenek, mert az is egyértelmű, hogy az én személyiségemen keresztül jutnak el. Tehát ha engem szeretnek, elfogadják az én természetemet, amit én csinálok, akkor azt is, amit kapnak tőlem, azt is el fogják fogadni és szeretni fogják.
0: Nehéz a te munkád?
1: Hát annyiból biztos, hogy nehezebb, hogy sokszor otthonról ugye megkapjuk azt, hogy fontos a matek, fontos a magyar, fontos az angol, de még fontos a mozgás is, és hogy az ének az a futottak még. Ennyiből nyilván nehéz, de ha meg azt látom, hogy a gyerek szereti és szívesen csinálja, akkor nem, és én örömmel megyek be.

0: Székelyedi Tamáv zenekar fuvola művésze. Miért olyan nehéz befogadni a klasszikus zenét? Én emlékszem magamra, hogy érettségéig nem is nagyon hallgattam komoly zenét.
1: Nem gondolom, hogy nehéz. Talán a hosszúsága, tehát egy szimfóniát biztos, hogy nem szeretnék egy gyerekre ráerőltetni, de ha egy 3 perces tételt viszek, lehet az egy nagyon lassú, álmodozó tétel, és adok neki kapaszkodókat, hogy mire figyeljen közbe. Hunja be a szemét, és figyelje meg, hogy megérkezik-e egy tájra. Ha az ember szépen a rövidebből halad a hosszabb felé, és ad támpontokat, hogy ez érdekes, és hallgass, ott a fuvola szól, vagy hallgass, milyen szépen brummog a cselló, vagy nagybőgő, akkor figyelemmel hallgatja, és megtapasztalja, hogy ez a figyelem, ez mekkora élményt ad neki. Olyat kell keresni, ami könnyebben befogadható.
0: Hát erre alkalmasak persze a programzenék, és ezért végtelenül népszerű Vivaldi zenéje.
1: Akár Vivaldi, illetve a romantikában már nagyon sok programzene volt. Egy Moldvával könnyű dolgunk van. Smetana beírta, hogy ott éppen mi történik az ő zenéjében. Könnyebb a befogadónak, vagy nekem, mint műsorvezetőnek, hogyha így ismertetem meg a gyerekeket, tudom, hogy mire kell felhívni a figyelmüket.
0: És akkor jön a tinédzserkor, amikor hirtelen minden megváltozik. Egy tinédzsert hogy lehet közelebb hozni a klasszikus zenéhez?
1: A tinédzsereket elengedjük. A tinédzser fedezze fel a világot. Amit addig kapott a szülőktől, a tanároktól, a nevelőktől, az ott van a lelkében. Lehet, hogy középiskolás korában is szívesen eljár koncertekre, de nem ez a jellemző. De talán nem is baj, mert egyszer csak előjön, és amikor ő lesz majd szülő, akkor elkezdi keresni, hogy mit kapott ő annak idején. És a fiatal szülő megjelenik a búgócsiga koncerten, és hozza a kicsit, hogy ő is ugyanazt tovább tudja adni, amiben felnevelkedett.
0: Nem lehet, hogy el kellene engednünk ezt a klasszikus zenét. Tulajdonképpen az, amit most mi klasszikusnak hívunk, az annak a kornak a könnyű zenéje volt. És tulajdonképpen Mendelssohn óta van az, hogy a korábbi zenékhez visszatérünk. És így válik ketté a zene. Van egy mostani zene, ami a mostani generációknak szól, amit most könnyűnek hívunk, és akkor van a komoly zene. És valahogy érezzük, hogy az nem nekünk szól.
1: Persze, gondolhatunk úgy ezekre a klasszikus zenékre, hogy az a őstörténet, hogy nem a mi világunk része, de én, mint zenész, abban élek, hogy ezek az értékek.
0: A MÁV zenekar is megünnepli a zenevilág napját. Hogyan?
1: Október 2-án lesz egy hangversenyünk, ahol egy amerikai filmes produkció felveszi a próbát is, és a koncertet is. Liszt léprelüdje lesz a műsor, valamint Bartók harmadik zongora verseny és a koncerto. A karmester pedig Scott Yu, aki járja a világot, és nagyon érdekes filmecskéket készít a zenéről. És engem is nagyon érdekel, hogy vajon Bartókkal kapcsolatosan majd milyen információkat oszt meg a nagyvilággal. És hát ez egy megtiszteltetés, hogy a MÁV Szimfonikus Zenekar lesz a magyarországi képviselője ennek a műsornak.
0: Egy zenésznek mit jelent a zenevilágnapja?
1: Olyan, mint egy születésnap. Készülünk rá, és ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, és örülünk annak, hogy mi ennek képviselői vagyunk. Ugye a zenével kapcsolatosan mindig egy nagy kérdés maga a csönd, hogy milyen lenne a világ zene nélkül, ha egy napra minden hang elhallgatna, nem szólna a rádióban, nem szólna a hangszereken, hogy talán az adná meg mindenki számára az egyértelmű bizonyítékot, hogy mennyire kell a muzsika. Mindenkinek olyan zene, amit szeret. Én szeretek táncolni. Tudok a klasszikus zenére is táncolni, de tanulok tangózni. Azt leginkább tangózenére szeretem. Szóval mindenki olyan zenét hallgasson, ami megmozgatja.
0: Ma a zenevilág napján egy énekórán és egy fuvola művésznél jártunk. Kövessék műsorainkat podcaston vagy a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Mohácsi Edit.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Lehet egy dal, vagy ritmus?

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
4: Parancsoljon.
3: Bocsánat, ez régóta van így?
5: Régi.
4: Beázás, biztos, hogy nem.
6: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A karmester legenda Szél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser Möst vezetésével ad koncertet a Liszt ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
0: Reklámot hallottak.
11: Kedves hallgatóink, ma délben a nagygeresdi Szent István tiszteletére szentelt katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Nagygeresd alig 300 lelkes falu Vas északkeleti szegletében a Répce folyó bal partján. Nagyobb birtokosai a kanizsai, a nádasdi és a cseszneki mesterházi családok voltak. Szent István király tiszteletére szentelt temploma 1220 táján épült késő román stílusban. A félköríves záródású szentélyhez téglalap alakú hajó csatlakozik, amely már a gótika jegyeit viseli magán. Figyelemre méltó a szentély kőrácsos ülőfülkéje, a szentségtartó, a torony alatti csúcsíves ajtó és a szintén gótikus diadalív ábrázolása. 1619-ben, miután a nádasdiak evangélikus hitre tértek, a falakat lemeszelték és reneszánsz motívumokat, bibliai idézeteket festettek rájuk. 1770 után, amikor ismét a katolikusok élett a templom, barokk főoltár épült a patrónus Szent István király képével. A nagygeresdi Szent István templom harangját Zeltenhofer Frigyes öntötte 1929-ben, mely hangjával tanúskodik 1000 év megmaradásáról és újabb 1000 év reménységéről.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok. Először legfontosabb híreink röviden.
2: Hamarosan dönt a bíróság Hankó Balázs volt kulturális miniszterre letartóztatásáról.
1: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését és támogatási döntéseit, mondta a kulturális miniszter a Kossuth Rádióban.
2: Emlőrák szűrés és megelőző tanácsadás indul a legszegényebb településeken élő nőknek októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában.
1: Ma kezdődik és vasárnapig tart a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Hung Expo-n. És most a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. A Fidesz minden választási kampányában a törvényeknek megfelelően járt el, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Orbán Balázs EP képviselő, a párt korábbi kampányfőnöke. Az állami számvevőszék közben már vizsgálja a 2026-os kampány finanszírozását. Az ellenőrzés az NKA ügyben érintett támogatásokra is kiterjed. A kormány 5 évre visszamenőleg világítja át a nemzeti kulturális alap működését. Fóris Mátyás összeállítása.
3: Már zajlik a 2026-os kampányfinanszírozás ellenőrzése, a vizsgálat pedig az NKA ügyben érintett támogatásokra is kiterjed. Ezt közölte az állami számvevőszék, miután Magyar Péter tétlenséggel vádolta meg a szervezetet, hogy a Fidesz használta a hivatalos kampányfinanszírozáson túl állami pénzt választási célokra, arról Orbán Balázst, a Fidesz volt kampányfőnökét a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában kérdeztük.
4: A vádak teljesen megalapozatlanok. A Fidesz KDNP 36 éve van a magyar politikában. Mindig, minden választási kampányban, ezek száma már több tucat fölött van, mindig a törvényeknek megfelelően járt el. Ez most is, ebben a helyzetben is így van.
3: A Hankó Balázs elleni eljárást Orbán Balázs politikai boszorkány üldözésnek nevezte. A Telexnek adott interjújában Deutsch Tamás azt mondta, őszintén hisz Hankó Balázs ártatlanságában. A Fidesz EP lista vezetője korábban levélben fordult az Európai Parlament képviselőihez az ügyben, amelyet koncepciós eljárásnak nevezett. A kormány eközben 5 évre visszamenőleg vizsgálja a nemzeti kulturális alap működését. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter reggel a Felkelőben azt mondta, a most vizsgált több mint 17 milliárd forint csak egy része az átvilágításnak.
5: Az NKA működését is 5 évre visszamenőleg nézzük. Ennek egy szelete, egy pici szelete egyébként az ebben az évben elosztogatott 17,3 milliárd forint. Ennek is vannak már elég jól kézzelfogható jelei, hogy sajnos tendenciózus volt a különböző ágazatokban a döntés olykor.
3: Tar Zoltán hozzátette, minden gyanús eset után megteszik a szükséges jogi lépéseket.
1: Olyan jogi szabályokra van szükség, amelyek megnehezítik, hogy a kulturális intézmények és pozíciók egyetlen embertől függjenek, mondta a kultúráért is felelős miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Tar Zoltán azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy jelenleg több kulturális intézményt is átvilágítanak. Az Operett Színházat, a Nemzeti Színházat és az Operaházat is. Illés Anna összefoglalója.
5: Mi az átvizsgálásnál tartunk. Az, hogy ezeknek az esetlegesen talált eredményeknek a megítélésé besorolása az micsoda, az nem a mi feladatunk.
1: Jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Kossuth Rádióban. Tar Zoltán szerint a korábbi rendszerben politikai szempontok is érvényesültek a kulturális támogatásoknál, sok művész és alkotó kiszorult a finanszírozásból.
5: Erről kellene leszokjunk, hogy ki kihez lojális, és hogy is mint az alkotóktól, a művészektől, a kreatív szakemberek. Azt várjuk, hogy kreatívak legyenek és alkossanak. Nem gondolom, hogy egy kormánynak az lenne a feladata, hogy politikai hűség alapján osztályozza, vagy adott esetben támogassa.
1: Tar Zoltán hozzátette, a korábban politikailag aktív, vagy valamilyen politikai oldalhoz közel álló alkotókat sem kell kizárni a kulturális életből. A jelenlegi vizsgálatokról szólva kitért arra, hogy ezekben gazdasági, jogi és munkajogi kérdéseket tekintenek át. Feltérképezik például a társulatok és a vezetés kapcsolatát, az együttműködést a beszállítókkal, a megvalósított projekteket, valamint azt, hogy az intézmények gazdálkodása kiszámítható és fenntartható volt-e. Tar Zoltán kijelentette, a közpénzek felhasználása ugyanolyan fontos szempont, mint az intézmények művészeti működése.
5: A mi szándékunk az, okulva az elmúlt 16 esztendőben, hogy próbáljunk majd olyan jogi, hogy is mondjam, elemeket is majd bevezetni, amik ezt a hegemóniára törekvést a későbbiekben is megnehezítik. De nyilván kiirtani, vagy teljes mértékben ezt felszámolni, vagy ennek a lehetőségét felszámolni nem lehet. Igen, a válaszom az, hogy abszolút törekszünk erre. Nem lehet az, hogy egy személy egy bizonyos megértés és megközelítés megközelítés határozza meg azt, hogy általában a kultúra területén, vagy a kultúra egyes területein mi történnek.
1: Tar Zoltán hangsúlyozta, a személyi döntéseket és az esetleges további lépéseket a vizsgálatok lezárása után hozzák meg. Ma kezdte meg a munkát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 30-40 fős nyomozati csapata. A hivatal elnöke Unger Anna visszautasította a volt kormánypárti politikusok AVH-s párhuzamait, és hangsúlyozta, a hatóság szigorúan jogállami keretek között az elévülési időket és a társadalmi súlyt mérlegelve kíván gyors eredményeket elérni. Hajnucki Mátyás összefoglalója.
6: Méltatlannak és az AVH áldozataival szemben tiszteletlennek tartja az ellenzék vádjait Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Az ATV-nek nyilatkozva kiemelte, egy legitim, alkotmányos alapokon működő igazságszolgáltatási szervet hasonlítanak a magyar történelem legsötétebb időszakához, a dolgozók listázásával kapcsolatos fenyegetésekre pedig szükség esetén jogi lépésekkel fognak válaszolni.
7: Nem fenyegetünk igazságszolgáltatásban dolgozó embereket csak azért, mert ellátják azt a munkát, amit a törvény nekik előír. Nem olyan súlyú ez a fenyegetés még tartalmában. Nem meríti ki azt, amit a magyar jogalkalmazók ilyenkor a fenyegetés tényleges megtételének gondolnak, ezért úgy gondoltuk, hogy egyelőre még nem kell, de ez nem azt jelenti, hogy mi nem fogjuk megvédeni a munkavállalóinkat.
6: A hivatal négy jellegzetes ügyet vont saját hatáskörbe. Az Orbán Áronhoz kötött vízumbizniszt, az Óbudai Park fenntartási és közétkeztetési ügyet, a 10 milliárdos Volánbusz ügyet, valamint a Szuverenitás Védelmi Hivatal milliárdos költés. Unger Anna hangsúlyozta, az ügyeket kiválasztó Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes és a csatlakozó ügyészek komoly helyismerettel rendelkeznek, a döntést pedig nem a közvélemény, hanem az elévülés közelsége, a vagyonbiztosítás és a gyors eredmények esélye határozta meg.
7: Azért az MVVH munkája nem a három kívánság. Tehát ez nem úgy működik, hogy kiírjuk a Facebookra, hogy akkor most dobjon egy lájkot, aki ezt szeretné, dobjon egy szívecskét, aki azt szeretné. Az egyik fontos szempont a gyorsaság, hogy gyorsan jussunk el vádemelésig.
6: Az ügyészség mellett a rendőrségtől és a NAV-tól is érkeznek szakemberek, a felmerülő panaszok elbírálására pedig már biztosított a jogorvoslati ügyész. Bár három elnök helyettes még hiányzik, a jövő héten induló nyilvános pályázatokkal fokozatosan feltöltik a hivatal további szakmai szervezeti egységeit is.
1: Rákai Filip szerint a Petőfi film forgatása rendkívül szigorú vizsgálatok mellett zajlott, melyek során mindent rendben találtak.
2: A Most vagy Soha című film kreatív producere a Kossuth Rádió reggeli műsorában a jelenleg folyó adóhivatali nyomozásra reagált, amit költségvetési csalás gyanúja miatt rendeltek el. A két éve bemutatott mozi elkészítéséhez összesen 4,7 milliárd forint állami támogatást kaptak az alkotók.
8: Én a film tartalmi, művészi, ha úgy tetszik, esztétikai kérdéseiért feleltem. A gyártási produceri döntéseket, operatív teendőket, elszámolásokat, pénzügyi teljesítéseket pedig a film gyártási producerei végezték. Ráadásul, ahogy leírtam, a film egy gyártó projektcégben sem tulajdonrészem, sem vezetői pozícióm nem volt.
1: Felmentették a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét, értesült a 24.hu.
2: A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc dandártábornok főigazgató és helyettese Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását vonták vissza. A hivatal közlése szerint a jogszabály alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül is visszavonható. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak.
1: Hosszú idő után ma ismét összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
2: Fontos stratégiai kérdésekben állapodnak majd meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel, Budapest és az egész ország érdekében. A kormányfő szerint a főváros fejlődésének alapja a kormány és a városvezetés együttműködése.
1: Döbbenetének adott hangot több fővárosi kerületi polgármester, amiért információk szerint Budapest és a kormány között megállapodás született arról, hogy elveszik a parkolási bevételeket a kerületektől. A lépést ugyanúgy bírálják, mint az eljárást, mert senki nem egyeztetett velük.
9: A ferencvárosi polgármester Baranyi Krisztina arról számolt be, hogy a kormány és főváros közti bejelentés részeként a fővárosi kerületektől elveszik a parkolási rendszert a bevételekkel együtt. A kerületek erről mit sem tudtak. Baranyi abban reménykedett, jobb lesz a kerületek helyzete, de, mint mondta, újabb elvonást kaptunk. A 8. kerület polgármestere, Pikó András elmondta, a kieső pénz fontos szolgáltatásokat tesz lehetetlenni, az eljárás köszönő viszonyban sincs az önkormányzatisággal. Sérült a közbizalom, a szolidaritás.

0: A decentralizáció a jó út, szét kell osztani a felelősségeket.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Izrael leállította a Fly Dubai járatait a tegnapi merénylet kíséret miatti vizsgálat végéig.
3: Egyelőre 6 napra rendelték le a tiltást. Az utasokat izraeli légitársaságok szállítják haza. Tegnap a Dubajból Tel Avivba tartó járaton az ománi másodpilóta megkéselte pilótatársát, majd a feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A merényletet a kapitány és a pilóta fülkébe behatoló utasok akadályozták meg. Az izraeli közlekedési miniszter szerint a légitársaság megsértette a két ország közötti légiközlekedési megállapodást, amely szerint a zsidó államban csak olyan ország pilótája szállhat le, amellyel Izrael diplomáciai kapcsolatban áll.
2: A litván és az amerikai titkosszolgálatok arra figyelmeztették Garry Kasparov sakknagymestert, a Kreml egy ismert bírálóját, hogy veszélyben lehet az élete.
3: Ezt a jelenleg New Yorkban élő nagymester közölte, aki szerint rajta kívül kollégája is szerepel az orosz vezetés listáján, amelyet Moszkva azokról készített, akiket likvidálni akar. Kasparov 2013-ban hagyta el Oroszországot, majd 3 évvel később kollégájával, az orosz szolidaritás mozgalom korábbi ügyvezetőjével megalapította a Szabad Oroszország fórumot. Az ellenzéki platformot Moszkva tavaly terrorszervezetnek minősítette.
2: Csütörtök éjféltől legkésőbb december 31-éig területzárást rendelt el a rendőrség a budapesti Kossuth téren.
3: A zárás a parlament körüli területet, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékét érinti. Ezeken a területeken tilos tüntetések, nyilvános rendezvények megtartása. A rendőrség az országház biztonságával, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosításával indokolta a területzárást.
2: Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. 2022-től Hajdú János mellett főigazgató helyettes, május 28-ától megbízott főigazgató volt.
3: A terrorelhárítási központ eközben az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került. A ma hatályba lépett jogszabály szerint a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnt, de nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek.
2: Emlőrák szűrés és megelőző tanácsadás indul a legszegényebb településeken élő nőknek októberben, a merrák elleni küzdelem hónapjában. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és egy cég közös kezdeményezése mobil egészségügyi rendszerre épül, amely helybe viszi a vizsgálatokat, így az érintetteknek nem kell több száz kilométert utazniuk. Falucska Ivett összeállítása.
4: Magyarországon évente mintegy 8000 új emlőrákos esetet regisztrálnak, a betegek többsége középkorú nő. Az elváltozás korai felismerésében és gyógyításában jelentős szerepe van a rendszeres önvizsgálatnak. Hangsúlyozta Kovács Rita, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Naszladi Attila egészségfejlesztési programjának egészségügyi szakértője.
5: Abban az esetben, hogyha esetlegesen egy csomót talál, vagy duzzanatot a mellében, a hónaljában, hogyha esetleg megváltozik a mellbőrének az állapota, hogyha a mellbimbóból például váladékozás vagy vérzés van, az nem normális. Tehát ott nem kell halogatni, hanem el kell jönni az orvoshoz.
4: A korai stádiumban felismert és kezelt mellrák túlélési esélye akár 99% is lehet. A legszegényebb kistelepülésen élő nők azonban nehezen jutnak el a szükséges szűrővizsgálatokra. Nekik indít mellrák prevenciós mobilprogramot a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, jelentette be Szabadhegyi Péter elnök.
6: A kivizsgálásokra irányított betegek nagy része nem jut el a távoli városokban működő rendelőkbe. Akkor a rendelést, az orvost, az ápolót kell odavinni, ahol ők élnek.
4: A programot a vajdapapír ultrahang készülékkel, tájékoztató kiadványokkal és a termékeik csomagolásán feltüntetett QR kódon keresztül elérhető információs weboldallal támogatja, mondta Vajda Attila, ügyvezető igazgató.
7: A weboldal és tudástár nem egyszeri kampányüzenet. Egy olyan platformot hoztunk létre, melynek célja, hogy hiteles információt és szakorvosi tanácsot adjon. Újra, meg újra emlékeztessen arra, hogy az egészségünkkel való törődés

0: És nem egyetlen hónap feladata. Októberben talán mindenhol ott van a rózsaszín szallag, de a figyelemnek egész évben ott kell lennie.
1: A kezdeményezés a szeretetszolgálat mobil egészségügyi rendszerére épül, amely egész évben elérhető szűrő és edukációs programmal 12 mozgó egészségügyi rendelővel járja az ország leghátrányosabb helyzetű településeit.
2: Most érkezett a hír, hogy magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A tájékoztatás szerint a moszkvai külügyminisztériumba kérették a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és tájékoztatták arról, hogy a moszkvai nagykövetségen, illetve a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot.
3: Új feladatot jelent a Magyar Orvosi Kamarának, hogy az államfő visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást. Széchenyi Nagy Balázs, a MOK Országos Felügyelőbizottságának elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, nem is annyira a kamara vezetőségének kiválasztása, mint a ciklus hosszának korlátozása volt a kérdés.
4: Az elnök aggája az gyakorlatilag abban nyilvánult meg, hogy azáltal, hogy ez korlátoztatik ez a lehetőség, ezáltal a kamara is korlátoztatik abban, hogy a vezetőit szabadon válassza meg. Mai tendenciák azért ennél más pozíciókban azért más tendenciákat is mutatnak. Ezzel együtt az orvosi kamara úgy gondolja, hogy van szükség egy ciklus korlátozásra. A mi orvoskamarai elnökünknek ez volt eddig is a véleménye, és azt is hozzá kell tenni, hogy ha most az országos tisztségviselőket nézzük, akkor ez a fajta változás nem az orvosi kamarát érinti elsősorban, hiszen a másik két egészségügyben működő szakmai kamara vezetője már hosszú ideje hivatalban van, míg a mi vezetésünk a mostani első ciklusát tölti.
3: Rendkívüli közgyűlésen egyhangulag döntött az zalaegerszegi önkormányzat arról, hogy pályázatot nyújtanak be a kormány által létrehozott 3 milliárd forint keretösszegű azbesztmentesítési pályázatra. Ehhez hitelt kell felvenni az önkormányzatnak. Varga Tünde tudósítása.
5: Tavasszal derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon is találtak azbesztel szennyezett burkolatokat. Zalaegerszegen az eddigi mérések alapján 34 közterületet azonosítottak, melyek azbesztmentesítése 460 millió forintba kerül, mondja Balaidz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.
6: Mind a 34 önkormányzati közterületre pályázunk, hiszen saját forrásunk ezek rendberakására nincs. A központi rendelet előírta, hogy 30% önrészt is kell biztosítani. Ez a mi esetünkben 138 millió forint. Sajnos a város esetében szabad forrásként ez a 138 millió forint sem áll rendelkezésre, így az érintett családok egészsége érdekében adósságot is felvállalva banki hitelből szeretnénk biztosítani ezt az elvárt 138 millió forintos önrészt. Hozzáteszem, hogy a hitel felvételéhez is külön kormányengedélyre van szükség, és nagyon bízunk benne, hogy egyrészt megkapjuk az igényelt pályázati támogatást is, illetve mellé a kormányzati engedélyt a hitelfelvételre is.
5: A polgármester kiemelte, hogy amúgy is szűkös a város költségvetés, ugyanis az állami szolidaritási hozzájárulás, az állami tömegközlekedés veszteség finanszírozása és a gyermekétkeztetés díjának fizetési kötelezettsége együttesen mintegy 5 milliárd forintos terhet jelent a város számára. Balaidz Zoltán szerint a hitelfelvétel valóban kockázatos és a város részéről áldozatokkal is jár, de a lakosság egészsége fontosabb ennél.
6: Ha megkapjuk az állami támogatást és mellé a kormány engedélyt a hitelfelvételre, akkor az azt jelenti, hogy a következő években fizetnünk kell majd a banknak a hitel kamatait is, és magát a kölcsönt is fokozatosan vissza kell fizetnünk. Ez terhet jelent a következő évek költségvetéseire, és nyilván felül kell majd vizsgálni a kiadásainkat is, de a fő cél most az érintett utcákban lakó zalaegerszegi családok egészsége.
5: A zalaegerszegi önkormányzat bízik a pályázat sikerében, és abban, hogy ennek segítségével sikerül az azbesztmentesítést megoldani.
3: Megkezdődött a látás hónapja. Ebből az alkalomból ingyenes látásvizsgálattal és szaktanácsadással készülnek országszerte. A Krónikának nyilatkozó szakemberek hangsúlyozzák, hogy a rendszeres ellenőrzés segíthet a problémák korai felismerésében. Részletek Harcsás Gergelytől.
7: A kampány célja, hogy a lakosság figyelmét felhívjuk a látásélesség fontosságára és a látás egészségünknek a fontosságára.
8: Hangsúlyozta a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke. Szabadi Zsolt a Krónikának elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan idén is díjmentes látásvizsgálatokat szerveznek országszerte.
7: ellenőrzik a betérők látását, ellenőrzik a szemüvegeket, amiket használnak, és tanácsokat adunk. Az optikák száma még nőni is fog a következő napokban, és közel 200 optika van jelen pillanatban a kampányban országszerte. Az érdeklődők a kampány weboldalán egy térképes keresőn láthatják, hogy az ő környezetükben mely optikák vesznek részt a kampányban, őket érdemes keresni.
8: A nemzetközi statisztikák szerint világszerte több mint 2 milliárd embert érint a rövidlátás, és az előrejelzések alapján 2050-re csaknem 5 milliárd embert érinthet a rendellenesség. Erről már Berke Mónika, a Vakok és Gyengén Látók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkatársa beszélt, hangsúlyozva a rendszeres ellenőrzés és a korai felismerés fontosságát.
9: Ha a látásunkkal probléma jelentkezik, homályos, fáj a szemünk, sokat könnyezik, azonnal menjünk el szemorvoshoz, optikushoz, látásvizsgálatra. Erre azonnal reagálni kell, hiszen a szervezetünk jelez, ha probléma van, nem szabad legyinteni.
8: Az útjelző hálózat koordinátora hozzátette, egy szakmai anyagot is összeállítottak, amely bemutatja a látásvesztés folyamatát, feltárja az ellátórendszer hiányosságait és javaslatokat fogalmaz meg.
9: Az a célunk, hogy azok az emberek, akik elvesztik a látásukat, azok bekerüljenek az ellátórendszerbe, kapcsolatba kerüljenek olyan szervezetekkel, akik értenek ahhoz, hogy hogyan kell egy látássérült emberrel foglalkozni, dolgozni, milyen lehetőségei vannak, hogy egyszerűen tényleg az ember előtt, mikor elveszti a látását, megáll a világ. Azt se tudja, hogy hogyan tovább, a családtagok sem tudják, és azért vagyunk mi szervezetek, hogy ebben tudjunk segíteni és irányt mutatni.
8: A kampány alkalmából mesterséges intelligencián alapuló hangos könyv platformot fejlesztettek látássérülteknek. A Voice nevű szolgáltatáson keresztül a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének tagjai ingyenesen férhetnek hozzá a felolvasott kiadványokhoz. Jelenleg több mint 12.500 cím érhető el, a kínálat az év végére 40.000-re bővülhet.
3: A mesterséges intelligencia a munkavállalókra gyakorolt hatását vizsgálta egy friss magyar kutatás. A felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek 89%-a legalább hetente használja az AI-t a munkájában, 60%-uk pedig naponta. Mégis csak 42% érzi azt, hogy tudja is, miként kellene jól használni azt. Részletek Csüri Fanna Noa összefoglalójában.
10: A Cubics Institute of Technology, a Hősök Tere Alapítvány és Company, valamint az ITBN 676 embert kérdezett meg a mesterséges intelligenciáról. A válaszadók csaknem 90%-a felsőfokú végzettségű, és az IT a for-profit területén, valamint a közszférában dolgozik. A kérdőívet fókuszcsoportos kutatás is kiegészítette. Kiderült, hogy a válaszadók 89%-a használja legalább heti szinten a mesterséges intelligenciát a munkahelyén. Az AI tehát a munkakörnyezet részévé vált, miközben csak 42%-uk érzi úgy, hogy tudja is, miként kellene jól használni. Ebből a szerzők arra következtetnek, hogy idehaza az AI-hoz való hozzáférés megelőzte a hozzáértést. Ennek ellenére a válaszadók csupán 2%-a nyilatkozott úgy, hogy fenyegetésként tekint a mesterséges intelligenciára.
11: Viszont amikor arról kérdeztük az embereket, hogy a társadalom, tehát más emberek számára, hogy mit gondolnak mások, félnek-e ettől, akkor úgy emlékszem, a válaszadóknak a 82%-a azt mondta, hogy igen. És a szociálpszichológiában létezik az úgynevezett Dunning-Kruger hatás, ami arról szól, hogy valójában, amikor rólam kérdeznek, akkor úgy adok választ, azt, ahogy az elvárt. Tehát, hogy azt illik mondanom, hogy nem félek. De amikor másokra kérdezek rá, akkor megmerem mondani azt, ami belül bennem van.
10: Hívta fel a figyelmet a Hősök Tere Alapítvány kuratóriumi elnöke, Orosz Györgyi. A felmérés arra is kitér, hogy a válaszadók több mint fele tart attól, hogy nem tud lépést tartani a használatával. Ez a szám azoknál a munkahelyeknél, ahol az AI tudás versenyelőnynek számít, még nagyobb, 77%. A kutatás a mesterséges intelligenciát használókkal kapcsolatban több fogalmat is bevezet. Orosz Györgyi a Krónikának elmondta, kiterjesztő alatt azokat értik, akik dolgoznak az AI-jal, a döntést viszont maguk hozzák meg. A kiszervezők ezzel ellentétben nagyobb bizalmat szavaznak a mesterséges intelligenciának, kevésbé kontrollálják a kapott válaszokat, ez viszont kockázatos lehet. A szakember hangsúlyozta, fontos lenne azonban, hogy a döntés a gép helyett az embernél maradjon, ehhez pedig elengedhetetlen a kritikus gondolkodás.
11: Képes legyek megkérdőjelezni például a mesterséges intelligencia által adott választ, azt tanulni kell. Tanulható és tanítható is.
10: Hozzátette, a hétköznapokban ez például kérdezéssel fejleszthető, amelyhez türelemre is szükségünk van.
3: Ma kezdődik a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget új helyszínen, a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.
2: A vasárnapig tartó esemény sorozaton ezúttal rendhagyó módon három ország, Németország, Ausztria és Svájc, egyben a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. A fesztivál díszvendége idén a kortárs ír irodalom világszerte ismert alkotója, Colm Tóbim, aki a Budapest nagydíjat is átveszi majd.
12: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
3: És a sporthíreket Fejér Balázs hozza, szervusz.
13: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. A sok sérült ellenére Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya egyelőre nem hívott meg új játékost a keretébe. A holnapi Grúzia elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen három futballista szereplése is kérdéses. Erről a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnökét, Szabó Gergőt hallják.
14: Jelenállás szerint Bolla Bendegúz, Tóth Rajmund, illetve Szalai József sem teljesen egészséges. Természetesen külön foglalkozik velük az egészségügyi stáb, hogy minél hamarabb ezek a sérülések helyre jöjjenek. De hogy ez pontosan mikorra eredményezi majd azt, hogy teljes értékű edzésmunkát tudnak végezni, illetve esetleg pályára is tudnak mérkőzésen lépni, ezt most még nem tudom megmondani.
13: A Puskás Arénában holnap 20 óra 45 perckor kezdődő magyar-grúz találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kíséretik a meccset. A Sopron és a Diósgyőr is vereséget szenvedett hazai pályán a női kosárlabda Euroliga selejtezőjének második fordulójában, ami azt jelenti, hogy nem lesz magyar csapat a sorozat főtábláján. Magyar részről csak a két olimpiai bajnok, Kós Hubert és Milák Kristóf indul a december 1-e és 6-a között zajló pekingi rövidpályás úszó világbajnokságon. A válogatott többi tagja ugyanebben az időszakban az egyik legnagyobb amerikai versenyen vesz részt. Részletes sport összefoglalóval 12 óra 40 perctől a Nemzeti Sportrádióban jelentkezünk.
12: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél egy műszaki hibás teherautó áll a külső sávban. A kialakult torlódás meghaladja a 3 kilométert. Az M1-es autópályán az ellenkező oldalon Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új, kiszélesített pálya oldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben, illetve a terelés előtt Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani.
3: És mi a helyzet a főváros útjain?
15: Jó napot kívánok! Mint elhangzott, rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell számítani, illetve a rendezvény miatt a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma éjjel mossák a Lánchidat és a Városligeti Zielinszki hidat, ezért mindkettőt lezárják 23 óra 30 perctől hajnali fél ötig. Szintén lezárják a Budavári alagutat, karbantartás miatt éjféltől ugyancsak fél ötig, a 16-os és a 910-es éjszakai járat, illetve a 16-os autóbusz és a 910-es éjszakai járat ezért terelve közlekedik. Varga Etele, BKK Info.
12: Időjárás.
3: És Fejős Ádám már mondja is, hogy milyen időre számíthatunk.
16: Folytatódik az évszakhoz képest több fokkal melegebb időjárás. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ami a folytatást illeti, nagy lesz a napi hőingás, továbbra is hűvös hajnalokat, kellemesen meleg nappalok követnek majd. Számottevő csapadék a következő napokban nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke általában 25 fok körül lesz, de a déli országrészben felette is előfordulhat 26-27 fok körüli maximumokkal. Hétfőn gyenge hidegfront érkezése miatt néhány fokkal csökken a hőmérséklet, de csapadék továbbra sem valószínű. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszont hallásra!
3: Eddig tartott ma a Déli Krónika. A szerkesztő Kis Gábor, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a bemondó Polyák Adrien volt. Gyártásvezető Hörcsöki Nóra, technikai munkatársak Fácán Andrea, Sós Zoltán és Hajósi Bence. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Teszári Nórát hallották. Viszont hallásra!
17: Műsorajánló. A hely. 120 másodperc. Mindössze ennyi idő alatt kell elindulniuk a tűzoltóknak a riasztás helyszínére. De vajon mivel töltik az időt a 24 órás összezártságban a bajtársak? Mitől olyan híresen jó a humoruk, és mi ad számukra lendületet egy nehéz nap után, hogy újra és újra egyenruhába bújjanak? A 8. kerületi tűzoltóságon mindez kiderül.
18: A hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban.
17: Műsorajánlót hallottak.
12: Kulcskérdések.
17: Mi a tétje?
12: Miért fontos?
17: Mit jelent?
12: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
18: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita. Hol ér véget egy politikus magánélete, és hol kezdődik a politikai kommunikáció, ha a saját gyerekei is megjelennek benne? Az elmúlt napokban két egészen különböző kép indította el újra ezt a vitát. Hankó Balázs a felesége és gyerekei körében állt a nyilvánosság elé, mielőtt az ügyészségre ment. Magyar Péter pedig római útjáról osztott meg egy videót, amelyen egyik fiával veszpázik. Nem új jelenségről van szó. Orbán Viktortól Gyurcsány Ferencen és Bajnai Gordonon át számos politikus használta már a közösségi médiában a családi, gyerekes képeket saját nyilvános karakterének építésére. Már 2013-ban külön összeállítás foglalkozott ezzel. De minden családi fotó politikai, gyerekhasználat, hol van a határ, mit mond erről a gyermekjog, és miért ennyire hatásos kommunikációs eszköz a politikus mellett megjelenő gyerek? Erről beszélgetünk Stáli Katalinnal, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakmai vezetőjével, és Schulz Nóra politikai jellemzővel. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, itt vannak. Hol húzzuk meg a határt? Mikor beszélünk arról, hogy egy politikus egyszerűen megmutatja a családját, és mikor beszélünk arról, hogy használja a gyerekét? Melyik őtök kezdni?
19: Kezdjük ott,
18: Stáli Katalin.
20: Jó, én szívesen kezdem, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. A legegyszerűbb válasz az, hogy ott ér véget, amikor a gyerek magánéletének sérelme nem kerül veszélybe. Ez a legegyszerűbb válasz, de szerintem természetesen azért sokkal bonyolultabb ez a kérdés, hiszen nagyon sok mindent mérlegelni kell egy ilyen döntés előtt, akár a politikus, mint szülőként, hogy egyáltalán elkészüljön ez a fotó vagy videó, és aztán azt ki is tegye. Ez ugye két lépés, ami majd a média felelősségét is akár erre is kitérhetünk, de hogy ilyen szempontokat kell figyelembe venni, hogy az mennyire sérti a gyerek magánéletét, a digitális lábnyomát mennyire fogja megnyomni, ugye minden digitális lábnyom, nem csak az elkészült fotó, hanem az alatta lévő kommenttartalom, amit tudjuk, hogy 10 vagy bárhány év múlva újra elolvasható, akár felhasználható ellene. Az ő saját identitását, akkor, amikor ez készült, ez a kép, ahhoz képest, az majd hogy változik ehhez, hogy fog viszonyulni ehhez a képhez később, vagy a kortárs kapcsolatait hogyan befolyásolhatja, és ugye az egésznek az alapja, hogy ha kikerül egy kép, onnantól kezdve nincs kontrollja, se a politikusnak se nagyon, de a gyereknek meg aztán pláne nincs arra, hogy mi történik vele.
18: Schulz-Nóra?
19: Igen, hát ez a két eset, amit említettél, Rita, én azt gondolom, hogy jogosan raktuk ezeket egymás mellé, miközben valószínűleg nagyon sokan, akik akár politikai szimpatizánsként látták ezeket a tartalmakat, másképp értékelik. És szerintem ez nagyon fontos, hogy próbáljuk meg akár tényleg egy lépést hátra lépni, és átgondolni azt, hogy feltétlenül csak a kontextus számít, tehát hogy vagy mi mit gondolunk arról az esetről, és hogyan ítéljük meg annak a politikusnak a működését, vagy tudunk értékítéletet mondani ennél elvontabb szempontok mentén, hogy megjelenhet-e egyáltalán egy gyerek, és akkor a saját gyermeke ugye a politikus mellett, mert azért az szerintem más. Mert nagyon egyértelmű, egyébként van bírósági precedens, és a választási bizottságnak is arra van arra döntési jogköre, hogy mondjuk kampányban, hogyha bármilyen gyermek megjelenik ugye a kampánytartalomban, akkor elmarasztaló ítéleteket hozzon, míg a saját gyermek egy kicsit azért más besorolás alá esik, vagy más megítélés alá esik, hiszen ott mégiscsak a szülőnek a saját autonómiájába beleszólni, talán mi külső nézőként is kevésbé merünk, vagy kevésbé szeretnénk. Az biztos, hogy különösen az az eset, ami a Hankó Balázs esetében történt, ahol teljesen egyértelmű volt az, hogy egy politikailag szorult helyzetben próbál empátiát gerjeszteni a politikus maga mellett, az valószínűleg nagyon sokaknak most a saját etikai mércéjét átütötte, de Magyar Péter esetében is azt látjuk, hogy az emberi jellegnek, a szülőnek, a személynek a felmutatása a politikus mellett egyértelműen a célja ennek, és hát ezzel együtt valóban ezek a szempontok merülnek föl, hogy biztosan azt gondoljuk-e, hogy ezek a gyerekek föl tudják mérni a jövőbeni politikai következményeit, vagy személyes következményeit ennek a szereplésnek.
18: Gyerekjogi szempont. Van-e különbség, kérdezem Stáli Katalint, a között, hogy egy kedves családi fotó, vagy amit most említettünk, a Hankó Balázzsal egy kifejezetten politikai akció közben lévő képsorozatról beszélünk?
20: Én ezt hiszem, erre nem az a válasz, hogy igen vagy nem, hanem az a válasz, hogy milyen szempontok érvényesülnek ebben a helyzetben, meg abban a helyzetben, mert felvetül, vagy gondolhatjuk azt, hogy hát, hogyha ez ilyen, mindig ilyen csúszós jég, bár akkor is, hogyha egy nyaralás alatt készül meg, akkor is, hogyha egy nehezebb érzelmi helyzetben, akkor inkább ne, a politikusok gyerekeikkel sehol ne szerepeljenek. És azért erre az a válasz, hogy nem. Hogy nem ez a válasz, hogy tüntessük el, az online térből se szeretnénk eltüntetni a gyerekeket, de nem mindegy, hogy az hogy lesz biztonságos, kontrollált és a gyerek érdekét figyelembe vevő. Ugye az is befolyásolja, hogy hány éves az a gyerek, aki ott van, hiszen ez az ő beleegyezését az nagyon tudja árnyalni. Azért nehéz két kiragadott esetről beszélni, mert a háttértörténeteit soha nem tudjuk ezeknek. Tehát, hogy adta akár a beleegyezését egy kisebb gyerek, vagy hogy adta akár a beleegyezését egy nagyobb gyerek. Amikor érzelmileg ennyire kitett a helyzet, mint itt a második példában, amikor tudjuk, hogy a média nyilvánossága az garantált, hogy annál is nagyobb lesz, mint ami amúgy a politikusokat övezi, akkor azért biztos, hogy még erősebb átgondolást igényel a szülői felelősség, és akkor is, hogyha esetleg egy gyerek azt mondaná, hogy ő szívesen ott lenne, a szülőnél van annak a felelőssége, hogy ki teszi-e ennek a gyerekét, és hogy milyen szempontokat mérlegel, hogy a szülősége, ami abszolút bele kell, hogy a képbe számítson, mert a politikus is valahol szülő, de hogy ebben a közegben a gyerek érdeke ott lenni, vagy nem lenni ott, az biztos, hogy egy kulcskérdés kell, hogy legyen, és úgy hozni döntést.
18: Ugye az elmúlt években sokszor felmerült az, hogy attól, hogy a politikus a gyerekét használta a kampányeszközként, attól a gyereke hisz politikusnak a gyereke, közszereplővé vált-e, és hogy aztán a sajtó hogyan viseltetik velük. Ugye itt főleg Orbán Viktor gyerekeiről volt szó, és nagyon különböző szerep jutott úgymond nekik, egészen másként kezelte a sajtó is mondjuk Orbán Ráhelt, a legnagyobb lányát, és mondjuk a középső vagy legkisebb lányokat, akikről annyira nem tudunk. Közszereplővé válik-e a politikus gyereke attól, hogy a szülője maga tette ki a nyilvánosságban?
19: Igen, hát legfrissebben Magyar Péter mondta azt, ha a beiktatásakor, amikor ott voltak mellette ugye a fiai, hogy ő szeretné azt hangsúlyozni, hogy ettől ők még nem lesznek közszereplők, ezt elsősorban a média irányába fogalmazta meg. Én azt látom egyébként, hogy van is egy tisztelete elsősorban 18 év alatt a média részéről, és hát ugye fölmerül az, hogy milyen tevékenységet folytatnak ugye ezek a fiatalok, azért Orbán Viktor családjában is szerintem onnantól kezdve kezdett különösen érdekes lenni Orbán Ráhel is, hogy ő maga is kereste a média nyilvánosságot a különböző hát, tanulmányai kapcsán, aztán a gazdasági tevékenysége kapcsán, tudni lehetett az, hogy ki az ő férje, és hogy mit csinálnak, és az hogyan kötődik adott esetben a teljes magyar politikai gazdasághoz. Ő esetében az, hogy közszereplőről van szó, az nem is kérdés szerintem már. Ez nem attól teremtődött meg, hogy Orbán Viktor kirakott családi képeket, hanem hogy ő milyen életutat választott.
20: Én azt hiszem egyértelmű a válasz, pláne 18 év alatti gyerekek esetében, hogy nem lesz közszereplő egyáltalán egy gyerek attól kezdve, hogy akár többször is használja a politikus szülője őt arra, hogy a saját népszerűségét növelje, vagy bármilyen más célból. Szóval, hogy nem lesz közszereplő. Azért erre sok nemzetközi példa van az amerikai korábbi elnökök kapcsán, vagy a brit példákban. Nagyon sok olyan szabályozás van, ami ki is mondja, hogy bizonyos eseményeken ott vannak velünk a gyerekek, akkor az annak a tere, nem a közszereplőségnek, hanem annak hogy az elnöki beiktatáson ott vannak mellettünk, persze, hogy ott vannak és készülnek fotók, de ettől még az hogy ő vele játszótérre megyek, vagy ő magától megy el az iskolába, az egyetlen nem közérdek, tehát nem is olyan, nem is ad jogot se a média szereplőinek, se másnak, hogy másképp kezelje ezeket a gyerekeket, szimplán azért, mert politikus.
18: Létezik-e etikus, szép, jó módja egyébként politikában gyereket használni, vagy úgy, ahogy van, azt kellene mondani, hogy a politika a felnőttek terepe, hagyjuk békén a gyerekeket ezzel.
20: Hát azzal, hogy így kérdezett, hogy etikus-e használni, így nem. Tehát, hogy nem, ezzel a szóval biztos, hogy nem lehet erre azt mondani, hogy igen. Úgy viszont igen, ha nem azt mondjuk, hogy használjuk a gyerekeket, hanem egyszer részeivé tesszük valaminek, és ennek minden, akár a rólunk készült felvételnek, és ennek minden biztonságos módját megteremtjük. Ez persze sok előkészítést, sok beszélgetést igényel, de azt is fel kell mérni, hogy lehet, hogy egy 5 éves másképp fogja, mondjuk egy 18-17 éves gyerek már saját jogán is úgy érzi, hogy de ő valahol ott szeretne lenni. még mindig nem biztos, hogy azt fel tudja mérni, hogy ez milyen óriási nyilvánosságra. Csak egyetlen példát hagy mondjak, amikor az új-zélandi miniszterelnök bevitte a babáját, és az ENSZ közgyűlésére, azt hiszem jó pár évvel ezelőtt, és még ő maga nyilatkozta azt, hogy ő maga sem gondolta volna azt, hogy ez ennyire világszinten megy el, és hogy lehet, hogy másképp döntött volna, miközben tudom, hogy akkor attól volt hangos a média, hogy ez a nő dolgozik, tehát hogy valamit megjelenít.
0: Igen, ugye nagyon másként ítélték meg, mert hogy a nemzetközi sajtóban ezt úgy ítélték meg, mint igen, a dolgozó nőnek a forradalmár hős képe, és közben otthon meg kapott hideget, meleget azért, hogy a gyermekét politikai haszonszerzésre használta.
20: Hát így van, meg az a gyerek felnőve, ki tudja majd, hogy mit fog ez erről gondolni, miközben az nem is marad meg Új-Zéland berkein belül, abszolút mi is tudunk róla, szóval, hogy mindig valahogy a gyerek oldalát nagyon fontos felnőttként átgondolni.
0: Schulz Nóra, mit okoz a nézőben, amikor a politikust a gyerekeivel látja? Miért szeretik ezt világszerte használni a politikusok?
19: Szeretik, és szerintem érthető is, hiszen annyira egy olyasmi, amit egyébként bármelyik szülő megtesz, szívesen osztanak meg tartalmakat a gyerekeikről, bár egyébként ezzel kapcsolatban is nagyon sok diskurzus van, és különösen egyébként influencereknél, tartalomgyártóknál látjuk azt, hogy kialakult annak a gyakorlata, hogy az arcát nem mutatják mondjuk a gyereknek, vagy letakarják. Nyilván egy ilyen eseményen, egy protokollális eseményen, ha a politikussal tart, akkor ez nem elérhető, ez az eszköz. És szerintem kifejezetten az, hogy a politikai kommunikáció ennyire a közösségi médiába tevődött át, ettől lett ez ennyire erős ez a téma, hiszen amikor kontrollálhatóbb volt mondjuk az, hogy egy TV csatornán, egy printlapban hogyan jelenik meg egy politikusnak a gyermeke, akkor sokkal kevésbé merültek fel szerintem ezek az etikai dilemmák is, mint most, amikor tényleg akár ebből az esetből, Hankó Balázs gyermekeiből már most készülnek különböző TikTok szerkesztett rövid tartalmak, virálisan pár 10-20 másodpercek, és ez az arc, az a jelenet, az sokkal-sokkal ismertebb, mint lett volna egy más média környezetben, és ez az, ami szerintem ezt az egészet átalakította. Vannak egyébként olyan politikusok, akik eléggé azt az éró elvet folytatják, tehát hogy egyáltalán nem mutatják meg a gyermekeiket, Magyarországon is van ilyen politikus, ott mondjuk felmerül az, hogy pont erről viszont kommunikálnak, hogy ezért és ezért nem mutatom meg a gyermekemet, és az is tud lenni egyébként egy politikai haszonszerzési forma, hogy én a saját erényemet ezen keresztül bizonyítom be a követőimnek.
0: Igen, ugye az a kérdés, hogyha a politikus erre használja mindezt, akkor az egyébként nem edukatíve a társadalom egészének, arra nézve, amiért mondjuk a Hintalovon egyébként régóta küzd, hogy ugye általában a szülők tudják kezelni azt, hogy teszik ki a gyermeküket a közösségi médiának.
20: Igen, én azt hiszem, csatlakozva Nórához, hogy az online tér veszélyeiről, meg mi történik az oda feltöltött videókkal, képekkel, aztán az hogyan terjed tovább, és milyen pillanatok alatt. Ezt amúgy mindenki tudja, de valahogy nem vagyunk ebben tudatosak. És ez, hogy szülőként szeretném-e visszalátni a saját gyerekemet egy mém formájában, vagy egy gif formájában, nem hiszem, hogy van szülő, aki azt mondja erre, hogy szeretném. Pláne egy kiszolgáltatott, vagy olyan helyzetben, aminek biztos, hogy én szülőként, és ő sem örül. Szóval, hogy a tudatosság az így... Én azt szoktam mondani, hogy ha megyek az utcán, és egy teljesen ismeretlen ember odajön, és azt mondja nekem, hogy a 9 éves lányodról adj nekem egy képet, hát úgy nézek rá, hogy mégis mit szeretne, miközben önként abszolút kiszolgáltatjuk a gyerekeinket a totálisan ismeretlen embereknek.
0: Én pontosan így magyaráztam el a 7 éves kislányomnak, hogy miért nem teszem ki, hogy ő sem adná oda az utcán bárkinek a
20: képet. És nem is a mesztelen képekről beszélünk, ami kapcsán még egyértelműbb, hanem a teljesen felöltözött, azért azt tudjuk, nagyon sok kutatás van már erre nézve, hogy melyik képek és melyik az a korosztály, mely leginkább sérülékeny, és ez az óvodás, kisiskolás korosztály, akiknek akár a totálisan felöltözött képeikkel élnek vissza.
0: Ugye beszéltünk már arról, és arról szeretnék is külön beszélni, hogy amikor nem a saját gyerekeiről van szó a politikusoknak, hanem mondjuk óvodába látogatnak, iskolába látogatnak, évnyitót tartanak, akkor milyen szabályt kellene követni, illetve mi, ugye az egy szabályozottabb terület, tehát mi az, ami mondjuk jogbiztonságot ad az ott lévő gyerekeknek?
20: Szívesen mondom, nekünk miért nagyon sokat dolgozunk óvodákkal, bölcsödékkel is, meg ilyen gyerekközösségekkel, iskolákkal is azon, hogy mi mindent tehetnek a gyerekek biztonságáért, és ezen belül az online biztonságáért. És ugye ma mi van, a GDPR nyilatkozatot aláírja a szülő, hogy lehet-e a felvételen, nem lehet a felvételen. De egy óriási bugyort nyitunk ki, mi van, ha politikus jön oda, akkor most, hogy csak így a témához egy kicsit csatlakozzak, akkor az iskola hogyan kezeli, vagy az óvoda ezeket a helyzeteket? Mi van, ha a szülő nem adja a beleegyezését, akkor a gyereknek azt fogja mondani, hogy te ketten ne menjetek oda, mert most fotózunk, hát ez így gyerek oldaláról nagyon kellemetlen, kényelmetlen helyzetek, de ezekre vannak válaszok, akár gyerekvédelmi útmutatók kapcsán, nagyon sok nemzetközi tapasztalat van abban, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, hogy ne az legyen, ami ma, hogy egy óvodának az Insta posztját, ha visszanézem, a 9-10 évvel ezelőtti gyerekfotók ugyanúgy fenn vannak, szóval ezeket igazából nagyon jól le lehet szabályozni. És még egy, ami erről eszembe jut, amiről én szeretek, hogy az anyák napi ünnepség például hogy zajlik, úgy zajlik, hogy a gyerekek beszélnek, és az anyukák meg a saját mobiltelefonjukkal veszik, és akkor más gyerekeket is vesznek, ugye ez is egy kérdés, hogy a más gyereknek a képmáshoz való joga, meg a magánélete, pláne ha azt a Facebook oldalra aztán feltöltjük, szóval ez is kinyit egy jó nagy oldalt, miközben a legfontosabb kérdés szerintem itt, hogy jó-e az a gyerekeknek mobiltelefonnal szembenézni, vagy jó lenne, hogyha az például kikerülne ebből a térből, és legyen felvétel, csak ne ilyen formában.
0: A politikai világban miért nem evidens minimum az, hogy bárhova mehetek kampányolni, de mondjuk a gyerekek közé ne menjek?
19: Ez egy nehéz kérdés, mert közben maga az, hogy mit tartunk fontosnak társadalmilag, azt nagyon erősen formálják a politikusok. És én azt gondolom, hogy ha az lenne mondjuk az elvárásunk, hogy egyáltalán ne menjenek mondjuk egészségügyi intézmény vagy oktatási intézmény közelébe, akkor lehet, hogy valójában egy kontraproduktív hatást érnénk el, hiszen jelenleg éppen Magyarországon azért tudjuk, hogy az oktatás és az egészségügynek a minősége az egyik legfontosabb kérdésünk. És a gyermekvédelem is ez. És én azt látom, hogy egyébként a jelenlegi kormányzat ebben próbál eléggé érzékeny lenni, de azért mondjuk volt évnyitó, iskolai évnyitó, ahol Magyar Péter részt vett, és arról volt utána kommunikáció, míg mondjuk a gyermekvédelem kapcsán azért egy sokkal-sokkal szenzitívebb hát eszközt használtak, valahogy a gyerekek hiánya volt pont ezen a gyermekvédelmi nagy sajtótájékoztatón, ami igazán megemelte, és egy ilyen tényleg érzelmileg is erős hatásúvá tette ezt a helyzetet. Szóval én azt gondolom, hogy nem feltétlenül jó elvárás az, hogy ne menjenek kiszolgáltatott emberek közelébe a politikusok, mert lehet, hogy pont így tudják fölhívni a figyelmet akár arra, hogy mennyire fontos az oktatás, az egészség, vagy a gyerekvédelem. Nagyon-nagyon tapintatosnak kell lenni, és szerintem igazán fontos az is, hogy mennyire mondjuk kampányidőszakban történik ez, mennyire tényleg kampánycélokra van utána felhasználva, és mennyiben mondjuk tényleg valójában mondjuk a kormányzásnak a részeként születnek ott tényleg olyan állítások, és tényleg megvan a napi politikai haszon túl is a célja annak, hogy oda ellátogatott egy politikus.
20: Szívesen kapcsolódok ehhez a témához, és nagyon erősen szeretném behozni a gyerekek részvételét, amiről viszonylag keveset beszélünk, miközben egy iskolai közeg, egy óvodai közegben a gyerekek részvétele, ez nagyon fontos lenne. És szerintem én nagyon kíváncsi lennék egy olyan helyzetre, amikor amire vannak nemzetközi példák, hogy kormánytagok bemennek iskolákba, de azért, hogy ott beszélgessenek a gyerekekkel, és ott a 6 évestől a 17 évesig Finn kormány csinálja ezt, de nem az a lényeg, hogy ott legyenek a kamerák, hanem tényleg a véleményüket akarja megkérdezni, és hogy ott vannak a kamerák, az el tudom képzelni, hogy ezt lehet jó formában csinálni a gyerekek szempontjából is, de hogy ne ennek a kommunikációs lábát emeljük ki, hanem az, hogy valódi gyerekek részvétele és bevonása van abban, amiért egy politikus oda megy, jó esetben azért megy oda, hogy ott a gyerekekkel valami diskurzust folytasson, ne csak megmutassa, hogy oda megy.
0: Két nagyon emblematikus kampányfilm van, amiben gyerek jelenik meg, az egyik az Jó régi, az a Köteles beszéd idején az a kampányfilm, amikor egy kislány ült a kanapén, újságot olvasva, és szörnyűbbnél szörnyűbb, úristen, anya, mi fog itt történni hanghordozással, aminek hát úgymond szinte a parafrázisa megtörtént most a 26-os kampányban, de AI-jal elkészítve. Ez a kislány, aki a fronton várta haza az apját, amennyire borzalmas és sokkoló videó volt, mesterséges intelligenciával volt elkészítve. Mi a helyzet akkor? Ez önmagában, úgymond a gyermek, mint mint entitás, tehát anélkül, hogy személyisége lenne, azt kell levédeni a kampányban, tehát akkor, hogyha egyre inkább mesterséges intelligenciával készítik el ezeket, vagy az is egy olyan határátlépés, amire figyelni kellene.
19: Hát szerintem az érzelmi hatás, amit kivált, azért elsősorban szerintem az a kérdés ezeknél a politikai kommunikációs tartalmaknál. Persze az azokban résztvevőknek is, akörül is vannak morális kérdések, és jó, hogy ezt felvetett, de nyilván itt azért arról van szó, hogy hány emberhez jutott az el, és milyen hatást váltott ki, kifejezetten ebben a kampányidőszakban a Fidesznek ezek a elsősorban félelemre, szorongásra építő tartalmai, azoknál ez volt szerintem, amit nagyon sokan felvetettek, hogy ennek milyen következményei lehetnek a plakátok kapcsán, ugye erről nagyon sok szó volt. De csak hogy felidézzem, azért ebben a választási időszakban Tiszás politikusokat is a Nemzeti Választási Bizottság gyermekeknek a szerepeltetése kapcsán elmarasztalt, és pont ezek kezdtek el előjönni, hogy mondjuk, ha a szülők viszik oda egy kampánygyűlésre, vagy hogyha azt látjuk, hogy fiatalkorúak kérik maguk a szelfit a politikustól, akkor az hogyan kezdjük el kezelni, és szerintem egyre inkább ez látszik, hogy ahogyan fiatalok foglalkoznak a politikával, és erről alapvetően pozitívan beszélünk, hogy egyre inkább bevonódnak, azzal viszont kinyílnak ezek a sokkal hát szürkébb kérdések is.
0: Stáli Katalin?
20: Igen, abszolút, és visszatérve egy az AI által generált kép, ez nagyon sokszor halljuk, hogy hát nem lett a gyerek felhasználva, végül is miért nem igazi gyerek az, de akkor sem ez nem egy valid érv arra, hogy akkor ezt meg lehet tenni, pontosan ezért, amit Nóra te mondasz, hogy az, ahogyan akkor így a gyerekekről beszélünk, vagy ahogyan, amilyen érzelmeket kivált, az egyetlen nem etikus ilyen szempontból, szóval az egy határátlépés egy ilyen AI által generált gyerek által ilyen szerepbe tenni egy gyereket, amilyen szerepbe akár azon a videón is volt. Igen, a második, amiről beszéltél, ez a gyerekek maguk szeretnének részévé válni a politikának, vagy egyetlen megfogalmazni azt, hogy ők mit gondolnak a világról, és mit gondolnak erről. Ezt minden módon kéne ösztönözni. Én azt hiszem, ez nagyon fontos lenne, de nagyon sokat kell arról tanulnunk, hogy mit jelent a gyerekek etikus bevonása, hogy az ő jogtudatosításuk akár ezzel kapcsolatban is, ez, azt hiszem, hogy iskolai feladat abszolút az oktatásnak lenne ebben dolga, és reméljük, hogy lesz is.
0: Hogyha visszatérünk arra, amikor a politikusok saját gyermekeiről van szó, mert ugye eléggé szabályozott az, hogy kampányidőszakban például az óvodás gyerekeket hogy használhatja egy politikus, vagy...
19: Sehogy, igen, így van. Igen.
0: De az viszont, hogy a saját gyerekével mit tesz, az nincsen szabályozva. Kellene-e szabályozni jogilag?
20: Ez... Most csak a nemzetközi példák jutnak eszembe, hogy ott vajon jogi szabályozás van, vagy egyszerűen csak egy ilyen kinyilatkoztatások, meg egy ilyen útmutatók vannak arra nézve. Én azért azt egy kicsit jobb útnak tartom, mert annak kapcsán beszélni lehet erről ennél annál is többet. Én nem gondolom, hogy a jog fogja megoldani azt, hogy akkor ezek nem fognak előfordulni, már pedig az a célunk, hogy minél többet beszéljünk erről most is, és ennek az ügynek a kapcsán is, hogy ne az legyen a válasz, hogy akkor gyerekeket egyáltalán nem viszünk sehova, hiszen a politikus is szülő, vannak olyan helyzetek, amikor fognak készülni felvételek, de azt, hogy lehet jól etikusan csinálni, a Hintalovonnak is vannak erre kapcsolódó anyagai, és más szervezeteknek is, szóval szerintem van hova nyúlni, ha azt kérdezik, hogy ezt hogy lehet jól csinálni.
19: Egyébként szerintem azzal kapcsolatban van egy ilyen társadalmi, hát... mozgástér, hogy mennyire várjuk el a politikustól, hogy beengedjen egyébként a magánéletébe, tehát hogy mennyire gondoljuk, hogy ők akár mint egy művészhez, vagy reality sztárhoz hasonlóan meg kell osszanak valamit a magánéletükből. Én azt látom egyébként, hogy jelenleg Magyarországon lehet úgy is sikeres politikusnak lenni, hogy az ember nem mond semmit arról, hogy milyen a családi státusza, hogy van-e gyermeke, egyáltalán párkapcsolatban van-e, és hogyha ez egyébként egy út, akkor azon maguk a politikusok is szerintem elkezdenek gondolkodni, hogy tényleg meg kell leosztanom.
0: Mondasz erre példát?
19: Hát én azt gondolom, hogy Vitézi Dávidról annyit tudunk, hogy macskái vannak. és ezen kívül semmit. De mondjuk Orbán Anitának is tudjuk, hogy vannak gyermekei, de nem láttuk őket egyszer sem, és azért ők a legnépszerűbb politikusai között vannak a Tisza kormánynak az összes közélemény kutatás szerint. Tehát, hogy innentől kezdve szerintem lehet, hogy ezt elkezdi majd átértékelni a magyar politikai elit is, hogyha lehet népszerű politikusnak lenni, anélkül, hogy túlságosan közel kellene engedni a társadalmat.
0: És akkor hozzuk be itt a végén a sajtó felelősségét, mert hogy közben meg még akkor is, hogyha mondjuk nyilván van olyan sajtó, amelyet nem a bulvár része érdekel, de hát van olyan sajtó, amilyen kifejezetten ebből él, és hát egyre inkább, ugye ez is egy kérdés, hogy a sajtó határát is hol húzzuk meg. Épp neked, Nóra, nem kell mondanom, hogy ahol az influencer is sajtó már, ahol médiatartalmak úgy készülnek, hogy nem a hagyományos sajtó kategóriába sorolható, ott nyilván felvethető ennek a felelőssége is. A sajtónak hol van a felelőssége? Mondhatja-e azt a sajtó, hogy ő maga ezt nem közli, vagy nem érne el vele semmit, hisz, ahogy beszéltük, már a közösségi médiában úgyis minden ott van.
20: Szerintem nagyon jó lenne, ha erről elkezdenénk egyáltalán beszélgetni, hogy hol van egy ilyen dologban, az online térbe került dolgokkal kapcsolatban a sajtónak a felelőssége, és akár a kép készítésnél is hol van, mert ugye a készítés, lehet, hogy elkészítem azt a képet, majd nem teszem közzé, szerintem ott van egy ilyen döntési pont. És azt hiszem, hogy nagyon, tehát, hogy nekünk traumatudatos újságírás kapcsán van abszolút sok anyagunk, de másoknak is, csak hogy az nem csak a kép, hogyan beszélünk, hogy ha egy gyerekkel készítünk interjút, hogyan hívjuk meg egyáltalán az interjúra, hogyha van egy címlapfotózás például egy női magazinnál, akkor az a címlapfotózás hogyan készül, mennyire tájékozott, mennyire tudja az a gyerek, szóval nagyon sok eleme van, ahol a sajtó bekapcsolódhatna abba, és azért be van, aki bekapcsolódik. Influencerek kapcsán is vannak jó példák, akik méltán nagyon híresek. Tudjuk, hogy vannak gyerekeik, de soha nem látunk olyan felvételt, és megjelennek a gyerekeik a videóikon, akár de inkább a fotóikon, de sosem sincs az az érzés, hogy ez egy határátlépés akár a gyerekével szemben, miközben ott vannak.
19: A sajtó esetében szerintem maximum kontextust tud egy helyzet köré tenni, tehát hogy nem gondolom, hogy ha már egy ha valóságban valami történik, amit ráadásul a politikus hagy, sőt, létrehoz egy helyzetet, azzal, hogy azt megpróbáljuk, arról nem tudósítunk, azzal nem hiszem, hogy, tehát, hogy ilyen paternalistán kellene állni a politikushoz, hogy akkor mi jobban tudjuk, hogy mit szabad megcsinálni, hanem valahol bízni kell a választókban, hogyha megmutatjuk nekik, hogy mit csinál az a politikus, akkor ők el tudják dönteni azt, hogy ezt egy morálisan és akár a politikusi szereppel összeegyeztethetőnek tartják-e. Nem hiszem, hogy a sajtó ezt fölül tudja kommunikálni. Az más kérdés, igen, hogy a sajtó saját tartalmaiban a gyerekekről hogyan van szó, de az egy külön téma.
20: Még csak egy kiegészítés. Szerintem azért egy fotós és egy videós hozhat egy olyan döntést, hogy nem egy arcot, egy síró arcot totálba gyerekként veszek, hanem valamilyen más helyzetből, még hogyha ott van az
19: arca,
20: hogy más hozzáállással.
0: Stáli Katalina Hintalovan gyermekjogi alapítvány szakmai vezetője és Schulz Nóra politikai elemző. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma, és segítettetek egy kicsit ezt jobban megérteni. Ez volt a Kulcskérdések. László Pál szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
21: Hunyavá szemét, mit lát?
22: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
21: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
22: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
23: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Sinfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vaktan Kahidze monumentális requiemjét vezényli. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
24: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az édes burgonya kilója csak 429 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 579 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Polyák Adrien. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Újabb feljelentéseket tett a gazdasági minisztérium. Folytatódik a kellemes őszi idő. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét bekérették a moszkvai külügyminisztériumba, majd tájékoztatták arról, hogy az érintett diplomatáknak, akik a moszkvai nagykövetségen, a Szentpétervári és a Kazanyi főkonzulátuson dolgoznak, 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Több kerületi polgármester is tiltakozik a kormány és a főváros tervezett megállapodásának néhány eleme ellen. Ferencváros polgármestere elmondta, a tervek szerint például a parkolási bevételeket elvennék a kerületektől, és a főváros magához vonná azokat. Baranyi Krisztina hozzátette, a készülő egyességről a kerületek feje felett döntöttek, miközben a tervezett megállapodás több milliárdos értékben érinti a költségvetésüket. A fővárosi közfejlesztések tanácsa hosszú idő után először, ma délután ül össze. A kormányfő korábbi tájékoztatása szerint fontos stratégiai kérdésekben készülnek megállapodni a főváros vezetésével. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Jelenleg 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Ezek közül többnek már megkezdődött a munkája, és saját szakterületén több kabinet ügydöntő jogkörrel is rendelkezik. Feljelentéseket tett a gazdasági tárca a Beloyannis hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása ügyében. A minisztérium közölte, a 2 vitatott eredményű beruházásra 2 milliárd forintot fizettek ki. A balatoni hajózás fontos műemlékeként számon tartott hajó esetében a felújítást végző alapítvány nem számolt el megfelelően a támogatással, és a hajó felújításával sem végeztek. A Fonyódi sporthotel energetikai korszerűsítését pedig 7 évvel ezelőtt be kellett volna fejezni, a jelenlegi készültsége azonban mindössze 25%-os, áll a tárca közleményében. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közölte, a csaknem 10 000 hátrányos helyzetű diáknak összesen 622 millió forinttal tartozik a tárca. A politikus hangsúlyozta azt is, írásbeli kérdésére adott válaszában a minisztérium elismerte, hogy technikai okok miatt hónapok óta nem folyósították a juttatásokat. Rétvári Bence szerint a válaszból az is kiderül, hogy októberre tervezik az új kiírás megjelentetését, így szerinte újabb késedelem várható. Folytatódik a napos, száraz idő. A szél helyenként megélénkül, Sopron térségében erős széllökések is előfordulhatnak. Délután 22-27, késő este 9-15 fok valószínű. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: A zenevilágnapját ünnepeljük október 1-én. Számos hazai intézmény és a Bartók Rádió is különleges programokkal készül. A Szóda vendége Fazekas Gergely zenetörténész, a Magyar Rádió művészeti együtteseinek művészeti vezetője lesz. A zongora világ klasszisai, a Nagy Liszt maraton, rangos nemzetközi koncertek és ünnepi műsor Cifra György születésnapján. Meghirdették a Cifra Fesztivál új évadát. És válogatás a diafilm hőskorából, a legendás alkotó Zórád Ernő diafilmes munkáit mutatják be a BÁV galériájában.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Hunyavá szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Séta?
8: Gondoltam.
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
10: Indulhatunk.
4: Reklámot hallottak. Felfedező a történelemről.
11: Vámpír vagy inkább valaki más? Az erdélyi rémtörténetek egyik visszatérő szereplője, Dracula gróf, a valóságban korántsem vámpírként, hanem híresen kegyetlen nagyúrként volt ismert. Embertelen bánásmódjával szívta alárendeltjei vérét. Közben pedig aktív szereplője volt a Havasalföld térségi nemzetközi nagypolitikai folyamatoknak. Harmadik Vlad Dracula, vagy ahogyan az általa gyakran alkalmazott büntetési módról általánosan emlegették, karóba húzató Vlad, románul Vlad Cepes, Havasalföld fejedelmi székét is elfoglalta két alkalommal. Ehhez szükséges volt Hunyadi Mátyás király segítsége is. Milyen szerepet játszott a fejedelemként végül szomorú véget ért harmadik Vlad Dracula Mátyás török elleni politikájában? Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
12: Havasalföld és Moldva milyen szerepet játszott ez a két állam alakulata a középkori magyar királyság határai mellett?
11: Horváth Richárd történész.
12: Mind a kettőnek a kialakulására az Alsókorunkra tető Nagy Lajos király uralkodásának idejére, de a megszilárdulás és a valódi állammá válás az a Zsigmond királyunk uralkodása 14.-15. század fordulójára tehető. Azonnal, amint ezek az államalakulatok megszülettek, szembe kerültek a egyre terjeszkedő török birodalommal, és a hátukban látták a stabil, erős és ekkor komoly katonai erővel rendelkező magyar királyságot, illetve Moldva részben a lengyel királyságot is. Tehát ebből a helyzetből fakadóan Üllő és Kalapács között találták magukat már nagyon hamar.
11: Két hatalom kutyaszorítójában.
12: Nagyon hamar kialakult az a gyakorlat, amit tulajdonképpen az egész 15.-16. században látunk Moldvában és Havasalföldön, hogy mindig annak volt igaza Moldvában és Havasalföldön, akinek a hadsereg éppen az országhatáron felsorakozott, vagy éppen belépett az ország területére. Tehát ez nagyon fontos, a gondom előre bocsátani az elkövetkező történet elmesélésekor, mert amikor azt látjuk majd, hogy például nagyon gyorsan váltakoznak havasalföldi vajdák, néha hónapok alatt, hol a török segítségével, hol a magyar királyság segítségével. Hajlamosak vagyunk azt látni, hogy ez van borzasztó, zűrzavar, összeomló, kaotikus állam. Persze ez ebben is van valami igazság, de nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy éppen a magyar királyság gondolta valamiért beleszólni ha Moldva ügyeibe, vagy Havasalföld ügyeibe, vagy éppen az oszmán birodalom.
11: Hunyadi Mátyás és Havasalföld. Részletek Horváth Richárd történész a Világtörténet című folyóiratban 2010-ben megjelent tanulmányából. A 14.-15. században az európai középhatalom magyar királyság uralkodói Anzsú Nagy Lajos, majd luxemburgi Zsigmond királyok részleges függésbe vonták Havasalföld és Moldva fejedelemségeket, ám a két kis állam még nem volt korántsem megfosztva az önállóság minden elemétől. Új helyzetet teremtettek azonban az oszmán-török birodalom egyre erősödő sorozatos támadásai. Moldva és Havasalföld a magyar királyságtól és a török birodalomtól való részleges vagy teljes függést már nem kerülhette el. Míg a török birodalom inkább a rendszeres adófizetést és a fegyveres semlegességet várta el, addig a magyar királyság sokkal inkább a havasalföldi fegyverekre, mint sem az ottaniak pénzére számított.
8: És akkor itt kapcsolódunk történetünk hőseihez.
12: Igen, a papa volt második Vlad, Vlad Dracul, Dracula sárkányt jelent.
8: Ez honnan van ez a ragadvány név, ez a sárkány?
12: Ez Budáról, a magyar király udvarból, mert hát ő ott töltötte korábbi fejedelemség előtti időszakát, ő luxemburgi Zsigmondnak volt egy híve, egy familiárisa, egy katonai vezetője, és luxemburgi Zsigmond király, mivel tervezett vele később havasalföldi vajdaként, megpróbálta, mint egy brandet felépíteni, Ennek eredményeképpen a sárkányos lovakrendbe is beléptette, így használhatta ezt a sárkányos emblémát a címerében, majd bárhol máshol, tehát a reprezentációjában, és innen jött a sárkányos Vlad, azaz a Vlad Dracul. Ő volt ugye a második Vlad, és az ő fia, majd a későbbi harmadik Vlad, majd karóba húzó Vlad Cepesnek mondunk, innen kapta a sárkánytól a sárkányka, tehát a fia, innen jött a név, hogy Dracula.
8: No, hát nézzük akkor először az édesapát, mert a kedves fiúról majd részletesebben is beszélünk. Az édesapa milyen szerepet játszik a havasalföldi történelemben?
12: Tulajdonképpen az első jelentős 15. századi fejedelem, pont abban az esztendőben, amikor Zsigmond királyunk meghal 1437-ben, akkor kerül a fejedelmi trónra, és 10 esztendeig ült a trónon. Párhuzamosan működik a mi Hunyadi Jánosunk időszakának első felével. Hasonló egyébként a pályájuk kezdete. Mind a ketten ugye a királyudvarban,
7: Magyar
12: királyudvarban katonai parancsnokok, kontaktjérik, tehát egy katonai pályán indulnak el, és akkor aztán ágazik ketté, és hát természetesen Hunyadi János az ország kormányzóságáig emelkedik. Vlad pedig ő lesz az első jelentősebb 15. századi

0: hatékony, hiszen az ország területi integritását többé-kevésbé meg tudta tartani, de itt is egy nagyon fontos kitérőt érdemes tenni. A forrásviszonyok. Egészen mások a forrásviszonyaink, vagy a havasalföldi forrásviszonyok, mint a magyarok. Ugye mi ahhoz vagyunk szokva, hogy a 15. századi Magyarországon Mátyás király, a Jagellók országáról elég sok mindent tudunk, politikai események, gazdasági események, adószedés, jog, országgyűlések, ezekről már többé-kevésbé vannak információink. A havasalföldi forrásviszonyok messze nem ilyenek. Pozsony város levéltára önmagában jóval nagyobb, a teljes középkorra vonatkozom, mint Havasalföld teljes írott története. Tehát egészen mások a forrásviszonyok a 15. században. A királyi tanácsi ülések, vagy vajdai tanácsi ülések, vagy ilyen tartománygyűlések mit határoztak át, őszintén szeretnénk lenni, fogalmunk sincs. Egy 15. századi havasalföldi vajdától, amit elvárható volt, azt második Vlad megtette, épp kézláb adta át a hatalmat, nem a fiának, ez egy nagyon fontos dolog, mert ekkor már erőteljesen beleszólnak a külső hatalmak. Második Vladislav kerül a trónra, aki 1447-től 1456-ig, pontosan a Nándorfehérvári ütközetig lesz a trónon, nem véletlenül veszíti el az ütközettől a trónját.
1: Az édesapa után a fiúcskáról, aki a Csepecsem hízelgő történelmi megnevezést kapta, hogy karóba húzató Vlad. Ki ez az ember? Egyébként harmadik Vlad néven, majd Havasalföld fejedelme, több alkalommal is.
0: Ő részben édesapja mellett, részben Budán is tartózkodik, nevelkedik.
1: Dracula.
0: És hát az ő ideje majd 1456-ban jön el, Vladislav elveszti a trónt, és előtte megnyílik az út, hogy elfoglalhassa Havasalföld trónját, természetesen a Magyar Királyság segítségével. Ugye a Nándorfehérvári diadal megrendítette, azért ezt látnunk kell, hogy az észak-balkáni török uralom, a szultánihad vereséget szenved, visszavonul. Abban mindenki biztos lehetett, hogy egy rövid időre, ezt tudjuk, hogy tényleg csak néhány esztendő, mert 1463-ban visszatér a szultán és elsöpri Boszniát, de akkor is egy néhány esztendős laufot kapott a Magyar Királyság, és meg tudta mozdítani az észak-balkáni kapcsolatrendszerét, és így tudta behozni a képbe harmadik Vlad Drakulát, és így kerülhetett hatalomra.
1: Horváth Richárd tanulmányából. 1462 nyarán maga a szultán második hódító Mehmed vezetett hadat Havasalföld ellen, s bár hadjárata nem volt átütő erejű, azt azért elérte, hogy Vlad Cepes testvéröccse, az 1444 óta a török udvarban élő, a szultán kedvencei közé tartozó Szép Radu kerülhessen időlegesen a havasalföldi trónra. Harmadik Vlad Drakula, vagy Cepes, az öccse és a török elől Magyarországra menekült. Mátyás király védelmet biztosította Vajdának, s haddal igyekezett visszahelyezni őt Havasalföld trónjára, persze csak a török fősereg távozását követően.
0: Ennél fogva jogos elvárása volt a Magyar Királyságnak, hát aztán majd később ez Mátyás lesz, ugye, mert hát ugye 56-tól 58-ig zűrösek voltak a magyar belügyek is, de most arra nincs lehetőségünk bővebben kitérni. Azt az elvárást hozta Budán, hogy hát ha mi segítettük trónra, akkor a mi érdekeinknek megfelelően fog eljárni. Na és itt volt egy olyan törés, ami valószínűleg a 1460-as évek legelején, 60-61-ben láthatólag a két hatalom kezdett, tehát a két fél kezdett szembefordulni.
1: Tehát Havasalföld és a Magyar Királyság?
0: Igen, mert felismerte a visszaerősödő, a török birodalom a hátában készült vissza, és ugye 63-ban, ahogy említettem, volt elsöprik Boszniát, 59-ben, 58-ban elsöprik a maradék Szerbiát, tehát itt az oszmán birodalomnak valami olyan hihetetlen túlereje van Havasalfölddel szemben, amit nem is tudunk talán szavakkal leírni.
1: Tehát harmadik Vlad akceptálja ezt a túlerőt?
0: Felismeri a valós politikai katonai helyzetet, tehát itt nem valami gonosz rossz akaratról van, szóval egész egyszerűen az ország a politikai helyzetét felismerte. Na és ezek azok az esztendők, az 50-es évek vége, 60-as évek el, ez a néhány év, hiszen 62-ig lesz ő majd csak a fejedelmi trónon, tehát 56-tól 62-ről beszélünk, 6 esztendő mindösszesen az ő valós uralkodása, az utolsó uralkodása, majd biztos ejtünk erről is pár szót, csak néhány hétig, vagy talán egy-két hónapig tart. Tehát ott ezt sem tudjuk pontosan egyébként, már ennek az időszakát. Nos, visszatérve, ezek azok az esztendők, amikor vitába keverik például a szászföldi városokkal, Brassóval, Szebennel. A magyar oldalról ezeket természetesen a magyar források úgy írják le, hogy itt betört, garázdálkodott, kegyetlenkedett és elvitt ennyi meg annyi értéket. Valójában azt is mellé kell tenni, hogy a szász városokba szoktak menekülni például az aktuális trónkövetelők. És voltak ekkor havasalföldi trónkövetelők, akik feltételezések alapján itt bujkáltak Dél-Erdélyben, tehát Cepes, vagy hát harmadik Vlad nem tett mást, mint megpróbálta kiiktatni a lehetséges ellenfeleket. Csak ugye ez magyar oldalról egy durva portja, kegyetlen portja volt, és hát valóban nem tett jót a sajtójának, hogy hát hajlam.

0: hatalmas volt a kegyetlenkedés, a kétségtelen tény.
1: Tehát és ez a karóbakúzási mánia, ez nála adatolható ezek szerint?
0: Igen, de ez, azért ne felejtsünk el, hogy ez egy keleti, túlzott kegyetlenség, az általában keleti, tehát nem akarok sztereotípiákat. És hát nagyon fontos a későbbi elrettentés. Tehát ez az elrettentésnek egy nagyon bevett régi módja. És még egy fontos dolog, nem hiába használtam az előbb a sajtó kifejezést. És pont azokban az években, évtizedekben vagyunk, amikor hát Nyugat-Európában elsősorban megjelennek a preújságok, vagy ilyen röplapok. Ugye megjelenik a könyvnyomtatás, ami lehetővé teszi azt, hogy olcsón, viszonylag gyorsan, nagy mennyiségben terjesztenek információkat.
1: Persze, sőt, adott esetben nem csak információt, hanem a szenzációkat, amelyeknek semmi közük a valósághoz.
0: Hogyne, tulajdonképpen remélem a hallgatók nem érzik túlzásnak, de megszületik a bulvár. Híres emberekkel történt eseményeket, királyok magánélete, és vagy éppen a havasalföldi vajda, aki ilyen meg olyan szörnyűségeket követte, megjelennek az első rajzolt képek, tehát tulajdonképpen ezek már ilyen egy-két lapos kis lapocskák voltak, ahogy említettem, hogy nagy tömegben, viszonylag nagy tömegben, olcsón lehetett előállítani. Tehát ez egy új kaput nyitott ki, és csírájában, de megjelenik az európai sajtó.
1: És a lektőr is, és a rémregény is egyébként ebben a korszakban, aztán a későbbi időszakban is jelentős utat fut ez be.
0: Egy új helyzet van, és pont ebben az időszakban teszi, amit tesz Vlad Cepes, és hát ez úgy berobban az európai köztudatban. Természetesen ő sem bánja, hogyha neki olyan híre van, hiszen elrettentő erőt jelenthet az esetleges ellenfelei, vagy ellene szövetkező bojárok, vagy trónkövetelők ellenében. Tehát ez egy nagyon sok összetevős történet.
1: Hogyan kerül le a trónról néhány esztendőnyi uralkodás után, és aztán hogyan kerül vissza, mégpedig Hunyadi Mátyás királynál nem teljesen önkéntesen vállalt vendégség, mondhatni házi őrézet után.
0: Igen, hát 1462-re fogyott el Mátyás királyunk türelme Havasalfölddel kapcsolatban, ami nem független attól, hogy Mátyás mindent megpróbált elkövetni az ellen, hogy az Észak-Balkánon a lehető legstabilabb legyen a magyar befolyás, hogyha, mert ezzel számoltak, hogy elő vagy utóbb jön egy török támadás, tegyük hozzá a török szultán ekkor Mehmed. Az a Mehmed, aki a hódító melléknevet kapta, nem véletlenül kapta az utókortól, tehát nem akárki állt az Oszmán Birodalom élén, tehát ezzel számolt Mátyás. 1462-ben Mátyás egy kisebb hadjáratot indított Erdélyen keresztül, felvonult egészen a havasalföldi határig, nem vonult be Havasalföld területére, hanem egy kiváló, frissen megtért katonáját az északnyugati felvidéken évtizedekig garázdálkodó huszita, Jan Giskra nevezetű zsoldos kapitány, aki 62. májusában Vácott hódott meg Hunyadi Mátyásnak. Gyaníthatóan kipróbálta az új katonát, elvitte magával. Hát már ekkoriban nem huszita vallás, csak pongyolán rá mondjuk, hogy huszita, de valóban a huszita háborúban felemelkedő és nem tehetségtelen katonai vezér, még Hunyadi Mátyás ellen is nyert ütközetet, tehát egy kiváló katonáról beszélünk. Beküldte, hogy akkor a feladat a következő, hozd el nekem Vlad Cepest. Ráadásul volt egy kiváló ürügy. Ez egy örök vita a magyar és a román történetírásban, mert fönnmaradt egy levél 1462. novemberéből, 100 rudáiról keltezve, amit Vlad Cepeshez kötötték, hogy ő írta, amelyben megtagadta a magyar királyság iránti hűséget, és felajánlotta az oszmánoknak, hogy átengedi őket az országán, és ez volt természetesen az ürügy Mátyásnak, hogy hát lám-lám, itt a nettó árulás, rendet kell tenni, a magyar érdekek elárulása be kell vonni. Tehát ez teljesen szabályos az ország érdekének megfelelő. Igen, ám ezt a román történetírás pedig azt állítja, hogy ez Hunyadi Mátyás koholmánya, és csak okot keresett a fejedelem csere végrehajtására. Nos, a vita természetesen tart, annyit azért érdemes hozzátenni, hogy Énás Szilvius Piccolomini, az egyik legjelentősebb humanista történetíró, a későbbi római pápa, beírta az egyik történeti munkájában, onnan ismerjük a levélszövegét, tehát a koholmány akkor nagyon sokakat, még a legelitebb kortárs értelmiségieket is megtévesztette, vannak kétségek a dokumentum hitelességét illetően.
1: Tehát Giskra bemegy Mátyás megbízásából Havasalföldre.
0: Igen.
1: És?
0: Giskra elfogja, és Budára viszi. És ami a legfontosabb, hogy új fejedelmet tesznek a trónra, egy bizonyos Raducel Furmos, azaz Szép Radu kerül ekkor a trónra, aki egyértelműen már Mátyás embere. Az uralkodása első évtizedében viszonylag stabilan a magyar királyság pártján tartja a Havasalföldet.
1: Mi lesz Drakulával, tehát Drakul fiával, sárkányocskával, harmadik Vladdal?
0: Budára kerül, házi őrizetben, király környezetében.
1: Mi lesz rá? Milyen módon válik a kegyvesztett volt fejedelemből, mégiscsak egy Mátyás szövetséges féleség, aki Mátyás megbízásából visszatér Havasalgőt trónjára.
0: Egyrészt azért, mert valószínűleg nem volt nagy merítése, tehát túl sok Mátyásnak. A Havas Mátyásnak nem volt túl nagy merítése, de ezzel picit előre szaladunk az időben, mert hát ki tegyen meg havasalföldi fejedelmek, akárkit egy magyar főurat nem tetett meg, mert ezt a helyek nem fogadták volna semmiképpen.
1: Mert hogy Szépraduval is gondok lettek.
0: Majd az igen, Szépraduval lesznek majd a gondok, de még visz térjünk vissza, hogy nagyon hamar elpárol ez a mátyási harag, és hát Mátyás nem volt az a könnyen megbocsátó típus, ezt és élete további részéből viszonylag jól tudjuk. Ilyenkor merül fel az emberben, ha persze csak feltételezés és játék, a szellemi játék, hogy lehet, hogy mégiscsak oholmány volt az a dokumentum, és mégsem volt akkor áruló Vlad, és akkor így meg lehetett neki bocsátani. Hát ezt nem fogjuk tudni, de ezen is lamentálhatunk egy kicsit. Pécs városában házat kap Vlad Cepes, igen, amit a helyiek Dracula házát hívnak. Középkori okleveli szóról a kiváló kollégám Fedeles Tamás fedezte fel ezt az oklevelet, és ez egy nagyon izgalmas dokumentum. Ott van a király környezetében, tehát nincs klasszikus értelemben vett fogságban, dutyiban, zárkában, erre nem kell gondolni, ott van a király környezetében, reprezentál, részt vesz hadjáratokban. Pontosan tudjuk, hogy az 1475 végi, 76 elejé szabácsi hadjáratban ott van. Hát itt kiváló katonáról beszélünk, luxus is lenne nélkülözni, és hát ami a történet teteje, a haba tortán, hogy Szilágyi Justinát, Hunyadi Mátyás anyai ágon rokonát feleségül adja Vlad Cepeshez. Tehát azt gondolom, itt már szó nincs kegyvesztettségről. Tehát itt már komolyan számol, és tulajdonképpen szegről végről rokonok lesznek.
1: Ugye Vlad Cepesről, Drakuláról az a hír is járja, és kevéssé ellenőrizhető, hogy hát kegyetlensége mellett ugye vámpírként viselkedik. Ez minden esetre, ha nem is felel meg a valóságnak, biológiai okok miatt is természetesen, fölveti annak a gyanúját, hogy esetleg egyfajta személyiségzavarral, egyfajta furcsa szexualitással is bírhatott ez az úr. Justinával kötött házassága minden esetre ellentmondani látszik, mert egy teljesen tébolyút őrült, ez nem biztos, hogy adnak egy rokonlányt Mátyás környezetéből.
0: Természetesen, mondjuk gyermekük nem született, de hát ha ezen múlna, akkor Hunyadi Mátyás is furcsa lenne, mert neki se született egy gyermeke Beatrixszal való házasságában.
1: Szóval milyen személyiség ez a harmadik Vlad?
0: A vámpírság azért, hát ez majd a történet legvége lett volna, az Bram Stoker lesz, és a regény, a Dracula regény. 19. század, 20. század forduló, tehát hogy ez rárakódik, ez már a modern kor, tehát ez a középkorban nincs, még nincs sem vámpír, sem ilyen. Tehát ez a Föl sem merült. Tehát az a sztori, ha ma bemondjuk azt a nevet, hogy Dracula, és az embereknek mi ugrik be, ugye a fekete csák, csukjás, repülni képes, ráadásul a Hotel Transylvania rajzfilmek ezt tökéletesen el is terjesztették már minden korosztályban. Tehát amikor ez a kép beugrik, ez egy 19-20. századi kép. Ennek a középkorban semmilyen, de semmilyen nyoma nincs. Az, hogy rendkívül kegyetlen. Annyit talán elmondhatunk, abból a kevés forrásból, ami van, a középkor eleve kegyetlen volt. Tehát más uralkodók is kellett. Mátyás is végzett 1467-ben lázadó magyar urakat. Tehát ez korban normális volt. Ő talán Vlad ennél picit tovább tolhatta. Hogy ez személyiségéből fakadt-e, vagy éppen abból a szorító helyzetből, vagy a feszültségből, hát ezt szerintem már sosem fogjuk megtudni. Ez a forrás sajnos nagyon kevés.
1: Vlad elfoglalja ismét 1476-ban Havasalföld trónját Mátyás támogatásával.
0: Igen,
1: néhány hét hónap múlva már halott. Igen. Mi történik?
0: Szép Radu. 70-es évek elejétől kezdve egy nagyobb kihívást kap a török oldalról. 73-74-ben belső harcok indulnak el, és öreg Baszarab nevezetű ellenfejedelem érkezik, hadhatós török támogatása, gyakorlatilag elcsapják, elűzik Radut. Mátyás lépéskényszerben van, hiszen Havasalföld eddig az ő pártján volt, most török oldalra billent, tehát átbillent a méreg, lépni kell, csak éppen nem volt abban a katonai és politikai helyzetben, hogy lépjen, hiszen gőzerővel készült a 75-76 fordulóján zajlott szabácsi ostromra, ami bár nagyon fontos a havasalföldi történet a Magyar Királyság határvédelme szempontjából, de Szabács fontosabb, nagyobb súlyú volt. Tehát Mátyás akadályoztatva volt. 76-ban pedig, amikor, mert ő nem lesz ott a 76-os eseményeknél, azért nem lesz ott, mert gőzerővel készül a Beatrix érkezésére és a koronázásra és az esküvre. Tehát olyan kardinális ügyek álltak sorban Mátyás előtt, hogy ez a havasalföld ügy egy kicsit elsikkadt. Viszont ez az a rész, amit ő tervezett. Amit nem tervezett, az pedig a török oldal. 1475-ben a ruméli beglerbék csapatai betörnek Nagy István ellenében Moldvába, és ott egy hatalmas vereséget szenvednek 1475. januárjában. És ott megint megrecsen egy picit a török hatalom Moldva Havasalföld területén, és ezt érzi Mehmed is. És a következő esztendőre egy szultáni hadjáratot indít, hogy bebiztosítsa a hatalmát Moldvában. A török párti hatalom van Havasalföldön. Igen ám, de közben 75-ben Stefán Csel már a Nagy István hűséget fogad Mátyásnak, Mátyás segítséget ígér neki, megütköznek, elveszíti a csatát Nagy István, de hadsereg egy jó részét meg tudja menteni, és közben Mátyás indít Bátor István erdélyi vajda vezetésével segítő hadat. Kivonul a török sereg, először Moldvába, össze is csapnak a visszavonuló török utóvédekkel, és erre tudják állítani Nagy István hatalmát. Mehmed szultán elvonul, mert közeledik a tél, és ezt a helyzetet használja ki Báthori a csapataival 1476 legvégén, november-decemberében, visszavonul Erdélybe, és onnan bevonul Havasalföldre.
1: És akkor a török párti Havasalföldet visszaállítani kívánja Mátyás barátságára.
0: Pontosan. És akkor kijön a képbe, ekkor jön a képbe Vlad Cepes. Tehát ekkor teszik meg újra havasalföldi vajdának Vlad Cepes, sőt, Báthori vajda, amikor kivonul, egy 200-250 fős, hát jobb szó, ilyen testőrhadat is, lovasságot hagyott. Tehát gyakorlatilag magyar csapatok is maradtak Havasalföld területén.
1: Ám de,
0: és innentől az a kevés forrásunk sincs már meg, amit eddig láttunk, nem tudjuk, mi történik. Annyit tudunk, hogy valamikor 77 elején, január-február táján eltűnik. Vlad Cepes eltűnik, tehát valószínűleg meghalt, és utána nem is fordul elő tovább a forrásokban, és utána
1: vissza... Megölték, letették a trónról, természetes halállal?
0: Hát valószínűleg nem természetes halál, csak nincs forrásunk, ami kimondaná. És hát a török párti vajda visszatott én, tehát jól láthatóan egy ellenpucs. Tehát tulajdonképpen a mátyási restaurációs politika ez nagyon rövid ideig tartott, pár hónapig.
1: A 21. században Itáliában, tehát Olaszországban bukkantak fel olyan források, amelyek arról szólnak, hogy Vlad Cepes tulajdonképpen vagy élve, vagy halva, de Itáliába került rokonaihoz.
0: Elképzelhetetlennek tartom.
2: Horváth Richárd, történész.
0: Az addigi életút, a személy jelentősége. Tehát egy Vlad Cepes jelentőségi személy, hogyha tudnak róla, akár az oszmánok, akár Budán, akkor mindent elkövetnek, hogy A, vagy eltegyék láb alól, B, vagy megszerezzék maguknak, és újra föl tudják használni. Hiszen egy trónon ülő vajdáról beszélünk, tulajdonképpen Vlad Cepes mindig mondhatta volna 62 és 76 között, kérem szépen, engem erőszakkal távítottak el a trónról, nekem jogom van visszatérni a trónomra. Tehát a trónhoz való jog azért értékes tusszát tudja tenni. Tehát ezek a személyek olyan politikai értékkel, jelentőséggel bírnak, hogyha ez valódi történet lenne, és ismerté vált volna, vagy bárhol van Vlad Cepes, akkor szerintem arról a korabeli forrásból tudnánk.
1: Tehát vélhetően Vlad Cepes még Havasalföld területén valahol meghalt.
0: Ezt nem tudjuk 100%-osan igazolni, de az összes körülményt figyelembe véve ez a legvalószínűbb.
2: Vámpír, vagy inkább valaki más? Harmadik Vlad Dracula, havasalföldi fejedelem és Hunyadi Mátyás. Felfedező a történelemről. Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Liziói Szent Teréz, Szűz és Egyház tanító emléknapján szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Göbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunkban hangos meghívót szeretnénk átnyújtani szombatra, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó őszi alkalmára. A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Ezzel az alcímmel rendezik meg szombaton a nagymarosi ifjúsági találkozót. A Dunaparti városba a fiatalokat és minden régebb óta fiatalt várnak már reggel 9 órától. A gyerekmaros a 3-16 év közöttieknek kínál életkorhoz igazított foglalkozást. Az esemény idei őszi témájáról, Hadi Ritától, a találkozó egyik főszervezőjétől, valamint Balázs András Váci plébánostól érdeklődtem.
5: Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy a jelenlét lesz a téma, és ez egy új lendületet ad nekünk, mert hogy jelen lenni az Isten számára, a többiek számára, a másik ember számára, és ott megtapasztalni az ő örömét, az örömhírnek a lényegét, hogy amikor vele vagyunk, akkor ez egy boldog pillanat. És hogy azért is gondoltuk, hogy a fiataloknak szükségük van erre, mert hogy annyiszor vagyunk abban a helyzetben mostanában, hogy az online térben elveszünk. Nincsenek személyes kapcsolataink, lehet, hogy mellettünk ül az osztálytársunk, vagy a csoporttársunk, vagy a családtagunk, de egyszerűen nem kapcsolódunk egymáshoz. És hogy megtanulni, egy kicsit kilépni ebből az online varázslatból, és hogy jelen lenni úgy az Isten számára, a másik számára, vagy akár önmagam számára is, ami egy nagy kihívás a mai időszakban, de hogy mi ezt az indítást kaptuk, hogy próbáljuk meg megszólítani, hogyha valaki többre vágyik, és másra vágyik, mint ami eddig volt, akár az Istennel kapcsolatban, akár a kapcsolódás a társaihoz, mert hiszen Jézus azt mondja, hogy a közösség az mennyire fontos, és hogy a Szent Háromság is egy közösség, és hogy úgy tudjuk szeretni egymást, és úgy tudjuk bíztatni egymást, vagy úgy tudunk egyszerűen segíteni egymásnak, hogyha kapcsolódunk, és hogyha ebben az online világban elveszünk, akkor azt hihetjük, hogy egyedül vagyunk, hogy nincs is igazából fontos üzenete számunkra, nem vagyunk igazán értékesek. Tehát, hogy ott egy csomó dolog úgy bejön az életünkbe, hogy hazugságokkal, hamis képekkel próbál bennünket elvezetni egy másik útra, ami nem az Istennek az útja. És most arra hívunk mindenkit Nagymaroson, hogy jöjjön és találkozzon a jelenlevő Istennel, mert hogy ebből hatalmas nagy ajándékok, gyógyulások származhatnak, hogyha esélyt adunk ennek a napnak. Ugye minden évben más és más a fő előadónk, és az, aki a témát bevezeti. Az a jó hírem, hogy a Kored Lumen Kriszti közösség vállalta. Ők egy olyan közösség, akik nagyon hisznek és élik azt, amit az apostolok cselekedeteiben olvasunk. Hogy a gyógyulások, a csodák, azok nem kivételes dolgok, hanem azok mindennapi, természetes dolgoknak kellene, hogy legyenek. És hogy az ő tanúságtételeik, az ő tanításuk arról, hogy ők az eukarisztiában hogyan és miként fedezték fel ezt a jelenlétben erőt, ami számunkra is elérhető, és erről fognak nekünk buzdítást mondani, és tanúságtételeket. És az a klassz még benne, hogy a fiatalos lendület továbbra is megvan, hiszen lesz dicsőítés, lesz tánc, lesz fakultáció, hogy mindenki megtalálhatja igazából azt, amire szüksége van, ami így a napnak még egy ilyen kivételes különlegessége, hogy a Kored Lumen Kriszti közösségnek az első magyar papja, Farkas Emmánuel is velünk lesz. Őt most szentelték idén pappá Angliában, mert a közösség angliai alapítású. Ez egy ilyen csodálatos dolog, hogy első miséje ebben az évben Nagymaroson is lesz, és az ő áldását is megkaphatjuk. Az ő útja is nagyon-nagyon különleges, és érdemes meghallgatni a tanúságtételét is. Én személyesen ismerem már a történetét, többször találkoztam vele, és mindig megérint. És olyan szinten érint meg, ami éppen akkor fontos nekem a hitem szempontjából, vagy az Isten kapcsolatom szempontjából. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon különleges alkalom lesz ebből a szempontból is. A reggel 9-től van a program kezdete, egy napindító dicsőítéssel, 10 órakor lesz a fő előadás, És aztán utána átmegyünk egy dicsőítő szentségimádásba, ahol szabadon ott lehet lenni az Úrral, üdvözni az ő jelenlétében, de közben lesznek testvérek, akik közben járnak értünk, hogyha szeretnénk, akkor a közben járó imában oda visznek bennünket, mint az a négy barát, amikor kibontotta a tetőt, és Jézushoz leeresztette a bénát, hogy ők is így próbálnak minket oda vinni Jézus elé, hogy érintsen meg, hogy gyógyuljunk. És aztán lehet még a Szent Jónást is igénybe venni, tehát aki úgy érzi, hogy megérintette őt az Úr, és arra hívja, hogy letegye a bűneit. Ez alatt, tehát ez a hármas, tehát szentségimádás, közbenjáró ima és Jónási lehetőség, majd ebédszünet, amelyben, hogyha minden igaz, akkor van egy meglepetés vendégünk, mert Kerényi Lajos atya 99 évesen is fiatalnak érzi magát, és azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon szeretne eljönni hozzánk, úgyhogy imádkozunk is érte, hogy ez megtörténhessen. Tehát az ebédszünetben lehet vele találkozni, és aztán 2 órakor kezdődnek a fakultációk, ami azért jó, mert 5 helyszínen mindenki magának megtalálhatja azt, ami az érdeklődésének, vagy éppen a szívét, ahogy megérintette az Isten, választhat. A Koretlumen közösség a megkülönböztetés ajándékáról fognak beszélgetni, hogy hogyan lehet választani jó és még jobb, vagy jó és rossz között. Ez ott lesz a plébánia kertben. Simon Dávid atya velünk lesz, ismét a Keresők fakultációját ébresztő néven hirdetjük meg, mert ő azért egy lendületes buzdítással szokott mindig készülni. Őt a nagy templomban lehet hallgatni. A 2 igen fakultációban várják a párokat, akiknek kérdései vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet jelen lenni a másik számára és Isten számára, hogyha nehézségek vannak a kapcsolatban, ha még nem ismerjük annyira a másikat. A 2 igen alapítvány Kígyósi Őrs vezetésével fog segíteni, illetve lehet választani kiscsoportos beszélgetést, vagy pedig az oázisban személyes lelki kísérést is, ha valaki azt érzi, hogy neki most olyan segítségre van szüksége, amit nem tud máshol megkapni, akkor ott várják. És akkor ezután a blokk után, ami 2-től 3-ig tart, újra találkozunk a plébánia kertben, és folytatódik a tanúságtételekkel, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos műfaj mostanában, mert hogyha valaki hitelesen oda tud állni, hogy nekem az életemben az Isten ezt és ezt tette, itt voltam, itt tartottam, és ez lett belőle, látjátok, mert itt vagyok, akkor azt gondolom, hogy megszólíthatjuk úgy az embereket, hogy láthatják, hogy mindenki valódi, és nem egy műsort ad elő, hanem az, ami a szívébe jön. Erre van szüksége ennek a világnak, hogy igazi tanúk legyünk, és ne pedig tanítsunk, hanem tanúságot is tegyünk. És aztán 4 órakor a szentmise, amit Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek fog itt bemutatni, és örömmel elfogadta a meghívásunkat. És ugye ő az, aki most így leköszön majd a kecskeméti székhelyről, de hogy mi meg nagy örömmel fogadjuk azt, hogy kvázi nálunk lesz így az utolsó nagy miséje.

0: Itt van velünk Balázs András atya. Hogyan kapcsolódsz általában Nagymaroshoz, illetve az idei alkalomhoz?
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát én körülbelül 2012-ben csatlakoztam a Nagymarosnak az operatív tímjéhez, akkor Marton Zsolt püspök atya még plébános volt Gödön, és én káplánjaként szolgáltam, és ahogy ő benne volt, szolgált az operatív tímben, úgy engem is behívott, és azóta különféle így feladatkörökben szolgálok. Nagyon sok esetben műsorvezetőként szoktam szolgálni, most pedig a papok mellett szolgálok, úgyhogy már most nagy-nagy szeretettel hívok minden atyát, hogy vegyünk részt nagyon-nagyon sokan a Nagymaros ifjúsági találkozón. Csodálatos az, amikor tényleg a fiatalok látják ott több ezren, hogy mi is a Szentmisén ott vagyunk, és együtt imádkozunk most majd Bábel Balázs érsek atyával, illetve a sok-sok fiatallal, illetve régebben fiatallal, de nem csak a Szentmisén, hanem, ahogy említette Rita, a gyónások szolgálatában is. Hát nyilván az atyák tudnak segíteni, és szükség van, nagyon nagy szükség van erre a szolgálatukra, mert sokan szoktak lenni, akik kérik ezt a szentséget, és nagyon nagy megtérések is szoktak lenni. Ezzel nem árulok el gyónás titkot, hogy van, aki például a Nagymaros ifjúsági találkozón tette le a bűneit, és utána megtalálta a nővér hivatását, mert olyan nagy hatással volt rá az ifjúsági találkozónak a lelkülete, illetve az, ahogy kiszolgáltatták neki így a kiengesztelődésnek, a megtisztulásnak a szentségét, és akár mondjuk nagyon nagy konfliktusok is megoldódnak így a gyónások közepette, úgyhogy tényleg nagyon nagy szeretettel várjuk az atyákat, hogy minél többen jöjjenek, hát is természetesen a fiatalokat, hogy nyitott szívvel jöjjenek, mert azt hiszem, hát minden korban ez igaz, de a mai világban, ahogy Rita említette, amikor annyi a fake news, a félretájékoztatás, mindenféle olyan dolog, ami Istenben való jelenlétünket és az emberek felé való jelenlétünket tönkreteszi, vagy falat emel e közé, hogy ezeket a falakat így a Szent Gyónásnak a szentsége le tudja rombolni, és akkor az ember úgy megtisztulva, megújulva tudja Isten országát építeni, vagy egész egyszerűen csak a mindennapi feladatait tenni, úgyhogy ez nagyon nagy öröm, illetve még itt szolgálatom, hogy majd Bábel Balázs atyát majd fogadom, és a katyát nagy-nagy örömmel, hiszen hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ő eljön közénk, és tényleg egy tapasztalt, bölcs, nagyon-nagyon felkészült, jó tudású főpásztor jön közénk, aki az ő nagy-nagy élettapasztalatát adja át. Nyilván ő is arról elmélkedve, hogy hogyan tudja a jó Istennel megélni a jelenlétét, és azt továbbadni, így az egyházat építve, Isten országát építve, és hát én úgy gondolom, hogy ő is természetesen, mint forrásként a Szentmise számára az, ami a leginkább nagybetűs életet ad neki, illetve amit Rita említett, a szentségimádás, az oltári szentség előtt való időzés, az, ami segít, hogy tényleg jelen tudjunk lenni az Úrnak, és utána embertársainknak is.
0: Ezeken az alkalmakon szinte minden fél évi találkozón a jelenlétet meg lehet tapasztalni, hogy mennyire jó a találkozás maga. Tehát, hogy semmilyen csatorna vagy kommunikációs vívmány nem pótolhatja az ember-ember közötti legrövidebb utat és Isten és ember közötti legrövidebb utat is. Tehát gondolom, aki többször volt már Nagymaroson, ezt meg tudja erősíteni.
2: Hát igen, mert a közösségnek ereje van. Tehát amikor nem vagyok egyedül, és tényleg fizikailag is ott látom, hogy a másik rám mosolyog, a másik megkérdezi, hogy hogy vagyok, vagy segíthet valamiben, vagy egyszerűen csak együtt nézünk Jézusra, az már egy megerősítő szerintem, hogy nem egyedül vagyok, és ez egy hatalmas nagy ajándék szerintem a mai időben. De hogy személyes kapcsolatokat ki lehet építeni, mert amikor valaki mellé oda kerülök a plébánia kertben, akkor lépten nyomon ugye mégiscsak van egy odaköszönés, tehát hogy van egy kommunikáció, és amikor ez szeretettel van megtöltve, mert mindannyian testvérek vagyunk, tehát úgy vagyunk ott jelen, hogy mindannyian az Isten gyermekei vagyunk és egymásnak a testvérei, akkor elindul egy ilyen látható, tapasztalható, érezhető gyümölcs.
1: Igen, és én úgy gondolom, hogy egész egyszerűen az, hogy adhatja a fiatal önmagát. Azt értem ez alatt, hogy itt tényleg nem kell attól tartani, hogy valaki a Isten kapcsolata miatt, hite miatt esetleg kicikizi, vagy esetleg félni kell attól, hogy bármiféle hátrányba kerül emiatt, hanem meg tudja élni úgy azt az örömöt, azt az evangéliumi fényességet, ragyogást, amit ad a mi hitünk. Mert azért, hogyha megnézzük így a többi közösséget, vagy éppen általában, hogyha az ember akár éli a mindennapjait, akkor oda kell figyelnünk, hogy a hitünket úgy tudjuk óvni, hogy azzal együtt tovább is adjuk azt a szeretetet, amit az Úr Jézus Krisztus az ő feltámadásával hozott nekünk. Itt viszont olyan szempontból ez könnyebb, hogy tudunk erősödni, tudunk töltődni, a remény tud növekedni a mi szívünkben, hogy na, itt vagyunk nagyon-nagyon sokan, többi fiatal is, és van, amikor mesélték, hogy kiderült osztálytársak számára is, hogy mind a ketten keresztények. Őszintén, ahol ők jártak iskolába, nem merték egymásnak megvallani azt, hogy keresztények, de amikor egy ilyen platform van lehetőségük volt, akkor meglepődve vették észre, hogy jaj, de jó, és úgy viccesen ugye elszégyelték magukat, hogy na, nem mertem az Úr Jézus Krisztust megvallani, vagy éppen tanúságot tenni az ő hiteles szeretet, de itt most rádöbbentünk arra, hogy mindketten kedvesen, viccesen, hogy nem kellett volna félnünk, mert mások is vannak, akik ugyanezt a fajta szeretetet szeretnénk megélni, ami nyilván egy ilyen, nem egy szentimentalista, ilyen szirupos valami, senki se értsen féle, hanem az Úr Jézus kereszt áldozata és feltámadása van mögötte, de mégis ez egy olyan közösség, könnyed, játékos, táncos, énekkel teli közösség, ahol ezt úgy könnyedén meg lehet élni, és például az előző találkozón annyira csodálatos volt látni, hogy talán az időjárás miatt nem is volt rá lehetőség, hogy tánc program legyen, viszont a fiatalok annyira rátermettek voltak, és nyilván a Szentlélek indította, hogy ott a félig esős időben olyan fantasztikus táncot jártak, hogy ott látszódott még, hogy akik sose jártak templomba, de ott a vasútállomásnál a peronon ott jártak, ők szívükben is hatalmas öröm támadt, mert látták ezeket a csodás, tiszta szívű fiatalokat, akik ilyen nagy-nagy örömmel táncolnak, úgyhogy ezt úgy könnyebb itt talán egy picit megélni, de nyilván ez azt jelenti, hogy feltöltődik ezzel a szeretettel az ember, és továbbadja ezt az evangéliumi örömet ott, ahol él, azok között a körülmények között, ahol él, azoknak, akikkel találkozik, mert nyilván a szeretetnek ez a természete azért azt is megköveteli, hogyha már jelen volt számomra az Isten, akkor segítsek azoknak is, akik abszolút önmaguknak sincsenek jelen, jó Istennek sem, meg embertársuknak sem, mert tényleg ez a digitális világ annyira kilúgozza a szívüket, hogy egyszerűen szomjú hozzák és éhezik ezt a fajta hiteles közösségi élményt.
2: És hogy ezt tanulni lehet, és hogy ezt szeretnénk, és ez a mottónak a másik része, hogy taníts teljes hittel járni és jelenlétedben élni. Ugye ez egy dalnak az egyik sora, és hogy ez tanulható, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol most tartunk, onnan hív most minket Isten. Tehát nem előrébb, hátrébb, mélyebben, feljebb, lejjebb, ő nem tesz ilyen különbséget, hanem ahol most tartunk, elfogadjuk azt a meghívást, hogy gyere, tapasztalj meg valami mást, amit eddig még talán nem. Akkor mi azt az egy lépést megtehetjük, hogy igent mondunk erre a meghívásra, és aztán a többit pedig rábízzuk, hogy hogyan, mint, és ez az Istennek a csodája lesz, azt hiszem. És nem is talán majd a fizikai gyógyulások, vagy a látható gyógyulások, hanem az, ami a lelkünkbe történik, az egy hatalmas nagy dolog, hogyha szeretettel, örömmel, az ő jelenlétében feltöltődünk, akkor egyszerűen más lesz fizikailag az arcunk, a mosolyunk, a testünk, a gondolataink, és utána a cselekedetünk is. Úgyhogy ez egy ilyen jó, töltődő, zarándok út persze, mert az egész országból hívunk mindenkit. Tudjuk, hogy ez áldozattal jár azoknak, akik messzebbről utaznának, de hogy Simon Dávid atya Sopronból érkezik fiatalokkal, az minimum 3 óra. Tehát hajnalban fognak indulni, hogy elérjenek a találkozónak a kezdetére, és eljönnek, mert fontos nekik ez a találkozás.
1: Viszont pontosan ebben lehet megélni az örömet, mert nagyon nagy élmény szokott lenni számunkra műsorvezetőknek, amikor a rendezvény egy pontján így végig elmondjuk az egyházmegyéket, hogy ki honnét érkezett, akkor tényleg országszerte látjuk, hogy vannak fiatalok, megtapsoljuk őket, nagyon-nagyon örülünk, hogy ott vagyunk több ezren, és az Úr Jézus Krisztus evangélium örömében együtt tudunk lenni, és ahogy így a csoda elhangzott, és hogy nem feltétlenül mondjuk ilyen fizikai csoda történik, a lelki tisztulás, tényleg így a Szent Jónásnak a csodáját is idehoznám, hogy nem csak a fiatalok számára nagy öröm, hogy van egy ilyen lehetőség, hanem azért is hívom az atyákat nagy-nagy szeretettel, mert az atyák számára is nagyon nagy öröm szokott lenni, és nagyon tanúságtevő, amikor megtapasztalják, hogy olyan fiataloknak a Szent Jónását hallgatják meg, akik egy ilyen szlengel élve nem csak úgy begyónnak, hogy nem egyfajta ilyen kliséket mondanak, hanem tényleg komoly olyan Szent Jónások vannak, ami után érződik, hogy az a fiatal testileg, lelkileg, szellemileg, minden szempontból úgy meg tud újulni az emberi kapcsolatai, önmagával való kapcsolata, családtagjaival, szűkebb, tágabb közösségével való kapcsolata abszolút meg tud újulni, na és hogyha van csoda, ez nevezhető nagy-nagy csodának. Ezért hívjuk nagy-nagy szeretettel az atyákat.

0: a szombaton megrendezendő nagymarosi ifjúsági találkozóról, Hadi Ritával, a találkozó egyik főszervezőjével, és Balázs András Váci plébánossal beszélgettem. A nap részletes programjáról, előadóiról és témájáról további részleteket a nagymaros.katolikus.hu oldalon, valamint a nagymarosi találkozó Facebook és Instagram felületein találnak. És a vasárnapi evangéliumot Varga László atya olvassa fel, melyhez Lőrinc Zoltán Péter plébános fűzi gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek. Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített. Bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, és az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül egyetlen fiát küldte el hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták. Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta. Nem olvastátok soha az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi.
2: Az evangélium kapcsán, amit hallottunk, több dolog is megfogalmazódik bennem, de az első a bizalom kérdése. Nagyon nehéz kérdés a bizalom a hétköznapi életben, és az ember sokszor gyanakodva bizalmatlanul tekint a környezetére, mindent gyanúval tekintünk, megvizsgálunk, mérlegelünk, szemügyre veszünk, és nehezen születik meg bennünk a bizalom mások iránt, vagy nehezen tudjuk mások bizalmát kiérdemelni. Ezt mint egy prelúdium, mint egy bevezető szeretném mondani, mert itt ugye az evangéliumban hallottuk, hogy Isten, illetve ez a szőlős gazda, vincellérekre bízza a szőlőjét. És ő maga az, aki ezt a szőlőt megteremti, körülássa, sövénnyel körbeveszi, és amikor kész ez a munka, hív szőlőmunkásokat, és rájuk bízza, és várja, hogy ők beszolgáltassák időben a terményt. Tehát van egy bizalom, ő tesz valamit, és fölfogadja ezeket a vincelléreket, ezeket a szőlőmunkásokat. És azért beszéltem a bizalomról, mert amilyen nehéz megszerezni, olyan könnyű elveszíteni, megőrizni, és visszaszerezni aztán még nehezebb, ha egyszer elveszett ez a bizalom. És mit látunk, hogy talán mi is nem mindig vagyunk hűségesek az Úr szőlőjében, nem mindig akarjuk ezt a terményt, a szőlőt, ugye a gyümölcsöt beszolgáltatni. És éppen ezért talán mi vagyunk néha azok a szőlőmunkások, akik esetleg a bizalommal nem tudunk élni, és talán mi is a szavainkkal megbántottunk másokat, esetleg megöltünk másokat, ha úgy tetszik, egy picit kisarkíthatom. Az ember a szavaival nagyon könnyen és diplomatikusan tud ölni, és észre sem veszi egyébként. És éppen ezért nem baj, hogyha önmagunkat ezeknek a munkásoknak a helyébe tesszük. Mert dolgozni Isten szőlőjében, lenni a katolikus egyházban és élvezni Krisztus bizalmát, ez egy óriási kincs. És látjuk, hogy a világban a bizalom kérdése mindig gyanúval van kezelve. Isten nem tekintett ránk gyanúval, hanem meghívott, mint ez a szőlős gazda, hogy munkálkodjunk az ő szőlőjében. De ő volt az, aki ezt a szőlőt előkészítette, ezt az ültetvényt létrehozta. Mind csak beálltunk dolgozni ebbe. És ez is egy óriási dolog, hogy egy olyan dolgot bíz ránk Isten, ami nem a miénk. Nem mi vagyunk a tulajdonosai. Gyakorlatilag elég nehéz ez a kérdés, mert sokszor az ember úgy gondolja, hogy ami van, azt magának köszönheti. És amit Istentől kapunk, sokszor önmagunknak tulajdonítjuk. És nem nagyon látjuk át azt, hogy valójában egy olyan dolognak lettünk a részesei, amit ő hozott létre, az egyházat, Krisztus vére szentelte meg, Krisztus keresztáldozata hívta létre. És mi is ennek a műnek, ennek a közösségnek, ennek a szülő ültetvének lettünk a megmunkálói, és hogy ez egy nagyon nagy ajándék, mert nem mindenkit hív meg Krisztus a szülőjébe dolgozni, de akit meghív, azt azért teszi, hogy az ő szeretete általunk és mások felé megnyilvánuljon. És éppen ezért nem mindegy az sem, hogy hogyan bánunk a ránk bízott javakkal, kincsekkel, hogyan tekintünk erre az ültetvényre, amelyet az Atya, a Fia által ránk bízott. És a jó hír valóban számunkra ebben az evangéliumban, hogy Isten bizalommal tekint ránk újból és újból, hív, küld, és nem azt várja tőlünk, hogy keresztre feszítsük, megöljük az ő fiát a bűneinkkel, hanem hogy a terményt beszolgáltassuk a maga idejében. Amen.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra. Hírek a Kossuth Rádióban. A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Kinevezték a terrorelhárítási központ új parancsnokát. Holnap is napos időre számíthatunk. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai Magyar Nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét bekérették a moszkvai külügyminisztériumba, majd tájékoztatták arról, hogy az érintett diplomatáknak, akik a moszkvai nagykövetségen, a Szentpétervári és Kazanyi főkonzulátuson dolgoznak, 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Orosz dróntámadás érte Kijevben a Dnyipro folyó egyik hídját. Az ukrán főváros egyik legfontosabb átkelőjén leállították a közlekedést, jelentették ukrán hírforrások. Az orosz erők csapást mértek a kijevi nukleáris kutatóintézetre is, de a kutatóreaktor nem sérült meg. Korábban az ukrajnai Mikolaiv megyében egy 50 éves férfi vesztette életét orosz légicsapásokban, Odesszában pedig legkevesebb egy ember megsebesült, amikor irodaépületben okozott károkat egy orosz drón. Megkezdte első ülését a Városházán az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyen közösen vesz részt Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A testület célja a kormány és a főváros közötti koordináció helyreállítása az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásáért. Több kerületi polgármester ugyanakkor még délelőtt tiltakozott a kormány és a főváros tervezett megállapodásának több eleme ellen. Elsősorban a parkolási bevételek elvonását sérelmezték. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TEK mától az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt, a választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Tűzütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a Zsámbok réti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsteljáró tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett. A helyszínre több tűzoltóegység is érkezett. Ma van a mellrák elleni küzdelem világnapja. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg, összesen 1,5 milliárd forintból. Holnap is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. A hely. 120 másodperc. Mindössze ennyi idő alatt kell elindulniuk a tűzoltóknak a riasztás helyszínére. De vajon mivel töltik az időt a 24 órás összezártságban a bajtársak? Mitől olyan híresen jó a humoruk? És mi ad számukra lendületet egy nehéz nap után, hogy újra és újra egyenruhába bújjanak? A 8. kerületi tűzoltóságon mindez kiderül.
2: A hely. Riportműsor ma este 7 órától a Kossuth Rádióban.
3: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádiószínház.

0: hogy mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Negyedik rész.
2: Beszélgetés a hadimilliomossal. Kérdezem én, hogy van? Erre ő. Köszönöm rosszul. Itt van, kérem, ez az áróra. Hogy a szegényeknek nem szabad 11 után lumpolni, azt értem. Azoknak nincs miből. De mi közöm nekem az árórához? Én megfizetném annak a rongyos kávéháznak, vagy vendéglőnek, vagy Orfeumnak azt a fűtést, és azt a kis világítást. Mi jogom merik azt mondani, hogy én menjek haza zárórakor? És micsoda disznóság az, hogy én csak 3 szobát fűtetek, mikor nekem van szenem, és van szénre valóm. Itt van ez a nagy lakás, 15 szobából, és csak 3-at szabad befűtenem. Ez a gazság, kérem, ezt írja meg. Ez az egyéni szabadság lábbal tiprása. Ez az állam zsarnoksága. Ez ellen folyik a háború. Ez ellen és a demokratikus eszmékért. De a demokratikus eszméknek diadalra kell jutni, ha akármeddig folyik is a harc. De most, ahová az ember néz, mindenütt egy disznóságot lát. Erején. Hát például nézzem most körül, és mondja meg, milyen disznóságot lát. Erre ő. Hát itt van például ön. Itt ül. Ceruza és papíros a kezében. Firkál, és engem interjúvol. Miért van ön itt? Nem disznóság, hogy egy erős, egészséges ember itt van, és nincs a harc téren. Erre én. Megszégyenülten távozom, de megállapítom, hogy a hadimilliomos oly magas rendű, oly okos embertípus, hogy érdemes értük mindent megtenni. Én a magam részéről például boldog lennék, ha az életemet egy hadimilliomosért föláldozhatnám.

A kenguru. Az asszony, akinek egyelőre egy csöppet sem szilfidi alakja azt mutatja, hogy néhány hét múlva gyermeke születik, még korán sem fia hordó, már csak azért sem, mert hátha leánya születik majd. A kereskedő, aki nagy bőrtárcában hordja a kabátja belső zsebében, tehát a keblén, sőt, mivel a hasa a nyakáig ér, a hasán az ezreseket, még nem erszényes állat, sőt, nem is fia hordó. Hindenburg, aki a világháború folyamán gyakran kijelentette, hogy győzni fogunk, mert győznünk kell, még nem ősállat, csak egy nagy szamár. Ellenben fia hordó, erszényes állat, sőt ősállat, a kenguru. Mégpedig nem azért fia hordó, mert lyuk van a hasán, nem is azért erszényes állat, mert a melső lábai rövidek, a hátsók pedig legalább háromszor olyan hosszúak, mint az elsők, és nem azért ősállat, mert lehetőleg még Ludendorffnál is butább, hanem mert a hasán erszénynek nevezhető bőrtarisznyája van, amelyben fiait születésük után jó ideig oly szeretettel hordja, mint a kereskedő az ezreseit, és mert a mai élő állatfajták közül a legrégebbiekhez tartozik, a kazuárral s a csőrös emlőssel együtt. Régebbiek ezek, mint azok, akik 15 nemzedékre vezetik vissza őseiket. A kenguru, melynek többes száma, Sipulus szerint kentek gurulnak, Ausztráliában él. Minden esetre jobban, mint mi, szegény, üres erszényű, és fiainkat nem csak nem hordó, hanem még eltartani sem tudó pestiek. Más földrészen nem is fordul elő, amennyiben pedig még előfordulna, hát eltévedt. A kenguru feje hasonlatos a nyúléhoz, persze jóval nagyobb, és egész alakja hallatlanul groteszk, groteszkebb a kis rotténál is. Járni tulajdonképpen nem is tud. Hátsó lábaival ugrál, úgy szögdel, mint a veréb. Ezzel a szögdeléssel persze nem tud olyan gyorsan haladni, mint a keleti expressz, de mégis gyorsabb a Rákóczi úton elakadt, s húszával egysorban álló villamosnál. A kenguru növényi eledellel táplálkozik, és rá vizet iszik. Semmi különös szokása nincsen, nem káros és nem hasznos, párosával vagy kis csapatokban él. Sok öröme nincsen, nem is úgy, mint a tigrisnek, amely kedvére kikegyetlenkedheti magát, ami, miként az emberek példája mutatja, hozzátartozik az élet gyönyöreihez, sem úgy, mint a kőszáli sas, amely nagy vidékeket beszállva, ha moziba nem is járhat, s a természetből jelzésű filmeket meg nem nézheti, azért aránylag elég tűrhető panorámákban gyönyörködhetik. Mégiscsak úgy elérdegél a jámbor kenguru, apró kis örömek közt, mint egy csekély nyugdíjára támaszkodó, jobbfajta tisztviselő, persze azzal a különbséggel, hogy a kenguru két hátsó lábának alszárán állva inkább csak erős farkára támaszkodik, ha nem is azért, hogy életét tengesse, hanem csupán azért, hogy el ne dűljön. A szerény körülmények közt szerény életet élő kengurunak csupán vágyai vannak a nagyobb stílű életre –

kutya. A kutya házi állat. Három fő részből áll, úgy mint fej, törzs és végtagok. Ha ezen részek bármelyikét a kutyából elvesszük, akkor a kutya elromlik, és többé se nem szalad, se nem ugat, egyáltalán nem működik tovább. Különféle kutyák vannak, úgy mint pulikutya, komondor, vizsla, agár, szentbernáthegyi, újfunlandi kutya, ölebb, kis gírhes, nagy dög, mopszli, nyakszli, vonítós sühögér, kiskutya, nagykutya, tarkakutya, sajókutyám. A kutyuskám az nem kutya, hanem, amint egy ilyen kiváló természettudós földerített, egy nő. A kutya igen hű állat. Ha a gazdája megrúgja, akkor meglapul és nyalogatja a cipőjét. Ha pedig meghal a gazdája, akkor a kutya nagyon szomorú lesz. Sőt, van olyan kutya is, amelyik a gazdája halála után nem eszik, nem ugat, lefekszik, és ő is meghal. Nem úgy, mint például a zsebóra, amely a gazdája halála után is közönyös ketyegéssel jár tovább, amiért is a zsebóra egy hűtlen kutya. A kutya örömének azáltal ad kifejezést, hogy a farkát csóválja. Ha pedig a farkát levágják, akkor a fejét csóválja. A kutya valamennyi állat közt a legértelmesebb. Igen tanulékony, például rövid néhány esztendős fáradozás után már megérti a saját nevét. S ha azt hangosan kiáltják, a kutya dühösen ugatni kezd, ami azt jelenti, hogy hagyják már békén. De a kutya nem csak szellemileg fejlett, hanem lelkileg is. Némelyik annyira mély lélek, hogy emlékeztet a lírai költőkre. Ugyanis ezek a költői lelkű kutyák, ha feljön a hold, és az ég tetején szépen ragyog, szintén ugatni kezdenek. A kutyának veszedelmes betegsége a veszettség, ami igen ragadós nyavaja. Az ember is megkaphatja, és harapás által terjed. Mégpedig úgy, hogy vagy a veszett kutya harap meg egy embert, vagy a veszett ember harapja meg a kutyát. A kutyának a veszettségen kívül legfőbb ellensége a sintér. Ez egy olyan úriember, aki drótkarikával jár az utcán, és ha meglát egy kutyát, utána szalad, a drótot a nyakába veti, és elkezdi a kutyát húzni. Mire a kutya gazdája pedig két pofont ad a sintérnek, a gazdát a rendőr fölírja, és utcai botrány miatt fizet 20 korona bírságot. A bírság lefizetésének napján a gazda a kutyának 5 flemmet ad és 2 rugást, mikor pedig a gazda ebéd után elmegy a kávéházba feketézni, a felesége úgynevezett vigaszt cviki puszit ad a kutyának, ami, ha öreg és csúnya az asszony, még csak fokozza és betetézi a szegény kutya szenvedéseit. A veszettség ellen Pasteur nevű francia orvos kitűnő szérumot talált föl, de a sintér és a cviki puszi ellen ő sem tudott még semmit kitalálni. A veszettségen kívül még nagy baja a kutyának az elveszettség, ami ellen az apró hirdetések s a megtaláló fejére kitűzött illőjutalom szolgál. A kutyáról szóló eme tanulmány keretein belül meg kell még emlékeznünk az ebzárlatról, amit plakátokon tesztek közhírré a városban. A plakátok arra valók, hogy azt a kutyák elolvassák és pontosan betartsák. Azért helyezik el rendszerint az utcasarkokon. A kutyát házőrzésre, a szoba bepiszkítására, mások zavarására, a házi úr és házmester bosszantására használják, tehát igen hasznos állat. Csontjából rongyot készítenek, húsát várostromok alkalmával eszik.

féltékeny ember. A féltékeny ember megkérdezi a feleségét, hogy miről szól a regény, amit olvas. Izgatottan kérdezi, mert rettentő gyanú marcangolja az ő szívét. Vagy boldog szerelemről szól a regény, vagy boldogtalanról. Ha boldogról szól, akkor biztosan azért olvassa az asszony, hogy abban élje ki a fantáziáját, mert őt nem szereti. Ha boldogtalan szerelemről szól, akkor azért olvassa az asszony, mert boldogtalan, tehát őt nem szereti. Ha azután nem szerelemről szól a regény, hanem mondjuk közönséges detektív regény, akkor a féltékeny ember tévedett. Ha, nem tévedett. A ravasz asszony csak azért olvas detektív regényt, s nem szerelmit, mert el akarja terelni az ő gyanúját arról, hogy igazában milyen ábrándok foglalkoztatják. Ha a féltékeny ember tárlatra megy a feleségével, s az asszony alaposan megnéz egy férfi portrét, már ez gyanús. Hát, ha még egy valóságos férfit néz meg, aki maga is nézi a férfi portrét. Ha meg nem a férfi portrét nézi, hanem mellette a koros hölgy képmását, akkor

akkor csak leplezi igazi érdeklődését. De ha például csendéletet vagy tájképet néz elmerülve, na hát ez egészen közönséges szimulálás. Ha az asszony színházba akar menni, bizonyosan tetszik neki X úr, a hős szerelmes. Ha moziba megy, az csak azért történik, hogy lássa a szép Valentinót. Ha nem tetszett neki a darab, s duzzogva mondja, hogy hülyeség volt, persze, mert nem játszott benne a Valentino. Ha az asszony el akar menni sétálni a férjével, vajon kinek akarja magát mutatni, vagy kit akar látni? Igen, igen, a múltkor is azt mondta, ne erre menjünk haza, hanem arra, mert arra közelebb, pedig arra direkt messzebb. Meg is fogja mérni pontosan a két utat, s meg lesz a döntő bizonyíték arról, hogy valakije van. Feltétlenül kell, hogy legyen. Ha nagyon gyakran főz zöldborsót, bizonyos, hogy ő a zöldborsót szereti, az a kedvenc étele. Borzasztó! Egyszer a féltékeny ember felesége hosszan elmerülve szerelmesen nézett a férjére, egyenesen az arcába, bele a szemébe, és boldogan mosolygott. A féltékeny ember elsápadt, és reszketni kezdett, mert ezt gondolta. Tehát mégiscsak van valaki, s az éppen rám hasonlít.

0: költő. Vagyis, hogyan készül a szerelmes vers? A költőt két alaptulajdonsága vitte a költészetre, melyeket egynek-egynek is tekinthetünk. Nem tudott korán lefeküdni, és nem tudott korán fölkelni. Ezen felül sápadt is volt, sűrű fekete haja is volt, pénze sem volt. Minden kellékkel föl volt szerelve, hogy legalábbis közepes költő legyen belőle. Elővette tehát ceruzáját, és megkezdte az emberiség ellen való aknamunkáját. Leírta ezt a két szót: rád írom, és rád írom. Ezzel megvetette első, mégpedig szerelmi költeményének alapjait. Mert a két szó köré, mint maga köré, tüstént megindult a kristályosodási folyamat, így: szerelmedet várva, versemet rád írom, avagy, hogy mást mondjak, hol is a rád írom. A kristályosodási folyamat befejeződésével készen volt a három strófás szerelmi költemény. A költő hamarosan megkapta az első szerkesztői üzenetet is, itt-ott még kissé döcög, de csak folytassa, mi már ebben a próbálkozásban is látjuk az oroszlánkörmöket. Igazi oroszlánkörmöket ugyan még soha nem láttunk, de öreg afrikajárók azt mondják nekünk, hogy azok pont így néznek ki. A rád írom és a rád írom játékos rím, mesteri ötlet. Ön a jövő zenéje. Önre van szüksége ekkornak, ennek az expresszionizmustól, aktivizmustól és más izmusoktól agyon kompromitált és szegény, beteg kornak. A költő miután megfogadja, hogy soha az életben nem vállal semmiféle polgári munkát, és életét az irodalomnak szenteli, hozzálátott második költeményének megírásához. A költemény alapja megint két szó lett: arancsolnak és parancsolnak. Ez a költemény már meg is jelent az Eget vívás című irodalmi lapban, mely a fiatal oroszlánköröm tulajdonosnak volt az arénája. Hogy el ne felejtsem, ez is szerelmi vers volt. A költő különben el is határozta, hogy a szerelmi lírát fogja előszeretettel művelni. Hogy ezt zavartalan sikerrel tehesse, szakított ő vele. Az ideáljával, egy csinos és kedves barna kislánnyal. Mert a költő alapjában véve nem volt egészen ostoba ember, és így kellő időben észrevette, hogy vagy barna kislány, vagy szerelmi költészet. Másképpen gyönyörű szerelmi költemények csak is a teljes és tökéletes szerelmi boldogtalanságból fakadhatnak. Mivel pedig a szóban forgó barna kislány már-már csak nem meghallgatta a költő esdeklő kéréseit, szükségessé vált a gyors szakítás. Igenis, céltudatos költő, ha véletlenül nem olyan szerencsés, hogy már ab óvó boldogtalanságra kárhoztatott szerelmi epekedésbe esik, szakít szerelmének tárgyával. A költő persze költői működésének során fokozatosan fejlődött. Csak hamar annyira jutott, hogy már nem játékos rímekből indult ki, hanem minden egyes költeménye valóságos élményből fakadt. Hogy hogyan fakadt az élményből a költemény? Ez egy eseten, amelyet elmondok, gyönyörűen szemléltethető. Íme az eset. A költő a kávéházban ült, mégpedig az ablakban, és sóvárogva nézte ablakon keresztül a zajló életet, különösen a nőket. Versen is törte a fejét, de nem volt témája. A zajló életet tehát abból a szempontból is sóvárogva nézte, hogy vaj, ha ez a zajló élet valami feldolgozható motívumot vet neki magából. Olyan sóváron nézte tehát a zajló életet, hogy sötét szeme majdnem kigyúlt, sápadt arca falfehérré vált, ajkai remegtek, sűrű fekete haja szinte felborzolódott. Irodalmi tankönyvek ezt az állapotot a szülés fájdalmának mondják. Hát, amint sóváróva nézi a költő az üvegen át zajló életet, egyszer csak elsétál ám az ablak előtt két szép kislány. Olyan szépek voltak, mint két virágszál, hogy magam is belekontárkodjam egy szerény hasonlattal a költészetbe. A költő rájuk néz. Ők is néznek a költőre. Az egyik így szól a másikhoz: nézd azt a majmot, olyan, mint egy pávián. És mindketten elnevették, mondhatnám, elvakkantották magukat. Ah, ez Agi, felhívás kalandra, dobban meg szíve a költőnek, aki csak a mozgó ajkat s a nevetést látta. Utána kell menni, megyek is? buzgott a költő. Buzgott, de nem mozdult. Nem mozdult, hanem habozott. Mert ha megy, akkor esetleg sikeres kalandban lesz része, és nem születhetik meg a költemény. Márpedig első a művészet. A költő tehát ülve maradt. Még egy utolsó sóvár tekintetet vetett a két lányka után. Azután elővette ceruzáját, és elkezdte sorait róni a papíron. Ó, hölgy, kitekinteted, égi mosolyjal rám vetéd.
1: Mire jó a rádió? Rádió. Bölömbér bácsi például nem is hiszi, hogy milyen nagyszerű találmány ez. A hang számára nincs távolság, és nincs akadály. Keresztül tör a hegyeken. Úgy fut keresztül az emeletes házak falán, bútorain, emberein, mint a napsugár az ablaküvegen. Vagy mint a fecske a levegőn. Illetve, ha ez a hasonlat is rossz lenne, a helyzet röviden az, hogy fölzendül Párizsban a hang, és az ember nyomban hallja Budapesten, Honoluluban, Tahiti szigetén, sőt, ami már szinte hihetetlen, még talán Kiskupacon is. Párizsban, Londonban, New Yorkban fölzendülő élő eleven hang Kiskupacon hallható. Na hát, ennek a csodának van egy kis, hogy úgy mondjam, perspektívája. Én például, ha ezt jól elgondolom, egészen fölizgulok, föllelkesülök, kezdek számítani, kombinálni, tervezni, kezdek hinni az emberben s a társadalomban. Kezdek hinni nem kevesebben, mint az igazságban s az általános jólétben. Persze úgy, hogy az ma még nincs, de majd lesz. Tehát még egyszer Párizsban fölzendül a hang. No de micsoda hang? Minden esetre legalábbis valami nagyszerű zene, amely mondjuk úgy egy érzésbe forrasztja a honolului és a kiskupaci szíveket. Vagy azután, mert az érzés még nem minden, Párizsban fölzendül a szó. A szó a gondolat hordozója. Valaki beszél, aki az emberi értelmesség és a kultúra csúcspontján áll. Beszél, tanít, fölvilágosít, bizonyít és meggyőz. Mert kell, hogy mindennek a világon meglegyen a maga helyes módja, hogy minden bajból legyen kivezető út, hogy legyen irány, amely visz előre és fölfelé. Párizsban vagy másutt megszólal a bölcsesség és a jóság, és elárasztja a földgömböt. Nincs akadály, mert sem a távolság, sem a hegy és a folyó, sem a kaszárnyák falai nem azok többé. Nincs távolság sem a térben, sem az időben. Szól az értelem beszéde, és nyomban hallani, kapiskálni, érteni és akceptálni kell, nyomában csak hamar el kell majd következniük a tetteknek, az okos és igazságos tetteknek. Az értelem kigyúlt fényében úgy sorvad el az ostobaság, a gonoszság és a szegénység, mint a napfényben elpusztulnak a pinceférgek. Nagyszerű és remek, és felséges, és isteni, s amilyen exaltált szót csak ki tud az ember találni. Hoc ide azt a kagylót, hadd teszem a fülemhez, és hadd örülök az örülőkkel, hadd ülök diadalt a diadalt ülőkkel. Kezembe veszem a kagylót, a fülemhez emelem. Budapest beszél, várom áhítattal és szívdobogósan. Megrecsen ám a borízű műbasszus, Budapesten fölzendül a hang, száll a szó, és hallom ám. És akkor a lúdtalpú király nagyot ütött tenyerével az asztalra, s így szólt. Nem úgy van az öcsém.
2: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. A negyedik részt hallották. Közreműködött Görög László, Tamási Zoltán, Udvarias Anna, Jaskó Bálint, Sóvári Fehér Anna, Szervét Tibor, Jámbor Nándor. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21:06 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: A zene világnapját ünnepeljük ma. Számos hazai intézmény és a Bartók Rádió is készül programokkal. A Szóda vendége pedig Fazekas Gergely zenetörténész. A zongora világ klasszisai, a Nagy Liszt maraton, rangos nemzetközi koncertek és ünnepi műsor Cifra György születésnapján. Meghirdették a Cifra Fesztivál új évadát. És válogatás a diafilm hőskorából. A legendás alkotó Zórád Ernő diafilmes munkáit mutatják be a BÁV galériájában. Mindezekről szó lesz a Szódában 3 óráig. Jó napot kívánok, én Nánási Janikó vagyok, a mai műsort Farkas Szabolcs szerkesztette. A stúdió vendégünk tehát ma délután Fazekas Gergely zenetörténész, a Zeneakadémia docense és a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek művészeti vezetője. Szervusz, köszöntünk nálunk.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Bár világszerte már 1975 óta számon tartják ezt a napot, mint a zene világnapját, úgy tudom, hogy Magyarországon csak 40 éve emlékezünk meg rendszeresen erről a napról, amelyet Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezett, és ez jó alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet a zene fontosságára, vagy a zenei nevelés közösségformáló szerepére, ezt tesszük ma mi is. Fazekas Gergely zenetörténésszel tehát lehetséges, illetve ezt kérdezem tőled, hogy lehetséges-e, hogy mióta ember él a Földön, azóta hallgat zenét valamilyen formában, sőt esetleg műveli is?
2: Valószínűleg igen. Ugye az egy nagy kérdés, hogy például a madarak éneke a zene-e, tehát hogy ahhoz, hogy valami, ami hangzik, azt mi zeneként fogjuk fel, ahhoz nem csak az kell, hogy ez a dolog hangozzon, hanem az is, hogy mi felfogjuk azt, hogy ez zene. Tehát ugye a madarak számára valószínűleg a saját énekük az nem zene, hanem az egy kommunikációs forma, de ha akarjuk, akkor mi ezt hallgathatjuk így. Ugye az egy, az a kérdésnek az a része, hogy vajon hallgattak-e és művelték-e az emberek a zenét, ugye az évezredek során, amióta mondjuk tudható az, hogy létezik zene, ugye egészen hosszú ideig csak akkor szólalhatott meg egy térben zene, ha valaki zenélt. Tehát ez egy nagyon rövid időszak az elmúlt 100 év nagyjából, hogy úgy is megszólaltathatunk zenét, hogy valójában nem tudunk zenélni.
1: Már az ókori civilizációkkal elindult a zenekultúra?
2: Abszolút. Tehát ugye a zenének már az ókori civilizációkban és gyakorlatilag a Föld minden térségében, tehát Kínában, meg Babilonban, meg a görögöknél a zenének nagyon-nagyon fontos szerepe van, tehát azt is mondhatnám, hogy talán fontosabb szerepe van, mint ma, mert ugye ma mindenhol körülvesz minket a zene, de akkoriban a zenének súlya volt ezekben a kultúrákban, tehát akár politikai vagy morális tartalmat társítottak a zenéhez, tehát egy uralkodónak a zenei reprezentációja az egy nagyon-nagyon fontos kérdés volt.
1: És az mikor jött el, amikor a zenét már önmagáért, az esztétikai élményért kezdtük el hallgatni, vagy kezd el hallgatni az ember?
2: Igen, biztos, hogy létezett az ókori kultúrában is olyasmi, amit ahogy mi ma a zenét hallgatjuk, de azért azt lehet mondani, hogy a nyugati vagy európai zenetörténetében hát tulajdonképpen a 18. század végéig a zenének majdnem mindig volt funkciója.
1: Egyházi, liturgikus
2: egyházi,
1: például.
2: Vagy színházi, vagy valami ritushoz kapcsolódó. Tehát az, hogy úgy hallgassunk zenét, hogy kifejezetten a zenehallgatás kedvéért, vagy hogy közben az ember nem tudom, gondolkodik a saját életén, de hogy egy olyan térben vagyok, mondjuk egy hangversenyteremben, ahol amit kifejezetten azért hoztak létre, hogy ott zenehallgatás történjen és semmi más, az egy nagyon-nagyon friss, mondjuk 150 éves, vagy kicsit több hosszabb fejlemény.
1: És mikor történt az, hogy a művészi zene, nem tudom jó kifejezése ez, de mondjuk így a művészi zene és a könnyű zene egyszer csak ketté vált?
2: Hát igen, ez egy bonyolult kérdés, mert azért ez a magas művészi zene már a középkortól egy nagyon jellegzetes dolog, hát akkor is létezett populári zene, csak arról nem tudunk semmit, mert nem írták le. Uh-huh. Tehát nagyon hosszú ideig csak olyan zenéket ismerünk, amiket leírtak, ez pedig a legmagasabb rendű zene volt. És valójában az, hogy a populári zenéről egyáltalán tudunk valamit, vagy a populárisabb műfajokról, az a 18-19. Század, amikor ugye már olyan olcsón lehetett mondjuk kottákat kiadni, hogy érdemes volt ilyen nem olyan izgalmas, vagy nem annyira értékesnek tartott zenéket is közreadni. Ugye Mozart varázsfúvoláját szokták, amit 1791-ben mutattak be, az utolsó ilyen emblematikus művek egyikeként említeni, ahol még egymás mellett van ez a nagyon populáris és a nagyon magas rendű, és utána ez szétválik.
1: Azt tudom, hogy te mindenevő vagy a zenében, tehát a populárisat épp úgy szereted, mint a klasszikusat, vagy a komoly zenét. Így van?
2: Így van, abszolút.
1: Van
2: abszolút.
1: Egy úgynevezett dalszerelő műhely című sorozatod is, amelyben kimondottan popszámokat elemzel, sőt a négynegyed című kötetedben a klasszikus zene mellett ott van a popzene is, tehát nem csak Ligeti Györgyről vagy Schubertről írsz, hanem például a Carson Komáról is.
2: Igen, igen, nekem, hát egyrészt azt hiszem, tehát így vagyok húzalozva, másrészt ugye van három tinédzser gyerekem, tehát ha én nem szeretném a popzenét, akkor nem lenne annyira jó az életem otthon, de szerencsére szeretem, és én azt gondolom, hogy mindenféle szervezett hangzás, most nevezzük így a zenét, az borzasztó érdekes lehet, tehát nem attól válik egy zene értékessé vagy értéktelenné, hogy egyszerű, vagy hogy milyen műfajba tartozik, és az a tapasztalatom, hogy az, hogy mit tekintünk értékesnek, az nagyon sokban azon is múlik, hogy hogyan fordulunk ahhoz a zenéhez. Tehát, hogyha érdeklődéssel odafigyelve fordulunk egy popszámhoz, az is nagyon izgalmas lehet, és ha háttérzeneként hallgatunk egy klasszikus zenét, akkor az is elvesztheti az érdekességét.
1: Ez ebben a kötetedben igazán személyes, szubjektív írásaid vannak. Ezzel is az a célod szerintem, hogy közelebb vidd az emberekhez a zenét, tehát hogy akár a klasszikus zene vagy a komoly zene se legyen olyan megközelíthetetlen, ami ennek sokan érzik. Úgyhogy gyerekekkel is szívesen foglalkozol, erről fogunk még beszélni a szód a későbbi perceiben. Most arról lesz szó, hogy zenei eseményekből egyébként nem lesz hiány ősszel, mert október közepén kezdődik például a Cifra Fesztivál, amelyet ezúttal Luxemburgban nyit majd meg a főszervező Balázs János zongora művész. A koncertsorozat ezután Brüsszelben folytatódik a Liszt intézetben, utána következik Zalaegerszeg. November 5-én Cifra György 105. születésnapján Ágyuk és Virágok címmel ünnepi előadás lesz Budapesten a Magyar Zeneházában. A rendezvény egészen jövő tavaszig várja a látogatókat. Balázs János zongora művésszel Gödöllei Anna beszélgetett.
3: Óriási büszkeség, egy igazi nemzeti kincs Cifra György öröksége, ráadásul ez nem világon nagyon elismert. A következő évadban, amelyet most bejelentettünk, New York-i Carnegie Hall, Luxemburgi Philharmonia, Brüsszel, London, Cadogan Hall, a Royal Philharmonia Orchestra is vár a fesztiválra, vár a magyar művészekre, a magyar művészetre, Liszt Ferenc és Cifra György örökségére, és kiemelt figyelmet kell szentelnünk ennek az örökségnek, hiszen ez egy Liszt Ferenctől eredeztethető, magyar zongora iskolát felvonultató, ugyanakkor teljes nemzetközi zenei életet megkódító, különleges örökség, amely a 20. században ment végbe, és amelynek Cifra György volt az egyik legikonikusabb előadója.
4: Itthon is tartogatnak egy monumentális vállalást. November 8-án jön a nagy Liszt maraton. 3 koncert egyetlen nap alatt a Zeneakadémián.
3: Minden évben jelentkezem egy maratonnal, amivel adózok Cifra György emléke előtt is, és nagy zeneszerzők emléke előtt is, idén Liszt Ferencre esett a választás.
4: Mind a 19 magyar rapszódiát és a 12 transzcendens etüdöt eljátsza. Fizikailag és mentálisan egy hihetetlen nagy teljesítmény. Hogyan készül erre?
3: Én azt hiszem, hogy Liszt Ferenc művészete annyira közel áll a szívemhez, annyira abból táplálkoztam gyerekkoromban, annyira ott van a mindennapjaimban, hogy szinte olyan, mint a levegő számomra. És a maratonnak egyáltalán nem az a jelleme és jellege, hogy a sport teljesítmény legyen, hanem inkább azt a flow élményt szeretném átadni a közönségnek, ami Liszt művészetében jelen van, és talán soha még nem volt ilyen alkalom a magyarországi közönségnek, hogy egy nap alatt 3 koncerten több mint 6 órányi Liszt művet, grandiózus Liszt sorozatokat hallhasson a közönség, és én ezzel szeretném tiszteletemet kifejezni a zseniális szerző iránt és a legnagyobb Liszt interpretátor iránt Cifra György emléke előtt tisztelegve. De itt szeretném megemlíteni, hogy olyan ragyogó zongoristák lesznek a szezon vendégei. A magyar zongoristák közül Farkas Gábor, Érdi Tamás, vagy a külföldi hatalmas Grammy-díjas és világszerte ismert művészek közül Dani Trifonov, vagy Vegyim Holodjenko, és nálunk a Cifra Fesztivál kiemelt figyelmet szentel a tehetségtámogatásra. Most már több mint 100 olyan díjazottunk van, mentorátunk, akik az elmúlt 10 évünkben hatalmas, nagy tetteket hajtottak végre a nemzetközi és hazai zeneművészet terén, és támogatjuk abban őket, hogy a tehetségük legjavát tudják hazánk szolgálatába állítani.
4: Ön szerint hogyan lehet azt elérni, hogy az ember felnőtt korában Liszt műveit hallgatva, vagy éppen játszva flow élményben részesüljön?
3: Az a legszebb a zenében szerintem, hogy mindenfajta előképzettség nélkül lehet élvezni, ha és amennyiben az előadó a lehető legmagasabb színvonalat képviseli, és szívből játszik. Különben valami hiányzik, vagy a közönség érzi rosszul magát, vagy az előadó művész. Liszt művészete annyira európai, annyira világfé, és annyira egyben magyar, hogy ezért töretlen sikere van Liszt művészetének, és azt hiszem, hogy ezért is fontos azt az előadó művészt, aki minden kétséget kizáróan az egyik legnagyobb interpretátora volt, Cifra Györgyöt, éltetni és az ő örökségét továbbadni a fiatal generáció számára. De a Cifra György Fesztivál következő évada egyben fókuszál Kálmán Imrére is, akinek 145. évfordulóját ünnepeljük, illetve hát az egyik legnagyobb zeneszerzőt, Beethovent is ünnepeljük, aki 200 éves lesz.

0: Folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban Fazekas Gergely zenetörténésszel a Zenevilág napján. Idén április óta vagy művészeti vezetője a Magyar Rádió művészeti együtteseinek. Tegnap volt egy nagy sikerű koncertetek a Műpában, ahol átadták az évad művésze díjakat is, és te mindenkiről, minden díjazottról, vagy szinte minden díjazottról mondtál valami személyes kedvességet. Tavasz óta már ennyire megismerted őket, ennyire összekovácsolódtatok?
1: Hát ez talán így nem igaz, de azért nyilván ugye ez egy nagyon nagy társaság, tehát hogy ugye a kórus és a zenekar együtt, és most együtt léptek fel, ugye Rachmaninov Harangok című művét adták elő, tényleg nagyszerűen sikerült, hát ez 130 ember nagyságrendileg, tehát azért ez egy nagyon nagy társaság, de persze azért fokozatosan megismernek, meg én is megismerem őket. Én szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogyha ilyen pici személyes gesztusokat tudunk tenni akár a közönség előtt, akkor a közönség is azt érzi, hogy ennek az együttesnek a része valamilyen módon. Ugye Horváth Csaba az kórusból, ő lett az évad művésze a basszus szólamból, és Csizmadi András az obol szólam vezető lett az évad művésze a zenekarból, ugye itt a zenekar és a kórus tagjai szavaznak egymás között, és az egy nagyon szép mondat volt, amit találtam, és ezt ott el is mondtam a Műpában, hogy Csizmadi András egy korábbi ilyen bemutatkozó videóban azt mondta, hogy a Magyar Rádió szimfonikus zenekar olyan, mint egy svájci bicska, mert annyi mindenre alkalmas, mert játszik operát, meg szimfonikus zenét, meg kortárzenét, meg régi zenét, meg kamarazenét, meg mindenfélét, úgyhogy az évad művészei ebben a svájci bicskában az éles pengék.
0: Na megnézzük mindjárt, hogy ez a svájci bicska miket játszik ebben az évadban, de még egy szót arról, hogy amikor megkaptad ezt a feladatot, akkor azt mondtad, hogy hét szerepet szánsz magadnak. Kiket, miket akarsz összekötni, és hol tartasz ebben?
1: Hát igaziból minél több minden, tehát lehet, hogy ez a híd szerep, ez kicsit olyan, mint vannak ezek a nagy amerikai városok mellett lévő ilyen autópálya, kanyargó, ilyen soksávos, tehát hogy mindenfelé kanyarog. Mm. Tehát egyrészt van a működésben ugye egy fontos szerepe szerintem a művészeti vezetőnek, aki ugye a vezető karnagyokkal együtt összeállítja az évadtervet, hogy a praktikus szervezési részt végző kollégák és a művészeti munkát végző kollégák között egyfajta kapcsot képezzek, de én azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a híd szerep az a közönség és az együttes között is létrejöjjön, akár konkrétan mondjuk úgy, hogy nyilatkozom a rádióban, akár úgy, hogy olyan programokat találunk ki, amelyek ezt a kapcsolatot erősíteni tudják, mert valami olyasmit is nyújtanak a közönségnek, amit adott esetben korábban nem, vagy nem szokás, tehát hogy abban gondolkozunk, hogy ugye a 27-28-as évad, hiszen a mostanit még az elődöm Migris György állította össze, abban már ez látszódjon.
0: A most kezdődött évad több mint 40 koncerttel, nagyszabású oratórikus művekkel és stílusokon átívelő programokkal indult el. Ez akár már a te elképzelésedet is tükrözhetné, hiszen te is szereted átlépni az egyes stílusokat, műfajokat, elég tág határok között mozogsz, mint zenetörténész is, a baroktól a kortárs zenéig.
1: Igen, ilyen szempontból ez teljesen passzol, és valóban nagyon izgalmas ez a nem tudom, svájci bicskasága az együttesnek.
0: Nem emeljünk ki néhány izgalmas programot.
1: Hát például, ami egy ilyen nagyon érdekes kapcsolódás, ha már szóba került a régi zene, meg az új zene, hogy október 21-én a Mátyás templomban egy Bach rekonstrukciót fog majd előadni az együttes, a kórus és a zenekar. Karosi Bálint rekonstruálta Bachnak egy elveszett passióját, amiben részben Bach tételeket fogunk hallani, részben Karosi Bálintnak a saját zenéjét, tehát ez kicsit az a fajta rekonstrukció, amikor nem tudom, a Louvre épülete előtt egyszer csak egy üvegpiramis megépül, tehát nagyon kortársa, nagyon régivel összekapcsolódik. Ugye egy nagyon fontos szereplője az együtteseknek ugye a rádió gyerekkórusa, akik október 22-én a Lipcsei gyerekkórussal adnak közös koncertet, tavaly jártak kint Lipcsében, most a lipcseiek jönnek ide. Aztán lesz egy orosz műsor, Borodin és Rimszkij-Korszakov, ahol Langer Ágnes az egyik első hegedű, vagy koncertmester fog szólót játszani. Szóval tényleg nagyon-nagyon sokféle műsort kínál ez az évad is.
0: Ha már a gyerekeket újra említettük, a gyerekeknek nem csak jó zenét kell hallgatniuk, hanem igényes képekkel, könyvillusztrációkkal is kellene találkozniuk. pláne, hogy kiváló magyar illusztrátoraink voltak, vannak. Hári János, Gulliver, a Császár új ruhája, néhány klasszikus abból a 12 műből, amelynek képei a hétvégéig láthatók egy kiállításon Budapesten. Zórád Ernő legendás diafilm illusztrációit mutatják be a BÁV aukciós ház és galériában. A művész születésének 115. évfordulója alkalmából Fertőszögi Péter művészettörténésszel, a galéria művészeti igazgatójával Pintér Edina beszélgetett.
2: A diafilmgyártó vállalat annak idején megkérte arra, hogy egy-egy történethez készítse el a rajzokat, és hát mi ezeket az eredeti, többnyire tussal és akvarellel készült rajzokat állítjuk ki, 12 történethez kapcsolódó illusztrációkat.
3: Ezek az akvarellek, ezek a tussrajzok, ezek fenn vannak a falon, elmesélik a történetet, egyik szellemesebb képi megvalósítás, mint a másik, és van itt egy csomó diavetítő, hosszú csőrű, mély gyertyával megvilágított. Honnan vannak ezek a csodamasinák?
2: Szerettük volna bemutatni a diafilmgyártás történetét is, tehát tényleg a Laterna Magica-tól elkezdve egészen a 80-as évek diavetítőig, hiszen ugye nem szabad elfelejteni, hogy körülbelül az 1950-es évek közepétől, mondjuk azt mondom, hogy az ezredfordulóig nagyjából diafilmeken keresztül lehetett oktatni, vagy lehetett mesélni a gyerekeknek, de az 50-es években a különböző népszerűsítő előadások, vagy egyszerűen csak a továbbképzések is ilyen diákkal mentek. Ez egy hihetetlen gazdag tárháza a magyar tudománynak, a magyar művészetnek.
3: Ahogy az ember sétál ezek között a illusztrációk között, megdöbbenti az a gazdagság, az az aprólékosság, ami megjelenik ezeken a rajzokon. Pedig illusztrációk, azt gondolná az ember, hogy ezt sokkal egyszerűbben is el tudja intézni egy művész. Mégis nála a jellemek, a karakterek, a helyzetkomik csodálatosan előjönnek.
2: Zórád Ernő a 20. századi magyar grafika történetének egyik zseniális mestere, tényleg világszínvonal az, amit ő képvisel, és hát közönség nagy része ugye úgy ismeri, mint a Tabán megörökítőjét, hiszen a 30-as évek elején lebontott Tabánt rajzolta, akkor ugye ott volt a bontásnál, rajzokat készített, és aztán ezt a eltűnt Krúdi-szerű világot élete végéig megelevenítette akvarelleken, képeken, de talán kevesebben tudják, hogy emellett ő az 1940-es, 50-es évektől a magyar alkalmazott grafika, így a diafilmek, az újságok illusztrációinak egyik legjelesebb képviselője volt. Egy jellegzetes történet az övé, gyakorlatilag a háború után nem illeszkedett bele abba a kultúrpolitikai vonulatba, és menekülő útvonalként az illusztrációk felé és az alkalmazott grafika felé fordult. Magazinoknak készített illusztrációkat, ő a karikatúrának is az egyik atya Magyarországon, és hogy el ne felejtsem a képregénynek. Az ő nevéhez fűződik az első szóbuborékos képregény, a Vinettu, amely azt hiszem 1957-ben jelent meg, és hát ha végignézi az ember ezt a 12 történetet és az ehhez készült rajzokat, akkor döbben rá, hogy micsoda hihetetlen beleérző képessége volt és ábrázoló képessége volt neki, mint illusztrátornak a téma iránt. Ezek nem egysikú rajzok, nem egy művészi karakternek a megnyilvánulásai különböző történetek keresztül, hanem minden történethez, a történet hangulatához, vagy az adott nép rajzi és vizuális kultúrájához alkalmazható stílust alakított ki. Tehát például a Hári János esetében egy kicsit a magyar Biedermeier kultúrája jelenik meg, és a 19. század formavilága. Amikor a Don Quixote-t nézzük, akkor ott ez a kicsit ez a spanyol expresszionizmust és egy kicsit expresszívebb hangvétel jelentkezik. Ha a Mark Twain történeteket nézzük a falakon, a Tom Sawyert, vagy a Huckleberry Finn-t, akkor sokkal inkább érezzük az amerikai rajzkultúrát és az amerikai 19. század végi, 20. század elejé formakultúrát tökéletesen igazodva az adott történethez, és amikor mesét kell ábrázolni, például a Császár új ruháját, akkor pedig tud a gyerekek nyelvén szólni. Van, amikor egészen plasztikus, van, amikor egészen realisztikus, máskor meg, amikor egy gyerek történetet illusztrál, akár síkszerűvé, nagyobb foltokká varázsolja a figurát, hogy a gyerekek vizuális érzékéhez tudjon szólni.
0: A Zórád Ernő diaképeiből készült kiállítás e hét szombatig látható Budapesten a BÁV Szent István körúti galériájában. A stúdió vendége itt a Szódában pedig továbbra is Fazekas Gergely zenetörténész, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek művészeti vezetője. Van a művészeti együtteseknek egy ifjúsági missziója is, ennek Milyen, mik a részei, illetve hát te is gyakran tartasz zene népszerűsítő előadásokat.
1: Igen, szerintem ez egy nagyon fontos része minden kulturális intézmény működésének, hogy ugye az adott területen az gyerekeket valahogy bevonzani, mert ugye Kodálynak van egy nagyon híres mondása, hogy a zene oktatását, vagy a zenével való ismerkedést a születés előtt 9 hónappal kell elkezdeni. Tehát, hogy az ember ezt hozza magával, de hogyha nem viszik el a szülők egész kicsi kortól a gyerekeket, akkor sokkal nehezebb lesz rákapcsolódni. Ugye iskolás programokat szervez a Magyar Rádió művészeti együttesei, iskolás programokat szerveznek, vagy szervezünk rendszeresen. Most lesz egy ilyen gasztronómia és zene kapcsolatáról szóló
0: ez az ennivaló muzsika.
1: Koncert, igen, majd november végén. Ugye ezek ilyen napközeni programok, tehát az iskola időben jönnek oda osztályok, és ezek szerintem nagyon fontosak, de...
0: Ezek szórakoztató alkalmak, igen, tehát ne képzeljük úgy, hogy most ott szenvedni fognak a gyerekek.
1: Abszolút, és nem csak azért örülnek szerintem ezeknek a gyerekek, mert éppen nem kell matek órán ülni, hanem ott lehet a Dohnányi Központban zenét hallgatni, hanem tényleg, tényleg nagyon jók. Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy az általános iskola, nem tudom, felső tagozatig semmilyen problémát nem okoz, vagy inkább a végéig a klasszikus zenének a befogadása a gyerekek számára.
0: És ott romlik el valami?
1: Hát ott szerintem igen, de ott ugye minden nehezebbé válik, amikor az ember kamasz lesz, tehát hogy nem.
0: De szerintem ilyenkor jön az, amit te csinálsz, hogy akár a pop vagy a rock zene felől is lehet közelíteni hozzájuk, és aztán szépen észrevétlenül át.
1: Igen, ez is egy lehetséges út, meg szerintem az is, amiről egy picit korábban beszéltünk, hogy ezek a nagy zeneszerzők, akik ilyen megközelíthetetlenek, és a klasszikus zene egy ilyen távoli világnak tűnik, tehát ha be tudjuk mutatni, hogy ez ugyanúgy rólunk szól, és ezek ugyanolyan emberek voltak, mint mi, akkor ez is segíthet abban, hogy közelebb kerüljenek a zenéhez, és mindenféle terveink vannak, hogy majd a következő évattól még intenzívebben foglalkozzunk ifjúsági programokkal, meg a legkülönbözőbb korosztályokkal. Szóval, hogy szerintem tényleg ezek igaziból szerintem fontosabbak, mint a nagy koncertek, de ezt csak így halkan mondom négy szem közt, mert az, hogy jön egy nagy sztár, aki eljátszik egy Mozart zongora versenyt, ez nyilván fantasztikus, meg nagyon fontos része a zenekultúrának, de az, hogy kineveljük a jövő közönségét, az egyszerűen létkérdés szerintem minden zenész számára.
0: És hogy látod, hogy egyébként a mai zenei, vagy a világ mai zenei anyagát, ami eljut hozzánk, mert most azért sokkal több eljut hozzánk, mint évtizedekkel ezelőtt, tehát izgalmasnak találod, ami ma a zené történik. Vannak új irányok, de mintha lenne egy kis nosztalgia is a régi zenék iránt.
1: Igen, hát szerintem mindig nagyon izgalmas, ami a zenében történik, és mindenkorban nagyon sok rossz zene született, meg nagyon sok jó zene született. Az valóban igaz, hogy iszonyatosan nagy a zaj, mármint a szó metaforikus értelmében, tehát hogy annyira sok minden történik, hogy szerintem egy kultúra közvetítő intézménynek ma már inkább az a szerepe, hogy valahogy ebben a zajban segítsen eligazodni, tehát hogy valamiféle támpontot adjon arra nézvést, hogy mit érdemes hallgatni.
0: És még egy kérdés visszatérve a Magyar Rádió Művészeti Együtteseire, hogy mindig járjátok a világot, mostanában hol turnéztok majd?
1: Hát a kórus most megy Koppenhágába, ahol Fischer Ádám, akivel ugye nagyon régi a kapcsolat, a dán kamarazenekarral hívta meg egy együttműködésre a kórust, Brahms Német Requiemjét fogják előadni. A zenekar pedig novemberben majd Nánási Henrik vezényletével megy egy sokállomásos európai turnéra, ahol Bartók Kékszakálú hercegvárának a női főszerepét Juditot Anna Netrebko fogja énekelni, aki hát ma talán az első számú énekesnő az opera világában, és ez egyébként majd a Műpában is hallható lesz december elején.
0: Zene és diafilmek után beszéljünk könyvekről is. A gyerekek is találhatnak szerintem nekik valót a fővárosban a Hung Expo területén. A Nemzetközi Könyvfesztivál adásunk után nem sokkal 4 órakor nyit, az idei díszvendég pedig a kortárs ír irodalom világszerte ismert alkotója Kolm Tobin lesz. A vasárnapig tartó rendezvény a magyar írók, költők, műfordítók ünnepe is. Tóth Krisztinái bizonyosan, hogy miért, az kiderül Babuts Kriszta interjújából.
4: Ha Tóth Krisztina neve alatt megnézik, hogy mi minden díjjal büszkélkedhet, már igen hosszú a sor, most ez bővülni fog. Mivel?
5: A könyvfesztivál nyitónapján a francia követségen átveszek egy francia állami kitüntetést. Ennek az a neve, hogy L'Ordre des Arts. Ezt a díjat művészek kapják, nem csak írók, és általában a magas szintű kulturális teljesítményért ajándékozza a francia állam. Nagyon régen kötődöm a francia kultúrához, és egyébként pedig 40 éve folyamatosan publikálok és dolgozom. Tehát úgy érzem, hogy ez tulajdonképpen mindannak az elismerése, amit idáig csináltam.
4: Ezek szerint ez egy olyan díj, amit nemzetközi művészek kapnak meg. Van köztük magyar kitüntetett már? Tehát a sort most te folytatod azzal, hogy ki mindenki van előtted, aki már átvehette ezt.
5: Többen is megkapták. Tudom, hogy Eszterházi Péter, Nádas Péter, Sif András, Krasznahorkai László, Kertész Imre megkapták ezt a díjat. 1991-ben mentem el először hosszabb időre Párizsba, akkor egy évig nem volt ösztöndíjam, tehát munkából tartottam fönt magam, és elkezdtem francia költőket fordítani. A második évben pedig kaptam egy ösztöndíjat, és jártam egyetemre, alapvetően kortárs francia lírát hallgattam, tehát az érdekelt a legjobban. Aztán az ott fordított költőkből összeállítottam egy francia antológiát, ez 1996-ban meg is jelent, az volt a címe, hogy a látogatás, és engem az érdekelt, hogy mondjuk a 30-35 éves nemzedék mit csinál, tehát azok, akik akkor még nem voltak lefordítva. És onnantól kezdve mindig fordítottam francia irodalmat, tehát van egy nagyon erős kötődés a francia nyelvfelé, és egyébként minden évben utazom is Franciaországba. Mostanában kevesebbet fordítok, és hogyha lehetséges, akkor inkább verset, mert nekem azért az a legotthonosabb terep, a versfordítás, de a kötődés mindig nagyon erős volt. És ez nem csak munka, hanem inspiráció is. Tehát amikor francia szerzőket fordítottam, akkor az valami titokzatos módon mindig visszacsatolódott a saját munkámba. Az ember a fordítással nagyon sokat tanul. Nem csak technikailag, hanem irodalmilag is. Később ezt a tudást beépíti a saját írásaiba.
0: Hozakas Gergely zenetörténész, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek vezetője volt a vendégünk a mai szódában, a Zene Világnapján, bár szerintem számodra minden nap a Zene Világnapja.
1: Igen, szerintem az a jó, hogyha a zenének nem egy világnapja van egy évben, hanem 365, és ha így élünk, akkor szerintem egy picit jobb hely a világ.
0: Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm, hogy itt lettem.
0: A szódát ma a Farkas Szabolcs szerkesztette, Nánási Anikót hallották.

0: 15 óra. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. Hatalmas lángokkal ég egy szegedi üzem. Holnap is marad a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált, az ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát. Tegnap Sezták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP-s országgyűlési képviselőt, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, hogy 2,5 milliárd megtakarítást értek el azzal, hogy a felülvizsgálatok után leállították a szükségtelen munkálatot. A tárcavezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy Mészáros Lőrinc cége végezze a teljes beruházást, ezért közölte, hogy az eredeti szerződést több részre osztják, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Elindult az építészeti törvény számos elemének felülvizsgálata a kompakt városfejlesztési elvek érvényesítéséért, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. Vitézi Dávid szerint a szétterülő agglomerációk fenntarthatatlanok, ezért a jövőben a jó minőségű kötött pályás közlekedés mentén ösztönöznék a sűrűbb lakóövezetek kialakítását. Hozzátette, a tervezett intézkedések részeként felülvizsgálják a kiemelt beruházásokat, a szabályozási követelményeket, valamint a Balatonpart védelmében is szigorításokat vezetnek be. Kigyulladt a Medikémia ZRT egyik üzemcsarnoka Szegeden, a balesetben egy munkás megsérült. A lángok a zsámbokréti soron lévő üzemben csaptak fel, és a tűzveszélyes anyagok meggyulladása miatt tovább terjedtek, így az egész csarnok ég. A helyszínre több tűzoltóegység is érkezett. A katasztrófavédelem mobil laborja eddig nem mutatott ki egészségre ártalmas vegyi anyag koncentrációt a levegőben, de a környéken lakókat arra kérik, hogy tartsák zárva az ablakokat. Már az egyetemekre is átterjedtek a tanárhiány és a rossz oktatási körülmények elleni diáktüntetések Franciaországban. A demonstrációk miatt a francia miniszterelnök rendkívüli válság tanácskozást hívott össze. A tiltakozók országszerte mintegy 30 felsőoktatási kampuszt zártak le, miközben több intézmény távoktatásra kényszerül átállni. A középiskolák környékén eközben tovább fokozódtak a második hete tartó megmozdulások. A maszkos fiatalok ismét gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. Holnap is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Híradással legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Felfedező.
3: Egy oltás, amely szinte 100%-ban megelőzi a HIV-fertőzést. Kávéfoltok, megsárgult papírok, elmosódó megjegyzések, olvashatatlan gépírás. Mesterséges intelligencia segít a történeti levéltár dokumentumainak digitalizálásában. Egy új magyar kutatás szerint a kutyák agya ugyanúgy tagolja szavakra folyamatos beszédet, ahogy azt az emberi agy teszi.
2: Felfedező a tudományról. Pénteken délután 1 órától a Kossuth Rádióban. A nap témája. Beszélnünk kell róla, mert ma ez a legfontosabb ügye Magyarországnak. Érthetően, elfogulatlanul szól a nap témája minden hétköznap este 6-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
4: amit ma feleslegesen megveszünk és kidobunk, az holnap már a környezetünket terheli. Erre figyelmeztet az Európai Hulladékcsökkentési Hét. A reményt csak akkor ér valamit, ha tettek követik. A világhírű csimpánzkutató Jane Goodall szemléletét követve rendezik meg hétvégén a Jane Goodall Fesztivált Budapesten. A zöld hírek mellett ezekről a témákról hallhatnak mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. A legjobb hulladék az, ami létre sem jön. Nap mint nap kerülnek olyan élelmiszerek, csomagoló anyagok és használati tárgyak a kukába, amelyek tudatosabb vásárlással, újrahasználattal vagy javítással még megmenthetők lennének. A hulladék mennyiségének csökkentése ezért nem csak a szelektív gyűjtésnél kezdődik, hanem már akkor, amikor eldöntjük, mit veszünk le az üzletek polcairól. A jövő hónap végén megrendezendő Európai Hulladékcsökkentési Hét éppen ezekre a hétköznapi döntésekre és a pazarlás megelőzésére irányítja a figyelmet. Hankó Gergellyel, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatójával Kobolák Attila beszélgetett a tematikus hét beharangozó eseményén.
5: Miért van szükség egy ilyen kezdeményezésre? Sokan még mindig fölösleges hulladékot termelnek. Nem fogták föl, hogy mennyi szemetet termelünk egy évben?
6: Mindig lehetünk még egy picit környezettudatosabbak és fenntartatóbban élhetünk. Ennek a hétnek is ugye az a visszatérő célja, hogy csökkentsük egy picit a hulladékot, csökkentsük a pazarlást, és anyagtakarékosabban éljünk, dolgozzunk, termeljünk, fogyasszunk. Itt nagyon-nagyon sok dimenzióba bejön a tudatos fogyasztás és a tudatos termelésnek a különféle megoldásai majd a hét során, és erre várjuk ugye csapatoknak, egyéneknek a jelentkezését, regisztrációját, hogy saját akcióval vegyenek részt a hulladékcsökkentési héten.
5: Pazarlás és a fölösleges hulladéktermelés összefügg? Gondolok az egyszerhasználatos szívószálakra, vagy bármilyen egyszerhasználatos termékre.
6: Ennek ugye elindult az EU-s szabályozása, tehát folyamatosan próbáljuk kivezetni a felesleges és pazarló termékeket, vagy amelyek esetleg kockázatot rejtenek, környezeti vagy kockázatot. Mindenkinek egyre jobban át kell néznie a folyamatait, termelését, a fogyasztását. Lehetőség szerint csökkentsük az anyagfüggőségünket, nagyobb arányban használjunk reciklátumokat, tehát újrahasznosított anyagokat. Maga, amit készítünk vagy fogyasztunk, az is lehetőség szerint fenntartatóbb és környezetbarátabb legyen.
5: Említette, hogy a héten különböző projekteket várnak, főként fiataloktól, a Z-generáció fogékonyabb a környezettudatos életmódra.
6: Igen, 5 kategóriában lehet majd jelentkezni. Tehát itt nem csak a lakosságot várjuk, hanem önkormányzatokat, oktatási intézményeket, vállalkozásokat, magánszemélyeket és civil szervezeteket. Mindenki a magának megfelelő mértékű vállalással fejlesztett akciókat. Erre egyébként rengeteg ötletet is adunk a szelektálok.hu oldalon. Ugye november 9-ig várjuk ezeket a regisztrációkat, magát az akciót pedig november 21-től 29-ig kell megvalósítani az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében.
5: Nem most először rendeznek Európai Hulladékcsökkentési Hetet. Ezeket az akciókat gyakorlatban hogyan kell elképzelni? Milyen kaliberű akciókról beszélünk?
6: Van, aki komposztálással, van, aki tudatos fogyasztással, vannak vállalkozások, akik például a folyamataiknak az átvizsgálásával, telephelyüknek a anyagmérlegével készülnek a hulladékcsökkentési hétre, tehát megvizsgálják, hogy hol, miből mennyit használnak fel, és mik azok az anyagok és mennyiségek, amiben csökkenteni lehet, vagy pedig környezetbarátabbra lehet cserélni az adott anyagot. Vannak ugye olyan termékeink, amit akár napi szinten is vásárolunk és fogyasztunk, de mondjuk 4-5 féle anyagba van becsomagolva. Van rajta egy kis alufólia, zárás, egy műanyag pohár, ami akár többféle műanyagból is készülhet, lehet, hogy van rajta még egy címke is, és ez még lehet, hogy bele van csomagolva esetleg egy papírdobozba. Csomagolásoknak a mennyiségét drasztikusan lehet azért csökkenteni. Vannak ugye túlcsomagolt termékek is, amit, hogyha kinyitunk, akkor az alján látunk egy kis terméket, amiért megvettük az egész terméket. Túlcsomagolást lehet csökkenteni, hogyha többet járunk esetleg termelői piacra, vagy olyan helyre, ahol csomagolásmentesen lehet megvásárolni a különféle termékeket. Ezzel is lehet csökkenteni a hulladékok mennyiségét. Nem feltétlenül kell a világ túlsó oldaláról megrendelni az apró pici műanyag cuccokat, hanem esetleg ezek nélkül is uram bocsa lehet élni, vagy pedig megnézni, hogy közelebbről be tudjuk-e szerezni azt, azt, amire nagyon vágyunk. Nagyon-nagyon sok ágabuga van ennek, és Magyarország egy nagyon érdekes helyzetben van. Körülbelül 1 kiló per fő per nap az a hulladék, amit termelünk, és hogyha megnézzük a fenntartatónak mondott környezetbarát skandináv államokat például, ott van olyan ország, ahol 2-3-szor ennyi hulladékot termelnek az emberek. Igaz, nagyobb arányú az újrahasznosítás, vagy a újratöltés, de maga az, hogy kevesebb hulladékot termelünk, egy nagyon jó kiinduló pont. Ebből kéne többet visszagyűjteni, olyan csomagolásokat létrehozni, amelyeket újra tudunk tölteni, a mosóportól, a szörpön keresztül, sok minden másig, és a maradékot pedig megpróbálni körforgásban tartani és újrahasznosítani.
5: Említette a túlcsomagolt termékeket. Ennél a pontnál jelenik meg az, hogy mi a fogyasztó felelőssége, és mi a cég, a vállalat, a termelő felelőssége a hulladéktermelésnél?
6: Az EU-s szabályozás pont erre a részre fókuszál most. A PPWR, ami a csomagolási és csomagolási hulladékoknak a rendelete, az a vállalatok oldaláról közelíti ezt meg, és elmondja, hogy miben mennyi újrahasznosított tartalom kell, mennyi lehet a levegő a csomagolásban. Viszont van egy másik szabályozás, ami pedig az EMCO, ez pedig a fogyasztó oldaláról vizsgálja meg, hogy a fogyasztóknak felruházza azzal a joggal, ne lehessen félrevezetni a különféle üzenetekkel, marketinggel, csomagolással, a prospektuson lévő anyagokkal. Egyértelműen kell fogalmazni, és hogyha valaki azt állítja a termékéről, hogy az klímabarát, környezetbarát vagy x százalékban újrahasznosított, akkor azt egy harmadik fél által hitelesíteni kell, tehát alá kell támasztani hivatalosan, hogy az az adott csomagolás vagy termék az ténylegesen megfelel az üzenetnek, bizonyítható, hogy környezetbarát vagy újrahasznosított anyagot tartalmaz.
5: A greenwashingot szeretnék ezzel megszüntetni.
6: Igen. Ugye azt jelenti, amikor valaki egy picit túl magabiztosan kommunikál a termékéről vagy csomagolásáról, azt túlságosan jó fényben tünteti fel. Szerintem mindenki találkozott a klímasemleges, karbonbarát vagy karbonsemleges, a földbarátja, környezetbarát, újrahasznosított anyagból készült, és megjelent egy új fogalom, a greenwashing, ami

0: a messzi-messzi földekről érkező termékekre, amelyeket nem kötelező megrendelnünk. Én hogyan tudok elkezdeni akciózni otthon? Mivel kezdjem? Mely tevékenységekkel termelem a legtöbb felesleges hulladékot? Milyen változtatásokat kéne hoznom a mindennapokban? Milyen alternatívákat kínál ez?
1: Több tucat példája van, de kettőt szeretnék kiemelni. Ugye, hogyha megnézzük a bukánkba lévő hulladéknak az összetételét, akkor azt látjuk, hogy körülbelül egy olyan egynegyede, egyharmada komposztálható lehetne. Például az egy nagyon-nagyon fontos előrelépés, hogy akár cég vagy intézmény szintjén, vagy akár otthon éljünk a komposztálásnak a lehetőségével, és a szerves anyagokat helyben komposztáljuk. A másik pedig például a javítás. Tehát egyre inkább ki kell építeni azokat a visszagyűjtési és javítási rendszereket, hogyha valamelyik berendezésem elromlik, akkor ahhoz több éven keresztül meglegyenek az alkatrészek, a javítási költség az olcsóbb legyen, mint az újonnan vásárolható terméknek a díja. Ezek mind abban az irányba mutatnak, hogy ha élünk ezekkel a lehetőségekkel, akkor rengeteg anyagot tudunk megspórolni.
2: Az Európai Hulladékcsökkentési Hét idén tehát november 21-e és 29-e között lesz. Regisztrálni a selektalok.hu oldalon lehet egészen november 9-ig.
3: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
2: A természet apró rezdüléseitől egészen a nagy környezeti kérdésekig. A friss hírcsokrot Kobolák Attila állította össze.
0: A vadon élő állatok parazitáinak és kórokozóinak vizsgálata hagyományosan főként befogással és biológiai mintavétellel jár, ami megzavarja az állatokat. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont friss tanulmányában az állatok zavarása nélküli kórokozó monitorozásnak újabb módszereit foglalták össze. Az egyik a környezeti örökítő anyag vizsgálata, melyben vízből, talajból kinyert DNS és RNS alapján egyes paraziták, kórokozók, vektorok vagy gazdaszervezetek jelenlétére anélkül is lehet következtetni, hogy közvetlenül mintát vennénk a gazda állattól. A vérszívó ízelt lábúak, például a szúnyogok vagy a kullancsok szintén értékes információforrások lehetnek. A kameracsapdák és fényképes megfigyelések nagy területek hosszú távú követését teszik lehetővé, és bizonyos betegségek látható tüneteit is megmutathatják. Egyre fontosabb a citizen science, vagyis a lakossági tudomány is, melyben természetjárók és önkéntesek fényképekkel, megfigyelésekkel vagy akár minták beküldésével segíthetik a kutatókat. A mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló modellek pedig gazdaállatokra, vektorokra és környezeti tényezőkre vonatkozó adatokat kapcsolhatnak össze. Azok használják rendszeresen a repontokat, akik pozitívabban viszonyulnak a visszaváltáshoz, és már a mindennapi rutinjuk részévé tették azt. Miközben a puszta tájékozottság közvetlen szerepe kisebb, állapította meg a Corvinus Egyetem bevonásával végzett kutatás, mely a repontrendszer használatát 2665 fő megkérdezésével vizsgálta. Ha a fogyasztók hatékonynak és hasznosnak tartják a repontrendszert, nagyobb eséllyel válik a palackok visszaváltása mindennapi szokássá. A tanulmány szerzői szerint a repontrendszer további fejlesztésénél fontos lenne, hogy a visszaváltó helyek tiszták és ne zsúfoltak, hanem könnyen hozzáférhetőek legyenek. Érdemes növelni a visszaváltó helyek számát, jobban karban tartani az automatákat, valamint csökkenteni a sorbanállást és az üzemzavarokat. A kommunikációban hasznos lenne felerősíteni a közösségi és környezeti előnyöket, inspirálni a felhasználókat, büszkévé téve az embereket arra, hogy törődnek a visszaváltással. Például az automaták kijelzőin vagy az alkalmazásban meg lehet mutatni, hogy a visszaváltással mennyi hulladék vagy széndioxid kibocsátást takarítható meg. Ez segíthet abban, hogy a visszaváltás pozitív élményé majd tartós szokássá váljon. Jelenleg az európai éves faanyag felhasználásnak körülbelül a felét energiatermelés céljából elégetik. Magyarországon 2024-ben a nettó fakitermelés 59%-a, de 2025-ben is mintegy fele tűzifakihozatal volt. Ezt nagyrészt az EU megújuló energia jogszabályaiban meghatározott, az erdei biomassa arányának növelését ösztönző támogatások idézték elő. Ezt azonnal meg kell változtatni, írt a több hazai döntéshozónak küldött levelében a levegő munkacsoport, a Magyarországi Erdőkért Egyesület és a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége. Közös elemzésük megállapítja, hogy az erdélyi biomassa égetésére irányuló célkitűzések és ösztönzők súlyosbítják az éghajlati válságot, hiszen a fás biomassa égetése során több

0: széndioxid szabadul fel, mint szénégetéskor, de ezt az EU továbbra is tévesen nulla kibocsátásként kezeli. A 2000-es évek elejéről örökölt politikai hiba kijavításának érdekében az EU-nak a lehető leghamarabb fokozatosan meg kell szüntetni az erdélyi biomassa égetést ösztönző politikai intézkedéseket. Az idei nyári történelmi asszály olyan kritikus, vízhiányos állapotba hozta Erdélyünket, hogy a hagyományos erdészeti beavatkozások okozta többlet stressz hatása beláthatatlan következményekkel járhat.
1: Okok a reményre. Ezzel a szlogennel rendezik meg hétvégén a világ első Jane Goodall fesztiválját Budapesten. Találóbb jeligét azt hiszem nem is találhattak volna a szervezők, hiszen a világhírű etológus, természetvédő és csimpánzkutató azt hirdette, hogy a remény önmagában nem elég. Cselekvéssé kell formálnunk. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény lesz. A második kerületi Marcibányi téri művelődési központban a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jóllétéért. Az október 3-ai szombati program kapcsán beszélgető partnerem Teknyős Zsuzsanna, a Jane Goodall Intézet munkatársa volt, akit elsőként arról kérdeztem, hogyan kezdődött a világhírű etológus és csimpánzkutató tevékenysége.
2: 1960-ban kezdte meg a kutatásokat a Gombe Nemzeti Parkba Tanzániában, és ugye azt úgy kell elképzelni, hogy akkor még nem voltak technikai eszközök, amik rendelkezésre álltak. Neki volt egy notesze, egy tolla, egy távcsöve, és aztán volt még egy írógépe, amin éjszaka lejegyezgette, amiket ő megfigyelt napközben, tehát amire neki nagyon nagy szüksége volt, az a türelem, az empátia, a jó megfigyelő képesség, és nagyon érdeklődő volt, és nagyon tudta figyelni így a természetet, tehát nagyon figyelmes volt, és nem unta meg, tehát nagyon kitartó volt, nagyon fontos, mert nagyon sokáig nem látott csimpánzt egyébként, lenyűgözte a körülötte levő természet. És akkor utána ugye elindult ez, amikor már megfigyelt, ez ő híres megfigyelése volt ugye a csimpánznak az eszköz készítése és használata, és ugye ez volt az első bizonyíték arra, hogy a csimpánzok és az emberek mennyire hasonlóak egymáshoz, és ezért ment, tulajdonképpen ezért küldte őt oda dr. Louis Leakey. Utána pedig már a társas viselkedéssel kapcsolatban is rengeteg mindent felfedezett már ő maga is, tehát a csimpánzok és az emberek közti hasonlóságról, jót is, rosszat is, és ezek a kutatások még most is folynak egyébként, csak hát most már azért modern technológiákkal, nagyon sok diák, kutató dolgozik ott a Gombe Kutatóközpontban, Tanzániában.
1: 2006 óta létezik hazánkban a Jane Goodall Intézet. Hogyan sikerült és milyen mértékben átadni a világhírű etológus üzenetét itthon?
2: Hát az, hogy milyen mértékben sikerül átadni, ezt Jane-től is megkérdezték egyébként, hogy a hatás, tehát hogy mérni tudja-e azt a hatást, amit ő elér, és ő mondta, hogy hát nagyon reméli, hogy elér, de hogy igazából nem mérhető, hanem kis történetek vannak a világban, meg mi is látjuk igazából, hogy mi az, amit elérnek, hogy az egyéni döntések, meg a közösségi cselekvés hatására, amit ugye Jane is sugalt, és mi is ezt próbáljuk így továbbadni. Tehát mi így innen látjuk a hatást, amikor mondjuk megvédenek a gyerekek egy kivágandó fasort, amikor nem tudom, tehát mondjuk mélegelőket csinálnak, ahol azelőtt nem volt semmi, ültetnek, foglalkoznak a természettel. Nekem ez már egy fontos hatás, amit látok, tehát ezt próbáljuk előültetni, így a természet részei vagyunk, és próbáljunk visszakapcsolódni a természethez.
1: Jane több alkalommal járt Budapesten. Hogyan nézett ki egy-egy ilyen látogatás, és hogyan érezte magát nálunk?
2: Úgy volt, hogy mindig a Jane Goodall Intézet dolgozói, meg az önkéntesei szervezték ezeket a látogatásokat, és akkor itt ugye sok mindenre oda kellett figyelni, hogy Jane is jól érezze magát, meg amikor előad, akkor a látogatóknak is érdekes legyen, meg egy színvonalas programot tudjunk nyújtani, mert ugye Jane személye az nyilván elegendő, mert ő viszi el az egészet, de hogy azért ott nagyon sok minden egyebet meg kellett szervezni, és ez mindig teljesen másképp alakult, az fontos volt azért látogatásainál, hogy gyerekekkel tudjon találkozni, találkozni, megnézze a helyi projekteket, hogy ők miket csinálnak. A nézőkkel is nagyon szeretett találkozni, még az előadás után is, tehát ezek a hosszas dedikálások már ugye a végén, azért mikor idősebb volt, fárasztóak voltak neki, de hogy ő ezekből így töltekezett, tehát nagyon szeretett így találkozni az emberekkel. Tehát erre is így szeret, hogyha lehetőséget adunk neki, és akkor így a helyi természetvédelmi projekteket is így mindig próbáltuk neki is megmutatni.
1: Amikor Budapesten járt, mennyire próbált aktívan kikapcsolódni?
2: Például a Jane Goodall tanösvény is ennek köszönhető egyébként, ami a honlapunkon is meg lehet nézni, hogy hol van. Hűvösvölgy közelében van egyébként Budapesten. Nagyon szeretett a természetben lenni, és ezért is próbáltuk mindig ilyen természetközeli programokat szervezni neki, ahol megnézhet a természetvédelmet is, és ott például ez úgy indult ez a tanösvény, hogy 2006-ban élőhely kezelés folyt azon a helyen, tulajdonképpen a Kaszpi-haragos siklónak az élőhely kezelés, és akkor ezt megmutattuk neki egy kis kirándulással egybe kötve, és annyira inspiráló volt számunkra is, tehát Jane is nagyon jól érezte magát, szabadon engedhetett két kaszpi haragos siklót, amik a rágyógyom követővel látták el őket, az MME-nek a két éltős hüllővédelmi szakosztálya vezette meg, az ő közreműködésével történt ez a séta, meg ez a program. Nagyon jól érezte magát Jane, a két kígyót egyébként róla nevezték el Jane-nek is Valinak, mert hogy ő Valerie Jane a teljes keresztneve, és hát igazából ez indította a tanösvénynek a magját, ez ültette el bennünk, tehát ez annyira egy jó program volt, meg olyan gazdagott az élővilág, és Jane-nek is annyira tetszett, és annyira jól érezte magát, hogy ennek a nyomán kezdtük el ezt a tanösvényt ott így létrehozni, és ez is egy közösségi adományozás. Tehát ezek így zajlottak, és ugye hát most ez a fesztivál, hogy itt rá tudjak térni, ugye nagyon sokat turnézott Magyarországot, amikor így be tudta illeszteni a turnéjába, mindig nagyon örültünk, de hát ezt mindig előre azért jó meg kellett tervezni, meg beszélni, hogy mikor fér bele, és hát sajnos ugye a tavalyi évben nem fér bele, és az idei évre terveztük egyébként, hogy akkor meg fogjuk hívni, hát sajnos ez már nem valósulhatott meg, pont ugye a halála is, ezt nem tudom, hogy mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy pont egy ilyen nagy turné közben érte egyébként, tehát mi se számítottunk rá, úgyhogy először így nagyon lesokkolt minket természetesen, meg hát azért volt sírás, rívás, viszont utána rájöttünk, hogy hát nekünk ezt a munkát folytatni kell, mert hogy kitaposta az utat, megmutatta nekünk, és nekünk ezen kell tovább haladni. Na és akkor így körvonalazódott, hogyha őt már nem tudjuk meghívni, azért valahogy ünnepeljük meg az ő örökségét, és akkor így jött ez a fesztiválnak a gondolata. Aztán innen gyűrűzött tovább a témák, meg az előadók, hogy kik lesznek.
1: A remény okai, ez a fesztivál legfontosabb üzenete. Ez hogyan jelenik meg a programokban?
2: Ezt minden előadásban valahogy begyűrűzik, mert ugye Jane Goodall a remény, cselekvő remény nagykövete is volt, tehát ő a remény nagykövete így is hívták, és ugye neki négy oka volt a reményre, és valahogy ekköré gondolatkör köré szervezni a fesztivált, ugye amiben ő nagyon hitt meg, ami neki reményt adott, az például a fiataloknak az ereje, a természet megújuló képessége, a csodálatos emberi agyunk, és a rendíthetetlen emberi lélek. Tehát ezek egyébként a legutolsó magyarul kiadott könyvéből ki is vannak fejtve, tehát ott kiderülnek részletesebben, és minden előadás, tehát a központi téma nekünk Jane és az ő személyisége, és ezek az okok a reményre, és ami még nagyon fontos, az egyéni döntések és a közösségi cselekvés. Tehát ez mind-mind benne van valamilyen szinten ezekben a programokban, amiket a fesztiválra elhoztunk.
1: Arról esetleg beszélhetünk, hogy kik várják az érdeklődőket, hogy kik lesznek az előadók?
2: Elég hosszú a lista, ismertebb neveket, hogyha mondok, akkor lesz a Döbrösi Laura, aki arcjogával jön, de ez nem csak az arcjoga lesz, hanem a természetes szépség ápolás, a szépségipar veszélyei, tehát ő ilyenekről is fog, tehát egy ilyen természetközeli kis előadást is várhatunk tőle. Lesz a Kovács Eszter Mindfulness-szel, ő könyveket is írt, tehát egy ilyen jóga és mindfulness oktató, Tilla Nilla a bolygóegészség témával fog érkezni, lesz zene például, ami egy nagyon érdekes lesz, Ambrus László Jane Goodall tiszteletére írt dalokat fog flamenco gitáron játszani, tehát ez lesz a zenei programunk. Lesznek az erőforrásaink témakör, a növényeknek az alkalmazkodó képessége, tehát őket név szerint mondhatom egyébként, tehát mindenkit felsorolhatok, de szerintem egyszerűbb, hogyha megnézik az eseményünkben, mert nem minden név olyan, ami valakinek mond valamit, viszont ezután majd fog, mert hogy szuper szakemberek, de nem mindegyik olyan nagyon széles körbe ismert, mint például a Laura, aki ugye egy színésznő is, tehát őt arról az oldaláról is ismerik, mi egyébként a természetvédő oldaláról ismerkedtünk meg vele, tehát ez ő neve az ismertem, illetve a filmvetítés is lesz, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes lesz. Bodzsony Petinek a filmje, aki volt velünk Ugandába, ott forgatta a filmet, ő egyébként most az alelnök a Jane Goodall intézetnél, önkéntesünk is, és ő Jane-nel is egy exkluzív interjút készíthetett, amit máshol nem láttak, és ez is benne lesz ebbe a filmbe többek között. De lesz például ökoturizmus téma, ártunk-e vagy segítünk, szerintem ez is egy nagyon érdekes témakör. Egy fiatal is fog jönni, fiatalember a Kónya Máté, aki a házi állatok és a természethez való kapcsolódásunk, tehát ezt a témakört fogja így feszegetni. Tehát ezek lesznek a teremben, és kívül lesznek gyerekprogramok is, tehát lesz kutya is mindenképpen, ugye Jane-nek a kedvenc állata kutya, meg hát ezt tudjuk, hogy a kutya volt az első, aki megfigyelt az állatoknak a személyiségjegyeit, tehát mindenképpen szerettünk volna, hogy ezért legyen állat is, úgyhogy lesz egy kutyaterápiás hölgy, aki hozza a kutyusát, és akkor vele is ott meg lehet így ismerkedni. Lesznek a cselekvőremény jegyében workshopok gyerekeknek, felnőtteknek. Lesz virágbomba készítés, illetve növényzenei séta, tehát meg lehet hallgatni, hogy hogy zenélnek a növények. És a 10 millió fával is lehet találkozni, tehát ők meg faültetésben egy elég sok mindenben egy partnereink, meg ők is igazából így nőttek ki. Tehát ez az 1 millió fa, 10 millió fa, a Jane-nek is volt egy ilyen, vagy 1 milliárd fa, tehát hogy minden emberre jusson egy fa, és akkor őket is így inspirálta egyébként, hogy megalakultak a Jane Goodall-nak a személye, meg ez a programja.
1: A tavaly októberben elhunyt Jane Goodall előtt tisztelegnek most szombaton 10 órától Budapesten, a Marcibányi téri művelődési központban. A fesztiválra regisztrálni a janegoodall.hu oldalon lehet, ahol megtalálható a program részletes leírása is. A Föld maradt című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket. Címünk a földmaradt@mtva.hu. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a segédszerkesztő Kobolák Attila nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: November 1-től jelentősen termékkörönként eltérő mértékben emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. Ennek következtében a jelenleg átlagosan 2500 forintos doboz cigaretta csaknem 300 forinttal drágul majd. A döntéstől a kormány több milliárd forint plusz bevételt remél, amelyet az egészségügy finanszírozására fordítanak majd. De vajon az újabb áremelkedés miatt mérséklődik-e a dohányosok száma? Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Farkas Szabolcs. Önök dohányosok? Hányszor próbáltak már leszokni? A drágulás elgondolkodtatja-e Önöket? Írjanak magukról. SMS számunk 0630 9666. Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. A nikotin függőség fajtáit járjuk ma körbe. Elsőként Bétót Erika beszélgetése következik.
2: A kórház folyosóján találkozom Önnel. Ön azért van most a kórházban, mert a dohányzás okozott Önnél egészségügyi problémát.
3: Igen.
2: Mióta dohányzik?
3: 20 éves korom óta.
2: Na jó, akkor is most hány éves?
3: 45.
2: Tehát akkor 25 éve dohányzik?
3: Persze.
2: Naponta mennyit szív?
3: Változó. Amikor egy dobozzal is elszívok, nagyon ideges vagyok.
2: Milyen egészségügyi problémái voltak már ebből kifolyólag?
3: Szarkodózisom van, meg aszmás vagyok.
2: És próbáltam már abba hagyni a dohányzást?
3: Próbáltam, de nem ment. 2-3 hónap után ma visszavettem a cigit.
2: Ez csak akaraterő kérdése?
3: Hát akartam, de nem, akkor is hozzányúlok.
2: Nem mondták még, hogy egy szál cigaretta egy koporsószeg?
3: Mondták, de hát na.
2: És mégse tud róla lemondani?
3: Nem.
2: Nem lehet megijeszteni?
3: Mivel? Nem lehet engem megijeszteni semmivel.
2: Hát azzal, hogy megrövidül az élete. Nem ijesztő?
3: Addig élünk, ameddig meg van írva.
4: Mondjuk rájön 16 éves koromtól váltam szerintem aktív dohányossá.
2: Mit szóltak ehhez a szülők?
4: Természetesen nem díjazták, mint minden olyan szülő, aki életében nem gyújtott rá cigarettára. Biztos nem díjazza, hogyha a gyereke, vagy a gyerekét egyszer látja, hogy meggyújtja az első szál cigarettáját, aztán rabul is ejti ez a függőséget okozó történet. Már háromszor is próbáltam letenni. Kétszer önszántamból külső segítség nélkül, egyszer pedig egy úgynevezett biorezonanciás kúra segítségével. Egyébként mindegyik hatásos volt valamilyen szinten. Vallom és hiszem, hogy ha az ember le akarja tenni, akkor le tudja tenni. Tehát elsősorban az akaraterő az, ami hiányzik az emberekből, többek között is belőlem is.
2: Mi annak az oka ön szerint, hogy egy cigaretta ennyire rabul tudja ejteni az embert? Hiszen tudja, hogy káros az egészségére, hiszen a legtöbb tüdődaganat, garatdaganat, szájdaganat, most már egyre gyakoribb a nyelvdaganat, amit ugye most a kutatások megállapítottak, mind a dohányzástól van. Nem fél ezektől?
4: Természetesen az emberben benne vannak. Ha mindenki félne ettől, akkor nem lenne dohányos ember. Tehát azért olyan messze menőkig nem hiszük el, hogy velünk is megtörténhet mindig ez a olyan egészségügyi probléma.
2: Anyagi értelemben is elég borsos ára van a cigarettának. Ez nem zavarja önt?
4: Hát elég megterhelő szerintem minden háztartás számára. Ez az egyik zavaró tényező az egészségügyi károsító hatásaink kívül, de még egyszer, ha az embert rabulájti, engem rabulájtett, muszáj kifizetni.
2: Tudom, hogy furcsa a kérdés. Mi a jó a cigarettába? Tehát ön mit élvez benne? Rágyújt, szívja magába a nikotint, a füstöt? Tehát mi benne a jó?
4: Azt említettük, hogy függőséget okoz a cigarettázás, függőséget okoz az embernek az is, ha bejár a munkahelyére dolgozni, egy idővel megszokja, hogy fel kell kelni reggel és be kell menni. Mind-mind olyan tényezők az ember életében, amiket meg tud szokni, és az valamilyen szinten rabul tudja ejteni, vagy kötelező érvényű, akkor azt csinálni fogja, azt igényelni fogja. A dohányzás egy rituálé, a dohányzás fontos a reggeli kávéhoz, fontos az étkezések után, fontos azért, mert van egy 5 perc unalmas időszakom, fontos azért, mert a TV filmsorozatban éppen reklám jött, és ilyen alkalmakkor megragadjuk a lehetőséget, és rágyújtunk egy cigarettára.
1: Bétót Erika interjúját hallották, a stúdióban pedig itt van velünk Pataki Erika, egészségfejlesztő, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet leszokás támogató szakmai tanácsadója. Kezécsókolom, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: Hát tulajdonképpen akkor ezek szerint nagyon egyszerű a dolgunk, akaraterő fejlesztés az egész, mert akinek nincs elég, annak nyilván fejleszteni lehet, és akkor ezen múlik, ha van elég akaraterőm, akkor le tudok szokni.
5: Hát ez így ebben a formában nem igaz. Én azt gondolom, hogy amit inkább kulcs fontosságú az a motiváció. És akkor abban lehetnek nagyon nagy különbségek. De hogyha van, aki meg tudja találni az ő személyes motivációját ebbe a történetbe, akkor az sikeres lesz a leszokási folyamatban. Pusztán csak az akaraterő valóban kevés. De hogy én ezzel nem minősítenék senkit, mert hogy azért ez a nikotinfüggőség, ez egy nagyon sunyi és nagyon aljas függőség, ez az egyik része, ami élettanilag dokumentálható, tehát nagyon magas az addiktív potenciája a nikotinnak, majdnem annyira erős függőséget alakít ki, mint a heroin vagy a kokain, csak a társadalmi elfogadottsága sokkal nagyobb.
1: Erről egy picit beszéljünk, hogy mi történik, mit csinál velem a nikotin?
5: Elmondom. Azzal a technikával, ahogy általában dohányoznak az emberek, tehát ez a füstinhalálás, amivel bekerül a szervezetbe, a nikotin át tud lépni a véragygáton. De a lényeg az, hogy gyakorlatilag egy nagyon gyors, 10-15 percen belül kap egy visszajelzést a fogyasztó a saját idegrendszerétől, hogy...
1: Hogy jó neki.
5: Most jó nekem.
1: És mit jelent ez a jó?
5: És ez a jó azt jelenti, hogy ez a nikotin megérkezik az agy dopaminág rendszerébe. Dopamin szabadul fel, tehát ezt az érzetet éli meg a fogyasztó. Ha más formába kerül be a nikotin, például bőrön keresztül felszívódva tapaszt formájába, akkor nem annyira gyors a visszajelzés. De ez a feedback, ez a gyors visszajelzés okozza azt, hogy újra és újra szeretnének ilyen könnyű, gyors, instant jutihoz jutni a fogyasztók. És minél régebb óta dohányzik valaki, minél erősebb dohányos valaki, ez az agyi terület annál élénkebb receptoraktivitást mutat, tehát annál több fogadó receptor van a nikotin számára. És tulajdonképpen, amikor valakinek megvonási tünetei vannak, akkor ezek a receptorok azok, amik várják az ő megszokott drog bevitelüket, amihez hozzájutottak eddig. Ez az egyik rész. Ez volt a nikotin. És amiről még beszámolnak, és említették itt a bejátszásban is az érintettek, van egy másik része ennek a történetnek. Az a megszokott rutin. A helyzetek rutinja, a kapcsolati kapcsolódások, a rituálé, a mozdulatok, ami ez így hozzátartozik neki a teljes komfortos világához, az egyfajta viselkedés függés, és akkor ebbe szintén ott van a dohányzás rituálija. Tehát aki le akar szokni, mind a kettőre kell azért valami megoldási terve legyen, és valami menedzselhető munkát kimunkálni magából erre.
1: Azt mondja, hogy hasonlóképpen okoz függőséget, mint a kábítószerek egy része, ugyanakkor nem hoz tudatmódosulást, vagy hoz?
5: Stimulálószer. Tehát a nikotin az tényszerűen, és akkor ez nem csak a dohányzás, hanem bármilyen alternatív nikotinbevitel is, konkrétan emeli a szívfrekvenciát, szűkíti az ereket, emeli a vérnyomást. Tehát, hogy egy stimulálószerről beszélünk.
1: És a dopamin felszabadulása az örömérzetet
5: ráadásul
1: okoz.
5: Ráadásul még pluszba.
1: Igen, de nem veszítem el a józan eszemet attól még, hogy dohányoznék, míg ha heroin függő vagyok, akkor nyilván igen.
5: Igen, ez így van, ez egy különbség. De hogyha az addiktív potenciát nézem, amivel ez egy olyan mérőszám, amivel azt szokták bekalibrálni, hogy mennyire erős függőséget tud kialakítani egy-egy vegyi anyag, a harmadik a sorba, a nikotin.
1: Az előbb azt mondta, hogy nem az akaraterőn múlik, és hát így természetesen ez talán mindenki számára érthető, hogy miért nem, mert egyszerűen olyan biológiai elváltozásokat hoz létre, amit akaraterővel nem biztos, hogy én vissza tudok fordítani, hanem hogy a motiváció a lényeg. De a motivációt azt mennyi ideig lehet fenntartani? Tehát ismerünk olyan embereket, akik szakítottak a kedvesükkel, majd lefogytak 20 kilót, de 5 év múlva visszaszedték azt a 20 kilót, mert a motiváció elmúlt.
5: Azt gondolom, hogy a motiváció hullámzó. De hogy ha konkrétan így a leszokási folyamatot nézem, én erre szoktam egy ilyen képet használni, amit nagyon jól megértenek adott esetben a dohányosok. Ez olyan, mint egy folyón való átkelés. De neki kell, hogy legyen valami világító tornya, valami jelző tüze a túlsó parton, ez az ő motivációja ebbe a történetbe. És akkor ez általában ritkán szokott intellektuális dolog lenni. Tehát tehát nagyon intelligens művelt emberek dohányoznak, művészek dohányoznak, tehát hogy ez nem intellektus. Ez nagyon sokszor abszolút érzelmi döntés, amivel sikerül átkelni ezen a folyón. És az, hogy ez sikeres legyen, ahhoz kell, hogy ott legyen a jelzőtűz és világító torony a túlsó parton. És nagyon sokan esnek vissza, de ha az ott stabilan megvan, és az változatlan, akkor az újra áthúzza őket. Akinek nincs ilyen jelzőtűze világítótornya, annak igazából mindegy is, hogy át kell, vagy nem kell át.
1: És akkor most már a leszokás folyamatánál tartunk, amit majd a végén szerettem volna előhozni, de nem baj, hogy itt vagyunk, szóval, hogyha tovább viszem ezt a folyóképet, egy folyónak a sodrása nem mindenütt egyforma. A szélén, a közepén, a másik szélén, szóval, hogyha én át akarok kelni ezen a folyón, akkor hol a legdurvább a sodrás?
5: Pontosan, exakt, és emiatt is szeretem ezt a példát, mert egy ember életébe ez a folyó változik. Van, amikor még csak kis szűk patakocska, és lehet önfeledten ugrabugrálni a két part között, és vannak nagyon nehéz életszakaszok, amikor árad a folyó és nagy a sodrása, az nem biztos, hogy a legoptimálisabb időpont arra, hogy valaki így a leszokáson törje a fejét. Tehát, hogy azért így a külső körülményeknek sem árt adott esetben egy picikét harmóniába lenni. Tehát krízis helyzetbe leszokni sokkal nehezebb, mint amikor kiegyensúlyozottabb az ember élete.
1: Ha elindulok ezen az úton, akkor milyen elvonási tünetekre kell számítanom?
5: Amire így lehet számítani, az pontosan, hogy egy idegrendszerre ható drogot veszünk ki a történetből.
1: Tehát a dopamin stimuláló az kiesik.
5: Igen. Tehát, hogy itt azért az idegrendszeri érintettség, és akkor sokaknak ugye több évtized van a háta mögött ebbe a történetbe, azért arra lehet számítani, hogy lesz egyfajta hangulati ingadozás. Lesz egyfajta, mivel egy stimuláló szert veszünk ki, egy kicsit lassabbak, kevésbé fürgék lesznek a leszokás első időszakában az érintettek, de viszont aztán utána a normál megszokott identitásra, a normál megszokott habitusa az visszatér, tehát nem kell azt gondolni abból az első pár napból, hogy most már így marad, de egyébként van gyógyszeres támogatási lehetőség is, amit nagyon jól lehet használni, én azt gondolom, de ezt mindenkinek magának kell megkérdeznie a házi orvosától, illetve a kezelő orvosától, hogyha van ilyen.
1: A dohányzás intenzitásától függ-e a leszokás során az elvonási tüneteknek az intenzitása?
5: Valamennyire igen. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy az első időszakban, amikor még így a leszokáson törik a fejüket tulajdonképpen, mert hogy azért azt lehet tudni, hogy a dohányosok kb. 60%-a szeretne leszokni. Tehát, hogy ott van náluk már ez a gondolat, hogy valahogy sehogy sem jó csapdába érzik magukat.
1: De kell az a nagyon durva motiváció, ami végül is elindítja, hogy
5: igen,
1: leveszi a pólóit és beugrik a folyóba, ha már
5: igen,
1: itt tartunk.
5: Hát vagy megkeresi azokat a köveket, amin adott esetben át tud szökelni a túlsó partra, de az biztos, hogy vizes lesz a lába, tehát, hogy a megvonási tünetekkel találkozni fog. Amivel találkozni fog, igen, az egy ilyen kicsit hullámzó hangulatingadozás, általában egyébként nem szokott annyira durva lenni, mint amit várnak tőle. Különösen, hogyha ott van az, hogy ő már így készítette magát erre lélekbe, és csökkentette a bevitt nikotin mennyiséget. Különösen, hogyha kifejezetten figyel rá, hogy legyenek olyan stressz menedzsment technikák a hétköznapjaiba, amivel ő ezt jól tudja áthidalni. Például a mozgás.
1: Adagcsökkentés, vagy egyik pillanatról a másikra megvonás?
5: Én az adagcsökkentést amiatt mondanám, és akkor amiatt fontos, hogy honnan indulunk. Tehát most napi két dobozról indul valaki ebbe a történetbe, vagy tisztáról. Tisztánál azt mondom, hogy igen, meg lehet hozni ezt a huszáros döntést, de azért a két doboznál ott azért figyelgetnie kell magát, hogy akkor milyen helyzetekben, hogyan dohányzik, és fontos, hogy legyen egy csökkentés mögötte, már így a megvonási tünetek erőssége miatt is.
1: A segítségről is szeretném majd, ha beszélgetnénk, de az tényleg majd a vége felé, a formákról és a különböző, ugye ma már talán kevesebben dohányoznak füstölögve, amit az én gyerekkoromban még teljesen természetes volt, mindenféle egyéb csodálatos fifikás módszerek vannak, de közben jönnek SMS-ek is, 0639666 az SMS számunk, illetve Viberen Kossuth Rádió néven vagyunk ott, nagymama dohányzott pici koromban, ennek fénye nekem nagyon tetszett, utánozni akartam őt, inkább leszokott a nagyi a cigiről. erről, csak a kisunokája rá ne szokjon. Tehát,
5: ez volt a nagymama motivációja.
1: Akkor biztos, hogy a 60%-ban volt benne, aki szeretett volna leszokni, és adott egy plusz motivációt. Aztán írja a hallgatónk, hogy a dohányzásról nem leszokni kell, hanem rászokni nem szabad. Hát természetesen igen, ezt értjük, de hát ez ugye sokaknak már késő. És még egy üzenet, hát kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondol. Minden épeszű ember tudja, hogy milyen súlyos betegségek kialakulását segíti elő a cigarettázás. Ha ennek ellenére valaki cigarettázik, az nagyon komoly pszichés zavart jelent. Elmegyünk idáig, hogy pszichés zavarnak tituláljuk azt, aki dohányzik?
5: Nagyon sunyi, nagyon aljas, nagyon erős függőség. És pszichés zavarnak nem titulálnám. Mondjuk ott, ahol valaki ilyen nagyon erős dohányos, tehát ilyen két doboz is a fölött, ott azért én is rá szoktam kérdezni, hogy van-e kapcsolat a pszichiáterrel. Mert hogyha csak így visszaszámoljuk, hogy mennyi időt tölt dohányzással a napjában, milyen gyakran gyújt rá, azért az egy nagyon erős drogbevitelt jelent. De hogy semmiképpen nem definiálnám ezt így, nagyon erős, nagyon sunyi aljas függőség, és különbözőek vagyunk olyan szempontból is, hogy ki mennyire erősen behúzható ebbe a függőségbe. Ha csak így a visszaemlékezéseket olvasva olvastam ilyet, hogy a gulágon cseréltek kenyeret cigarettára. Tehát ott aztán azt gondolom, hogy épesző ember ilyet nem csinált, de közben igen, a függőség annyira erősen jelen volt, hogy még ezt a döntést is meghozták emberek.
1: És hát, hogyha minden függőséget pszichés zavarnak titulálunk, azt hiszem, akkor nem nagyon marad egészséges ember ebben az országban. Ki mitől függ? Van, aki a csokoládétól, van, aki így a munkától, van, és így tovább.
5: Kávétól, vagy a kaukázisú keféktől, szóval bármi is lehet.
1: Jó, egy picit nézzük meg az egyéb formákat, e-cigi és egyebek. Ezzel kapcsolatban van egy bejátszásunk, mert hogy a népszerűsége, az elektromos cigaretta népszerűsége drasztikusan megnőtt az elmúlt időszakban, különösen a fiatalok meg tizenévesek körében. A statisztikák szerint a középiskolások körében rendkívül elterjedt a használatuk. A felmérések alapján a 17-18 évesek csaknem 40%-a kipróbálta már. Farkas Szabolcs kérdezősködött az e-cigiről.
6: Budapest utcait járva azt kellett megállapítsam, hogy még mindig jóval többen szívják a hagyományos cigarettát, mint az ízesített elektromos cigarettát. Hallgassuk meg, mi a véleménye a járókelőknek, cigarettázóknak az e-cigiről.
7: Az elektromos cigaretta szerintem sokkal egészségesebb, mint egy égetett dohánytermék. Attól függetlenül káros az egészségre.
8: Veszélyes, nyilván tudjuk, hogy nem jó. Ezt gondolom, hogy aki ennek tudatában szeretné csinálni, csinálja, aki nem, például én sem, az nem. Sokan vannak a környezetemben, akik használnak ilyet, és nem hiszem, hogy bármit így adna, elvenne bárkinek így a személyiségéből, értékéből.
9: Mérgező, mind a normál. Mondjuk a gyerekeket jobban meg lehet vele találni, több ember ízvilágját el lehet vele érni a sima cigarettának, teljesen más íze van például. Akár mondjuk ezek a gyümölcsösebb ízek jobban megtalálják a fiataloknak a kedvét a dohányzáshoz, és el tudják játszani, hogy ők is nagyok talán. De viszont meg ugye a tüdő elvizesedése, illetve a különböző vegyszerek, amik benne vannak, szerintem sokkal károsabbak, mint a sima.
10: Én konzervatív bagós vagyok, én szeretem megsodorni a saját cigarettámat, az ízét is jobban szeretem. Nem jön be nekem, nem jön be. Elfogadom, aki azt mondja, hogy nem olyan büdös tőle. Szerintem túl sok ember túl gyorsan szokott rá ezekre a dolgokra, és nekem ettől egy ilyen kicsit ilyen viszolygó érzésem van. Én tisztában vagyok ezeknek a következményeivel. Próbáltam is, és az is nagyon érdekes volt, hogy volt egy, nem is tudom, egy valahol bulisztunk, és pár ilyen IQOS-t elszívtam, és utána pár nappal később ilyen hihetetlen nagy késztetést éreztem arra, hogy olyat szívjak. Úgy bagóztam, tehát nem a nikotinra voltam ráállva, hanem arra, abba volt valami olyan dolog, és azért ez engem megrémít, mert én elfogadom azt, hogy én nikotin függő vagyok, de másra nagyon nem akarok ráfüggni. Nagyjából nem szoktam nagyon számolni, de szerintem egy harmad annyival jövök ki, és azért ez is számít. Hogy...
11: Hát, miért beszéljem le? Mert nem jó dolog a dohányzás egyébként. Sokáig nem dohányoztam, most egy 2 éve dohányzott. Élethelyzet így alakult. Meg előtte is párszor már dohányoztam, akkor még hagyományos cigaretta.
12: Annyiból jobb, mint a rendes cigaretta, hogy a tüdőben nem megy kátrány. Lájtos, illatos, gyümölcsös. ízesítésű, de nagyon szárazak. Szerintem az nagyon sokat hozzájárul, mert nem köhögünk tőle, meg a anyagiak azért sokkal olcsóbb. 2000 fölött nem veszünk cigarettát.
7: Szeretem használni a tulajdonságai. Például ugye nem annyira káros, mint egy általános dohánytermék. Egy ideig biztos használni fogom.
13: Szerintem pont abban rejlik a legnagyobb veszélye, hogy azt gondolják az emberek, hogy kevésbé káros, mint a hagyományos, és mégis legalább annyira káros, ha nem károsabb. Én semmilyen cigarettát nem szívok, viszont a környezetemben rengetegen használnak, főként elektromos cigarettát. Viszont mindkettőnek ugyanaz szerintem a célja, legalábbis a fiatalok körében, hogy a valakihez, valamihez tartozás érzését megtapasztalják, viszont erre nem hiszem, hogy pont a cigaretta a legjobb módszer vagy eszköz.
1: Farkas Szabolcs interjúit hallották, a stúdióban továbbra is itt van Pataki Erika egészségfejlesztő, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet leszokás támogató szakmai tanácsadója. Ugye azt szokták mondani, hogy hát minden jobb, mint a cigaretta, mert hogy ezek a kátrányt kiküszöbölik, és hát hogy a kátrány a legborzasztóbb, ami lerakódik a tüdőnkben. Abban ezek a különböző egyebek, tehát e-cigi, hevített, tasak, snüsz, abban megegyeznek, hogy mindegyik nikotintartalmú?
5: Gyakorlatilag igen.
1: Tehát a függőség megmarad. Pont ugyanúgy működik.
5: Igen. És a legtöbb esetben az, hogy neki szüksége van valami pótszerre ahhoz, hogy komfortosan legyen a mindennapjaiba, tehát a pótcselekvés, a szertartás, a ritus is megvan, tehát gyakorlatilag a nikotin függőség is fent áll, és a viselkedés függőség is megmarad. Úgyhogy ezt én egy trendváltásnak tudnám így a dohánytermékek piacán értékelni, ami most zajlik az elmúlt évtizedekben, és ezeket a termékeket úgy fejlesztették ki, hogy gyakorlatilag megnézték, tesztelték, szondázták, hogy mi problémája van az embereknek a hagyományos dohányzással.
1: Büdös.
5: Füstöl, büdös, megbetegíti őket.
1: Ezek még gyümölcsillatúak.
5: Igen. És akkor kifejlesztettek olyan termékeket, amelyek vagy nem füstölnek, mert nem képződik égés, tulajdonképpen a hevített dohánytermékek esetében van valamiféle égéstermék, de nem füst. Az e-cigaretták, vépek esetében még ez sem, valamiféle aerozol párolog, de az nem füst. A snüsz, amit mi snüsznek hívunk most itt általánosan, az egy szintetikus nikotint tartalmazó tasak tulajdonképpen, mert a hagyományos snüszben valóban dohánytermék van, de csak Skandináviában legális a kereskedelme. Tehát itt még füst sincsen, és ezeket a termékeket használják a fogyasztók. De az, hogy pontosan ami benne van, ezek az ízesítések, a vívőanyagok, és ezek kombinációja milyen hatással van az emberi szervezetre, erre azért nincsenek pontos adataink.
1: A világért csak kedvet csinálni szeretnénk, de akkor ezeket a kategóriákat röviden el tudnám mondani, hogy melyik micsoda?
5: Nagyon szívesen, mert nagyon sokszor összemaszatolódik ez a téma, és azt gondolom fontos lenne, hogy tiszta képe legyen mindenkinek. Az e-cigaretták vagy vépek nem tartalmaznak dohányt, hanem szintetikus nikotint tartalmaznak valamilyen vívőanyagba, ízesítőanyagba, és ezeknek az aerozolját inhalálják be a fogyasztók. Ezekből vannak ilyen feltölthető, egyszerhasználatos, vagy utántöltős verziók, nagyon sokféle. Több mint 15 ezer ízesítésű likvid van forgalomba az interneten keresztül. Ezeknek a nagy része Magyarországon illegálisan van kereskedelmi forgalomban, vagy illegálisan kerül be a piacra, akik felhasználják valahol, veszik fű alatt, kéz alatt egymás között. Nem lehet tudni, hogy ki gyártja, nem lehet tudni, hogy mi van benne, nem lehet tudni, hogy ki forgalmazza, és igazából a hosszú távú hatásaival sem vagyunk tisztában. A másik markánsan különböző termékcsoport a hevített dohánytermékek csoportja, és én most nem nevesítenék egyetlen egy brandet sem, mert tévedésből sem szeretném reklámozni egyiküket sem. Itt egy nagyon picike sztikket, ilyen kis dohánytartalmazó
1: szipókát
5: illesztenek bele ebbe a kézi készülékbe, ami hevíti ezt a dohányt. Sok esetben ízesítve van ez is, és gyakorlatilag ezt inhalálják a felhasználók. És ami ennek a furcsasága vagy csiklandósága, ami miatt ezt kifejlesztették, és senkit ne tévesszem meg az, hogy mindenféle marketing szövegekkel ezt úgy próbálják beállítani, mint egy ilyen egészségesebb alternatívája a hagyományos dohányzásnak, mert hogy ezeket úgy fejlesztették ki, hogy például a füstérzékelők nem kapcsolnak be rá, tehát ott is tudják használni a felhasználók, ahol adott esetben a hagyományos dohányzást nem, ne legyen rossz szaga, erre is ügyeltek a fejlesztők, illetve arra is, hogy azért ezek a kis kézikészülékek nagyon csinosak, tehát hogy így már-már státuszszimbólum is legyen adott.
1: Sikes és elegáns.
5: Sikes és elegáns, tehát hogy míg mondjuk ciki kezd lenni a hagyományos dohányzás, addig ezekkel azért elég menő.
1: Ez olyan menő, igen.
5: Igen. De hogy senkit, aki ezt gyártja vagy forgalmazza, nem a fogyasztók egészsége motivál ebbe a történetbe, tehát ezt, ebbe egészen biztos vagyok.
1: És akkor vannak a tasakok.
5: És vannak a tasakok, amit viszont én azt gondolom nagyon felelőtlenül használnak a gyakorlatilag a mostani fiatalok.
1: Ez a snüsz.
5: A snüsz, vagy nikotinos tasak egészen pontosan, a snüsz néven, de mondom, ez szintetikus nikotin. Tehát olyan felelőtlenül, mint adott esetben mi fiatal korunkban a TikTokot, ahogy kapkodtuk be, és teljesen transzparensen órák alatt kint van a padon a pakjuk, és limitálatlan mennyiségű nikotin tudnak ezekkel az alternatív termékekkel, különösen az e-cigarettával és a nikotinos tasakkal bevinni.
1: Tehát legalább a cigarettánál lehetett azt mondani, hogy 10 szálat szívtam el, 20 szálat szívtam el két dobozt, ennél valójában nem tudom, hogy mennyi nikotin kerül a szervezetembe.
5: A tasakok esetében még csak-csak, de például egy e-cigaretta felhasználó, aki mondjuk egy 50 puffos, vagy 50 ezer puffos terméket használ, ő nem fogja tudni megmondani, hogy hányat pippantott aznap. És akkor innentől kezdve azt visszakövetni, hogy mennyi nikotin került a szervezetébe, nagyon nehéz.
1: Nagyon kevés időnk maradt. A nikotin önmagában azon kívül, hogy függőséget okoz, mit okoz listaszerűen felsorolva?
5: Hát ezt az idegrendszeri hatást, tehát ezt a stimuláló hatást, és ezzel, hogy az érrendszerre hat. Általában ugye a rákról beszélnek itt, mint nehézség a dohányzással kapcsolatban, hogy mennyiféle típusú rákra van hatással a dohányzásnak. Azért a nikotinnak a szív- és érrendszeri megbetegedésekre van hatása. És az, hogy hosszú távon mit okoz, azt viszont amiatt nem tudjuk, mert ugye nincsenek évtizedes tapasztalataink, mint a dohányzás esetében voltak. Úgyhogy népegészségügyi szempontból reális az a veszély, hogy évtizedek múlva adott esetben a sárgadinnyeízű rákról fogunk beszélgetni, meg az eperízű rákról fogunk beszélgetni, és azokról a különböző innovatív terápiákról, amik specifikusan azokra a típusú rákokra lesznek majd jó hatással.
1: Vannak azért jó hírek is, hallgatunk, azt írja, napi két doboz cigarettát szívtam, aztán egyik napról a másikra rosszul lettem tőle, szédültem, hány ingerem volt, megpróbáltam később, és megint jelentkeztek a tünetek, azóta nem gyújtottam rá, ennek már 15 éve, szóval azért van, aki ajándékba kapja a leszokást. Szakszerű segítséget hol kaphatunk?
5: Van egy telefonos leszokás támogató vonala a Korányi Kórháznak. Ez egyébként ennek a elérhetősége minden dohányterméknek a csomagolásán rajta van. Illetve én azt gondolom, hogy az egészségfejlesztő irodákban és a házi orvosoknál is, tüdőgyógyászoknál is kapnak segítséget azok, akiknek szüksége van erre, és azt gondolom, hogy keressék és bizalommal ezeket a lehetőségeket.
1: Itt válik el a kettő egymástól, hogy nyilván mindenkinek szüksége lenne rá, de kinek van erre motivációja.
5: Igen.
1: A telefonszámot el tudja mondani, vagy nézzük meg a weboldalon?
5: 0680 44 20 44.
1: Viszonylag egyszerű. Ha ezt valaki felhívja, akkor mi fog történni? A szakszerű segítség, azt gondolom, hogy többféle lehet.
5: Többféle. Konkrétan itt egy üzenetrögzítőre kell, hogy megadja az adatait, nevét, telefonszámát, és akkor mi visszahívjuk pár munkanapon belül, és akkor elindulhat egy ilyen leszokási folyamat, hogyha őnek ilyen bemotivációja van. Gyógyszeres segítséget mindenki magának kér, adott esetben a házi orvosától, de a viselkedés változás, változtatást és az ehhez kapcsolódó praktikákat, ezt nagyon szívesen megosztjuk vele.
1: Ugyanúgy van, mint a többi függőségnél, hogy a leszokásnak igazából nincs vége, hanem azt tudja mondani valaki, hogy tünetmentes nikotinfüggő vagyok?
5: Azt gondolom, igen. A függőség élettanából következtetve, tehát, hogy itt azért kell egy nagyon határozott döntést hozni, hogy melyik csapatba játszik az ember. Mind a kettőben nem lehet.
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
5: Nagyon szívesen.
1: Pataki Erika, egészségfejlesztő, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet leszokástámogató szakmai tanácsadója volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, holnap is lesz Dr. Kossuth. Várom önöket ugyanígy 3:30-kor. A látás hónapja kapcsán a leggyakoribb szembetegségekről, azok lehetséges megelőzéséről és kezeléséről fogunk beszélgetni. Akár már most is várjuk kérdéseiket. 0630 9666 az SMS számunk, Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, itt hamarosan a Netces műsora következik. Én a hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Farkas Szabolcs nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották.
0: Netces. Netces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
14: A pontos idő 4:00. Köszöntöm a hallgatókat. Indul a délutáni magazin műsor itt a Kossuth Rádión, a mikrofonnál Orosz Csilla. A magzatot védjük, vagy az anyát? Közös szempontokat keresünk az abortusz kérdésben. Réz Anna filozófussal és Keresztes Ilonával, az Együtt az Életért Egyesület vezetőjével. Nőbarát városok, ahol a város megtervezésében a közlekedésen át a közbiztonságig a nők szempontjai is helyet kapnak. Erről is lesz ma szó. Lesz-e jövőre is civil ellenállás napja? Van-e még helye, értelme a civil ellenállásnak egy alapjaiban megváltozott politikai környezetben? Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap friss híreit Polyák Adriántól.
15: Jó napot kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Holnap is marad a napos idő. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált, az ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát. Tegnap Seszták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a budapesti közlekedési központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Több kerületi polgármester is tiltakozik a kormány és a főváros tervezett megállapodásának néhány eleme ellen. Ferencváros polgármestere elmondta, a tervek szerint a parkolási bevételeket elvennék a kerületektől, és a főváros magához vonná azokat. Baranyi Krisztina hozzátette, a készülő egyességről a kerületek feje felett döntöttek, miközben a tervezett megállapodás több milliárdos értékben érinti a költségvetésüket. Napokon belül kiírják a közlekedési múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a közlekedési múzeumnak. Hozzátette, komoly eredménynek tartja, hogy sikerült megvédeni a történelmi épület együttest attól, hogy lakópark épüljön a helyén. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét bekérették a moszkvai külügyminisztériumba, majd tájékoztatták arról, hogy az érintett diplomatáknak, akik a moszkvai nagykövetségen, a szentpétervári és a kazanyi főkonzulátuson dolgoznak, 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Holnap is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Híradással legközelebb 16 óra 30 perckor jelentkezünk.
0: Műsorajánló. Napközben.
16: Konfliktusok, amelyek akár emberéletet is követelhetnek. Önök mit tesznek, tennének, ha látnák, hogy valakit bántanak a nyílt utcán? A napokban sajnos végzetes kimenetelű lett egy segítségnyújtás.
17: Nagyon sok esetben az emberek becsukják a szemüket, és nem akarnak konfliktusba keveredni.
16: Hogyan tudunk jól segíteni az utcán, a villamoson, a buszon, ha látjuk, hogy másba belekötnek, akár verbálisan, akár fizikálisan is bántalmaznak? Mit tegyünk, hogy ne kerüljünk bajba, de mégis segítő jobbot nyújtsunk embertársaink? Balog Tamás vagyok, várom Önöket.
0: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban. Válaszutak. Miért fontos a zene az életünkben?
18: 9 éve járok gitárórára, és úgy körülbelül 3 éve mondom azt, hogy már játszom is a zenét, nem csak tanulom.
19: A gitárnál magamtól leülök gyakorolni, mert élvezem, amit játszok most már. A furójánál ez nem volt meg.
20: Hangszeres vizsga, koncertélmény, zenei átirat készítése, vagy éppen esti elalvás előtti zenehallgatás. Milyen történeteket, érzéseket, gondolatokat és élményeket kapcsolnak a válaszutas fiatalok a zenéhez?
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek holnap délelőtt fél 12-kor a Kossuth Rádióban.
21: Műsorajánlót hallottak.
0: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
14: 1956-ban engedélyezték Magyarországon az abortuszt. Ezután pedig nagyon gyorsan megugrott a terhesség megszakítások száma. A 70-es évek elején már évente csaknem 200 ezer abortuszt végeztek. Azóta viszont folyamatosan csökken a szám. 2000-ben még közel 60 ezer, 2025-ben pedig már csak valamivel több, mint 21 ezer esetet regisztráltak. A tendencia csökkenő, de nyilvánvaló, hogy a 21 ezer terhesség megszakítás is nagyon sok. Mit lehet tenni, hogy minél kevesebb abortusz legyen Magyarországon? Bécs azon kevés városok egyike, ahol a városvezetésben külön osztály foglalkozik a nők ügyeivel. Cél, hogy a város működésében a nők szempontjai is érvényesüljenek. Ezt kutatásokkal és adatgyűjtéssel is segítik. A tapasztalatokat pedig más városokkal is megosztják. Tegnap volt a 4. évfordulója, hogy néhány tanárt elbocsájtottak a Kölcsey gimnáziumból, mert polgári engedetlenségben vettek részt jogaik csorbítása miatt. Tegnap hagyományteremtő céllal megrendezték a civil ellenállás napját. Kérdés, hogy a megváltozott politikai környezetben milyen szerepe lesz a civil mozgalmaknak. Ez tehát a mai adás tartalomjegyzéke. Üzenhetnek nekünk, várjuk véleményüket. SMS számunk 0630 9000 666. Vendégünk Réz Anna filozófus, az ELTE BTK Filozófiai Intézetének adjunktusa, szervusz. Szia. És Keresztes Ilona, aki egyrészt régi Kossuth Rádiós kolléga, de már 15 éve az Együtt az Életért Egyesület vezetője. Szia, Ilona.
22: Szervusz, kicsit módosítom, hogy csak pár éve vagyok, 2 éve vagyok az Egyesület elnöke, de 15 éve dolgozom az Egyesületben.
14: Ja, oké, akkor így pontos, köszönöm, hogy eljöttetek, és mielőtt elkezdjük erről a komoly és fontos témáról a beszélgetést, hallgassunk meg együtt egy félig szakmai, félig személyes interjút Budavári Zitával, a Bölcső Alapítvány vezetőjével.
23: 32 évvel ezelőtt kizárólag a krízishelyzetben lévő terhesek megsegítésére gondoltam, akkor, amikor elindítottam a Bölcső Alapítványt. A nem tervezett, nem várt újszülöttnek szeretnénk bölcsőt nyújtani.
24: Azt mondtad nekem tegnap, hogy
23: ha veled nem történt volna az, ami történt, akkor nem lenne a Bölcső Alapítvány.
22: Igen, ha életemben egyetlen egy abortuszom lett volna, akkor biztosan nem gondolkozom ebben az irányban, mert azt úgy fogtam volna fel, hogy végül is megadatott egyszer a gyermekvállás esélye, elvetettem magamtól, és ha úgy tetszik, megszabadultam a kisbabától, és nem éreztem volna magam jogosultnak arra, hogy akár gyermekem lehessen, vagy ilyen háttérrel másokon segítsek. Ez nem történt meg, és valójában az vezérel, hogy azoknak az anyáknak, akik nem tervezték, nem akarták, nem várták az újszülöttet, nehogy a terhesség eltitkolása okán bármilyen őrültséget tegyenek akkor, amikor időben vagy idő előtt beindul a szülés.
23: Azt mondtad, hogy nem történt meg, hogy abortuszod legyen. Azért nem történt meg, mert nem estél teherbe, úgyhogy nem akartad volna.
22: Igen, igen. Az utolsó csepp a pohárba a Bölcső elindításánál az volt, amikor egy anya is belehalt a szülésbe. Otthon, tehát meghalt a magzat, majd feltehetően elvérzett az anya is. És ez adta meg nekem az utolsó lökést, ami miatt 95-ben bejegyezték a Bölcsőt. Tehát itt nem csak a baba élete van veszélyben, hanem a szülőanyá is.
23: Te hogy gondolod, hogy lehet megelőzni az ilyen eseteket?
22: Iszonyú fontos volna a prevenció. Régebben hívtak általános iskola, illetve középiskolába is egy-egy biológiai óra helyett, hogy tartsak előadást a védekezésről, abban, hogy mi minden történhet. Általában ez egy biológiai órára szűkült, de később mesélték a tanárok, hogy soha ilyen csendben nem voltak a gyerekek, és érdeklődéssel hallgatták. De sok éve már nem hívtak, úgy tudom, hogy nem is lehet ilyen tájékoztató előadást tartani az iskolában. Egyetlen egy tanár van, fogalmam nincs melyik településről, melyik iskolából, de minden évben felhív, és egyeztet, hogy ugye akkor ez a szám még mindig működik, és elérhető, mert akkor a tanítványainak jelzi. Ez az egyetlen egy pedagógus, aki ezzel, ha úgy tetszik, törődik.
23: Hogy a tanítványainak legyen, kihez fordulni.
22: Igen.
23: Milyen településeken tartottál ilyen biológia órát? Kisfalvakban, nagyvárosokban?
22: Csak városban hívtak. Rettentő fontos volna, hogy a diákok, akiknél kimutatható, hogy egyre korábban érnek, és a szexualitás egyre korábbi éveikben kezdődik, hogy felkészüljenek arra, vagy tudjanak arról, hogy velük is megtörténhet az, ami számtalan várandósunk esetében, hogy egyetlen egy közösülésből is maradhat terhes. És nem biztos, hogy ezt egy hónapon belül észreveszi, vagy egy hónapon túl, mert úgynevezett fantomvérzés is produkálhat, és nagyon sokan akkor kapnak észbe, amikor már túl vannak a 12. héten.
23: Ők fordulnak hozzád jellemzően.
22: Igen, igen. A többség, aki kifutott az abortusz lehetőségéből, jóval kevesebb azonnak a száma, aki ezt úgy fogja fel, hogy ha már így adódott, ha már megfogant, akkor maradjon életbe, és bár én nem tudom vállalni, mégis esélyt adok számára egy stabilabb, boldogabb jövőre,

0: gyerekét a kórházban. Elképzelni nem tudják, hogy milyen sorsok, és milyen egész életet meghatározó komoly döntést eredményez az, amikor egy anya úgy dönt, hogy nem vállalja a gyermekét, és lemond róla, és hozzájárul ahhoz, hogy végleges családba kerüljön, nem állami gondozásba, nem hivatásos nevelőszülőhöz, nem gyerekotthonba, vagy intézetbe, csecsemőintézetbe, mint az én lányom is került annak idején, hanem elfogadja azt a végső döntést, hogy ő a továbbiakban nem érdeklődhet a gyermeke felől. Megnyugtatja ugyanakkor az, hogy egy stabil, szerető házaspárhoz kerül.
1: Örökbefogadásra. Milyen sorsok vannak egy ilyen döntés mögött?
0: Teljesen mindegy, hogy 18-19, illetve most már a 21. században vagyunk, azért a szégyen az ma is bélyeg.
1: Ő a megesett lány.
0: Igen. Igen, ez ugyanúgy, mint a 20. században, vagy a 19. században, tehát ez nem sokat változott.
1: A te tapasztalatodban a szívhangrendelet hogyan befolyásolja az emberek döntését? Tudom, hogy te olyanokkal találkozol, akik már
0: többnyire túl vannak.
1: A 12. Igen. héten, tehát ami előttük a szívhangot meg kell, hogy hallgassák, de talán visszajelzések eljutnak hozzád.
0: Én úgy gondolom, hogy az, aki a teljes kétségbeesésében, félelmében, idegrendszeri állapotában kell, hogy meghallgassa adott esetben a kihangosított szívhangot. Én nem csodálkozom azon, hogy beszűkült tudatállapotában ő meg sem hallja.
2: Vendégünk Réz Anna és Keresztes Ilona, együtt hallgattuk a Bölcső Alapítvány vezetőjével, Budavári Zitával készített interjút, amit Gál Ilona készített. Mire figyeltetek fel ebbe a beszélgetésben? Nagyon érdekes, komplex témákat vetett föl. Mondjuk a szívhang az, ami mindig téma szokott lenni. Ti beszéltem, nyilván Ilona, te az alapítványon keresztül biztos beszéltél sok olyan emberrel, aki keresztül ment ezen.
3: Igen,
2: Hogy mesélnek
3: róla? Az első,
2: róla?
3: Amire rácsatlakoznék ebből a beszélgetésből, az a vér szerinti anyának a helyzete. Tehát ő az a nő, aki terhes lesz, váratlanul lesz terhes, olyan helyzetben lesz terhes, amikor úgy érzi, hogy nem tudja vállalni a babát, bármi lehet ennek az oka, és akármilyen helyzetben, akármilyen rétegben van ez a nő, a krízise valódi krízis. Tehát mindenképpen megértést, elfogadást és segítséget érdemel. Ha megszüli a babát és örökbe adja, akkor tiszteletet érdemel, mert életet adott a gyermekének és gondoskodott róla. Ugye Zitáék is, a mi egyesületünk is, az Együtt az Életért Egyesület nyílt örökbefogadásokat készítünk elő, ami azért nagyon szép folyamat, mert a vérszerinti anya gondoskodhat a gyerekéről azzal, hogy kiválasztja, megismeri azt az örökbefogadó párt, akinek odaadja a gyermeket, beszélgethetnek egymással, információkat ad magáról, a gyermekről, a várandóságról, esetleg a családjáról, hogy egy kicsit többet tudjunk később majd a gyerek erről. És nekem nagyon komoly törekvésem, vágyam és reményem az, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy a vérszerinti anyák, akik megszülik, életet adó anyák, megszülik a gyermeket és gondoskodnak róla, azok tiszteletet fognak érdemelni, és nem ítéletet kapnak a társadalom részéről. Ez szerintem kulcsa annak, hogy fölmerik vállalni a szülést, és fölmerik vállalni, hogy életet adnak.
2: Meg ezt a döntést. Anna, mi a véleményed? A szégyen témája, az hogyan kapcsolódik az abortuszhoz?
4: Számtalan módon igazából engem, ami, tehát ahogy hallgattam ezt a bejátszót, azon gondolkoztam, hogy milyen érdekes, hogy akárhonnan is közelítünk, szóval, hogy végül is mennyi féle aspektusból lehet hozzányúlni ez az egész kérdéshez, ami a várandóság, szülés, örökbefogadás, abortusz, tehát ez az egész problémacsomag, és hogy igazából szerintem egészen addig, amíg mindenki jöjjön, akár valami fajta vallásos, vagy az életvédelmére fókuszáló, vagy inkább a nő, liberálisabb és a nők jogaira fókuszáló, hogy is mondjam, ideológiai irányból, de egészen addig, amíg egyébként látjuk azokat a tényleges sorsokat, azokat a tényleges történeteket, amelyek aztán így vagy úgy folytatódnak, addig szerintem biztos, hogy jó nyomon járunk, mert én azt gondolom, hogy az, hogy ebben az hát érzelmileg rettenetesen intenzív, és erkölcsileg meg szörnyen

0: dramatikus ilyen probléma csokorban rendbe tudjunk vágni, és hát hogy is mondjam, méltányosak tudjunk lenni minden szereplővel, ahhoz valóban arra van szükség, hogy képesek legyünk megérteni azt, hogy egyébként ezek a nők milyen élethelyzetben vannak, tehát hogy milyen az a döntéshelyzet, amivel szembenéznek. És abban is nagyon-nagyon egyetértek, hogy az ítélkezés nagyon sokat szűk, és az ehhez kapcsolódó szégyen nagyon sokat szűkít egyébként a nők lehetőségein, abban az értelemben is, amit az Ilona említett, hogy az örökbefogadás, amelyik valóban lehet egy nehéz, de nagyon szép történet, hogyha ebben mindenki partner, meg olyan szervezetek is segítik a munkát, akik mások hasonlót, vagy ezt a folyamatot, akik mások hasonlót láttak, és szerintem valószínűleg az sem segít, hogy maga a szülővé válás is, hát hogy is mondjam, egyre nagyobb, tehát amikor valaki arról gondolkozik, hogy készen állok-e a szülőségre, akkor mostában egyre magasabb sztenderdekkel szembesül, és hogyha még nem csinált meg mindent a karrierében, még nincsen saját otthona, ha egy kicsit
1: nincs
0: is...
1: Nincs elég pénze.
0: Pontosan, akkor nagyon gyorsan kaphatja meg, akkor, amikor már végül vállalt egy gyereket, és neveli azt a gyereket, hogy nem elég jó szülő, és hogy minek vállalta, hogyha ehhez nincsenek meg a megfelelő feltételek, és ez nem ugyanannak az ítélkezésnek egy másik oldala, tehát ami néha meg az ellen hat, hogy valaki, aki azon hezitál, hogy megtartson-e egy gyereket, megtartsa.
1: Mi a tapasztalatotok, hogy a férfiak mennyire kapcsolódnak be ezekbe a döntésekbe? Tehát akár apa, vagy apa jelölt, de aki egyetértésben úgy döntött, hogy örökbe adnak egy gyereket, vagy aki a párja mellett áll abban, hogy ne vállalják. Szóval a férfiak mennyire vannak jelen ezekben a döntésekben?
2: Hát a hány eset annyiféle. Szóval nem lehet kimondani, hogy a férfiak, mert melyik férfi, melyik párkapcsolatban, melyik terhesség esetén, melyik szituációban. Nekünk volt olyan esetünk, nem is egy, amikor egy apa hívott föl bennünket, hogy a párja abortuszra készül, és hogy ő kétségbe van esve, hogy a gyermekét el fogja veszíteni, de a hatályos jog nem engedi meg, hogy ő ebbe beleszólhasson, és a tanácsot kérte, hogy mit tud tenni. Hát nem tudunk mit tenni, lelkileg tudjuk támogatni, beszélgetni tudunk vele, de pillanatnyilag Magyarországon ez a nő döntése, hogy megtartja a gyermeket, vagy sem.
0: Csak azt szeretném hozzátenni, hogy ugye a fordított esetet is nagyon jól ismerjük, tehát hogy nagyon gyakoriak sajnos azok az esetek is, amikor ugyanaz a férfi ugyanazt a nőt rendre terbejti, azért mert nem hajlandó védekezni, és utána pedig belepresszionálja az abortuszba, tehát hogy itt elég sokféle történet van, de azt hiszem, ez legalább annyira gyakori, sőt, talán gyakoribb az, mint...
2: Igen, szóval ez a bántalmazásnak egy módja lehet, amikor újra és újra teherbe ejtenek egy nőt. Éppen ezért nagyon érzékeny kérdés az, hogy most helyesnek gondoljuk, vagy mit gondolunk helyesnek. Én azt tudom, hogy azok a férfiak, akik vállalnák a gyereket, azok számára ez egy borzalmas fájdalom és teher, hogy nem tudják megvédeni, mert egy férfi számára az, hogy ő védelmet nyújt a gyermekének, az egy nagyon nehéz dolog. Viszont van pozitív tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogyha megfelelő módon tudjuk támogatni azt, aki ebben vívódik, esetleg a kismamával is tudunk beszélni, meg tudjuk nyugtatni, túl esik azon a pánikon, ami az abortusz felé hajtaná őt, és nem azt mondjuk neki, hogy a megoldás a te számodra az abortusz, hanem azt mondjuk, hogy vannak lehetőségek, van benned erő, képes vagy talán megcsinálni, esetleg ők is egymással meg tudják beszélni, akkor azokban az esetekben, ahol egyébként van remény egy működő párkapcsolatban, ott nagyon pozitív történt, és meg is történt a mi egyesületünk történetében, hogy megszületett a baba, azóta már egy következő is, a pár összeházasodott, tehát hogy nagyon pozitív vége lett az egésznek.
1: Lehet-e úgy beszélgetni erről az egész kérdésről, hogy a női önrendelkezés jogát egyszerre vesszük figyelembe, és ezzel teljesen párhuzamosan a magzatvédelme is érvényesüljön. Tehát lehet ezt két egyenlő serpenyőbe tenni?
2: A mi egyesületünk munkája pont ezt csinálja. Tehát ez a célunk, hogy a krízisben mindkét embert segítsük. Segítsük a születendő gyermeket, megoldjuk az ő krízisét, és segítsük a kismamát, aki szintén krízisben van. Tehát ők ketten vannak krízisben. Amikor megfogan a gyerek, akkor az anya egy olyan szituációban van, amikor nem tud egy gyereket vállalni, tehát az már egy nehéz szituáció. Arra érkezik a gyermek, de ha elveteti a gyermeket, a nehéz szituáció nem fog megszűnni. hanem egy újabb terhet kap, amit egy életen keresztül hordozhat. Tehát azt tartjuk célszerűnek, hogyha ebben a krízisben úgy segítjük a nőt, hogy megteremtjük a körülményeket arra, hogy képes legyen vállalni. Megadjuk neki azt a mentális támogatást, azt a kísérést, azt a praktikus segítséget, ami lehetővé teszi, hogy akár egészen a felnevelésig, akár csak a szülésig, örökbeadásig életet adjon a gyermekének. Tehát, hogy a krízis ne úgy oldjuk meg, hogy a krízisnek a gyengébbik, kisebbik szereplője meghal ebben a történetben.
1: Igen, Anna, mit gondolsz erről?
0: Én szerintem az egész kérdést úgy érdemes feltenni, hogy tehát egyrészt, tehát, hogy szerintem csodálatos, hogyha végül egy nő, aki úgy gondolja, hogy nem lesz képes felnevelni egy gyereket, kap annyi támogatást, hogy fel tudja nevelni azt a gyereket, akit egyébként szeretne felnevelni. Tehát, hogy szerintem ez csodálatos. Az érdekes kérdés az ugye mindig az, hogy egyrészt vannak, most nem mennék bele ennek a nagyon filozófiai szakirodalmába, vannak bőven olyan szerzők, akik azt gondolják, hogy valójában bizonyos értelemben a nő önrendelkezéshez való joga, vagy nem, máshogy mondom, hogy az abortusz maga úgy értendő bele a nők önrendelkezési jogába, hogy ez nem is érti a magzatoknak az élethez való jogát, nem megyek bele a technikai részletekbe, lehet emellett is egyébként meglepően jól érvelni, de szerintem az érdekes kérdés, amit fel kell tennünk, az az, hogy lenne más, akinél jobb helyen lenne ez a nagyon nehéz és nagyon dilemmatikus döntés, ami előtt egy szülőnő áll, mint magának a szülőnőnek a kezében. Uh-huh. És én nagyon határozottan azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy, és ez ez egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ez nem egy őrülten nehéz döntés erkölcsileg, érzelmileg, minden létező szempontból, hanem hogy csinál, tehát hogy messze-messze az érintett van a legjobb pozícióban ahhoz, hogy ezt az erkölcsi döntést meg tudja hozni saját magának, és azért is tartom ezt rettenetesen fontosnak, mert valójában még mindig egy olyan társadalomban élünk, amiben valójában a nők nagyon kevés dolgot kontrollálnak ebben az egész folyamatban, ami elkezdődik a teherbes, és aztán folytatódik a terhességgel, és aztán pedig az anyassággal. Tehát, hogy nem szeretünk erről beszélni, de sokkolóan magas azoknak az eseteknek a száma, amelyek eleve valami fajta erőszakból vagy szexuális kényszerítésből létrejött nem kívánt terhességek. Uh-huh. Tehát, hogy már eleve az, hogy valaki teherbe esik, vagy sem, az sem. Szóval, hogy nyilván vannak olyan esetek, amiket leírhatunk úgy, hogy egyéni felelősség, de feltehetőleg ezek az esetek nagyon kicsi részét teszik ki. Tehát a nő nem igazán, tehát vagy azok a nők, akik ebben az egész dologban érintettek, nagyon sokszor nem kontrollálják magát a teherbe esésnek a körülményeit. Utána jön egy terhesség, ami más szempontból veszi ki a nők kezéből a kontroll, aztán pedig az anyaság hosszú-hosszú, és egyébként ideális esetben nyilván gyönyörű évei, de élethosszig tartó időszaka, amelyben valójában minden társadalmi hátrány a nőkre hárul.
2: Igen. Mondjuk nem teljesen mondanám ezt, hogy ez egy abszolút társadalmi hátrány. Nyilván az egy életállapot, hogy a nő tud gyereket szülni, a nő tudja szoptatni, és a nő otthon tud vele lenni, de aztán nem feltétlenül csak ő, tehát egyre inkább vannak olyan társadalmi kísérletek, olyan lehetőségek, hogy a férfi is bekapcsolódjon, a férfivel együtt vállalják a terheket, de azért ezt ne felejtsük el, hogy mindannyian, akik itt ülünk, és mindannyian, akik erről a kérdésről beszélgetünk, gondolkodunk, megszülettünk. Tehát egy nő adta a testét, adta az életét, megszült bennünket, és az egész emberiség így jött létre. Az egész világon így vannak az emberek, hogy megszületek, ez a világ rendje, ez a világ legtermészetesebb dolga, a nőnek a legszebb szuperereje, hogy gyereket képes szülni, és én azt mondom, hogy ha egy krízis van, ha egy nehézség van, ha megijed a nő, akkor ne azt mondjuk, hogy te nem vagy képes, ne azt mondjuk, hogy nincs erőd, ne azt mondjuk, hogy a gyerek elveszi az önrendelkezésedet, ne azt mondjuk, hogy elveszi a lehetőségeidet, hanem azt mondjuk, hogy a leggyönyörűbb teremtő munkát végezheted el. Ez a leghatalmasabb dolog, hogy a világ belülünk nőkből lesz. Mi hozzuk végre az világra az emberiséget.
0: A világ olyan végtelenül bonyolult, hogy ez egyszerre igaz. Tehát, hogy igen. Tényleg tehát, hogy én is azt gondolom, hogy ez az egész maga...
1: Egy csoda.
0: Maga a csoda.
1: Igen, igen? De pont a csoda nagy terheitől nehéz.
0: Sajnos bizonyos esetekben meg tényleg képes olyan, tehát, hogy tehát például csak még egy szempontot behoznénk, hogy azért maga az, hogyha egy gyereket vállalunk anyaként, az azt jelenti például, hogy életünk végéig össze leszünk kötve, nem csak a gyerekünkkel, az jó dolog, hanem az a férfival is, akitől az a gyerek megszületett.
2: És az is jó dolog, egyáltalán nem jól választottuk jó dolog. Ki.
0: Hát, ha jó,
2: mert az is egy női rendelkezés, hogy kiválasztod a megfelelő férfit, akire rábízhatod magad. Ha jól
0: akkor az egészről nem beszélgettnénk.
2: Igaz? Hát ez az, hogy a gyerek kéne fölkészíteni a nőket, hogy jól tudják kiválasztani ezt a férfit, akivel összekötik az életüket, akiknek odaadják a testüket, és erre kellene a lányokat fölkészíteni, hogy képesek legyenek erre. És ne egy olyan buli szexbe, vagy bármibe zuhanjanak bele teljesen öntudatlanul, amiből aztán ilyen helyzetek keverednek, és hogyha azt mondjuk az abortusz megoldás, akkor az egyéb megoldások visszaszorulnak, és én ezért tartom fontosnak.
1: Igen, nagyon kevés időnk van, tényleg csak pár, egy-két záró mondatra. Mire lenne a leginkább szükség ahhoz, hogy ezek a szempontok egyenlő arányban jelen legyenek, és hogy a nők még több segítséget kapjanak az ilyen nehéz élethelyzetekben?
2: Én azt gondolom, hogy kormányzati szinten nagyon sok mindent kellene tenni. Tehát mi civil szervezetek rengeteg mindent megteszünk, rengeteg mindent meg is tudunk tenni, és ennek
1: igen,
2: eredménye
1: de a politikának
2: is van.
1: Is kéne ezt követni.
2: Nem a politika, hanem a társadalmi felelősségvállalás, ami kormányzati költségvetésből valósítható meg, mert olyan volumenű feladat.
1: Köszönöm, Annának átadom a szót az áráshoz.
0: Bizonyos szempontból ugyanazt gondolom, hogyha akár kormányzati, akár más módszerekkel el tudnánk érni azt, hogy a nők úgy általában nagyobb kontrollt tudjanak gyakorolni a saját sorsuk, a saját életük felett, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal kevesebb abortusz is lenne egy csomó más nagyon jó dolog mellett.
1: Nagyon szépen köszönöm Réz Annának és Keresztes Ilonának, hogy erről a témáról beszélgettek. Még erről tudnánk majd beszélgetni, de a pontos idő 4:30. Következzenek a hírek Polyák Adriántól.
3: Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. Kigyulladt a Medikémia szegedi üzeme. Holnap is marad a napos idő. Letartóztatták Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatban. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Feljelentést tett két balatoni beruházás ügyében a gazdasági minisztérium költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával. A Fonyódi sportszálló és a Belojannis hajó felújítására 2 milliárd forintot fizetett ki az előző kormány, de a munkákkal máig nem készültek el. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőségeket kapjanak. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Ezt a főpolgármester jelentette be a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése után. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a budapesti közlekedési központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Kigyulladt a Medikémia ZRT egyik üzemcsarnoka Szegeden, a balesetben egy munkás megsérült. A lángok a Zsámbokréti soron lévő üzemben csaptak fel, a tűzoltók azóta megakadályozták a tűz terjedését. A katasztrófavédelem mobil laborja eddig nem mutatott ki egészségre ártalmas vegyi anyag koncentrációt a levegőben. Holnap is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. A híradást Bánáti Bence szerkesztette. Hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
4: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Jó napot kívánok, Orosz Csilla vagyok, folytatjuk a Neccest. A következő fél órában arról is szó lesz, hogyan lehet emberibbé tenni a mentőszolgálat kommunikációját és javítani a tevékenységét. 5 óra után pedig Törlei Katalinnal és Lakatosné Jutkával a civil ellenállás lehetőségeiről beszélgetünk. Írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Múlt héten történt, hogy az országos mentőszolgálat kénytelen volt bocsánatot kérni egy kommunikációs fiaskó miatt. Akkor foglalkoztunk ezzel az esettel, most megkérdeztünk egy a külföldi mentőszolgálatokat jól ismerő szakembert, hogy mit kell másképp tennie a mentőszolgálatnak. Mielőtt meghallgatjuk Túri Pétert, összefoglaljuk a múlt héten már bemutatott történetet.
5: Én hallottam valami fura hangot. Megijedtem nagyon, mert én nem láttam ilyen állapotba. Tolizgattam őt, és nem reagált. És akkor én egyből, ugye a kezemben volt a telefon, egyből hívtam a mentőket.
6: Mennyi idő alatt értek ki?
5: Én másnap néztem meg, 18 perc. Jött egy mentőautó, hárman szaladtak, rohantak, csinálták a dolgukat, és akkor, mikor az iratait kérték, akkor láttam, hogy már 3 mentőautó van, és akkor el is vitték őt. Hát egy 2 óra múlva már telefonálgattunk, hogy hova menjünk, ugye nem tudtuk. Bementünk az öcsémmel, és akkor mondták, hogy stabilizálták az állapotát.
6: Vagyis akkor a mentők megmentették az életét?
5: Igen.
6: Bementek meglátogatni, igen. Ezt mondta, stabilizálták az állapotát, itt tartottunk.
5: Akkor már ugye az intenzív osztályon volt, hát mondta a doktor, hogy készüljünk fel, már még ők se tudják, hogy mi lesz.
6: És mennyivel később halt meg?
5: Hát vasárnap.
6: És akkor ezek után volt az, hogy meglátták a Facebookon az országos mentőszolgálat posztját?
5: Igen, nekem a sógonom küldte el ezt, mert ugye a tesóm meg odaírt az öcsém, és akkor valahogy úgy gondoltam, hogy oda kéne írjak, de hát én nem gondoltam, hogy ekkora botrány lesz ebből.
6: Mondta, hogy odaír, de mit írt oda? Tehát az hogy volt?
5: Azt, hogy elhunyt 6-án, ma volt pont a temetése.
2: Megkerestük az országos mentőszolgálatot is, ha minden igaz, a vonalban van a szervezet szóvivője, Szűcs Brigitt.
7: Sokat hibáztunk kommunikációs szempontból, és az a feladatunk, hogy ezt a hibát, mert ezt sajnos hibának kell neveznünk magunknak is, ezt vállaljuk és tanulunk belőle. Alapvetően az ilyen és ehhez hasonló közösségi felületeinken való megosztásainkkal az a célunk, kettős célunk, van egyrészt annak a bemutatása, hogy milyen emberi helytállásról tesznek nagyon sokan laikusok tanúbizonyságot, ahogy ezt a hölgy is mondta, hogy nem volt még soha ilyen helyzetben, de oda ment a hozzátartozójához, felismerte, hogy nagy a baj, és azonnal segítséget kért. A másik pedig, hogy bemutassuk, hogy hogyan dolgoznak a bajtársaink, és ezzel az edukatív üzenettel, már ha ezt edukatív üzenetnek lehet nevezni, ezzel a poszttal is ez volt a célunk. Az, hogy a bejegyzés nem tartalmaz nevet, pontos címet, vagy pontos életkort, az sajnos kevés, és még jobban anonimizálnunk kell ezeket az eseteket, és fel kell mérnünk annak a kockázatát, ami sajnos most megtörtént, és ezt őszintén sajnáljuk, és nem tudjuk elégszer ismételni a hozzátartozónak sem, hogy fel kell mérnünk, hogy az, hogy mi foglalkozunk egy ilyen mentési feladattal, az hogyan érinti a hozzátartozót, és hogyan érinti azt a közösséget, aki egyébként veszteségért, és hogyha felmerül annak a legkisebb lehetősége is, hogy kárt okozhatunk egy ilyen eset nyilvánosságra hozásával, akkor ezt természetesen a jövőben nem fogjuk megtenni.
1: És most a nemzetközi hírű szakember, a magyar légimentés létrehozója reagál a történetre. Túri Péter felelt az elmúlt másfél évben a Tisza párt egészségügyi munkacsoportjában a mentés, légimentés és sürgősségi ellátás megújításáról szóló programok kidolgozásáért.
6: Nemrégiben volt egy olyan történet, amit az országos mentőszolgálat is elismert, mint kommunikációs hibát. Külföldön milyen protokollok vannak a mentőszolgálatok kommunikációjára?
8: Ez az egész történet szakmailag és kommunikáció szempontjából abszolút ketté választandó. Tehát mielőtt itt egy-két konkrét példát mondanék, hogy ez Európában, Nyugat-Európában hogy néz ki, azért nagyon fontos egy dolgot leszögezni. Egy mentőegység szakmai teljesítményét és az intézményi kommunikációt én mindig ketté választanám. A kettő persze óhatatlanul átfedésben van, de egy intézménynek az intézmény PR-ját, kvázi marketingjét nem lehet fölé helyezni az orvos szakmai munka sikerességének vagy kudarcainak. Egy sikeres újraélesztés a helyszínen a mentőszolgálat szempontjából lehet sikeres, magas színvonalú protokollokat követő minőségi munka eredménye, amikor visszatér a spontán keringés. Ez történt ebben az esetben.
6: Így van.
8: De oda nem lehet egyenlőségjelet tenni, hogy a beteg túlélt, mint ahogy ebben a sajnálatosan szomorú esetben láttuk is. A probléma akkor keletkezik, amikor egy köztes klinikai eredményből, pont abból jelen esetben például, hogy sikerült visszaállítani a spontán keringést, a beteg további sorsának ismerete nélkül céges sikertörténetet készítünk. Ez a felelőssége a kommunikációs osztálynak, ez a felelőssége a cég vezetésének. Elmondom, hogy mit tennék én, ha én volnék egy ilyen szervezet vezetője. Egyrészt olyan kommunikációs szabályt vezetnék be, ami egyértelmű iránymutatást ad. Ugye a nemzetközi példák, ha ezt is szeretné hallani tőlem, akkor elmondom, hogy vannak ugye olyan nemzetközi példák, amik szervezet, tehát intézmény szinten szabályozzák, és vannak, ez mondjuk Angliában van, például a London Ambulance Service-nél, vagy egyéb angol szolgáltatóknál vannak intézményi protokollok a social media használatra, vagy Németországban az úgynevezett Rettungsdienstgesetz, azaz a mentőszolgálati jogszabály, vagy Ausztriában a Sanitätsgesetz. Tehát ugye itt látszik, hogy a nemzetközi példa az akár intézményi, akár fenntartó és jogalkotói szintű szabályzást is ismer. Az országos mentőszolgálat fölött nincsen, tehát ma Magyarországon az én tudtom szerint nincsen olyan magasabb rendű jogszabály, ami ezt meghatározná. Az, hogy jelenleg az országos mentőszolgálatnak az intézményi szintű szabályzása milyen, azt szintén nem ismerem első kézből, de jelen hibákat, és ezek sajnos sorozatos hibák voltak az elmúlt hosszú-hosszú években, mondjuk úgy, hogy évtizedekben, azt feltételezik, hogy ez nem volt kellően átgondolva, nincsen kellően szabályozva, a keretek nincsenek meghatározva.
6: Mi az, ami fontos volna ön szerint, hogy rögzítsenek, ami például ezt a hibát megelőzte volna?
8: A nemzetközi gyakorlatban alapvetően három egyszerű elvet lehet látni. A legfontosabb, hogy a beteg attól még, vagy egy eset attól még nem anonim, hogy nem írjuk ki a nevét. Az eset körülményeiből ez még felismerhető lehet. Tehát ez az első alapelv. A kettő, ez Angliában egyébként nagyon-nagyon fontos, hogy egy konkrét beteg történetének PR vagy social media célú felhasználásánál a hozzájárulás a biztonságos standard. Tehát ha mindenképpen ezt szeretné az országos mentőszolgálat, akkor tessék elmenni, írásos beleegyezést kérni a hozzátartozótól.
6: Akkor is, ha név nélkül hozzák.
8: Akkor is. A harmadik, hogy csak olyan klinikai kimenetet kell vagy szabad kommunikálni, amelyet ténylegesen ismerünk. Még egyszer mondom, nem az a kérdés, hogy a mentő kollégák sikeresen dolgoztak-e, hanem az, hogy mikor nevezhet egy egészségügyi szolgáltató egy beteg történetet sikertörténetnek.
6: Igen.
8: Tehát itt válik ketté ez az egész történet, és azt kell mondjam sajnos, hogy az utóbbi évtizedekben, de az elmúlt 10-15 évben vastagon lehetett látni, hogy a mentőszolgálat menedzsmentje egy teljesen más valóságban él, teljesen más célok mentén vezette a szervezetet, teljesen más képet látott, mint az a több ezer dolgozó, akik vidéken ezeket a feladatokat legjobb tudásuk, szakmai képességük és kompetenciájuk szerint próbálják a mai napig végrehajtani. Tehát magyarul a menedzsment elvált az állománytól. A menedzsmentnek fogalma nem volt arról, hogy pontosan mi történik a peremen, és ez egy olyan kommunikációs problémában manifesztálódott, aminek az ilyen önfényező, nem tudok más vagy jobb szót használni, önfényező posztokban jelent meg. Szolgálatni egy olyan paradigmaváltásra lenne végre szükség, amikor a vállalati kultúrát elkezdjük átalakítani, és egy olyan menedzsment szemlélettel kezdünk el dolgozni, amikor egyrészt definiáljuk, hogy ez a szervezet miért van, aztán megnézzük, hogy pontosan mire képes, és megnézzük, hogy mik hiányoznak ahhoz, hogy ez ne csak egy ilyen felszínt simogató és öntömjénező posztokban jelenjen meg, hanem valós képet, valós feedbacket adjon például a lakosságnak, hiszen ezek a posztok, lássuk be, arra szolgálnak, persze, hogy a lakosság, a több millió ember valahogy egy jobb képet kapjon a mentőszolgálatról. Én azt mondom, hogy reális képet kellene kapni a lakosságnak.
6: Hagy mondjak még egy kérdést, az is nem régiben történt, hogy egy fiatal férfi meztelenül mászkált Budapest utcáin. Ezt a történetet is mi bemutattuk nem régiben. Két járókelő észrevette, hogy van a karján egy kórházi szalag, vagyis egy kórházból jött ki, megpróbált segíteni neki, alig volt magánál a fiatalember. Lényeg az, hogy mentőt akartak hívni, közben a fiatalember mozgott, ők mentek vele, tehát a mentőnek mozgó célpontra kellett lőnie, nem nagyon sikerült, 8-szor hívták föl menet közben a mentőt, és két gond volt, egyrészt az, hogy mind a 8-szor el kellett előről kezdeni a történetet, tehát nem volt egy szám, hogy ez a 122-es sztori, másrészt pedig amikor végre jött a mentő, mert egy villamosvezető megtette, hogy az utasokat leszállította, és a villamost elvitte a végállomásra, ahol már nyugodtan tudták várni a mentőt, és onnan a fiatalember el se tudott menni. Mire végre jött a mentő, az 3/4 óra volt, mert vidékről, Borsodból jöttek föl a mentősök, és kóvályogtak a városban.
8: Hát én szívesen reagálok erre, de ez már a kommunikációtól messze vezető történet. Ezek azok a rendszerhibák, amik miatt ma az Országos Mentőszolgálat Facebook kommunikációi során az öntömjénező, felszínpolírozó kommenteket le kéne tekerni. Tehát olyan rendszer szintű problémák vannak ma az Országos Mentőszolgálat működésében, amik, hát ezt többen többször kimondtuk, gyakorlatilag tarlóig égett a rendszer, tehát az alapokat újra definiáló építkezésre lenne szükség. Ami borzasztó nehéz, hiszen az alapok újra definiálása mellett egy európai szintű szolgáltatói attitűdű mentőszolgálat felépítése mellett nyilván a szolgáltatást, ami ma jelenleg van, valamilyen szinten fönn is kell tartani. Azért ez egy elég kettős és nehéz dolog, ehhez azért menedzsment kell a talpán, aki ezt meg tudja csinálni. Amit ön most elmondott, én nem hallottam ezt a történetet, de ez gyakorlatilag az összes, szinte az összes olyan napi forró problémát felszínre hozza, amivel ma az Országos Mentőszolgálatnak és egyébként a 9,5 millió potenciális rászorulónak szembesülnie kell.
1: Turi Pétert Gál Ilona kérdeztem. Bécsváros budapesti nemzetközi irodája a fővárossal együttműködésben tegnap Women in the City, női szempontok a városfejlesztésben címmel konferenciát rendezett Budapesten. Itt tartott előadást Ricarda Götz-Preisner, aki Bécsvárosának a nők ügyeivel foglalkozó osztályán dolgozik. Emellett a Fem Cities koordinátora is. A Fem Cities egy nemzetközi városhálózat, amelyben a települések megosztják egymással a nőkre vonatkozó városvezetési jó gyakorlataikat. Bendül Vera riportja következik.
9: Ez az első látogatás a Budapesten? Feltételezem, hogy nem.
10: Nem, harmadszorra vagyok Budapesten.
9: Ha szakmai szemmel néz a városra, mit lát? Mennyire van Budapest a nőkre szabva?
10: Sosem éltem itt, így csak turistaként tudok válaszolni. Nem tudom, hogyan rendelnek az orvosok, hogyan működnek az óvodák, de szeretek itt sétálni, tetszik a régi és az új keveredése a városban. Szerintem az akadálymentesítés terén volna még hová fejlődni, abban, hogy könnyen lehessen közlekedni babakocsival vagy kerekesszékkel.
9: És észrevett bármit, amely arra utalna, hogy ebben a városban néhány dolog a nők szempontjából optimálisan van kialakítva, vagy esetleg éppen ellenkezőleg?
10: Szerintem ez minden nagyvárosban hasonló. Mi, nők, annak örülnénk, ha este kevesebb sötét sarok lenne. De Budapest ebben például hasonlít Bécsre. Vannak széles sugárutak, így nőként természetesen igyekszünk a biztonságosabb utcákat választani. De úgy gondolom, hogy a városvezetés felelőssége az, hogy a köztereket még biztonságosabbá tegye a nők számára.
9: Amikor sétál egy városban bárhol Európában, vagy esetleg a nagyvilágban, rögtön megjelennek a szakmai szempontok. Egyből a nemi szempontokat figyelembe vevő városfejlesztés szemüvegén keresztül nézi a tereket, a helyszíneket?
10: Igen, határozottan. Bécsben születtem, mindig is ott éltem. De közben laktam Brüsszelben, Stockholmban és Pekingben is. Különösen az ázsiai városokban tapasztaltam modern és proaktív hozzáállást. Hogy csak egy példát mondjak, ami szerintem nagyon fontos a nők számára a nyilvános térben, a nagyon tiszta és biztonságos nyilvános vécék. Ezek az ázsiai városokban kiemelkedőek. Eközben úgy látom, minden európai város teljesíthetne jobban ezen a téren. Ázsiában a mosdók tökéletesen tiszták, teljesen biztonságosak, babakocsival is könnyen megközelíthetőek. Szerintem mi ebben kicsit le vagyunk maradva. És ha figyelembe vesszük, hogy a városaink népessége öregszik, és a 80 év feletti lakosság többsége nő, és ha olyan városokat szeretnénk, ahol a lakosság jól érzi magát a nyilvános terekben, akkor határozottan gondolnunk kell a mosdókra. Emellett pedig, nem mintha bármi rosszat akarnék mondani a férfiakról, de a nyilvános vizelésnek véget kell vetni. Senki sem akarja ezt látni, gyomorforgató.
9: Egyre égetőbb kérdés Magyarországon. Ebben a tekintetben nálunk egyre rosszabb a helyzet.
10: Ez Brüsszelhez hasonlít. Én sokat dolgozom ott, nemzetközi szinten foglalkozom a nők helyzetével és a nemek közötti egyenlőséggel. És tényleg nem értem, miért kell a belga férfiaknak mindenhova oda vizelniük. Úgy gondolom, felnőtt férfiként az ember képes annyira uralni a saját testét, mint egy nő, és ezt szabályozni. Bécsben komoly büntetés jár érte azért, ha valaki ilyet csinál.
9: Maradjunk még ennél a témánál egy kicsit. Azt mindenki tudja, hogy a nőknek több helyre van szüksége a nyilvános mosdókban, mint a férfiaknak. De a mosdók még sincsenek így kialakítva. Milyen a helyzet Bécsben? És ön szerint hogyan lehetne ezen változtatni?
10: Nem vagyok várostervező, de kritikusan gondolkodó ember igen, és úgy látom, ez a környezet nem nőkre van tervezve, mert nem nők tervezték. Mi menstruálunk, le kell vetköznünk a mosdóban, legtöbbször gyerekekkel vagyunk, és amikor megöregszünk, még mindig sokkal többet teszünk-veszünk a köztereken, mint a férfiak. Amit most Bécsben látok, és ez jó dolog, hogy az új mosdókban sokkal több a hely. Fontos kérdés még a takarítás automatizálása. Ha vannak tiszta mosdók, és ez tényleg fontos feltétel, a férfiaknak nem kell az utcán intézni a dolgukat, és a nők sem járnak éttermekbe jobb híján. A tiszta mosdó mindenkinek érdeke, és szebbé, jobb illatúvá teszi a várost.
9: Beszéljünk egy kicsit a munkájáról. Le tudná írni, hogy pontosan mit csinál?
10: Igen, Bécs város nőügyi osztályán dolgozom, több részlegünk is van. A város finanszíroz 5 női menedék helyett 225 férőhelyjel olyan nők és gyermekek számára, akik erőszakos bánásmód elől menekülnek. Van egy támogatási részleg is, körülbelül 30 olyan civil szervezetet finanszírozunk, amelyek a nőket és lányokat segítik. Azt segítjük, hogy a civil szervezetek jól működjenek, és tudják támogatni a fogyatékkal élő nőket vagy a szexmunkásokat. Finanszírozunk egy fekete női közösséget is, támogatjuk az egyedülálló szülőket, az egyedülálló anyákat, és folytathatnám a sort a fiatal lányokkal vagy a szexuálisan bántalmazott gyermekekkel. Ez az egyetlen terület, ahol fiúkat is fogadunk. Szóval rengeteg civil szervezetet támogatunk, én pedig abban a szekcióban dolgozom, ahol kutatásokat végzünk. Tanulmányokat készítünk, de meg akarjuk kérdezni magukat, a nőket is, hogy mire van igazán szükségük. Az elmúlt években a fogyatékkal élő nőkre fókuszáltunk, korábban a migráns nőkre, jövőre valószínűleg az idős nőkre fogunk jobban figyelni, és folyamatosan foglalkozunk a fiatal lányokkal is.
9: Ez tényleg olyan, mint egy másik galaxis Budapesthez képest. De hogyan kezdődött a női várostervezés? Amennyire én tudom, ez sok évvel ezelőtt indult, úgy nagyjából 30 éve.
10: Igen, 30 éve kezdődött, és nagyon sokkal tartozunk azoknak az erős női politikusoknak, akik mindezt kezdeményezték és megteremtették a pénzügyi feltételeket, és nem engedtek az ellenállásnak. Johanna Donál szövetségi szinten, de Renata Brauner is Bécs városa tekintetében mindketten úttörők voltak. Rengeteg férfi politikussal kellett megküzdeniük, hogy megvívják ezt a harcot és győzzenek. Ami pedig fontos, hogy ez a társadalomnak megtérül. A nőknek jobb, az egész társadalom profitál belőle.
9: Megváltoztatta ez a társadalmat, vagy a nőkről alkotott általános képet, hogy a női szemszög a városfejlesztés és a döntéshozatal részévé vált?
10: Attól függ. Szerintem, ha megkérdezne egy átlagos bécsit, mindezt természetesnek venni. De néha, amikor delegációk jönnek hozzám, megkérdezik, hogy miért olyan alacsony mindenhol a járdaszegély. Hogyan lett úgy kialakítva, hogy ezek jól használhatók babakocsival, kerekesszékkel, vagy egy idős ember számára. És ez egy tudatos döntés volt, és abban az időben elég drága is. Viszont ha nőkre tervezel, mindenkire tervezel, hiszen így a gyerekeknek, az időseknek és a fogyatékkal élőknek is jó lesz.
9: Melyek ennek a városfejlesztési és kutatási munkának a legnagyobb és legfontosabb eredményei az ön véleménye szerint, vagy esetleg a személyes tapasztalatai alapján?
10: Én a nagyon-nagyon jó tömegközlekedésnek nagy híve vagyok, mert sok tanulmány mutatja azt, hogy különösen a nők használják a közösségi közlekedést a munkába járáshoz. Egy nő általában elmegy vásárolni munka előtt, elviszi a gyereket az oviba, ebédidőben bevásárol. Ez mind könnyebben megvalósítható, ha igazán jó a tömegközlekedés. Számomra ez az egyik oka annak, hogy szeretek Bécsben élni. Nem tudom, ismeri-e a 15 perces város kifejezést. Ez egy olyan koncepció, amit a modern városok igyekeznek megvalósítani. Például az orvosok, az óvodák, az iskolák és a munkahelyek nincsenek olyan messze a lakhelytől. Így korlátozható az utazási idő, ami kedvez a munka és a magánélet egyensúlyának, és a környezetnek is jót tesz, ha nem megyünk mindenhova autóval.
9: Ön évek óta dolgozik ezzel. Mi az a téma, amelyik mindig visszatér önhöz, ami esetleg személyesen is érinti?
10: Az, hogy újra és újra találkozom közben csodálatos nőkkel. Ezek a kollégáim, az anyám, a nagyanyám, emberek a munkából. De ha körülnézek egy városban, akkor is ezt látom. Hát ki az, aki valójában segít az embereken? Ki gondoskodik a gyermekeinkről, az idősekről, ki szolgálja ki az életet általában? Ilyenkor nagyon büszke vagyok arra, hogy nő vagyok, és tényleg szeretnék adni valamit cserébe. Ezért szeretem annyira a munkámat.
9: Ez egyfajta városi nővéri közösség, sisterhood, valamiféle szolidaritás, nem?
10: Igen, határozottan nővéri közösség, globális testvériség, mert szerintem a patriarhátus nem győzhet. Minden nőnek össze kell fognia, aztán vitázzunk, küzdjünk, de a megfelelő dolgokért és a jó célokért küzdjünk.
9: Mit remél? Milyen lesz a város 10 év múlva? Beszéljünk Bécsről, amit jobban ismer, de feltenném a kérdést Budapestre vonatkozóan is.
10: Remélem, kevesebb lesz az autó, és több lesz a fa, de abban is bízom, hogy lesznek olyan intézményeink, amelyek segítik a nőket, és abban is segíthetnek a férfiaknak, hogy megtalálják a pozitív férfiasság, pozitív maszkulinitás új lehetőségeit.
9: Pozitív férfiasság? Mit jelent ez az ön számára?
10: Számomra pontosan azt jelenti, amit a férjem csinál. A nemi sztereotípiáktól mentesen együtt egy egyenlő partnerségben élünk, megosztjuk a házi munkát, megosztjuk a mentális terheket. A férjem például pontosan tudja, mikor kell a lányunknak orvoshoz mennie, tudja, mikor fogyott el a tej a hűtőből, meg tud főzni mindent, amit én is. Gondoskodik a saját szüleiről, nem én gondoskodom helyette. Úgy gondolom, ez egyszerűen a fizetett és fizetetlen munka megosztása. Szerintem a pozitív férfiasság, pozitív masculinity jót tesz a férfiaknak, jót tesz a társadalomnak és a nőknek is. És egy olyan férfi, aki büszke arra, hogy gondoskodó férfi, nem erőszakol meg, és nem öl nőket.
9: És akkor egyenlőként osztozhatunk a városon.
10: Egyenlőként, igen. És nem szólnak be senkinek az utcán, nem fogdosnak össze, vagy hasonlók. Mi nők egyenrangú polgárok vagyunk, és mi alkotjuk a többséget Budapesten, csak úgy, mint Bécsben. Mégis úgy bánnak velünk, mintha kisebbség lennénk.
1: A nőbarát városok kialakításáról Ricarda Götz Preisnerrel, Bécs városának munkatársával, Bendl Vera kollégám beszélgetett.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itthon nincs munkám.
3: Ja, meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
1: A Cinefest közönségdíjas filmje.
2: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
4: Azt már nem fogod.
1: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
5: Mami, táncolunk?
1: Mami Blue. A mozikban.
6: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 5 óra van.
0: Netzes. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
7: 5 óra van. Hallgassuk meg a friss híreket Polyák Adriántól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Holnap is marad a napos idő. Letartóztatták Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Elfogadta a budapesti parkolási rendszer egységesítéséről szóló javaslatot a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A döntés értelmében a jövőben a főváros fogja működtetni és beszedni a parkolás után járó díjat, a bevételt azonban csak útfelújításra lehet majd fordítani. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emellett bejelentette azt is, hogy a korábbi tervpályázat alapján újraindítják a diákváros beruházást. Budapest pénzügyeinek rendezését, a működőképesség megőrzését és a fővárossal való partneri viszony kialakítását nevezte a legfontosabb célnak a miniszterelnök. Magyar Péter a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülése után közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kormány és a főváros között most megkezdett közös munka és az elért megállapodás történelmi lehetőség Budapest és Magyarország szempontjából egyaránt. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét bekérették a moszkvai külügyminisztériumba, majd tájékoztatták arról, hogy az érintett diplomatáknak, akik a moszkvai nagykövetségen, a szentpétervári és a kazanyi főkonzulátuson dolgoznak, 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Sopotnik Zoltán költő, író, szerkesztő és kritikus kapja idén a Csád Géza díjat. A József Attila díjas és megyei Préma külön díjas alkotó 2000 óta publikál. Első kötete Krokodil címmel jelent meg 2003-ban, azóta 6 önálló könyvet adott ki, legutóbbi műve 2024-ben került nyomtatásba. A Fiatal Írók Szövetségének elismerését október 10-én Tatabányán, a Bánhidai Alkotóházban adják át. Holnap is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. A híradást Bánáti Bence szerkesztette. Részletes hírösszefoglalóval a 17 óra 30 perckor kezdődő esti krónikában jelentkezünk.
4: Műsorajánló.
0: Hajnaltáj.
5: 6 milliárd forintból újul meg a Szántót-Tihany rév. Komplex fejlesztés indul a Balaton legforgalmasabb átkelőjénél.
8: Épül új kiszolgáló épület, megújulnak a mólók, építünk egy kilátóteraszt, mindegyik móló besétálható, ez az utazóközönség számára természetesen digitális utastájékoztatásra is lesz innentől kezdve lehetőség.
5: De holnap az is kiderül, hogy pályázni lehet horgászvizek asszály elleni védelmére, a vízpótlás biztosítására és a helyben tartató víz megőrzésére. Pilisi Csenga vagyok, ébredjenek velünk!
0: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
9: Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból ma 15 óra 6 perctől, 19 óra 35 perctől és 22 órától a Bartók Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
0: Necces, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
10: Szeptember 30-án a Kölcsey Ferenc gimnázium előtt rendezték meg a civil ellenállás napját. A helyszín nem véletlen. 4 évvel ezelőtt innen bocsátottak el 5 pedagógust, miután polgári engedetlenségben vettek részt. A Tanítanék Mozgalom által szervezett eseményen az elmúlt évek civil ellenállásának meghatározó szereplői szólaltak fel. Kisbe a riportját hallják.
11: Csoszó Gabira vártam, hogy beszélgessünk, ide jött egy úr, és megkérdezte, hogy mi volt ez. És szerintem ez egy jó kérdés.
12: Ez egy csodálatos esemény, ahol azok az emberek tudtak köszönetet mondani és megerősíteni egymást, akik végig küzdötték ezt a 16 évet. És bár a tanárok irányából jött a kezdeményezés, és a Tanítanék Mozgalom szervezte meg, de nem csak az oktatásról szólt. Nyilván a felszólalók közül többen nem az oktatási területről jönnek, de nem csak erre gondolok, hanem arra, hogy nincs olyan területe az életünknek, ami mögé ne kellett volna tüntetéseket és demonstrációkat szervezni, mert egyszerűen olyan mértékben sérültek a jogaink, az alapvető jogaink, vagy a lehetőségeink, a jogfosztottságunk. Olyan mértékű volt, hogy igazából az életünknek nagyon sok területét érintette, és most azt szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, hogy egyrészt ne felejtsük el, hogy ez történt, ne felejtsük el, hogy milyen hosszan voltak emberek képesek tiltakozni, és hogy milyen munkát tettek a tiltakozások mögé, és akkor az a beszélgetés, ami hosszabban zajlott az előbb, az arról is szólt, hogy ezeknek a mozgalmaknak nem csak az volt a fantasztikus eredménye és ereje, hogy ki tudtak vinni utcára embereket tiltakozni, hanem nagyon-nagyon sok szakmai munka volt mögötte. Nagyon komoly törvényjavaslatokat tettek le politikusok asztalára, amit rendre lesöpörtek. Ugye közben változott az idő, de ez a szakmaiság, meg az együttműködés, a hálózata ennek, az máig megvan. És pont van egy olyan pillanat, amikor én azt remélem, hogy ezek az erők össze tudnak találkozni, és az a szakmaiság, ezek a javaslatok, ezek be tudnának ezeken a mozgalmakon keresztül épülni a mostani napi politikába, vagy az irányok megtalálásába. Nagyon jó, hogy nem csak mozgalmárok voltak itt, hanem itt van egy oktatási miniszter. Ez azt gondolom, hogy egy egészen különös pillanat. Szinte hihetetlen, főleg annak tükrében, hogy ahogy jöttem ide, rengeteg rendőr volt a területen, amitől egy picit a régi reflexeim kapcsoltak be nekem is, és azon gondolkodtam, hogy hó, hát mi lesz itt, kérem szépen. Végül is nem erről volt szó, arról volt szó, hogy ünneplünk. Egyszerűen a testünk viszi ezeket a zsigeri reakciókat, hogy ez jut eszembe.
11: Tóth Bence volt a konferencié. Mit jelent ez a nap?
13: Történt egy változás, amit a mi kiállásunk
4: állásunknak és a mi aktív közreműködésünknek az eredménye is, és nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki ebben részt vett, és szerettünk volna ennek egy eseményt szentelni, hogy ezt a hálát kifejezzük, és egyébként pedig arról is szólt az esemény, hogy ne felejtsük el, hogy vannak kötelességeink, és hogy arra, amit nagy nehezen kivívtunk, arra vigyáznunk kell.
11: Fiatalok, és ott álltak a hátsó sorok egyikében. Miért vannak itt?
13: Hát elsősorban megemlékezünk erről az egész, meg hát itt vagyunk azért az egész mozgalomért. Szeretnénk kiállni a tanáraink mellett, illetve mindenki mellett, aki kiáll a tanáraink mellett.
14: Mi ugye kölcsés diákokként vagyunk itt, már pont abban az évben jöttünk az iskolába, amikor ez az egész tüntetés, a fő tüntetés 23-ban már megtörtént, tehát hogy mi már akkor kezdtük az iskolát, mikor a híres kölcsés kirúgott tanárokat már sajnos kirúgták, tehát hogy minket ők már nem tanítottak, de az első évben még így nagyon emlékszem, hogy nagyon fontos dolog volt az, hogy megemlékezzünk, hogy alig egy éve ez így megtörtént az iskolánkba. Ezt nem felejtjük el, hiába változott meg ez a dolog, attól még ugyanúgy ezt valaki megtette ellenünk, és szerintem fontos most azt mutatnunk, hogy a jelenlegi kormány, vagy aki jelenleg felel ezekért a dolgokért, nem teheti meg még egyszer ezt, mert hogy mi még ugyanúgy, hiába történt valamennyi változás, ugyanúgy ki állunk ezekért a dolgokért, és hogy csak azért, mert kormányváltás történt, nem fogjuk elfelejteni azt, hogy mi mit követeltünk az elmúlt évek alatt. Most ezt sajnos pontosan nem tudom, de talán ugye visszajöhettek a kormányváltás után a tanárok, de szerintem ettől függetlenül a tanárokban, meg így bennünk is ugyanúgy megmaradt, hogy ez megtörtént, és ez nem egy problémának a megoldása volt, hanem hogy az ilyen szőnyeg alá seprése egy kicsit, hogy ez nem megoldás erre az egész szituációra, mert most a jelenlegi kormány már erre sajnos nem tud kompenzációt adni, mert már megtörtént ez az egész. Nem történt igazi megoldás, meg nem kompenzálták azokért a dolgokért, amik velük megtörténtek.
10: Felszólalt a rendezvényen Lannert Judit oktatásért felelős miniszter is, nem csak a felszólalás gesztusa, hanem az is új volt, amit mondott. Sok éven át miniszter szájából nem hallottunk ilyen szavakat.
15: Szeretnék a magyar állam nevében bocsánatot kérni mindazoktól, akiket meghúzolt az előző rendszer, elsősorban azoktól a pedagógusoktól, akik kénytelenek voltak elhagyni a pályát. Szeretném hangsúlyozni, hogy várjuk őket vissza a pályára. Ennek érdekében új vezetést szeretnék kialakítani a tankerületek rendszerében, és nagyobb autonómiát adni mind az intézményvezetői, mind a pedagógusi szinteken. Ahhoz, hogy a kritikai gondolkodás lehetővé váljon, visszaállítottuk a pedagógusok sztrájkjogait, és az új nemzeti tanterv központi elemévé szeretnék tenni a kreatív és kritikai gondolkodást. Magam is döbbenten tapasztalom, hogy mennyire áthatja még ma is a mindennapokat a politikával átitatott nyelvrendszere. Önök bátorságból már példát mutattak, most a pedagógus társadalom egészen van a sor, hogy merjen élni a jogaival. Most éppen a tankerületi vezetők pályázatainak véleményezésével. Nem lesz könnyű menet, még mindig sokan félnek. Kérem, hogy ne tegyék, mert csak akkor tudunk kilábolni, ha mindenki a maga helyén teszi, amit tenni kell, bátran, nyitottsággal, méltósággal.
10: A felvételt Kisbe a kollégám készítette. Vendégeink is megjöttek, Törlei Kata és Lakatosné Jutka. Mindketten évek óta aktív szereplője magyarországi civil és oktatási tiltakozásoknak. Törlei Kata a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója, a pedagógus tiltakozások egyik ismert szereplője volt. A Kölcsey Ferenc Gimnázium tanáraként részt vett a polgári engedetlenségben, ami miatt 22-ben elbocsájtották. Szervusz Kata, köszönöm, szervusz, hogy eljöttél.
16: Köszönöm a meghívást.
10: És Lakatosné Jutka, a másik vendégünk, aki 30 évig élt hajléktalanként, közben pedig a lakhatási jogokért küzdő a Város Mindenkiért csoport aktivistája lett. 2021-ben az Utcáról Lakásba egyesület segítségével költözhetett albérletbe, azóta is a lakhatási szegénységben élőkért és a hajléktalan emberek jogaiért emel szót. Jutka, neked is köszönöm, hogy itt vagy velünk.
17: Én is köszönöm.
10: Milyen érzés volt hallgatni ezt a tegnapi eseményt? Nem tudom, Jutka, te ott voltál-e, Kata, te biztos?
17: Hát a Jutka az egyik legfontosabb felszólalónk volt, úgyhogy persze ott volt ő is. Hát én most igazából nagyon meg vagyok hatódva. Egyrészt még hatás alatt

0: pontosan tudták, hogy a tanáraiknak a kirúgása, vagy érezték, a tanáraiknak a kirúgása az a diákok ellen is.
1: Igen, illetve nekik hatott,
0: és nekik ártott.
1: Is, vagy nekik
0: és
1: is.
0: Egyébként nagyon is traumatizálta az egész diák közösséget. És a másik, ami ismét borzongással tölt el, az tegnap is megvolt, hogy azért az egy nagyon különleges érzés volt, amikor a Költséggimnázium előtt, a tanítanék színpadán az oktatási miniszter, aki végre van, az állam nevében bocsánatot kér. Voltak már erre utaló mondatai, akár Magyar Péternek is, de ennyire komolyan vehető és ennyire méltóságteljes gesztus még nem született, mint ami tegnap megtörtént, és ezért nagyon hálás vagyok Lannert Juditnak.
1: Egyébként elmondtuk, hogy ugye téged 22-ben elbocsátottak. Tanítasz-e most valahol? Hát ha valakik nem követték, hogy azóta mi történt veled?
0: Most nem tanítok, én egyelőre továbbra is a tanítanékban dolgozom, illetve egy olyan civil szervezetnél, amelyik a roma cigány gyerekek oktatási esélyegyenlőségéért munkálkodik. Nem kerestem most még tanári állást, mert egyrészt azért nagyon nehéz 4 évenként újra csinálni az embernek az életét, szóval ez nem úgy megy, hogy egyszer kirúgnak, aztán utána visszavesznek, és akkor az ember nagyon könnyen ugrándozik egyik állapotából a másikba. De másrészt, és ez talán még fontosabb, azért is, mert én hiszek abban, hogy a tanítanék létezésének még értelme van, és hogy van dolgunk ebben az új rendszerben, és ezért szeretném ezt tovább folytatni, csinálni.
1: Jutka, neked milyen élmény volt a tegnapi részvétel
2: Hát először is engem nagyon meghatott a meghívás, és én csak dicsérni tudom azt a találkozást, azt a rendezvényt, amit Katáék szerveztek. Azt hiszem, hogy azok a pedagógusok, akiket akkor elbocsájtottak, és azok a diákok, akiket lefújtak a rendőrök, azok megérdemlik, hogy méltóan emlékezzünk vissza erre az időszakra, és én azt hiszem, hogy saját szívem szerint remélem, hogy soha többet nem fog ilyen előfordulni, mert egy oktatási demokráciát, meg diákokat lefújni szerintem embertelenség volt. Akkor, amikor arra gondolunk, engem több mint 50 évvel ezelőtt tanítottak a tanáraim, de én a mai napig hálával gondolok rájuk. Akkor, amikor tanulunk tőlük, amikor elindítanak minket az életbe, és akkor, amikor diákok kiállnak a tanáraik mellett, mert igazságtalanságnak tartják, ami történt velük, akkor...
1: Hát ez nagyon fontos, igen.
2: És azt hiszem, hogy máshogy kellett volna a régi kormánynak ehhez hozzáállni, nem ilyen csúnya módon, ahogy ezt csinálták, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a tegnapi napért.
1: Mit gondoltok a civil ellenállásnak? Most mik lehetnek, lesznek a terei? Ti látjátok magatokat a jövőben, hogy civilként ugyanúgy fontos dolgotok van, és akár ellenállónak is lenni kell adott hát esetben?
0: Kétfelé bontanám a kérdést. Egyrészt igen, tehát a civil szervezeteknek szerintem nagyon fontos szerepük van, és kell, hogy legyen abban az ország újjáépítésben, ami most előttünk áll. Tényleg egy romhalmazon állunk, vagy ülünk, vagy kapaszkodunk fölfele, vagy próbáljuk kiásni magunkat, nem is tudom, hogy melyik a legjobb. És a olyan változásoknak kell bekövetkezni például az oktatás területén, amit nem lehet egész egyszerűen levezényelni egy központi minisztériumból. Tehát a civil szervezeteknek, akik a 16 év alatt az oktatáspolitikával foglalkoztak, olyan felhalmozott tudásuk van, amit szerintem luxus lenne elengedni.
1: Tudná mondani, bocsánat, konkrét példát, hogy hova lehet ezt becsatornázni?
0: Hát egyrészt vannak szakmai anyagaink, amiket már be is csatornáztunk, tehát ezeket a szakmai anyagokat, amiket az elmúlt években összeállítottunk, azokat a minisztérium már megkapta. Sőt, már a kampány alatt elküldtük a politikai erőknek, hogy tessék, itt van, lehet használni.
1: A szakmai anyag, igen, miről igen. Szól? Tehát ezek mondjuk tanítással kapcsolatos dolgok, pedagógia.
0: Igen, egyáltalán az oktatási rendszerrel kapcsolatos anyagok, olyan kutatások, amik arról szóltak,

0: hogy az iskola használók, pedagógusok, diákok, szülők mit tartanak a legfőbb problémáknak a jelenlegi helyzetben, erre milyen megoldásokat lehet felkínálni, szóval ilyenek voltak. Én tudom, hogy ezeket a civil szervezeteket azonosították a tüntetésekkel, meg az ellenállással, meg a harcos kiállással, de emellett volt komoly szakmai munka is, és azt hiszem, hogy ezt a felét kéne elővenni a mi tudásunknak. És mi is volt a másik fele a kérdésnek? Azt most elfelejtettem.
1: Most én is, mert oké, jó. A szakmai munkáról beszélgettünk. Igen. Egyébként, hogy mi
0: hát,
1: az.
0: Hogy mi a helye a civil szervezeteknek, igen. Szóval én ezt látom, hogy erre szükség van, és szükség lesz, és ez a fajta egyeztetés, ez már el is indult. Tehát van kapcsolatunk az oktatás irányítással, bár ennek a rendszere, vagy a keretrendszere még nem alakult ki. Azt remélem, hogy ennek is lesz egy formája, amikor nem csak az van, hogy beküldözgetünk javaslatokat, meg véleményezzük
1: a jogszabályokat,
0: hanem hogy ezek kölcsönösek, és akkor természetesen be tudjuk majd csatornázni azokat a véleményeket is, amelyeket mondjuk egy-egy intézkedésre válaszolnak az érintettek.
1: Van olyan tapasztalatotok, hogy ennyi év tiltakozása után, hogy hogyan lehet nyomást gyakorolni a döntéshozókra? Szóval ilyen területen szereztetek tapasztalatot? Vagy egy kezdő civil mozgalomnak milyen tanácsot adnátok, hogy hogyan kell ellenállni? Hát, Jutka is hozzászólhat, mert azért te is aktív vagy.
0: Igen. Én azt hiszem, hogy erről valószínűleg attól függetlenül, hogy különböző területekről jöttünk, ugyanazt mondhatjuk, hogy éles szemmel és nyitott füllel kell járkálni, észrevenni azokat az elején még csak apró kis anomáliákat, amik mindig bekövetkezhetnek. Tehát nem kell azt gondolni, hogy most mi ellenségesen állunk egy adott hatalomhoz. Egyszerűen hibázni mindenhol lehet, vagy valami félre mehet, vagy valami rosszul kommunikálódik. Ezekre rögtön érdemes reagálni, ehhez kell az a kritikai gondolkodás, amiről Lannert Judit is beszélt, és ezen kívül civil szervezetként általában olyan emberek állnak össze és munkálkodnak együtt, akik egy-egy területnek a jó ismerői, és nagyon sokszor ezer szállal kapcsolódnak a terephez, és ezeket a tudásokat érdemes felmutatni és összeszedni és megmutatni a döntéshozóknak.
1: Jutka, neked mi a tapasztalatod?
2: Hát először is akkor, amikor meghallottuk, hogy mi történt a tanárokkal, meg a diákokkal, hát a város mindenki teljesen ledöbbent. Egyszerűen nem akartuk elhinni, hogy volt egy olyan kormány, egy olyan rendszer, ahol megengedhették maguknak, hogy ezt megcsinálják.
1: Igen. De ezekből, hát ugye végigcsináltad ezt a korszakot, nagyon sok tapasztalatod van. Mi az, amit most csinálnál? Vagy milyen tanácsot adnál egy civil szervezetnek, aki talál egy ügyet, amiben szeretne megmozdulni?
2: Hát mindenféleképpen a legfontosabb, az én véleményem szerint az, hogy ne csak elkezdjük a tanítanék mozgalommal ezt az új rendszer felépítését, hanem kísérjük végig az útjukat, figyeljünk oda mindenre, és bármikor, amikor úgy érezzük, hogy megint bajban vannak, vagy atrocitálják őket, akkor álljunk ki mellettük.
1: Aha, ez a lakhatás szempontjából is igaz, a lakhatási problémák? Mert ugye hát ezek tovább, tehát nem oldottak meg, tehát hát, azon a területen, ahol te vagy aktivista, ott azért nincs egy ilyen kezdődő happy end, hogy úgy mondjam. Előlegezzük meg, hogy jó irányba mennek mondjuk az oktatás területén a dolgok, de a lakhatással kapcsolatban vannak-e ilyen jelek, hogy javulni fog a helyzet?
2: Bízunk benne, hogy javulni fog. Van már olyan önkormányzat, ami hajlandó leülni, tárgyalni a város mindenkivel, illetve az utcáról lakásbegyesület vezetőségével. De nekünk mindenféleképpen a lakhatáson kívül a legfontosabb, hogy gyermekek helyzete. Tehát az, hogy valaki ezért ne tudjon iskolába járni, mert mit tudom én, a lakhatása nem megoldott, vagy azért emeljenek ki gyerekeket családból, mert szegénységben él a család, ezt mi nagyon-nagyon ellenezzük, ez ellen is dolgozunk, és pontosan így ennek a kapcsán jött föl az, hogy ugye az oktatás a diákokról is szól, hogy Ezentúl bárhol, bármikor veszélyeztetve van az oktatás, veszélyeztetve van a diákok sorsa, akkor ott a helyünk, kiállunk mellettük, mint ahogy más civil szervezetektől is megkapjuk azt a segítséget, hogyha nekünk van szükségünk a lakhatási problémákba, akkor ott állnak mögöttünk, ott vannak velünk, ott, ha kell, tüntetnek velünk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a civil szervezeteknek most az a legfőbb feladata, hogy igenis álljanak össze, és hogy mondjam, szolidarítsanak egymás iránt. Ahogy mi elkezdtünk szolidarítani a tanítanékkal, ugyanúgy
1: jól lenne. Kölcsönös, és igen, tudtok igen. Egymásra figyelni.
2: Ha minden civil szervezet odaállna az ilyen problémák mögé, és mindig azt az adott szervezetet, civil szervezetet segítenék, ami éppen bajban van.
1: Uh-huh. Milyen szép lenne.
0: Igen. Egyébként szerintem ez az egyik legfontosabb gondolat, ami most elhangozhatott. Tehát, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol azért a szolidaritásnak elég gyenge a kultúrája.
2: Így van.
0: És azt hiszem, hogy ebben is példát kell mutatnunk, és ilyen módon ezeket a civil kereteket újra fogalmazni, együttműködni, még jobban szolidárisnak lenni, ez rendkívül fontos. Én például azt gondolom, hogy azért nagyon sok minden még nem indult el kormányzati szinten. Nem csak az oktatásban, ahol pontosan tudjuk, hogy nagyon lassan fognak előre haladni, mert nagyon nagy léptékben kell változtatni, de például a lakhatás területén még nem törölték el azt a törvényt, hogy kriminalizálják az utcán élést. Igen. Tehát, hogy van egy csomó olyan konkrét intézkedés, amit meg lehetne tenni. És abban a pillanatban, hogy mondjuk a város mindenkié ezzel kapcsolatban elindít egy kampányt, egész biztosan számíthatnak ránk is. Uh-huh. Szóval ezek közös ügyek.
1: Aha. Jutka, te továbbra is aktív vagy, és mész és segítesz?
2: Az az igazság, hogy most már a város mindenkié nagyon-nagyon kevés főből áll, vagy azért, mert külföldre mentek, vagy azért, mert az iskolájuk és iskola és munka mellett már nem tudnak annyira aktívak lenni, viszont még most is folyik a kilakoltatások elleni problémák, a gyermekelhelyezési problémák, mai nap
1: és ha kell, akkor te mész, hogy segíts, vagy támogasd azokat, akinek...
2: Nekem mindenféleképpen ott a helyem, én kisebb bírnámban nem lehetnék
1: és neke, ott. És megvan az albérleted is, ugye, igen, amit öt évvel ezelőtt
2: igen, ezt az Utcáróllakás Egyesület segítségével kaptam, és... Hát nem tudom, hogy szabad-e kimondanom, vagy nem, én kimondom. Én nekem nincs albérleti díjam, tudnék, a város mindenkién keresztül találtam olyan barátokat, akik maga az albérleti díjat fizetik nekem.
1: Támogatnak.
2: Igen. Mondjuk a rezsi költségek, a közös költség, a víz, a gáz, ez mind az én terhem, de maga albérleti díjat én nem fizetek, ezt mind a barátaim fizetik helyettem.
1: Na, ez csodálatos. Nagyon szépen köszönöm Lakatosné Jutkának és Törlei Katalinnak a beszélgetést.
0: Köszönjük szépen.
1: Ez volt már a Netszes, holnap ugyanebben az időben találkozunk, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is. Orosz Csillát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. Először legfontosabb híreink röviden.
2: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság.
1: Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.
2: Az állam fele részben tulajdonosa lesz a budapesti közlekedési központnak, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését.
1: Döbbenetének adott hangot több fővárosi kerület polgármestere, amiért Budapest és a kormány megállapodott, hogy elveszik a parkolási bevételeket a kerületektől. És most a részletek. A szerkesztő Kis Gábor. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt volt kulturális minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forintos támogatásokkal kapcsolatban. Hankó Balázs a gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amely vagy a Fidesz kampányát, vagy a támogatott személy magánéletét finanszírozta.
3: Hétfőn szavazta meg a parlament Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését. Ezután a volt kulturális miniszter egészen estig az Országház épületében tartózkodott.
4: Amikor hamisan azzal vádoltak, hogy bujkálok, itt dolgoztam a Fidesz frakciójogán.
3: Hankó Balázs végül este családjával és több fideszes képviselővel együtt távozott a parlamentből a NAV Huszti úti épületébe. Itt megkezdték a kihallgatását, majd őrizetbe vették és Kecskemétre vitték. Később mégsem ott, hanem a ceglédi rendőrkapitányság fogdáján várta az előzetes letartóztatásáról szóló tárgyalást. A Bács-Kiskun megyei főügyészség szerint azért került át nem sokkal érkezése után Kecskemétről Ceglédre, mert az őrizetbe vett személyek elhelyezése minden esetben a rendőrségi fogdák aktuális leterheltsége. Függ. Közben Hankó Balázs egy előre felvett interjúban a Hír TV-ben vádlóinak is üzent.
4: Egyrészt, ha úgy vádolnak, hogy a tényeket nem ismerik, az hiba. Ha úgy vádolnak, hogy a tényeket ismerik, az pedig bűn.
3: Az ügyészség azért kezdeményezte a letartóztatását, mert ez a bűncselekmény magas büntetéssel járhat. A gyanúsított kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ezért fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Ezen kívül a hosszabb időn keresztül szervezett módon történő elkövetés miatt az ügyészség szerint tartani lehet az eljárás jogellenes befolyásolásától. Ezzel értett egyet ma a Kecskeméti Törvényszék nyomozási bírója, így Hankó Balázs 30 napra előzetes letartóztatásba kerül.
1: Elrendelte Varga Bajusz Veronika letartóztatását is a bíróság.
2: Az Orbán kormány kulturális és innovációs minisztériumának felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért felelős államtitkárát a Hankó Balázs féle NKL ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsítja a Bács-Kiskun megyei ügyészség. A letartóztatás oka a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása. A döntés ellen fellebbezett Varga Bajusz Veronika jogi képviselője, amit a Kecskeméti törvényszék bírál el.
1: A Fidesz minden választási kampányban a törvényeknek megfelelően járt el, mondta a Kossuth Rádióban Orbán Balázs EP képviselő, a párt korábbi kampányfőnöke. A kormány 5 évre visszamenőleg világítja át a Nemzeti Kulturális Alap működését. Fóris Mátyás összeállítása.
5: Már zajlik a 2026-os kampányfinanszírozás ellenőrzése, a vizsgálat pedig az NKA ügyben érintett támogatásokra is kiterjed. Ezt közölte az állami számvevőszék, miután Magyar Péter tétlenséggel vádolta meg a szervezetet, hogy a Fidesz használta a hivatalos kampányfinanszírozáson túl állami pénzt választási célokra, arról Orbán Balázst, a Fidesz volt kampányfőnökét a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában kérdeztük.
6: A vádak teljesen megalapozatlanok. A Fidesz KDNP 36 éve van a magyar politikában. Mindig, minden választási kampányban, ezek száma már több tucat fölött van, mindig a törvényeknek megfelelően járt el. Ez most is, ebben a helyzetben is így van.
5: A Hankó Balázs elleni eljárást Orbán Balázs politikai boszorkány üldözésnek nevezte. A Telexnek adott interjújában Deutsch Tamás azt mondta, őszintén hisz Hankó Balázs ártatlanságában. A Fidesz EP lista vezetője korábban levélben fordult az Európai Parlament képviselőihez az ügyben, amelyet koncepciós eljárásnak nevezett. A kormány eközben 5 évre visszamenőleg vizsgálja a Nemzeti Kulturális Alap működését. beszéd. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter reggel a felkelőben azt mondta, a most vizsgált több mint 17 milliárd forint csak egy része az átvilágításnak.
7: Az NKA működését is 5 évre visszamenőleg nézzük. Ennek egy szelete, egy pici szelete egyébként ebben az évben elosztogatott 17,3 milliárd forint. Ennek is vannak már elég jól kézzelfogható jelei, hogy sajnos tendenciózus volt a különböző ágazatokban a döntés olykor.
5: Tar Zoltán hozzátette, minden gyanús eset után megteszik a szükséges jogi lépéseket.
1: Ruházásukra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál, közölte a honvédelmi miniszter.
2: Ruszinszendi Romulus egy videóban elmondta, hogy 2,5 milliárd megtakarítást értek el azzal, hogy a felülvizsgálatok után leállították a szükségtelen munkálatot. A tárcavezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy Mészáros Lőrinc cége végezze a teljes beruházást, ezért közölte, hogy az eredeti szerződést több részre osztják, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak.
1: Feljelentést tett a gazdasági tárca a Belojannis hajó, illetve a Fonyódi sportszálló felújítása ügyében.
2: A minisztérium közölte, a két vitatott eredményű beruházásra 2 milliárd forintot fizettek ki. A balatoni hajózás fontos műemlékeként számon tartott hajó esetében a felújítást végző alapítvány nem számolt el megfelelően a támogatással, és a hajó felújításával sem végeztek. A Fonyódi Sporthotel energetikai korszerűsítését pedig 7 évvel ezelőtt be kellett volna fejezni, a jelenlegi készültsége azonban mindössze 25%-os, áll a tárca közleményében.
1: Rákai Filip szerint a Petőfi film forgatása rendkívül szigorú vizsgálatok mellett zajlott, melyek során mindent rendben találtak. A Most vagy Soha című film kreatív producere a Kossuth Rádió reggeli műsorában a jelenleg folyó adóhivatali nyomozásra reagált, amit költségvetési csalás gyanúja miatt rendeltek el. A 2 éve bemutatott mozi elkészítéséhez összesen 4,7 milliárd forint állami támogatást kaptak az alkotók.
8: Én a film tartalmi, művészi, ha úgy tetszik, esztétikai kérdéseiért feleltem. A gyártási produceri döntéseket, operatív teendőket, elszámolásokat, pénzügyi teljesítéseket pedig a film gyártási producerei végezték. Ráadásul, ahogy leírtam, a filmet gyártó projektcégben sem tulajdonrészem, sem vezetői pozícióm nem volt.
1: Felmentették a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának 2 vezetőjét, értesült a 24.hu.
2: A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc dandártábornok főigazgató és helyettese Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását vonták vissza. A hivatal közlése szerint a jogszabály alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül is visszavonható. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak.
1: 120 milliárd forint egyszeri támogatást nyújt a kormány a fővárosnak, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter. Költségvetési felügyelőt rendel ki a kormány a fővároshoz, és a támogatásért cserébe azt várja, hogy Budapest is takarítson meg jövőre 20 milliárd forintot. Kovács Anna összeállítása.
3: Több mint 6 éve nem ült össze a fővárosi közfejlesztések tanácsa. Magyar Péter miniszterelnök most összehívta a budapesti érdekegyeztető fórumot, amelyen ő is részt vett. A megbeszélésen jelen volt a közlekedési, pénzügyi és a területi és vidékfejlesztési miniszter is. Az egyeztetés után Vitézi Dávid és Karácsony Gergely bejelentették, hogy a kormány egyszeri 120 milliárdos támogatást nyújt a fővárosnak, így Budapest le tudja zárni a 2026-os évet.
9: A főváros által az elmúlt évek kapcsán indított peres követeléseknek a túlnyomó többségét tulajdonképpen most egy ilyen jogi értelemben nem perenkívüli megállapodással, de bizonyos értelemben mégiscsak összevethető módon a peres követeléseink túlnyomó többségét ezzel az egyszeri támogatással Magyarország kormánya visszaadja.
3: A főpolgármester beszélt még arról, hogy a parkolási bevételek ezután a fővároshoz folynak be. De azt nem lehet csak útfelújításra költeni. Egy úgynevezett útalap jön létre. Karácsony Gergely és Vitézi Dávid megállapodtak abban is, hogy egy közös vállalkozásként létrehozzák a regionális BKK-t, vagyis egyben kezelik a közlekedési miniszterrel az agglomeráció és a főváros közlekedésének megszervezését.
9: Az valóban úgy van, hogy garanciákat szerettünk volna arra látni, hogy a helyzet nem termeli újra önmagát, és a főváros pénzügyi egyensúlya fenntartható marad. Ennek érdekében az FKT arról döntött, hogy a jövő évben egy 20 milliárd forintos megtakarítást kell a fővárosnak megvalósítania, illetve a pénzügyminiszter költségvetési felügyelőt fog kirendelni a fővároshoz, akinek az a dolga, hogy folyamatosan nyomon kövesse a főváros gazdálkodását. Ez nem jelenti azt, hogy a szuverén autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbulnának.
3: Vitézi Dávid hozzátette, hogy az állam a fővárossal együttműködve fejleszti az úthálózatot, a fürdőket, de mindenről a fővárosi közgyűlés véleményét is ki fogják kérni. A BKK feladatainak agglomerációra történő kibővítéséről a közlekedési miniszter azt mondta, hogy felesbe fogják ezt finanszírozni a fővárossal, évente összesen 340 milliárdot költenek erre.
1: Döbbenetének adott hangot több fővárosi kerület polgármestere, amiért Budapest és a kormány között megállapodás született arról, hogy elveszik a parkolási bevételeket a kerületektől. A lépést ugyanúgy bírálják, mint az eljárást, mert senki nem egyeztetett velük.
10: A ferencvárosi polgármester Baranyi Krisztina arról számolt be, hogy a kormány és főváros közti bejelentés részeként a fővárosi kerületektől elveszik a parkolási rendszert a bevételekkel együtt. A kerületek erről mit sem tudtak. Baranyi abban reménykedett, jobb lesz a kerületek helyzete, de, mint mondta, újabb elvonást kaptunk. A 8. kerület polgármestere Pikó András elmondta, a kieső pénz fontos szolgáltatásokat tesz lehetetlenné, az eljárás köszönő viszonyban sincs az önkormányzatisággal. Sérült a közbizalom, a szolidaritás és a semmit rólunk nélkülünk elv. Korábban Józsefváros több feladatot is átvett ingyen és önként a fővárostól. Takarítást, rendfenntartást. Ezeket ezután ki fogják számlázni. Döbbenet, mondta a Hírről Rózsa András, zuglói polgármester. Szerinte visszás, hogy Karácsony Gergely volt zuglói polgármesterként hozott a zuglóiaknak káros döntést. A 7. kerület polgármestere Niedermüller Péter is fel van háborodva. Szerinte ugyanúgy működnek a dolgok, mint korábban. Senki nem áll szóba a polgármesterekkel, nincs egyeztetés. Karácsony Gergely két napja egy konferencián még arról beszélt, a decentralizáció a jó út, szét kell osztani a felelősségeket.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. A lépés válasz arra, hogy a magyar kormány nemrég 10 orosz diplomatával tette ugyanezt. Azt egyelőre nem tudni, hány embert érint az intézkedés. Részletek Kovács Mártontól.
12: Az orosz külügyminisztérium nem kívánatos személynek nyilvánította a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és a kazanyi főkonzulátusok érintett munkatársait, akiknek két héten belül kell elhagyniuk Oroszországot. Az intézkedésről Gergics Gábort, Magyarország ügyvivőjét is tájékoztatták, azt azonban egyelőre nem közölték, hogy hány embert érint a lépés. Az intézkedést azzal indokolták, hogy Orbán Anita külügyminiszter szeptember 8-án közölte, Budapest 10 orosz diplomatát utasít ki az országból, mert olyan tevékenységet folytattak, amely státuszukkal összeegyeztethetetlen, és a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz The Moscow Times azt írta, ezt a megfogalmazást leggyakrabban akkor használják, ha a tevékenység kémkedésre utal. Jevgenyi Sztanyiszlalov Oroszország budapesti nagykövete alaptalannak és nyíltan barátságtalannak nevezte a korábbi kiutasítást, és már szeptemberben válaszlépést ígért. A magyar külügyminisztérium közleményben reagált a magyar diplomaták kiutasítására. Azt írták, a kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékel. Hozzáteszik, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Közölték, hogy továbbra is biztosította az oroszországi missziók működése, Magyarország diplomáciai jelenléte pedig fennmarad Oroszországban.
1: Izrael leállította a Fly Dubai járatait a tegnapi merénylet kísérlet miatti vizsgálat végéig.
2: Egyelőre 6 napra rendelték el a tiltást. Az utasokat izraeli légitársaságok szállítják haza. Tegnap a Dubajból Tel Avivba tartó járaton az ománi másodpilóta megkéselte pilótatársát, majd a feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A merényletet a kapitány és a pilóta fülkébe behatoló utasok akadályozták meg. Az izraeli közlekedési miniszter szerint a légitársaság megsértette a két ország közötti légiközlekedési megállapodást, amely szerint a zsidó államban csak olyan ország pilótája szállhat le, amellyel Izrael diplomáciai kapcsolatban áll.
1: Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. 2022-től Hajdú János mellett főigazgató helyettes, május 28-ától megbízott főigazgató volt.
2: A terrorelhárítási központ eközben az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került. A ma hatályba lépett jogszabály szerint a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnt, de nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek.
1: A rendőrség területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó Mélygarázs környékén.
2: Ez csak technikai jellegű és nem alapjogi korlátozást jelent a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet szakértője szerint, és ezt később az ORFK is megerősítette közleményében. Hegyi Szabolcs elmondta, a bejelentés abból fakad, hogy csütörtöktől önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség, és beolvad a készenléti rendőrségbe. A lezárások eddig is éltek a parlament közvetlen környezetében, tüntetéseket szervezni tehát tovább is lehet.
1: Negyedik napja demonstrálnak a független benzinkutasok az országház előtt, a többi között tisztességes versenyfeltételekért és kiszámíthatóbb szabályozásért. A szervezet szakértője a Krónikának azt mondta, párbeszédet szeretnének a kormánnyal a megoldásokról, de úgy látják, a kabinet erre egyelőre nem nyitott. Briáska Dániel összefoglalója.
13: A független benzinkutakat képviselő szervezet négy napos fóruma és demonstrációja hétfő reggel óta tart a Kossuth téren. Szerintük a piaci és szabályozási környezet egyre több kis vállalkozást sodor nehéz helyzetbe. A téma szóba került hétfőn az országgyűlésben is. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy ki fog-e menni a tüntetők közé. Magyar Péter közölte, nem megy ki, ugyanakkor azt mondta, a kormány másnap fogadja a fuvarozók és más demonstrálók képviselőit. A független benzinkutasok azt mondják, az elmúlt években többször szerettek volna egyeztetni a kormánnyal, de próbálkozásaik nem hoztak eredményt. Szerintük az üzemanyagpiaci helyzet különösen a családi tulajdonban lévő kutakat sújtja.
14: Azt látjuk, hogy a nemzetközi cégeknek odadobják ezt a magyar KKV-szektort minden szempontból. Tehát jelenleg a piacról való kiszorításunk zajlik, és elkezdődött a benzinkutak bezárása is.
13: Több száz embert kellett elküldeni a független benzinkutaktól, a kormány részéről semmilyen párbeszéd nincs az érintettekkel, mondta a Krónikának Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője.
14: Holnap lesz közgyűlésünk, és a további lépéseket holnap fogjuk meghatározni, de nagyon nagy az elkeseredettség, és nagyon nagy az elszántság. Tehát én azt gondolom, hogyha nem oldódnak meg a problémáink, nem nyújtja ki a párbeszédet a kormány felénk, akkor további demonstrációkat és egyre erőteljesebb demonstrációkat kell sajnos tartanunk annak érdekében, hogy ennek a KKV-szektornak a problémája a figyelmet felhívjuk.
13: Magyarországon nagyjából 2000 benzinkút működik, ezek csak nem fele nagy hálózatokhoz tartozik, a másik fele pedig független töltőállomás.
1: Emlőrák szűrés és megelőző tanácsadás indul a legszegényebb településeken élő nőknek októberben, a merrák elleni küzdelem hónapjában.
2: Magyarországon évente mintegy 8000 új esetet regisztrálnak. Ha korai stádiumban ismerik fel és kezelik, a túlélési esély akár 99%-os is lehet. A kisfalvakban élők azonban nehezen jutnak el a szükséges vizsgálatokra. Hozzájuk juttatja el a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Vajda Papír közös kezdeményezése a mobil szűrést, jelentette be Szabadhegyi Péter elnök.
15: A kivizsgálásokra irányított betegek nagy része nem jut el a távoli városokban működő rendelőkbe. Gyógyulás helyett beletörődnek a helyzetükbe, elfogadják, hogy nekik az egészségből is kevesebb jutott. És ha az emberek nem jutnak el a távoli rendelésekre, akkor a rendelést, az orvost, az ápolót kell odavinni, ahol ők élnek.
1: 2 milliárd forintot nyert energiahatékony e-üzemanyag fejlesztésére a Szegedi Tudományegyetem. Az STE tudásbázisára és infrastruktúrájára épülő projekt egyike a 14 támogatott nemzeti laborprogramnak. Nagy Margit tudósít.
16: A kutatócsoport arra nyerte a 2 milliárd forintot, hogy hatékonyabbá tegye a széndioxid, víz és megújuló villamosenergiából készülő úgynevezett szintetikus üzemanyagok előállítását. Hogy mik ezek a szintetikus üzemanyagok, arról Janáki Csabát, a kutatócsoport vezetőjét kérdeztük.
17: Szintetikus üzemanyagoknak nevezzük azokat az üzemanyagokat, amiket nem kőolajból állítunk elő vagy földgázból, hanem például széndioxid bázison, hidrogén felhasználásával. Az Európai Unió és az Egyesült Államok egyre nagyobb százalékban várja el a tagállamoktól, hogy bekeverjenek az üzemanyagba ilyen szintetikus komponenst, különösen a légi közlekedés területén, és ahhoz széndioxidra van szükség.
16: A Szegedi Egyetem elektrokémiai alapkutatásaként indult fejlesztésből mára már kockázati tőkével támogatott technológiai vállalat lett. Létrejött a szegedi központú Deep Tech vállalat, az e-chemicals, amely most egy olyan konténeres berendezést dob piacra, amely helyben kibocsátott széndioxidot alakít át szénmonoxiddá, amit aztán a vegyipar, az acélipar saját tevékenységében tud hasznosítani zöld villamos energia segítségével. Hogy hol ér össze az ipari felhasználás és az egyetemi kutatás, arról ismét Janáki Csabát halljuk.
18: Az e-chemicals által fejlesztett technológia az első lépés abban a technológiai láncban, ami cseppfolyós üzemanyagokig megy. De ennek számos más hasznosítási lehetősége van, nem csak az, de ott összekapcsolódik a kettő, hogy az e-chemicals által előállított szénmonoxid az tovább alakítható cseppfolyós üzemanyagokká, így abban az értékláncban is felhasználható.
16: Ez a kutatás irány az Európai Innovációs Tanács támogatását élvezi. Michael Scheffer, a tanács igazgatóságának elnöke a szegedi eseményen kifejtette, olyan deep tech vállalatokra van szükség, amelyek összekapcsolják a klímavédelmi célokat az ipari ellenálló képességgel, és amelyek innovációi segítenek a fosszilis alapanyagoktól való függőség csökkentésében.
1: Megkezdődött a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. A szervezők csaknem 200 programmal várják a közönséget új helyszínen, a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. Falucska Ivett összeállítása.
19: A magyar alkotók mellett csaknem 100 külföldi író várja az érdeklődőket az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Ezúttal a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet, így rendhagyó módon három ország, Ausztria, Svájc és Németország van a középpontban, mondta Gál Katalin főszervező.
20: Ők egy hatalmas delegációval jönnek, és egyben a frankfurti könyvvásár is kiállít, és vendégként részt vesz az eseményen. A díszvendég író a Tolbin, akit ha másról nem a Brooklyn című könyvéről mindenki ismer.
19: Hangos és e-könyveket is bemutatnak a rendezvényen, de a főszervező szerint a nyomtatott könyvek több száz év alatt sem veszítettek értékükből, a digitális fejlődés ellenére sem. Gál Katalin hozzátette, a személyes kapcsolódás megteremtésére előadásokat, író-olvasó találkozókat és több mint 400 dedikálást is tartanak.
20: A magyar könyvolvasó, a magyar könyvvásárló szereti megnézni a kedvenc szerzőit, akikről látja, hogy ezek húsvér emberek, beszélgetni lehet velük, aláíratni a friss könyveket, a régi könyveket. Szerintem a személyességnek a kortárs irodalomban iszonyatosan nagy jelentősége van, és én úgy látom, hogy a magyar olvasónak nagyon fontos.
19: A gyerekeknek külön kialakított terekkel és eseményekkel készülnek. A programban kiemelt helyet kapnak a képregények is. A Könyvfesztivál október 4-éig látogatható a Hung Expo kongresszusi központjában.
1: Argentin bélszín, bárányborda, libamáj és vörös tonhal. Ezek az alapanyagok is szerepelnek a jubileumi 30. országos étterem hét menüsoraiban. A rendezvénysorozat mától október 18-áig várja a vendégeket. A programban résztvevő top éttermek több fogásos ételsorai idén is kedvező és fix áron érhetőek el. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
21: A rendezvény célja az ugye az, hogy nagyon közel hozzuk a magas színvonalú, magas szintű gasztrómiát az emberek felé, és egy olyan áron, amit tényleg szinte azt mondhatom, hogy bárki meg tud fizetni, tehát nem hétköznapi menük, hétköznapi árakon.
22: Hívta fel a figyelmet az Országos Étterem Hét főszervezője. Idén is háromféle csomag közül választhatnak az érdeklődők. A top kategóriájú éttermekben 6900 forinttól, a prémium besorolásúakban 8900 forinttól, az exkluzív konyhát képviselők pedig 10.900 forinttól érhetők el a menüsorok, vagyis tavaly óta nem emelték az árakat. Azok ráadásul a szervízdíjat is tartalmazzák. Kis Zoltán hangsúlyozta, az őszi programban most 251 étterem szerepel, melyek a világ konyháját képviselik. Az érdeklődők így megismerhetik például a libanoni, a grúz és a marokkói ízeket is.
21: Jellemzően egy 3-4 féle előétel, 3-4 féle főétel és 2-3 féle desszertből válogathatják össze a vendégek a legszimpatikusabb három fogást egy egyedi fix áron.
22: Hozzátette, újdonság, hogy Michelin csillagos étterem is csatlakozik látogatott a rendezvényhez. A kínálatban pedig több mint 20 Michelin ajánlással rendelkező vendéglő is szerepel.
21: Országosan mindenhol gyakorlatilag Soprontól, Debrecenig, Miskolctól, Pécsig, majdnem, hogy az összes megyeszékhelyen kisebb falvakban is elérhetőek nagyon magas színvonalú közép- és felső kategóriás éttermek.
22: Kis Zoltán azt is elmondta a Krónikának, hogy az ételérzékenységgel küzdők, vagy a speciális étrendet követők is részt tudnak venni a rendezvényen. Külön megjelölést kapnak az esemény honlapján azok a vendéglátó egységek, ahol mentes lehetőségek közül is lehet választani. Hangsúlyozta, az őszi turnusra már csaknem 60 ezeren regisztráltak, legutóbb 70 ezer látogatójuk volt. Az étterem héten kizárólag előzetes online foglalás után lehet részt venni. Bővebb információ a www.étteremhét.hu oldalon érhető el. A férőhelyek száma limitált.
1: Mától ismét a megye elnevezés használatos a vármegye helyett. A főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el a feladatukat.
2: Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezett a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A vármegye bérlet neve is megyebérletre változik, de a már megvásárolt bérletek az érvényességi idejük végéig használhatók.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És a sporthíreket Szilágyi Dóra hozza, szia!
4: Egyelőre nem változtat a grúzok ellen készülő keretén Marco Rossi. Szia Nóri, köszöntöm a hallgatókat! A kisebb sérüléssel bajlódó Tóth Rajmund és Szalai József ezúttal egyaránt bevethető lesz pénteken Grúzia ellen a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában. Erről Marco Rossi beszélt a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón. Kovács Bendegúz így visszatérhetett az U21-es válogatotthoz. A szövetségi kapitány azt is közölte, hogy Tóth Alex jó eséllyel a kezdőcsapatban kap lehetőséget. A Puskás Arénában holnap 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik a meccset. 21 magyar kerékpáros, köztük 5 felnőtt szerepel Ljubljanában a pénteken kezdődő országúti Európa-bajnokságon. A nőknél hosszú betegség után ezúttal tér vissza az olimpiai negyedik Vas Blanka, aki május vége óta volt kényszerpihenőn, és akivel kapcsolatban nincsenek elvárásai Rózsa Balázs szövetségi kapitánynak. A férfiaknál a szintén olimpiai negyedik Walter Attila nem indul az EB-n. Köszönöm a figyelmet!
0: Közlekedés.
2: Súlyos baleset történt az M5-ös főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között. A 64-es kilométernél a forgalmat megállították, több mint 8 kilométeres a torlódás. Aki teheti, már a 80-as kilométernél a 445-ös főúti csomópontban hajtson le az autópályáról. Több mint 8 kilométeres torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé, a Tata és Tatabánya között kiépített új terelés előtt. Két autó ütközött az M0-ás autóút déli részén az M5-ös autópálya felé, a Deák Ferenc hídon a 15-ös kilométernél. A torlódás csak nem az M7-esig visszaér.
1: És mi a helyzet a főváros útjain?
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Budára, a budai lehajtó előtt a belső sávban csak egy sáv járható, lépésben halad a forgalom a Könyves-Kálmán körúton végig a Kőbányai úttól. Megnyitották a 18. kerületben a Kisfaludi utcát a Nemes utca és a Juhás József utca között, itt is korábban baleset történt, az érintett BKK autóbuszok újra az eredeti útvonalokon közlekednek. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás.
1: És milyen időre számíthatunk a folytatásban?
23: Köszöntöm a hallgatókat, Mesterhez András vagyok. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett holnap is folytatódik a túlnyomóan napos csapadékmentes időjárás. Az általában keleti szél mérsékelt marad, de Sopron környékén a déli szelet élénk szellőkések is kísérhetik. Hajnalra többnyire 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is leülhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken pedig döntően 24-25 fok körül valószínű. A folytatásban is napos csapadékmentes időre készülhetünk csapadék nélkül, és 24-25 fok közeli csúcsértékekre számíthatunk.
1: Eddig tartott az esti krónika. A szerkesztő Kis Gábor, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a bemondó Polyák Adrián volt. Gyártásvezető Hörcsöki Nóra, technikai munkatársak Dancsó Mária, Fácán Andrea és Rácz Dorottya. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a nap híre, benne a mesterséges intelligencia a munkavállalókra gyakorolt hatásáról, illetve a kormány és a főváros között született megállapodásról lesz szó. Teszári Nórát hallották, viszont hallásra.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.

0: 18 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Holnap is marad a napos idő. Letartóztatták Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértést nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alap juttatásában. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése után. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Több szervezeti változás is életbe lépett ma a rendvédelmi területen. A terrorelhárítási központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. Megszűnt az országgyűlési őrség, feladatainak egy része a TEC-hez, másik része pedig a készenléti rendőrséghez került. Pósfai Gábor belügyminiszter szerint a változásokkal egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Jogerősen 8 év börtönre ítélte a bíróság azt a férfit, aki kábítószer hatása alatt halálos balesetet okozott januárban az egyes főúton. Az elkövető 120 km/h feletti sebességgel egy előzésből visszatérve ütközött az előtte szabályosan haladó autóval. A balesetben 2 utas azonnal meghalt, a vétlen sofőr a kórházban hunyt el. Este megkezdik a hétfőn Rákos állomáson kisiklott tartálykocsik műszaki mentését. A szakemberek megbontják a felső vezetéket, majd daru segítségével elmozdítják a felborult kocsikat. A munkálatok miatt este 6 órától vasárnapig módosított menetrend szerint járnak a miskolci, a szolnoki, a békéscsabai és a debreceni szerelvények. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira tegnap az egyik település határában támadt rá a nagyvad. Az áldozata a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az időjárásról. Holnap is marad a napos idő, a szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Híradással legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Felfedező.
3: Egy oltás, amely szinte 100%-ban megelőzi a HIV-fertőzést. Kávéfoltok, megsárgult papírok, elmosódó megjegyzések, olvashatatlan gépírás. Mesterséges intelligencia segít a történeti levéltár dokumentumainak digitalizálásában. Egy új magyar kutatás szerint a kutyák agya ugyanúgy tagolja szavakra folyamatos beszédet, ahogy azt az emberi agy teszi.
2: Felfedező a tudományról. Pénteken délután 1 órától a Kossuth Rádióban. Szóda.
1: 40 éves a Macskafogó. A Műpában a Jazzation együttes kelti életre a kultikus rajzfilm zenéit. A stúdióban Várajai Katus lesz a vendégünk, és a jubileum kapcsán a Nemzeti Filmintézet programjait is bemutatjuk. Betekintünk a Játékszín új évadába, majd Kovács Kati énekesnő avat be minket őszi turnéjának és Erkel Színházi óriás koncertjének kulisszatitkaiba.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Itthon nincs munkám.
9: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
7: A Cinefest közönségdíjas filmje.
10: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
11: Azt már nem fogod.
7: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
12: Mármi táncolunk?
7: Mami Blue. A mozikban.
2: Reklámot hallottak. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
13: Jó estét kívánok, Teszári Nóra vagyok. A nap témáiból ma a mesterséges intelligencia munkahelyi használatát választottuk, illetve a főváros és a kormány között létrejött megállapodást. A mesterséges intelligencia munkavállalókra gyakorolt hatását vizsgálta egy friss magyar kutatás. A felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek 89%-a legalább hetente használja az AI-t a munkában, 60%-uk pedig naponta. Mégiscsak 42% érzi úgy, hogy tudja is, miként kellene jól használni azt. Beszélgetőtársam Orosz Györgyi kommunikációs szakember, tréner, a kutatást szervező Hősök Tere Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó estét kívánok!
14: Jó estét kívánok!
13: Milyen céllal indították ezt a többi résztvevővel együtt ezt a kutatást?
14: Igen, ebben még 2-3 szervezet van benne. Egyrészt Svetelszky Zsuzsa, szociálpszichológus, másfelől a Cubics Institute of Technology és Bodor Ádám a vezetője, illetve Keleti Artúr, aki kiberbiztonsági szakértő és jövőkutató, és az volt a célunk, meg azt éreztük problémának, hogy már tavaly ősszel, hogy a cégek foglalkoznak azzal, meg ugye az emberek általában, hogy megtanulják az AI-t valahogyan, de azzal nem, hogy milyen hatással van az emberekre, az emberek viselkedésére és a munkahelyi környezetre az, ahogyan ezt használjuk. És ebben éreztünk egy hiányt, úgyhogy tulajdonképpen egy hiánypótló kutatást végeztünk, és ezt mutattuk be múlt hét csütörtökön.
13: És kik kerülhettek be ebbe a kutatásba? Előre elhatározták, hogy milyen szakterületekről jöjjenek, vagy véletlenszerűen direkt?
14: Ez egy fontos dolog, ez nem egy reprezentatív kutatás, tehát bárki bekerülhetett, akihez eljutott a kérdőívünk, Tehát bárki ezzel eljuthatott a kérdőív, ez egy online kutatás volt ilyen módon, és 676-an töltötték ki, illetve kapcsolódott hozzá egy több cégnél végeztünk mély interjút és fókuszcsoportos beszélgetéseket, úgyhogy ilyen módon ez egy elég alapos kutatás. De nem reprezentatív valóban.
13: Fontos akkor kihangsúlyozni. Na most 89% válaszolta azt, hogy hetente, 60% pedig azt, hogy naponta használja a mesterséges intelligenciát a munkájában. Jellemzően milyen feladatokra, mit írtak a válaszadók?
14: Ez nagyon érdekes megfigyelése volt Keleti Artúrnak, hogy ez egy nagyon jó számnak tűnik, hogy ilyen sokan használják a mesterséges intelligenciát, és feltételezzük azt is, hogy eleve olyan emberek töltötték ki a kérdőívet, akikhez ez a kérdés közel áll. És Artúr azt mondta, hogy látni kell azt, hogy egyébként nagyon alapszintű dolgokra használjuk. Tehát egy kicsit kiváltva a Google keresőt a mesterséges intelligenciával kerestetünk, szóval kérdéseket teszünk fel és kerestetünk, és viszont bonyolultabb problémákra adminisztrációs feladatok kiváltására még jellemzően nem használjuk.
13: Érdekes.
14: Igen. Tehát azért ez egy csalóka dolog, hogy 80 kezek használja, de hogy milyen színvonalon. Aha. Európához képest, azért az egy, hát inkább egy alapszínvonal.
13: Épp ezt akartam kérdezni, hogy nemzetközi összehasonlításban ezek a számok mit jelentenek? Tehát, hogy 89% hetente, de 60% naponta, nem tudjuk milyen színvonalon.
14: Igen, erről kevés ilyen kutatást láttunk még mi is, ilyen szempontból, úgyhogy ebben nem tudok olyan támpontot adni, hogy ezt határozottan tudnám mondani, hogy ez ilyen vagy olyan, de azért egy 89%-os használtság azért ez egy jó számnak számít. Uh-huh. Azért egy hüvelykúj szabály szerint is.
13: És mire enged következtetni ez a két számarány a magyar lakosságot, illetve a vizsgált felhasználókat tekintve?
14: Azt tűnik, volt egy prekoncepciónk, vagy egy feltételezésünk, nem is prekoncepció. Mi azt feltételeztük, hogy van egy félelem a mesterséges intelligenciától. És azért az, hogy ennyien használják, és ilyen módon használják, az tulajdonképpen egy optimista dolog. Tehát, hogy úgy tűnik, és egy fontos, hogy úgy tűnik, hogy az emberek szívesen használják, inkább pozitívnak ítélték meg a jelenlétét, és nem félelmetesnek. És ami még fontos, hogy amikor a félelemről kérdeztük őket, akkor valójában úgy tűnik, hogy nem az AI-tól félnek, hanem annak a hatásától, és ebben a lemaradás az egy fontosabb tényező, mint például a munkahely elvesztésétől való félelem.
13: Mármint de az ő lemaradásuk abban a tekintetben, hogy mennyire ismerik az AI-t, és hogy
14: mennyire
13: használják?
14: Tudják használni a mesterséges uh-huh. intelligenciát, és ez hogy azokban a munkahelyi környezetekben, ahol mondjuk fontos a mesterséges intelligencia, tehát kellene tudni vele dolgozni, ott ez a félelem azt hiszem, hogy 77% volt, de vannak olyan területek, ahol nem a mesterséges intelligencia dominál, mondjuk egy ilyen üzemeltetésnél, például egy épületüzemeltetésnél, ott mondjuk a 30-valahány% félt a mesterséges intelligencia hatásától. Szóval például ez azért is fontos, mert ha valaki azt mondja, hogy ugyan ne félj az AI-tól, az nem lesz egy jó, mert nem ettől fél valaki, uh-huh. hanem attól fél, hogy milyen hatása lesz. Tehát egészen másként kellene róla beszélgetni munkahelyen.
13: Megütött a fülemet egy gondolat, hogy ahol kellene használnunk, hol kellene, de esetleg nem használjuk. Milyen területeken?
14: Például egy nehéz dolog, mert ma voltam éppen egy HR konferencián, ahol kérdezgettem HR-eseket is, hogy ez náluk hogyan van, és ezt nem lehet még megmondani. Vagy szóval ez azért ilyen explicit módon nincs kimondva, hogy hol használjuk, vagy hol kellene használni, mert ez azt is jelentene, hogy meg tudjuk mondani, hogy hol veszélyeztetni uh-huh. a munkahelyeket. De azért mondjuk adminisztrációs feladatokban remekül lehetne használni, vagy lehet használni. Ez sok dologban remekül. Nyilván IT területen azt tudjuk jól most már, hogy remekül lehet használni, és bárki tud fejlesztő lenni, én is tudnék fejleszteni az AI segítségével, ha szeretnék. Kutatási területen is elég jól lehet használni, azért az is, vagy legalábbis bizonyos módon jól lehet használni.
13: És az alkotó területeken, tehát az animációnál hallottam
14: igen,
13: például,
14: animáció,
13: vagy designban.
14: Igen, a Yuval Noah Harari történész szívesen mondja azt, hogy például is remekül ír, és remek könyve, sok könyve jelent meg, és hatásos könyvei jelentek meg, és ő is azt mondja, hogy nálánál jobb könyvet fog tudni írni a mesterséges intelligencia mindjárt.
13: Ez egészen megdöbbentő.
14: Igen.
13: Ez a kutatás több új fogalmat is bevezetett.
14: Még visszamehetünk egy kicsit a félelemre, mert van itt valami, ami engem nagyon zavar, és azért is mondtam, hogy úgy látszik ez a kutatás, mert ugye rákérdeztünk a félelemre, hogy ha te magad hogyan viszonyulsz a mesterséges intelligenciához, tartasz tőle, vagy inkább pozitívnak tartod, és ha az egyénre kérdeztünk rá, akkor az embereknek csak a 2%-a mondta azt, a válaszadóknak csak a 2%-a mondta azt, hogy ő tart a mesterséges intelligenciától. Amiből könnyen levonhatnánk azt a következtetést, hogy akkor a 99%-a nem tart tőle, és boldog vele. De van egy olyan jelenség,

0: Akkor most visszatérve a kérdésemre, amit itt közbevetettem, hogy ugye új fogalmakat is bevezetett a kutatás, a kiterjesztő, illetve a kiszervező használót.
1: Meg a kerülő.
0: Ó, és még
1: tehát
0: az
1: 3K.
0: Is.
1: Szvetelszki Zsuzsának volt ez egy fantasztikus meghatározása, hogy ugye a kerül, hogy kik ők, melyik csoportba, ki melyik csoportba tartozik.
0: Ki hogy használja az AI-t.
1: Igen, igen. A kerülőt talán nem kell magyarázni, elkerüli, és így ő nem is kockázat a mesterséges intelligencia szempontjából. A kiszervezők viszont olyas valakik, akik kontroll nélkül használják a mesterséges intelligenciát, vagy kevés kontrollal. Tehát aki azt mondja, hogy kapok egy feladatot a főnökömtől, odaadom a mesterséges intelligenciának, hogy oldja meg, és amikor visszakapom tőle a megoldást, akkor nem ellenőrzöm, nem csekkolom, nem kérdezek vissza, hanem elfogadom azt validnak. Miért? Azért, mert azt feltételezem, hogy ő sokkal több adatból dolgozik, mint én, sokkal jobban tudja, tehát a bizalom az átcsúszik felé, milyen és érdekes. A döntés is így. És akkor, és ő, a kiszervezők ilyen módon használják a mesterséges intelligenciát, amely úgy érződik, hogy van kockázat. A kiterjesztő viszont kontroll alatt tartja. Tehát használja, kap egy feladatot, elvégezteti a mesterséges intelligenciával, vagy valahogyan, és keresztkérdéseket tesz fel, ellenőrizteti, challenge-eli, szóval hogy tesz olyan dolgokat, amivel ő maga kontrollálja azt, hogy milyen válaszokat ad a mesterséges intelligencia, és így a döntés nála marad, ami nagyon fontos.
0: Tehát azért az irány az kellene, hogy legyen ugye a második csoportba, illetve a háromból az utolsó említettbe tartozon, tehát amely kiterjeszti az ő tudását a mesterséges intelligencia segítségére is.
1: És ez azért egyébként a cégeknél is, meg nem csak cégeknél, ez egy komoly kockázat, mármint az, hogy ha valaki használja a mesterséges intelligenciát, és azt is mondja, hogy ő maga biztosan használja, de ilyen kiszerveződő módon használja, azt nem feltétlenül szoktuk megmondani, és ez egy kockázat.
0: Világos. Na most, ha valaki szeretné minél jobban felhasználni, minél jobb válaszokat kapni tőle, akkor azért azt gondolom, hogy annál kritikusabb szemmel kell nézni azt, amit legelőször elétár válaszként a mesterséges intelligencia, de ezt a magyar oktatási rendszerrel, külföldi példákkal összehasonlítva kritikaként szokták említeni, hogy nem tanítja meg erre a fajta elemző, kérdező, kritikus szemléletre a gyerekeket. Tehát akkor hogy lehetne eleve ebben fejlődni?
1: Milyen érdekes, hogy viszont egy kicsi gyerekek pedig így működnek. Uh-huh. Tehát, hogy igenis kérdeznek, és akarnak tudni, mert és hogy ez a készség, vagy ez a tudás ott van bennünk, csak valahogy menet közben elvész a tanítással, szocializációval valószínű, és valóban fontos ez. Hadd menjek egy kicsit megint hátrébb, szintén a már említett Yuval Noah Harari történész adott az Economistnak egy interjút egy néhány héttel ezelőtt, rögtön azután, hogy Elon Muskkal is volt egy beszélgetés, hogy néz ki most az AI, a mesterséges intelligencia, és azt hiszem, hogy elég egetrengető dolgokat mondott benne. Na és ezután beszélgettek Harari-val, aki azt mondta, hogy egyrészt, hogy ezt jó megjegyezni, hogy 2006-ban még nálunk az az embereknél van a döntés. És jó lenne ezt itt tartani.
0: Uh-huh. Igen.
1: Igen, és akkor ugye ehhez mi kell? Több dolog is, de kettőt hadd emeljek ki. Az egyik, hogy a döntés az legyen nálunk. Tehát amikor én használom a mesterséges intelligenciát, akkor ne rábízzam a döntést, hanem vegyen vissza, és nálam maradjon a döntés. És ezt pedig kritikusan gondolkodva tudjuk megtenni. Tehát, hogy és akkor mi kell ehhez, mert hogy lesz ez a kritikus gondolkodás, mert bocsánat, ezen a mai konferencián is nagyon sokszor elhangzott ez a fogalom, de ez egy fejleszthető dolog. Szóval nem lehet senkitől azt elvárni, hogy oké, mostantól gondolkozz kritikusan. Mit jelent az, és hogy csináljam? És lehet, hogy én már ilyen vagyok, nem tudjuk, de ezt meg lehetne mérni.
0: De fel vannak készülve az oktatási intézmények, egyfelől a fiatal korosztályt nézve, másrészt pedig a cégek a feladatokat illetően, hogy ezt erre ösztönözzék a munkatársakat, meg egyáltalán ehhez szabályrendszert állítsanak fel?
1: Ez most még azt hiszem, hogy tanuljuk, vagy elkezdjük felfogni. Tehát a cégek ott tartanak most, hogy elkezdtek foglalkozni azzal, hogy a munkatársak megtanulják a mesterséges intelligencia használatát, hogy legyen erre oktatás, és ma már az is látszik, és ebből a kutatásból is jól látszik, hogy ha nincs oktatás, akkor az egy pénzügyi kockázat. Konkrétan. Tehát az valóban kockázatos. Az is látszik ebből, hogy

0: hogy egyébként nem csak azt kell oktatni, hogy hogyan használjuk a mesterséges intelligenciát, hanem ezeket a képességeket, vagy ezeket a skilleket, és ezeket az emberi viselkedéseket, és akkor mondjuk elég jó irányból lehet állítani magunkat.
1: Hihetetlen izgalmas mindez, amiről beszélt. Bízom benne, hogy lesz alkalmunk folytatni, mert órákat lehet erről még beszélni, és kell is ezek szerint.
0: Sokat.
1: Orosz Györgyinek, a Hősök Tere Alapítvány kuratóriumi elnökének köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Megállapodott Budapest és a kormány. Ezen túl a főváros szedheti be a parkolási díjakat, nem a kerületek, ami miatt több kerület polgármestere megdöbbenésének adott hangot. A fővárosi közfejlesztések tanácsának mai ülése utáni sajtótájékoztatón szó volt egy regionális BKK létrehozásáról, de az is elhangzott, hogy a kormány egyszeri 120 milliárd forinttal támogatja a fővárost, Budapest pedig eláll a korábbi perektől, amiket a kormány ellen indított. A vonalban Szele András közlekedési szakértő, a Mobilissimus vezető szakértője. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok!
1: Karácsony Gergely azt mondta ezen a sajtótájékoztatón, hogy jól működő, kiszámítható 21. századi közlekedési rendszerre van szükség, azért is, mert az agglomeráció terheli a budapesti közlekedést. Mire gondolt ön szerint konkrétan Karácsony Gergely?
3: Hát Karácsony Gergelynek ebben a tekintetben minden szava arany és minden szava igaz. Valóban a budapesti agglomerációból 100 000-es mértékben lépnek be autók, 200 000-es léptékben utasok naponta Budapestre. Ugye ez egy összefüggő várostérség, az emberek oda járnak dolgozni, iskolába, szórakozásért, ezért azért. Ez egy rendszer ma is. Az, amit most megkíván lépni a Magyar Állam és a főváros és a BKK, az nyugaton természetes rendszer, ez így működik. Óriási kérdés, hogy mik ennek a részletei. Erről még nem tudunk szerintem eleget, mert hogyha ez az új budapesti és környéki BKK mondjuk átveszi a környék vasútvonalait, buszvonalait, akkor ez egy közlekedés szervezés, ez teljesen rendben van. Kérdés, hogy hol húzott meg a MÁV-volán, meg a új közlekedés szervezőnek a határait, ki miért felel pontosan. Érdekesebb, hogy átveszik például a Budapest környéki települések helyi közlekedését, sok helyen van, nagyon különböző minőségben, a parkolását, közutcait, ezt hogy fogja intézni, van-e ekkora szervezeti képesség most éppen ebben, ez egy elég érdekes kérdés, de ez nem annyira egyszerű, hát maga a BKK is egy majdnem 2010-es folyamat végén jött létre annak idején, pedig az csak Budapestről szólt. Szóval ez egy nem egyszerű dolog, de ez egy folyamat első lépése.
1: De gondolhatja az ember, hogy az, hogy jól működő, kiszámítható 21. századi közlekedési rendszer kell, hát ez persze ez evidens, na de hogy lehet ezt megvalósítani?
3: Hát vannak jó példák Európában, Bécs-Párizs, csomó német város, tehát látjuk, hogy működik. A nagy titok az, hogy 50 éve elkezdték ezeket összerakosgatni, és folyamatosan volt benne pénz, szándék, akarat, zsákutcák voltak, de azokból kijöttek előbb-utóbb. Ez egy folyamatos, nagyon, nagyon kemény apró munka, rengeteg egyeztetés, kompromisszum, és hogyha ez most elkezdődik, akkor néhány év múlva fogjuk látni az első eredményeit, és 20-30 év múlva az igazi nagy kiteljesedését. Az, hogy Bécs most mint a város közlekedési szempontból, azt mondjuk a 80-as években alapozták meg. Oh. És azóta folytosan ezen dolgoznak. Tehát, hogy ezek az időtávok valójában. Az igazi baj az, hogy ez nem 20 éve történt meg.
1: Nálunk nagyon rosszak az alapok, mert így említett, hogy mikor alapozták meg Bécsben, szóval valamire építkeznünk kell nekünk is. Ahhoz, hogy ezt mi hamarabb érezzük, mi utasok, ahhoz milyenek az alapjaink?
3: Hát a hálózataink nincsenek jó állapotban, erről közlekedési miniszter úr sokat beszélt az elmúlt időkben, vasút alul finanszírozott, rossz minőségű, most már egyszerűen hiányzik belőle 50 évben megfelelő pénz, az útjaink is nagyon rosszak, nem tudom, ez átkerülne ehhez az új közlekedés szervezőhöz. Emberhiány van, sofőrben, mindenben is, és hát egyszerűen, tehát ez föl kell építeni egy rendszert, és az elmúlt időszakban ennek a rendszerek nem az építése zajlott.
1: Elhangzott a sajtótájékoztatón a regionális BKK-val kapcsolatban, hogy az állam és a főváros csak közösen tud dönteni arról, hogy hogyan végezzék majd a szolgáltatást, és hogy az állam ugyanolyan részben finanszírozza majd a rendszert, mint a fővárosi önkormányzat, tehát 50-50%-ban. Miért lesz jobb ez a rendszer?
3: Hát ez attól függ, hogy ez az 50-50%-os finanszírozás ez pontosan mit jelent. Tehát a regionális BKK-ról beszélünk, tehát hogy gondolom kimegy Budapest határán kívülre, akkor egyszer csak több száz település van ott, akiknek nem látom a történetben a hozzájárulását, nem látom mennyiben érintettek. Tehát hogy lesz regionális, ha csak a főváros meg a kormány van, mert akkor ez most a közösségi közlekedésről szól ezek szerint kizárólag. Mert egyébként a gyakorlat azért nyugatorolva nem pont ez. Mert hogy nem csak az nyúlik át a város határon, de hogyha erről beszélünk, akkor is még a helyi buszok például egy kérdőjel, hogy valamelyik ingyenes, jó minőségű helyi busz közlekedik, azt át kell adni a regionális BKK-nak. Nem tudom, szóval ezek igazából csak kérdések, ez egy jó irány, egy jó ötlet, szerintem nem tudunk róla eleget egyelőre. És a fő kérdés az lesz, hogy ez a fele-fele, hogy dobják össze, az egy dolog, hogy mekkora az az összeg. Mert mondom, itt 50 éves forrás hiány van.
1: Arról volt szó, hogy évente összesen 340 milliárdot költenek erre, mikor ekkora számokat hall az ember, nem nagyon tudja hová tenni, de segítsünk egy kicsit a bennünket hallgatóknak, hogy vajon mire elegendő ez, tehát ez mekkora összeg?
3: Egy kicsit hadd kérdezek, viszont mi a tartalma a regionális BKK-nak? Tehát, hogy ő például üzemeltetni is fog, felteszem fog, és fejleszteni is fog, mert ott azért 300 milliárd forint az irányi gyorsan elszalad, szóval a pontos feladatokat ehhez meg kell mondani. Tehát mostanában azért gyakran hallunk 100 meg 1000 milliárdos összegekről, de egy vasútvonal építése azért ez a kategória. Ez felújítása, úgy értem. Tehát, hogy nem tudom, hogy fejlesztés, vagy üzemeltetés, vagy miről. De üzemeltetésről beszélünk akkor is, hát nem tudom, hány ezer busz meg villamos jár Budapesten és a környékén egy nap. Tehát ezek a pénzek a rendszer nagyságához képest azért nem olyan nagyok.
1: A változtatás a gyakorlatban azt jelenti, szól a híradás erről, hogy Szentendrétől Ráckevéig, Gödöllőtől Zsámbékig, Váctól Érdig az összes közszolgáltatás, közösségi közlekedés, közszolgáltatás megrendelője a BKK lesz. És így jön szóba ez a jegybevételeken felül 340 milliárd.
3: Tehát a közösségi közlekedésről beszélünk. Én azt gondolom, hogy az üzemeltetésre úgy kb. Jó arány, fejlesztést ebben én olyan nagyon nem érzek.
1: Mikorra lehet ebből a nagy regionális BKK-ból valami? Tehát mikor érezhetünk majd valamit ebből?
3: Én azt gondolom, hogy vannak olyan képességek a Magyarországon, hogy egy ilyen céget viszonylag hamar össze lehessen rakni. Aztán, hogy ennek a jogszabályi háttere, finanszírozása, a szakembergárda, hogy és mint áll fönn, az nyilván kell egy kis idő, ezt látjuk más esetekben is mostanában. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent rendbe kell itt is tenni. Tehát, hogy itt tetszik, nem tetszik, meg kell majd állapodni településekkel, szolgáltatókkal, pénzügyi vitákat kell lerendezni, és egy csomó mindent más. Hát az első néhány év az szerintem ilyen rendrakás lesz. Egy ilyen 3-4 év múlva szerintem ennek már jöhetnek az első látványosabb eredményei.
1: Még egy fontos témája van a napnak ezzel kapcsolatban, az pedig a fővárosi parkolás, tehát azon morfondírozom itt, hogy mi szól amellett, hogy mostantól a főváros fogja szervezni a parkolást, beszedni ebből a bevételeket, amin ugye több fővárosi kerület polgármestere felháborodott.
3: Szerintem ez a problémásabb ügy egyébként. Tehát a másiknak ott az irányával nehéz vitatkozni, ott a részleteket nem ismerjük eléggé. Az kiforhatja magát jó irányba. Itt azért elég sok kérdés felmerül. Az első, hogy ugye a főváros eddig is szabályozta a parkolást, Budapesten hozta létre a zónákat, de valójában a kerületek üzemeltették őket. Tehát, hogy bemegy az ember a fővárosba, mondjuk autóval, és leparkol 600-800 forintért, akkor ezt egy hatalmas nyereségtermelő üzletnek gondolja. De a nagy igazság az, hogy a Budapesten álló autók nagy része az ottani lakosokhoz kötődik, akik ezért éves díjat fizetnek, és nem dobálnak a parkolóhelyekbe, meg hasonló. Tehát, hogy azért ez nem egy aranybánya. Nyilván tudjuk a múltbeli botrányokat, tehát szervezeteknek, embereknek lehet aranybánya, de egy kerületnek azért ez egy kötelezettség is. Tehát ők hívnak a lakossággal, ők tartják rendben a parkolóhelyeket, őket keresik meg a lakók, ha bármi baj van, és nem tudom, hogy ezt a főváros át kívánja venni. Erről én úgy láttam, nem szólnak a hírek, hogy akkor a parkolóellenőrök mostantól fővárosi alkalmazottak lesznek. A főváros takarítja ezeket, majd ő fogja felújítani őket, vagy miről? Mert ugye Budapest úthallatának a 90%-a kerületi kezelésben van. Szerintem ez nem ennyire egyszerű.
1: Hát azt gondolom, hogy a részleteket akkor mindenképpen érdemes, még megvárunk és azokról majd újra beszélni, csak nagyon röviden el tudja képzelni, hogy ezzel az új rendszerrel hatékonyabbá válik a budapesti közlekedés, tényleg csak két szóban.
3: A parkolásról beszél?
1: Igen, budapesti parkolás, bocsánat.
3: Nem hiszem, hogy ettől így bármi változna. Ha jól hallottam, a hatékonyság növelése volt, volt az egyik kulcsszó. Ezek valójában sok szempontból nagyon hatékonyak. Tehát, hogyha egy kerületben az utcán autók 80% a kerületi lakosoké, akkor a 20%-nak a bevételeiről beszélünk.
1: Értem.
3: Messze nem beszélünk akkora összegről, mint gondolnánk.
1: Nagyon szépen köszönjük Szele András közlekedési szakértőnek, önöknek pedig azt, hogy kíváncsiak voltak ránk. A szerkesztő Kis Gábor és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is búcsúzik a műsorvezető Teszári Nóra. Viszont hallásra.
4: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
5: Három éves voltam, amikor először hallottam. Édesanyám Hajdunánáson a helyi zeneiskolába elvitt egy növendék hangversenyre, és itt hallottam életemben először citerát. Egy gyerekekből álló citerazenekar játszott. Miután befejeződött a produkció, odahajoltam az anyukámhoz, és azt mondtam neki, hogy én citerás leszek.
6: Sokan gondolhatnák, hogy ez csak egy múló gyerekkori hóbort, de mai vendégünk bebizonyítja, hogy ez egy életre szóló küldetés. Köszöntöm Önöket, Deák Dóra vagyok. Mai beszélgetőtársam Barna Anikó junior prémadíjas, valamint a Népművészet ifjúmestere címmel kitüntetett citera és koboz művész, zenepedagógus. Október 1-e a Zenevilágnapja, amelynek az a célja, hogy a zene mindenkihez eljusson. A citera pedig tökéletesen megtestesíti ezt a gondolatot. Egy magyar népi hangszer, amely évszázadok óta korosztálytól és társadalmi rétegtől függetlenül köti össze az embereket.
5: Édesanyám korán lett anyuka, 19 évesen született az én bátyám. Ő emiatt nem tanult tovább, mivel hamar férjhez ment, viszont van többféle végzettsége, több mindenbe belekóstolt, jelenleg iskolatitkárként dolgozik, és ezt imádja, mert imád a gyerekek között lenni. Az édesapám pedig őstermelő, van egy tanyánk, vannak állatok, a bátyám is traktoros, úgyhogy a népi kultúrának mindenféle kis javába bele tudok nézni, hiszen az édesapám és a testvérem által a mezőgazdaságba, állattartásba, a nővérem ő néprajzkutató, most doktorál a Debrecen Egyetemen, és én pedig a mulatság részét csinálom. Úgyhogy ezzel foglalkoznak. Az édesanyám ő szeretett volna gyermekkorában hangszeren játszani, de úgy alakult, hogy erre nem volt lehetősége, és ezért tartotta nagyon fontosnak, hogy mi, hogyha szeretnénk a gyerekei, akkor megadja ezt a lehetőséget. A nővérem már zongorázott, vettek a szüleim pianinót, és utána iratkoztam be én 2 évre rá a zeneiskolába. A felvételén ugye megkérdezik a felviteliztető tanárok, hogy milyen hangszerre szeretnék jönni. És mondtam, hogy citerára. De hát ugye egyedül voltam bent 7 évesként. És így furcsán néztek, hogy de hát nem zongorára? Hát a nővérem is zongorára jár, és már beruháztunk a hangszerre. És mondtam, hogy én citerára szeretnék. És kimentek az édesanyámhoz, és ilyen furcsa tekintette megkérdezték, hogy most komolyan? Hogy komolyan citerára? Hogy nem zongora? Hát ezért ez egy sokkal komolyabb hangszer. És azt mondta rá az anyukám, hogy az lesz, amit ő mond. Így lett a citera az én hangszerem.
6: Én is érzem a saját életemben, hogy olyan, mintha néha a szüleink álmait valósítanánk meg, hogy az édesanyja is szeretett volna mondjuk hangszeren játszani, de sajnos nem adatott meg. Én például a néptánc világával ismerkedtem gyerekkoromban, mert édesanyám nagyon szeretett táncolni, de annak ellenére, hogy talán ez az ő álmuk volt, egy kicsit irányítottak minket, mégis a mi álmunká is válhatnak ezek a pillanatok, meg ezek az utak.
5: Egyértelműen. Ő is szerette volna ezt csinálni, de mégis az én álmom valósul meg, és most pedig mindig azt mondja nekem, hogy büszke rám, de egyébként büszke magára, önmagára, hogy ő ebbe végig ugye támogatott, hogy segített, és hogy csodálja azt az utat, amit mondjuk én bejártam. De ehhez, ezt is ő szokta mondani, kell ugye egy szülő, egy támogató szülő, kell egy jó tanár, és kell ugye maga az egyén, aki ezt akarja csinálni, és hogyha valamelyik nincs meg, akkor viszont nincs meg ez. És én megéltem azt például, hogy nekem nem volt jó tanárom, és én abba akartam hagyni az egészet. Végül az mentett meg, hogy az édesanyám így a sarkára állt, és azt mondta, hogy akkor pedig másik városba keresünk tanárt. És így jutottam vissza a zene útjára.
6: Ez melyik város volt már?
5: Ez is Hajdunánáson történt. Az én első tanárnőm, Kömíves Edit, akit imádtam, és a citera szeretetét, azt meg úgy az első löketet, azt tőle kaptam. Viszont ő körülbelül 3 év után elment a zeneiskolából, és a szomszédvárosba, mint kiderült, Hajdúdorogra ment el tanítani. Én pedig egy olyan tanárt kaptam meg, aki nem foglalkozott velem annyit, mint kellett volna, és hát nagyon, nagyon nem szerettem. Nem szerettem járni se, az órákat se, és nem fejlődtem semmit. És az a kezdeti lendület, ami már megvolt például egy fél éves hangszertanulás után, engem már országos versenyre vitt az én tanárnőm. Vagy éppen a városi kimit tudott, megnyertem egy év citerázás után. Szóval ilyen hatalmas eredmények jöttek rögtön, és ott pedig egy ilyen 2-3 éves megtorpanás volt. És eljutottam oda, hogy hazamentem és bejelentettem, hogy én ezt nem akarom tovább. Ekkor már ugye amúgy is ilyen serdülőkorba kezdtem lépni, hetedikes lehettem, és hogy nem, én ezt nem, és néptáncos leszek. Ez lett a másik, mert hogy elkezdtem táncolni egy együttesben, és hát akkor nem a zene, hát akkor legyen a tánc. És az anyukám pedig azt mondta rá, hogy bármelyik zenészből lehet táncos, de egy táncosból nem lehet zenész. Úgyhogy nekem a zenét kellene csinálni, és akkor kiderítette, hogy Kőműves Edit a szomszédvárosban tanít, felhívta őt, és akkor átmentem oda Hajdúdorogra, felvételiztem a zeneiskolába, vagy hogy iratkozzak át, az volt a lényeg, és az is érdekes a történetben, hogy szerencsére nem jelentettem be hamarabb a hajdunánási zeneiskolába, hogy kiiratkozom, hanem már amikor felvettek Hajdúdorogra, akkor jelentettem be, és utána jött is a hír, hogy el akarta intézni az én tanárom, hogy engem ne vegyenek fel Hajdúdorogra. És szerencsére mondták ott, hogy hát már felvettek, úgyhogy már nem mondhatják vissza.
6: Hú, akkor itt azért volt csavar a történetben.
5: Igen, volt. Mivel ugye neki én egy mínusz óraszám voltam, és a zenetanároknál fontos az óraszám, és ő neki én egy fejkóta voltam.
6: Ebből a szempontból már értem, hogy miért annyira fontos, hogy milyen tanárhoz kerül az ember.
5: Nagyon-nagyon fontos, hogy nekem ez majdnem ketté vágta itt a zenei utamat, és ott, ahogy visszataláltam Kömíves Edithez, utána ismét ugye felkarolt, és akkor elkezdtünk készülni arra, hogy felvételizzek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumba, hogy tovább tanuljak a zenével, és akkor ezzel a táncolás végül is meg is szűnt, mert itt egyértelműen választottam, hogy akkor én a zenét fogom csinálni.
6: Szerintem bármilyen szakmát is választ az ember, mindig vannak akadályok, és az, amit említett, hogy tini korba lépett, elkezdett egy kicsit gondolkodni azon, hogy mondjuk a néptánc világát választ, szerintem ez is teljesen természetes, mert lehet, hogy ott van az emberben az a hit, az a tudat, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, citeraművész szeretnék lenni, de azért nagyon sok minden hatással van ránk így a környezetben, akár csak azt nézve, hogy mondjuk a citera hangszer mellett, mint ahogy említette, hogy korábban megkérdezték, hogy miért nem zongora, mert hogy mondjuk az olyan komolyabb, miközben ugye a citera meg egy népi hangszer, kicsit a múlthoz jobban kapcsolódik, és azt gondolná az ember, hogy kevesen nyúlnak egy ilyen hangszerhez.
5: Mondhatni, a mai napig iszom a levét annak, hogy én ezt a hangszert választottam, bár én ezt egy cseppet sem bánom.
6: Milyen szempontból?
5: Minden műfajnak megvan a maga kirekesztett hangszere, vagy az a hangszer, amit ugye, hogyha van egy hierarchia, ugye az aljánál. És a népi hangszerek között a citera ez a hangszer, sőt, ugye, hogyha más műfajokat nézünk, akkor meg a népi hangszerek állnak a rangsor alján, úgyhogy szinte én a hierarchia legalján helyezkedek el. És például a középiskola is ilyen szempontból nagyon nehéz volt, hogy egy ilyen változó korban, amikor a személyiségem kezd kiforni, a közben az én hangszeremet folyamatosan gúnyolják. Van mindenféle citerás vicc, ezek hasonlítanak a brácsás viccekhez, azt biztosan sokan ismerik.
6: Mi a baj ezzel a hangszerrel? Miért nézzük le idézőjelben ezt egy kicsit?
5: A citera az egy nagyon-nagyon népszerű hangszer, ugye rengetegen játszanak rajta, és hamar lehet sikerélményhez jutni a citera által, ezért sokan is választják, főleg kisgyerekek és idősek. Én is tanítok időseket, és olyanokat, akik mondjuk 60 éves koruk felett kezdenek el hangszeren tanulni, és a citerát választják, pont azért, hogy legyen hamar sikerélményük. Hogyha elmegyünk egy falunapra, akkor is láthatjuk, hogy a citera az ott lesz, ami nagyon-nagyon jó, mert hogy egy ilyen közösségépítő ereje van az egésznek, viszont az emberek nagy része csak ilyen formában találkozik citerával. És ugye azt meg bátran azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy nem egy minőségi zenét hallhatunk ezeken a falunapos koncerteken, más a funkciója egyszerűen azoknak a citerazenekaros fellépéseknek. Olyanokat, akik pedig profin játszanak a hangszeren, hát nagyon keveset hallhatunk, meg hát azok az emberek, akik már abba szocializálódnak, hogy ezeket a falunapos citerazenekarokat szokják meg, nem fognak elmenni egy citera koncertre. Mert hogy egyszerűen már van a fejükben egy kép, hogy milyen a citera, és az nekik nem tetszik. Nekem sem tetszik. Szóval azt én sem szeretem. Én sem szeretem hallgatni, viszont annak más a funkciója is. Nagyon jó, hogy létezik, de ezzel beleteszi a citerát egy elég rossz helyre. És aki pedig profin szeretne játszani a citerán, vagy máshogy gondolkodik róla, máshogy szólaltatja meg, nagyon nehezen kap teret, mert az emberekben már él egy kép a citeráról, és hiába mondja szavakkal, nyilván nem lehet szavakkal meggyőzni senkit, és oda meg, hogy eljussunk, hogy megmutatni a citerát, ahhoz már kell egy nyitottság a másikba, hogy jó, meghallgatom. Mert szerencsére volt több olyan élményem, nevesebb zenészekkel is, hogy ugyanígy beszélgetésben legyettünk, kiderült ugye, hogy én citerázok, de más hangszereken is játszok, és hegedültem régebben, és ezek ilyen vonós zenei táborokban voltak, ahol hegedülni tanultam, és akkor leültem egy hegedűssel beszélgetni, és kiderült, hogy hát én amúgy citerás vagyok, és hogy én amúgy azt szeretném komolyan csinálni, és a hegedű az csak egy kis hobbi. És hát ott folyamatosan jöttek ezek a furcsa tekintetek, hogy hallod, hagyd már azt a citerát, hogy kezdj el rendesen hegedülni, és akkor hagyd már, fú, hát ne. Többször előfordult, és ezt ilyen küldetés semnek tekintettem utána, hogy én ott ráhagytam, hogy jó, nem fogom magyarázni azt, amiről úgysem tudom meggyőzni. És az esti mulatságba előkerült egy citera, elkezdtem játszani, és hirtelen együtt zenéltünk, és egyébként az a pozitív, hogy a legtöbb esetben ez történt, hogy odajöttek, és azt mondták, hogy igazad van.
6: Ez kicsit a pozitív csalódás szindrómája szerintem, hogy amikor az ember tényleg hall egy olyan dallamot, amit látja, hogy mondjuk egy profi szakember játsza el, akkor így rájön, hogy ja, hogy ilyen is van, ilyet is lehet játszani?
5: Pontosan ez. Úgyhogy ez a küldetésem, hogy a citerát azt megismertessem ezen a szinten emberekkel, és hogy ne ragadjon bele abba a falunapi közegbe, most ezt így hivatkozok rá, hanem a profi szinten is, és hogy minél inkább meg tudjam olyan emberekkel ismertetni, akiknek mondjuk akár számít a szavuk. Például ilyen együttműködés most, szűk 2 éve kezdtem el együtt zenélni Herzko Ágival és Nikola Parovval, és ők is hasonlóak voltak.
6: Kételkedtek picit?
5: Kételkedtek, igen. Ők sem szerették a citerát. Most meg trióban járunk koncertezni. És ott is az történt, hogy Herzko Ági tartott nekem kamara zeneórát a Zeneakadémián, és először egy olyan kamarába lettem beosztva, ahol moldvai zene volt, és kobzoltam. Nem került elő a citera, és már neki az is tetszette, hogy kobzoltam, de igazából azt én 18 évesen kezdtem el, az kevésbé áll hozzám közel, hiszen nem gyerekként nyúltam hozzá, ez természetes szerintem. Utána mondtam, hogy én a következő fél évben olyan kamarát szeretnék, ahol én citerázok, mert nekem nagyon tetszett, ahogy ő menedzselte ezt a kamaraórát, de én a saját hangszeremen, vagy ahhoz, ami közelebb áll hozzám, azon szerettem volna játszani. Ő nem annyira volt rá vevő, de végül is belerángattuk ebbe. Belement, és a citera nagyon tetszett neki, és mondta is, hogy úgy ment haza, hogy hát ez rock and roll. Mondta Nikolának, Nikola meg, hát ugye még csak szavakkal hallott, tehát nyilván elhiszi azt, amit mond a felesége, de hogy azért nem volt fültanúja ennek, és már nekem Ági mondta akkor, hogy lehet, hogy Nikola nyitott lenne erre, de nem érkezett semmiféle megkeresés még addig, még egyszer személyesen nem találkoztam Nikolával, és a Talentum Hungaricum programban voltam benne most 2 évig, ott Herzko Ági lett a mentorom, és ennek volt egy ilyen nyitó alkalma, ahol volt egy kis tanulás, szóval jöttek Ágiék is, és jött Nikola is, és hogy segít a hangszereseknek, Ági megfoglalkozzon az énekesekkel. És akkor itt volt először, hogy egy délutánt közösen zenéltünk, ő hozta az anyagokat, mi meg játszottuk. És én citerán voltam, és az egésznek az volt a zárszava, hogy este egy koncerten el is játszottuk azt, amit tanultunk napközben, és a koncert után odajött hozzám Nikola, hogy én veled akarok zenélni.
6: Ezek nagyon elismerő szavak.
5: Igen, főleg, hogy egy Nikola Parov mondta ezt. És akkor utána elkezdődött az együttműködés, és ez volt azt hiszem novemberben, és mondta, hogy viszont ő egy kicsit meg akarja reformálni a citerát, és ő készít nekem hangszert is. és csinált nekem 3 citerát, ami egy kicsit máshogy néz ki, mint a hagyományos citera. Az a lényeg, hogy nem a tőkéből, a citera végéből indulnak a húrok, hanem mint a gitáron, bentebről igazából. Ezáltal nagyobb lesz a hangja, meg fémesebb is a hangja citerának, jobban hasonlít mondjuk egy gitárhoz. De maga az elv az ugyanaz.
0: Ó, azért ez is nagy elismerés egyébként.
5: Hatalmas elismerés, és ő elkezdett egy citera készítővel együtt dolgozni, nyilván sose készített még citerát, és akkor kért tanácsokat, folyamatosan konzultáltunk. Ez novemberben volt, hogy ő azt mondta, hogy velem akar zenélni, az első hangszer januárral is készült.
0: Én most már mindenképp szeretnék egy kicsit hallgatni egy kis citera játékot, hogyha lehetséges, mert pont azon járt az eszem, hogy mondta, hogy igen, az embernek meg kell hallgatnia a különbséget, hogy ezt a falunapon játszott dallamokat egy kicsit hátra hagyjuk, és megnézzük, hogy milyen az, amikor egy profi szakember szólaltatja meg ezt a hangszert, úgyhogy én megkérném, hogy hozzuk ide, vagy menjünk át a másik szobába? Jó. Mert Anikó a lakásába fogadott. Azért is örülök neki, mert gondoltam, hogy itt azért lesznek hangszerek, és nem csak mondjuk a zeneiskolában. Hát azért itt vannak a hegedők is, meg van egy koboz, de itt egy nagyon szép előkészített citera van. Ez egészen újnak néz ki, de lehet, hogy már több éve használja.
5: 2020-ban készült, úgyhogy több éve használom, csak vigyázok rá. És most egyébként egy olyan összeállítást szeretnék játszani, amit herzkoegékkal is szoktunk játszani. Viszont ez az egyetlen olyan szám a koncertünkön, amit én állítottam össze, és Nikolával ketten játsszuk ezt. Ír és szatmári népzene van benne összevegyítve.

0: Én most már értem, hogy mire mondta Herzku Ágnes azt, hogy rock'n'roll. De komolyan. Bízom benne, hogy most a hallgatók is egyébként átérezték azt, hogy ez, amit most eljátszott, ezzel a technikával, ez réges-régen túlmutat a régi képem, ami így a fejünkben él a citerával kapcsolatban. Hát pont gondolkoztam közben, hogy olyan volt, mintha valaki gitárszólót játszott volna, és a citera szólalt meg igazából.
1: Én is bízom benne, hogy minél több emberhez el tud az jutni, hogy így is meg lehet szólaltatni a citerát, és hogy egyébként vannak még olyan profi citerások, mások is, akik ugyanilyen szinten tudnak citerázni, és hogy van, csak ugye nyitott szemmel és nyitott füllel kell járni hozzá.
0: Miben más ez egyébként így a régi dallamokhoz képest? Mert a hagyományőrzés, a népzenei vonal megvan benne, de közben olyan virtuóz pillanatok jelennek meg, amikor mint zenész játszik, és én pont azt figyeltem, hogy olyan volt, mintha az ujja hozzá se ért volna a citerához, annyira finoman ért hozzá, vagy ahogy pengette a jobb kezével, hát ott olyan finom és lágy csukló mozgás volt, ami számomra meglepő, hogy közben meg mennyire erős hangja volt a hangszernek.
1: Nyilván nagyon régóta játszok rajta, szóval ez a finom technika, ez hosszú évek alatt alakult ki. Most lesz azt hiszem 19-20 éve már, hogy citerázom. Hát a hagyományos felvételeken azért sem hallunk sok ilyen kifinomult technikát. Van egyébként pár adatközlő, aki zseniálisan játszik. Azért sem, mert a citera az régen sem volt profi hangszer, szóval régen sem a profik játszottak citerán, hanem akkor is a vonósok voltak a profik. A citerás az nem kapott pénzt azért, ugye ebben mérjük, hogy profi vagy nem profi, a citerás nem kapott pénzt azért, hogy zenéljen. Nyilván olyanok citeráztak régen, akik hobbiként üzték ezt. Nekem is például a dédnagyapám, ő volt Hajdunenesen az utolsó gulyás, ő is citerázott. De én hallottam őt, hogy citerázott, és nyilván én fél éve citeráztam már, és már akkor is csak néztem, hogy ez komoly, hogy valaki itt citerázik. Ugye mindkét kezében lúttól volt, és akkor én még nem is értékeltem ezt.
0: Hogy citerázott? Akkor jó volt, vagy nem volt jó?
1: Hát akkor nyilván nem volt jó, persze, hogy úgy hallottam, hogy hát ez nem jó. De most, hogyha most élném azt át egyébként, hogy most citerázna nekem, hát akkor biztos, hogy lenne rengeteg kérdésem, és csodálattal nézném, hogy ő, mint pásztor, ugye ezt magától tanulta, és hogy hogyan csinálta ezt. Szóval régen ez volt a jellemző. Meg például, amit most játszottam, az már, ugye ez egy feldolgozás, itt ír népzene jelenik meg citerán, meg szatmári népzene, és mindez összevegyítve. De például játszani csak szatmári népzenét, azt is úgy játszom például egy táncházban, vagy ilyen citerás örömzenén vezetek a Fonó Budai Zeneházban, ahol tájegységeként szoktunk menni, és úgy zenélünk, és ott például a vonós zenét veszem alapul, hiszen az volt régen ugye a profi, és azokat a figurákat szedem le, amit a hegedűs megcsinál, csak átrakom citerára, és ez egy olyan állapot valószínű, hogyha a citerával annyit foglalkozott volna egy citerás, mint ugye a hegedűs a hegedűvel, akkor valószínű ez így megszólalhatott volna. És akkor ezen kívül van pár olyan adatközlő, akik tényleg fantasztikusak, és azoknak is a stílusjegyeit átveszem, csak egy kevés felvétel van, úgyhogy ebből nem lehet megélni, hanem muszáj kreatívnak lenni egy citerásnak, és általában a hegedűs dolgokat átrakni citerára.
0: Hosszú volt az út, hogy ide el tudott jutni, mert azért említsük meg, hogy a zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, a Zeneakadémián végezte. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerképző Gyakorló Szakgimnáziumban is tanít, és 2025 óta népi citera, kobosz, tekerőművész és népzeneelmélet tanár is. Igen, fontos az, hogy a fiatalokat továbbképezze, illetve mi korábban találkoztunk már a Kis Muzsika program során, amikor Óbudán egy óvodába látogattam el, úgyhogy egészen a kicsiktől kezdve, ahogy említette, 60 éves szemét is tanít.
1: Szerencsére a zene az körülveszi a mindennapjaimat, és nem csak, mondom ezt most idézőjebb, hogy csak annyi a munkám, hogy bemegyek mondjuk egy zeneiskolába, vagy éppen a konziba, ahol tanítok, és akkor megtartom az óráimat, és aztán hazamegyek, hanem eljárok igen az Óbudai Népzenei Iskola kis muzsika programjába óvodásoknak foglalkozást tartani. Vannak magántanítványaim, ott van mondjuk olyan korosztály, aki az általános iskolás korosztályhoz tartozik. A főállásom az egy középiskolában van, ahol olyan középiskolásokat tanítok, akik ezzel szeretnének tovább menni. Én is egy ilyen intézményben tanultam, csak Nyíregyházán. Most még azóta annyi újdonság van, hogy már a Váci konziba is tanítok, ott koboszt. És a magántanítványaimban szintén vannak felnőttek, valamint, amit már mondtam a fonóban, ott tartom a citerás örömzenét, és ott pedig 80 felett is megfordulnak. Úgyhogy mondhatni, hogy egy hónap alatt találkozok 3-tól a 80-ig korosztállyal, és mindet a citera vagy a koboszol, a népzene köti össze.
0: Ugye én most hallottam, illetve a hallgatók is részletet a zenei összeállításából, és igen, én így meg tudom már most érteni, hogy milyen szintre lehet ezt a zenei kultúrát emelni, de mi minden kell még ahhoz, hogy esetleg elérje az ember azt, hogy igen, a citerára ne feltétlenül egy népi hangszerként gondoljunk, hanem hogy ott legyen, ugyanarra a polcra felrakhassuk, mint mondjuk egy zongorát, meg egy hegedűt.
1: Ez ilyen formában nem fog megtörténni, hiszen a citera az egy magyar népi hangszer, szóval nem kerülhet fel arra a polcra, mint ahol a zongora vagy egy hegedű van. Azt gondolom, hogy az elsődleges feladat az, hogy a népi hangszerek között az egyensúly megteremtődjön, és hogy ne legyenek a hierarchia. És ezt ezzel tudjuk elérni, hogy akár a népzenében minél precízebben, hitelesebben adjunk elő, vagy akár ugye belekóstoljunk más műfajokba, hogy ott is megjelenjen a hangszer, de a lényeg az, hogy ugyanolyan profin kiállva, mint bármilyen más hangszerrel, hogy ezt a légkört teremtsük meg a citerának is. Én már azzal elégedett vagyok, hogyha a népzenészek között, vagy éppen nem csak a népzenészek, hanem a mindenféle folk arts, most ezt a megfogalmazást választom, közöttük a citera az, még ha nem is egyenrangú, de nem egy lenézendő hangszer lesz. Viszont, mint ahogy, nem tudom, egy népi hegedűs sem kerülhet fel a klasszikus hegedűs polcára, úgy a citera sem fog felkerülni.
0: Melyik részét szereti a legjobban ennek a szakmának?
1: Én legjobban a koncerteket szeretem. Az a legjobb, amikor már valami kész van, és ez kikerül a színpadra, és ott megmutatom. Egyébként tanítani is imádok, főleg középfokon, ami a főállásom. Most már mind a citerát, mind a kobozt. A koboz az sokkal nehezebb volt nekem, hiszen későn kezdtem el, és ezért nem ivódott belém. És nekem ott a pedagógia részére sokkal komolyabban rá kellett készülnöm, mint a citerára, meg a mai napig nekem kell gyakorolnom az órák előtt. Arra komolyabban kell készülnöm, mint a citerára, de most már egyre magabiztosabb, most már 6 éve tanítok, és ezáltal egyre jobban szeretem. Úgyhogy azt is szeretem egyébként. A gyakorlás talán, amit a legkevésbé szeretek. Most már régen nagyon szerettem. Régen csináltam olyan napokat, ilyen begubózós napok, hogy fel sem öltöztem, pizsamába voltam egész nap, bementem egy gyakorlóterembe, amikor kollégista voltam, a Zeneakadémia kollégiumában laktam, és ott rengeteg gyakorlóterem volt.
0: És oda lehetett pizsamába menni.
1: Igen, a föld alá, ez az alaksorban volt, és el lehet képzelni, hogy milyen lehetett ennek a hangulata. Oda lementem pizsamába, levittem a hangszeremet, lementem mondjuk reggel 9-kor, és feljöttem este 8-kor.
0: Amikor mi a beszélgetést készítjük, akkor még 26 éves Anikó, rá egy nappal később már 27 éves. Azért 26-27 évesen elérni azt, hogy valaki a népművészet ifjú mestere legyen, és ilyen kiemelkedő legyen a szakmájában, hatalmas élmény és hatalmas dolog. Nehéz ez egy picit egyébként, mert mint biztos, hogy nagyon jó érzés megkapni egy ilyen elismerést, de ez rak az emberre egy kis nyomást, hogy akkor ehhez méltó legyek, és továbbra is jól tudjak teljesíteni?
1: Határozottan. Azt érzem egyébként évről évre, hogy előrébb jutok. Talán nem is az, hogy itt megkaptam ezt a címet, és egyik napról a másikra megfordul ez, hanem évről évre, ahogyan bizonyos ösztöndíjakat akár megkaptam, vagy ugye már megkaptam a diplomámat, vagy teljes állást kaptam a konziba, stb., akkor mindig egy picit jobban azt éreztem, hogy meg kell válogatnom a szavaimat.
0: És hogy... Akár, hogyha mondjuk a citera történetéről beszél, most itt erre is gondoljak?
1: Igen, például jövő héten lesz egy olyan előadás, ahol kell majd a citeráról beszélnem, és nem csak zenélnem, hogy egy ilyen workshop, és már elkezdtem komolyan felkészülni, hogy hiába én tudom a citera történetét, de hogy nem mondjak hülyeségeket, hogy biztos, hogy nem mondjak rossz dolgokat. Mondjuk lehet, hogy pár éve még mondtam volna azt, amit tudom, hogy tudok, tudom, hogy az hogy van, de most azt érzem, hogy ennek még jobban utána kell néznem, és még többet számít, mert hogyha valamit véletlen rosszul mondok, akkor annak ugye nagyobb a súlya, meg lehet, hogy már nem kérdőjeleznek meg annyian, meg már többen is hallgatnak, úgyhogy igen, ez talán évről évre, vagy így minden kis mérföldkővel jobban számít az, hogy mit mondok.
0: Mit jelent önnek a zene?
1: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem tudok rá jobbat válaszolni, a mindennapjaimat jelenti, ott van az életemben.

0: Mai adásunkban Barna Anikó junior prímadíjas, valamint a Népművészeti Fiúmestere címmel kitüntetett citera és koboz művésszel beszélgettem. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Bestin Anita nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
4: Parancsoljon.
3: Bocsánat, ez régóta van így?
5: Régi.
4: Beázás, biztos, hogy nem.
6: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
1: Reklámot hallottak.

0: pontosan 19 órakor. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Holnap is marad a napos idő. Jönnek a részletek. Letartóztatták Hankó Balázst. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartó is. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése után. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak, 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között, 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatás 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezte az alapítványi adatigénylések korlátozását célzó 2016-os törvénymódosítást, mondta a jegybanki ügyeket vizsgáló parlamenti bizottság előtt a javaslatot korábban benyújtó Bánki Erik. A gazdasági bizottság volt elnöke kijelentette, hogy a jogszabálytervezet részletes indoklása a jegybanktól származott. Ő maga nem egyeztetett senkivel, és nem érez felelősséget az ügyben. A volt fideszes képviselő hozzátette, az adatnyilvánosságot korlátozó passzusok végül az alkotmánybíróság döntése miatt soha nem léptek hatályba. Új szervezeteket lehet támogatni a palack visszaváltó automatáknál. A jótékonysági célra felajánlott betétdíjat, de a decemberig a szívbeteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány között osztják szét. A kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta eddig több mint 520 millió forint adomány gyűlt össze. Elkezdődött a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Vasárnapig csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják az érdeklődőket a Hungexpo kongresszusi központban. A rendezvény középpontjában ezúttal a kortárs német nyelvű irodalom áll. A díszvendég Németország, Svájc és Ausztria. Végül az időjárásról. Holnap is marad a napos száraz idő, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli Ádor zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója.

0: az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mreme.jegy.hu
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itthon nincs munkám.
3: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
1: A Cinefest közönségdíjas filmje.
4: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
5: Azt már nem fogod.
1: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
6: Már betáncolunk?
1: Mami Blue. A mozikban.
7: Reklámot hallottak. A hely. Riport műsor a Kossuth Rádióban.
8: Szeptemberben már jártunk itt a 8. kerületi Dologház utcai hivatásos tűzoltó parancsnokság épületében. Több igazi éles riasztást is láttunk, megismertük a tűzoltók mindennapjait. A szerkesztő Mohács Edit nevében is köszöntöm Önöket, Belényi Balbara vagyok. Amikor tűzoltóságra gondolunk, akkor mindig csak a tűzre gondolunk, de rengeteg tényleg a baleset. Domag Tamás tűzoltó törzsölmester, különleges szerkezelő.
9: Kisebb balesetek mindig vannak. Igazából ezek a szerek nem arra valók, hanem már a nagyobb sérült járművekhez. Szállításához vagy áthelyezéséhez, tehát forgalmi akadály megszüntetésére.
8: Ha csak a Palota negyed jut eszünkbe, vagy a Magdolna negyed, zsúfolt, szűkös utak, mindenhol parkolóautó, csomó egyirányú utca is van, hogy tudnak egy ilyen hatalmas monstrummal közlekedni?
9: Igen, nagyon nehézkes ezeknek a járműveknek a pozíciója, illetve az útvonal megválasztása, de szerencsére egy központi laktanyában vagyunk, így azért könnyebb megválogatni, hogy melyik útvonal indulunk el és hogy hova.
8: Benyomják a dudát, hangottál egy autó.
9: Hogyha riasztásszerűen megyünk, akkor kék lámpa és sziréna. Tehát ott mindenkinek kötelessége lenne elsőbséget adni számunkra. Én 16 éve szolgálok itt a 8. kerületi laktanyában, én még szerencsére egyszer sem húztam meg egy járművet sem. Hogyha nem túl nagy a kárérték, akkor ezt könnyen le lehet írni. Viszont ha már komolyabb, akkor ott már azért van némi vonzata. Tűzeset és műszaki mentés, ez a két eset, amire mi vonulunk. Lehet a szénmonoxid érzékelő, hogy beél az a lakásban, vagy egy ajtónyitáshoz, amihez éppen mennünk kell. Egy idős beteg ember akár elesett a lakásában, segítségért kiabál, miránk van szükség. Ami nehézséget okoz nekünk egy ilyen ajtónyitásnál, az mondjuk az ajtórács. Speciális kéziszerszámaink vannak ehhez, illetve feszítővágó berendezés is, vagy gyors daraboló berendezés.
8: Köszönjük szépen a segítséget, és akkor induljon dolgál, mert azt hiszem, hogy ezt az autót vezetni kell most hamarosan, ugye?
9: Lehet, hogy szükség lesz rá, igen. Köszönöm szépen.
8: Szedlák Attila, tűzoltó főtörzs őrmester fogadott bennünket. Még mindig a szerállásokban állunk, és már annyiféle típusú autóval találkoztunk, de azt mondták, hogy ezt a piros autót még vizsgáljuk meg. Itt is kiálló ajtók, mindegyik, hogy azonnal beugorhasson a tűzoltó. Mitől különleges ez az autó?
10: Ezek gépjármű fecskendők.
8: Az oldalában ott van a víztartály?
10: Nem az oldalában, de benne van a víztartály, így van.
8: Itt a bal oldalon sok-sok tömlőt látok, aztán egy sárga zsákot, ebben mi van?
10: Alpin felszerelés, alpin technikai mentés van. Ez a fővárosban ez az egyetlen. Milyen a pesti oldal, budai oldal van még egy autó. Hogyha alpinistákkal történik valami, hogy olyan helyre kell beereszkedni, vagy hol alpin technikával tudunk csak érvényesülni, akkor ezt a szert riasztják.
8: Hatalmas hátizsák. Húha, nem véletlenül ez férfiaknak való munka, az 40-50 kilós?
10: Körülbelül igen. Elég sok alpin cuccunk van, az különböző helyekre van elrakva az autóba, ugye a tűzoltó felszereléseken kívül.
8: Kiúszható, mint egy szekrényben a fogas, felagasztva különböző színű tömlők, de egészen vékony.
10: Ezek fetterpárnának a töltővezetékei, illetve a leresztővezetékei, és ahhoz a nyomásszabályzók, hogyha valami olyan emelési feladat van, amit fetterpárnával tudunk elvégezni, akkor ez ahhoz a megfelelő felszerelés.
8: Másik oldalán pedig sokféle csákány, meg lapát, meg ásó. Ez micsoda?
10: Föld alatti tűzcsapkulcs. Lapátok a hagyományos tűzoltás szerszámai, meg egy force baltánk van még itt ezen az oldalon.
8: Ehhez kell kondi. Edzésben vannak nap, mint nap?
10: Vannak a nehéz dolgok.
8: Egyébként itt a létra is, tehát fel lehetne mászni a tetőre, ugye, ha jól látom. És akkor itt felhúzza mindkét oldal a redőnyt.
10: Feszítővágó berendezés, na ez nehéz. Odaadom, jó?
8: Jó. Fú, ez baromi nehéz.
10: Hogyha beszorult, sérült van, akkor ezzel tudjuk kimenteni a sérülteket. Akik ezen az autón vannak beosztva, azoknak általában mindnek van alpin technikai végzettsége.
8: Múlt adásunkban Dénes Dánielt el kellett engednünk, mert hogy diasztották, de megérkezett. Még sóhajt, mi történt?
11: Egy külső keretben egy tolató mozdony dúlott ki egy vasútállomáson. Egy hatékony tűzoltás volt.
8: Az a siker, ha nincs ember veszélyben?
2: Igen, az a legjobb, hogyha nincsen, persze, természetesen.
8: Minden tűzoltó életében van olyan esemény, amit tényleg a rémálmaiban sem szeretne viszont látni. Megosztanál velünk egy történetet?
2: Igen, szinte minden tűzoltónak van egy ilyen az életében. Az a helyzet, hogy vannak olyan események, ami egy tűzoltót megterhel, de egy civil embert, aki hal róla, azt nem. Mit tudom én, egy autó balesetnél a hátsó ülésen van egy születésnapi torta. Ez sokszor megrázóbb tud lenni, mint egy nagyon csúnya holttest. Nagyon sok esetben úgy érünk ki, hogy még a mentőt nincs kint. Sokan ilyen helyzettel találkozunk, amikor az empátia egy nagyon fontos része a tűzoltó hivatásnak. Olyan eset, amikor fogjuk vagy idős embernek a kezét, szorult helyzetben, az nagyon sokat tud javítani mindenkinek a lelki állapotán, és ez része a munkának. Néha ez nehézség, de ez ezzel jár. Az van sokszor, hogy egy ember ott tartja benne a lelket egy autóbalesetnél vagy bárminél, a többiek pedig ugye a mentést készítik elő.
8: Csapatmunka.
2: Így van, de hogy kell embert is időt szakítani arra, hogy legyen egy olyan ember, aki csak és kizárólag a sérülttel dolgozik, és ez nálunk protokoll, azonnal jusson be valaki a sérülthöz, és kezdje el vele a foglalkozást. Próbáljuk megnyugtatni, ez segít a mentősöknek is az ellátásnál. Lássuk meg, hogy mi lesz a végén, de ez a legfontosabb, hogy ő él, ő kimenekült, nyugodjon meg, és próbál az ember nyilván ilyenkor lelket önteni azokba az emberekbe, akik nagyon rossz helyzetben vannak. A mentés minden körülmények között végre kell hajtani. Az egy más kérdés, hogy előfordult egy olyan szituáció, amikor a direkt mentés, a frontális mentés már nem működik, és azon gondolkodunk, hogy más úton, módon hogyan tudunk eljutni a sérülthez.
8: És ilyenkor sose villan át az agyán, hogy fuha, engem otthon még hazavárnak.
2: Biztos átvillan, de nem az a dolgunk. Azért vagyunk csapatban, hogy figyeljünk a biztonságra, elgondolni, hogy hogyan tudunk menteni, ha még van benn, vagy tudjuk, hogy ennek már nem sok esélye van, de az, hogy teljesen lemondjuk valakiről, az, ameddig az orvos ki nem mondja a halál beálltát, addig az nem lehetséges.
8: Imént 4-5 egyenruhába öltözött tűzoltó sétált le. Volt köztük egy hölgy. Lehetnek nők a tűzoltók között?
2: Vonulós tűzoltó Magyarországon hivatásos nem lehet nő. Különböző feladatokat, hatósági osztály, adminisztratív dolgok, önkéntes tűzoltók lehetnek hölgyek, de alapvetően a hivatásos erőknél nem lehet hölgy. Olyan veszélyes anyagokkal találkozunk, ami nyilván a reprodukciós képességet is befolyásolná, és egy hölgynél olyan károsodásokat okozhatna, ami visszafordíthatatlan.
8: Itt közben belépünk a terembe, látunk egy menekülési táblázatot, azt is lehet látni, hogy lehet legjobban vonulni, és ez nagyon izgalmas kapcsoló szekrény.
2: Ez egy térképtábla, ezen látjuk a mi kerületünket, meg a mellettünk lévő kerületeket.
8: És akkor pirosan villog, hogy hová kell majd menni?
2: Így van, tehát a gépenvezetők azok eléggé jól ismerik a saját területeket, meg a mellettünk lévő kerületeket, illetve van most már nyilván modern GPS alapú térkép, de van, hogy hajnal 3-kor megakad, és akkor jó az, hogy ezen a térképtáblán kivillan a piros pötty. A gépenvezető ránéz, és nagyjából tudja, merre induljon.
8: Be tudunk menni abba a helyiségbe, ahol minden eldőlt.
2: Igen, be tudunk menni. Ez a úgynevezett híradó helység.
8: Magasított irodaasztal mögött Anka Bence ül itt a monitor előtt. 6 monitort látok, amit felismerek egy térkép, aztán itt bal oldalt egy kamera.
2: Igen, van egy műveltetési központ a fővárosban, ami az egész fővárost ellátja. A segélyhívó hívások odafutnak be a 112-n keresztül, ahol képzett tűzoltók ülnek. Hozzájuk érkezik be a segélykérőhívás. Kategorizálják az eseményeket. Azt döntik el, hogy a cím alapján melyik a legközelebb álló tűzoltóság, amelyiknek van szabad egysége, és azokat riasztják. A számítógépes rendszer nyomja ki a riasztási lapot, kezdik az adott szernek a parancsnoka, el nem veszi a riasztási lapot, és meg nem kezdi a vonulást. Az alaprendeltetés, hogy mindig minden körülmények között legyen biztosítva a riaszthatóság, és az, hogy ki tudjon vonulni a szer.
8: Anka János Bencét kérdezem közben, hogy az ön monitorja előtt viszont különböző színskálákat látok. A pirostól a citromsárgán át van szürke, zöld.
5: Például a zöld az, ami az állomás helyén tartózkodik, a piros az riasztáson van, a fekete műszaki hibás, ezeket jelölik.
8: Előfordulhat olyan, hogy nincs kit riasztani?
2: Nem, ilyen nem fordulhat elő. Úgy kell elosztani a riasztásokat, hogy mindig maradjon szabad egység arra, hogyha egy életveszélybe fut. Ezt területvédelmi elvnek hívják. Természetesen besegítenek az önkéntesek is, de olyan nem fordulhat elő, hogy hivatásos erő nem tud vonulni, hogy mindig maradjon szabad szer.
8: Minden kerületre jut egy tűzoltóság?
2: Jelenleg 17 tűzoltósága van a fővárosnak. Jó lenne még, ezeket nyilván nem mi döntjük el, akkor van az, hogy karácsonykor, szilveszterkor, születésnapján, vagy bármikor máskor, akkor be kell hívni a tűzoltót. A minimálisan meghatározott létszámnak meg kell lennie.
8: Nekem most úgy tűnik, hogy a legfontosabb döntési pozícióban van. És ő beszél azzal az iszonyatosan kétségbe esett emberrel, aki a telefon mögött van.
2: Így van, nagyon nehéz dolgok van nekik, a jelzés beérkezésétől számít. Így van, nagyon nehéz dolgok van nekik, a jelzés beérkezésétől számítva, egészen a lezárásáig végig kíséri az egész folyamatot, és egyébként mellette neki ezt le is kell könyvelni.

0: van ehhez most már speciális eszközünk, meg hát mindenhol vannak gyűrűk, próbálkozunk a levágással, hogy a sérülés súlyosságát csökkentsük. Azért, hogy valamit elrontunk, akkor ott komoly sérülést tudunk okozni. Fejbe ott kell lenni, és össze kell szedni magunkat, még akkor is, hogyha miután összecsomagoltunk és visszajöttünk a laktanyába, akkor mondjuk jót mosolunk a dolgon. És az a helyzet, hogy meg kell oldani, tehát már ha mi nem tudunk segíteni, akkor nincs kit hívjanak.
1: Én azért úgy érzékeltem, hogy egytől egyik nagyon jókedélyű, humoros, nagyon optimista tűzoltók.
0: Kellik-e a tűzoltónak, mor nélkül becsavarodnának. Érdekes része a dolognak, hogy ez a fekete humor. De egyszerűen ennek a fekete humornak van helye, van szerepe, sok esetben másképp nem tudná feldolgozni. Egyrészt el van várva tőlük, hogy rendfegyelem. A tűzoltóautókon katonás rendben van a felszerelés. Egyenruhát viselnek, szabályok kötik őket.
1: DNS Dánielnek köszönöm, és akkor köszönöm. Ezek szerint a humor és a jókedv az a pihenőszobában tetten érhető majd?
0: Így van.
1: Köszönöm szépen, akkor megnézzük. Szedlák Attila főtörzsőrmester felkísér bennünket az első emeletre. Minden egyes mentés után van arra lehetőség, hogy legalább egy óra szünet legyen?
2: Van itt egy napi rend, ami szerint mi élünk. Be van osztva minden időnk, és nyilván a pihenőidőnk az este 10 után következik be.
1: Széles folyosóra érkeztünk, balra és jobbra. Amikor valaki megérkezik, hogy felvegye a műszakját, akkor hol veszi le a ruháját?
2: Balra az öltözőnk, jobbra itt a mosdók és a fürdőhelység. Itt tudunk lefürödni egy-egy káreset után.
1: Miért van ennyi ruha felakasztva a szárítókötelekre? Rengeteg szárító állványt látok.
2: Magunknak mosunk.
1: Mindenki saját magának kell, hogy mossa.
2: Védőruhát is mindent.
1: Hetente?
2: Inkább, amikor bepiszkolódik. Általában egy húzosabb káreset után megy a mosásban.
1: Bal oldalt egy másik helyiség, itt viszont hatalmas dupla szekrények sorakoznak. Minden szekrényben egy valaki beteszi a civilruháit, átöltözik, és akkor hova tovább?
2: Most mondjuk megnézzük a konyhát és az étkezőt.
1: És akkor átvedlik egy ilyen sötét színű szerelésbe, ami most önön is van?
2: Így van. Itt szoktunk főzni, mosogatni.
1: Itt szoktunk főzni, döbbenetes, tehát nincs ételrendelés. Éppen a sistereg valami a serpenyőben. Mi készül?
3: Csirkecombra, az Goller Dávid főadnagy vagyok.
1: Otthon nem készítenek önnek csirkecombot, behozza és itt csinálja magának.
3: Igen, most az így sikerült.
1: Na jó, jön a riasztó, és mi lesz ezzel a csirkecombbal? Oda kozmál?
3: Hogy a kollégák megcsinálják helyettem.
1: Elképesztően jók az illatok. Itt mindenki tényleg magának főz, mert hogy nem csak egy rezsó van, hanem három. Sőt, egy ilyen hatalmas szerkezet, ezen 30-40 kilós.
2: Teafőzésre van. Amikor kint vagyunk télen egy hosszabb káresetnél, akkor itt tudunk teát főzni magunknak és kivinni, hogyha hosszan elhúzódó káresetről van szó.
1: Sok-sok literes edényben.
2: Itt vannak a szekrény tetején a nagy fazekak, és akkor főzzük a teát magunknak.
1: Jó sok, minimum 30 literes fazekakat látok odafent. Hát igen, télen nagyon hideg van. Hány órát kell a mínuszban fagyoskodniuk?
2: Ez mindig a káresettől függ, de 4 órát dolgozhatunk kint egy hozamban maximum.
1: Menjünk tovább, itt a kávéfőző mellett haladunk. Egy munkahelyen az első dolgom mindig, hogy megnézzem a mosogatót. Az általában mindig tele van koszos edénnyel. Önök nagyon fegyelmezettek, itt nincs ilyen.
2: Itt nem szabad.
1: Katonás mindenki komolyan veszi.
2: Igen, igen.
1: Katonás rend, vagy önök úgy is tekintenek magukra, hogy katonák vagyunk?
2: Katonás a rend, igen. Azért mi nem vagyunk katonák, de nagyjából ugyanazt éljük, mint a katonák.
1: Közben tévé bekapcsolva a híreket hallgatják, nézik a kollégák, 3 hűtőszekrény, jó nagyok. Olyan, mint egy igazi élettért, mintha ez lenne az otthonuk.
2: Hát minden harmadik napot itt töltjük, úgyhogy ez valójában az.
1: Régi típusú, gyerekkoromból emlékszem erre a meleg szendvics sütőre, grill sütőre.
2: Abban készül a legjobb meleg szendvics. Mindenkinek van egy étkező szekrénye, ahol a saját élelmiszerünket behozzuk reggel, hűtőbe el tudjuk tárolni.
1: Vannak közös főzések is?
2: Így van, igen. Születésnapok vagy egyéb alkalmakkor szoktunk ünnepeken, mindig főzünk közösen.
1: Mindenkinek számon tartják a születésnapját, ezt megünneplik?
2: Hát igen.
1: Na jó, ez tényleg már egy család.
2: Minimum mindig sütit hozni, ha az embernek valami ünnep van.
1: Na jó, megyünk tovább a folyosón, elhagytuk
2: van
1: a
2: pihenőhelyiségünk. Több is van, napközben lehet időt tölteni.
1: 3-4 kanapé, és akkor itt is egy televízió. Mondjuk senki nem pihen, de most ebédidő van.
2: 120 másodperc, az ott lebeg mindenki előtt.
1: Könyves polc, könyves állvány. Nem tudom, mennyire porosak azok a könyvek.
2: Nagyon.
1: Tehát olvasásra nincs idő lehetőség.
2: Van, csak már egyre kevesebbet olvasom.
1: Most pedig jó napot kívánok, itt
2: ez az. A szolgálatparancsnoki iroda. A napi szolgálatot itt szervezik a fiúk.
1: De érdekes az udvarra látni innen, tehát látjuk a tűzoltó autót is.
2: A napi szolgálatszervezés, egyéb feladatok, tűzoltások, papírok, dokumentumok kitöltése itt történik.
1: Két hatalmas serleget.

0: látok, és sok-sok oklevelet. Ez kinek a dicsősége? Mintha egy dicsőség fal lenne.
1: Különböző tűzoltóversenyeken, illetve kötéltechnikai versenyeken elért eredményeknek a dokumentumai.
0: Tűzoltóversenyek. Ezek szerint a szabad idejükben vannak megmérettetések. Milyen versenyre kell gondolni? Ki fut a leggyorsabban a lépcsőn?
1: Igen, a lépcsőfutó verseny is.
0: Tényleg?
1: Tényleg. Okay. Teljesen komoly. Minden évben többször van.
0: És senki nem töri ki a bokáját.
1: Hát azt nem állítom, de azért igyekszünk minél kevesebb sérülés történjen.
0: Mi van még a lépcsőfutó versenyen kívül?
1: Úgy hívnak, hogy tűzoltósport, ugye kis motorfecskendők, váltók, minden tűzoltással kapcsolatos feladatnak van egy sportszáma, és akkor ebben mérettetünk meg évente többször is.
0: Viccesnek találtam ugyan, de 2009 júniusában jártunk már a helyműsorával tűzoltóknál. A szerkesztő Mohácsi Edit egy ilyen versenyről tudósított.
2: Második napja zajlik a verseny, hiszen több mint 200 indulónk volt, 30 szervezeti egységből és 4 országból. Cseh, lengyel, szlovák és Anglia tűzoltói is eljöttek megmérettetni a legerősebb tűzoltó Magyarország versenyre.
3: Itt ülünk az egyik versenypálya mellett, éppen valaki fölvesz egy ember nagyságú bábút, körülbelül annyi lehet a súlya. Mi a feladat?
2: 4 feladatból áll a verseny, gyakorló bábú, ami 75 kg-os homokkal van megtöltve, ezekkel 100 métert szaladni. Az összes feladatnál a tűzoltói munkasorán előforduló kellékeket használjunk. Tömlőt kell kihúzni, mint hogyha tényleges tűzoltási területen kéne behúzni a tömlőt, valamint visszafelé össze is kell tekerni, tehát mint hogyha visszaszerelés lenne, felszereléseket el kell rakni időre, hiszen 10 percenként van egy rajt. Ha valaki 2 perc alatt csinálja meg egy-egy feladatot, 8 percet pihen a következőig. Ha 8 perc alatt, 2 percet pihen.
3: Baer Márton tűzoltó főhadnagy mondja mindezt el nekem. Maga is járt már ilyen versenyen?
2: Európa-bajnokságon csapatban 3. helyezés, egyénében 5. helyezés sikerült elérnem.
3: Hány éve tűzoltó?
2: 5 éve vagyok tűzoltó. Olimpiai kerettag voltam kajakozásban, és innen maradt meg a sportszeretet, és ez a szervezés rendezés.
3: Stílusosan tűzpiros pólóban van Szentesi Szabolcs. Szegedről jött erre a versenyre. Mikor ment végig a pályán?
4: 10:30 körül már ki is pihentem magam.
3: Nagyon nehéz volt?
4: Ez mindig nagyon nehéz. A szélpalacka az ember hátán, amíg kiszorítja a levegőt, így nem sok szusz marad a végére. A 3. állomásnál egy kicsit már könnyebb. A 4. állomás meg a legegyszerűbb, utcán csak 10 emeletet kell fölfutni.
3: Egy 28 éves fiatalembernek hogy jön az, hogy hú, én most tűzoltó szeretnék lenni?
4: Tanári végzettséggel nem nagyon tudtam, és nem is nagyon volt motivációm elhelyezkedni. Testnevelő tanár és rekreációs szervező.
3: És nem volt munka Szegeden?
4: Őszintén szóval annyira nem is kerestem.
3: Inkább a tűzoltóságot választotta? Van abban valami romantikus kihívás?
4: Kihívás mindenképpen. Az, hogy lehetőségem van sportolni, azért nagyon sokat tett alatba. Maga az egész hivatás egy olyan, ami vonzó.
3: Nem fél olyankor, amikor egy bevetés sem megy, hogy úristen, mi fogott rám várni?
4: Nem szabad, hogy gondolkozzon. Tehát ott cselekedni kell gyorsan, a csapatnak együttműködni, és akkor csak ezen múlik az eredmény.
3: Szilágyi Egon hátára az van írva, hogy tűzoltóság Budapest. Szeretik azt, hogyha magukra ki van írva, hogy önök tűzoltók?
5: Mindenképp büszkeséggel töltöm minden tűzoltót. Ha látják, meg hát így azért könnyen felismerni a másikat.
3: Miért büszkék maguk arra, hogy tűzoltók?
5: Nagyon sok olyan helyzetet kell megoldanunk, amire más emberek nem nagyon vannak kiképezve.
3: Ez a verseny is arról szól, ugye, hogy mi mindent bírnak megcsinálni. Ezek egy hétköznapi embernek biztos nem sikerülnének.
5: Ez nagyon nehéz fizikailag, és nagyon kemény, de azért azt tudni kell, főleg, hogyha a tűzesetekről beszélünk, hogy a hőterhelés azért egészen más. Ott is szívja az embereknek az erejét, meg hogy a légzőben az ember pszichésen is azért egészen más terhelést ró a szervezetre, hogy kicsit komolyabb tud lenni, főleg, hogyha elég sokáig van ott benne az ember. Ettől független nem gyengébb az, aki egy kicsit rosszul van, teljesen normális, ez a mi munkánk része.
0: Mennyire vannak jó kondiban a tűzoltók?
1: Említettem a napi rendet, ebben beletartozik a napi rendszeres sportfoglalkozás is.
0: Ezt nagyon hivatalosan mondta. Ha benyitok valamelyik helyiségbe, akkor itt fekvő akár nyomásokat
1: meg,
0: látok?
1: Akár meg is tudom mutatni.
0: Na lássuk.
1: Eljöttünk mellette. Itt balra. Igen. Benézünk.
0: Egy üvegajtó.
1: Nem tudom, hogy most van-e bent valaki? Igen, van.
0: Őt már ismerjük. Jó napot kívánok. Nem ismertem önre, mert hogy nincsen uniformisban. Na, hány fekvőnyomás sikerült?
6: Azon már túl vagyok.
0: Na jó, de mennyit kell ilyenkor? Mi a program?
6: Nincs ilyen teljesítési limit. Bocsánat csak, éppen...
0: Bocsánat, elképesztően vastag a karja, ezt szintén nem láttam az uniformis alatt, szóval, hogy olyan, mintha egy díjbirkózó lenne.
6: Pedig nem vagyok az.
0: Tomak Tamás, nem ismertem fel uniformis nélkül.
6: pedig én vagyok. Csak kicsit másképp, igen.
0: Na jó, szóval súlyemelő is egyben?
6: Nem vagyok kimondott súlyemelő, csak szeretem a testedzést.
0: Hány centiméterre a körátmérője a karjának?
6: Nem tudom, nem szoktam méregetni.
0: Soha nem mérte meg?
6: Bevallom őszintén, még mikor elkezdtem edzeni, akkor igen, az elején méregettem, most már nem igazán. Most már nem ez a lényeg.
0: Több tucat súlyt, különböző nehézségekben, 5 kilós, 10 kilós, vagy 16 kilós, nem tudom melyik a legnehezebb.
6: Mindenféle fajta méretben, szerelhető és fix, fixen szerelt.
0: Gyűrű, kapaszkodó, húzóckodó, bordásfal.
6: Fekvenyomókeret, lábnyomókeret, szimpla fekvenyomópadok.
0: És tükör, minthogyha balettos lennék, tehát mindenhol tükör. Ez a motiváció. Na de mindenkinek a saját lelkismeretével van bízva, hogy meddig hajtja túl magát, vagy ott van, hogy napi egy óra kardioedzés.
6: Ez valójában a tematika részét képezi. Mindenkinek adott a lehetőség, hogy akkor egy-egy órát részt vegyen a konditermi foglalkozáson, vagy pedig sportfoglalkozáson bármilyen téren.
0: De hát egyedül van itt. Hol vannak a társak? Vagy ők már túl vannak ezen?
6: Valójában most ebédidő van, tehát deletütött az óra, és most a többiek ebédelnek, én meg úgy döntöttem, hogy szabad foglalkozást.
0: Ön diétázik?
6: Nem, csak egyéb szolgálati beosztások véget, ugye én most érek rá éppen ezt kihasználni, ezt a lehetőséget.
0: Ha éppen a fekvenyomás 100. emelés közepette vagyok, és jön a priasztás, akkor ilyen izzadtan szalad.
6: Akkor azonnal öltözök át, itt van a ruházatom, öltözök át, futok le, és akkor...
0: És megizzadva próbál az izzasztó terheknek megfelelni.
6: Így van.
0: Kitartást, akkor további jó súlyemelést.
1: Ez így van zuhanyzásnál is. Ha jön a riasztás, akkor menni kell.
0: Hányszor kapott riasztást zuhanyzáskor?
1: Rengetegszer.
0: Tehát nincs az, hogy inkább nem megyek el zuhanyozni, mert nem akarok ilyen helyzetbe kerülni?
1: Nincs.
0: Tiszták és illatosak és izmosak, milyenek még a tűzoltók, mondja Szedlák Attila.
1: Hát jó fejek.
0: Jó fejek, persze, azt mondtuk, hogy humoruk is van. De egyébként tényleg milyen típusú emberek?
1: Teljesen vegyes, mindenféle, az élet minden területéről vagyunk itt. És akkor itt ezek már elérkeztünk a hálóhelységekhez.
0: Hálóhelységek, aha, tehát akkor le lehet pihenni, nem mernék aludni. Azt mondta, hogy nem olyan rendezett, egyetlen egy dolgot nem látok. Azt mondta, hogy szanaszét vannak a kispárnák, 2 kispárnát láttam mindössze.
1: Itt rend van.
0: Nem, ez olyan, mint a kórházban lennénk, tehát itt semmi nincs az ágyon. Ott volt valami emberi.
1: Egymásnak adjuk az ágyat, tehát muszáj rendet tartani.
0: Mikor van arra lehetőség, hogy aludjanak? Éjszaka azért próbálnak pihenni?
1: Este 10 után van csendes pihenőre. Na, megjött a riasztás közben.
0: Hó, én nem hallom.
1: Nem, ma én már tudom.
0: Ott a piros néz, piros halánkkal.
1: A tűzvizsgáló fog menni.
0: Honnan leste, mert én tényleg nem tudom, hogy miből következtetett erre. Aha, felgyulladnak a lámpák.
1: Minden hálóban, a laktanyi minden területén vannak ezek a lámpák.
0: És rá 2-3 másodpercre megszólal a riasztó.
1: Így van.
0: Most önnek nem kell mennie. Éjszaka képesek arra, hogy mély alvófázisba kerüljenek?
1: Szerintem igen. Itt bent nem. Itt pihenünk, de nem az az igazi, mint otthon.
0: 24 órát vannak együtt összezárva. Én megmondom őszintén, csak így pislogva nézek Mohács Edit kolléganőmre, de ha veled kellene lennem 24 óránál, az egymás agyára mennénk. Hogy bírják ki egymást? És még sütnek tortát is a születésnap.
1: Így van. Ez olyan, mint egy család. A második családunk.
0: Megbeszélik a legintimebb, legféltettebb titkaikat is?
1: Persze.
0: Vagy van, hogy itt jobban megnyílnak egymásnak, mint otthon?
1: Hát előfordul, igen, olyan is.
0: Szedlek Attilától már csak azt kérdezem, hogy még hány órát lesz műszakban?
1: Legalább meg 13-14 óra van előttünk.
0: Hány riasztás lesz valószínűleg?
1: 4 minimum, azért itt elég jól el vagyunk látva riasztásokkal. Ország egyik legtöbbet vonó szere itt áll a szertárba.
0: Hát akkor jó egészséget hozzá, jó lélek jelenlétet, jó csapatmunkát és családias légkört kívánok önöknek, mi pedig búcsúzunk innen a 8. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság első emeletéről. Önök, ha tehetik, maradjanak velünk, a szerkesztő Mohácsi Edit nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Balbarát hallották. Balesetmentes, tűzmentes estét kívánok önöknek, ezt az adást pedig meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalunkon.
7: Kossuth Rádió.
0: Kossuth Rádió.
7: Újra
8: mindenkié.
7: Mindenkié. Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
9: Egyelőre nem változtat a grúzok ellen készülő keretén Marco Rossi. Készül a Barcelona elleni döntőre a Veszprém a klubvilágbajnokságon. És Pink Október kampányal hívja fel a figyelmet a Merrák elleni küzdelemre a győrnői kézilabda csapata. A hangmérnök Rácz Dorottya nevében köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. A sérültek visszatéréséről is beszélt Marco Rossi a holnapi Grúzia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón. A szövetségi kapitány kitért arra is, hogy lát-e változást a grúzok játékában, amióta Ramaz Svanadze a kapitányuk, akit mindössze 5 nappal ezelőtt neveztek ki.
8: I think that this situation
10: úgy hiszem, hogy ez a helyzet
8: almost always
10: majdnem mindig bekövetkezik, legalábbis majdhogy nem kezdettől fogva többször volt ilyen. Emlékszem, hogy 2020-ba Törökországba utaztunk, nagyjából talán 8 játékosomat kellett cserélnem a meghirdetett keret és a mérkőzés előtt. Tehát nem újdonság a helyzet, ami most új, az, hogy hát igen, tisztában vagyunk azzal, hogy Józsi, Szalai Józsi és
8: Tóth Rajmi
10: rendelkezésünkre állnak, helyreálltak a sérüléseikből, tehát holnap rendelkezésünkre állnak, tehát most nincs okunk arra, hogy Kovács Bendegúzt itt tartsuk, úgyhogy ő az U21-es korosztályos válogatottban lesz valószínűleg az ottani mérkőzésen. Tehát ami a helyreállt játékosokat illeti, a regenerációt illeti, vannak jó híreim ezek szerint.
8: Abból,
10: amit láttunk a mérkőzésen, amelyet Ukrajna ellen játszottak. Nem láttam különösebb változást. Változatlanul 3 középső védővel játszanak. Az a különbség, hogy az első mérkőzésen, amelyet Észak-Írország ellen játszottak le, inkább 3-4-2-1-ben játszottak, és míg Ukrajna ellen, tehát az utolsó meccsen, amit az új edzővel, 3-5-2-ben játszottak, amiben nyilván Kvara bármelyre szabadon mozoghat, hátra mozoghat, előre léphet, kiléphet jobbra-balra, középen is maradhat Mika Utadzéval együtt, aki egy másik nagyon-nagyon veszélyes játékos, persze nincs Kvaratskhelia szintjén, de hát Kvaratskheliából csak egy van. Nagyon-nagyon jó csapat, nagyon stabil játékos, 8 olyan játékossal, akik rendszeresen játszanak topligákban. Úgy hiszem, eléggé jó csapatról van szó. Papíron egyébként az értékük is ezt mutatja. De bízom a srácokban, bízom a játékosainkban. És szeretném kiemelni, hogy valószínűleg, mint mindig, különösen az elmúlt időben, ahogy bekövetkezett, hogy amit mondtam, az majdnem mindig félreértették. És szeretném világosan kinyilvánítani, hogy ha azt mondom, hogy nincs, nem áll rendelkezésünkre Varga, nem azt jelenti, hogyha a fejpárbajokban az ellenfél 16-osán belül kimarad egy játékosunk, hogyha erre felhívom a figyelmet, nyilván ez azt jelenti, hogy másképpen kell kiszolgálnunk a támadóinkat. Ezt akartam ezzel mondani, amikor kiemeltem a Varga hiányát. Nem arról van szó, mint amit egyesek szerettek volna ebből kihozni, hogy ne lenne a játékosokban önbizalom azokban, akik most itt akár őt, akár más játékosokat pótolnak. Csak hogy ebből a szempontból, ugye veletek sajtósokkal semmi gond, mert nap mint nap érintkezünk, beszélünk, de egyértelművé akartam tenni veletek és nyilván a szurkolók felé is.
9: A magyar labdarúgó válogatott játékosa Osváth Attila is beszélt a grúz válogatottról a sajtótájékoztatón.
11: Megnéztük őket, kielemezzük őket, nyilván jó erőkből állnak ők is, senkit nem lehet lebecsülni. Jó csapatokban játszanak, jó bajnokságokban, nyilván megvan az a 2-3 kivételes kvalitású játékosuk. Próbálunk belőlük felkészülni, hogy a védekezésben meg tudjuk oldani ezeket a feladatokat. Aztán nyilván látjuk azt is, hogy az ő védekezésükben hol lehetnek a hibapontok, hol lehet esélyünk esetleg támadni, helyzeteket kialakítani. 2 meccs alatt nem sikerült gólt rúgnunk, de ezen dolgoztunk az elmúlt pár napban. Hangulat az pozitív, tudjuk mi a dolgunk, tudjuk, hogy miben kell kell fejlődni, mik voltak a jó dolgok az előző két mérkőzésen. A hibákat ugyanúgy kielemeztük, tudjuk támadó játékba, hol és hogyan tudunk eredményesebbek lenni. Erre készülünk holnap is, reméljük meg is tudjuk mutatni ezt holnap. Két meccs, egy kapott gól, ezzel nem igazán lehet problémánk. Ez jól működött Észak-Írországban is. Tudtuk, hogy a rögzített helyzetekből lehetnek ők erősek, sikerül stabilan levédekezni. Egész meccsen szerintem a védekezés az jól nézett ki nagyon Észak-Írországban. Itthon az ukránok ellen volt egy-egy hiba, de összességében szerintem az jól néz ki. Tudjuk jól, hogy a támadó játékba kell előre lépnünk. Ugye az elmúlt összetartások kicsit rövidebbek voltak, most ez egy kicsit hosszabb. Több új játékos is van a keretben, akik nyilván is sokkal könnyebben tudnak adaptálódni a csapaton belül, a közösségbe, de mindenki nagyon nyitott személyiség nálunk a csapatban. Az újak is természetesen próbálnak alkalmazkodni, és teljesen befogadó a közeg, szívesen lát a mindenkit az egész csapat. Úgyhogy szerintem ez egy pozitív dolog. Minél többet vagyunk együtt, nyilván annál jobb lesz a kohézió is, úgyhogy reméljük, hogy ez a pályán is megmutatkozik.
9: Marco Rossi szövetségi kapitány után tehát a magyar labdarúgó válogatott játékosát, Osváth Attilát hallhatták. A grúz labdarúgó válogatott tagjai utolsó esélyként tekintenek a magyarok elleni mérkőzésre a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, nyilatkozta Ramaz Vanadze szövetségi kapitány. A Puskás Arénában holnap 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik a meccset. Az U21-es magyar labdarúgó válogatott Litvánia ellen játszik az Európa-bajnoki selejtezőben. Az állás 1-1 a 32. percben, egyébként éppen néhány perccel ezelőtt a 30. percben Tuboly Máté volt eredményes büntetőből. A magyarok egyébként ettől az eredménytől függetlenül már biztos, hogy nem lehetnek ott az Európa-bajnokságon és a 2028-as Los Angeles-i olimpián sem. Újabb magyar játékvezető vezet mérkőzést a Nemzetek Ligájában. Az Európai Labdarúgó Szövetség a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy Berke Balázs kapja a szombati Izland-Bulgária mérkőzést a Nemzetek Ligája C divíziójában. Kézilabdával folytatjuk, hiszen ma este 8 órától játszik a Veszprém a Barcelona ellen a kairói klubvilágbajnokság döntőjében. A veszprémiek magyar válogatott játékosa Imre Bence így várja a finálét.
12: Én nagyon-nagyon kiélezett döntő lesz, nagyon hasonló a két csapatnak a szintje, azt gondolom, hogy tényleg tudásban nagyon hasonló, szinte ugyanaz. Pillanatok dönthetnek egy-egy meccsen, akár egy jó kapus teljesítmény az egyik oldalon, egy jó védekezések, ezek nyilván kulcs fontosságok lehetnek, illetve hát nyilván így ezáltal az, hogy használja ki az adott csapat a helyzeteit. Kíváncsi leszek tényleg, hogy milyen lesz. Tétebbíró nagyon fontos meccs mind a két csapatnak, és egy nagyon jó felmérő, hogy egy szezon elején, hogy ki hol tart, és sőbe kell még fejlődnie a csapatoknak, vagy az adott csapatnak. Minden meccsen igazából mi is szeretnénk futni, szerintem ez most is így lesz, azért a Barcelona is szeret gyors játékot játszani, úgyhogy szerintem nem lesz gond a rohanással, lesz biztos. Nyilván az atmoszféra az nem feltétlenül olyan, mint még ebben a meccsen, ugye azért kevés nézően ezt látjuk, de azért mégis úgymond azt gondolom, hogy ennek a klubvilágbajnokság lett az utóbbi időben egy ilyen kis
13: szezonindító rangja.
12: Igen, hogy egy kicsit ugye a csapatok még komolyabban veszik, ugye ezt azért sejti, meg tudja mindenki, hogy azért kluboknak pénzdíj jár, ami az sosem olyan rossz, hogy egy klubnak, hogyha minél több összeget tud szerezni egy ilyen rangos tornán, de nyilván mindenkünk játékosoknak nem azért jön ide, hogy pénzt szerezünk, hanem azért, hogy megnyerünk egy ilyen tornát, és megverünk két olyan csapatot, most itt nyilván az európaiakra gondolok, akik azért rangosak és nívósak, úgyhogy mi tényleg azért jöttünk, illetve Paszki azt is kérte, hogy azért jön ide, hogy nyerik meg ezt a tornát. Mutassuk meg, ez egy abból a szempontból egy jó mentális felkészülés, hogy egy kicsit talán akkor majd tartanak tőlünk, de nyilván teljesen más lesz majd az év vége, vagy a szezonban a BL meccsek. Végig mindenki a Final Four-ba szeretne jutni, talán mindig csapatnak ez a célja, úgyhogy ez a fő célja, de ez mellette egy ilyen kis keményebb, meg nagyobb része, hogy például itt a klubvilágbajnokságon győzzünk.
9: Imre Bencét, a Veszprém magyar válogatott játékosát hallhatták, és a Veszprém ma este 8 órától játszik tehát a Barcelona ellen a kairói klubvilágbajnokság döntőjében. Megkezdte a rehabilitációt Szőlősi Zácsik Szandra, az Esztergom női kézilabda csapatának korábbi válogatott játékosa, aki a válogatott hetet megelőző egyik edzésen sérült meg. Két nappal később megoperálták, várhatóan néhány hét kihagyás vár rá. Szandra kézközép csontsérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényelt, az operáció rendben lezajlott, rehabilitációja azóta megfelelő ütemben halad, Szandra jól van. Idézték Rátkai Márton csapatorvost az Esztergom közösségi oldalán. Hozzátette a csapatorvos a visszatérés időpontját a rehabilitáció előre haladásának függvényében határozzák meg. Szőlősi Zácsik még a Ferencváros játékosaként 2023. szeptemberétől hosszú időt hagyott ki keresztszalag szakadás miatt. Majd ugyanilyen sérülés nyomán tavaly novembertől nem léphetett pályára az előző idényben a 36 esztendős kézilabdázó, tehát egyébként hosszabb sérülések után nemrég térhetett vissza. Mielőbbi felépülést kívánunk neki. Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. A Győr női kézilabda csapata a Pink Október kampánnyal hívja fel a figyelmet a betegség elleni küzdelemre, a szűrővizsgálatok fontosságára és a megelőzésre. Az esemény sajtótájékoztatóján az Eto balszélsője Fodor Csenge nyilatkozott Cseszregi Balázsnak, akit beavatott abba is, hogy miért nem játszhatott az elmúlt hetekben.
14: Nem először csatlakozik az Eto Pink Október kampányhoz. Ez mennyire fontos nektek nőként?
15: Természetesen nagyon fontos, és nagyon örülünk, hogy minden évben valamilyen szempontból részt tudunk venni ebben, és tudjuk mutatni a támogatásunkat, és azt, hogy mi is fel tudjuk emelni a hangunkat ebben a témában, hiszen tényleg mind nőként mi aztán tényleg tudjuk, hogy milyen az, hogyha valami nem jó adott esetben, és csak szeretnénk felhívni a figyelmet a nőtársaságban. Annak a figyelmét arra, hogy tényleg menjünk el vizsgálatokra, figyeljünk azok a jelekre, hiszen mi sportolók is sajnos hajlamosak vagyunk abban a hibába esni, hogy azt hiszük, hogy a testünk nagyon sokat elbír, adott esetben egy kisebb problémát a szőnyeg alá söprünk, de sajnos sokszor ez nem vezet jóra, úgyhogy mi nagyon szeretünk az ilyen emberi dolgok mellett is kiállni, ami a sporton kívüli, úgyhogy ez nagyon fontos nekünk.
14: Minden évben a kampány során nem véletlenül pink van rajtatok, valami pink, rózsaszín. Most egy rózsaszín mez van rajtatok. Idén ez lesz a kampánynak a felhívó része?
15: Így van. Én ezt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép kezdeményezés a klub részéről, hiszen azért már egy jó ideje én itt játszok, és mindig valahogy mutattuk a támogatásunkat és a kiállásunkat az ügy érdekében, valami karszalanggal, vagy kisebb kitűzővel, de úgy gondolom, hogy ez azért jóval figyelemfelkeltőbb, és az emberek jobban fel tudnak rá figyelni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Nyilván kicsit furcsa lesz, hogy nem zöldben vagy fehérben lépünk pályára.
14: Minden meccsen októberben ebben a rózsaszínben játszhatok?
15: Szerintem igen, vagyis hát mi legalábbis úgy tervezzük. Úgyhogy ez fontos, hiszen azért mi tényleg nagyon sok fiatalnak vagyunk a példaképeik, és tényleg ha már egy valakinek föl tudjuk hívni a figyelmét, már az is nagyon sokat jelent, hiszen tényleg az egészséget ezt nem szabad készpénznek venni, nem szabad természetesnek venni, és én is megtapasztaltam így az elmúlt időben, hogy tényleg egyik pillanatról a másikra, amikor elveszti az ember a kontrollt, hogy mennyire átértékelődnek benne a dolgok, és mennyire az egészség kerül az első helyre az életében.
14: Lehet arról kérdezni, hogy jól kezdted az idényt, jól kezdte a csapat idényt, aztán egyszer csak eltűntél, hogy mi van veled?
15: Igen. Most már jól vagyok, de nekem is sajnos pont egy ilyen hasonló dolog történt, amit az előbb említettem, hogy egyik pillanatra a másikra lett egy nagyon erős fájdalmam, egy rosszul létem az otthonomban, és sajnos onnan kórházba kerültem, és akkor megállapították, hogy ez egy akut nőgyógyászati probléma, és ez egy sürgősségi műtétet igényel, úgyhogy amikor aznap bekerültem a kórházba, már aznap átestem a műtéten, és most már jobban vagyok, most már el tudtam kezdeni mozogni, nyilván lépésről lépésre, amennyi tényleg csak a testem megenged, most nagyon figyelek arra, hogy mit jelez, mennyit szabad csinálnom, és azt szerint haladunk, de nagyon jó kezekbe vagyok, örülök, hogy ki tudtam jönni most már tényleg a csarnokba is, és a lányokkal együtt tudok lenni, úgyhogy hamarosan remélem a pályán lehetek, nem szeretnék semmiféle satszolásba bocsátkozni, mert tényleg nem tudom, mert attól függ, hogy reagálok, de tényleg remélem, hogy minél előbb.
9: Fodor Csengét a Győr női kézilabda csapatának balszélsője Cseszregi Balázs kérdezte, azzal kapcsolatban, hogy a klub a Pink Október kampánnyal hívja fel a figyelmet a Merrák elleni küzdelemre, hiszen ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Az U21-es magyar labdarúgó válogatott Litvánia ellen játszik az Európa-bajnoki selejtezőben, a 40. percben 1-1 az állás, a litvánok szereztek vezetést a 16. percben, és a 30. percben pedig Tuboly Máté büntetőből egy egyenlített. 21 magyar kerékpáros, köztük 5 felnőtt szerepel Ljubljanában a pénteken kezdődő országúti Európa-bajnokságon. A nőknél hosszú betegség után ezúttal tér vissza az olimpiai negyedik Vas Blanka, aki május vége óta ezúttal kitér vissza, és előtte kényszerpihenőn volt. Vele kapcsolatban nincsenek elvárásai Rózsa Balázs szövetségi kapitánynak. A férfiaknál a szintén olimpiai negyedik Walter Attila nem indul az EB-n. A Sportvilág végén köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
7: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
16: A szerkesztő Szerda Tifani nevében is köszöntöm Önöket, határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. 20 éve nem volt ilyen sok magyar diák Temes megyében. Rekorddal kezdődött az új tanév a magyar oktatásban. A Magyar Nóta és Csárdás ünnepe. Jubilált a torontálvásárhelyi Vive Fesztivál. És most jöjjenek a részletek. Rekordszámú, összesen 891 gyermek tanul idén magyarul Temes megyében. Az elmúlt 20 évben nem volt ilyen magas a magyar oktatásban résztvevők száma, mondta Halász Ferenc megyei főtanfelügyelő a temesvári magyar napokon. A hagyományokhoz híven idén is a rendezvény nagy színpadán köszöntötték a magyarul tanulmányaikat kezdő gyerekeket, és adták át a Rákóczi Szövetség iskolaválasztási ösztöndíjait. Az ünnepi pillanat után Lehőcz László, a megyei főtanfelügyelő helyettest és a szövetség képviselőjét kérte mikrofon elé.
17: Temes megyében az idén nagyon szép számban iratkoztak magyar iskolába az előkészítő osztályos korú gyermekek. Minek köszönhető ez?
18: Összesen a Temes megyei magyar oktatásban most 891 gyermek tanul. Én visszanéztem a statisztikákat az elmúlt 20 esztendőre, sehol nem találtam ekkora gyermeklétszámot a magyar oktatásban, és hogy ez a növekedés bekövetkezett, hát ez elsősorban annak köszönhető, hogy az előkészítő osztályokban is rekord sokan iratkoztak be, 87-en. Ez az előkészítő osztályok 15. generációja, és hogyha visszatekintünk az eddig beiratkozottakra, akkor 3 esztendőben voltak többen. Ebben egyrészt benne van a szülőknek a bizalma, nem csak oktatás zajlik ezekbe az iskolákba, hanem rengeteg kiegészítő tevékenység, napközis program, ami lehetőséget biztosít a gyermekek kibontakozására. De természetesen ehhez szükségesek a külső partnerek. Egyrészt ugye a szülői bizottság, az egyházak, különböző civil szervezetek, és én még hozzászámolom azokat a magyarországi partnereket is, és azokat a magyarországi programokat is, amelyek hozzájárulnak ehhez. Gondolok itt a Szülőföldön magyarulra, és mellé teszem a Rákóczi Szövetséget, akik most már nagyon régóta egyrészt felkeresik a magyar óvodába járó gyermekeket, illetve szülőket, utána pedig egy 10 000 forintos ösztöndíjat biztosítanak minden iskolaiban az előkészítős tanulóknak, úgyhogy ebből az alkalomból be is mutatjuk ezeket a tanulókat itt az operatéren, és reméljük, hogy az idei tanévet jó körülmények között fogjuk bonyolítani, és minden egyes iskola tartani fogja minimum azt a szintet, amit eddig produkált a gyermekek nevelésében és oktatásában.
17: Ambrus Sándor, a Rákóczi Szövetség felügyelő bizottságának elnöke. Hogy látja, nagyjából másfél évtized távlatából milyen eredményeket hozott ez a támogatás?
19: Ennek az ösztöndíj programnak köszönhetően, ami egyébként az egész Kárpát-medencében zajlik, folyamatos a létszámnövekedés a beiratkozó iskolások számát nézve, ami egy nagyon érdekes fejlemény ahhoz viszonyítva, hogy a demográfiai csökkenés viszont lehet tapasztalni. Tehát úgy látszik egyébként, hogy maga az iskolaválasztási program az hatékony, hiszen ezzel is ösztönöz azokat a szülőket, akik a magyar iskola választást egyébként ennek köszönhetően preferenciaként kezelik. Már nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy a helyi pedagógusok, az érdekvédelmi szervezetek, illetve az intézményrendszer az tud kínálni egyébként olyan lehetőségeket ezeknek a szülőknek, gyerekeknek, akik a voksukat a magyar oktatás mellett teszik le.
16: Az iskola alapítvány délutáni oktatási programjának köszönhetően egyre több család számára válik vonzóvá a magyar iskola Erdélyben. Még olyan vegyes házasságokban is, ahol korábban nem volt magától értetődő ez a választás. A program ugyanis nem csak a magyar nyelvű oktatást erősíti, hanem a gyermekek kreatív készségeit is anyanyelven fejleszti, miközben a szülőknek és a családoknak is segítséget nyújt. A részletekről Nagy Zoltán Leventét, az iskola alapítvány elnökét Ferenc Ádám kérdezte.
20: A program célja elsősorban a szórványi településeken levő magyar-román tannyelvű iskoláknak a versenyképességének a növelése, és azt szerettük volna, hogy nem csak az iskoláknak, hanem a szülőknek is egy segítséget nyújtsunk, azáltal, hogy a délutáni oktatási programot támogatjuk, megszervezzük az iskolákkal közösen. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy déli 12 vagy 1 után pedagógus felügyelete mellett az elemisták, tehát a 0-4. Osztályosok ott maradnak, és elvégzik a házi feladatot, szabadidő programokat vesznek részt, hát ez annak függvénye, hogy éppenséggel mi a kötelező tanterv.
21: Ugye a program fennállásának 7 éve során folyamatosan szervesen bővült. Jelenleg 67 település 73 iskolájában zajlik, 211 pedagógus részvételével és több mint 3000 diákot tanítanak.
20: Körülbelül ennek a fele iskolával és fele gyereklétszámmal kezdtük, és gyakorlatilag a dél-erdélyi, Temes, Arad, Hunyad, közép-erdélyi régiókban, valamint Máramaros, Besztercében, Szebenben voltak az elsődleges célpontjaink. Annak idején, amikor elindultunk, akkor felmértük, hogy ezekben a megyékben hány magyarul tanuló elemista gyerek van, és arányosan osztottuk el az annak idején létező pénzügyi keretet. Egyeztetve a helyi tanfelügyelőségekkel, helyi iskolákkal közösen elhatároztuk, hogy melyek azok az iskolák, amelyek ezekben a programokban részt vesznek. Az első év után az érdeklődés az nagyon nagy volt, így az elmúlt években kétszer is sikerült bővíteni a pénzügyi kereteket. Ennek köszönhetően jutottunk el már a 73 iskolába. Az idei tanévet úgy indítottuk, ahogy a tavaly befejeztük gyakorlatilag, tehát ugyanazzal a létszámmal, és jövőben is ez a cél, hogy legalább a jelenlegi rendszert tudjuk fenntartani, és a lehetőségek függvényében bővítsük. Magyar nyelvű oktatás nélkül nincsen magyar jövő ezeken a településeken. Mi gyakorlatilag azt a lehetőséget biztosítjuk, mert sok településen csak 8-ig vagy elemi oktatásig van magyar nyelvű oktatás, hogy amikor a szülők választási helyzetbe kerülnek, akkor a magyar nyelvű iskola nyújtsa mindazokat a kedvezményeket, többek közt az iskola alapítvány által támogatott programot is, hogy vonzó legyen a magyar nyelvű oktatás. Itt jegyezném meg, hogy az 1/4 a családoknak az vegyes román-magyar nemzetiségű, és amikor iskolába kell iratni a gyereket, akkor a szülők figyelembe veszik azt, hogy van-e meleg ebéd, amihez szintén hozzájárulunk és finanszírozzuk, illetve hogy van-e délutáni oktatás, délutáni felügyelet az illető osztályban.
16: Október 1-e a Zene Világnapja. Így ma egy olyan vajdasági fesztiválról is szólunk, amely 3 évtizede őrzi és népszerűsíti a magyar nóta és a csárdás hagyományát. Torontálvásárhelyen idén 30. alkalommal rendezték meg a Magyar Nóták és Csárdások Fesztiválját, a Vivét. A jubileumi gálaműsorban 13 énekes mutatkozott be, és méltatták Beretka Szénási Eszter szövegíró 3 évtizedes munkásságát is. Kunya Kovács Otília összeállításában elsőként Bolyos Miklóst, a fesztivál tanács elnökét hallják.
22: Már nagyon kevesen vannak Vajdaságban, akik ezzel foglalkoznak. A magyar nótával is egyébként aztán kivált kép azzal, hogy zeneszerzőként vagy szövegíróként próbálnak kibontakozni, de azért találtunk mindig olyan magyar nóta szerzőket, akik küldtek minden fesztiválra. Az elmúlt 5 évben is számos új magyar nóta született, és ezeket itt be is mutattuk, úgyhogy valójában azt a célját, amit annak idején 96-ban kitűztek, az elmúlt 5 évben, amióta úgymond egy kicsit változott a Vivenek a lebonyolítása vagy a szervezés, tudtuk folytatni, sokan az idősebbek közül hiányolják, hogy nótatáborok voltak régen, 3-4 napos esemény volt ez a Vive. A mai világban ez már nem egy reális elvárás, inkább azt céloztam meg én, hogy akkor csináljunk egy olyan vajdasági szintű nótafesztivált, ami tényleg a legjobb, és akkor próbáljuk meg még máshol is bemutatni. Tehát beszéltünk már az elnökségülésen tájolásról is, és meglátjuk, hogy mi lesz ebből, és hogy lesz. Bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban is.
23: Beretka Szénási Eszter szerzeményei közül néhány felcsend.
2: rendül.
3: A szövegjeim a véve születéseivel egykorúak, és hát erre igazán nagyon-nagyon büszke vagyok a munkásságomra, mert 30 év alatt bizony sok lépcsőfokot meg kellett járni fölfelé, hogy minden évben minél többet adjak ki magamból, és ahogy fölkértek arra, hogy elfogadom-e, hogy a 30 éves jubileumot a véve születésével az én nótájaimat is megemlítsék. Persze, miért ne? És ez én nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés.
4: Mezei Simona édesanyja jóvoltából van itt.
23: Én 2018 óta veszek részt a Víven, kaptam már szép díjakat is, és mindaz mellett, hogy ugye énekeltem, még zenét is szereztem, Mérges Eszter egyik versére. Számomra ez a Víve nagyon fontos és meghatározó, ugyanis amikor kicsi voltam, akkor édesanyám az esti mesékhez ugye már a magyar noták dallamát énekelte és dúdolta, tehát ez így rám ragadt, ha lehet ezt így mondani, és egy példakép volt édesanyám számomra, hogy aztán, amikor már kicsit nagyobb lettem, felnőttem, és én is megértem ahhoz, hogy ezt a nagyon érzelmes műfajt át tudjam én is érezni és át tudjam adni, akkor én is megpróbálkoztam a Víven, és hát azóta visszatérünk minden évben.
4: Anyuka, Mezei Mónika mit fűzne hozzá?
24: Legelőször 1998-ban vettem részt a Víven. A család volt a legnagyobb támaszom. Oda-haza, ha próbáltam, hallgatták, és velem együtt énekelték. Legyen az magyar nót, a csárdás, később operett is, mert ugye tagja voltam az Amatőr Madár Színház operett társulatának is, a Becskerepki Emanuel kamarakórusnak, és akkor nálunk az úgy volt, hogy családostól ugye bármi volt, bármilyen rendezvény, mentünk és részt vettünk.
16: 35 év után tér vissza Budapestre a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. November 11-én, 1990 óta először ad koncertet a magyar fővárosban. A hangverseny egy két éve indult kulturális diplomáciai programsorozat része, amelyet ezúttal is további rendezvények kísérnek. A koncertet a Junona Egyesület és a Maros Megyei Tanács szervezi Románia Budapesti Nagykövetségének partnerségével. Péter Ferencet, a Maros Megyei Tanács elnökét Erdei Edit Zsuzsánna kérdezte.
25: A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia az a kulturális intézet, amelyre nagyon büszkénk vagyunk, és büszkén vállaljuk, hogy nemzetközi szintéren is minél többet jelen legyenek. Ezért ez a koncertsorozat, amely Bécs és Berlin után most budapesti állomással lesz megszervezve, de ugyanakkor megpróbálunk a koncert köré szervezni olyan kulturális diplomáciai eseményeket is, ahol bemutatjuk egész Maros megyét, láthatóvá tesszük azt, hogy mennyire fontos Maros megye turisztikai szempontból is, de ugyanakkor gazdasági szempontból is. Tehát különböző események lesznek előző nap és azon a napon, amikor a koncert is lesz. Tehát a nagykövetségen lesz egy találkozó, ahol különböző országok nagykövetei és fontos gazdasági szereplői lesznek jelen. Ugyanakkor lesz egy kiállítás Maros megye és Marosvásárhely különböző helyszíneiről, és lesz egy olyan gazdasági esemény is, ahol bemutatjuk, hogy milyen gazdasági potenciállal rendelkezik Maros megye, hogy a román és a magyar gazdasági tényezők kapcsolatot teremtsenek, és akár új üzletek szülessenek. Tehát itt két dolgot emelnék ki. Számunkra büszkeség, hogy a Marosvásárhelyi Filharmónia Budapesten koncertezhet, és fontos, hogy ismertebbé tegyük a magyarországi, a magyar közönség előtt is, hogy milyen értékekkel rendelkezünk.
16: Milyen műsorral készül a Marosvásárhelyi Filharmónia zenekara a novemberi budapesti hangversenyre? György Levente, a Filharmónia igazgatója.
26: A műsorban arra törekedtünk, hogy úgy román, mint magyar szerzőnek a műve jelen legyen. Enescu első rapszódiájával fogunk kezdeni, és utána Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyét adjuk elő Bogányi Gergely szólista közreműködésével. A hangverseny második felében Brahms második szimfóniáját tűztük műsorra, és lesz egy pikantériája is az előadásnak, mert fölkértük Bogányi Gergely zongoraművészt és zeneszerzőt, hogy ráadásnak komponáljon egy virtuóz darabot zenekarra, szóló zongorára és az én hangomra, tehát baszbariton hangra, tehát lesz egy ős bemutató is, hiszen tudjuk, hogy ez a repertoár, hogy zongora szóló, basszus vagy bariton szóló és zenekar, hát ez a klasszikus zene irodalomban nem létezik.
16: Mit jelent a budapesti vendégszereplés a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenekarának?
26: nagyon sokat jelent, hiszen 1990 óta a Marosvásári Állami Filharmonia zenekara nem lépett fel Budapesten, de szoros kapcsolatban vagyunk a magyarországi művészekkel, és hát ez már a marosvásárhelyi zenei élet kialakulása óta így van. 76 éves a filharmóniánk, tulajdonképpen mi hazamegyünk, de hát mégsem voltunk otthon 36 éve, úgyhogy ez most nagyon-nagyon fontos, hogy a zenekar is eljut Budapestre, és erről a fantasztikus projektről, a Zene Világnapján beszélni, ez egy külön megtiszteltetés és nagy öröm.
16: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársuk Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni és a műsorvezető Kalocsai Andrea. Viszont hallásra, Határok nélkül.

0: Pontosan 20 órakor jó estét kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink röviden. 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs minisztert. Holnap is marad a napos idő, jönnek a részletek. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Cserébe a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás miatt az előző kormány ellen indított perektől. A fővárosi közfejlesztések tanácsa ülésén megállapodás született arról is, hogy az elővárosi közlekedésért is felelős regionális céggé fejlesztik a budapesti közlekedési központot, amelynek felének részben az állam lesz a tulajdonosa és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. A kormány és Budapest vezetése megegyezett arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A bevételt azonban csak útfelújításra lehet majd költeni. Letartóztatták Hankó Balázst, a volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik mától a debreceni Nagykanizsai Aszódi és Rákospalotai Javítóintézet. Az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Az országgyűlés a múlt héten döntött arról, hogy újból a gyermekvédelmi rendszerbe integrálja a javítóintézeteket, szemben az előző kormány tavalyi döntésével, amely a Szőlő utcai botrány kirobbanása után a büntetés végrehajtás alá helyezte át azokat. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt, és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium ma bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Kálm Tóbin, a kortárs írirodalom világhírű alkotója kapta idén a Budapest nagydíjat a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Az alkotónak Karácsony Gergely adta át az elismerést az esemény megnyitóján. A főpolgármester beszédében tiszteletbeli budapestinek nevezte az írót, aki második regényét egy keleti pályaudvar melletti hotel szobában írta, és nagy szerepe volt abban, hogy Krasznahorkai László művei a dublini olvasó közönséghez is eljussanak. Végül az időjárásról. Holnap is marad a napos száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: 40 éves a Macskafogó. A Műpában a Jazzation együttes kelti életre a kultikus rajzfilm zenéit. A stúdióban Várajai Katus lesz a vendégünk, és a jubileum kapcsán a Nemzeti Filmintézet programjait is bemutatjuk. Betekintünk a Játékszín új évadába, majd Kovács Kati énekesnő avat be minket őszi turnéjának és Erkel Színházi óriás koncertjének kulisszatitkaiba.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban. Arcvonások.
4: Mindig tanár akart lenni, és még most a 8. szentúl is oktat. Főszakterülete a magyar nyelv, ezen belül a mondattan és a stilisztika, de az országos szép magyar beszéd versenyekre is felkészít hallgatókat. Eddig 48 kazincérmes tanítvánnyal büszkélkedhet. Az arcvonások vendége Békésiné Fejes Katalin nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi magántanára, akit Kazinczy díjjal és Apáczai Csere János díjjal is kitüntettek.
2: Arcvonások. Portréműsor holnap este 19:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
1: Kedves gyerekek! Ma Udvaros Dorottya mond

0: Tegnap ott hagytuk abba a mesét, hogy Rév Zoli meg akarta alapítani a Berzoli nevű vállalkozást, vagyis Babberci és Rév Zoli ecetüzemét. Van egy bökkenő, szakította félbe a lelkes előadást Babberci. Na, legyintett Rév Zoli. Tulajdonképpen az élet bökkenők sorozata, és minden bökkenőhöz társul valami. Ecetgyártás, házépítés, tanulás, szerelem, és így tovább, a halálig bezárólag. Akkor elmondanám neked, hogy ecetgyártás tárgyában mi tartozik a bökkenőhöz, mondta nem minden kéj nélkül Babberci. Nevezetesen az, hogy vízből nem tudok ecetet nézni, csak édes és alkoholos italokból. Te mondtad, hogy amire ránézel, megsavanyodik, háborgott Rév Zoli. Kicsit túloztam. Nem gondoltam, hogy azonnal a dolog gyakorlati hasznát keresed. Hát mit keresnék? A dolog gyakorlati vesztét? Az megjön magától is, méltatlankodott tovább Rév Zoli. Megint becsaptál. Zuhognak rám a sors csapások. Ráadásul a lábamat is nagyon kényelmetlen az asztalon tartani. Hát, vedd le! Csak nem képzeled, hogy az illemszabályoknak megfelelően fogok itt ücsörögni, mint egy jól nevelt főkönyvelő? Attól nem kell tartanod, vigasztalta Babberci. Egy jól nevelt főkönyvelő nem hamuzza le maga körül a padlót. Úgyhogy te most már akárhogyan ülsz, az nem lesz jól nevelt ülés. Igazad van, mondta Rév Zoli. Teljesen fölöslegesen tartom az asztalon a lábam. Le is veszem. Levette. Jaj, de jó! S miért volna az baj, ha az illemszabályoknak megfelelően ücsörögnél? Érdeklődött Babberci. Rászkodott meg ennek még a gondolatára is Rév Zoli. Mit gondolsz? Miért tanulmányoztam át a világ valamennyi illemkódexét? Azért, hogy még véletlenül se csináljak semmit úgy, ahogy előírják. Babberci áhítattal nézte a nagy előadót, aki ettől kétségtelenül átszellemültebb lett. Mert csak a sapkabojt, a kéztartás, a majom vigyor, a nadrág szín, az ülésrend, a mézmáz, csak az a fontos, a szívem bezzeg nem érdekel senkit. De, engem érdekel, mondta gyorsan Babberci. Túrót, mondta illetlenül Rév Zoli, hogy a világ valamennyi illemkódex írója összerezzent. Téged is csak a saját pálinka savanyító bánatod érdekel. Én igazán sajnálom, hogy éppen ilyen állapotban találtál, de hogy van a bánatod? Mosolyodott el Rév Zoli. Mardos, mondta Babberci. Bár már nem annyira, mint amikor megjöttél. De ha van még egy üveg pálinkád, előnevedd. Azt kellene kikutatni, mondta Rév Zoli, hogy mitől vagy bánatos. Megmondhatom kutatás nélkül is. Azért, mert nekem soha senki nem ír levelet, velem senki sem törődik, engem soha senki sem keres. Ember, te nem csak bánatos, süket is vagy, kiáltotta Rév Zoli. Hát nem hallottad, hogy én egyenesen te miattad jöttem? Téged kerestelek. Babberci elsápadt, elpirult, röpülgetett a lelke. Hallottam az előbb is, de azt gondoltam, viccelsz. Dehogy viccelek, a legkomolyabban mondom. Hurrá, hurrá, kiáltozta boldogan Babberci. Hozzám jött, engem keres. Rév Zoli tátott szájjal nézte. Mert látott már jó néhány pálfordulást, egy-kettőt maga is véghez vitt, de ilyen villámgyorsat, mint Babbercié, elképzelni sem tudott. Olyan vidám vagyok, hogy madarat lehet velem fogatni, mondta Babberci. Madarat ne fogj, mondta gyorsan Rév Zoli. De itt az alkalom, nézd vissza a pálinkámat. A bánat felhő, mint egy megbojdult mérraj, újra ott kavargott Babberci feje körül. Szóval csak azért mondtad, hogy hozzám jöttél. Hogy viduljak fel tőle, és nézzem vissza a pálinkádat. De vedd tudomásul, hogy ecetből nem tudok pálinkát nézni. Semmiből sem tudok. A jókedvem teljesen hatástalan a folyadékokra. Ha van jókedvem, jaj, csak el nem újjon a jókedved, vágott közben Rév Zoli. Én tényleg hozzád jöttem. Szükségem van rád.
1: Én rám? Örvendezett Babberci, s jött ám a jókedve. Te rád? Hogy itt a világ végén is legyen egy barátom, akivel ráadásul jól meg lehet férni, s akinek a titkomat is elmondhatom. Én velem aztán megférhetsz, s a titkod is a legjobb helyen lesz. Mondd csak. Arról van szó, mondta Rév Zoli, ha engem megüt valaki, az neki fáj. Ha meg én ütök meg valakit, az nekem fáj. Mit akarsz? Kiáltott Babberci. Te vagy a világ legszerencsésebb embere. Éppen ez az, hogy nem vagyok. Dehogy nem. Ha jön az ellenséged és meg akar verni, még biztathatod is. Csak arra kell vigyáznod, hogy te meg ne üsd. És az ellenséged egy-kettőre laposra veri magát. Te meg fütyörészel közben. Így volna, bólogatott Rév Zoli, ha ellenségek között élnék. De én a barátaim meg a szeretteim között élek. Akkor meg kétszeresen is a világ legszerencsésebb embere vagy. Az ember nem verekszik a szeretteivel. Dehogy nem, mondta Rév Zoli. Az ember leginkább a barátaival és a szeretteivel verekszik. És gondold el, földühítek valakit, akit nagyon szeretek, mert nekem sajnos az eléggé könnyen megy, neki lát engem csépelni, és neki fáj. Nem elég, hogy földühítettem, még fájdalmat is okozok neki. Ajjaj, mondta Babberci. Ez legalább olyan fogas kérdés, mint Núszi-Kúszié, a varázslóé, aki mindent csak egyetlen pillanatra tud elővarázsolni, és nem tovább. Igen? És ő is ide jött hozzád? Ide. És? Kitaláltál valamit? Azt nem, mondta Babberci, és a szeme sarkából Rév Zolira pislantott, de jól kisírtuk magunkat együtt. Azt már nem, mondta Rév Zoli. Sírni nem fogunk. Miért is sírnánk, mondta Babberci, aztán kérőre fogta a szót. Te, Zoli, hátba vághatlak? Vágjál csak, mondta Rév Zoli, és tartotta a hátát. Puff! Babberci jól hátba vágta. De hiszen ez tényleg nekem fáj. Hátba vágtam magam, kiáltozta nevetve. Összekapaszkodtak Rév Zolival, és nevettek torkuk szakadtából. Pedig én nem vagyok olyan biztos, hogy nevetni vagy sírni való-e Rév Zoli különös tulajdonsága.

Lázár Ervin Babberci kalandjai című meséjéből Udvaros Dorottya olvasott fel. Szerkesztette Palotás Ágnes, rendezte Bognár Mónika. A hangfelvétel 2005-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.

0: Szentmártoni János költészetét egyszerre jellemzi a vallomás ösztöne és a versépítés tudatossága. A vallomás szívós folytonosságát vélem felismerni versről versre, a stiláris és formai biztonság megtévesztően fehérre meszelt falai mögött. Írta a költőről Erős Kinga író kritikus, majd hozzátette, e költészethez úgy társul a vallomás kényszere, hogy nem rideg formaversek születnek, hanem olyan líra, amely rámutat arra a tényre, az ember drámai lény, akit a szent hétköznapok emelhetnek fel. Vagyis az irodalom, alkotónak és befogadónak egyaránt felülemelkedés a hétköznapok terén és idején. Transzcendens tartomány. Szentmártoni János olvassa fel a verseit.
1: Második szédület.

0: Jó volna megkapaszkodni valami mában, nem a tegnapok sarában ücsörögni, mint egy játszótéren, s nem folyton a jövőt igézni, mintha ott lenne dolgom. A múltat végleg átengedni a halottaimnak, a jövőt pedig a gyermekeinknek, hadd alakítsák kedvük szerint. S ahol hirtelen nem találok semmit, ott vagyok én. Amit nem fogok, az vagyok. Ezt kell most kitöltenem, bárhogy is szédülök, bárhogy is kapkodok. Abból kell épülnöm, ami megmarad, mikor kifut alólam a múlt, s a jövő belőlem kipereg. Abban kell elkezdeni bíznom, akit eddig megvetettem, s így nem is ismerek. Illetve ismertem régen, valahol a kamaszkor dzsungelében, de aztán lefarolt egy éjjel, s én gyűlölni kezdtem őt, amiért szabad. Míg ő utcákon fütyörészett, körén falak zárultak, több mázsás falak. Most azt kell hát megragadnom, ami nem voltam eddig. S bár kezdetben nem látszom majd, de idővel kitetszik, hogy mit miért csinálok. Hallani, ha elmélkedem, tapintani, ha fájok, megérezni, mikor kitöltöm újra önmagam, s közben mindig valami mába kapaszkodom. Fent ülök diófám árvóz kosarában, átjár a tekergő szél, a hullámzó dombgerinc látványa. S már nem zavar, hogy a jövőbe kapzsi szemmel nem tekintek, s az sem, ha a múltból ezt valaki látja. Ez még nem az. Nem, ez még nem az a tánc. Szemem sarkában még nem az a ránc. Nem, ez még nem az a nóta. A zenekar előtt még nem az a kotta. Nem, ez még nem az a dal, nem az a láz, amely zsigerekig megaláz. Ez még csak a kórus, mely zavarában össze-vissza kiabál. Nem, ez még nem az a bál. Épp csak összeülünk páran itt a Tajték szigetén, s a szólista még hangol, gargalizál, ahogy te vagy én. Nem, ez még nem az a potlás, nem az a harc, nem az az ébredés, amihez bármelyikünk tévedése oly kevés. Ez még csak a backstage, s az utolsó figyelmeztetés, hogy forduljunk rá lassan az új szerepre, s olvadjon le rólunk a régi arc, bármennyire is szeretne ránk visszakapaszkodni. Az már nem mi vagyunk, sem a levetett ing, kifordult cipő, gombócágyűr zokni. Nem, ez még nem az az út, ez még nem a bordáinkat átszaggató alagút, ez még csak a lépcső, ami a színpadra visz, hol torka szakadtából üvöltözik kavafisz, hogy egész életedben a barbárokra vártál, de rád végül nem várhat más, csak egy ágytál, amit régi csibész majd jól a fejedre húzol, míg valaki, egy jól ismert idegen, a színpadon túltól. De ez még nem az a jelenet. Nem az a műsor, nem az az árulás. Ezért ne hunyd le még a szemedet, tartsd nyitva, mint aki vadászni indul, a saját emlékein is túl. Nem mondom, hogy törzsd a fegyvert, mert a lőszer drága, s amúgy se vadász ártatlanokra, Istenek kis pofája. De tudd, de érezd, hogy ez még nem az a tánc, nem az a móka, csak állj értetlenül ebben a versben, s letaglózva.
1: Szentmártoni János olvasta fel a verseit. A műsor Duba Szilvia, Pór István és Pintér Edina készítette.
2: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Budapesti hallgatónk Márta az alábbi levelet küldte szerkesztőségünknek. Abban, hogy a de azonban nagyon csúnya, mindenki egyetért. De mi van a de viszont szópárral? Szabályos ez? Egyre többször hallom, olvasom és nem tetszik. De lehet, hogy nincs igaza. A választ Minya Károly nyelvésztől, a Nyíregyházi Egyetem Nyelvi és Irodalomtudományi Intézetének igazgatójától kapjuk. A riporter Takács Tibor.
3: A kedves hallgató tehát a de viszontot kifogásolja, igaza van-e?
4: Kezdjük azzal, hogy nem feltétlenül ért egyet azzal mindenki, hogy a de azonban csúnya, én sem értek ezzel egyet, és annak viszont örülök, hogy azt írta a levélíró, hogy lehet, hogy nincs igaza, mert ezt kell elmondani, hogy valóban nincs igaza, de nézzük meg részletesebben. Sokan és sokszor mondták az iskolában, vagy egyebütt, hogy vagy de, vagy viszont a kettő együtt nem jó, vagy mégis jó? Ez a kérdés régi vitatéma, és a nyelvhasználatban erről a gyakran előforduló kötőszó párról megoszlanak a vélemények. A teljes elutasítástól az elfogadásig olvashatunk róla. A Davisontól sokszor szokás kiborulni, van, aki viszket tőle, allergiásra, van, akinek sérti a fülét, és van, akinek feláll a szőr a hátán, pedig semmiképpen nem kellene. Igaz, hogy a kifogásnak van, illetve volt némi szakirodalmi alapja, vannak kézikönyvek, amelyek puszta szófecsérlésnek, kötőszóhalmozásnak tekinti a Davisontot, ugyanakkor megjegyzi, hogy a mindennapi beszédben meglehetősen gyakori a de és a viszont együttes használata, főleg a nyomatékosítás érdekében.
3: Sokan kifogásolják a de viszont kötőszó kapcsolatot, azonban ugyanilyen az ám de is, akkor ez alapján ez helyesnek tekinthető?
4: Igen, helyes. Valóban hasonlóképpen két kötőszó összetétele az ám de, ugyanúgy összetett kötőszó az ám bár és pedig. Tehát egybeírva két kötőszó szerepel együtt, azt is mondhatjuk, hogy az ám de tekinthető a de viszont idézőjelben előfutárának. Feltehetően ez alapján is tett pontot e vitatott nyelvi jelenség kérdőjele helyére a magyar nyelv nagyszótárának 5. kötete. Ebben olvasható a de viszont szócikke is, ami fontos a két kötőszó elsőként egybeírva. Tehát helyesírási döntést is felvállalt ezzel a szótár. Egyébként ez a kötőszó az értelmező kézi szótárunkban nem szerepel, csak a helyesírásiakban, de abban még külön írva.
3: Egyébként régebben is előfordult már a de viszont kötőszó? Vagy ez egy viszonylag új jelenség, és régebben nem igen lehetett vele találkozni?
4: Talán hihetetlen, de már 1872-ben Toldi István is használta, aki újságíró, író volt, a Kisfaludi Társaság tagja. Íme idézem a mondatát, a fiatal tanuló szokatlan merészséggel tudott magánál idősebb nőket szóval és tettel sarokba szorítani, de viszont maga is fülig pirult, ha egy szép asszony erősen szemügyre vette.
3: És valóban Széchenyi István is használta a de viszont kötőszót?
4: Bizony használta, a néhány szó a Duna gőzhajózás körül című művében, íme a mondat, Gondimnak teljes búcsút nem adhatok, de viszont semmi sem is epeszt többé. Sőt, Balázs János nyelvész 1985-ben megjelent a Szöveg című könyvéből is hoz példát a szótár, idézem a mondatot, az az elem, amely az ismert információt hordozza, a témához tartozónak tekintendő ugyan, de viszont a téma nem feltétlenül valamely ismert mozzanat kifejezője. Mindenütt helyes a de viszont.
2: Kedves hallgatóink, a 2026. február 18-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: Kossuth Rádió.
6: Újra.
5: Újra.
6: Mindenkié.
7: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
8: Jó estét kívánok, ez a Szabad Polc a Zenevilág napján. Völgyi Tóth Zsuzsa vagyok. Műsorunkban két olyan muzsikust hívtam meg ma, akiknek minden napja zenei ünnepnap. Vagy ahogy a kínaiak mondják, a munka nekik játék. Hát nem csak játszani, de beszélni is fognak hamarosan. Előbb Szabó Tamás, a Mojo zenekar frontembere, szájharmonika művész és énekes. Most is az ő zenéje szól. Majd követi őt Tóth Viktor, alt szaxofonista jazzzenész. Tartsanak velünk!

0: zene világnapján első vendégemet köszöntöm. Szabó Tamás a vendégem, szervusz, jó estét kívánok.
1: Szervusz, sziasztok.
0: Hány darab harmonika van nálad?
1: Most?
0: Aha.
1: Most csak egy.
0: Csak egy, hát de egy, általában nem egy szokott lenni.
1: Ilyen, van egy ilyen anekdóta, vagy nem is tudom, hogy minden valamire való harmonikásnál mindig van egy legalább harmonika. De én tényleg azok közé tartozok, akik mindig cipelik magukkal.
0: Uh-huh. Szóval itt van egy táska, elárulom a kedves hallgatóknak, azért ebben
1: az
0: van.
1: Igazság, van még egy próbám is, úgyhogy elég sűrűek a napok.
0: Igen. Ezért külön úgy köszönöm, hogy eljöttél.
1: Igen, de én köszönöm a meghívást.
0: No, hát készültök egy koncertre, úgy tudom, tehát és egy különös kastély adja a hátteret, a Laffert kastély. Mi a jellemzője ennek az épületnek, amitől a zenét is hozzá kellett idomítani, mert úgy olvastam én, hogy abszolút módon egy szimbiózist alkot a látvány és a hang.
1: Igen, ugye ez Dunaharasztiban van a Laffert kúria. Hát ilyen szerintem klasszicizáló, én azt mondom, épület gyakorlatilag. Magáról az épületnek a történetről nem sokat tudok, mert én nem Harasztiból jöttem, és nem igen. foglalkoztam vele. Már egyébként esküszöm, hogy az agyamban volt reggel, hogy megnézem, hogy ne égjek be.
0: Nem tudsz
1: behívni. Úgyhogy ugye a Mojo zenekar az ilyen bluesos zenét játszik, mi elektromos hangszereken játszunk, de hát azok a falak, meg azt gondolom, hogy maga a millió nem igazán ezt sugallja, hogy ilyen produkció illene oda, és kitaláltuk azt éppen a hangzás miatt, hogy akkor pont az ellentétét csináljuk, lemegyünk egészen ilyen akusztikus világba. Ez nem érdemes összekeverni, ez unplugged-dal, tehát mi alapvetően blues zenekar vagyunk, tehát a bluesban nincsen unplugged-dal, az inkább az a pop zenébe csinálnak,
0: meg a rock zenébe. Volt egy nagy divat hullám is, divat még a 90-es években.
1: Igen, amit annak idején tényleg az Eric Clapton kezdett el, de igazából ugye az akusztikus blues, ez egy külön irányzat, az már nagyon-nagyon régi, még a múlt század előről ered. A lényeg az, hogy mi is megpróbáljuk ezt a hangulatot egy pár mikrofonnal kilőni a koncertet, tehát hangosítani, és szinte teljesen akusztikus hangszerekkel megoldani a meglévő számainkat. Nagyon érdekes. Egyébként ilyesféle felvételeket már készítettünk 2014-ben, még annó a Muzikum nevezetű helyen volt egy sorozat, és abban is egy ugyanilyen szériát valósítottunk meg.
0: Hát a Muzikum, hát igen, emlékezzünk rá. Mi különösképpen akkor még, hát helyel közel még ott is voltunk a rádióban,
1: igen,
0: Kossuth Klubnak Kossuth,
1: a
0: helyén volt
1: igen.
0: A Muzikum. Hát az sem kifejezetten ilyesmire termett, de nagyon sok blues zenekar
1: játszott. Ott most már nem annyira más, igen. Megint más profilt vettek fel. Igen, de én azt gondolom, hogy én nagyon szeretem az akusztikus zenét, és ugye nagyon sokat foglalkoztam a szájharmonika történetével, mind a magyar országi vonalon, mind nemzetközi vonalon, mai napig is egyébként bújom, és nagyon érdekes dolgokat tudtam meg, egészen sikerült felgöngyölíteni a szálokat 1820-as évekig, ami azért nagyon nagy dolog egy ilyen kis ország történelmében. És maga ezért nagyon sokszor találkozok a hangszernek az akusztikus verzióival. Igen. Szeretem az elektromos zenét is nyilvánvaló, de ez valahogy mindig is az akusztikushoz jobban mozott. Úgyhogy nekem ez a koncert, ami most egyébként be lehet mondani a dátumot? Október 17-én lesz, ugye Harasztiba.
0: Mondjuk is el többször is.
1: Igen, október 17-én, ezéként viszonylag korán indul a koncert, ha jól emlékszem, 6 órás kiírással van. Szóval, hogy pontosan ezért nekem ez egy ilyen kis dédelgetett gyöngyszem, hogy nagyon jónak kell lennie.
0: Te mondtad, hogy említetted ezt, hogy 1820-as években, ez azt jelenti, hogy Magyarországon már készítettek például szájharmonikát?
1: Tehát 1827-ben találták ki a szájharmonikának a mai formáját, mert egyébként maga a hangszer az 1100 éves, és
0: persze,
1: minden Kínából.
0: Na, természetes, igen.
1: De ugye mi monarchia voltunk,
0: igen.
1: És ezt mindenki elfelejti, hogy monarchia révén közvetlen a Németország alatt voltunk, meg az osztrákoknál, és ugyan maga az események Németországban történtek, tehát belga, német, bécsi mestereknek a munkája köszön vissza, de mégis, mivel a monarchia szerves része voltunk Magyarországon, nagyon hamar megérkezett ez a hangszer. Még nem volt nagy üzemi gyártás, amikor már Magyarországon játszottak. Tehát én azon gondolkodtam, hogy még akár Petőfi Sándor is, mert ugye 48, simán játszhatott harmonikán.
0: Na de mondtam más, és mit játszottak?
1: Hát alapvetően már nem bármilyen azt, hihetetlen, a szájharmonikát hangolás célra találták ki, eldendően, hogy a zongora hangolóknak például meglegyen. Igen. De aztán kinőtte magát ez a gondolat, és klasszikus zenébe szerették volna beilleszteni, de hát az nem ment olyan könnyen, mert bizonyos technikai megvalósítások miatt, ezért a folkzene vette át, tehát abba érvényesült, és elsődlegesen a svábok gyakorlatilag, akik behozták ide Magyarországra a hangszert, ezért volt a neve egy rövid ideig, az a sváb, ez volt a harmonikának a neve. Egyébként rengetegféle neve van, a bádok szendvistől kezdve a hobóhárfán keresztül, a szélhárfa, nem tudom, rengeteg, ugye nem csak az, hogy herfli, ez is hozzátartozik a hangszer történetéhez, úgyhogy Magyarországon is gyakorlatilag a népzenéből eredő műfajok, illetve annak idején, mikor még nem voltak, hogy mondjam, a szórakoztatóipar nem mint külön álló üzleti ág volt, hanem csak megjelentek, akkor általában ezek a harmonikások, ezek hangutánzók is voltak, vagy bohócok is voltak, és akkor ez az előadónak bizony, a műsorának bizonyos részét képezte az, hogy tudott szájharmonikázni. Nagyon érdekes, hogy többnyire cigány zsidók emberek voltak, és ez sajnos azért, mert most Magyarországon per pillanat nem tudunk annyit erről a hangszerről, ennek többek között ugye a háború is a dolga, az oka, mert igen, ezeket az embereket sajnos elvitték annak idején.
0: Igen, de vajon a mostani, mert hát a sváb zenekarok, már mint ilyen népi zenekarok, tehát főként a rezes bandák léteznek, és azt hiszem, hogy annak töretlen a hagyománya, igen, hogy most is kapcsolódik bele?
1: Egy-egy szám elejéig, igen. De egyébként nagyon nagy az irodalom, tehát itt a cserkész mozgalmat be tudjuk venni, sőt itt a Mélép hallgattam egy riportot, amíg kint vártam, várakoztam, és a cirkuszból volt egy, igen, valaki, és igen, mesélte, hogy a maga tradíció, és a többi, és a többi, és hát ugye itt rengeteg olyan artista volt, ezeket úgy hívták, hogy fehér galléros artisták, akik szájharmonikáztak, és úgy szórakoztattak a publikumot, mivel annó nem ismerték el ezt, mint hangszer, komplett hangszer, tehát nem olyan volt, mint egy zongora, vagy egy trombita, vagy igen, nem tudom mi, ezért besorolták őket ilyen zenebohóc kategóriába, és a többi, és a revükbe is, cirkuszba engedték fellépni őket.
0: Igen, Pál Dániel Levente volt egyébként, aki
1: igen, és gondoltam is, gyorsan megkeresem, mert lennének egyeztetni valóim vele, mármint, hogy ilyen adategyeztetés érdeke, vagy kihez kell ott például fordulni. Igen, igen. Pontosan a története, a harmonika magyarországi története miatt.
0: Igen, mert ő egyébként a cirkusznak a sajtófőnöke, azt hiszem, de különben pedig egy magyar író.
1: Igen, igen, igen. Aztán a 15 év alatt volt mindenféle formáció, és jelenleg per pillanat megint öten vagyunk, Mazura János tuba, tubás kollega, illetve Blaskó György dobos egészíti ki a csapatot, és hogy valahogy nekem a tuba az egy nagyon izgalmas hangszer, ugye részint azért, mert mindenki Magyarországon talán ugyanúgy, mint a harmonikát is bizonyos sémákhoz kötik, ezért a tubát is általában azt mondják, hogy pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, ennyit tud, nem. Tehát a tuba az egy ugyanolyan fantasztikus hangszer, mint bármelyik, és a János ennek nagy bűvölője, a Mazur Jancsi, úgyhogy azt gondolom, hogy elég izgalmas lett a zenekar felállás, és ez pont adja magát ahhoz, hogy hogy akusztikus gitárok, tuba, tehát nem is ugye az van, hogy akusztikus basszusgitár, vagy nagybőgő, hanem tehát, hogy valahogy ez az egész a gondolat, hogy miért pont akusztikusan játszunk most egy koncertet, az így adja, úgy adta is magát a maga a hangszerpark miatt. Úgyhogy így öten fogjuk játszani a koncertet, és csomó olyan számot veszünk elő, amit nagyon régen játszottunk, azért, mert hogy voltak különböző korszakok a zenekarban, és akkor volt, amikor sokkal elektromosabb volt, és akkor azokat a számokat nem játszottuk, amiket eleinte játszottunk.
0: Mert meg hát
1: azokat...
0: születésnap is van.
1: És születésnap is van rá, hát... minden van egyszerre. Bár a születésnap egyébként egy kicsit ki fog húzódni, úgy nézzük ki jövőre, mert fel is vettük a lemezanyagot, a következő lemezünk anyagát, de a bakeli gyártása, illetve hát maga az egész folyamatnak a tempója miatt, amit itt le lehet követni, az valószínűleg januárban lesz kivitelezve gyakorlatilag.
0: Én nagy örömmel hallom, hogy bakelitről van szó.
1: Igen, bakelit, illetve azt mondják, hogy vinil, ugye nem
0: vinil,
1: bakelit,
0: most vinil, azt mondjuk,
1: de
0: hogy
1: hát
0: vinil, igen.
1: Én megszállott mindig azt fogom mondani, hogy bakelit, tehát megszállott vinil gyűjtő vagyok.
0: Én
1: most kezdtem egyébként, hanem még a múlt században kezdtem el gyűjteni, és főleg blues zenéket gyűjtök, de hát van kortárs zene is, tehát ugye a magyar zenekaroktól is vannak kedvencek a bakelit lemezek között is, úgyhogy én is nagyon örülök, hogy valahol visszajött ez egy picit. Igen. Aztán, hogy ez mennyire lesz tartós ez a hullám, tehát ez majd...
0: Hát most minden esetre nagy divatja van, igen, újból, igen. Nagy örömünkre. Annyit mondtam már, hogy kérlek szépen, hogy itt ha szólaltasd meg, jó, ezt a hangszert, de

0: No, de lemezeket is hoztál magaddal, és abból néhány számot itt ebben a műsorban is azért bemutatunk a kedves hallgatóknak, csak mondd el kérlek, hogy ezek a legutóbbiak, ugye a legkisebbek.
1: Igen, az utolsó három album.
0: Mert most már egy újabbról beszéltünk, de az még nincs.
1: Igen, az még nincsen a kezünkben. A legutolsó van megfelül, és ez gyakorlatilag CD formátumban az idén jelent meg. Az előtte lévők lemezek azok 2021 és 20-ból való.
0: Az se régi.
1: Az se régi, csak ugye ott nekünk nagyon sok, mi egy elég termékeny zenekar vagyunk, 9 lemezt, a 15 év alatt 9 lemezt tudtunk megvalósítani, de hát itt azért volt egy erős Covid, ami nagyon sok mindenkit visszadobott, úgyhogy ez a nagy luk, ez többek között azért is van, meg nem is biztos baj, hogy egy kicsit úgy pihent ez a féle dolog. A lényeg az, hogy most pár számot a legutolsó lemezünkről, a Best Is Yet to Come című lemezünkről hallhatok. Itt tényleg ezzel a felállással játszunk, ahogy meg elmeséltem nektek Tubával, és hát ennyit tudok neked mondani.
0: Most hát erről, ezt inkább hallgatni kell, igen.
1: És ezt majd reméljük a következő években is tudjuk folytatni. Hozzátenném, hogy maga a műfaj, tehát itt most az élőzenén belül egy kicsit komolyabb dologról mondanék egy mondatot, hogy hát maga a műfaj, a blues zene nem a virágkorát éli majd itt, és inkább az elektronikus zenéknek van jövője, illetve hát a populárisabb műfajoknak, úgyhogy mindenképpen jó dolog, hogy egy-egy blues zenekar a mai nap is fel tud mutatni egy ilyen kis erekét, nem tudom, vagy hogy mondjam nektek, egy gyöngyszemet, majd gyöngyszemet akartam mondani, ami erekévé válik, és azért mondtam, hogy nagyon fontos nekünk az, hogy például a Lafert kúria is felvállal ilyen jellegű zenekarokat, igen, mert ők ezzel egy idézőbetett missziót képviselnek, hogy azokat a műfajokat, amik nem annyira mennek, mégis megismertesse részint a regionálisan, és azért Haraszti az nincs olyan messze, tehát 20 perc hévvel.
0: Hát csak aztán majd beférjenek.
1: Reméljük, hogy eljön ez a pillanat, és hogy nagyon jól fog sikerülni a koncert, úgyhogy külön köszönet a szervezésért nekik is.
0: Hát neked pedig azért, hogy eljöttél ide hozzánk, és mindezt.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm szépen, Tamás.

0: Szabó Tamást hallották, a Mojo legújabb lemezéről szólt a zene, még suhanok Tóth Viktorhoz, aki éppen a Jedermann Jazz Caféban tartózkodik. Tehát itt vagyunk a Jedermann ablakában, de kívülről, nem belülről, pedig valójában bent találkoztunk Tóth Viktorral, hiszen hát ez egy emblematikus hely, sokat jársz ide, ugye? Most is koncert lesz, gondolom, hogy ez egy próbahelynek is jó, meg hát aztán ennek valami eredményes rendszerint adódik.
1: Igen, hát nagyon szeretjük ezt a helyet, talán az egyik legkülönlegesebb hely vagy klub Budapesten, ahol tényleg testközelből hallgathatja a közönség a jazzt, és ráadásul nagyon minőségi muzsikát. Itt az üzletvezető Bosi nagyon gondosan ügyel arra, ilyen oroszlán körmökkel védi a magas művészetet, úgyhogy én nagyon ajánlom mindenkinek a Jedermannt.
0: Egyébként nem véletlen, hogy itt ülünk az utcán, az ablakban, ahogy mondtam, mert még nincsen igazán este, de már eléggé tele van a hely, meg mindig szól a zene. Van egy belső kertecske is, de hát ott is sokan ülnek. Úgy gondolom, hogy azért annak a fajta jazzzenének, amit te képviselsz és játszol, ezek a fajta játszóhelyek mennyiségileg, vagy nem tudom, vagy minőségileg csökkentek le az utóbbi időben, mintha régebben több ilyen hely lett volna. Az Opuszra emlékszem nagyon, hogy ott is szerettél például játszani, meg voltak más helyek is. Tehát, hogy milyen az életem a jazzzenésznek, sokat kellett mindig utazni, most többet kell azért, mert talán itthon kevesebb a tere?
1: Nem tudom, én azt gondolom, hogy kicsit megváltozott inkább. Persze eltűntek talán ezek a füstösebb, kis klubszerű kis helyek, de engem nagyon inspirál, hogy nagyon sok különböző térben tudok játszani. Tehát a koncertteremtől, koncerthalltól az egészen intim lakás koncertig is néha előfordulok, vagy éppen egy parkban, egy kiállítás megnyitón, vagy ma például egy művelődési házban 100 gyereknek muzsikáltam. Az is egy nagy alkalom volt, nem olyan régen Moszkvában játszottam, ahol a Lenin könyvtárnak az olvasótermében, ami ki volt üdítve, muzsikálhattam, hát vagy egy templomban, vagy a természetben, ezek nagyon inspiratívak számomra.
0: És hát Kínában is nem olyan régen, én ezt a Facebookon láttam, meg elárulhatom a hallgatóknak szerintem, mert az volt az érdekessége, én mondjuk nem lepődtem meg, mert ezt szoktad csinálni, de hogy ott a kínaiaknak főztél, méghozzá magyar, méghozzá hát jellemzően azt hiszem, hogy moldvai, vagy székely ételeket?
1: Igazából délvidéki, vajdasági dolgok voltak ezek.
0: Nem emlékeztem pontosan, de hát összejön mindig a főzés és a zene.
1: Igen, már azért azt tisztázni, hogy nem egy séf vagyok, hanem egy jazz szaxofonos, de mégis ez az egész párhuzam, ez nagyon érdekelt. Akik ismernek, tudják, hogy én egy ilyen india szerelmes vagyok, és úgy indult ez az egész, hogy indiai ételeket főzök, muzsikálok, és a tapasztalataimról mesélek, és az indiai kulináris szentséget próbálom párhuzamon hozni a zene szent mi voltával, a fűszerek eszenciális jelentőségét, és hát nem tudom, kristályosságát, talán a dallamoknak a mélységével. És most felkértek, ugye, hogy azért Kínában ne indiai ételt főzzek, már akkor kitaláltam, hogy a nagymamám konyhájából jól ismert vajdasági krumplit vittem el, piros paprikásan szépen, úgyhogy a kínaiaknak azt hiszem egy kicsit kultúrsok volt, de nagyon tetszett nekik.
0: De ez tényleg egy fontos motívum, és azt hiszem, hogy nem erőltetett dolog, hogy szokták mondani emberek, hogy van egy ilyen reklám egyébként a tévében, az egy vaj reklám, és ez nekem rettentően tetszik, hogy aki, ahol főznek, ott van remény. Ez egyébként tényleg egy bizonyos vajnak, most nem mondom meg a nevét, reklámja, de hogy sokan mondják azt valóban, hogy a főzés is egy olyan dolog, hogy a majdnem semmiből, vagy nagyon egymásnak, tehát semmi köze egymáshoz a sok dolognak, amiből egyszer csak valami megszületik, és ez valahogy rokon lehet a zenével, kérdezem ezt a zenevilág napján.
1: Abszolút, én azt gondolom, ugyanez, mert hát a kreativitás a legfontosabb talán a főzésben is, és a muzsikában is, és ugyanúgy, ahogy az ételnek az alapanyagait ugye gondosan kiválogatjuk, ugyanígy történik ez a zeneművel is, vagy egy-egy improvizációnak egy-egy töredékével, és nem az a kérdés, hogy mik az alapanyagok, hanem a séf hogyan szövi ezt egy mesterművé, vagy az improvizatőr hogyan csinál abból olyan zenét, ami a tudatnak is, meg a szívnek is, meg a lábnak is kedves. Én ezzel próbálok foglalkozni.
0: És egyszer azt mondtad nekem, hogy te a legteljesebbnek vagy valahogy, de lehet, mondtad, ha rosszul emlékszem, de mintha azt mondtad volna, hogy a legteljesebb, a legtökéletesebb formáció az a trió. Hát, régen volt.
1: Lehet, hogy mondtam ilyet is. Én egyre inkább elfogadó próbálok lenni, tehát amiben vagyok, az a legtökéletesebb. Most talán nagyon sok szóló projektem van. Azzal szoktam viccelni, amikor egy-egy külföldi országba elrepítenek, hogy hát a szervezőkkel azt kezdtük el beszélgetni, hogy egy szimfonikus zenekarral, egy big banddel kiegészülve fogok jönni, meg egy 40 tagú gospel kórussal. Aztán beszélgettünk tovább, és akkor hagytuk a big bandet, hogy maradjunk csak a szimfonikusnál. Aztán beszélgettünk tovább, hogy hát jó lesz az a sextet, az a hatos fogat, vagy van neked az a négyesed, vagy a trió, vagy dúóba is, tényleg szoktál, és akkor itt vagyok egyedül. Úgyhogy sokfajta megoldás érdekel, és ez nagyon nagy kihívás is, hogy hogyan tudom megtölteni a teret 40 ember társaságában, vagy egyedül. Hogy mi a különbség, hogyan találom meg a kapcsolódást az emberek lelke és az enyém között.
0: És mi a különbség tényleg?
1: A különbséget nem tudom, mert ez minden pillanatban változik. Inkább a pillanatban levés mélysége a kérdés, hogy nincsen recept, hanem ez izgat engem, hogy hogyan találom meg azt a hidat, azt a csatornát, azt a hangolást, azt a frekvenciát, azt az akusztikai közeget, amivel el tudok jutni hozzájuk. És ők el tudnak hozzám jutni.
0: Hát lehet, hogy a hallgatók ezt már úgy érzékelik, hogy mi régen ismerjük egymást ugyan, de már régen nem beszélgettünk egymással érdekes módon, és ezért kérdezek ilyen kicsit buta vagy naív dolgokat, hogy hát ezt egyszer régen mondtad, meg azt régen mondtad, és azt is tudom rólad, hogy mindig szokásod volt, vagy mániád is volt talán, hogy a januárokat azt valahol másút, vagy nagyon bezártan és önmagad felé fordulva töltötted, mert hiszen akkor tud az ember jól, vagy tudsz te inspirálódni bármiből, ami fontos nyilván, és abból születnek a kompozíciók. Ez még most is szokásod?
1: Minden változik. Nem ennyire eltervezett az életem, hanem inkább az történik, hogy egy nagyon intenzív periódus van, nagyon sok ember, nagyon sok órás repülőút, nagyon gyors, és aztán utána meg beülök egy kocsiba, és eltűnök egy hétre, és akkor viszont nagyon lassú, és nagyon csendes, és nagyon természetközeli. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos nekem, a csend, az egyedüllét, a hegyek, a vizek, a síkságok, a madarak, nagyon inspiratív számomra.
0: És ezért jó hely a Székelyföld is például, mert az számomra egy nagyon emblematikus pillanat volt, amikor teljesen szabadon sétáltam Sepsiszentgyörgynek a főterén, vagy hogy nevezzük azt ott, ahol a tején is van. az is egy jó hely. Ott is szoktak zeneszámok és zenészek és formációk föllépni, vagy legalábbis szoktak volt. Na, és te egyszer csak ott megjelentél a téren, és hát persze tudtam én azt, hogy szoktál oda járni, meg volt neked ott egy öreg nénid is, de akkor is meglepő volt, hogy annyira nagy otthonossággal, mint aki tényleg oda termett, ott voltál.
1: Igen, ez érdekes valahogy. Én nagyon kevés dolgot döntök az életemben, viszont van egy olyan fajta, nem tudom, szerencsés csillag alatt születtem, hogy nagyon, nagyon könnyen és nagyon mély helyekre tudok bekapcsolódni. És így volt az Erdély is, nagyon összebarátkoztam ott a helyi szervezőkkel, a helyi emberekkel, és tényleg most már hazajárok. Gyimesben aztán lett egy kicsi házikóm is. Aztán most azt mondom, veszem észre magamat, hogy a Vajdaságban van most egy ilyen valami tendencia, hogy ott kellek. Lengyelországban is volt egy ilyen 20 évem, amikor minden hónapban játszottam ott. És ezeket én azért szeretem nagyon ezeket a szituációkat, mert rengeteget tanulok abból, hogy én ki is vagyok egy másik helyen. És hát nem biztos, hogy a legnagyobb metropoliszok vonzanak, hanem inkább az a csendes bölcsesség, az a meditatív mindennel rokon létezés, amit még egy-egy ember tud ugye a világnak egy-egy eldugott pontján, és közben hihetetlen mély kultúra és ősi.
0: És azt is mondtad itt most, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy régen nem készítettél lemezt, ennek nem tudom, megkérdezhetem-e az okát, vagy tudod-e az okát egyáltalán, de most mégis készül valami.
1: Igen, az okát nem tudom, ahogy mondtam is, hogy nem egy ilyen eltervezett emberke vagyok, hanem folyamatosan dolgozom, nagyon sok formáció jelenik meg időről időre, folyamatosan komponálok, tehát igazából amikor azt kérdezi valaki, hogy milyen lemez fogsz csinálni, akkor azt kérdezem, hogy milyet lehet csinálni, mert a fiúkból elő tudok venni 5 lemezanyagnyi számot, mert nem azért írom, hogy az annak valami sorsa legyen, vagy folyamánya, hanem azért, mert kijön belőlem. És nagyon inspiratív volt, most már másodszor is Indiában járhattam, a Szentvárosban, Varanasiban jártam, 5000 éves város. Valami nagyon-nagyon mély dolog megfogott ott engem, de persze nem egy indiai lemez fogok csinálni, hanem az a kérdés, hogy a Tóth Viktornak mi a köze a Gangeshez, meg a nem tudom, a daru vonulása a Hortobágyon, hogy kapcsolódik a Gangeshez, meg a mantra a délvidéken, hogy cseng egyben az indiaival. És ez egy olyan szerzői lemez lesz, amit elkészítünk, ami gyakorlatilag mindegy hangjáték fogja az én kis esti hangulataimat egybeszűni. Sok zenész kollega lesz ott, Lukács Miklós cimbalmon, ugye régi sorstárs, Orbán Gyuri és még mások, és lesznek szólóban dolgok. Az estétől estig periódus szeretném átölelni, várom, hogy felvegyük.
0: Na mindjárt elmegy ez is, és akkor mindjárt még egyet kérdezek azért ezzel kapcsolatban. Tehát Lukács Miki valóban azt mondtad, hogy régi, de amilyen ember vagy, mindig ráfigyelsz másokra, és biztos vannak most is olyanok, olyan emberek, akik fontossá váltak. Persze ilyen szempontból, az alkotás szempontjából kérdezem.
1: Igen, igen. Eléggé új formációm, 1-2 éve játszunk ezzel a csapattal. Cseh Péter gitárost emelném ki, aki egy nagyon tehetséges fiatal gitáros. Én a Labantin Jazz táborból ismerem, akkor még tanuló volt, de én évről évre figyelgettem az ő játékát, és ami engem nagyon megfogott benne, hogy életre halálra gitározik, nincsen biztonsági játék, tehát sorstársam, és ezért az ő gitárhangjára és a saját szaxofonom hangjára komponáltam egy anyagot. Ennek a zenekarnak az a neve, hogy Tóth Viktor Skylark Metropolitan, tehát ilyen városi pacsirtaként muzsikálunk. Ajánlom a nagy érdeműnek.
0: Most pont azt mondtad, hogy igazából a nagyváros nem érdekel, és mégis.
1: Igen, mert nem tudatosan érdekelnek dolgok. Volt egy nagyon fontos pillanat az életemben, amikor New Yorkban egy 53. emeleten ültem a Dizzy Coca-Cola nevezetű jazzklubban, ahol a zenészek mögött egy ilyen 10 méterszer 30 méteres üveg portál volt mögöttük, és az egész New York fényei ott voltak. Ott volt a tradíció, John Coltrane, Charlie Parker, a Miles Davis és mindenkinek a szelleme. És valahogy éreztem ebben egy ilyen megkapó elegáns ízt, ami tényleg nagyvárosi, de mégis ott a földnek a méregzgésével, rokon a jazz tradícióival, Afrikával nagyon élő. És valahogy ez a kis muzsika, ami megszületett bennem a Skylark Metropolitannál, ezzel a képi világgal rokon.
0: Köszönöm szépen! Tóth Viktor jazzzenészt hallották, és most is az ő zenéjével búcsúzik munkatársa Pór István nevében is, Völgyi Tóth Zsuzsa. Önök a Szabadpolc adását hallják, holnap is várom önöket ugyanebben az időpontban, ugyanitt a Kossuth Rádióban.

0: Pontosan 21 órakor. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Meghalt a kórházban a szlovákiai iskolai késelésben megsérült diáklány. Holnap is marad a napos idő. Jönnek a részletek. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat az, akinek jelenleg 125 ezer forint vagy annál kevesebb a nyugdíja. 10 ezerre az, akinek 125 és 130 ezer forint között van, a következő sávban pedig 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer között 6 ezer forint emelés jár majd. Aki 140 és 146 ezer forint között kap, annak felkerekítik a nyugdíját havi 146 ezer forintra. Meghallgatta Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság. A két politikust a jegybank törvény 2016-os módosításáról kérdezték. Ez kimondta volna, hogy az MNB alapítványai által kezelt vagyon úgymond elveszíti közpénz jellegét, így arról nem lehet közérdekű adatokat kérni. A törvényt végül Áder János akkori köztársasági elnök nem írta alá. Az Alkotmánybírósághoz fordult, amely alaptörvényellenesnek minősítette azt. Bánki Erik a vizsgálóbizottság előtt értelmetlennek nevezte a meghallgatást, mert, mint mondta, a jogszabály soha nem lépett életbe, és jogkövetkezményei sem voltak. Letartóztatták Hankó Balást, a volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. Egy tanárnő a helyszínen meghalt, a 13 éves lány pedig kritikus állapotban mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol megműtötték, de az életét már nem tudták megmenteni. A késelés harmadik áldozata, egy másik pedagógus a jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. Gyerekekkel imádkozott együtt a békért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertekben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetektől érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kiváltképp azoknak, akik a háború sújtotta térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Halálos lavina baleset történt néhány napja Nepálban. 15 helyi munkás sodort el a több méteres hógörgeteg a himalájai egyik csúcsa alatt. Az áldozatok az alaptábor építésén dolgoztak. 14 ember holttestét már megtalálták a kutatók, egy túravezetőt továbbra is keresnek. Az időjárásról. Itthon holnap is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat, napközben 20-26 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, 22 órakor krónikával jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Konfliktusok, amelyek akár emberéletet is követelhetnek. Önök mit tesznek, tennének, ha látnák, hogy valakit bántanak a nyílt utcán? A napokban sajnos végzetes kimenetelű lett egy segítségnyújtás.
4: Nagyon sok esetben az emberek becsukják a szemüket, és nem akarnak konfliktusba keveredni.
3: Hogyan tudunk jól segíteni az utcán, a villamoson, a buszon, ha látjuk, hogy másba belekötnek, akár verbálisan, akár fizikálisan is bántalmaznak? Mit tegyünk, hogy ne kerüljünk bajba, de mégis segítő jobbot nyújtsunk embertársaink? Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban. Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
1: A Magyar Társadalmi Megosztottság mítosza és valósága címmel tartják a történelemtanárok országos konferenciáját Budapesten. Ennek apropóján a megosztottság gyökereiről fogunk beszélgetni Csunderlik Péter és Hatos Pál történészekkel.
2: Konkrétum. Szombaton délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
2: Rádió Színház.
6: A következőkben Illyés Gyula levelezésének első 20 évéből, az 1913-tól 1933-ig terjedő időszakból válogatunk. Összeállításunk 6. részét hallgathatják meg.

0: Jean Cocteau, Illyés Gyulának. Monte Carlo, 1924, április 4.
1: Kedves Illés, sejtheti, hogy meglepetése a bőrkötéses poézis milyen örömöt szerzett. Vigye el ezt a levelet a Stock kiadóhoz, tőlük megkapja a könyveimet. Hazaérkezésem után szeretném ajánlásomat beírni baráti köszönettel. Üdvözlettel, Jean Cocteau.
0: Marcel Sauvage, Illyés Gyulának, 1924, április 12.
1: Kedves Illés, megkaptam hosszú és nagyon kedves levelét. Szükségem is volt rá. Most már másodszor másolom újra a találkozások könyvét. Igencsak kemény és elkedvetlenítő munka, de hajlandó vagyok újra kezdeni, mert legalább maga megértette, miért teszek ennyi erőfeszítést. A találkozások könyvét és az egész anyagot a rózsák sebészéből választottam le. Tetszeni fog magának. Remélem, hogy hamarosan találkozhatunk Párizsban. Nekem a közeljövőben oda kell mennem, hogy jelen legyek egy kis színdarabom a bölcs ószeres próbáin. Egyébként azt gondolom, hogy maga is ott lesz a bemutató napján. Köszönöm a fordításban elküldött cikket, igazán meglep a tisztánlátása. Franciaországban több tanulmányban is benne voltam, egyik sem volt ennyire pontos. Cocteau bűbályos ember, jó tanácsadó barát, de főleg csak sima nyakkendőkötésben. Üdobró és Szara igen eredetiek, nagyon is, túlságosan is. Gól a modern mozgalomhoz szegődött, időnként jól szolgálja, bár olyan ruhákat ölt magára, amilyenek nem illenek rá. Ugyanakkor hiányzik belőle az elengedettség és az alázat. Szívből kívánom, hogy a száműzetése minél hamarabb véget érjen. Moszkvába készül hamarosan? Ha igen, megmondhatná, hogy bizonyos emberek, mint én is, igen csak csodálkozunk, hogy milyen gyatrán választották ki Franciaországban az élvonalbeli embereket, akik legnagyobb részt minden szívgazdagság nélküliek, ez van a legfontosabb. És politikai intelligenciájuk sincs, ez pedig súlyos. Viszontlátásra. Barátja Marcel Savis. Vers Illyésnek ajánlva. Illyés Gyulának jó reggelt, jó estét, jó örök utat. Fönt az ég kék vagy fekete, kinyílik vagy bezárul. Csupán a virágok fénye szelíd és nélkülözhetetlen. Köröttük puha és remegő illatruha. Ide fut a tenger. A sziklába kapaszkodik, majd visszahull. A lihegő szél húzza magával. Tépdessük le ma este a sósavok olajáról, tépdessük le az emlékezett szép napjait. Döglött halak, üres kagylóhéjak, algák, itt van fagyos szívük. Az is halott már, és már csak kisodort kavics. Kezünk, ajkunk, tekintetünk. Kezünk. Tessék. Már foszlik le róla a bőr, mint szennyes hólé. Ó! Éjszaka, égre szegezett éjszaka, ó! Éj! Ó! Hó!
0: Illyés Gyula, édesanyjának és nagyszüleinek. Chateau, 1924, április 13.
2: Kedves jó édesanyám és nagyszüleim! Hát legutóbb az történt velünk, hogy Feri elment vidékre dolgozni. Erről gondolom ő bővebben is írt már. Én pedig a putói lakást ott hagytam. Az is igen szép volt. Olcsó is, az elköltözésnek tehát csak az volt az oka, hogy annál még szebbet, olcsóbbat és kellemesebbet találtam. Chateau időtávolságra olyan messze van Párizstól, időtávolságban és nem tértávolságban, mintán Kőbánya Pesttől. Fél óra vonaton. A város, inkább falu, csupa villákból áll, és nagy burzsóák laknak bennük. Tehát gondolhatni igen elegáns, egészséges és tiszta. A villa, ahol a jelen levelet írom, egy virágzó barackfára nyíló ablak előtt, nem különbözik a többitől, magas kőkerítéssel körülvett kert közepén álló, kocka alakú kétemeletes épület. Csak épp nem burzsóák laknak benne. Legkevésbé sem, sőt, 8-an béreljük havonta 400 franér, és mindenben, kosztolásban, munkában, takarításban, közös munkamegosztásban élünk. Van köztünk 3 asszony, 2 közülük felesége, az egyik egy francia, a másik egy svájci kamarádnak, a harmadik egy lány, aki a Le Humanité-be dolgozik. Ezek főznek, takarítanak, és mérhetetlen variációban hol kakaót, az egyik asszony és a lány francia-svájciak, hol teljes teát, a másik asszony egy fiatal angol, csinálnak. Mindenki a maga nemzeti ételét, amit a társaság aztán internacionális üdvrivalgással kebelez be. Azután pedig veszekszik, hogy ma melyik férfinak kell türülgetni. A nő emancipáció ebben a türülgetésben testesült meg. A házasokat kivéve mindenkinek van külön szobája, és azon kívül van még közös helyiség is pár. Az előszoba, a konyha, egy kamra és egy olvasószoba. Közös ugyan még az ebédlő is, de oda senki sem mer bemenni, mert a svájci lány, az Angelique ott olyan vad ütemben zongorázik egy 50 évvel ezelőtt lehangolt Verklin, mint 6 futurista koncert. És közös a kert is, de oda szinte csak a magamfajta vidéki tapasztalatlan Jánosok mennek le, mert aki oda belép, annak az angol elvtársnő, akin át úgy megszerettem az angolokat, ahogy eddig lenéztem őket, jószívű, vidám, figyelmes, de mindazonáltal a lejövőknek kezükbe nyom egy ásót, és maga mellé invitálja dolgozni, ellátván különféle emberiséget megváltó szisztémák használati utasításaival. A konyha ellenben kitűnő, és ezek a svájciak annyit esznek, hogy én alig bírom szusszal. Illetve egyáltalában nem bírom, mert viszont az angol hölgy meg, ha keveset is egyszerre, de sokszor eszik. A franciák meg sokat isznak. Így aztán olyan táplálkozási förgetekbe kerültem, hogy ilyet terrezzenek mindig össze, amikor az udvarról fölkiáltják a nevemet, akármikor még anyikám rácengre sem minden vacsora után, fejéskor egy-egy bögre tejet vezényelt belénk a tuskóról. A levegő nagyszerű, és a háztól 15 méterre folyik a Szajna. Bár ne folyna, vagy folyna a föld alatt, mert reggelente olyan égtelen hajó tülkölésekre ébredek, hogy halálra rémülve azt hiszem, az utolsó ítélet harsonái zengenek. Tegnap olyan ijetten ugrottam ki az ágyból, mintha azon mód alsó nadrágban kellett volna menten az úr színe el és ijetnem. Szeretettel csókolok mindenkit. Hálás unokájuk, Gyuszi.
0: Ijes Gyula édesanyjának. Chateau, 1924, április 22.
2: Kedves jó édesanyám! A vizsgák ijesztően közelednek, ami néha kicsit megrémiszt. Annyira távol áll az érdeklődésemtől a tananyag, és az egészet olyan, velem annyira ellentétes szempontból kell felfogni, hogy lehetséges, hogy el fogok bukni. Ez persze közel sem olyan tragédia, mint egy középiskolai bukás. Időt nem veszt az ember, bölcsességet se. Ha be sem szedte, legfeljebb önérzetet. Aztán rám is fér egy kicsit. Az orosz sejeminget már hordom. Nagyon kérem édesanyámat, küldjön, ha maradt valami darab a szabásból, egy levélben az ing anyagának megfelelő pár hulladékot. A svájci lány szeretne szintén ilyen anyagból csináltatni, de nem viheti be az egész inget Párizsba. Természetes csak úgy küldjön, anyikám, ha otthon van. Nehogy tám még az üzletbe menjen el, hol vette. Szeretettel csókolom édesanyám kezeit. Gyuszi.
0: Ijes Gyula édesanyjának. Chateau, 1924, május eleje.
2: Kedves jó édesanyám! Egymás után kaptam meg két levelet. Legelőször anyikám első levelére válaszolok. Igen, érzem édesanyám szomorúságát. De igazán nem szabad lett volna gondatlanságnak vagy egyenesen mellőzésnek venni, ha a kijövetelére vonatkozólag azonnal nem válaszoltunk. Édesanyám aggodalma, Isten bizony, Ferinek kutya baja sincs. Nekem ugyan nem írt már vagy egy hete, de ez nem akadályozza meg, hogy ne a legjobban érezze magát. Eddig biztosan írt már, ugye? Nagyszerűen megvagyok, és anyikámnak semmi merényletet nem szabad terveznie holmi ágynemű küldést illetőleg. Hasonlóképpen a fehér neművel is. Nincs nekem most szükségem rájuk. Nézze, anyikám, nem is bírok el túl sok inget. Összezavarodom bennük. Sose tudom, mennyi van, hol van, és végül elvesznek, vagy kölcsönadom őket. Elég nekem mindenből annyi, amennyi most van. Még nem leszek ismét együtt édesanyámmal, vagy nem nősülök meg, ami megint csak azt jelenti, hogy édesanyámmal fogok élni. Szóval, még nem lesz mellettem valaki, ki ezekkel gondol, vétek ilyeneket a nyakamra terhelni. Engedje meg majd anyikám, hogy én kérjek, ha szükségem lesz rájuk. Feltétlen fogok kérni, mivel, hogy ugye édesanyám fölkínálta. A vizsgáimra vonatkozólag se aggódjon édesanyám. Ha tanulok és dolgozom, az régi frázis, nem a bizonyítványért van.

0: 3:30-kor várom az Odeon árkádjai alatt, ott olvasgatok majd. Üdvözlettel, Marcel Szovics.
1: Ilyes Gyula édesanyjának. Chateau. 1924. Június 3.
2: Kedves jó édesanyám, már 3 napja megkaptam levelét. De egyre halasztottam a választ, mert nem akartam szemrehányásaira meggondolatlanul felelni. Nem tudom elképzelni, mi az oka annak, hogy egyszerre, igazán részemről minden ok nélkül, ilyen keserűen forduljon ellenem édesanyám. Hogy csalódott bennem? Hogyan? Azért, mert nem olyan biztos, hogy vizsgázni fogok az idén? Az egyetem komédia? És aztán az az egész fölösleges támadás Déri ellen. Nézze, anyikám, engedje meg, hogy egy gondolatmenetben válaszoljak mindenre. Az egyetemre igenis komolyan járok. Sajnos nem dolgozhatom annyit, amennyit szeretnék, és ennek több oka van. Egyrészt másféle dolgaim is vannak. Tavaly június óta teljesen önállóan tartom fönn magam. Feri csak elvétve segített. Tanítanom kell, és írnom másfelé, hogy pénzt keressek, és hogy pályát biztosítsak magamnak. Másik oka, hogy néha képtelen vagyok rendesen tanulni. Az a kimondhatatlan lelki tétovázás, szinte kétségbeesés néha, mely sokszor napokig formálisan elveszi mindentől az életkedvemet, s melyről most édesanyámnak hiába beszélnék. Rendesen dolgoztam az egyetemen, és fogok még dolgozni. De igenis, az egyetem nem nagyon fontos nekem. Igyekszem megszerezni a tanári képesítést, de a célom a tanulás és nem a diploma. Nem nagyon akarok tanár lenni. Miért? Franciaországban sose taníthatok, idegen lévén. Magyarországban pedig azt hiszem nem kell mondani, mennyire nem érdemes tanárnak lenni. A Pesten végzett tanárok itt kint dolgoznak, mint munkások. Ha tehát én mégis járok az egyetemre, az azért van, hogy lehetőleg olyan műveltséget szerezzek magamnak, mely eredményes munkára képesít azon a pályán, amelyre kedvem és tehetségem van. Melyik az a pálya? Írni fogok. Illetve írok már. Cikkeket, kritikákat és verseket, és végeredményben, ha a fix és állandó állást fogok elfoglalni, újságíró leszek. Ezért van az, hogy már most, mielőtt biztosan kiérzett volna az általam kívánt tehetség, már is kezdtem lapokban írni. Én azt hittem, anyikám csak örülni fog ennek, és ezért küldtem haza 1-2 dolgot. Nézze, kedves anyikám, ha én tanár is leszek, ha meg is szerzem a diplomát, nem tudhatok ebben a mesterségben dolgozni, mert a tanításból még nem élnénk meg ketten. És mikorra kapnék állást? Csak egy esetleges változásban. Akkor pedig fogok kapni más újságírói állást is, mert sokkal jobb lesz. Én minden esetre tovább folytatom a tanulmányaimat. Meg fogom szerezni a tanári diplomát, de ez alatt az idő alatt is dolgoznom kell másfelé. Kell, hogy ha írni fogok később más dolgokat is, verseket, regényt, stb., már most valami közben szimpátiát szerezzek magamnak. Anyika most ki fog jönni. Meg fogja látni, milyen itt a helyzet. Milyen az enyém, Ferié, és beszélni fogunk ezekről a dolgokról. A második bántó rész. Mennyivel nagyobb örömmel jött volna édesanyám, ha az első ajánlkozására azonnal felelünk. Én erre nem válaszolok most. Nem is tudok válaszolni. Annyira igazságtalannak éreztem ezt a mondatot. Szégyeltem magamat a leveleimért, melyekben sokszor nagyon is megtartás nélkül írtam magamról édesanyámnak. Fecsegtem csak. Most látom. Többet ez nem fog megtörténni. Kérem, égesse el minden eddigi levelemet, édesanyám. Nagyon szégyellem, hogy azok hangja után ilyen választ kapok csak. Igen, megalázó volna még egyszer elolvasni egyet közülük. Én csak azt jegyezhetem meg, édesanyám kijövetelét én mindig is akartam, és akarom most is. Ha anyikám nem értette ezt meg, az valóban csak az én hibám. Tán nem írtam elégszer. De igaz az is, hogy én nem annyira édesanyám kijövetelét, mint csak a viszontlátását óhajtottam. Az embereket úgy utálom, hogy néha összefut a számban ettől a nyál. És minél közelebb vannak hozzám, annál jobban iszonytatnak maguktól el. Ez alól csak édesanyám a kivétel, akiről még a legutóbbi levél után is álhatatosan hiszem, hogy megért és önzetlenül szeret engem. Mennyire haszonleső, kicsinyes, tolvaj, és főleg ostoba és durván kicsinyes, csak nem mindenki. Feri házassága. Én ismerem

0: a mennyasszonyát. Jó indulatú, csöndes és naív lány. Csak attól félek, ő nem ismeri még egészen Ferit. Annak az asszonynak a lánya, aki az a magyar vendéglő. Francia, és egy szót sem beszél magyarul. Feri tette teljesen érthető. Az ő Irmuska iránt való szerelme, ha valaha valóban létezett, könnyen megtörhetett azon a hidegségen, mellyel viszonozták. Tisztelt Illés úrnak szólította őt Irmuska még a legutóbbi időkben is, attól eltekintve, hogy minden két hónapban írt neki egyszer. És végül, ha ő szereti Odettet, ez feljogosítja mindenre. Anyikámnál itt sem lehetne semmi szomorkodni valója. Ismerte Irmuskát? Épp úgy nem, mint nem ismeri Odettet. Milyen lett volna később Irmuska? És hogy szerette volna később édesanyámat és Ferit? Ezt róla épp úgy nem tudjuk, mint Odettről sem. Ő mégis magyar volt. Ez csak nyelvi nehézség, de egy házasságban még csak szerencse lehet a faji különbség. Anyika meg fogja ismerni Odettet, és a szerénysége, csöndessége, félénksége és jó akaratú tekintete miatt épp úgy szeretni fogja, mint Irmuskát, ha csak eleve már nem rossz indulattal és tán érthető ellenszemvel nem közeledik felé. Végeredményben még egyszer egy mondatban összefoglalva, amit anyikámnak akartam mondani. Igazságtalan és ok nélkül való volt édesanyám elkeseredése. Senkit a földön úgy nem szeretek én, mint anyikámat. És ha ezt a szeretetemet nem tudom bizonyítani olyan érvekkel, mely édesanyámat meggyőzni, az engem szomorít el. Anyika tehát kijön, és elintézünk majd mindent. De legalább addig ne gondoljon semmi elkeserítőt. Sok szeretettel csókolom édesanyámat, és maradok hálás fia. Gyuszi.
1: Illés Gyula édesanyjának. Chateau, 1924. június 3 után.
0: Kedves jó édesanyám! Lapját és levelét megkaptam. Én teljesen anyikámra hagyom az utazás időszakát. Anyika útját én úgy képzeltem el, hogy Párizsba fog megérkezni. Aztán kijön ide a Chateau-i villába lakni, itt én átadom az én szobámat, és magam egy másikba fogok matracon aludni. Ez így nem kerül semmibe. Itt töltünk annyi időt, amennyit édesanyám akar. Bejárunk Párizsba, hogy a várost is megismerje, és azután együtt lemegyünk Bordóba, ahol én valami munkát fogok nézni. Jó lesz így? Ez alatt az idő alatt aztán dönthetünk már majd élő beszéddel, hogyan rendezzük a továbbiakra az életet. Az utazás időpontját döntse el anyikám saját maga. A nyáron igen meleg szokott itt lenni, de nem melegebb, mint Pesten. Én minél előbb szeretném. Sok szeretettel csókolom kezeit. Gyuszi.
1: Illés Gyula édesanyjának. Chateau, 1924. július.
0: Kedves jó édesanyám és Feri. Ebből a hétből két napot dolgoztam. De mivel csak 19 frankot kerestem naponta, és a munka olyan piszkos volt, minden gondolkodás nélkül otthagytam. Ónelék ígértek a saját műhelyükben alkalmazást. Ez azonban csak 10-15 nap múlva lenne esedékes. Addig is más után fogok nézni. A könyvkötészet megindulása is csak napok kérdése, és akármilyen feltétellel elhelyezkedem valahova. Remélem, hogy már a hét végén megvalósíthatom azt, amit eddig érthetően, minden lelkiismeret furdalás ellen sem tudtam, hogy azt a tartozásomat, mit Feri volt szíves rendelkezésemre bocsátani, törleszteni kezdjem. Igen bánt, hogy az ekkor tett ígéretemnek nem tudok úgy eleget tenni, mint gondoltam és szerettem volna. De mivel az egész napi munkakeresés az egyre tartó esőben úgy agyonáztatja az embert, hogy este alig várja már a hazatérést, tanítványok után sem néztem, és így egyelőre semmi jövedelmem még nincs. Igen szeretném, hogy anyikám hazatérte előtt még egyszer eljöjjön ide. Abban az esetben itt a közelben bérelnénk ki egy szobát. 120-150 franért lehet itt kapni egy hónapra. Ha addig a svájciak közül valaki vissza nem megy. Esetleg az én szobámban is aludhatunk ketten. Ehhez természetesen valami kis idő és pénz kell. Előre még semmit nem tudok mondani az időpontra vonatkozólag. Mihelyt azonban munkát kapok, azonnal fogok írni. És akkor azonnal meghatározhatjuk részletesebben ezt a tervet. Írjanak erről is bővebben. Itt állandóan esik, és ez az oka az ember hangulatának is. Egyre arra gondolok, hogy ott biztosan még jó idők járnak. Édesanyám hogy érzi magát? Írjon azonnal. Meggyógyult már? A múlt szombaton egy szakszervezeti ünnepélyen forradalmi verseket olvastam fel, és később kiderült, hogy a hallgatóságban egy magyar detektív volt. Ennek semmi jelentősége sincs, de el szeretném még a tájékukat is kerülni. Különben valószínű ez volt az utolsó ilyen szereplésem. Sem időm, de főleg már kedvem sincs hasonló ügyek folytatására. Várom tehát levelüket és esetleges leveleimet, és édesanyám kezeit sokszor csókolom. Feri, ölelem. Szeretettel, Gyuszi.

0: Az előzőekben I.J.S. Gyula válogatott levelezés 1913-1933 című gyűjteményének 6. részét hallották. Közreműködött I.J.S. Gyula szerepében Rákos Olivér, női hang Tankó Erika, férfi hang Gelányi Bence. A felvételt készítette Jantyik Levente, zenei szerkesztő Horváth János. Munkatársak Kis Edit, Szuper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Rádió Színház.
1: A következőkben Illyés Gyula levelezésének első 20 évéből, az 1913-tól 1933-ig terjedő időszakból válogatunk. Összeállításunk 7. részét hallgathatják meg.

0: I. és Gyula édesanyjának és bátyjának. Chateau, 1924. augusztus 31.
1: Kedves jó édesanyám és Feri! Még tegnap előtt megkaptam édesanyám levelét, de csak ma válaszolhatok, mert időközben kaptam munkát, és az estjeimet is Párizsba kellett töltenem. Péntek délben kezdtem el dolgozni az opera mellett. Egy igen elegáns és nagy burzsóákat kiszolgáló könyvkötödében, hova a kommunista párt útján jutottam be. Egy francia elvtárs dolgozik még ott. A hely, mint mondom, igen jó. Azonban a munka még nem megy úgy, ahogy egy perfekt könyvkötő kezében. Ennek vettek fel, mennie kellene. Így hát még egy hetet tölthetek abban az izgalomban, hogy a főnök észre találja venni az én dilettantizmusomat és kitesz. Remélem erre azért csak nem kerül sor. Az elvtárs eddig mindenben segítségemre volt. Tudni illik, egész függetlenül kell a kötés egyik részletét végeznem, és ennek olyan szakfogásai vannak gyorsaság szempontjából, ami csak hosszú idei gyakorlattal tudhatna az ember elsajátítani. Mondom, az elvtárs segít. Kedves, de kicsit távol dolgozik tőlem, és minden pillanatban nem jöhet hozzám. A fizetést még nem tudom. Mindig péntekig bezárólag számolják el a bért. Én szombat este kértem 20 fran előleget, azonban ezt is a munkavezető a saját pénzéből tudta csak adni, mert nekem még nem határozta a főnök meg az óradíjamat. Valószínűleg, ha ott maradhatok, megkapom a 3 frankot óránként, vagy néhány szóval kevesebbet. A hely igen jó. Az embernek itt módjában van megtanulni jól az egész szakmát, és nekem tervem is, hogy hosszabb ideig maradok ott. Más részről is igen sok pénz kell. Most látom, hogy állok ruha, cipő és téli kabát dolgában. Erre rettenetes összegek kellenek, és viszont már elodázhatatlanul kellenek. Így lehetséges lesz, hogy novemberben a Sorbonra sem fogok beiratkozni, hanem átdolgozom egy évet, hogy rendbe jöjjek. Azt hiszem, ezt tetszéssel fog fogadtatni. Mert azt igazán nem tudom megcsinálni, hogy egyszerre dolgozzam, tanuljak, rendesen éljek, ruházkodjam, stb. A többiről nem is beszélve. Minden persze a munkától, illetve a helytől függ, és hiába való előre beszélni. Meg fogjuk látni. Jövő szombaton tehát már valami pénzt fogok kapni, amiből az első dolgom lesz Ferkinél levő adósságom törlesztése. Ez itteni hátralevő lakbérfizetés és egy pár cipő. Na, talán ez már sok is lesz. Csak megcsináltatni fogom a cipőm. Még mindig lóg az oldala, a ház destrukció örömeitől. Szerencsére a seb láthatatlan, és nem megy be rajta a víz. Anyika ne keseregjen elveszett gyermeke miatt. Meglátná, meg sem ismerné, olyan büszkén jár. Tegnap beiratkozott a szakszervezetbe. Csütörtökön pedig egy gyűlésen föl fog szólalni. Ez nem érinti a fogadalmat, ez nem politika, és aztán tisztán franciák közt történik. Egy bibi van csak. Butakorán kell fölkelni, hogy az ember időben beérjen innen, és órám nincs. Tehát azt is kell okvetlen vennem. Egy ezüst omega órát fogok venni. Kalapot is fogok venni, ha már órám lesz, és 6 tucat gallérgombot. Mert most is hiányzik egy, és hátul a gallérom mindig fölcsúszik. Mindkettőjüket sokszor csókolja szeretettel. Gyuszi.
0: I. és Gyula édesanyjának. Chateau, 1924. november 28.
1: Kedves jó édesanyám! Eddig a lapomat már bizonyára megkapta. Azóta egyre halasztottam az írást, mivel tudatni szerettem volna az új címemet. Eddig azonban még nem találtam megfelelő szobát. Anyika írta, hogy a pesti lakásba bevezetteti a villanyt. Ez azóta megtörtént? A fűtés tekintetében hogy van? Bemelegszik gyorsan a szoba, amikor este hazamegy. Itt meglehetős hidegek vannak. Néha esik, de leginkább éjjelente fagy. Elképzelheti anyikám, milyen jó idő van a villában. Kaptam még egy takarót, és így egész rendesen aludhatom. Még a nagy kabátot sem kell az ágyra terítenem, amit eredetileg terveztem. A verseim az Amerikai Új Előre című lapban jöttek le. A fizetésen valóban vettem egy nyakvédőt, ami most a reggeli vonatutazások alkalmával igen jó szolgálatot tesz. Más még semmit sem vettem. Cipőre lesz nem sokára szükség, mert még mindig a nyári félcipőt hordom. Tehát, amint az új lakás meg lesz, ismét írni fogok. Addig is sok szeretettel csókolja a kezeit, hálás fia. Gyuszi.
0: Éhes Gyula édesanyjának. Párizs, 1924. december 7.
1: Kedves jó édesanyám! Egymás után kaptam két lapot, de még egyiket sem az én levelem válaszaként. Holnap lesz egy hete, hogy Párizsban lakunk Fernanddal. A Notre Dame mögötti szigeten egy szállodában vagyunk, meglehetősen elszállásolva. A szobánk a negyedik emeleten van egy utcai ablakkal. Eredetileg 200 frank volt egy hónapra. De mi kértünk még egy ágyat, ami havi 25 frank többletet jelent. Azon túl egy kályhát is adott a szállodásné, aki egy igen kedves asszonyság, és így fűthetünk is, ha veszünk szenet. Természetes azonnal vettünk is, ami szinte lesz, vagy havi 25 frank. A takarítónő este hazajövetelünkig nagyszerű tüzet rak, ami fejenként megint fog vagy 10 frank jelenteni. Összességében tehát lehet személyenként 130-140 frankot számítani, ami így nem is igen sok a mostani lakásárakhoz képest. Baj csak az, hogy a szoba kicsi. De azért nem túlságosan kicsi, körülbelül akkora, mint Fernand Chateau-i szobája. Van benne két sezlon, ami ágynak szolgál, szekrény, mosdó, két szék, egy fotőj, egy asztal, egy éjjeli szekrény. De viszont jó meleg. Sőt, néha olyan túlságosan meleg, nem tréfálok, hogy kinyitjuk az ablakot. Különben is állandóan ingben és papucsban vagyunk odahaza. Este most már otthon fogunk ezután vacsorázni, ami lényeges megtakarítást fog eredményezni. Mert eddig nem igen tudtam takarékoskodni. Mikor evésre csak kiadtam naponta legalább 10 frankot, de néha még többet vasárnap, nem igen tudtam akkora összegeket gyűjteni, mint számítottam. Tegnap vettem egy pár igen finom cipőt 92 franért. Az ára is mutatja, hogy igen jó. Direkt egy hivatalos szakértővel mentem vásárolni egy munkás szövetkezetbe. Ugyanott vettem két jó meleg zöld pamut harisnyát, páronként 12 franért. Az én téli kabátom épp úgy elmaradt egyelőre, mint Déri Tibor elvtársamé. Melegen üdvözlik mind a ketten anyikát, állandóan érdeklődnek. A téli kabátokat közös elhatározással majd a nyáron fogjuk megvenni, akkor olcsóbb lesz. Talán olvasott az újságokban anyikám az itt lefolyt históriákról, és ezzel kapcsolatban az idegenek ellen tett intézkedésekről. Az idegeneket vádolják a kommunista propagandával. Sokat elfogtak és kiutasítottak. Mindezt azért írom magam meg, nehogy máshonnét tudvám meg, anyika holmi aggoskodásba essen ismét. Nekem most sincs épp úgy semmi bajom, mint ahogy sose volt, és sohasem is lesz. Szeretettel csókolom. Gyuszi.
0: Déri Tibor, Éhes Gyulának. 1925 eleje.
2: Kedves Illés úr, hűséges barát, tanítvány, csillag és minden. 30 oldal bár fiatal, de azért fogad kérlek örömmel baráti csókjaim pihés és röbdöső képleteit. Rövidebb keretekben is. Múzsám acélkeze. Torkon ragada, s szabadulni tőle nem tudok már, csak költői lihegésekre nyílnak ím mézből font ajkaim, s legfeljebb még nagy és véres zabálásokra, melyek lelkem kereteit hivatva nemesíteni és ápolni, mellékelt papíruszok azon oázist ábrázolják, melyen ellegelhetsz, hűséges barát és páfrányevő, 25-30 percig. S utána így kerekre hízlalt ábrázattal sírsz, és vigadsz majd a Budé utcában, hol sorsodat ápolod. Könnyeidből majd juttass el nekem egy kanálnyit, s mosolyodból egy szivárványt, hogy újult erővel faraghassam dalaimat az elvtársak nemesítésére. Hatán azonban nem terenebb célra, bár hasznosabbra, a tudotra, az egyetlen érdemesre használnád de bársony sima és hajlékony íveket, akkor se vesd meg. S vigadozás közben gondolj egy csipetnyit hívedre, a tehén arcú Déri Tiborra. 10 fran, Félix Potentea, utóirat. Az apja istenit nagyságos úr. A kölcsönkönyvtár reklamálja már nálam a vissza nem vitt könyveket.
0: Éhes Gyula édesanyjának. Párizs, 1925. február 2.
1: Kedves jó anyikám! Ezelőtt 5 nappal küldtem el egy levelet, megelőzőleg egy lapot. Vártam közben anyika válaszát. Semmi eddig. Én természetesen nagyon jól élek. az utóbbi időkben is, habár semmi rendkívüli nem igen történik. A műhelyben már úgy vagyok, mintha ott születtem volna. Azon túl, bemerem vallani, volt egy pár este, illetve éjjel, amikor le sem feküdtem. Mulattunk. Anyikám el tudja képzelni, hogy mulathatok én, akinek már egy pohár bortól is a saját ölébe esik a feje. Ezekre a mulatozásokra legtöbbször holmi irodalmi szereplések adtak ürügyet. Összesen két olyan éjjel volt, amikor hajnalban feküdtem le. Ez tehát nem igen veszélyes. Most szombat este is. Egy helyen igen zajos sikerrel szavaltam előbb Adi, majd a sok bömbölésen felbátorodva saját szerzeményi költeményeimet. Erre valóban már lehűlt a taps. Azután tánc volt. Én egy Tamás Aladár nevű, igen szimpatikus maista költővel voltam. Előtte ittunk. De mikor már csárdást muzsikáltak, mi is táncolni kezdtünk. Természetes, hogy együtt. Nagyszerűen mulattunk, és Isten bizony, én szintiszta józan voltam. De az nem akadályozott meg abban, hogy ne maradjak ott reggel hétig. Fernán akkor már majd meghalt a rémülettől. Illetve egészen meghalt volna, mondta, ha az aggódásban úgy éjfél tájt el nem alszik, és így nem tudja meg, hogy én még hajnalban sem voltam otthon. Másik nagy újság a ruha csináltatás. Szóval lett rendelve ruha. Lajos ismer egy kitűnő szabót, aki neki már dolgozott. Nála rendeltünk nekem egy öltözetet, az elképzelhető legfinomabb szövetből. Körülbelül 4 hét múlva lesz kész. 440 frankba kerül. Én fizettem érte már 100 frankot, 105 Lajos adta kölcsön, és ő fog a fizetésben is egyre segíteni. Illetve ő egyszerre kifizeti helyettem, és én neki majd részletekben adom vissza. Ez igen kedves tőle, és én igen hálás is vagyok. Így nem csak lehetőség arra, hogy nagyobb összegű dolgokat is beszerezhessek. A ruhaszíne kékes, de nem az a közönséges kék, hanem valami halvány világos beleszövéssel. Az anyaga lehető legjobb. A szabó is nagyon jó munkás, magyar, és valamikor én tanítottam franciára. Így tehát el lehet tőle várni, hogy számomra remeket alkosson. Körülbelül 3-4 hét múlva lesz kész a ruha, akkor majd bővebben írok róla. Itt is nemrég még igen hidegek voltak, de pár napja egész enyhére vált, tehát így Pesten is nem sokára jó időnek kell majd lennie. Írjon édesanyám azonnal egy lapot. Sokszor csókolva kezeit, maradok szerető, hálás fia. Gyuszi.
0: I. és Gyula, Szegi Pálnak. Párizs, 1925. február 13.
1: Kedves Palikám, tegnap kaptam meg a leveledet. A bécsi állapotok ez szerint majdnem olyan szomorúak, mint ahogy hittük, ha te tán egy kicsit szigorúan ítéled is. Én mindig azt gondoltam, hogy az összes bécsi magyarok párt és vélemény nézetkülönbség nélkül valami szociál szintézisre való törekvésben szenvednek. Ezt úgy értem, hogy minden jelenséget legelsősorban, mint az univerzum egy megnyilatkozását szeretnék megmagyarázni. Ez aztán örvendetes eredményekre vezethet. A lehető legostobább dolgok egyike művészi alkotást, mint társadalmi tényt venni és ebben keresni az értékeit. A versedet köszönöm. Nagyon jó ötlet ez, így elküldeni kéziratot. Az ember még közelebbről láthatja, mint kinyomtatva. Örülni fogok, ha ez minden leveledben megismétlődne. A vers maga tetszik. Egész franciás finomságú, amit még kiél ez a legszebb sor franciás mondatszerkezete is. És ez az árnyék, mely szívedre esett, remegni kezd. Csak a végén van egy egész szigorú, szép, szinte latin keménységű lendület, mely az egész verset magával rántja. Hát erdő vagyok én, stb. Ezután jön közvetlenül a vers 4. szép sora. Hol vannak a könnyű tengerzöld szelek? Csupán magyarországi szempontból üt a szók szó. Azt hiszem, a törvényes nyelvtan is szavakat rendel, bár ez igen másodrangú dolog. Az alliteráció is igen szép. Szeretettel ölellek. Gyuszi.
0: I. és Gyula édesanyjának. Párizs, 1925. február 24. Kedd.
1: Kedves jó édesanyám! A sokat várt ruhát végre meghozták ezek a kedves körülmények. Itt lóg a szobában. Rettentő módon bepakkolva por, moly, nap és tolvajok ellen. A mellékelt darabból megállapíthatja anyikám, hogy a szövet valóban a lehető legjobb. A szabás nagyszerűen sikerült. Olyan elegáns vagyok benne, mint egy mozi herceg. Vigyázok is rá. Eddig még csak a próbánál volt rajtam, és el is határoztam, hogy csak is ünnepélyes alkalmakra veszem magamra. Házasság, temető, potyabankett. Az a ruha, melyet még a nyáron együtt vettünk, most jó állapotban van. Azt hordom vasárnap, mert nagy kabát alatt a rossz nadrágokat és kabátot is elviselhetem. De tavaszkor már azért a rendesebben kell járnom. Most úgy gondoltam, hogy egy téli kabátot csináltatok, amint a ruhát teljesen kifizettem. Lajosnak még tartozom 110 frannal, és elsején házbér is lesz. Tudniillik, egy felöltőt itt egész olcsón lehet kapni. 100 frann, és ha az ember már nagy kabáttal kezd, hát legyen az igazi téli kabát. Anyika is így gondolja? Dolgom valóban elég sok van. Egyrészt rendesen 50 órát dolgozom. Az embert ide-oda ráncigálják a baráti és kollegiális kötelességek, pedig most határoztam már el, hogy kezdek olaszul tanulni. Sok szeretettel csókolja hálás fia. Gyuszi.
0: I. és Gyula édesanyjának. Párizs. 1925. március 8. Vasárnap.
1: Kedves anyikám! Ma kaptam meg azt a levelét, melyben Ferkének is volt egy melléklet. Ezt még a mai napon elküldöm neki Bordóba, mivel csak a jövő hét közepetáján fog ő idejönni. A kisfia beteges, az halasztja az utazást. Hát bizony valóban az én fizetésem nem olyan nagyszerű, mint anyikám gondolta, de azért semmi aggodalom. Nagyszerűen megélek belőle. És még bizonyítva van, még burzsúi kiadásokra is telik. Örülök, hogy anyikámnak tetszik a ruhám. Nekem még nem sok véleményem van róla, mert még egyetlen egyszer sem volt rajtam, a próbát leszámítva. Jól be van csomagolva, és lóg a fogason. Csak a lelkem mélyén érzem, hogy létezik. Most már nyugodtan megnősülhetek és meghalhatok. Amúgy persze egyre csak a szokott élet. Dolgozom. Este nagy elhatározásokkal ülök le olvasni és írni, de ezekből nem sok valósul meg. Most fejeztem be egy rettenetes hosszú, 35 oldalas versemet, amit még Bordóban írtam. Holnap fogom elküldeni Bartának. Tán akad valami naív kiadó, aki elvállalja. Tihanyi a festő rajzolt hozzá egy igen szép kávédaráló címlapul, ami szerinte a legszebb része az egész műnek. Anyika többször kérdezte egészségügyi állapotomat. A munka már nagyszerűen megy. Soha semmi fáradtságot vagy fájdalmat nem érzek. Legfeljebb reggelente egy kis álmosságot. Sok szeretettel csókolom kezeit. Szerető fia. Gyuszi.
0: I. és Gyula. Tihanyi Lajosnak. Párizs. 1925. július 23.
1: Kedves Tihanyim! Már három ízben is kerestem. Egy-két dologról szerettem volna magával beszélni, amit most a hasztalan látogatások után levélben próbálok elmondani. Annál is inkább, mert szóbelileg úgysem volna kellő tehetségem hozzá. Ez már a második hete, hogy nem dolgozom műhelyben, és mivel az elképzelhetetlenül butító könyvkötő mesterségtől amúgy is meg szeretnék szabadulni, elhatároztam, hogy olyan kenyérkereset után nézek, mely megengedné, hogy valahogyan a saját dolgaimmal is foglalkozhassam. Ebben az ügyben fordulok némi segítségért és tanácsért magához, aki nagyjából ismer engem, és akivel szemben én is teljes bizalommal viseltetem. Eddig is van már valami összeköttetésem lapokkal, amikbe való kollaborálás esetleges jövedelemmel jár. De ez jelenleg még igen hipotetikus, és a megélhetéshez semmiképp sem elegendő. Azt kérném hát magától, ha tudna bármilyen összeköttetést, melyen át francia nyelvtanítási, fordítási, tolmácsi vagy bármilyen hasonló pénzkereseti lehetőséghez lehetne jutni, legyen jó eljárni érdekemben. Ez főleg most a kezdetben fontos, mert később remélem, hogy kritikákkal, novellákkal és versekkel meg tudom majd azt a kevés összeget keresni, mely fönntartásomhoz szükséges. Bár feltétlen számítok arra, hogy a periszkóp révén havonta sikerül majd valami pénzre szert tennem, kérném azért, hogy más irányban is tegyem meg mindent érdekemben, hogy valamiképp kikecmeregjek az állandó anyagi gondokból, és olyan területen dolgozhassam, melyhez kedvet és tehetséget érzek. Ön tudja nagyjából az én gondolataimat és természetemet, és ezért azt hiszem, a dolog becsületességéről nem kell bővebben beszélnem. Köszönöm előre is jó indulatát, és szeretettel ölelem. I. és Gyula.

0: Az előzőekben I.J.S. Gyula válogatott levelezés 1913-1933 című gyűjteményének 7. részét hallották. Közreműködött I.J.S. Gyula szerepében Rákos Olivér, női hang Tankó Erika, férfi hang Gelányi Bence. A felvételt készítette Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatársak Kis Edit, Szuper Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Huszonkét óra van, jó estét kívánunk! A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina, a műsorvezető Petsz Gábor Olivér. Főbb híreink először röviden. Hankó Balest letartóztatták, Varga Bajusz Veronika letartóztatását pedig már elrendelte a bíróság.
5: A kerületek helyett a főváros működtetheti és szedheti be a parkolás után járó díjat, a bevételt csak útfelújításra fordíthatják.
4: Magyar diplomatákat utasítanak ki Oroszországból.
5: Holnap is napos száraz idő lesz 26 fokos csúcs hőmérséklettel.
4: Letartóztatták Hankó Balást.
5: A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát.
4: Elrendelte Varga Bajusz Veronika letartóztatását is a bíróság.
5: Az Orbán kormány kulturális és innovációs minisztériumának felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért felelős államtitkárát a Hankó Balázs féle NKA ügyben hűtlenkezeléssel gyanúsítja a Bács-Kiskun megyei ügyészség. A letartóztatások a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása. A döntés ellen fellebbezett Varga Bajusz Veronika jogi képviselője, amit a kecskeméti törvényszék bírál el.
4: A Fidesz minden választási kampányban a törvényeknek megfelelően járt el, mondta a Kossuth Rádióban Orbán Balázs EP képviselő, a párt korábbi kampányfőnöke. A kormány 5 évre visszamenőleg átvilágítja a Nemzeti Kulturális Alap működését. Fóris Mátyás összeállítása.
6: Már zajlik a 2026-os kampányfinanszírozás ellenőrzése, a vizsgálat pedig az NKA ügyben érintett támogatásokra is kiterjed. Ezt közölte az állami számvevőszék, miután Magyar Péter tétlenséggel vádolta meg a szervezetet, hogy a Fidesz használta a hivatalos kampányfinanszírozáson túl állami pénzt választási célokra, arról Orbán Balázst, a Fidesz volt kampányfőnökét a Kossuth Rádió felkelő című műsorában kérdeztük.
7: A vádak teljesen megalapozatlanok. A Fidesz KDNP 36 éve van a magyar politikában. Mindig, minden választási kampányban, ezek száma már több tucat fölött van, mindig a törvényeknek megfelelően járt el. Ez most is, ebben a helyzetben is így van.
6: A Hankó Balázs elleni eljárást Orbán Balázs politikai boszorkány üldözésnek nevezte. A Telexnek adott interjújában Deutsch Tamás azt mondta, őszintén hisz Hankó Balázs ártatlanságában. A Fidesz EP lista vezetője korábban levélben fordult az Európai Parlament képviselőihez az ügyben, amelyet koncepciós eljárásnak nevezett. A kormány eközben 5 évre visszamenőleg vizsgálja a Nemzeti Kulturális Alap működését. beszélt Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter reggel a Felkelőben. Azt mondta, a most vizsgált több mint 17 milliárd forint csak egy része az átvilágításnak.
8: Az NKA működését is 5 évre visszamenőleg nézzük. Ennek egy szelete, egy pici szelete egyébként az ebben az évben elosztogatott 17,3 milliárd forint. Ennek is vannak már elég jól kézzelfogható jelei, hogy sajnos tendenciózus volt a különböző ágazatokban a döntés olykor.
6: Tar Zoltán hozzátette, minden gyanús eset után megteszik a szükséges jogi lépéseket.
4: Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál, közölte a honvédelmi miniszter.
5: Ruszin Szendi Romulus egy videóban azt mondta, 2,5 milliárd forint megtakarítást értek el azzal, hogy a vizsgálatok után leállították a szükségletelen munkálatot. A tárca vezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy Mészáros Lőrinc cége végezze a teljes beruházást, ezért tette hozzá, az eredeti szerződést több részre osztják, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak.
4: Feljelentést tett a gazdasági tárca a Beloyannis hajó, illetve a Fonyódi sportszálló felújítása ügyében.
5: A minisztérium közölte, a két vitatott eredményű beruházásra 2 milliárd forintot fizettek ki. A balatoni hajózás fontos műemlékeként számon tartott hajó esetében a felújítást végző alapítvány nem számolt el megfelelően a támogatással és a felújítással sem végeztek. A Fonyódi sporthotel energetikai korszerűsítését pedig 7 évvel ezelőtt be kellett volna fejezni, a jelenlegi készültsége azonban mindössze 25%-os áll a tárca közleményében.
4: Felmentették a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságának két vezetőjét, értesült a 24.hu.
5: A NAV megerősítette, hogy Domokos Ferenc dandártábornok, főigazgató és helyettese Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízatását vonták vissza. A hivatal közlése szerint a jogszabály alapján a vezetői megbízás indoklás nélkül is visszavonható. Sajtóhírek szerint a döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magárendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj körüli belső vizsgálatok állhatnak.
4: 120 milliárd forint egyszeri támogatást nyújt a kormány a fővárosnak, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedésért felelős miniszter. Költségvetési felügyelőt rendel ki a kormány a fővároshoz, és a támogatásért cserébe azt várja, hogy Budapest jövőre 20 milliárd forintot takarítson meg. Kovács Anna összeállítása.
9: Több mint 6 éve nem ült össze a fővárosi közfejlesztések tanácsa. Magyar Péter miniszterelnök most összehívta a budapesti érdekegyeztető fórumot, amelyen ő is részt vett. A megbeszélésen jelen volt a közlekedési, pénzügyi és a területi és vidékfejlesztési miniszter is. Az egyeztetés után Vitézy Dávid és Karácsony Gergely bejelentették, hogy a kormány egyszeri 120 milliárdos támogatást nyújt a fővárosnak, így Budapest le tudja zárni a 2026-os évet.
10: A főváros által az elmúlt évek kapcsán indított peres követeléseknek a túlnyomó többségét tulajdonképpen most egy ilyen jogi értelemben nem peren kívüli megállapodással, de bizonyos értelemben mégiscsak összevethető módon a peres követeléseink túlnyomó többségét ezzel az egyszeri támogatással Magyarország kormánya visszaadja.
9: A főpolgármester beszélt még arról, hogy a parkolási bevételek ezután a fővároshoz folynak be. De azt nem lehet csak útfelújításra költeni. Egy úgynevezett útalap jön létre. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid megállapodtak abban is, hogy egy közös vállalkozásként létrehozzák a regionális BKK-t, vagyis egyben kezelik a közlekedési miniszterrel az agglomeráció és a főváros közlekedésének megszervezését.
10: Az valóban úgy van, hogy garanciákat szerettünk volna arra látni, hogy a helyzet nem termeli újra önmagát, és a főváros pénzügyi egyensúlya fenntartható marad. Ennek érdekében az FKT arról döntött, hogy a jövő évben egy 20 milliárd forintos megtakarítást kell a fővárosnak megvalósítania, illetve a pénzügyminiszter költségvetési felügyelőt fog kirendelni a fővároshoz, akinek az a dolga, hogy folyamatosan nyomon kövesse a főváros gazdálkodását. Ez nem jelenti azt, hogy a szuverén, autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbulnának.
9: Vitézy Dávid hozzátette, hogy az állam a fővárossal együttműködve fejleszti az úthálózatot, a fürdőket, de mindenről a fővárosi közgyűlés véleményét is ki fogják kérni. A BKK feladatainak agglomerációra történő kibővítéséről a közlekedési miniszter azt mondta, hogy felesbe fogják ezt finanszírozni a főváros. Évente összesen 340 milliárdot költenek erre.
4: A Krónikának nyilatkozó kerületi polgármesterek nem értenek egyet a parkolást érintő döntéssel.
5: A ferencvárosi Baranyi Krisztina azt mondta, a kerületektől nem csak a parkolási rendszert, hanem az abból származó bevételeket is elveszik. Erről a kerületi vezetők nem tudtak. Piko András József városi polgármester úgy reagált, hogy a kieső pénz fontos szolgáltatásokat lehetetlenít el. Ezért a korábban a fővárosi vezetéstől ingyen átvállalt feladatokat ezután kiszámlázzák. A zuglói polgármester sem elégedett a döntéssel. Rózsa András szerint Karácsony Gergely a kerületi lakosoknak káros döntést hozott. Niedermüller Péter Erzsébet városi polgármester pedig azt hangsúlyozta, hogy a helyi vezetőkkel senki sem egyeztetett.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. A lépéssel arra válaszoltak, hogy a magyar kormány nemrég 10 orosz diplomatával tette ugyanezt. Azt egyelőre nem tudni, hány embert érint az intézkedés. Részletek Kovács Mártontól.
11: Az orosz külügyminisztérium nem kívánatos személynek nyilvánította a moszkvai magyar nagykövetség, valamint a szentpétervári és a kazanyi főkonzulátusok érintett munkatársait, akiknek 2 héten belül kell elhagyniuk Oroszországot. Az intézkedésről Gergics Gábort, Magyarország ügyvivőjét is tájékoztatták, azt azonban egyelőre nem közölték, hogy hány embert érint a lépés. Az intézkedést azzal indokolták, hogy Orbán Anita külügyminiszter szeptember 8-án közölte, Budapest 10 orosz diplomatát utasít ki az országból, mert olyan tevékenységet folytattak, amely státuszukkal összeegyeztethetetlen, és a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz The Moscow Times azt írta, ezt a megfogalmazást leggyakrabban akkor használják, ha a tevékenység kémkedésre utal. Jevgenyi Sztanyiszlalov Oroszország budapesti nagykövete alaptalannak és nyíltan barátságtalannak nevezte a korábbi kiutasítást, és már szeptemberben válaszlépést ígért. A magyar külügyminisztérium közleményben reagált a magyar diplomaták kiutasítására. Azt írták, a kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékel. Hozzáteszik, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Közölték, hogy továbbra is biztosított az oroszországi missziók működése, Magyarország diplomáciai jelenléte pedig fennmarad Oroszországban.
4: Izrael leállította a Fly Dubai járatait a tegnapi merénylet kísérlet miatti vizsgálat végéig.
5: Egyelőre 6 napra rendelték el a tiltást, az utasokat izraeli légitársaságok szállítják haza. Tegnap a Dubajból Tel Avivba tartó járaton az ománi másodpilóta megkéselte pilótatását, majd a feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A merényletet a kapitány és a pilóta fülkébe behatoló utasok akadályozták meg. Az izraeli közlekedési miniszter szerint a légitársaság megsértette a 2 ország közötti légiközlekedési megállapodást, amely szerint a zsidó államban csak olyan ország pilótája szállhat le, amellyel Izrael diplomáciai kapcsolatban áll. 22 óra múlt 11 perccel.
4: Területlezárást rendelt el a rendőrség a budapesti Kossuth téren csütörtök éjféltől, legkésőbb december 31-ig.
5: A zárás a parlament körüli területet, valamint a Dunaparti, a Balassi Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékét érinti. Ezeken a területeken tüntetések és nyilvános rendezvények megtartása is tilos. A rendőrség az országház biztonságával, az országgyűlési képviselők és a védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosításával indokolta a területzárást.
4: Emlőrák szűrés és megelőző tanácsadás indul a legszegényebb településeken élő nőknek októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában.
5: Magyarországon évente mintegy 8000 új esetet regisztrálnak. Ha a korai stádiumban ismerik fel és kezelik, akkor jó esély van a túlélésre. A kisfalvakban élőknek segíthet a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Vajdapapír közös mobil szűrése, mondta Szabadhegyi Péter elnök.
12: A kivizsgálásokra irányított betegek nagy része nem jut el a távoli városokban működő rendelőkbe. Gyógyulás helyett beletörődnek a helyzetükbe, elfogadják, hogy nekik az egészségből is kevesebb jutott. És ha az emberek nem jutnak el a távoli rendelésekre, akkor a rendelést az orvost, az ápolót kell odavinni, ahol ők élnek.
4: Mától ismét a megye elnevezés használatos a vármegye helyett, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat.
5: Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezett a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A vármegye bérlet neve is megye bérletre változik, de a már megvásárolt jegyek az érvényességű idők végéig használhatók.
4: Megkezdődött a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál.
5: A szervezők csak nem 200 programmal várják az érdeklődőket a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban október 4-éig. A hangos és e-könyvek mellett képregényeket és gyermekkönyveket is bemutatnak. A magyar alkotók mellett pedig a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Az osztrák, a svájci és a német írók, közölte Gál Kinga főszervező.
4: Michelin csillagos étterem is csatlakozott a jubileumi 30. országos étterem héthez, hívta fel a figyelmet a rendezvénysorozat főszervezője.
5: Kis Zoltán közölte, idén 251 vendéglátóegység menüsorai közül választhatnak az érdeklődők. A kínálatban a magyar ízek mellett libanoni, grúz és marokkói konyha is szerepel. A különböző kategóriájú csomagok a tavalyi áron érhetők el, és a szervizdíjat is tartalmazzák. Hozzátette, a mától október közepéig tartó országos étterem héten csak online, előzetes foglalás után lehet részt venni. A férőhelyek száma limitált. Bővebb információ a www.étterem7.hu oldalon érhető el.
3: Időjárás.
5: Országszerte derült az ég, holnap is marad a napos száraz idő, a nyugati tájakon megélénkül a szél. Hajnalban 4-10, délután 20-26 fok valószínű. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, reggelente többfelé fagypont körül alakul a hőmérséklet. Budapesten 21 órakor 15 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1030 hektopaszkál gyengén emelkedik.
4: A késő esti krónika véget ért, viszont hallásra jó éjszakát kívánunk.
3: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
13: Gyorsabb játékot vár a válogatottól Marco Rossi. A Veszprém nyerte a férfi kézilabda klubvilágbajnokságot, és Pink Október kampánnyal hívja fel a figyelmet a Merrák elleni küzdelemre a győr női kézilabda csapata. A hangmérnök Rácz Dorottya nevében köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. A sérültek visszatéréséről is beszélt Marco Rossi a holnapi Grúzia elleni labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón. A szövetségi kapitány kitért arra is, hogy lát-e változást a grúzok játékában, amióta Ramász Vanadze a kapitányuk, akit mindössze 5 nappal ezelőtt neveztek ki.
14: I think that this situation
15: úgy hiszem, hogy ez a helyzet
14: almost always
15: majdnem mindig bekövetkezik, legalábbis majdhogy nem kezdettől fogva többször volt ilyen. Emlékszem, hogy 2020-ba Törökországba utaztunk, nagyjából talán 8 játékos

0: mérkőzésen.
1: Érzem,
0: tehát ami a helyreállt játékosokat illeti, a regenerációt illeti, vannak jó híreim ezek szerint.
1: From what we have seen,
0: abból, amit láttunk a mérkőzésen, amelyet Ukrajna ellen játszottak.
1: Basically there were not so many changes.
0: Nem láttam különösebb változást. Változatlanul három középső védővel játszanak. Az a különbség, hogy az első mérkőzésen, amelyet Észak-Írország ellen játszottak le, inkább 3-4-2-1-ben játszottak, és míg Ukrajna ellen, tehát az utolsó meccsen, amit az új edzővel, 3-5-2-ben játszottak, amiben nyilván Kvara bármelyre szabadon mozoghat, hátra mozoghat, előre léphet, kiléphet jobbra-balra, középen is maradhat Mika Utadzéval együtt, aki egy másik nagyon-nagyon veszélyes játékos, persze nincs Kvaraszkelia szintjén, de hát Kvaraszkeliából csak egy van. Nagyon-nagyon jó csapat, nagyon stabil játékos, 8 olyan játékossal, akik rendszeresen játszanak topligákban. Úgy hiszem, eléggé jó csapatról van szó. Papíron egyébként az értékük is ezt mutatja. De bízom a srácokban, bízom a játékosaimban. És szeretném kiemelni, hogy valószínűleg, mint mindig, különösen az elmúlt időben, ahogy bekövetkezett, hogy amit mondtam, az majdnem mindig félreértették. És szeretném világosan kinyilvánítani, hogy ha azt mondom, hogy nincs, nem áll rendelkezésünkre Varga, nem azt jelenti, hogyha a fejpárbajokban az ellenfél 16-osán belül kimarad egy játékosunk, hogyha erre felhívom a figyelmet, nyilván ez azt jelenti, hogy másképpen kell kiszolgálnunk a támadóinkat. Ezt akartam ezzel mondani, amikor kiemeltem a Varga hiányát. Nem arról van szó, mint amit egyesek szerettek volna ebből kihozni, hogy ne lenne a játékosokban önbizalom azokban, akik most itt akár őt, akár más játékosokat pótolnak. Csak hogy ebből a szempontból, ugye veletek sajtósokkal semmi gond, mert napjaintabb érintkezünk, beszélünk, de egyértelművé akartam tenni veletek és nyilván a szurkolók felé is.
2: A grúz labdarúgó válogatott tagjai utolsó esélyként tekintenek a magyarok elleni mérkőzésre a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, nyilatkozta a Ramasz Svanadze szövetségi kapitány. A Puskás Arénában 20 óra 45 perckor kezdődő találkozót holnap a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, 22 óra 15 perctől pedig a Kossuth Rádióban is figyelemmel kísérhetik a meccset. Ma 4 mérkőzést rendeznek a Nemzetek Ligája A divíziójában, nagyjából 15 perc van hátra mindegyikből, így hát állásokat fogok mondani. Dánia-Portugália 2-3, Görögország-Hollandia 2-1, Németország-Szerbia 2-0 és Wales-Norvégia 2-1. Utolsó hazai meccsen nyert először az U21-es magyar labdarúgó válogatott, mivel 2-1-re győzött Litvánia ellen az Európa-bajnoki selejtezőn az új Hidegkuti Nándor stadionban. Kézilabdával folytatjuk, hiszen a Veszprém nyerte a férfi kézilabda klubvilágbajnokságot, miután a döntőben 42-33-ra legyőzte a címvédő és bajnokok ligája győztes Barcelonát. A magyar csapat így másodszor aranyérmes a klub VB-n. Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. A győrnői kézilabda csapata a Pink Október kampánnyal hívja fel a figyelmet a betegség elleni küzdelemre, a szűrővizsgálatok fontosságára és a megelőzésre. Az esemény sajtótájékoztatóján az ETO balszélsője Fodor Csenge nyilatkozott erről Cseszregi Balázsnak, akit beavatott abba is, hogy miért nem játszhatott az elmúlt hetekben.
3: Nem először csatlakozik az ETO Pink Október kampányhoz. Ez mennyire fontos nektek nőként?
4: Természetesen nagyon fontos, és nagyon örülünk, hogy minden évben valamilyen szempontból részt tudunk venni ebben, és tudjuk mutatni a támogatásunkat, és azt, hogy mi is fel tudjuk emelni a hangunkat ebben a témában, hiszen tényleg mind nőként mi aztán tényleg tudjuk, hogy milyen az, hogyha ha valami nem jó adott esetben, és csak szeretnénk felhívni a figyelmet a nőtársaságban. Annak a figyelmét arra, hogy tényleg menjünk el vizsgálatokra, figyeljünk azok a jelekre, hiszen mi sportolók is sajnos hajlamosak vagyunk abban a hibába esni, hogy azt hiszük, hogy a testünk nagyon sokat elmér, adott esetben egy kisebb problémát a szőnyeg alá söprünk, de sajnos sok

0: sokszor ez nem vezet jóra, úgyhogy mi nagyon szeretünk az ilyen emberi dolgok mellett is kiállni, ami a sporton kívüli, úgyhogy ez nagyon fontos nekünk.
1: Minden évben a kampány során nem véletlenül pink van rajtatok, valami pink, rózsaszín, most egy rózsaszín mez van rajtatok, idén ez lesz a kampánynak a felhívó része?
0: Így van, én ezt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép kezdeményezés a klub részéről, hiszen azért már egy jó ideje én itt játszok, és mindig valahogy mutattuk a támogatásunkat és a kiállásunkat az ügy érdekében, valami karszalanggal, vagy kisebb kitűzővel, de úgy gondolom, hogy ez azért jóval figyelemfelkeltőbb, és az emberek jobban fel tudnak rá figyelni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Nyilván kicsit furcsa lesz, hogy nem zöldben, vagy fehérben lépünk pályára.
1: Minden meccsen októberben ebben a rózsaszínben játszhatok?
0: Szerintem igen, vagyis hát mi legalábbis úgy tervezzük, úgyhogy ez fontos, hiszen azért mi tényleg nagyon sok fiatalnak vagyunk a példaképeik, és tényleg, ha már egy valakinek föl tudjuk hívni a figyelmét, már az is nagyon sokat jelent, hiszen tényleg az egészséget ezt nem szabad készpénznek venni, nem szabad természetesnek venni, és én is megtapasztaltam így az elmúlt időben, hogy tényleg egyik pillanatról a másikra, amikor elveszti az ember a kontrollt, hogy mennyire átértékelődnek benne a dolgok, és mennyire az egészség kerül az első helyre az életében.
1: Lehet arról kérdezni, hogy jól kezdted az idényt, jól kezdte a csapat idényt, aztán egyszer csak eltűntél, hogy mi van veled?
0: Igen. Most már jól vagyok, de nekem is sajnos pont egy ilyen hasonló dolog történt, amit az előbb említettem, hogy egyik pillanatra a másikra lett egy nagyon erős fájdalmam, egy rosszul létem az otthonomban, és sajnos onnan kórházba kerültem, és akkor megállapították, hogy ez egy akut nőgyógyászati probléma, és ez egy sürgősségi műtétet igényel, úgyhogy amikor aznap bekerültem a kórházba, már aznap átestem a műtéten, és most már jobban vagyok, most már el tudtam kezdeni mozogni, nyilván lépésről lépésre, amennyi itt tényleg csak a testem megenged, most nagyon figyelek arra, hogy mit jelez, mennyit szabad csinálnom, és azt szerint haladunk, de nagyon jó kezekbe vagyok, örülök, hogy ki tudtam jönni most már tényleg a csarnokba is, és a lányokkal együtt tudok lenni, úgyhogy hamarosan remélem a pályán lehetek, nem szeretnék semmiféle satszolásba bocsátkozni, mert tényleg nem tudom, mert attól függ, hogy reagálok, de tényleg remélem, hogy minél előbb.
2: Igazán közönség szórakoztató győzelemmel kezdte a magyar női jégkorong válogatott a négy nemzet tornáját Mátyásföldön. Dilléni Collins csapata 7-5-re nyert Szlovákia ellen. Filmszerű élményéről beszélt Hámori Luca a Nemzeti Sportrádióban. A magyar ökölvívó az Európa-bajnokságon szerzett ezüstérme kapcsán érkezett a stúdióban, ahol szóba került a januári 5-7-es amerikai edzőtábor. Az edzéseket a legendás Ronnie Shields vezette, aki korábban olyan világsztárok felkészülését irányította, mint Mike Tyson és Evander Holyfield. Hámori Lucával Csisztu Zsuzsa beszélgetett, ebből az interjúból hallhatnak most egy részletet.
3: Egyik edzésen éppen iskoláztam a Ronival, és a hátam mögött pedig besétált a terembe Holyfield, és így köszönt, hogy hello, sziasztok, jövőjé, megfordultam, hogy úristen,
4: ugye, ez filmszerű, de tényleg ez
3: komolyan az volt, és akkor utána én így remegtem, hirtelen elfelejtettem angolul, meg se bírtam szólalni, és akkor Holyfield bejött a ringbe, vele is tudtam beszélgetni, vele is tudtam gyakorolni, tudott mutatni nekem egy-két mozdulatot.
4: Tehát ki jött be a ringbe? Evander Holyfield bejött a ringbe?
3: Pontosan,
4: és beszélgettetek?
3: Igen.
4: És mondott neked utasításokat, meg észrevételeket?
3: Igen, pontosan. Ez megkérdeztem tőle.
4: Ez más eszerű.
3: Ez tényleg olyan volt, hogy egy ilyen elképzelhetetlen, tehát, hogy ezt, ha valakinek elmesélem, nem tudom átadni azt az érzést, amit én ott éreztem, mert tényleg ez ilyen leírhatatlan volt.
4: De jó, hogy elmesélhet nekünk, mert ez nekünk is most egy ilyen, azt kell mondanom, egy ilyen valóban hollywoodi utazás, aminek
3: pontosan,
4: részei vagyunk általad.
3: Pontosan, és egyébként ott ugye tudtam vele beszélgetni akár az én történetemről, akár az ő történetéről, megkérdeztem tőle, hogy neki mi a kedvenc kombináció, megmutatta, én is megmutattam, abba segített, hogy mit, hogyan kellene ütni.
4: És türelmesen, kíváncsian
3: nagyon
4: várta a válaszaidat, és ugyanígy, tehát türelmesen válaszolt a kérdéseidre?
3: Igen, nagyon kedves volt, türelmes volt, segítőkész volt, rajtam kívül a csapattársamnak is ugyanúgy segített, és még iskoláztak is, szóval tényleg nagyon rendes volt, és azt még most itt szeretném hozzátenni, hogy ez ugye január januárban volt, azóta most már eltelt jó pár hónap, viszont például ezen az Európa-bajnokságon kaptam tőle egy személyes üzenetet, hogy sok sikert a döntőben, és
4: telefonszámot cseréltetek?
3: De Instagramon kaptam az üzenetet, de még a mérkőzés...
4: Az szinte ugyanaz ma már.
3: De a mérkőzés után is írt, hogy fel a fejjel és gratulál, és hogy most pedig élvezzem a kis pihenésemet, úgyhogy ezek ilyen apró dolgok, de közben meg hatalmas dolgok.
4: Főném és uraim, tehát akinek Evander Holyfield személyesen üzen, hát mit akarhat az ember ennél többet a sportban? Most ezt őszintén mondom.
3: Én azt gondolom, tehát, hogy
4: már most Luca tulajdonképpen van, szerintem a személyes bakancslistádon biztosan kipipálható fejezet, nem? Ezek
3: ez
4: után.
3: Biztosan, ez egyértelmű. Azt gondolom, hogy egy ilyen életre szóló barátság vagy kapcsolatot sikerült létrehozni. Ittuk a szavaikat, edzések után csinálom. Még beszélgettünk velük fél órát, órát, hogy tényleg minden kérdést, ami bennünk volt, azt fel tudtunk tenni nekik, és ők tényleg segítőkészen segítettek minden egyes nap és minden egyes kérdésben.
2: A teljes interjút a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán lehet meghallgatni. A maraton futás leggyilkosabb szakaszáról beszélt a Nemzeti Sportrádióban Vindis Tóth Lilianna, aki vasárnap 2 óra 24 perc 48 másodperces országos csúccsal nyerte meg a varsói maraton női versenyét. Korábban egyébként Birminghamben Európa-bajnoki ezüstérmet nyert. A Bera Emese beszélgetett vele, és ebből a beszélgetésből hallhatnak most egy részletet.
5: A leghosszabb edzés az 35 kilométer volt, így igazából mind a négy, mondhatom, hogy négy felkészülésembe. Bár nyilván a Birmingham utáni felkészülésem ugye az nagyon rövid volt, tehát ez a 6-7 varsóig az nagyon kevés volt, ott nem tudtam. Igazából már nem lehet megcsinálni egy teljes felkészülést, de igen, a kérdésre a válasz az, hogy a 35 volt a leghosszabb, és azt is igazából egy-egy felkészülési blokkba egyszer vagy kétszer teljesítettem összesen, tehát ritkán.
6: De azért 35 kilométer után, mondom én ezt teljesen rutintalan futóként, legalábbis hosszú után futóként semmiképp sem beszélhetek, de 35 kilométer után van még több mint 7 kilométer, ami talán a leggyilkosabb. Hogyha azt edzésen nem futod, akkor az versenyen hogy sikerül?
5: Igen, számomra is annyira érdekes, tehát szerintem egy maratonra, amikor odaáll az ember, akkor tényleg most nekem az volt a kis idézetem a Varsóra, hogy a hit látja a láthatatlant, és ez tényleg olyan, hogy odaállsz a rajtvonalhoz, és ilyen hihetetlennek tűnik, hogy te most tényleg ennyi időn keresztül futni fogsz, és ennyi kilométert le fogsz futni, és tényleg az edzőm is azt szoktam mondani, hogy nem 30-nál kezdődik a verseny, tehát van, aki azt mondja, hogy 30-nál, hanem ő azt mondja, hogy 35-nél.
2: A sportvilág végén a hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!
7: Kulcskérdések.
8: Mi a tétje?
7: Miért fontos?
8: Mit jelent?
7: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita. Hol ér véget egy politikus magánélete, és hol kezdődik a politikai kommunikáció, ha a saját gyerekei is megjelennek benne? Az elmúlt napokban két egészen különböző kép indította el újra ezt a vitát. Hankó Balázs a felesége és gyerekei körében állt a nyilvánosság elé, mielőtt az ügyészségre ment. Magyar Péter pedig római útjáról osztott meg egy videót, amelyen egyik fiával veszpázik. Nem új jelenségről van szó. Orbán Viktortól Gyurcsány Ferencen és Bajnai Gordonon át számos politikus használta már a közösségi médiában a családi, gyerekes képeket saját nyilvános karakterének építésére. Már 2013-ban külön összeállítás foglalkozott ezzel, de minden családi fotó politikai, gyerekhasználat. Hol van a határ, mit mond erről a gyermekjog, és miért ennyire hatásos kommunikációs eszköz a politikus mellett megjelenő gyerek? Erről beszélgetünk Stáli Katalinnal, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakmai vezetőjével, és Schulz Nóra politikai jelen. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, itt vannak. Hol húzzuk meg a határt? Mikor beszélünk arról, hogy egy politikus egyszerűen megmutatja a családját, és mikor beszélünk arról, hogy használja a gyerekét? Melyik őtök kezdjük?
3: Kezdjük ottan,
9: Stáli Katalin.
10: Jó, én szívesen kezdem, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. A legegyszerűbb válasz az, hogy ott ér véget, amikor a gyerek magánéletének sérelme nem kerül veszélybe. ez a legegyszerűbb válasz, de szerintem természetesen ennél azért sokkal bonyolultabb ez a kérdés, hiszen nagyon sok mindent mérlegelni kell egy ilyen döntés előtt, akár a politikus, mint szülőként, hogy egyáltalán elkészüljön ez a fotó vagy videó, és aztán azt ki is tegye. Ez ugye két lépés, ami majd a média felelősségét is akár erre is kitérhetünk, de hogy ilyen szempontokat kell figyelembe venni, hogy az mennyire sérti a gyerek magánéletét, a digitális lábnyomát mennyire fogja megnyomni. Ugye minden digitális lábnyom, nem csak az elkészült fotó, hanem az alatta lévő kommenttartalom, amit tudjuk, hogy 10 vagy bárhány év múlva újra elolvasható, akár felhasználható ellene, az ő saját identitását, akkor, amikor ez készült, ez a kép, ahhoz képest, az majd hogy változik ehhez, hogy fog viszonyulni ehhez a képhez később, vagy a kortárs kapcsolatait hogyan befolyásolhatja, és ugye az egésznek az alapja, hogy ha kikerül egy kép, onnantól kezdve nincs kontrollja, se a politikusnak se nagyon, de a gyereknek meg aztán pláne nincs arra, hogy mi történik vele.
8: Schulz-Nora?
5: Igen, hát ez a két eset, amit említettél, Rita, én azt gondolom, hogy jogosan raktuk ezeket egymás mellé, miközben valószínűleg nagyon sokan, akik akár politikai szimpatizánsként látták ezeket a tartalmakat, másképp értékelik. És szerintem ez nagyon fontos, hogy próbáljuk meg akár tényleg egy lépést hátra lépni, és átgondolni azt, hogy feltétlenül csak a kontextus számít, tehát hogy vagy mi mit gondolunk arról az esetről, és hogyan ítéljük meg annak a politikusnak a működését, vagy tudunk értékítéletet mondani ennél elvontabb szempontok mentén, hogy megjelenhet-e egyáltalán egy gyerek, és akkor a saját gyermeke ugye a politikus mellett, mert azért az szerintem más. Mert nagyon egyértelmű egyébként van bírósági precedens, és a választási bizottságnak is arra van arra döntési jogköre, hogy mondjuk kampányban, hogyha bármilyen gyermek megjelenik ugye a kampánytartalomban, akkor elmarasztaló ítéleteket hozzon, míg a saját gyermek egy kicsit azért más besorolás alá esik, vagy más megítélés alá esik, hiszen ott mégiscsak a szülőnek a saját autonómiájába beleszólni, talán mi külső nézőként is kevésbé merünk, vagy kevésbé szeretnénk. Az biztos, hogy különösen az az eset, ami a Hankó Balázs esetében történt, ahol teljesen egyértelmű volt az, hogy egy politikailag szorult helyzetben próbál empátiát gerjeszteni a politikus maga mellett, az valószínűleg nagyon sokaknak most a saját etikai mércéjét átütötte, de Magyar Péter esetében is azt látjuk, hogy az emberi jellegnek, a szülőnek, a személynek a felmutatása a politikus mellett egyértelműen a célja ennek, és hát ezzel együtt valóban ezek a szempontok merülnek föl, hogy biztosan azt gondoljuk-e, hogy ezek a gyerekek föl tudják mérni a jövőbeni politikai következményeit, vagy személyes következményeit ennek a szereplésnek.
8: Gyerekjogi szempont. Van-e különbség, kérdezem Stáli Katalint, a között, hogy egy kedves családi fotó, vagy amit most említettünk, a Hankó Balázzsal egy kifejezetten politikai akció közben lévő képsorozatról beszélünk?
10: Én ezt hiszem, erre nem az a válasz, hogy igen vagy nem, hanem az a válasz, hogy milyen szempontok érvényesülnek ebben a helyzetben, meg abban a helyzetben. Mert felvetül, vagy gondolhatjuk azt, hogy hát, hogyha ez ilyen, mindig ilyen csúszós jég, bár akkor is, hogyha egy nyaralás alatt készül, meg akkor is, hogyha egy nehezebb érzelmi helyzetben, akkor inkább ne, a politikusok gyerekeikkel sehol ne szerepeljenek. És azért erre az a válasz, hogy nem. Hogy nem ez a válasz, hogy tüntessük el, az online térből se szeretnénk eltüntetni a gyerekeket, de nem mindegy, hogy az hogy lesz biztonságos, kontrollált és a gyerek érdekét figyelembe vevő. Ugye az is befolyásolja, hogy hány éves az a gyerek, aki ott van, hiszen ez az ő beleegyezését az nagyon tudja árnyalni. Azért nehéz két kiragadott esetről beszélni, mert a háttértörténeteit soha nem tudjuk ezeknek, tehát hogy adta akár a beleegyezését egy kisebb gyerek, vagy hogy adta akár a beleegyezését egy nagyobb gyerek. Amikor érzelmileg ennyire kitett a helyzet, mint itt a második példában, amikor tudjuk, hogy a média nyilvánossága az garantált, hogy annál is nagyobb lesz, mint ami amúgy a politikusokat övezi, akkor azért biztos, hogy még erősebb átgondolást igényel a szülői felelősség, és akkor is, hogyha esetleg egy gyerek azt mondaná, hogy ő szívesen ott lenne, a szülőnél van annak a felelőssége, hogy ki teszi-e ennek a gyerekét, és hogy milyen szempontokat mérlegel, hogy a szülősége, ami abszolút bele kell, hogy a képbe számítson, mert a politikus is valahol szülő, de hogy ebben a közegben a gyerek érdeke ott lenni, vagy nem lenni ott, az biztos, hogy egy kulcskérdés kell, hogy legyen, és úgy hozni döntést.
8: Ugye az elmúlt években sokszor felmerült az, hogy attól, hogy a politikus a gyerekét használta a kampányeszközként, attól a gyereke hisz politikusnak a gyereke, közszereplővé vált-e, és hogy aztán a sajtó hogyan viseltetik velük. Ugye itt főleg Orbán Viktor gyerekeiről volt szó, és nagyon különböző szerep jutott úgymond nekik, egészen másként kezelte a sajtó is mondjuk Orbán Ráhelt, a legnagyobb lányát, és mondjuk a középső vagy legkisebb lányokat, akikről annyira nem tudunk. Közszereplővé válik-e a politikus gyereke attól, hogy a szülője maga tette ki a nyilvánosságban?
11: Igen, hát legfrissebben Magyar Péter mondta azt, ha a beiktatásakor, amikor ott voltak mellette, ugye a fiai, hogy ő szeretné azt hangsúlyozni, hogy ettől ők még nem lesznek közszereplők, ezt elsősorban a média irányába fogalmazta meg. Én azt látom egyébként, hogy van is egy tisztelete elsősorban 18 év alatt a média részéről, és hát ugye fölmerül az, hogy milyen tevékenységet folytatnak ugye ezek a fiatalok, azért Orbán Viktor családjában is szerintem onnantól kezdve kezdett különösen érdekes lenni Orbán Ráhel is, hogy ő maga is kereste a média nyilvánosságot a különböző hát tanulmányai kapcsán, aztán a gazdasági tevékenysége kapcsán, tudni lehetett az, hogy ki az ő férje, és hogy mit csinálnak, és az hogyan kötődik adott esetben a teljes magyar politikai gazdasághoz. Az ő esetében az, hogy közszereplőről van szó, az nem is kérdés szerintem már. Ez nem attól teremtődött meg, hogy Orbán Viktor kirakott családi képeket, hanem hogy ő milyen életutat választott.
10: Én azt hiszem egyértelmű a válasz, pláne 18 év alatti gyerekek esetében, hogy nem lesz közszereplő egyáltalán egy gyerek attól kezdve, hogy akár többször is használja a politikus szülője őt arra, hogy a saját népszerűségét növelje, vagy bármilyen más célból. Szóval, hogy nem lesz közszereplő. Azért erre sok nemzetközi példa van az amerikai korábbi elnökök kapcsán, vagy a brit példákban. Nagyon sok olyan szabályozás van, ami ki is mondja, hogy bizonyos eseményeken ott vannak velünk a gyerekek, akkor az annak a tere, nem a közszereplőségnek, hanem annak hogy az elnöki beiktatáson ott vannak mellettünk, persze, hogy ott vannak és készülnek fotók, de ettől még az hogy ő vele játszótérre megyek, vagy ő magától megy el az iskolába, az egyetlen nem közérdek, tehát nem is olyan, nem is ad jogot se a média szereplőinek, se másnak, hogy másképp kezelje ezeket a gyerekeket, szimplán azért, mert politikus.
8: Létezik-e etikus, szép, jó módja egyébként politikában gyereket használni, vagy úgy, ahogy van, azt kellene mondani, hogy a politika a felnőttek terepe, hagyjuk békén a gyerekeket ezzel.
10: Hát azzal, hogy így kérdezett, hogy etikus-e használni, így nem. Tehát, hogy nem, ezzel a szóval biztos, hogy nem lehet erre azt mondani, hogy igen. Úgy viszont igen, ha nem azt mondjuk, hogy használjuk a gyerekeket, hanem egyszer részeivé tesszük valaminek, és ennek minden, akár a rólunk készült felvételnek, és ennek minden biztonságos módját megteremtjük. Ez persze sok előkészítés, sok beszélgetést igényel, de azt is fel kell mérni, hogy lehet, hogy egy 5 éves másképp fogja, mondjuk egy 18-17 éves gyerek már saját jogán is úgy érzi, hogy de ő valahol ott szeretne lenni, még mindig nem biztos, hogy azt fel tudja mérni, hogy ez milyen óriási nyilvánosságra. Csak egyetlen példát hagy mondjak, amikor az új-zélandi miniszterelnök bevitte a babáját és az ENSZ közgyűlésére, azt hiszem jó pár évvel ezelőtt, és még ő maga nyilatkozta azt, hogy ő maga sem gondolta volna azt, hogy ez ennyire világszinten megy el, és hogy lehet, hogy másképp döntött volna, miközben tudom, hogy akkor attól volt hangos a média, hogy ez a nő dolgozik, tehát hogy valamit megjelenik.
8: Igen, ugye nagyon másként ítélték meg, mert hogy a nemzetközi sajtóban ezt úgy ítélték meg, mint igen, a dolgozó nőnek a forradalmár hős képe, és közben otthon meg kapott hideget-meleget azért, hogy a gyermekét politikai haszonszerzésre használta.
10: Hát így van, meg az a gyerek felnőve, ki tudja majd, hogy mit fog ez erről gondolni, miközben az nem is marad meg Új-Zéland berkein belül, abszolút mi is tudunk róla, szóval, hogy mindig valahogy a gyerek oldalát nagyon fontos felnőttként átgondolni.
8: Schulz Nóra, mit okoz a nézőben, amikor a politikust a gyerekeivel látja? Miért szeretik ezt világszerte használni a politikusok?
11: Szeretik, és szerintem érthető is, hiszen annyira egy olyasmi, amit egyébként bármelyik szülő megtesz, szívesen osztanak meg tartalmakat a gyerekeikről, bár egyébként ezzel kapcsolatban is nagyon sok diskurzus van, és különösen egyébként influencereknél, tartalomgyártóknál látjuk azt, hogy kialakult annak a gyakorlata, hogy az arcát nem mutatják mondjuk a gyereknek, vagy letakarják. Nyilván egy ilyen eseményen, egy protokollális eseményen, ha a politikussal tart, akkor ez nem elérhető, ez az eszköz. És szerintem kifejezetten az, hogy a politikai kommunikáció ennyire a közösségi médiába kezdődött át, ettől lett ez ennyire erős ez a téma, hiszen amikor kontrollálhatóbb volt mondjuk az, hogy egy TV csatornán, egy printlapban hogyan jelenik meg egy politikusnak a gyermeke, akkor sokkal kevésbé merültek föl szerintem ezek az etikai dilemmák is, mint most, amikor tényleg akár ebből az esetből, Hankó Balázs gyermekeiből már most készülnek különböző TikTok szerkesztett rövid tartalmak, virálisan pár 10-20 másodpercek, és ez az arc, az a jelenet, az sokkal-sokkal ismertebb, mint lett volna egy más média környezetben, és ez az, ami szerintem ezt az egészet átalakította. Vannak egyébként olyan politikusok, akik eléggé azt a zéró elvet folytatják, tehát hogy egyáltalán nem mutatják meg a gyermekeiket, Magyarországon is van ilyen politikus, ott mondjuk felmerül az, hogy pont erről viszont kommunikálnak, hogy ezért és ezért nem mutatom meg a gyermekemet, és az is tud lenni egyébként egy politikai haszonszerzési forma, hogy én a saját erényemet ezen keresztül bizonyítom be a követőimnek.
8: Igen, ugye az a kérdés, hogyha a politikus erre használja mindezt, akkor az egyébként nem edukatíve a társadalom egészének, arra nézve, amiért mondjuk a Hintalovon egyébként régóta küzd, hogy ugye általában a szülők tudják kezelni azt, hogy teszik ki a gyermeküket a közösségi médiának.
10: Igen, én azt hiszem, csatlakozva Nórához, hogy az online tér veszélyeiről, meg az, mi történik az oda feltöltött videókkal, képekkel, aztán az hogyan terjed tovább, és milyen pillanatok alatt, ezt amúgy mindenki tudja, de valahogy nem vagyunk ebben tudatosak. És ez, hogy szülőként szeretném-e visszalátni a saját gyerekemet egy mém formájában, vagy egy gif formájában, nem hiszem, hogy van szülő, aki azt mondja erre, hogy szeretném. Pláne egy kiszolgáltatott, vagy olyan helyzetben, aminek biztos, hogy én szülőként, és ő sem örül. Szóval, hogy a tudatosság az így... Én azt szoktam mondani, hogy ha megyek az utcán, és egy teljesen ismeretlen ember odajön, és azt mondja nekem, hogy a 9 éves lányodról adj nekem egy képet, hát úgy nézek rá, hogy mégis mit szeretne. Miközben önként abszolút kiszolgáltatjuk a gyerekeinket a totálisan ismeretlen embereknek.
8: Én pontosan így magyaráztam el a 7 éves kislányomnak, hogy miért nem teszem ki, hogy ő sem adná oda az utcán bárkinek a képet.
10: És nem is a mesztelen képekről beszélünk, ami kapcsán még egyértelműbb, hanem a teljesen felöltözött, azért azt tudjuk, nagyon sok kutatás van már erre nézve, hogy melyik képek és melyik az a korosztály, mely leginkább sérülékeny, és ez az óvodás, kisiskolás korosztály, akiknek akár a totálisan felöltözött képeikkel élnek vissza.
8: Ugye beszéltünk már arról, és arról szeretnék is külön beszélni, hogy amikor nem a saját gyerekeiről van szó a politikusoknak, hanem mondjuk óvodába látogatnak, iskolába látogatnak, évnyitót tartanak, akkor milyen szabályt kellene követni, illetve mi, ugye az egy szabályozottabb terület, tehát mi az, ami mondjuk jogbiztonságot ad az ott lévő gyerekeknek?
10: Szívesen mondom, nekünk miért nagyon sokat dolgozunk óvodákkal, bölcsödékkel is, meg ilyen gyerekközösségekkel, iskolákkal is azon, hogy mi mindent tehetnek a gyerekek biztonságáért, és ezen belül az online biztonságáért. És ugye ma mi van, a GDPR nyilatkozatot aláírja a szülő, hogy lehet-e a felvételen, nem lehet a felvételen. De egy óriási bugyort nyitunk ki, mi van, ha politikus jön oda, akkor... most csak így a témához egy kicsit csatlakozzak, akkor az iskola hogyan kezeli, vagy az óvoda ezeket a helyzeteket? Mi van, ha a szülő nem adja a beleegyezését, akkor a gyereknek azt fogja mondani, hogy ti ketten ne menjetek oda, mert most fotózunk, hát ez így gyerek oldaláról nagyon kellemetlen, kényelmetlen helyzetek, de ezekre vannak válaszok, akár gyerekvédelmi útmutatók kapcsán, nagyon sok nemzetközi tapasztalat van abban, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, hogy ne az legyen, ami ma, hogy egy óvodának az Insta posztját, ha visszanézem, a 9-10 évvel ezelőtti gyerekfotók ugyanúgy fenn vannak, szóval ezeket igazából nagyon jól le lehet szabályozni. És még egy, ami erről eszembe jut, amiről én szeretek, hogy az anyák napi ünnepség például hogy zajlik, úgy zajlik, hogy a gyerekek beszélnek, és az anyukák meg a saját mobiltelefonjukkal veszik, és akkor más gyerekeket is vesznek, ugye ez is egy kérdés, hogy a más gyereknek a képmáshoz való joga, meg a magánélete, pláne ha azt a Facebook oldalra aztán feltöltjük, szóval ez is kinyit egy jó nagy oldalt, miközben a legfontosabb kérdés szerintem itt, hogy jó az a gyerekeknek mobiltelefonnal szembenézni, vagy jó lenne, hogyha az például kikerülne ebből a térből, és legyen felvétel, csak ne ilyen formában.
8: A politikai világban miért nem evidens minimum az, hogy bárhova mehetek kampányolni, de mondjuk a gyerekek közé ne menjek?
11: Ez egy nehéz kérdés, mert közben maga az, hogy mit tartunk fontosnak társadalmilag, azt nagyon erősen formálják a politikusok. És én azt gondolom, hogy ha az lenne mondjuk az elvárásunk, hogy egyáltalán ne menjenek mondjuk egészségügyi intézmény vagy oktatási intézmény közelébe, akkor lehet, hogy valójában egy kontraproduktív hatást érnénk el, hiszen jelenleg éppen Magyarországon azért tudjuk, hogy az oktatás és az egészségügynek a minősége az egyik legfontosabb kérdésünk, és a gyermekvédelem is ez. És én azt látom, hogy egyébként a jelenlegi kormányzat ebben próbál eléggé érzékeny lenni, de azért mondjuk volt évnyitó, iskolai évnyitó, ahol Magyar Péter részt vett, és arról volt utána kommunikáció, míg mondjuk a gyermekvédelem kapcsán azért egy sokkal-sokkal szenzitívebb hát eszközt használtak, valahogy a gyerekek hiánya volt pont ezen a gyermekvédelmi nagy sajtótájékoztatón, ami igazán megemelte, és egy ilyen tényleg érzelmileg is erős hatásúvá tette ezt a helyzetet. Szóval én azt gondolom, hogy nem feltétlenül jó elvárás az, hogy ne menjenek kiszolgáltatott emberek közelébe a politikusok, mert lehet, hogy pont így tudják fölhívni a figyelmet akár arra, hogy mennyire fontos az oktatás, az egészség, vagy a gyerekvédelem. Nagyon-nagyon tapintatosnak kell lenni, és szerintem igazán fontos az is, hogy mennyire mondjuk kampányidőszakban történik ez, mennyire tényleg kampánycélokra van utána felhasználva, és mennyiben mondjuk tényleg valójában mondjuk a kormányzásnak a részeként születnek ott tényleg olyan állítások, és tényleg megvan a napi politikai haszon túl is a célja annak, hogy oda ellátogatott egy politikus.
10: Szívesen kapcsolódok ehhez a témához, és nagyon erősen szeretném behozni a gyerekek részvételét, amiről viszonylag keveset beszélünk, miközben egy iskolai közeg, egy óvodai közegben a gyerekek részvétele, ez nagyon fontos lenne. És szerintem én nagyon kíváncsi lennék egy olyan helyzetre, amikor amire vannak nemzetközi példák, hogy kormánytagok bemennek iskolákba, de azért, hogy ott beszélgessenek a gyerekekkel, és ott a 6 évestől a 17 évesig Finnország kormány csinálja ezt, de nem az a lényeg, hogy ott legyenek a kamerák, hanem tényleg a véleményüket akarja megkérdezni, és hogy ott vannak a kamerák, az el tudom képzelni, hogy ezt lehet jó formában csinálni a gyerekek szempontjából is, de hogy ne ennek a kommunikációs lábát emeljük ki, hanem az, hogy valódi gyerekek részvétele és bevonása van abban, amiért egy politikus oda megy, jó esetben azért megy oda, hogy ott a gyerekekkel valami diskurzust folytasson, ne csak megmutassa, hogy oda megy.
8: Két nagyon emblematikus kampányfilm van, amiben gyerek jelenik meg, az egyik az Jó régi, az a Köteles beszéd idején az a kampányfilm, amikor egy kislány ült a kanapén, újságot olvasva, és szörnyűbbnél szörnyűbb, úristen, anya, mi fog itt történni hanghordozással, aminek hát úgymond szinte a parafrázisa megtörtént most a 26-os kampányban, de AI-jal elkészítve. Ez a kislány, aki a fronton várta haza az apját, amennyire borzalmas és sokkoló videó volt, mesterséges intelligenciával volt elkészítve. Mi a helyzet akkor? Ez önmagában úgymond a gyermek, mint entitás, tehát anélkül, hogy személyisége lenne, azt kell levédeni a kampányban, tehát akkor, hogyha egyre inkább mesterséges intelligenciával készítik el ezeket, vagy az is egy olyan határátlépés, amire figyelni kellene.
11: Hát szerintem az érzelmi hatás, amit kivált, azért elsősorban szerintem az a kérdés ezeknél a politikai kommunikációs tartalmaknál. Persze az azokban részvevőknek is, a körül is vannak morális kérdések, és jó, hogy ezt felvetett, de nyilván itt azért arról van szó, hogy hány emberhez jutott az el, és milyen hatást váltott ki kifejezetten ebben a kampányidőszakban a Fidesznek ezek a elsősorban félelemre, szorongásra építő tartalmai, azoknál ez volt szerintem, amit nagyon sokan felvetettek, hogy ennek milyen következményei lehetnek a plakátok kapcsán, ugye erről nagyon sok szó volt. De csak hogy felidézzem, azért ebben a választási időszakban Tiszás politikusokat is a Nemzeti Választási Bizottság gyermekeknek a szerepeltetése kapcsán elmarasztalt, és pont ezek kezdtek el előjönni, hogy mondjuk ha a szülők viszik oda egy kampány gyűlésre. Vagy hogyha azt látjuk, hogy fiatalkorúak kérik maguk a szelfit a politikustól, akkor az hogyan kezdjük el kezelni, és szerintem egyre inkább ez látszik, hogy ahogyan fiatalok foglalkoznak a politikával, és erről alapvetően pozitívan beszélünk, hogy egyre inkább bevonódnak, azzal viszont kinyílnak ezek a sokkal hát szürkébb kérdések is.
8: Stáli Katalin?
10: Igen, abszolút, és visszatérve egy az AI által generált kép, ez nagyon sokszor halljuk, hogy hát nem lett a gyerek felhasználva, végül is miért nem igazi gyerek az, de akkor sem ez nem egy valid érv arra, hogy akkor ezt meg lehet tenni, pontosan ezért, amit Nóra te mondasz, hogy az, ahogyan akkor így a gyerekekről beszélünk, vagy ahogyan, amilyen érzelmeket kivált, az egyetlen nem etikus ilyen szempontból, szóval az egy határátlépés egy ilyen AI által generált gyerek által ilyen szerepbe tenni egy gyereket, amilyen szerepbe akár azon a videón is volt. Igen, a második, amiről beszéltél, ez a gyerekek maguk szeretnének részévé válni a politikának, vagy egyetlen megfogalmazni azt, hogy ők mit gondolnak a világról, és mit gondolnak erről. Ezt minden módon kéne ösztönözni. Én azt hiszem, ez nagyon fontos lenne, de nagyon sokat kell arról tanulnunk, hogy mit jelent a gyerekek etikus bevonása, hogy az ő jogtudatosításuk akár ezzel kapcsolatban is. Ez, azt hiszem, hogy iskolai feladat abszolút az oktatásnak lenne ebben dolga, és reméljük, hogy lesz is.
8: Ha visszatérünk arra, amikor a politikusok saját gyermekeiről van szó, mert ugye eléggé szabályozott az, hogy kampányidőszakban például az óvodás gyerekeket hogy használhatja egy politikus, vagy...
11: Sehogy.
8: Igen.
11: Így van.
8: De az viszont, hogy a saját gyerekével mit tesz, az nincsen szabályozva. Kellene-e szabályozni jogilag?
10: Most csak a nemzetközi példák jutnak eszembe, hogy ott vajon jogi szabályozás van, vagy egyszerűen csak egy ilyen kinyilatkoztatások, meg egy ilyen útmutatók vannak arra nézve. Én azért azt egy kicsit jobb útnak tartom, mert annak kapcsán beszélni lehet erről ennél annál is többet. Én nem gondolom, hogy a jog fogja megoldani azt, hogy akkor ezek nem fognak előfordulni, már pedig az a célunk, hogy minél többet beszéljünk erről most is, és ennek az ügynek a kapcsán is, hogy ne az legyen a válasz, hogy akkor gyerekeket egyáltalán nem viszünk sehova, hiszen a politikus is szülő, vannak olyan helyzetek, amikor fognak készülni felvételek, de azt, hogy lehet jól etikusan csinálni. A Hintalovonnak is vannak erre kapcsolódó anyagai, és más szervezeteknek is, szóval szerintem van hova nyúlni, ha azt kérdezik, hogy ezt hogy lehet jól csinálni.
11: Egyébként szerintem azzal kapcsolatban van egy ilyen társadalmi, hát... mozgástér, hogy mennyire várjuk el a politikustól, hogy beengedjen egyébként a magánéletébe, tehát hogy mennyire gondoljuk, hogy ők akár mint egy művészhez, vagy reality sztárhoz hasonlóan meg kell osszanak valamit a magánéletükből. Én azt látom egyébként, hogy jelenleg Magyarországon lehet úgy is sikeres politikusnak lenni, hogy az ember nem mond semmit arról, hogy milyen a családi státusza, hogy van-e gyermeke, egyáltalán párkapcsolatban van-e, és hogyha ez egyébként egy út, akkor azon maguk a politikusok is szerintem elkezdenek gondolkodni, hogy tényleg meg kell leosztanom.
8: Mondasz erre példán?
11: Hát én azt gondolom, hogy Vitézi Dávidról annyit tudunk, hogy macskái vannak. és ezen kívül semmit. De mondjuk Orbán Anitának is tudjuk, hogy vannak gyermekei, de nem láttuk őket egyszer sem, és azért ők a legnépszerűbb politikusai között vannak a Tisza kormánynak az összes közvélemény kutatás szerint. Tehát, hogy innentől kezdve szerintem lehet, hogy ezt elkezdi majd átértékelni a magyar politikai elit is, hogyha lehet népszerű politikusnak lenni, anélkül, hogy túlságosan közel kellene engedni a társadalmat.
8: És akkor hozzuk be itt a végén a sajtó felelősségét, mert hogy közben meg még akkor is, hogyha mondjuk nyilván van olyan sajtó, amelyet nem a bulvár része érdekel, de hát van olyan sajtó, amelyen kifejezetten ebből él, és hát egyre inkább, ugye ez is egy kérdés, hogy a sajtó határát is hol húzzuk meg. Épp neked, Nóra, nem kell mondanom, hogy ahol az influencer is sajtó már, ahol médiatartalmak úgy készülnek, hogy nem a hagyományos sajtókategóriába sorolható, ott nyilván felvethető ennek a felelőssége is. A sajtónak hol van a felelőssége? Mondhatja-e azt a sajtó, hogy ő maga ezt nem közli, vagy nem érne el vele semmit, hisz, ahogy beszéltük, már a közösségi médiában úgyis minden ott van.
10: Szerintem nagyon jó lenne, ha erről elkezdenénk egyáltalán beszélgetni, hogy hol van egy ilyen dologban, az online térbe került dolgokkal kapcsolatban a sajtónak a felelőssége, és akár a kép készítésnél is hol van, mert ugye a készítés, lehet, hogy elkészítem azt a képet, majd nem teszem közzé, szerintem ott van egy ilyen döntési pont. És azt hiszem, hogy nagyon, tehát hogy nekünk traumatudatos újságírás kapcsán van abszolút sok anyagunk, de másoknak is, csak hogy az nem csak a kép, hogyan beszélünk, hogy ha egy gyerekkel készítünk interjút, hogyan hívjuk meg egyáltalán az interjúra, hogyha van egy címlapfotózás például egy női magazinnál, akkor az a címlapfotózás hogyan készül, mennyire tájékozott, mennyire tudja az a gyerek. Szóval nagyon sok eleme van, ahol a sajtó bekapcsolódhatna abba, és azért be van, aki bekapcsolódik. Influencerek kapcsán is vannak jó példák, akik méltán nagyon híresek. Tudjuk, hogy vannak gyerekeik, de soha nem látunk olyan felvételt, és megjelennek a gyerekeik a videóikon, akár de inkább a fotóikon, de sosem sincs az az érzés, hogy ez egy határátlépés akár a gyerekével szemben, miközben ott vannak.
11: A sajtó esetében szerintem maximum kontextus tud egy helyzet köré tenni, tehát hogy nem gondolom, hogy ha már egy ha valóságban valami történik, amit ráadásul a politikus hagy, sőt, létrehoz egy helyzetet, azzal, hogy azt megpróbáljuk, arról nem tudósítunk, azzal nem hiszem, hogy, tehát, hogy ilyen paternalistán kellene állni a politikushoz, hogy akkor mi jobban tudjuk, hogy mit szabad megcsinálni, hanem valahol bízni kell a választókban, hogyha megmutatjuk nekik, hogy mit csinál az a politikus, akkor ők el tudják dönteni azt, hogy ezt egy morálisan és akár a politikusi szereppel összeegyeztethetőnek tartják el. Nem hiszem, hogy a sajtó ezt fölül tudja kommunikálni. Az más kérdés, igen, hogy a sajtó saját tartalmaiban a gyerekekről hogyan van szó, de az egy külön téma.
10: Még egy csak egy kiegészítés. Szerintem azért egy fotós és egy videós hozhat egy olyan döntést, hogy nem egy arcot, egy síró arcot totálba gyerekként veszek, hanem valamilyen más helyzetből, még hogyha ott van az
11: arca,
10: hogy más hozzáállással.
8: Stáli Katalina, Hintalovan Gyermekjogi Alapítvány szakmai vezetője és Schulz Nóra politikai elemző. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma, és segítettetek egy kicsit ezt jobban megérteni. Ez volt a Kulcskérdések. László Pál szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.

0: Pontosan 23 órakor. Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Pecz Gábor Olivér nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Emelkednek a nyugdíjak, ülésezett a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság. Pénteken is kellemes őszi idő lesz. Jönnek a részletek. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat az, akinek jelenleg 125 ezer forint, vagy annál kevesebb a nyugdíja, 10 ezerre az, akinek 125 és 130 ezer forint között van. A következő sávban 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között 6 ezer forint emelés jár majd. Aki 140 és 146 ezer között kap, annak felkerekítik a nyugdíját, havi 146 ezer forintra. Meghallgatta Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság. A két politikust a jegybank törvény 2016-os módosításáról kérdezték. Ez kimondta volna, hogy az MNB alapítványai által kezelt vagyon úgymond elveszíti közpénz jellegét, így arról nem lehet közérdekű adatokat kérni. A törvényt végül Ádár János akkori köztársasági elnök nem írta alá, az Alkotmánybírósághoz fordult, amely alaptörvényellenesnek minősítette azt. Bánki Erik a vizsgálóbizottság előtt értelmetlennek nevezte a meghallgatást, mert mint mondta, a jogszabály soha nem lépett életbe, és jó következményei sem voltak. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Leváltották a NAV adószakmai elnök helyettesét. Tamásné Cinege Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnök helyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál. Miután a kormányváltással automatikusan megszűnt az előző elnök megbízatása, és amíg pályázat útján kiválasztották Rózsán és Sát Monika jelenlegi elnököt, Tamásné Cinege Csilla látta el az elnöki feladat és hatás köröket. A héten az adóhatóság bűnügyi főigazgatóját, Domokos Ferenc dandártábornokot és helyettesét, Szűcs Gábor László ezredest is felmentették. Az Uniót érintő biztonsági kihívásokról egyeztetett európai kollégáival a belügyminiszter Luxemburgban. Pusfai Gábor közölte, hogy a találkozón áttekintették a schengeni térség helyzetét, a belső biztonságot érintő kihívásokat, az ukrajnai háború hatásait, a migrációs válsághelyzetek lehetséges kezelését, valamint a kábítószer kereskedelem elleni fellépés módjait. A tárcavezető úgy fogalmazott, Magyarország érdeke, hogy Európa biztonságos legyen, a schengeni övezet működjön, és a közös kihívásokra működőképes gyakorlati megoldások jöjjenek létre. Végül az időjárásról. Holnap is marad a napos, száraz idő. A szél délnyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Felfedező.
3: Egy oltás, amely szinte 100%-ban megelőzi a HIV-fertőzést. Kávéfoltok, megsárgult papírok, elmosódó megjegyzések, olvashatatlan gépírás. Mesterséges intelligencia segít a történeti levéltár dokumentumainak digitalizálásában. Egy új magyar kutatás szerint a kutyák agya ugyanúgy tagolja szavakra folyamatos beszédet, ahogy azt az emberi agy teszi.
2: Felfedező a tudományról. Pénteken délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
4: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
5: Ha nem is tündérkertet, de élhető környezetet, s benne egy szemrevaló házat teremtettek a hajléktalan férfi számára. A segítő szándék vitte a legszegényebb falvakba Müller Péter Sziámit is, aki éppen emiatt folyamatosan úton van. Hol tart most? Anna vagy Anton Prinner, ki volt valójában a rejtélyes életű művész?
4: Netzes. Holnap délután 4-től 5:30-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
6: Jó estét kívánok, Tesári Nóra vagyok. A nap témáiból ma a mesterséges intelligencia munkahelyi használatát választottuk, illetve a főváros és a kormány között létrejött megállapodást. A mesterséges intelligencia munkavállalókra gyakorolt hatását vizsgálta egy friss magyar kutatás. A felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek 89%-a legalább hetente használja az AI-t a munkában, 60%-uk pedig naponta. Mégiscsak 42% érzi úgy, hogy tudja is, miként kellene jól használni azt. Beszélgetőtársam Orosz Györgyi kommunikációs szakember, tréner, a kutatást szervező Hősök Tere Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok!
6: Milyen céllal indították ezt a többi résztvevővel együtt ezt a kutatást?
7: Igen, ebben még 2-3 szervezet van benne. Egyrészt Svetelszky Zsuzsa, szociálpszichológus, másfelől a Cubix Tech Institute of Technology és Bodor Ádám a vezetője, illetve Keleti Artúr, aki kiberbiztonsági szakértő és jövőkutató, és az volt a célunk, meg azt éreztük problémának már tavaly ősszel, hogy a cégek foglalkoznak azzal, meg ugye az emberek általában, hogy megtanulják az AI-t valahogyan, de azzal nem, hogy milyen hatással van az emberekre, az emberek viselkedésére és a munkahelyi környezetre az, ahogyan ezt használjuk. És ebben éreztünk egy hiányt, úgyhogy tulajdonképpen egy hiánypótló kutatást végeztünk, és ezt mutattuk be múlt hét csütörtökön.
6: És kik kerülhettek be ebbe a kutatásba? Előre elhatározták, hogy milyen szakterületekről jöjjenek, vagy véletlenszerűen direkt?
7: Ez egy fontos dolog, ez nem egy reprezentatív kutatás, tehát bárki bekerülhetett, akihez eljutott a kérdőív, ez egy online kutatás volt ilyen módon, és 676-an töltötték ki, illetve kapcsolódott hozzá egy fókuszcsoport, nem is egy, hanem több cégnél végeztünk mély interjút és fókuszcsoportos beszélgetéseket, úgyhogy ilyen módon ez egy elég alapos kutatás. De nem reprezentatív valóban.
6: Azt fontos akkor kihangsúlyozni. Na most 89% válaszolta azt, hogy hetente, 60% pedig azt, hogy naponta használja a mesterséges intelligenciát a munkájában. Jellemzően milyen feladatokra, mit írtak a válaszadók?
7: Ez nagyon érdekes megfigyelése volt Keleti Artúrnak, hogy ez egy nagyon jó számnak tűnik, hogy ilyen sokan használják a mesterséges intelligenciát, és feltételezzük azt is, hogy eleve olyan emberek töltötték ki a kérdőívet, akikhez ez a kérdés közel áll. És Artúr azt mondta, hogy látni kell azt, hogy egyébként nagyon alapszintű dolgokra használjuk. Tehát egy kicsit kiváltva a Google keresőt a mesterséges intelligenciával. Szóval kérdéseket teszünk fel és kerestetünk, és viszont bonyolultabb problémákra, adminisztrációs feladatok kiváltására még jellemzően nem használjuk.
6: Érdekes.
7: Igen. Tehát azért ez egy csalóka dolog, hogy 80 kezek használja, de hogy milyen színvonalon. Aha. Európához képest, azért az egy, hát inkább egy alapszínvonal.
6: Épp ezt akartam kérdezni, hogy nemzetközi összehasonlításban ezek a számok mit jelentenek? Tehát, hogy 89% hetente, de 60% naponta, nem tudjuk milyen színvonalon.
7: Igen, erről kevés ilyen kutatást láttunk még mi is, ilyen szempontból, úgyhogy ebben nem tudok olyan támpont adni, hogy ezt határozottan tudnám mondani, hogy ez ilyen vagy olyan, de azért egy 89%-os használtság azért ez egy jó számnak számít. Azért egy hüvelykúj szabály szerint is.
6: És mire enged következtetni ez a két számarány a magyar lakosságot, illetve a vizsgált felhasználókat tekintve?
7: Volt egy prekoncepciónk, vagy egy feltételezésünk, nem is prekoncepció. Mi azt feltételeztük, hogy van egy félelem a mesterséges intelligenciától. És azért az, hogy ennyien használják, és ilyen módon használják, az tulajdonképpen egy optimista dolog. Tehát, hogy úgy tűnik, és egy fontos, hogy úgy tűnik, hogy az emberek szívesen használják, inkább pozitívnak ítélték meg a jelenlétét, és nem félelmetesnek. És ami még fontos, hogy amikor a félelemről kérdeztük őket, akkor valójában úgy tűnik, hogy nem az AI-tól félnek, hanem annak a hatásától, és ebben a lemaradás az egy fontosabb tényező, mint például a munkahely elvesztésétől való félelem.
6: Mármint az ő lemaradásuk abban a tekintetben, hogy mennyire ismerik az AI-t, és hogy
7: mennyire tudják használni a mesterséges intelligenciát, és ez azokban a munkahelyi környezetekben, ahol mondjuk fontos a mesterséges intelligencia, tehát kellene tudni vele dolgozni, ott ez a félelem azt hiszem, hogy 77% volt, de vannak olyan területek, ahol nem a mesterséges intelligencia dominál, mondjuk egy ilyen üzemeltetésnél, például egy épületüzemeltetésnél, ott mondjuk a 30-valahány százalék félt a mesterséges intelligencia hatásától. Szóval például ez azért is fontos, mert ha valaki azt mondja, hogy ugyan ne félj az AI-tól, az nem lesz egy jó, mert nem ettől fél valaki, hanem attól fél, hogy milyen hatása lesz. Tehát egészen másként kellene róla beszélgetni munkahelyen.
6: Megütött a fülemet egy gondolat, hogy ahol kellene használnunk, hol kellene, de esetleg nem használjuk. Milyen területeken?
7: Egy nehéz dolog, mert ma voltam éppen egy HR konferencián, ahol kérdezgettem HR-eseket is, hogy ez náluk hogyan van, és ezt nem lehet még megmondani. Vagy szóval ez azért ilyen explicit módon nincs kimondva, hogy hol használjuk, vagy hol kellene használni, mert ez azt is jelentene, hogy meg tudjuk mondani, hogy hol veszélyeztetni a munkahelyeket. De azért mondjuk, adminisztrációs feladatokban remekül lehetne használni, vagy lehet használni, és sok dologban remekül, nyilván IT területen azt tudjuk jól most már, hogy remekül lehet használni, és bárki tud fejlesztő lenni, én is tudnék fejleszteni az AI segítségével, ha szeretnék. Kutatási területen is elég jól lehet használni, azért az is, vagy legalábbis bizonyos módon jól lehet használni.
6: És az alkotó területeken, tehát az animációnál hallottam igen, például, animáció, vagy designban.
7: Igen, a Yuval Noah Harari történész szívesen mondja azt, hogy például is remekül ír, és remek könyve, sok könyve jelent meg, és hatásos könyvei jelentek meg, és ő is azt mondja, hogy nálánál jobb könyvet fog tudni írni a mesterséges intelligencia mindjárt.
6: Ez egészen megdöbbentő.
7: Igen.
6: Ez a kutatás több új fogalmat is bevezetett.
7: Bocsánat, visszamehetünk egy kicsit a félelemre, mert van itt valami, ami engem nagyon zavar, és azért is mondtam, hogy úgy látszik ez a kutatás, mert ugye rákérdeztünk a félelemre, hogy igen. Te magad hogyan viszonyulsz a mesterséges intelligenciához, tartasz tőle, vagy inkább pozitívnak tartod, és ha az egyénre kérdeztünk rá, akkor az embereknek csak a 2%-a mondta azt, a válaszadóknak csak a 2%-a mondta azt, hogy ő tart a mesterséges intelligenciától. Amiből könnyen levonhatnánk azt a következtetést, hogy akkor a 99%-a nem tart tőle, és boldog vele. De van egy olyan jelenség, ami a kérdezés technika, hogy ilyenkor az emberek szívesen válaszolják azt, amit illik válaszolni, és ami az elvárás.
6: Hát, hogy jobb képet fessenek magukról.
7: Hogy jobb képet fessenek magukról, és ezért mi megkérdeztük másként is, ami nagyjából úgy hangzott, hogy más emberek szerinted hogyan viszonyulnak hozzá, és az erre adott válaszok meg azt mutatták, hogy 80-valahány százalékban szerintük az emberek félnek a mesterséges intelligenciától. Ami azt mutatja, hogy nem biztos, hogy merjük bevallani azt, hogy mi a viszonyunk hozzá.
6: Milyen érdekes.
7: Igen.
6: Akkor most visszatérve a kérdésemre, amit itt közbevetettem, hogy ugye új fogalmakat is bevezetett a kutatás, a kiterjesztő, illetve a kiszervező használót.
7: Meg a kerülő.
6: Ó, és még
7: tehát
6: az is.
7: 3K. Szvetelszki Zsuzsának volt ez egy fantasztikus meghatározása, hogy ugye hogy kik ők, melyik csoportba, ki melyik csoportba tartozik.
6: Ki hogy használja az AI-t.
7: Igen, igen. A kerülőt talán nem kell magyarázni, elkerüli, és így ő nem is kockázat a mesterséges intelligencia szempontjából. A kiszervezők viszont olyas valakik, akik kontroll nélkül használják a mesterséges intelligenciát, vagy kevés kontrollal. Tehát aki azt mondja, hogy kapok egy feladatot a főnökömtől, odaadom a mesterséges intelligenciának, hogy oldja meg, és amikor visszakapom tőle a megoldást, akkor nem ellenőrzöm, nem csekkolom, nem kérdezek vissza, hanem elfogadom azt validnak. Miért? Azért, mert azt feltételezem, hogy ő sokkal több adatból dolgozik, mint én. Sokkal jobban tudja, tehát a bizalom az átcsúszik felé, és a döntés is így. És akkor a kiszervezők ilyen módon használják a mesterséges intelligenciát, ami úgy érződik, hogy van kockázat. A kiterjesztő viszont kontroll alatt tartja. Tehát használja, kap egy feladatot, elvégezteti a mesterséges intelligenciával, vagy valahogyan, és keresztkérdéseket tesz fel, ellenőrizteti, challenge-eli, szóval, hogy tesz olyan dolgokat, amivel ő maga kontrollálja azt, hogy milyen válaszokat ad a mesterséges intelligencia, és így a döntés nála marad, ami nagyon fontos.
6: Tehát azért az irány az kellene, hogy legyen ugye a második csoportban, illetve a háromból az utolsó említettbe tartozon, tehát amely kiterjeszti az ő tudását a mesterséges intelligencia segítségére is.
7: És ez azért egyébként a cégeknél is, meg nem csak cégeknél, ez egy komoly kockázat, mármint az, hogy ha valaki használja a mesterséges intelligenciát, és azt is mondja, hogy ő magabiztosan használja, de ilyen kiszerveződő módon használja, azt nem feltétlenül szoktuk megmondani, és ez egy kockázat.
6: Világos. Na most, ha valaki szeretné minél jobban felhasználni, minél jobb válaszokat kapni tőle, akkor azért azt gondolom, hogy annál kritikusabb szemmel kell nézni azt, amit legelőször elétár válaszként a mesterséges intelligencia, de ezt a magyar oktatási rendszerrel, külföldi példákkal összehasonlítva, kritikaként szokták említeni, hogy nem tanítja meg erre a fajta elemző, kérdező, kritikus szemléletre a gyerekeket. Tehát akkor hogy lehetne eleve ebben fejlődni?
7: Milyen érdekes, hogy viszont egy kicsi gyerekek pedig így működnek. Uh-huh. Tehát, hogy igenis kérdeznek, és akarnak tudni, mert és hogy ez a készség, vagy ez a tudás ott van bennünk, csak valahogy menet közben elvész a tanítással, szocializációval valószínű, és valóban fontos ez. Hadd menjek egy kicsit megint hátrébb, szintén a már említett Yuval Noah Harari történész adott az Economistnak egy interjút egy néhány héttel ezelőtt, rögtön azután, hogy Elon Muskkal is volt egy beszélgetés, hogy hogy néz ki most az AI, a mesterséges intelligencia, és azt hiszem, hogy elég egetrengető dolgokat mondott benne. Na és ezután beszélgettek Harari-val, aki azt mondta, hogy egyrészt, hogy ezt jó megjegyezni, hogy 2006-ban még nálunk az az embereknél van a döntés, és jó lenne ezt itt tartani. Uh-huh. És akkor ugye ehhez mi kell? Több dolog is, de kettőt hadd emeljek ki. Az egyik, hogy a döntés az legyen nálunk. Tehát amikor én használom a mesterséges intelligenciát, akkor ne rábízzam a döntést, hanem vegyen vissza, és nálam maradjon a döntés. És ezt pedig kritikusan gondolkodva tudjuk megtenni. Tehát, hogy és akkor mi kell ehhez, mert hogy lesz ez a kritikus gondolkodás, mert bocsánat, ezen a mai konferencián is nagyon sokszor elhangzott ez a fogalom, de ez egy fejleszthető dolog. Szóval nem lehet senkitől azt elvárni, hogy oké, mostantól gondolkozz kritikusan. Mit jelent az, és hogy csináljam? És lehet, hogy én már ilyen vagyok, nem tudjuk, de ezt meg lehetne mérni.

0: az is látszik ebből, hogy egyébként nem csak azt kell oktatni, hogy hogyan használjuk a mesterséges intelligenciát, hanem ezeket a képességeket, vagy ezeket a skilleket, és ezeket az emberi viselkedéseket. És akkor mondjuk elég jó irányból lehet állítani magunkat.
1: Hihetetlen izgalmas mindez, amiről beszélt. Bízom benne, hogy lesz alkalmunk folytatni, mert órákat lehet erről még beszélni, és kell is ezek szerint.
0: Sokat.
1: Orosz Györgyinek, a Hősök Tere Alapítvány kuratóriumi elnökének köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Megállapodott Budapest és a kormány. Ezen túl a főváros szedheti be a parkolási díjakat, nem a kerületek, ami miatt több kerület polgármestere megdöbbenésének adott hangot. A fővárosi közfejlesztések tanácsának mai ülése utáni sajtótájékoztatón szó volt egy regionális BKK létrehozásáról, de az is elhangzott, hogy a kormány egyszeri 120 milliárd forinttal támogatja a fővárost, Budapest pedig eláll a korábbi perektől, amiket a kormány ellen indított. A vonalban Szele András közlekedési szakértő, a Mobilissimus vezető szakértője. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok!
1: Karácsony Gergely azt mondta ezen a sajtótájékoztatón, hogy jól működő, kiszámítható 21. századi közlekedési rendszerre van szükség, azért is, mert az agglomeráció terheli a budapesti közlekedést. Mire gondolt ön szerint konkrétan Karácsony Gergely?
3: Hát Karácsony Gergelynek ebben a tekintetben minden szava arany és minden szava igaz. Valóban a budapesti agglomerációból 100 000-es mértékben lépnek be autók, 200 000-es léptékben utasok naponta Budapestre. Ugye ez egy összefüggő várostérség, az emberek oda járnak dolgozni, iskolába, szórakozásért, ezért azért. Ez egy rendszer ma is. Az, amit most meg kíván lépni a magyar állam és a főváros és a BKK, az nyugaton természetes rendszer, ez így működik. Óriási kérdés, hogy mik ennek a részletei. Erről még nem tudunk szerintem eleget, mert hogyha ez az új budapesti és környéki BKK mondjuk átveszi a környék vasútvonalait, buszvonalait, akkor ez egy közlekedési szervezés, ez teljesen rendben van. Kérdés, hogy hol húzott meg a MÁV volán, meg a új közlekedési szervezőnek a határait, ki miért felel pontosan. Érdekesebb, hogy átveszi például a Budapest környéki települések helyi közlekedését, sok helyen van, nagyon különböző minőségben, a parkolását, közkulcsait, ezt hogy fogja intézni, van-e ekkora szervezeti képesség most éppen ebben, ez egy elég érdekes kérdés, hogy ez nem annyira egyszerű, hát maga a BKK is egy majdnem 2010-es folyamat végén jött létre, annak idején pedig az csak Budapestről szólt. Szóval ez nem egyszerű dolog, szerintem ez egy folyamat első lépése.
1: De ugye gondolhatja az ember, hogy az, hogy jól működő, kiszámítható 21. századi közlekedési rendszer kell, hát ez persze ez evidens, na de hogy lehet ezt megvalósítani?
3: Hát vannak jó példák Európában, Bécs, Párizs, csomó német város, tehát látjuk, hogy működik. Nagy titok az, hogy 50 éve elkezdték ezeket összerakosgatni, és folyamatosan volt benne pénz, szándék, akarat, zsákutcák voltak, de azokból kijöttek előbb-utóbb. Ez egy folyamatos, nagyon kemény apró munka, rengeteg egyeztetés, kompromisszum, és hogyha ez most elkezdődik, akkor néhány év múlva fogjuk látni az első eredményeit, és 20-30 év múlva az igazi nagy kiteljesedését. Az, hogy Bécs most mintaváros közlekedési szempontból, az, hogy a 80-as években alapozták meg. És azóta folyamatosan ezen dolgoznak. Tehát, hogy ez így, ezek az időtávok valójában. Az igazi baj az, hogy ez nem 20 éve történt meg.
1: Nálunk nagyon rosszak az alapok, mert így említett, hogy mikor alapozták meg Bécsben, szóval valamire építkeznünk kell nekünk is. Ahhoz, hogy ezt mi hamarabb érezzük, mi utasok, ahhoz milyenek az alapjaink?
3: Hát a hálózataink nincsenek jó állapotban, erről közlekedési miniszter úr sokat beszélt az elmúlt időkben, vasút alul finanszírozott, rossz minőségi, most már egyszerűen hiányzik belőle 50 évvel megfelelő pénz, az útjaink is nagyon rosszak, nem tudom, ez átkerülne ehhez az új közlekedés szervezőhöz. Emberhiány van, sofőrben, mindenben is, és hát egyszerűen, tehát ez föl kell építeni egy rendszert. És az elmúlt időszakban ennek a rendszernek nem az építése zajlott.
1: Elhangzott a sajtótájékoztatón a regionális BKK-val kapcsolatban, hogy az állam és a főváros csak közösen tud dönteni arról, hogy hogyan végezzék majd a szolgáltatást, és hogy az állam ugyanolyan részben finanszírozza majd a rendszert, mint a fővárosi önkormányzat, tehát 50-50%-ban. Miért lesz jobb ez a rendszer?
3: Hát ez attól függ, hogy ez az 50-50%-os finanszírozás, ez pontosan mit jelent. Tehát a regionális BKK-ról beszélünk, tehát hogy gondolom kimegy Budapest határán kívülre, akkor egyszer csak több száz település van ott, akiknek nem látom a történetben a hozzájárulását, nem látom mennyiben érintettek. Tehát hogy lesz regionális, ha csak a főváros meg a kormány van, mert akkor ez most a közösségi közlekedésről szól ezek szerint kizárólag. Mert egyébként a gyakorlat azért nyugatóra van.

0: Nem pont ez, mert hogy nem csak az nyúlik át a városhatáron, de hogyha erről beszélünk, akkor is még a helyi buszok például egy kérdőjel, hogy ahol még ingyenes, jó minőségű helyi busz közlekedik, azt át kell adni a regionális BKK-nak. Nem tudom, szóval ezek igazából csak kérdések, ez egy jó irány, egy jó ötlet, szerintem nem tudunk róla eleget egyelőre.
1: Virágos.
0: És a fő kérdés az lesz, hogy ez a fele-fele, hogy dobják össze, az egy dolog, hogy mekkora az az összeg. Mert mondom, itt 50 éves forrás hiány van.
1: Arról volt szó, hogy évente összesen 340 milliárdot költenek erre. Mikor ekkora számokat hall az ember, nem nagyon tudja hová tenni, de segítsünk egy kicsit a bennünket hallgatóknak, hogy vajon mire elegendő ez, tehát ez mekkora összeg?
0: Egy kicsit hadd kérdezek vissza, mi a tartalma a regionális BKK-nak? Tehát, hogy ő például üzemeltetni is fog, felteszem fog, és fejleszteni is fog, mert ott azért 300 milliárd forint az irány gyorsan elszalad, szóval a pontos feladatokat ehhez meg kell mondani. Mostanában azért gyakran hallunk 100 meg 1000 milliárdos összegekről, de egy vasútvonal építése azért ez a kategória. Ezt felújítása, úgy értem. Tehát, hogy nem tudom, hogy fejlesztés, vagy üzemeltetés, vagy miről. De üzemeltetésről beszélünk akkor is, hát nem tudom, hány ezer busz meg villamos jár Budapesten és a környékén egy nap. Tehát ezek a pénzek a rendszer nagyságához képest azért nem olyan nagyok.
1: A változtatás a gyakorlatban azt jelenti, szól a híradás erről, hogy Szentendrétől Ráckevéig, Gödöllőtől Zsámbékig, Váctól Érdig az összes közszolgáltatás, közösségi közlekedés, közszolgáltatás megrendelője a BKK lesz. És így jön szóba ez a jegybevételeken felül a 340 milliárd.
0: Tehát a közösségi közlekedésről beszélünk. Én azt gondolom, hogy az üzemeltetésre úgy kb. Jó arány, fejlesztést ebben én olyan nagyon nem érzek.
1: Mikorra lehet ebből a nagy regionális BKK-ból valami? Tehát mikor érezhetünk majd valamit ebből?
0: Én azt gondolom, hogy vannak olyan képességek a Magyarországon, hogy egy ilyen céget viszonylag hamar össze lehessen rakni. Aztán, hogy ennek a jogszabályi háttere, finanszírozása, a szakembergárda, hogy és mint áll föl, az nyilván kell egy kis idő, ezt látjuk más esetekben is mostanában. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent rendbe kell itt is tenni. Tehát, hogy itt tetszik, nem tetszik, meg kell majd állapodni településekkel, szolgáltatókkal, pénzügyi vitákat kell lerendezni, és egy csomó mindent más. Tehát az első néhány év az szerintem ilyen rendrakás lesz. Ilyen 3-4 év múlva szerintem ennek már jöhetnek az első látványosabb eredményei.
1: Még egy fontos témája van a napnak ezzel kapcsolatban, az pedig a fővárosi parkolás. Tehát azon morfondírozom itt, hogy mi szól amellett, hogy mostantól a főváros fogja szervezni a parkolást, beszedni ebből a bevételeket, amin ugye több fővárosi kerület polgármestere felháborodott.
0: Szerintem ez a problémásabb ügy egyébként. Tehát a másiknak ott az irányával nehéz vitatkozni, ott a részleteket nem ismerjük eléggé. Az kiforhatja magát jó irányba. Itt azért elég sok kérdés felmerül. Az első, hogy ugye a főváros eddig is szabályozta a parkolást, Budapesten hozta létre a zónákat, de valójában a kerületek üzemeltették őket. Tehát, hogy bemegy az ember a fővárosba, mondjuk autóval, és leparkol 600-800 forintért, akkor ezt egy hatalmas nyereségtermelő üzletnek gondolja. De a nagy igazság az, hogy a Budapesten álló autók nagy része az ottani lakosokhoz kötődik, akik ezért éves díjat fizetnek, és nem dobálnak a parkolóhelyekbe meg hasonló. Tehát, hogy azért ez nem egy aranybánya. Nyilván tudjuk a múltbeli botrányokat, tehát szervezeteknek, embereknek lehet aranybánya, de egy kerületnek azért ez egy kötelezettség is. Tehát ők hívnak a lakossággal, ők tartják rendben a parkolóhelyeket, őket keresik meg a lakók, ha bármi baj van, és nem tudom, hogy ezt a főváros át kívánja venni. Erről én úgy láttam, nem szólnak a hírek, hogy akkor a parkolóellenőrök mostantól fővárosi alkalmazottak lesznek. A főváros takarítja ezeket, majd ő fogja felújítani őket, vagy miről? Mert ugye Budapest úthallatának a 90%-a kerületi kezelésben van. Szerintem ez nem ennyire egyszerű.
1: Hát azt gondolom, hogy a részleteket akkor mindenképpen érdemes még megvárnunk, és azokról majd újra beszélni, csak nagyon röviden el tudja képzelni, hogy ezzel az új rendszerrel hatékonyabbá válik a budapesti közlekedés, tényleg csak két szóban.
0: A parkolásról beszélünk?
1: Igen, budapesti parkolás, bocsánat.
0: Nem hiszem, hogy ettől így bármi változna. Ha jól hallottam, a hatékonyság növelése volt az egyik kulcsszó. Ezek valójában sok szempontból nagyon hatékonyak. Tehát, hogyha egy kerületben az utcán autók 80%-a kerületi lakosoké, akkor a 20%-nak a bevételeiről beszélünk.
1: Értem.
0: Messze nem beszélünk akkor összegről, mint gondolnánk.
1: Nagyon szépen köszönjük Szele András közlekedési szakértőnek, önöknek pedig azt, hogy kíváncsiak voltak ránk. A szerkesztő Kis Gábor és a hangmérnök Rácz Dorottya nevében is búcsúzik a műsorvezető Tesári Nóra. Viszont hallásra.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
3: November 1-től jelentősen termékkörönként eltérő mértékben emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. Ennek következtében a jelenleg átlagosan 2500 forintos doboz cigaretta csaknem 300 forinttal drágul majd. A döntéstől a kormány több milliárd forint plusz bevételt remél, amelyet az egészségügy finanszírozására fordítanak majd. De vajon az újabb áremelkedés miatt mérséklődik-e a dohányosok száma? Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Farkas Szabolcs. Önök dohányosok? Hányszor próbáltak már leszokni? A drágulás elgondolkodtatja Önöket. Írjanak magukról. SMS számunk 0630 9666. Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. A nikotin függőség fajtáit járjuk ma körbe. Elsőként Bétót Erika beszélgetése következik.
4: A kórház folyosóján találkozom önnel. Ön azért van most a kórházban, mert a dohányzás okozott önnél egészségügyi problémát.
5: Igen.
4: Mióta dohányzik?
5: 20 éves korom óta.
4: Na jó, akkor és most hány éves?
5: 45.
4: Tehát akkor 25 éve dohányzik?
5: Persze.
4: Naponta mennyit szív?
5: Változó. Amikor egy dobozzal is elszok, nagyon ideges vagyok.
4: Milyen egészségügyi problémái voltak már ebből kifolyólag?
5: Szarkodózisom van, meg aszmás vagyok.
4: És próbáltam már abba hagyni a dohányzást?
5: Próbáltam, de nem ment. 2-3 hónap után ma visszavettem a cigit.
4: Ez csak akaraterő kérdése?
5: Hát akartam, de nem, akkor is hozzányúlok.
4: Nem mondták még, hogy egy szál cigaretta egy koporsó szeg?
5: Mondták, de hát na.
4: És mégse tud róla lemondani?
5: Nem.
4: Nem lehet megijeszteni?
5: Mivel? Nem lehet engem megijeszteni semmivel.
4: Hát azzal, hogy megrövidül az élete. Nem ijesztő?
5: Addig élünk, ameddig meg van írva.
6: Mondjuk rájön 16 éves koromtól váltam szerintem aktív dohányossá.
4: Mit szóltak ehhez a szülők?
6: Természetesen nem díjazták, mint minden olyan szülő, aki életében nem gyújtott rá cigarettára. Biztos nem díjazza, hogyha a gyereke, vagy a gyerekét egyszer látja, hogy meggyújtja az első szál cigarettáját, aztán rabul is ejti ez a függőséget okozó történet. Már háromszor is próbáltam letenni. Kétszer önszántamból külső segítség nélkül, egyszer pedig egy úgynevezett biorezonanciás kúra segítségével. Egyébként mindegyik hatásos volt valamilyen szinten. Vallom és hiszem, hogy ha az ember le akarja tenni, akkor le tudja tenni. Tehát elsősorban az akaraterő az, ami hiányzik az emberekből, többek között is belőlem is.
4: Mi annak az oka ön szerint, hogy egy cigaretta ennyire rabul tudja ejteni az embert, hiszen tudja, hogy káros az egészségére, hiszen a legtöbb tüdődaganat, garatdaganat, szájdaganat, most már egyre gyakoribb a nyelvdaganat, amit ugye most a kutatások megállapítottak, mind a dohányzástól van. Nem fél ezektől?
6: Természetesen az emberben benne vannak. Ha mindenki félne ettől, akkor nem lenne dohányos ember. Tehát azért olyan messze menőkig nem hisszük el, hogy velünk is megtörténhet mindig ez a olyan egészségügyi probléma.
4: Anyagi értelemben is elég borsos ára van a cigarettának. Ez nem zavarja önt?
6: Hát elég megterhelő szerintem minden háztartás számára. Ez az egyik zavaró tényező az egészségügyi károsító hatásaink kívül. De még egyszer, ha az embert rabulájti, engem rabulájtett, muszáj kifizetni.
4: Tudom, hogy furcsa a kérdés. Mi a jó a cigarettában? Tehát ön mit élvez benne? Rágyújt, szívja magába a nikotint, a füstöt? Tehát mi benne a jó?
6: Azt említettük, hogy függőséget okoz a cigarettázás, függőséget okoz az embernek az is, ha bejár a munkahelyére dolgozni, egy idővel megszokja, hogy fel kell kelni reggel is, be kell menni. Mind olyan tényezők az ember életében, amiket meg tud szokni, és az valamilyen szinten rabul tudja ejteni, vagy kötelező érvényű, akkor azt csinálni fogja, azt igényelni fogja. A dohányzás egy rituálé. A dohányzás fontos a reggeli kávéhoz, fontos az étkezések után, fontos azért, mert van egy 5 perc unalmas időszakom, fontos azért, mert a TV filmsorozatban éppen reklám jött, és ilyen alkalmakkor megragadjuk a lehetőséget, és rágyújtunk egy cigarettára.
3: Bétót Erika interjúját hallották, a stúdióban pedig itt van velünk Pataki Erika, egészségfejlesztő, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet leszokás támogató szakmai tanácsadója. Kezecsókolom, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
3: Hát tulajdonképpen akkor ezek szerint nagyon egyszerű a dolgunk, akaraterő fejlesztés az egész, mert akinek nincs elég, annak nyilván fejleszteni lehet, és akkor ezen múlik, ha van elég akaraterőm, akkor le tudok szokni.
7: Hát ez így ebben a formában nem igaz. Én azt gondolom, hogy amit inkább kulcs fontosságú az a motiváció. És akkor abban lehetnek nagyon nagy különbségek. De hogyha valaki meg tudja találni az ő személyes motivációját ebbe a történetbe, akkor az sikeres lesz a leszokási folyamatban. Pusztán csak az akaraterő valóban kevés. De hogy én ezzel nem minősítenék senkit, mert hogy azért ez a nikotinfüggőség, ez egy nagyon sunyi és nagyon aljas függőség. Ez az egyik része, ami élettanilag dokumentálható. Tehát nagyon magas az addiktív potenciája a nikotinnak. Majdnem annyira erős függőséget alakít ki, mint a heroin vagy a kokain, csak a társadalmi elfogadottsága sokkal nagyobb.
3: Erről egy picit beszéljünk, hogy mi történik. Mit csinál velem a nikotin?
7: Elmondom. Azzal a technikával, ahogy általában dohányoznak az emberek, tehát ez a füstinhalálás, amivel bekerül a szervezetbe, a nikotin át tud lépni a véragygáton. De a lényeg az, hogy gyakorlatilag egy nagyon gyors 10-15 percen belül kap egy visszajelzést a fogyasztó a saját idegrendszerétől, hogy...
3: Hogy jó neki.
7: Most jó nekem.
3: És mit jelent ez a jó?
7: És ez a jó azt jelenti, hogy ez a nikotin megérkezik az agy dopaminágrendszerébe. Dopamin szabadul fel, tehát ezt az érzetet éli meg a fogyasztó. Ha más formába kerül be a nikotin, például bőrön keresztül felszívódva tapasz formájába, akkor nem annyira gyors a visszajelzés, de ez a feedback, ez a gyors visszajelzés okozza azt, hogy újra és újra szeretnének ilyen könnyű, gyors, instant jutihoz jutni a fogyasztók. És minél régebb óta dohányzik valaki, minél erősebb dohányos valaki, ez az agyi terület annál élénkebb receptoraktivitást mutat, tehát annál több fogadó receptor van a nikotin számára. És tulajdonképpen, amikor valakinek megvonási tünetei vannak, akkor ezek a receptorok azok, amik várják az ő megszokott drog bevitelüket, amihez hozzájutottak eddig. Ez az egyik rész. Ez volt a nikotin. És amiről még beszámolnak, és említették itt a bejátszásban is az érintettek, van egy másik része ennek a történetnek. Az a megszokott rutin. A helyzetek rutinja, a kapcsolati kapcsolódások, a rituálé, a mozdulatok, ami ez így hozzátartozik neki a teljes komfortos világához, az egyfajta viselkedés függés, és akkor ebbe szintén ott van a dohányzás rituáléja. Tehát aki le akar szokni, mind a kettőre kell azért valami megoldási terve legyen, és valami menedzselhető munkát kimunkálni magából erre.
3: Azt mondja, hogy hasonlóképpen okoz függőséget, mint a kábítószerek egy része, ugyanakkor nem hoz tudatmódosulást, vagy hoz?
7: Stimulálószer. Tehát a nikotin az tényszerűen, és akkor ez nem csak a dohányzás, hanem bármilyen alternatív nikotinbevitel is, konkrétan emeli a szívfrekvenciát, szűkíti az ereket, emeli a vérnyomást. Tehát, hogy egy stimulálószerről beszélünk.
3: És a dopamin felszabadulása az örömérzetet
7: ráadásul
3: okoz.
7: Ráadásul még pluszba.
3: Igen, de nem veszítem el a józan eszemet attól még, hogy dohányoznék, míg ha heroin függő vagyok, akkor nyilván igen.
7: Igen, ez így van, ez egy különbség. De hogyha az addiktív potenciált nézem, amivel ez egy olyan mérőszám, amivel azt szokták bekalibrálni, hogy mennyire erős függőséget tud kialakítani egy-egy vegyi anyag, a harmadik a sorba, a nikotin.
3: Az előbb azt mondta, hogy nem az akaraterőn múlik, és hát így természetesen ez talán mindenki számára érthető, hogy miért nem, mert egyszerűen olyan biológiai elváltozásokat hoz létre, amit akaraterővel nem biztos, hogy én vissza tudok fordítani, hanem hogy a motiváció a lényeg. De a motivációt azt mennyi ideig lehet fenntartani? Tehát ismerünk olyan embereket, akik szakítottak a kedvesükkel, majd lefogytak 20 kilót, de 5 év múlva visszaszedték azt a 20 kilót, mert a motiváció elmúlt.
7: Azt gondolom, hogy a motiváció hullámzó. De hogy ha konkrétan így a leszokási folyamatot nézem, én erre szoktam egy ilyen képet használni, amit nagyon jól megértenek adott esetben a dohányosok. Ez olyan, mint egy folyón való átkelés. De neki kell, hogy legyen valami világító tornya, valami jelző tüze a túlsó parton, ez az ő motivációja ebbe a történetbe. És akkor ez általában ritkán szokott intellektuális dolog lenni. Tehát tehát nagyon intelligens, művelt emberek dohányoznak, művészek dohányoznak, tehát hogy ez nem intellektus, ez nagyon sokszor abszolút érzelmi döntés, amivel sikerül átkelni ezen a folyón, és az, hogy ez sikeres legyen, ahhoz kell, hogy ott legyen a jelző tűz és világító torony a túlsó parton, és nagyon sokan esnek vissza, de ha az ott stabilan megvan, és az változatlan, akkor az újra áthúzza őket. Akinek nincs ilyen jelző tüze világító tornya, annak igazából mindegy is, hogy át kell, vagy nem kell át.
3: És akkor most már a leszokás folyamatánál tartunk, amit majd a végén szerettem volna előhozni, de nem baj, hogy itt vagyunk, szóval, hogyha tovább viszem ezt a folyóképet, egy folyónak a sodrása nem mindenütt egyforma. A szélén, a közepén, a másik szélén, szóval, hogyha én át akarok kelni ezen a folyón, akkor hol a legdurvább a sodrás?
7: Ez pontosan exakt, és emiatt is szeretem ezt a példát, mert egy ember életébe ez a folyó változik. Van, amikor még csak kis szűk patakocska, és lehet önfeledten ugrabugrálni a két part között, és vannak nagyon nehéz életszakaszok, amikor árad a folyó és nagy a sodrása, az nem biztos, hogy a legoptimálisabb időpont arra, hogy valaki így a leszokáson törje a fejét. Tehát, hogy azért így a külső körülményeknek sem árt adott esetben egy picikét harmóniába lenni. Tehát krízis helyzetbe leszokni sokkal nehezebb, mint amikor kiegyensúlyozottabb az ember élete.
3: Ha elindulok ezen az úton, akkor milyen elvonási tünetekre kell számítanom?
7: Amire így lehet számítani, az az pontosan, hogy egy idegrendszerre ható drogot veszünk ki a történetből.
3: Tehát a dopamin stimuláló az kiesik.
7: Igen. Tehát, hogy itt azért az idegrendszeri érintettség, és akkor sokaknak ugye több évtized van a háta mögött ebbe a történetbe, azért arra lehet számítani, hogy lesz egyfajta hangulati ingadozás. Lesz egy fajta, mivel egy stimuláló szert veszünk ki, egy kicsit lassabbak, kevésbé fürgék lesznek a leszokás első időszakában az érintettek, de viszont aztán utána a normál megszokott identitásra, a normál megszokott habitusa az visszatér, tehát nem kell azt gondolni abból az első pár napból, hogy most már így marad, de egyébként van gyógyszeres támogatási lehetőség is, amit nagyon jól lehet használni, én azt gondolom, de ezt mindenkinek magának kell megkérdeznie a házi orvosától, illetve a kezelő orvosától, hogyha van ilyen.
3: A dohányzás intenzitásától függ-e a leszokás során az elvonási tüneteknek az intenzitása?
7: Valamennyire igen. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy az első időszakban, amikor még így a leszokáson törik a fejüket tulajdonképpen, mert hogy azért azt lehet tudni, hogy a dohányosok kb. 60%-a szeretne leszokni. Tehát, hogy ott van náluk már ez a gondolat, hogy valahogy sehogy sem jó csapdába érzik magukat.
3: De kell az a nagyon durva motiváció, ami végül is elindítja.
7: Igen.
3: Leveszi a pólóját és beugrik a folyóba, ha már
7: igen.
3: Itt tartunk.
7: Igen, hát vagy megkeresi azokat a köveket, amin adott esetben át tud szökelni a túlsó partra, de az biztos, hogy vizes lesz a lába, tehát, hogy a megvonási tünetekkel találkozni fog. Amivel találkozni fog, igen, az egy ilyen kicsit hullámzó hangulatingadozás, általában egyébként nem szokott annyira durva lenni, mint amit várnak tőle. Különösen, hogyha ott van az, hogy ő már így készítette magát erre lélekbe, és csökkentette a bevitt nikotin mennyiséget. Különösen, hogyha kifejezetten figyel rá, hogy legyenek olyan stressz menedzsment technikák a hétköznapjaiba, amivel ő ezt jól tudja áthidalni. Például a mozgás.
3: Adagcsökkentés, vagy egyik pillanatról a másikra megvonás?
7: Én az adagcsökkentést amiatt mondanám, és akkor mind igaz, amiatt fontos, hogy honnan indulunk. Tehát most napi két dobozról indul valaki ebbe a történetbe, vagy tisztáról. Tisztánál azt mondom, hogy igen, meg lehet hozni ezt a huszáros döntést, de azért a két doboznál ott azért figyelgetnie kell magát, hogy akkor milyen helyzetekben, hogyan dohányzik, és fontos, hogy legyen egy csökkentés mögötte, már így a megvonási tünetek erőssége miatt is.
3: A segítségről is szeretném majd, ha beszélgetnénk, de az tényleg majd a vége felé, a formákról és a különböző, ugye ma már talán kevesebben dohányoznak füstölögve, amit az én gyerekkoromban még teljesen természetes volt, mindenféle egyéb csodálatos fifikás módszerek vannak, de közben jönnek SMS-ek is, 06-39-666 az SMS számunk, illetve Viberen, Kossuth Rádió néven vagyunk ott, nagymama dohányzott pici koromban, ennek fénye nekem nagyon tetszett, utánozni akartam őt, inkább leszokott a nagyi a cigi, csak a kisunokája rá ne szokjon. Tehát,
7: ez volt a nagymama motivációja.
3: Akkor biztos, hogy a 60%-ban volt benne, aki szeretett volna leszokni, és adott egy plusz motivációt. Aztán írja a hallgatónk, hogy a dohányzásról nem leszokni kell, hanem rászokni nem szabad. Hát természetesen igen, ezt értjük, de hát ez ugye sokaknak már késő. És még egy üzenet, hát kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondol. Minden épeszű ember tudja, hogy milyen súlyos betegségek kialakulását segíti elő a cigarettázás. Ha ennek ellenére valaki cigarettázik, az nagyon komoly pszichés zavart jelent. Elmegyünk idáig, hogy pszichés zavarnak tituláljuk azt, aki dohányzik?
7: Nagyon sunyi, nagyon aljas, nagyon erős függőség, és pszichés zavarnak nem titulálnám. Mondjuk ott, ahol valaki ilyen nagyon erős dohányos, tehát ilyen két doboz és a fölött, ott azért én is rá szoktam kérdezni, hogy van-e kapcsolat a pszichiáterrel. Mert hogyha csak így visszaszámoljuk, hogy mennyi időt tölt dohányzással a napjában, milyen gyakran gyújt rá, azért az egy nagyon erős drogbevitelt jelent. De hogy semmiképpen nem definiálnám ezt így, nagyon erős, nagyon sunyi aljas függőség, és különbözőek vagyunk olyan szempontból is, hogy ki mennyire erősen behúzható ebbe a függőségbe. Ha csak így a visszaemlékezéseket olvasva olvastam ilyet, hogy a gulágon cseréltek kenyeret cigarettára. Tehát ott aztán azt gondolom, hogy épp esző ember ilyet nem csinált, de közben igen, a függőség annyira erősen jelen volt, hogy még ezt a döntést is meghozták emberek.
3: És hát, hogyha minden függőséget pszichés zavarnak titulálunk, azt hiszem, akkor nem nagyon marad egészséges ember ebben az országban. Ki mitől függ? Van, aki a csokoládétól, van, aki így a munkától, van, és így tovább.
7: Kávétól, vagy a kaukázisú keféktől, szóval bármi is lehet.
3: Jó, egy picit nézzük meg a egyéb formákat, e-cigi és egyebek. Ezzel kapcsolatban van egy bejátszásunk, mert hogy a népszerűsége, az elektromos cigaretta népszerűsége drasztikusan megnőtt az elmúlt időszakban, különösen a fiatalok meg tizenévesek körében. A statisztikák szerint a középiskolások körében rendkívül elterjedt a használatuk. A felmérések alapján a 17-18 évesek csaknem 40%-a kipróbálta már. Farkas Szabolcs kérdezősködött az e-cigiről.
8: Budapest utcait járva azt kellett megállapítsam, hogy még mindig jóval többen szívják a hagyományos cigarettát, mint az ízesített elektromos cigarettát. Hallgassuk meg, mi a véleménye a járókelőknek, cigarettázóknak az e-cigiről.
9: Az elektromos cigaretta szerintem sokkal egészségesebb, mint egy égetett dohánytermék. Attól függetlenül káros az egészségre.
10: Veszélyes, nyilván tudjuk, hogy nem jó. Azt gondolom, hogy aki ennek tudatában szeretné csinálni, csinálja, aki nem, például én sem, az nem. Sokan vannak a környezetemben, akik használnak ilyet, és nem hiszem, hogy bármit így adna, elvenne bárkinek így a személyiségéből, értékéből.
11: Mérgező, mint a normál. Mondjuk a gyerekeket jobban meg lehet vele találni, több ember ízvilágját el lehet vele érni a sima cigarettának, teljesen más íze van például. Akár mondjuk ezek a gyümölcsösebb ízek jobban megtalálják a fiataloknak a kedvét a dohányzáshoz, és el tudják játszani, hogy ők is nagyok talán. De viszont meg ugye a tüdő elvizesedése, illetve a különböző vegyszerek, amik benne vannak, szerintem sokkal károsabbak, mint a sima.
12: Én konzervatív bagós vagyok, szeretem megsodorni a saját cigarettámat, az ízét is jobban szeretem. Nem jön be nekem. Nem jön be, elfogadom, aki azt mondja, hogy nem olyan büdös tőle. Szerintem túl sok ember túl gyorsan szokott rá ezekre a dolgokra, és nekem ettől egy ilyen kicsit ilyen viszolygó érzésem van. Én tisztában vagyok ezeknek a következményeivel. Próbáltam is, és az is nagyon érdekes volt, hogy volt egy, nem is tudom, egy valahol bulisztunk, és pár ilyen IQOS-t elszívtam, és utána pár nappal később ilyen hihetetlen nagy készletést éreztem arra, hogy olyat szívjak. Úgy bagóztam, tehát nem a nikotinra voltam ráva, hanem arra, abba volt valami olyan dolog, és azért ez engem megrémít, mert én elfogadom azt, hogy én nikotin függő vagyok, de másra nagyon nem akarok ráfüggni. Nagyjából nem szoktam nagyon számolni, de szerintem egy harmad annyival jövök ki, és azért ez is számít. Hogy...
13: Hát, miért beszéljem le? Már nem jó dolog a dohányzás egyébként. Sokáig nem dohányoztam, most egy 2 éve dohányzok. Élethelyzet így alakult. Meg előtte is párszor már dohányoztam, akkor még hagyományos cigaretta.
14: Annyiból jobb, mint a rendes cigaretta, hogy a tüdőben nem megy kátrány. Lájtos, illatos, gyümölcsös ízesítésű, de nagyon szárazak. Szerintem az nagyon sokat hozzájárul, mert nem köhögünk tőle, meg a anyagiak azért sokkal olcsóbb. 2000 fölött nem veszünk cigarettát.
15: Szeretem használni a tulajdonságait. Például ugye nem annyira káros, mint egy általános dohánytermék. Egy ideig biztos használni fogunk.
16: Szerintem pont abban rejlik a legnagyobb veszélye, hogy azt gondolják az emberek, hogy kevésbé káros, mint a hagyományos, és mégis legalább annyira káros, ha nem károsabb. Én semmilyen cigarettát nem szívok, viszont a környezetemben rengetegen használnak, főként elektromos cigarettát. Viszont mindkettőnek ugyanaz szerintem a célja, legalábbis a fiatalok körében, hogy a valakihez, valamihez tartozás érzését megtapasztalják, viszont erre nem hiszem, hogy pont a cigaretta a legjobb módszer vagy eszköz.
3: Farkas Szabolcs interjújét hallották, a stúdióban továbbra is itt van Pataki Erika egészségfejlesztő, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet leszokás támogató szakmai tanácsadója. Ugye azt szokták mondani, hogy hát minden jobb, mint a cigaretta, mert hogy ezek a kátrányt kiküszöbölik, és hát hogy a kátrány a legborzasztóbb, ami lerakódik a tüdőnkben. Abban ezek a különböző egyebek, tehát e-cigi, hevített, tasak, snüsz, abban megegyeznek, hogy mindegyik nikotintartalmú?
7: Gyakorlatilag igen.
3: Tehát a függőség pont ugyanúgy működik.
7: Igen. És a legtöbb esetben az, hogy neki szüksége van valami pótszerre ahhoz, hogy komfortosan legyen a mindennapjaiba, tehát a pótcselekvés, a szertartás, a ritus is megvan, tehát gyakorlatilag a nikotin függőség is fent áll, és a viselkedés függőség is megmarad. Úgyhogy ezt én egy trendváltásnak tudnám így a dohánytermékek piacán értékelni, ami most zajlik az elmúlt évtizedekben, és ezeket a termékeket úgy fejlesztették ki, hogy gyakorlatilag megnézték, tesztelték, szondázták, hogy mi problémája van az embereknek a hagyományos dohányzással.
3: Büdös.
7: Füstöl, büdös, megbetegíti őket.
3: Ezek még gyümölcsillatúak.
7: Igen, és akkor kifejlesztettek olyan termékeket, amelyek vagy nem füstölnek, mert nem képződik égés, tulajdonképpen a hevített dohánytermékek esetében van valamiféle égés termék, de nem füst. Az e-cigaretták, vépek esetében még ez sem, valamiféle aerozol párolog, de az nem füst. A snüsz, amit mi snüsznek hívunk most itt általánosan, az egy szintetikus nikotint tartalmazó tasak tulajdonképpen, mert a hagyományos snüszben valóban dohánytermék van, de az csak Skandináviában legális a kereskedelme. Tehát itt még füst sincsen, és ezeket a termékeket használják a fogyasztók. De az, hogy pontosan ami benne van, ezek az ízesítések, a vívőanyagok, és ezek kombinációja, milyen hatásra van az emberi szervezetre, erre azért nincsenek pontos adataink.
3: A világért csak kedvet csinálni szeretnénk, de akkor ezeket a kategóriákat röviden el tudnám mondani, hogy melyik micsoda?
7: Nagyon szívesen, mert nagyon sokszor összemaszatolódik ez a téma, és azt gondolom fontos lenne, hogy tiszta képe legyen mindenkinek. Az e-cigaretták vagy vépek nem tartalmaznak dohányt, hanem szintetikus nikotint tartalmaznak valamilyen vívőanyagba, ízesítőanyagba, és ezeknek az aerozolját inhalálják be a fogyasztók. Ezekből vannak ilyen feltölthető, egyszerhasználatos vagy utántöltős verziók, nagyon sokféle. Több mint 15 ezer ízesítésű likvid van forgalomba az interneten keresztül. Ezeknek a nagy része Magyarországon illegálisan van kereskedelmi forgalomba, vagy illegálisan kerül be a piacra, akik felhasználják valahol, veszik fű alatt, kéz alatt egymás között. Nem lehet tudni, hogy ki gyártja, nem lehet tudni, hogy mi van benne, nem lehet tudni, hogy ki forgalmazza, és igazából a hosszú távú hatásaival sem vagyunk tisztában. A másik markánsan különböző termékcsoport a hevített dohánytermékek csoportja, és én most nem nevesítenék egyetlen egy brandet sem, mert tévedésből sem szeretném reklámozni egyiküket sem. Itt egy nagyon picike sztikket, ilyen kis dohánytartalmazó
3: szipókát
7: illesztenek bele ebbe a kézi készülékbe, ami hevíti ezt a dohányt. Sok esetben ízesítve van ez is, és gyakorlatilag ezt inhalálják a felhasználók. És ami ennek a furcsasága vagy csiklandósága, ami miatt ezt kifejlesztették, és senkit ne tévesszem meg az, hogy mindenféle marketing szövegekkel ezt úgy próbálják beállítani, mint egy ilyen egészségesebb alternatívája a hagyományos dohányzásnak, mert hogy ezeket úgy fejlesztették ki, hogy például a füstérzékelők nem kapcsolnak be rá, tehát ott is tudják használni a felhasználók, ahol adott esetben a hagyományos dohányzás nem. Ne legyen rossz szaga, erre is ügyeltek a fejlesztők, illetve arra is, hogy azért ezek a kis kézikészülékek nagyon csinosak, tehát hogy így már-már státuszszimbólum is legyen adott.
3: Sikes és elegáns.
7: Sikes és elegáns, tehát hogy míg mondjuk ciki kezd lenni a hagyományos dohányzás, addig ezekkel azért elég menő.
3: Ez olyan menő,
7: igen. De hogy senkit, aki ezt gyártja vagy forgalmazza, nem a fogyasztók egészsége motivál ebbe a történetbe, tehát ebbe egészen biztos vagyok.
3: És akkor vannak a tasakok.
7: És vannak a tasakok, amit viszont én azt gondolom nagyon felelőtlenül használnak gyakorlatilag a mostani fiatalok.
3: Ez a snüssz.
7: A snüssz, vagy nikotinostasok egészen pontosan, a snüssz néven, de mondom, ez szintetikus nikotin. Tehát olyan felelőtlenül, mint adott esetben mi fiatalkorunkban a TikTokot, ahogy kapkodtuk be, és teljesen transzparensen órák alatt kint van a padon a pakjuk, és limitálatlan mennyiségű nikotint tudnak ezekkel az alternatív termékekkel, különösen az e-cigarettával és a nikotinos tasakkal bevinni.
3: Tehát legalább a cigarettánál lehetett azt mondani, hogy 10 szálat szívtam el, 20 szálat szívtam el két dobozt, ennél valójában nem tudom, hogy mennyi nikotin kerül a szervezetembe.
7: A tasakok esetében még csak-csak, de például egy e-cigaretta felhasználó, aki mondjuk egy 50 puffos, vagy 50 ezer puffos terméket használ, ő nem fogja tudni megmondani, hogy hányat pippantott aznap. És akkor innentől kezdve azt visszakövetni, hogy mennyi nikotin került a szervezetében, nagyon nehéz.
3: Nagyon kevés időnk maradt. A nikotin önmagában azon kívül, hogy függőséget okoz, mit okoz listaszerűen felsorolva?
7: Hát ezt az idegrendszeri hatást, tehát ezt a stimuláló hatást, és ezzel, hogy az érrendszerre hat, általában ugye a rákról beszélnek itt, mint nehézség a dohányzással kapcsolatban, hogy mennyiféle típusú rákra van hatással a dohányzásnak, azért a nikotinnak a szív- és érrendszeri megbetegedésekre van hatása. És az, hogy hosszú távon mit okoz, azt viszont amiatt nem tudjuk, mert ugye nincsenek évtizedes tapasztalataink, mint a dohányzás esetében voltak. Úgyhogy népegészségügyi szempontból reális az a veszély, hogy évtizedek múlva adott esetben a sárgadinnye ízű rákról fogunk beszélgetni, meg az eper ízű rákról fogunk beszélgetni, és azokról a különböző innovatív terápiákról, amik specifikusan azokra a típusú rákokra lesznek majd jó hatással.
3: Vannak azért jó hírek is, hallgatunk, azt írja, napi két doboz cigarettát szívtam, aztán egyik napról a másikra rosszul lettem tőle, szédültem, hány ingerem volt, megpróbáltam később, és megint jelentkeztek a tünetek, azóta nem gyújtottam rá, ennek már 15 éve, szóval azért van, aki ajándékba kapja a leszokást. Szakszerű segítséget hol kaphatunk?
7: Van egy telefonos leszokás támogató vonala a Korányi Kórháznak. Ez egyébként ennek a elérhetősége minden dohányterméknek a csomagolásán rajta van. Illetve én azt gondolom, hogy az egészségfejlesztő irodákban és a házi orvosoknál is, tüdőgyógyászoknál is kapnak segítséget azok, akiknek szüksége van erre, és azt gondolom, hogy keressék és bizalommal ezeket a lehetőségeket.
3: Itt válik el a kettő egymástól, hogy nyilván mindenkinek szüksége lenne rá, de kinek van erre motivációja.
7: Igen.
3: A telefonszámot el tudja mondani, vagy nézzük meg a weboldalon?
7: 0680 44 20 44.
3: Viszonylag egyszerű. Ha ezt valaki felhívja, akkor mi fog történni? A szakszerű segítség, azt gondolom, hogy többféle lehet.
7: Többféle. Konkrétan itt egy üzenetrögzítőre kell, hogy megadja az adatait, nevét, telefonszámát, és akkor mi visszahívjuk pár munkanapon belül, és akkor elindulhat egy ilyen leszokási folyamat, hogyha őnek ilyenben motivációja van. Gyógyszeres segítséget mindenki magának kér, adott esetben a házi orvosától, de a viselkedés változás, változtatást és az ehhez kapcsolódó praktikákat, ezt nagyon szívesen megosztjuk vele.
3: Ugyanúgy van, mint a többi függőségnél, hogy a leszokásnak igazából nincs vége, hanem azt tudja mondani valaki, hogy tünetmentes nikotinfüggő vagyok?
7: Azt gondolom, igen. A függőség élettanából következtetve, tehát, hogy itt azért kell egy nagyon határozott döntést hozni, hogy melyik csapatba játszik az ember. Mind a kettőben nem lehet.
3: Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
7: Nagyon szívesen.
3: Pataki Erika, egészségfejlesztő, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet leszokás támogató szakmai tanácsadója volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, holnap is lesz Dr. Kossuth. Várom önöket ugyanígy 3:30-kor. A látás hónapja kapcsán a leggyakoribb szembetegségekről, azok lehetséges megelőzéséről és kezeléséről fogunk beszélgetni. Akár már most is várjuk kérdéseiket. 0630 9666 az SMS számunk, Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, én a hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Farkas Szabolcs nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották.

0: Éjfél után 2 perccel köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Pecz Gábor Olivér nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Emelkednek a nyugdíjak. Letartóztatták Hankó Balást és Varga Bajusz Veronika letartóztatták. Pénteken is kellemes őszi idő lesz. Jönnek a részletek. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak, 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között lesz, 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatás 140 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Tegnap Sesztán Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, a nagykanizsai, az aszódi és a rákos palotai javítóintézet. Az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Az országgyűlés a múlt héten döntött arról, hogy újból a gyermekvédelmi rendszerbe integrálja a javítóintézeteket, szemben az előző kormány tavalyi döntésével, amely a Szőlő utcai botrány kirobbanása után a büntetés végrehajtás alá helyezte át azokat. Montenegró 2 év múlva az Európai Unió 28. tagállamává válhat, mondta az Európai Bizottság elnöke Podgoricában. Ursula von der Leyen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csatlakozási folyamat lezárásához politikai stabilitásra és széleskörű pártközi támogatásra van szükség. A bizottság elnöke méltatta az ország reform eredményeit, különösen a jogállamiság területén elért előrelépést, és elmondta, azon dolgoznak, hogy az év végéig minden hátralévő tárgyalási fejezetet lezárjanak. Gyerekekkel imádkozott együtt a békért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertekben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetekről érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára, kiváltképp azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Végül az időjárásról. Holnap is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Amit ma feleslegesen megveszünk és kidobunk, az holnap már a környezetünket terheli. Erre figyelmeztet az Európai Hulladékcsökkentési Hét. A remény csak akkor ér valamit, ha tettek követik. A világhírű csimpánzkutató Jane Goodall szemléletét követve rendezik meg hétvégén a Jane Goodall Fesztivált Budapesten. A zöld hírek mellett ezekről a témákról hallhatnak mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. A legjobb hulladék az, ami létre sem jön. Nap mint nap kerülnek olyan élelmiszerek, csomagoló anyagok és használati tárgyak a kukába, amelyek tudatosabb vásárlással, újrahasználattal vagy javítással még megmenthetők lennének. A hulladék mennyiségének csökkentése ezért nem csak a szelektív gyűjtésnél kezdődik, hanem már akkor, amikor eldöntjük, mit veszünk le az üzletek polcairól. A jövő hónap végén megrendezendő Európai Hulladékcsökkentési Hét éppen ezekre a hétköznapi döntésekre és a pazarlás megelőzésére irányítja a figyelmet. Hankó Gergellyel, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatójával Kobolák Attila beszélgetett a tematikus hét beharangozó eseményén.
4: Miért van szükség egy ilyen kezdeményezésre? Sokan még mindig fölösleges hulladékot termelnek. Nem fogták föl, hogy mennyi szemetet termelünk egy évben?
5: Mindig lehetünk még egy picit környezettudatosabbak és fenntartatóbban élhetünk. Ennek a hétnek is ugye az a visszatérő célja, hogy csökkentsük egy picit a hulladékot, csökkentsük a pazarlást, és anyagtakarékosabban éljünk, dolgozzunk, termeljünk, fogyasszunk. Itt nagyon-nagyon sok dimenzióba bejön a tudatos fogyasztás és a tudatos termelésnek a különféle megoldásai majd a hét során, és erre várjuk ugye csapatoknak, egyéneknek a jelentkezését, regisztrációját, hogy saját akcióval vegyenek részt a hulladékcsökkentési héten.
4: Pazarlás és a fölösleges hulladéktermelés összefügg? Gondolok az egyszerhasználatos szívószálakra, vagy bármilyen egyszerhasználatos termékre.
5: Ennek ugye elindult az EU-s szabályozása, tehát folyamatosan próbáljuk kivezetni a felesleges és pazarló termékeket, vagy amelyek esetleg kockázatot rejtenek, környezeti vagy kockázatot. Mindenkinek egyre jobban át kell néznie a folyamatait, termelését, a fogyasztását. Lehetőség szerint csökkentsük az anyagfüggőségünket, nagyobb arányban használjunk reciklátumokat, tehát újrahasznosított anyagokat. Maga, amit készítünk vagy fogyasztunk, az is lehetőség szerint fenntartatóbb és környezetbarátabb legyen.
4: Említette, hogy a héten különböző projekteket várnak, főként fiataloktól, a Z-generáció fogékonyabb a környezettudatos életmódra.
5: Igen, 5 kategóriában lehet majd jelentkezni. Tehát itt nem csak a lakosságot várjuk, hanem önkormányzatokat, oktatási intézményeket, vállalkozásokat, magánszemélyeket és civil szervezeteket. Mindenki a magának megfelelő mértékű vállalással fejlesztett akciókat. Erre egyébként rengeteg ötletet is adunk a selektálok.hu oldalon. Ugye november 9-ig várjuk ezeket a regisztrációkat, magát az akciót pedig november 21-től 29-ig kell megvalósítani az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében.
4: Nem most először rendeznek Európai Hulladékcsökkentési Hetet. Ezeket az akciókat gyakorlatban hogyan kell elképzelni? Milyen kaliberű akciókról beszélünk?
5: Van, aki komposztálással, van, aki tudatos fogyasztással, vannak vállalkozások, akik például a folyamataiknak az átvizsgálásával, telephelyüknek a anyagmérlegével készülnek a hulladékcsökkentési hétre, tehát megvizsgálják, hogy hol, miből mennyit használnak fel, és mik azok az anyagok és mennyiségek, amiben csökkenteni lehet, vagy pedig környezetbarátabbra lehet cserélni az adott anyagot. Vannak ugye olyan termékeink, amit akár napi szinten is vásárolunk és fogyasztunk, de mondjuk 4-5 féle anyagba van becsomagolva. Van rajta egy kis alufólia, zárás, egy műanyag pohár, ami akár többféle műanyagból is készülhet, lehet, hogy van rajta még egy címke is, és ez még lehet, hogy bele van csomagolva esetleg egy papírdobozba. Csomagolásoknak a mennyiségét drasztikusan lehet azért csökkenteni. Vannak ugye túlcsomagolt termékek is, amit, hogyha kinyitunk, akkor az alján látunk egy kis terméket, amiért megvettük az egész terméket. Túlcsomagolást lehet csökkenteni, hogyha többet járunk esetleg termelői piacra, vagy olyan helyre, ahol csomagolásmentesen lehet megvásárolni a különféle termékeket. Ezzel is lehet csökkenteni a hulladékok mennyiségét. Nem feltétlenül kell a világ túlsó oldaláról megrendelni az apró pici műanyag cuccokat, hanem esetleg ezek nélkül is urambocsa lehet élni, vagy pedig megnézni, hogy közelebbről be tudjuk szerezni azt, amire nagyon vágyunk. Nagyon-nagyon sok ágabuga van ennek, és Magyarország egy nagyon érdekes helyzetben van. Körülbelül 1 kiló per fő per nap az a hulladék, amit termelünk, és hogyha megnézzük a fenntartatónak mondott környezetbarát skandináv államokat például, ott van olyan ország, ahol 2-3-szor ennyi hulladékot termelnek az emberek. Igaz, nagyobb arányú az újrahasznosítás, vagy a újratöltés, de maga az, hogy kevesebb hulladékot termelünk, egy nagyon jó kiinduló pont. Ebből kéne többet visszagyűjteni, olyan csomagolásokat létrehozni, amelyeket újra tudunk tölteni, a mosóportól a szörpön keresztül sok minden másik, és a maradékot pedig megpróbálni körforgásban tartani és újra hasznosítani.
4: Említette a túlcsomagolt termékeket. Ennél a pontnál jelenik meg az, hogy mi a fogyasztó felelőssége és mi a cég, a vállalat, a termelő felelőssége a hulladéktermelésnél.
5: Az EU-s szabályozás pont erre a részre fókuszál most. A PPWR, ami a csomagolási és csomagolási hulladékoknak a rendelete, az a vállalatok oldaláról közelíti ezt meg, és elmondja, hogy miben mennyi újrahasznosított tartalom kell, mennyi lehet a levegő a csomagolásban. Viszont van egy másik szabályozás, ami pedig az EMCO, ez pedig a fogyasztó oldaláról vizsgálja meg, hogy a fogyasztóknak felruházza azzal a joggal, ne lehessen félrevezetni a különféle üzenetekkel, marketinggel, csomagolással, a prospektuson lévő anyagokkal. Egyértelműen kell fogalmazni, és hogyha valaki azt állítja a termékéről, hogy az klímabarát, környezetbarát vagy x százalékban újrahasznosított, akkor azt egy harmadik fél által hitelesíteni kell, tehát alá kell támasztania hivatalosan, hogy az az adott csomagolás vagy termék az ténylegesen megfelel az üzenetnek, bizonyítható, hogy környezetbarát vagy újrahasznosított anyagot tartalmaz.
4: A greenwashingot szeretnék ezzel megszüntetni.
5: Igen, ugye azt jelenti, amikor valaki egy picit túl magabiztosan kommunikál a termékéről vagy csomagolásáról, azt túlságosan jó fényben tünteti fel. Szerintem mindenki találkozott a klímasemleges, karbonbarát vagy karbonsemleges, a földbarátja, környezetbarát, újrahasznosított anyagból készült, és megjelent egy új fogalom, a greenwashing, ami pedig azt jelenti, hogy valaki nem kommunikál arról, hogyha a terméke vagy a csomagolása környezetbarát vagy hasznosított anyagot tartalmaz, mert a szabályozással kapcsolatba tart attól, hogy esetleg nem felel meg valaminek is, büntetést kaphat. Tehát már vannak olyanok, akik inkább nem kommunikálnak, mint kommunikálnak. A fogyasztók egyre több információt kapnak arról, hogy mi az, amit megvásárolnak. Itt egy nagyon fontos kérdés lesz a jövőben, hogy a fogyasztó mennyire fog ennek utána nézni. Fontos, hogy egy picit jobban utána nézzünk, megnézzük, hogy honnan jön a termék, hiszen minden elköltött forintunkkal szavazunk annak a terméknek az előállítójára, szállítójára, csomagolójára.
4: Visszatérve a messzi-messzi földekről érkező termékekre, amelyeket nem kötelező megrendelnünk, én hogyan tudok elkezdeni akciózni otthon, mivel kezdjem, mely tevékenységekkel termelem a legtöbb felesleges hulladékot, milyen változtatásokat kéne hoznom a mindennapokban, milyen alternatívákat kínál ez?
5: Több tucat példája van, de kettőt szeretnék kiemelni. Ugye, hogyha megnézzük a bukánkba lévő hulladéknak az összetételét, akkor azt látjuk, hogy körülbelül egy olyan egynegyede, egyharmada komposztálható lehetne. Például az egy nagyon-nagyon fontos előrelépés, hogy akár cég vagy intézmény szintjén, vagy akár otthon éljünk a komposztálásnak a lehetőségével, és a szerves anyagokat helyben komposztáljuk. A másik pedig például a javítás. Tehát egyre inkább ki kell építeni azokat a visszagyűjtési és javítási rendszereket, hogyha valamelyik berendezésem elromlik, akkor ahhoz több éven keresztül meglegyenek az alkatrészek, a javítási költség az olcsóbb legyen, mint az újonnan vásárolható terméknek a díja. Ezek mind-mind abban az irányban mutatnak, hogy ha élünk ezekkel a lehetőségekkel, akkor rengeteg anyagot tudunk megspórolni.
3: Az Európai Hulladékcsökkentési Hét idén tehát november 21-e és 29-e között lesz. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet egészen november 9-ig.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: A természet apró rezdüléseitől egészen a nagy környezeti kérdésekig. A friss hírcsokrot Kobolák Attila állította össze.
4: A vadon élő állatok parazitáinak és kórokozóinak vizsgálata hagyományosan főként befogással és biológiai mintavétellel jár, ami megzavarja az állatokat. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont friss tanulmányában az állatok zavarása nélküli kórokozó monitorozásnak újabb módszereit foglalták össze. Az egyik a környezeti örökítő anyag vizsgálata, melyben vízből, talajból kinyert DNS és RNS alapján egyes paraziták, kórokozók, vektorok vagy gazdaszervezetek
6: jelenlétére anélkül is lehet következtetni, hogy közvetlenül mintát vennénk a gazda állattól. A vérszívó ízelt lábúak, például a szúnyogok vagy a kullancsok szintén értékes információforrások lehetnek. A kameracsapdák és fényképes megfigyelések nagy területek hosszú távú követését teszik lehetővé, és bizonyos betegségek látható tüneteit is megmutathatják. Egyre fontosabb a citizen science, vagyis a lakossági tudomány is, melyben természetjárók és önkéntesek fényképekkel, megfigyelésekkel, vagy akár minták beküldésével segíthetik a kutatókat. A mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló modellek pedig gazdaállatokra, vektorokra és környezeti tényezőkre vonatkozó adatokat kapcsolhatnak össze. Azok használják rendszeresen a repontokat, akik pozitívabban viszonyulnak a visszaváltáshoz, és már a mindennapi rutinjuk részévé tették azt. Miközben a puszta tájékozottság közvetlen szerepe kisebb, állapította meg a Corvinus Egyetem bevonásával végzett kutatás, mely a repontrendszer használatát 2665 fő megkérdezésével vizsgálta. Ha a fogyasztók hatékonynak és hasznosnak tartják a repontrendszert, nagyobb eséllyel válik a palackok visszaváltása mindennapi szokássá. A tanulmány

0: visszaváltás takarítható meg. Ez segíthet abban, hogy a visszaváltás pozitív élményé majd tartós szokássá váljon. Jelenleg az európai éves faanyag felhasználásnak körülbelül a felét energiatermelés céljából elégetik. Magyarországon 2024-ben a nettó fakitermelés 59%-a, de 2025-ben is mintegy fele tűzifakihozatal volt. Ezt nagyrészt az EU megújuló energia jogszabályaiban meghatározott, az erdei biomassa arányának növelését ösztönző támogatások idézték elő. Ezt azonnal meg kell változtatni, írt a több hazai döntéshozónak küldött levelében a Levegő Munkacsoport, a Magyarországi Erdőkért Egyesület és a Nagytavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége. Közös elemzésük megállapítja, hogy az erdélyi biomassa égetésére irányuló célkitűzések és ösztönzők súlyosbítják az éghajlati válságot, hiszen a fás biomassa égetése során több széndioxid szabadul fel, mint szénégetéskor, de ezt az EU továbbra is tévesen nulla kibocsátásként kezeli. A 2000-es évek elejéről örökölt politikai hiba kijavításának érdekében az EU-nak a lehető leghamarabb fokozatosan meg kell szüntetni az erdélyi biomassa égetést ösztönző politikai intézkedéseket. Az idei nyári történelmi aszály olyan kritikus, vízhiányos állapotba hozta erdeinket, hogy a hagyományos erdészeti beavatkozások okozta többlet stressz hatása beláthatatlan következményekkel járhat.
1: Okok a reményre. Ezzel a szlogennel rendezik meg hétvégén a világ első Jane Goodall fesztiválját Budapesten. Találóbb jeligét azt hiszem nem is találhattak volna a szervezők, hiszen a világhírű etológus, természetvédő és csimpánzkutató azt hirdette, hogy a remény önmagában nem elég. Cselekvissé kell formálnunk. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény lesz. A második kerületi Marcibányi Téri Művelődési Központban a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jóllétéért. Az október 3-ai szombati program kapcsán beszélgető partnerem Teknyűs Zsuzsanna, a Jane Goodall Intézet munkatársa volt, akit elsőként arról kérdeztem, hogyan kezdődött a világhírű etológus és csimpánzkutató tevékenysége.
2: 1960-ban kezdte meg a kutatásokat a Gombe Nemzeti Parkba Tanzániában, és ugye azt úgy kell elképzelni, hogy akkor még nem voltak technikai eszközök, amik rendelkezésre álltak, neki volt egy notesze, egy tolla, egy távcsöve, és aztán volt még egy írógépe, amin éjszaka lejegyezgette, amiket ő megfigyelt napközben, tehát amire neki nagyon nagy szüksége volt az a türelem, az empátia, a jó megfigyelő képesség, és nagyon érdeklődő volt, és nagyon tudta figyelni így a természetet, tehát nagyon figyelmes volt, és nem unta meg, tehát nagyon kitartó volt, nagyon fontos, mert nagyon sokáig nem látott csimpánzt egyébként, lenyűgözte a körülötte levő természet. És akkor utána ugye elindult ez, amikor már megfigyelt, ez ő híres megfigyelése volt ugye a csimpánznak az eszköz készítése és használata, és ugye ez volt az első bizonyíték arra, hogy a csimpánzok és az emberek mennyire hasonlóak egymáshoz, és ezért ment, tulajdonképpen ezért küldte őt oda dr. Louis Leakey, utána pedig már a társas viselkedéssel kapcsolatban is rengeteg mindent felfedezett már ő maga is, tehát a csimpánzok és az emberek közti hasonlóságról, jót is, rosszat is, és ezek a kutatások még most is folynak egyébként, csak hát most már azért modern technológiákkal, nagyon sok diák, kutató dolgozik ott a Gombe Kutatóközpontban, Tanzániában.
1: 2006 óta létezik hazánkban a Jane Goodall Intézet. Hogyan sikerült és milyen mértékben átadni a világhírű etológus üzenetét itthon?
2: Hát az, hogy milyen mértékben sikerül átadni, ezt Jane-től is megkérdezték egyébként, hogy a hatás, tehát hogy mérni tudja-e azt a hatást, amit ő elér, és ő mondta, hogy hát nagyon reméli, hogy elér, de hogy igazából nem mérhető, hanem kis történetek vannak a világban, meg mi is látjuk igazából, hogy mi az, amit elérnek, hogy az egyéni döntések, meg a közösségi cselekvés hatására, amit ugye Jane is sugalt, és mi is ezt próbáljuk így továbbadni. Tehát mi így innen látjuk a hatást, amikor mondjuk megvédenek a gyerekek egy kivágandó fasort, amikor nem tudom, tehát mondjuk mélegelőket csinálnak, ahol azelőtt nem volt semmi, ültetnek, foglalkoznak a természettel. Nekem ez már egy fontos hatás, amit látok, tehát ezt próbáljuk előültetni, így a természet részei vagyunk, és próbáljunk visszakapcsolódni a természethez.
1: Jane több alkalommal járt Budapesten. Hogyan nézett ki egy-egy ilyen látogatás, és hogyan érezte magát nálunk?
2: úgy volt, hogy mindig a Jane Goodall intézet dolgozói,

0: meg az önkéntesei szervezték ezeket a látogatásokat, és akkor itt ugye sok mindenre oda kellett figyelni, hogy Jane is jól érezze magát, meg amikor előad, akkor a látogatóknak is érdekes legyen, meg egy színvonalas programot tudjunk nyújtani, mert ugye Jane személye az nyilván elegendő, mert ő viszi el az egészet, de hogy azért ott nagyon sok minden egyebet meg kellett szervezni, és ez mindig teljesen másképp alakult, az fontos volt azért látogatásainál, hogy gyerekekkel tudjon találkozni, megnézze a helyi projekteket, hogy ők miket csinálnak, a nézőkkel is nagyon szeretett találkozni még az előadás után is, tehát ezek a hosszas dedikálások már ugye a végén azért, mikor idősebb volt, fárasztóak voltak neki, de hogy ő ezekből így töltekezett, tehát nagyon szeretett így találkozni az emberekkel, tehát erre is így szeret, hogyha lehetőséget adunk neki, és akkor így a helyi természetvédelmi projekteket is így mindig próbáltuk neki is megmutatni.
1: Amikor Budapesten járt, mennyire próbált aktívan kikapcsolódni?
0: Például a Jane Goodall tanösvény is ennek köszönhető egyébként, ami a honlapunkon is meg lehet nézni, hogy hol van. Hüvösvölgy közelében van egyébként Budapesten. Nagyon szeretett a természetbe lenni, és ezért is próbáltuk mindig ilyen természetközeli programokat szervezni neki, ahol megnézhet a természetvédelmet is, és ott például ez úgy indult ez a tanösvény, hogy 2006-ban élőhelykezelés folyt azon a helyen, tulajdonképpen a Kaszpi-haragos siklónak az élőhelykezelés, és akkor ezt megmutattuk neki egy kis kirándulással egybe kötve, és annyira inspiráló volt számunkra is, tehát Jane is nagyon jól érezte magát, szabadon engedhetett két kaszpi haragos siklót, amik a rágyógyom követővel látták el őket, az MME-nek a kétértős hüllővédelmi szakosztálya vezette meg, az ő közreműködésével történt ez a séta, meg ez a program. Nagyon jól érezte magát Jane, a két kígyót egyébként róla nevezték el Jane-nek is Valinak, mert hogy Valerie Jane a teljes keresztneve, és hát igazából ez indította a tanösvénynek a magját, ez ültette el bennünk, tehát ez annyira egy jó program volt, meg olyan gazdagott az élővilág, és Jane-nek is annyira tetszett, és annyira jól érezte magát, hogy ennek a nyomán kezdtük el ezt a tanösvényt ott így létrehozni, és ez is egy közösségi adományozás. Tehát ezek így zajlottak, és ugye hát most ez a fesztivál, hogy itt rá tudjak térni, ugye nagyon sokat turnézott Magyarországot, amikor így be tudta illeszteni a turnéjába, mindig nagyon örültünk, de hát ezt mindig előre azért jól meg kellett tervezni, meg beszélni, hogy mikor fér bele. És hát sajnos ugye a tavalyi évben nem fér bele, és az idei évre terveztük egyébként, hogy akkor meg fogjuk hívni. Hát sajnos ez már nem valósulhatott meg. Pont ugye a halála is, ezt nem tudom, hogy mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy pont egy ilyen nagy turné közben érte egyébként. Tehát mi se számítottunk rá, úgyhogy először így nagyon lesokkolt minket természetesen, meg hát azért volt sírás-rívás, viszont utána rájöttünk, hogy hát nekünk ezt a munkát folytatni kell, mert hogy kitaposta az utat, megmutatta nekünk, és nekünk ezen kell tovább haladni. Na és akkor így körvonalazódott, hogyha őt már nem tudjuk meghívni, azért valahogy ünnepeljük meg az ő örökségét, és akkor így jött ez a fesztiválnak a gondolata. Aztán innen gyűrűzött tovább a témák, meg az előadók, hogy kik lesznek.
1: A remény okai, ez a fesztivál legfontosabb üzenete. Ez hogyan jelenik meg a programokban?
0: Ez minden előadásban valahogy begyűrűzik, mert ugye Jane Goodall a remény, cselekvő remény nagykövete is volt, tehát a remény nagykövete így is hívták, és ugye neki 4 oka volt a reményre, és valahogy ekköré a gondolatkör köré szervezni a fesztivált, ugye amiben ő nagyon hitt meg, ami neki reményt adott, az például a fiataloknak az ereje, a természet megújuló képessége, a csodálatos emberi agyunk, és a rendíthetetlen emberi lélek. Tehát ezek egyébként a legutolsó magyarul kiadott könyvéből ki is vannak fejtve, tehát ott kiderülnek részletesebben, és minden előadás, tehát a központi téma nekünk Jane és az ő személyisége, és ezek az okok a reményre, és ami még nagyon fontos, az egyéni döntések és a közösségi cselekvés. Tehát ez mind-mind benne van valamilyen szinten ezekben a programokban, amiket a fesztiválra elhoztunk.
1: Arról esetleg beszélhetünk, hogy kik várják az érdeklődőket, hogy kik lesznek az előadók?
0: Elég hosszú a lista, ismertebb neveket, hogyha mondok, akkor lesz a Döbrösi Laura, aki arcjogával jön, de ez nem csak az arcjoga lesz, hanem a természetes szépség ápolás, a szépségipar veszélyei, tehát ilyenekről is fog, tehát egy ilyen természetközeli kis előadást is várhatunk tőle. Lesz a Kovács Eszter Mindfulness-szel, ő könyveket is írt, tehát hogy egy ilyen joga és mindfulness oktató, Tilla Nilla a bolygóegészség témával fog érkezni, lesz zene például, ami egy nagyon érdekes lesz, Ambrus László Jane Goodall tiszteletére írt dalokat fog flamenco flamenco gitáron játszani, tehát ez lesz a zenei programunk. Lesznek az erőforrásaink, témakör, a növényeknek az alkalmazkodó képessége, tehát őket név szerint mondhatom egyébként, tehát mindenkit felsorolhatok, de szerintem egyszerűbb, hogyha megnézik az eseményünkben, mert nem minden név olyan, ami valakinek mond valamit, viszont ezután majd fog, mert hogy szuper szakemberek, de nem mindegyik olyan nagyon széles körbe ismert, mint például a Laura, aki ugye egy színésznő is, tehát őt arról az oldaláról is ismerik, mi egyébként a természetvédő oldaláról ismerkedtünk meg vele, tehát ez ő neve, ez ismertem, illetve a filmvetítés is lesz, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes lesz. Bodzsony Petinek a filmje, aki volt velünk Ugandába, ott forgatta a filmet, ő egyébként most az alelnök a Jane Goodall intézetnél, önkéntesünk is, és ő Jane-nel is egy exkluzív interjút készíthetett, amit máshol nem láttak, és ez is benne lesz ebbe a filmbe többek között. De lesz például ökoturizmus téma, ártunk-e vagy segítünk, szerintem ez is egy nagyon érdekes témakör. Egy fiatal is fog jönni, fiatal ember, a Kónya Máté, aki a házi állatok és a természethez való kapcsolódásunk, tehát ezt a témakört fogja így feszegetni. Tehát ezek lesznek a teremben, és kívül lesznek gyerekprogramok is, tehát lesz kutya is mindenképpen, ugye Jane-nek a kedvenc állata kutya, meg hát ezt tudjuk, hogy a kutya volt az első, aki megfigyelt az állatoknak a személyiségjegyeit, tehát mindenképpen szerettünk volna, hogy ezért legyen állat is, úgyhogy lesz egy kutyaterápiás hölgy, aki hozza a kutyusát, és akkor vele is ott meg lehet így ismerkedni. Lesznek a cselekvőremény jegyében workshopok gyerekeknek, felnőtteknek. Lesz virágbomba készítés, illetve növényzenei séta, tehát meg lehet hallgatni, hogy zenélnek a növények. És a 10 millió fával is lehet találkozni, tehát ők meg faültetésben egy elég sok mindenben egy partnereink, meg ők is igazából így nőttek ki. Tehát ez az 1 millió fa, 10 millió fa, a Jane-nek is volt egy ilyen, vagy 1 milliárd fa, tehát hogy minden emberre jusson egy fa, és akkor őket is így inspirálta egyébként, hogy megalakultak a Jane Goodall-nak a személye, meg ez a programja.
1: A tavaly októberben elhunyt Jane Goodall előtt tisztelegnek most szombaton 10 órától Budapesten, a Marcibányi Téri Művelődési Központban. A fesztiválra regisztrálni a janegoodall.hu oldalon lehet, ahol megtalálható a program részletes leírása is. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a segédszerkesztő Kobolák Attila nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Toldi Szabolcs.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Három éves voltam, amikor először hallottam. Édesanyám Hajdunálláson a helyi zeneiskolába elvitt egy növendék hangversenyre, és itt hallottam életemben először citerát. Egy gyerekekből álló citerazenekar játszott. Miután befejeződött a produkció, odahajoltam az anyukámhoz, és azt mondtam neki, hogy én citerás leszek.
2: Sokan gondolhatnák, hogy ez csak egy múló gyerekkori hóbort, de mai vendégünk bebizonyítja, hogy ez egy életre szóló küldetés. Köszöntöm Önöket, Deák Dóra vagyok. Mai beszélgetőtársam Barna Anikó junior prémadíjas, valamint a Népművészet ifjúmestere címmel kitüntetett citera és kobozművész, zenepedagógus. Október 1-e a zenevilágnapja, amelynek az a célja, hogy a zene mindenkihez eljusson. A citera pedig tökéletesen megtestesíti ezt a gondolatot. Egy magyar népi hangszer, amely évszázadok óta korosztálytól és társadalmi rétegtől függetlenül köti össze az embereket.
1: Édesanyám korán lett anyuka, 19 évesen született az én bátyám. Ő emiatt nem tanult tovább, mivel hamar férjhez ment, viszont van többféle végzettsége, több mindenbe belekóstolt, jelenleg iskolatitkárként dolgozik, és ezt imádja, mert imád a gyerekek között lenni. Az édesapám pedig őstermelő, van egy tanyánk, vannak állatok, a bátyám is traktoros, úgyhogy a népi kultúrának mindenféle kis javába bele tudok nézni, hiszen az édesapám és a testvérem által a mezőgazdaságba, állattartásba, a nővérem ő néprajzkutató, most doktorál a Debreceni Egyetemen, és én pedig a mulatság részét csinálom. Úgyhogy ezzel foglalkoznak. Az édesanyám ő szeretett volna gyermekkorában hangszeren játszani, de úgy alakult, hogy erre nem volt lehetősége, és ezért tartotta nagyon fontosnak, hogy mi, hogyha szeretnénk a gyerekei, akkor megadja ezt a lehetőséget. A nővérem már zongorázott, vettek a szüleim pianinót, és utána iratkoztam be én 2 évre rá a zeneiskolába. A felvételén ugye megkérdezik a felvételiztető tanárok, hogy milyen hangszerre szeretnék jönni. És mondtam, hogy citerára. De hát ugye egyedül voltam bent 7 évesként. És így furcsán néztek, hogy de hát nem zongorára? Hát a nővérem is zongorára jár, és már beruháztunk a hangszerre. És mondtam, hogy én citerára szeretnék. És kimentek az édesanyámhoz, és ilyen furcsa tekintette megkérdezték, hogy most komolyan? Hogy komolyan citerára? Hogy nem zongora? Hát ezért ez egy sokkal komolyabb hangszer. És azt mondta rá az anyukám, hogy az lesz, amit ő mond. Így lett a citera az én hangszerem.
2: Én is érzem a saját életemben, hogy olyan, mintha néha a szüleink álmait valósítanánk meg, hogy az édesanyjai szeretett volna mondjuk hangszeren játszani, de sajnos nem adatott meg. Én például a néptánc világával ismerkedtem gyerekkoromban, mert édesanyám nagyon szeretett táncolni, de annak ellenére, hogy talán ez az ő álmuk volt, egy kicsit irányítottak minket, mégis a mi álmunká is válhatnak ezek a pillanatok, meg ezek az utak.
1: Egyértelműen. Ő is szerette volna ezt csinálni, de mégis az én álmom valósul meg, és most pedig mindig azt mondja nekem, hogy büszke rám, de egyébként büszke magára, önmagára, hogy ő ebbe végig ugye támogatott, hogy segített, és hogy csodálja azt az utat, amit mondjuk én bejártam. De ehhez, ezt is ő szokta mondani, kell ugye egy szülő, egy támogató szülő, kell egy jó tanár, és kell ugye maga az egyén, aki ezt akarja csinálni, és hogyha valamelyik nincs meg, akkor viszont nincs meg ez. És én megéltem azt például, hogy nekem nem volt jó tanárom, és én abba akartam hagyni az egészet. Végül az mentett meg, hogy az édesanyám így a sarkára állt, és azt mondta, hogy akkor pedig másik városba keresünk tanárt. És így jutottam vissza a zene útjára.
2: Ez melyik város volt már?
1: Ez is Hajdunálláson történt. Az én első tanárnőm, Köműves Edit, akit imádtam, és a citera szeretetét, azt meg úgy az első löketet, azt tőle kaptam. Viszont ő körülbelül 3 év után elment a zeneiskolából, és a szomszédvárosba, mint kiderült, Hajdúdorogra ment el tanítani. Én pedig egy olyan tanárt kaptam meg, aki nem foglalkozott velem annyit, mint kellett volna, és hát nagyon, nagyon nem szerettem. Nem szerettem járni se, az órákat se, és nem fejlődtem semmit. És az a kezdeti lendület, ami már megvolt például egy fél éves hangszertanulás után, engem már országos versenyre vitt az én tanárnőm. Vagy éppen a városi ki mit tudott, megnyertem egy év citerázás után. Szóval ilyen hatalmas eredmények jöttek rögtön, és ott pedig egy ilyen 2-3 éves megtorpanás volt. És eljutottam oda, hogy hazamentem, és bejelentettem, hogy én ezt nem akarom tovább. Ekkor már ugye amúgy is ilyen serdülőkorba kezdtem lépni, hetedikes lehettem, és hogy nem, én ezt nem, és néptáncos leszek. Ez lett a másik, mert hogy elkezdtem táncolni egy együttesben, és hát akkor nem a zene, hát akkor legyen a tánc. És az anyukám pedig azt mondta rá, hogy bármelyik zenészből lehet táncos, de egy táncosból nem lehet zenész. Úgyhogy nekem a zenét kellene csinálni, és akkor kiderítette, hogy Kőműves Edit a szomszédvárosban tanít, felhívta őt, és akkor átmentem oda Hajdúdorogra, felvételiztem a zeneiskolába, vagy hogy iratkozzak át, az volt a lényeg, és az is érdekes a történetben, hogy szerencsére nem jelentettem be hamarabb a hajdunánási zeneiskolába, hogy kiiratkozom, hanem már amikor felvettek Hajdúdorogra, akkor jelentettem be, és utána jött is a hír, hogy el akarta intézni az én tanárom, hogy engem ne vegyenek fel Hajdúdorogra. És szerencsére mondták ott, hogy hát már felvettek, úgyhogy már nem mondhatják vissza.
2: Ó, akkor itt azért volt csavar a történetben.
1: Igen, volt. Mivel ugye neki én egy mínusz óraszám voltam, és a zenetanároknál fontos az óraszám, és őnek én egy fejkóta voltam.
2: Ebből a szempontból már értem, hogy miért annyira fontos, hogy milyen tanárhoz kerül az ember.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy nekem ez majdnem ketté vágta itt a zenei utamat, és ott, ahogy visszataláltam Kőműves Edithez, utána ismét ugye felkarolt, és akkor elkezdtünk készülni arra, hogy felvételizzek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumba, hogy tovább tanuljak a zenével, és akkor ezzel a táncolás végül is meg is szűnt, mert itt egyértelműen választottam, hogy akkor én a zenét fogom csinálni.
2: Szerintem bármilyen szakmát is választ az ember, mindig vannak akadályok, és az, amit említett, hogy tini korba lépett, elkezdett egy kicsit gondolkodni azon, hogy mondjuk a néptánc világát választa, szerintem ez is teljesen természetes, mert lehet, hogy ott van az emberben az a hit, az a tudat, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, citeraművész szeretnék lenni, de azért nagyon sok minden hatással van ránk így a környezetben, akár csak azt nézve, hogy mondjuk a citera hangszer mellett, mint ahogy említette, hogy korábban megkérdezték, hogy miért nem zongora, mert hogy mondjuk az olyan komolyabb, miközben ugye a citera meg egy népi hangszer, kicsit a múlthoz jobban kapcsolódik, és azt gondolná az ember, hogy kevesen nyúlnak egy ilyen hangszerhez.
1: Mondhatni, a mai napig iszom a levét annak, hogy én ezt a hangszert választottam, bár én ezt egy cseppet sem bánom.
2: Milyen szempontból?
1: Minden műfajnak megvan a maga kirekesztett hangszere, vagy az a hangszer, amit ugye, hogyha van egy hierarchia, ugye az alján áll. És a népi hangszerek között a citera ez a hangszer, sőt, ugye, hogyha más műfajokat nézünk, akkor meg a népi hangszerek állnak a rangsor alján, úgyhogy szinte én a hierarchia legalján helyezkedek el, és például a középiskola is ilyen szempontból nagyon nehéz volt, hogy egy ilyen változó korban, amikor a személyiségem kezd kiforni, a közben az én hangszeremet folyamatosan gúnyolják. Van mindenféle citerás vicc, ezek hasonlítanak a brácsás viccekhez, azt biztosan sokan ismerik.
2: Mi a baj ezzel a hangszerrel? Miért nézzük le idézőjelben ezt egy kicsit?
1: A citera az egy nagyon-nagyon népszerű hangszer, ugye rengetegen játszanak rajta, és hamar lehet sikerélményhez jutni a citera által, ezért sokan is választják, főleg kisgyerekek és idősek. Én is tanítok időseket, és olyanokat, akik mondjuk 60 éves koruk felett kezdenek el hangszeren tanulni, és a citerát választják, pont azért, hogy legyen hamar sikerélményük. Hogyha elmegyünk egy falunapra, akkor is láthatjuk, hogy a citera az ott lesz, ami nagyon-nagyon jó, mert hogy egy ilyen közösségépítő ereje van az egésznek, viszont az emberek nagy része csak ilyen formában találkozik citerával. És ugye azt meg bátran azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy nem egy minőségi zenét hallhatunk ezeken a falunapos koncerteken, más a funkciója egyszerűen azoknak a citera zenekaros fellépéseknek. Olyanokat, akik pedig profin játszanak a hangszeren, hát nagyon keveset hallhatunk, meg hát azok az emberek, akik már abba szocializálódnak, hogy ezeket a falunapos citera zenekarokat szokják meg, nem fognak elmenni egy citera koncertre. Mert hogy egyszerűen már van a fejükben egy kép, hogy milyen a citera, és az nekik nem tetszik. nekem sem tetszik. Szóval azt én sem szeretem. Én sem szeretem hallgatni, viszont annak más funkciója is. Nagyon jó, hogy létezik, de ezzel beleteszi a citerát egy elég rossz helyre. És aki pedig profin szeretne játszani a citerán, vagy máshogy gondolkodik róla, máshogy szólaltatja meg, nagyon nehezen kap teret, mert az emberekben már él egy kép a citeráról, és hiába mondja szavakkal, nyilván nem lehet szavakkal meggyőzni senkit, és oda meg, hogy eljussunk, hogy megmutatni a citerát, ahhoz már kell egy nyitottság a másikba, hogy jó, meghallgatom. Mert szerencsére volt több olyan élményem, nevesebb zenészekkel is, hogy ugyanígy beszélgetésben legyettünk, kiderült ugye, hogy én citerázok, de más hangszereken is játszok, és hegedültem régebben, és ezek ilyen vonós zenei táborokban voltak, ahol hegedülni tanultam, és akkor leültem egy hegedűssel beszélgetni, és kiderült, hogy hát én amúgy citerás vagyok, és hogy én amúgy azt szeretném komolyan csinálni, és a hegedű az csak egy kis hobbi. És hát ott folyamatosan jöttek ezek a furcsa tekintetek, hogy hallod, hagyd már azt a citerát, hogy kezdj el rendesen hegedülni, és akkor hagyd már, fú, hát ne. Többször előfordult, és ezt ilyen küldetésemnek tekintettem utána, hogy én ott ráhagytam, hogy jó, nem fogom magyarázni azt, amiről úgysem tudom meggyőzni. És az esti mulatságba előkerült egy citera, elkezdtem játszani, és hirtelen együtt zenéltünk, és egyébként az a pozitív, hogy a legtöbb esetben ez történt, hogy odajöttek, és azt mondták, hogy igazad van.
2: Ez kicsit a pozitív csalódás szindrómája szerintem, hogy amikor az ember tényleg hall egy olyan dallamot, amit látja, hogy mondjuk egy profi szakember játsza el, akkor így rájön, hogy ja, hogy ilyen is van, ilyet is lehet játszani?
1: Pontosan ez. Úgyhogy ez a küldetésem, hogy a citerát azt megismertessem ezen a szinten emberekkel, és hogy ne ragadjon bele abba a falunapi közegbe, most ezt így hivatkozok rá, hanem a profi szinten is, és hogy minél inkább meg tudjam olyan emberekkel ismertetni, akiknek mondjuk akár számít a szavuk. Például ilyen együttműködés most, szűk 2 éve kezdtem el együtt zenélni Herzko Ágival és Nikola Parovval, és ők is hasonlóak voltak.
2: Kételkedtek picit?
1: Kételkedtek, igen. Ők sem szerették a citerát. Most meg trióban járunk koncertezni. És ott is az történt, hogy Herzko Ági tartott nekem kamara zeneórát a Zeneakadémián, és először egy olyan kamarába lettem beosztva, ahol moldvai zene volt, és kobzoltam. Nem került elő a citera, és már neki az is tetszette, hogy kobzoltam, de igazából azt én 18 évesen kezdtem el, az kevésbé áll hozzám közel, hiszen nem gyerekként nyúltam hozzá, ez természetes szerintem. Utána mondtam, hogy én a következő fél évben olyan kamarát szeretnék, ahol én citerázok, mert nekem nagyon tetszett, ahogy ő menedzselte ezt a kamaraórát, de én a saját hangszeremen, vagy ahhoz, ami közelebb áll hozzám, azon szerettem volna játszani. Ő nem annyira volt rá vevő, de végül is belerángattuk ebbe. Belement, és a citera nagyon tetszett neki, és mondta is, hogy úgy ment haza, hogy hát ez rock and roll. Mondta Nikolának, Nikola meg, hát ugye még csak szavakkal hallott, tehát nyilván elhiszi azt, amit mond a felesége, de hogy azért nem volt fültanúja ennek, és már nekem Ági mondta akkor, hogy lehet, hogy Nikola nyitott lenne erre, de nem érkezett semmiféle megkeresés még addig, míg egyszer személyesen nem találkoztam Nikolával, és a Talentum Hungaricum programban voltam benne most 2 évig, ott Herzko Ági lett a mentorom, és ennek volt egy ilyen nyitó alkalma, ahol volt egy kis tanulás, szóval jöttek Ágiék is, és jött Nikola is, és hogy segít a hangszereseknek. Ági megfoglalkozzon az énekesekkel. És akkor itt volt először, hogy egy délutánt közösen zenéltünk, ő hozta az anyagokat, mi meg játszottuk. És én citerán voltam, és az egésznek az volt a zárszava, hogy este egy koncerten el is játszottuk azt, amit tanultunk napközben, és a koncert után odajött hozzám Nikola, hogy én veled akarok zenélni.
2: Ezek nagyon elismerő szavak.
1: Igen, főleg, hogy egy Nikola Parov mondta ezt. És akkor utána elkezdődött az együttműködés, és ez volt azt hiszem novemberben, és mondta, hogy viszont ő egy kicsit meg akarja reformálni a citerát, és ő készít nekem hangszert is. És csinált nekem 3 citerát. Ami egy kicsit máshogy néz ki, mint a hagyományos citera. Az a lényeg, hogy nem a tőkéből, a citera végéből indulnak a húrok, hanem mint a gitáron, bentebről igazából. Ezáltal nagyobb lesz a hangja, meg fémesebb is a hangja citerának, jobban hasonlít mondjuk egy gitárhoz. De maga az elv az ugyanaz.
2: Ó, azért ez is nagy elismerés egyébként.
1: hatalmas elismerés, és ő elkezdett egy citera készítővel együtt dolgozni, nyilván sose készített még citerát, és akkor kért tanácsokat, folyamatosan konzultáltunk. Ez novemberben volt, hogy ő azt mondta, hogy velem akar zenélni, az első hangszer januárral is készült.
2: Én most már mindenképp szeretnék egy kicsit hallgatni egy kis citera játékot, hogyha lehetséges, mert pont azon járt az eszem, hogy mondta, hogy igen, az embernek meg kell hallgatnia a különbséget, hogy ezt a falunapon játszott dallamokat egy kicsit hátra hagyjuk, és megnézzük, hogy milyen az, amikor egy profi szakember szólaltatja meg ezt a hangszert, úgyhogy én megkérném, hogy hozzuk ide, vagy menjünk át a másik szobába? Jó. Mert Anikó a lakásába fogadott. Azért is örülök neki, mert gondoltam, hogy itt azért lesznek hangszerek, és nem csak mondjuk a zeneiskolában. Hát azért itt vannak a hegedők is, meg van egy koboz, de itt egy nagyon szép előkészített citera van. Ez egészen újnak néz ki, de lehet, hogy már több éve használja.
1: 2020-ban készült, úgyhogy több éve használom, csak vigyázok rá. És most egyébként egy olyan összeállítást szeretnék játszani, amit herzkollégiákkal is szoktunk játszani. Viszont ez az egyetlen olyan szám a koncertünkön, amit én állítottam össze, és Nikolával ketten játsszuk ezt. Ír és szatmári népzene van benne összevegyítve.

0: Én most már értem, hogy mire mondta Herzku Ágnes azt, hogy Rakenról. De komolyan. Bízom benne, hogy most a hallgatók is egyébként átérezték azt, hogy ez, amit most eljátszott, ezzel a technikával, ez réges-régen túlmutat a régi képem, ami így a fejünkben él a citerával kapcsolatban. Hát pont gondolkoztam közben, hogy olyan volt, mintha valaki gitárszólót játszott volna, és a citera szólalt meg igazából.
1: Én is bízom benne, hogy minél több emberhez el tud az jutni, hogy így is meg lehet szólaltatni a citerát, és hogy egyébként vannak még olyan profi citerások, mások is, akik ugyanilyen szinten tudnak citerázni, és hogy van, csak ugye nyitott szemmel és nyitott füllel kell járni hozzá.
0: Miben más ez egyébként így a régi dallamokhoz képest? Mert a hagyományőrzés, a népzenei vonal megvan benne, de közben olyan virtuóz pillanatok jelennek meg, amikor mint zenész játszik, és én pont azt figyeltem, hogy olyan volt, mintha az ujja hozzá se ért volna a citerához, annyira finoman ért hozzá, vagy ahogy pengette a jobb kezével, hát ott olyan finom és lágy csukló mozgás volt, ami számomra meglepő, hogy közben meg mennyire erős hangja volt a hangszernek.
1: Nyilván nagyon régóta játszok rajta, szóval ez a finom technika, ez hosszú évek alatt alakult ki. Most lesz azt hiszem 19-20 éve már, hogy citerázom. Hát a hagyományos felvételeken azért sem hallunk sok ilyen kifinomult technikát. Van egyébként pár adatközlő, aki zseniálisan játszik. Azért sem, mert a citera az régen sem volt profi hangszer, szóval régen sem a profik játszottak citerán, hanem akkor is a vonósok voltak a profik. A citerás az nem kapott pénzt azért, ugye ebben mérjük, hogy profi vagy nem profi, a citerás nem kapott pénzt azért, hogy zenéljen. Nyilván olyanok citeráztak régen, akik hobbiként üzték ezt. Nekem is például a dédnagyapám, ő volt hajdunenesen az utolsó gulyás, ő is citerázott. De én hallottam őt, hogy citerázott, és nyilván én fél éve citeráztam már, és már akkor is csak néztem, hogy ez komoly, hogy valaki itt citerázik. Ugye mindkét kezében lúttól volt, és akkor én még nem is értékeltem ezt.
0: Hogy citerázott, akkor jó volt, vagy nem volt jó?
1: Hát akkor nyilván nem volt jó, persze, hogy úgy hallottam, hogy hát ez nem jó. De most, hogyha most élném azt át egyébként, hogy most citerázna nekem, hát akkor biztos, hogy lenne rengeteg kérdésem, és csodálattal nézném, hogy ő, mint pásztor, ugye ezt magától tanulta, és hogy hogyan csinálta ezt. Szóval régen ez volt a jellemző. Meg például, amit most játszottam, az már, ugye ez egy feldolgozás, itt írt népzene jelenik meg citerán, meg szatmári népzene, és mindez összevegyítve. De például játszani csak szatmári népzenét, azt is úgy játszom például egy táncházban, vagy ilyen citerás örömzenén vezetek a Fonó Budai Zeneházban, ahol tájegységeként szoktunk menni, és úgy zenélünk, és ott például a vonós zenét veszem alapul, hiszen az volt régen ugye a profi, és azokat a figurákat szedem le, amit a hegedűs megcsinál, csak átrakom citerára, és ez egy olyan állapot valószínű, hogyha a citerával annyit foglalkozott volna egy citerás, mint ugye a hegedűs a hegedűvel, akkor valószínű ez így megszólalhatott volna. És akkor ezen kívül van pár olyan adatközlő, akik tényleg fantasztikusak, és azoknak is a stílusjegyeit átveszem, csak egy kevés felvétel van, úgyhogy ebből nem lehet megélni, hanem muszáj kreatívnak lenni egy citerásnak, és általában a hegedűs dolgokat átrakni citerára.
0: Hosszú volt az út, hogy ide el tudott jutni, mert azért említsük meg, hogy a zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, a Zeneakadémián végezte. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerképző Gyakorló Szakgimnáziumban is tanít, és 2025 óta népi citer, a Kobosz tekerőművész és népzeneelmélet tanár is. Igen, fontos az, hogy a fiatalokat továbbképezze, illetve mi korábban találkoztunk már a Kis Muzsika program során, amikor Óbudán egy óvodába látogattam el, úgyhogy egészen a kicsiktől kezdve, ahogy említette, 60 éves szemét is tanít.
1: Szerencsére a zene az körülveszi a mindennapjaimat, és nem csak, mondom ezt most idézőjebb, hogy csak annyi a munkám, hogy bemegyek mondjuk egy zeneiskolába, vagy éppen a konziba, ahol tanítok, és akkor megtartom az óráimat, és aztán hazamegyek, hanem eljárok igen az Óbudai Népzenei Iskola kis muzsika programjába óvodásoknak foglalkozást tartani. Vannak magántanítványaim, ott van mondjuk olyan korosztály, aki az általános iskolás korosztályhoz tartozik. A főállásom az egy középiskolában van, ahol olyan középiskolásokat tanítok, akik ezzel szeretnének tovább menni. Én is egy ilyen intézményben tanultam, csak Nyíregyházán. Most még azóta annyi újdonság van, hogy már a Váci konziba is tanítok, ott koboszt. És a magántanítványaimban szintén vannak felnőttek, valamint, amit már mondtam a fonóban, ott tartom a citerás örömzenét, és ott pedig 80 felett is megfordulnak. Úgyhogy mondhatni, hogy egy hónap alatt találkozok 3-tól a 80-ig korosztállyal, és mindet a citera vagy a koboszol, a népzene köti össze.
0: Ugye én most hallottam, illetve a hallgatók is részletet a zenei összeállításából, és igen, én így meg tudom már most érteni, hogy milyen szintre lehet ezt a zenei kultúrát emelni, de mi minden kell még ahhoz, hogy esetleg elérje az ember azt, hogy igen, a citerára ne feltétlenül egy népi hangszerként gondoljunk, hanem hogy ott legyen, ugyanarra a polcra felrakhassuk, mint mondjuk egy zongorát, meg egy hegedűt.
1: Ez ilyen formában nem fog megtörténni, hiszen a citera az egy magyar népi hangszer, szóval nem kerülhet fel arra a polcra, mint ahol a zongora vagy egy hegedű van. Azt gondolom, hogy az elsődleges feladat az, hogy a népi hangszerek között az egyensúly megteremtődjön, és hogy ne legyenek a hierarchia. És ezt ezzel tudjuk elérni, hogy akár a népzenében minél precízebben, hitelesebben adjunk elő, vagy akár ugye belekóstoljunk más műfajokba, hogy ott is megjelenjen a hangszer, de a lényeg az, hogy ugyanolyan profin kiállva, mint bármilyen más hangszerrel, hogy ezt a légkört teremtsük meg a citerának is. Én már azzal elégedett vagyok, hogyha a népzenészek között, vagy éppen nem csak a népzenészek, hanem a mindenféle folk arts, most ezt a megfogalmazást választom, közöttük a citera az, még ha nem is egyenrangú, de nem egy lenézendő hangszer lesz. Viszont, mint ahogy, nem tudom, egy népi hegedűs sem kerülhet fel a klasszikus hegedűs polcára, úgy a citera sem fog felkerülni.
0: Melyik részét szereti a legjobban ennek a szakmának?
1: Én legjobban a koncerteket szeretem. Az a legjobb, amikor már valami kész van, és ez kikerül a színpadra, és ott megmutatom. Egyébként tanítani is imádok, főleg középfokon, ami a főállásom. Most már mind a citerát, mind a kobozt. A koboz az sokkal nehezebb volt nekem, hiszen későn kezdtem el, és ezért nem ivódott belém. És nekem ott a pedagógia részére sokkal komolyabban rá kellett készülnöm, mint a citerára, meg a mai napig nekem kell gyakorolnom az órák előtt. Arra komolyabban kell készülnöm, mint a citerára, de most már egyre magabiztosabb, most már 6 éve tanítok, és ezáltal egyre jobban szeretem. Úgyhogy azt is szeretem egyébként. A gyakorlás talán, amit a legkevésbé szeretek. Most már régen nagyon szerettem. Régen csináltam olyan napokat, ilyen begubózós napok, hogy fel sem öltöztem, pizsamába voltam egész nap, bementem egy gyakorlóterembe, amikor kollégista voltam, a Zeneakadémia kollégiumában laktam, és ott rengeteg gyakorlóterem volt.
0: És oda lehetett pizsamába menni.
1: Igen, a föld alá, ez az alagsorban volt, és el lehet képzelni, hogy milyen lehetett ennek a hangulata. Oda lementem pizsamába, levittem a hangszeremet, lementem mondjuk reggel 9-kor, és feljöttem este 8-kor.
0: Amikor mi a beszélgetést készítjük, akkor még 26 éves Anikó, rá egy nappal később már 27 éves. Azért 26-27 évesen elérni azt, hogy valaki a népművészet ifjú mestere legyen, és ilyen kiemelkedő legyen a szakmájában, hatalmas élmény és hatalmas dolog. Nehéz ez egy picit egyébként, mert mint biztos, hogy nagyon jó érzés megkapni egy ilyen elismerést, de ez rak az emberre egy kis nyomást, hogy akkor ehhez méltó legyek, és továbbra is jól tudjak teljesíteni?
1: Határozottan. Azt érzem egyébként évről évre, hogy előrébb jutok. Talán nem is az, hogy itt megkaptam ezt a címet, és egyik napról a másikra megfordul ez, hanem évről évre, ahogyan bizonyos ösztöndíjakat akár megkaptam, vagy ugye már megkaptam a diplomámat, vagy teljes állást kaptam a konziba, stb., akkor mindig egy picit jobban azt éreztem, hogy meg kell válogatnom a szavaimat.
0: És hogy... Akár, hogyha mondjuk a citera történetéről beszél, most itt erre is gondoljak?
1: Igen, például jövő héten lesz egy olyan előadás, ahol kell majd a citeráról beszélnem, és nem csak zenélnem, hogy egy ilyen workshop, és már elkezdtem komolyan felkészülni, hogy hiába én tudom a citera történetét, de hogy nem mondjak hülyeségeket, hogy biztos, hogy nem mondjak rossz dolgokat. Mondjuk lehet, hogy pár éve még mondtam volna azt, amit tudom, hogy tudok, tudom, hogy az hogy van, De most azt érzem, hogy ennek még jobban utána kell néznem, és még többet számít, mert hogyha valamit véletlen rosszul mondok, akkor annak ugye nagyobb a súlya, meg lehet, hogy már nem kérdőjeleznek meg annyian, meg már többen is hallgatnak, úgyhogy igen, ez talán évről évre, vagy így minden kis mérföldkővel jobban számít az, hogy mit mondok.
0: Mit jelent önnek a zene?
1: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem tudok rá jobbat válaszolni, a mindennapjaimat jelenti, ott van az életemben.

0: Mai adásunkban Barna Anikó junior primadíjas, valamint a Népművészet ifjúmestere címmel kitüntetett citera és koboz művésszel beszélgettem. A hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Bestin Anita nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Emelkednek a nyugdíjak, egyszeri támogatást kap Budapest a kormánytól, ma is kellemes őszi idő lesz. A mikrofonnál a szerkesztő Petsz Gábor Olivér, jó estét kívánok! Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árva ellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Cserébe a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás miatt az előző kormány ellen indított perektől. Emellett a pénzügyminiszter költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz. A fővárosi közfejlesztések tanácsa ülésén megállapodás született arról is, hogy az elővárosi közlekedésért is felelős regionális céggé fejlesztik a budapesti közlekedési központot, amelynek fele részben az állam lesz a tulajdonosa, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. A kormány és Budapest vezetése megegyezett arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros szedheti be a parkolási pénzeket, a bevételt azonban kizárólag útfelújításra lehet majd költeni. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő a közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál, ezt közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus egy videóban elmondta, hogy 2,5 milliárd megtakarítást értek el azzal, hogy a felülvizsgálatok után leállították a szükségtelen munkálatot. A tárcavezető elfogadhatatlannak nevezte, hogy Mészáros Lőrinc cége végezze a teljes beruházást, ezért közölte, hogy az eredeti szerződést több részre osztják, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak a projektben. Végül az időjárásról, ma is marad az napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A hőmérséklet napközben 20 és 26 fokig melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 1 óra 4 perc. Búcsúzik a szerkesztő Petsz Gábor Olivér, viszont hallásra.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező a történelemről.
3: Vámpír vagy inkább valaki más? Az erdélyi rémtörténetek egyik visszatérő szereplője, Dracula gróf, a valóságban korán sem vámpírként, hanem híresen kegyetlen nagyúrként volt ismert. Embertelen bánásmódjával szívta alárendeltjei vérét. közben pedig aktív szereplője volt a Havasalföld térségi nemzetközi nagypolitikai folyamatoknak. Harmadik Vlad Dracula, vagy ahogyan az általa gyakran alkalmazott büntetési módról általánosan emlegették, karóba húzató Vlad, románul Vlad Cepes, Havasalföld fejedelmi székét is elfoglalta két alkalommal. Ehhez szükséges volt Hunyadi Mátyás király segítsége is. Milyen szerepet játszott a fejedelemként végül szomorú véget ért harmadik Vlad Dracula Mátyás török elleni politikájában? Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
4: Havasalföld és Moldva milyen szerepet játszott ez a két állam alakulata a középkori magyar királyság határai mellett?
3: Horváth Richárd, történész.
4: Mind a kettőnek a kialakulására az alsó korunkra tehető Nagy Lajos király uralkodásának idejére, de a megszilárdulás és a valódi állammá válás az Zsigmond királyunk uralkodása 14.-15. század fordulójára tehető. Azonnal, amint ezek az államalakulatok megszülettek, szembe kerültek a egyre terjeszkedő török birodalommal, és a hátukban látták a stabil, erős és ekkor komoly katonai erővel rendelkező magyar királyságot, illetve Moldva részben a lengyel királyságot is. Tehát ebből a helyzetből fakadóan ülő és kalapács között találták magukat már nagyon hamar.
3: Két hatalom kutyaszorítójában.
4: Nagyon hamar kialakult az a gyakorlat, amit tulajdonképpen az egész 15.-16. században látunk Moldvánban és Havasalföldön, hogy mindig annak volt igaza Moldvában és Havasalföldön, akinek a hadsereg éppen az országhatáron felsorakozott, vagy éppen belépett az ország területére. Tehát ez nagyon fontos, a gondom előre bocsátani az elkövetkezendő történet elmesélésekor, mert amikor azt látjuk majd, hogy például nagyon gyorsan váltakoznak havasalföldi vajdák, néha hónapok alatt, hol a török segítségével, hol a magyar királyság segítségével. Hajlamosak vagyunk azt látni, hogy ez van borzasztó, zűrzavar, összeomló, kaotikus állam. Persze ez, ebben is van valami igazság, de nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy éppen a magyar királyság gondolta valamiért beleszólni a Moldva ügyeibe, vagy Havasalföld ügyeibe, vagy éppen az oszmán birodalom.
3: Hunyadi Mátyás és Havasalföld. Részletek Horváth Richárd történész a Világtörténet című folyóiratban 2010-ben megjelent tanulmányából. A 14.-15. században az európai középhatalom magyar királyság uralkodói Anjou Nagy Lajos, majd luxemburgi Zsigmond királyok részleges függésbe vonták Havasalföld és Moldva fejedelemségeket, ám a két kis állam még nem volt korántsem megfosztva az önállóság minden elemétől. Új helyzetet teremtettek azonban az oszmán-török birodalom egyre erősödő sorozatos támadásai. Moldva és Havasalföld a magyar királyságtól és a török birodalomtól való részleges vagy teljes függést már nem kerülhette el. Míg a török birodalom inkább a rendszeres adófizetést és a fegyveres semlegességet várta el, addig a magyar királyság sokkal inkább a havasalföldi fegyverekre, mint sem az ottaniak pénzére számított. És akkor itt kapcsolódunk történetünk hőseihez.
4: Igen, a papa volt második Vlad, Vlad Dracul, Dracula sárkányt jelent.
3: Ez honnan van ez a ragadvány név, ez a sárkány?
4: Ez Budáról, a magyar király udvarból, mert hát ő ott töltötte korábbi fejedelemség előtti időszakát, ő luxemburgi Zsigmondnak volt egy híve, egy familiáris, egy katonai vezetője, és luxemburgi Zsigmond király, mivel tervezett vele később havasalföldi vajdaként, megpróbálta mint egy brandet felépíteni, ennek eredményeképpen a sárkányos lovakrendbe is beléptette, így használhatta ezt a sárkányos emblémát a címerében, majd bárhol máshol, tehát a reprezentációjában, és innen jött a sárkányos Vlad, azaz a Vlad Dracul. Ő volt ugye a második Vlad, és az ő fia, majd a későbbi harmadik Vlad, majd karóba húzó Vlad Cepesnek mondunk, innen kapta a sárkánytól a sárkányka, tehát a fia, innen jött a név, hogy Dracula.
3: No, hát nézzük akkor először az édesapát, mert a kedves fiúról majd részletesebben is beszélünk. Az édesapa milyen szerepet játszik a havasalföldi történelemben?
4: Tulajdonképpen az első jelentős 15. századi fejedelem, pont abban az esztendőben, amikor Zsigmond királyunk meghal 1437-ben, akkor kerül a fejedelmi trónra, és 10 esztendeig ült a trónon. Párhuzamosan működik a mi Hunyadi Jánosunk időszakának első felével. Hasonló egyébként a pályájuk kezdete. Mind a ketten ugye a királyudvarban,
3: magyar
4: királyudvarban katonai parancsnokok, kondottyérik, tehát egy katonai pályán indulnak el, és akkor aztán ágazik ketté, és hát természetesen Hunyadi János az ország kormányzóságáig emelkedik. Vlad pedig ez az első jelentősebb 15. századi havasalföldi fejedelem. Nagyon fontos mellé tenni, hogy őt már nagyon erősen szorongatta a török birodalom is. Ugye ezek pont azok az esztendők, amikor az oszmán birodalom, még ugye nem esik el Bizánc, az az utolsó keresztény bástya, hogy 1453-ban történik az meg, tehát még Bizánc nem esik el, tehát nem indul be az igazi nagy utolsó hullám, ami majd Nándorfehérvárig fog ugye 1456-ig tartani, de már az oszmán csapatok jelenléte mindennapossá vált a havasalföldi határvidéken, és természetesen érték az országot jelentősebb portják is.
3: Milyen uralkodó volt második Vlad, tehát az apuka, Vlad Dracul?
4: Hatékony, hiszen az ország területi integritását többé-kevésbé meg tudta tartani, de itt is egy nagyon fontos kitérőt érdemes tenni. A forrásviszonyok. Egészen mások a forrásviszonyaink, vagy a havasalföldi forrásviszonyok, mint a magyarok. Ugye mi ahhoz vagyunk szokva, hogy a 15. századi Magyarországon Mátyás király, a Jagellók országáról elég sok mindent tudunk, politikai események, gazdasági események, adószedés, jog, országgyűlések, ezekről már többé-kevésbé vannak információink. A havasalföldi forrásviszonyok messze nem ilyenek. Pozsony város levéltára önmagában jóval nagyobb, a teljes középkorra vonatkozom, mint havasalföld teljes írott története. Tehát egészen mások a forrásviszonyok a 15. században. A királyi tanácsi ülések, vagy vajdai tanácsi ülések, vagy ilyen tartománygyűlések mit határoztak át, őszintén szeretnénk lenni, fogalmunk sincs. Egy 15. századi havasalföldi vajdától, amit elvárható volt, azt második Vlad megtette, épkézláb adta át a hatalmat, nem a fiának, ez egy nagyon fontos dolog, mert ekkor már erőteljesen beleszólnak a külső hatalmak. Második Vladislav kerül a trónra, aki 1447-től 1456-ig, pontosan a Nándorfehérvári ütközetig lesz a trónon, nem véletlenül veszíti el az ütközettől a trónját.
3: Az édesapa után a fiúcskáról, aki a cseppet sem hízelgő történelmi megnevezést kapta, hogy karóba húzató Vlad. Ki ez az ember? Egyébként harmadik Vlad néven, majd havasalföld fejedelme, több alkalommal is.
4: Ő részben édesapja mellett, részben Budán is tartózkodik, nevelkedik.
3: Dracula.
4: Dracula, igen, Dracula. És hát az ő ideje majd 1456-ban jön el, Vladislav elveszti a trónt, és előtte megnyílik az út, hogy elfoglalhassa a havasalföld trónját. Természetesen a magyar királyság segítségével. Ugye a Nándorfehérvári diadal megrendítette, azért azt látnunk kell, hogy az észak-balkáni török uralom, a szultánihad vereséget szenved, visszavonul. Abban mindenki biztos lehetett, hogy egy rövid időre, ezt tudjuk, hogy tényleg csak néhány esztendő, mert 1463-ban visszatér a szultán és elsöpri Boszniát, de akkor is egy néhány esztendős laufot kapott a magyar királyság, és meg tudta mozdítani az észak-balkáni kapcsolatrendszerét, és így tudta behozni a képbe harmadik Vlad Drakulát, és így kerülhetett hatalomra.
3: Horváth Richárd tanulmányából. 1462 nyarán maga a szultán második hódító Mehmed vezetett hadat havasalföld ellen, s bár hadjárata nem volt átütő erejű, azt azért elérte, hogy Vlad Cepes testvéröccse, az 1444 óta a török udvarban élő, a szultán kedvencei közé tartozó Szép Radu kerülhessen időlegesen a havasalföldi trónra. Harmadik Vlad Dracula, vagy Cepes, az öccse és a török elől Magyarországra menekült. Mátyás király védelmet biztosította Vajdának, s haddal igyekezett visszahelyezni őt havasalföld trónjára, persze csak a török fősereg távozását követően.
4: Ennél fogva jogos elvárása volt a magyar királyságnak, hát aztán majd később ez Mátyás lesz, ugye, mert hát ugye 56-tól 58-ig zűrösek voltak a magyar belügyek is, de most arra nincs lehetőségünk bővebben kitérni. Azt az elvárást hozta Budán, hogy hát ha mi segítettük trónra, akkor a mi érdekeinknek megfelelően fog eljárni. Na és itt volt egy olyan törés, ami valószínűleg a 1460-as évek legelején, 60-61-ben láthatólag a két hatalom kezdett, tehát a két fél kezdett szembefordulni.
3: Tehát havasalföld és a magyar királyság?
4: Igen, mert felismerte a visszaerősödő, a török birodalom a hátában készült vissza, és ugye 63-ban, ahogy említettem, volt elsöprik Boszniát, 59-ben, 58-ban elsöprik a maradék Szerbiát, tehát itt az oszmán birodalomnak valami olyan hihetetlen túlereje van havasalfölddel szemben, amit nem is tudunk talán szavakkal leírni.
3: Tehát harmadik Vlad akceptálja ezt a túlerőt?
4: Felismeri a valós politikai katonai helyzetet, tehát itt nem valami gonosz, rossz akaratról van. Szóval egész egyszerűen az ország a politikai helyzetét felismerte. Na és ezek azok az esztendők, az 50-es évek vége, 60-as évek el, ez a néhány év, hiszen 62-ig lesz ő majd csak a fejedelmi trónon, tehát 56-tól 62-ről beszélünk, 6 esztendő mindösszesen az ő valós uralkodása, az utolsó uralkodása, majd biztos eljutunk erről is pár szót, csak néhány hétig, vagy talán egy-két hónapig tart. Tehát ott ezt sem tudjuk pontosan egyébként, már ennek az időszakát. Most visszatérve, ezek azok az esztendők, amikor vitába keverik például a szászföldi városokkal, Brassóval, Szebennel. A magyar oldalról ezeket természetesen a magyar források úgy írják le, hogy itt betört, garázzálkodott, kegyetlenkedett és elvitt ennyi meg annyi értéket. Valójában azt is mellé kell tenni, hogy a szász városokba szoktak menekülni például az aktuális trónkövetelők. És voltak ekkor havasalföldi trónkövetelők, akik feltételezések alapján itt bujkáltak Dél-Erdélyben, tehát Cepes, vagy hát harmadik Vlad nem tett mást, mint megpróbálta kiiktatni a lehetséges ellenfeleket. Csak ugye ez magyar oldalról egy durva portja, kegyetlen portja volt, és hát valóban nem tett jót a sajtójának, hogy hát hajlamos volt a kegyetlenkedés, a kétségtelen tény.
5: Tehát ez a karóba húzási mánia, ez nála adatolható ezek szerint?
4: Igen, de ezért ne felejtsünk el, hogy ez egy keleti, túlzott kegyetlenség, az általában keleti, tehát nem akarok sztereotípiákat. És hát nagyon fontos a későbbi elrettentés. Tehát ez az elrettentésnek egy nagyon bevett régi módja. És még egy fontos dolog, nem hiába használtam az előbb a sajtó kifejezést. És pont azokban az években, évtizedekben vagyunk, amikor hát Nyugat-Európában elsősorban megjelennek a preújságok, vagy ilyen röplapok. Ugye megjelenik a könyvnyomtatás, ami lehetővé teszi azt, hogy olcsón, viszonylag gyorsan, nagy mennyiségben terjesztenek információkat.
5: Sőt, adott esetben nem csak információt, hanem a szenzációkat, amelyeknek semmi közük a valósághoz.
4: Hogyne, tulajdonképpen remélem a hallgatók nem érzik túlzásnak, de megszületik a bulvár. Híres emberekkel történt eseményeket, királyok magánélete, és vagy éppen a havasalföldi vajda, aki ilyen meg olyan szörnyűségeket követte, megjelenek az első rajzolt képek, tehát tulajdonképpen ezek már ilyen egy-két lapos kis lapocskák voltak, ahogy említettem, hogy nagy tömegben, viszonylag nagy tömegben, olcsón lehetett előállítani, tehát ez egy új kaput nyitott ki, és csírájában, de megjelenik az európai sajtó.
5: És a lektőr is, és a rémregény is pontosan. Egyébként ebben a korszakban, aztán a későbbi időszakban is jelentős utat fut ez be.
4: Egy új helyzet van, és pont ebben az időszakban teszi, amit tesz Vlad Cepes, és hát ez úgy berobban az európai köztudatban. Természetesen ő sem bánja, hogyha neki olyan híre van, hiszen elrettentő erőt jelenthet az esetleges ellenfelei, vagy ellene szövetkező bojárok, vagy trónkövetelők ellenében. Tehát ez egy nagyon sok összetevős történet.
5: Hogyan kerül le a trónról néhány esztendőnyi uralkodás után, és aztán hogyan kerül vissza, mégpedig Hunyadi Mátyás királynál nem teljesen önkéntesen vállalt vendégség, mondhatni házi őrézet után.
4: Igen, hát 1462-re fogyott el Mátyás királyunk türelme havasalfölddel kapcsolatban, ami nem független attól, hogy Mátyás mindent megpróbált elkövetni az ellen, hogy az Észak-Balkánon a lehető legstabilabb legyen a magyar befolyás, hogyha, mert ezzel számoltak, hogy elő vagy utóbb jön egy török támadás, tegyük hozzá a török szultán ekkor Mehmed. Az a Mehmed, aki a hódító melléknevet kapta, nem véletlenül kapta az utókortól, tehát nem akárki állt az Oszmán Birodalom élén, tehát ezzel számolt Mátyás. 1462-ben Mátyás egy kisebb hadjáratot indított Erdélyen keresztül, felvonult egészen a havasalföldi határig, nem vonult be havasalföld területére, hanem egy kiváló, frissen megtért katonáját az északnyugati felvidéken évtizedekig garázdálkodó huszita, Jan Giskra nevezetű zsoldos kapitány, aki 62. májusában Vácott hódott meg Hunyadi Mátyásnak. Gyaníthatóan kipróbálta az új katonát, elvitte magával. Hát már ekkoriban nem huszita vallás, csak pongyolán rá mondjuk, hogy huszita, de valóban a huszita háborúban felemelkedő és nem tehetségtelen katonai vezér, még Hunyadi Mátyás ellen is nyert ütközetet, tehát egy kiváló katonáról beszélünk. Beküldte, hogy akkor a feladat a következő, hozd el nekem Vlad Cepest. Ráadásul volt egy kiváló ürügy. Ez egy örök vita a magyar és a román történetírásban, mert fönnmaradt egy levél 1462. novemberéből, 100 rudáiról keltezve, amit Vlad Cepeshez kötötték, hogy ő írta, amelyben megtagadta a magyar királyság iránti hűséget, és felajánlotta az oszmánoknak, hogy átengedi őket az országán, és ez volt természetesen az ürügy Mátyásnak, hogy hát lám-lám, itt a nettó áru,

0: segít illetően.
1: Tehát Giskra bemegy Mátyás megbízásából Havasalföldre.
0: Igen.
1: És?
0: Giskra elfogja, és Budára viszik. És ami a legfontosabb, hogy új fejedelmet tesznek a trónra, egy bizonyos Radu, Raducel Furmos, azaz Szép Radu kerül ekkora próna, aki egyértelműen már Mátyás embere. Az uralkodása első évtizedében viszonylag stabilan a Magyar Királyság pártján tartja a Havasalföldet.
1: Mi lesz Drakulával, tehát Drakul fiával, sárkányocskával, harmadik Vladdal?
0: Budára kerül, házi őrizetben, király környezetében.
1: Mi lesz? Milyen módon válik a kegyvesztett volt fejedelemből, mégiscsak egy Mátyás szövetséges féleség, aki Mátyás megbízásából visszatér Havasalföld trónjára.
0: Egyrészt azért, mert valószínűleg nem volt nagy merítése, tehát túl sok Mátyásnak nem volt túl nagy merítése, de ezzel picit előre szaladunk az időben, mert hát kit tegyen meg havasalföldi fejedelmek, akárkit, egy magyar főurat nem tehetett meg, mert azt a helyiek nem fogadták volna semmiképpen.
1: Mert hogy Szép Raduval is gondok lettek.
0: Majd az, igen, Szép Raduval lesznek majd a gondok, de még visz térjünk vissza, hogy nagyon hamar elpárolog ez a mátyási harag, és hát Mátyás nem volt az a könnyen megbocsátó típus, ezt és élete további részéből viszonylag jól tudjuk. Ilyenkor merül fel az emberben, ha persze csak feltételezés és játék, a szellemi játék, hogy lehet, hogy mégiscsak oholmány volt az a dokumentum, és mégsem volt akkora áruló Vlad, és akkor így meg lehetett neki bocsátani. Hát ezt nem fogjuk tudni, de ezen is lamentálhatunk egy kicsit. Pécs városában házat kap Vlad Cepes, igen, amit a helyiek Drakula ház hívnak. Középkori okleveli szó róla. Kiváló kollégám Fedeles Tamás fedezte fel ezt az oklevelet, és ez egy nagyon izgalmas dokumentum. Ott van a király környezetében, tehát nincs klasszikus értelemben vett fogságban, dutyiban, zárkában, erre nem kell gondolni, ott van a király környezetében, reprezentál, részt vesz hadjáratokban. Pontosan tudjuk, hogy 1475 végi, 76 elejé szabácsi hadjáratban ott van. Hát egy kiváló katonáról beszélünk. Luxus is lenne nélkülözni. És hát ami a történet teteje, a habatortán, hogy Szilágyi Justinát, Hunyadi Mátyás anyai ágon rokonát feleségül adja Vlad Cepeshez. Tehát azt gondolom, itt már szó nincs kegyvesztettségről. Tehát itt már komolyan számol, és tulajdonképpen szegről végről rokonok lesznek.
1: Ugye Vlad Cepesről, Drakuláról az a hír is járja, és kevéssé ellenőrizhető, hogy hát kegyetlensége mellett ugye vámpírként viselkedik. Ez minden esetre, ha nem is felel meg a valóságnak, biológiai okok miatt is természetesen, fölveti annak a gyanúját, hogy esetleg egyfajta személyiségzavarral, egyfajta furcsa szexualitással is bírhatott ez az úr. Justinával kötött házassága minden esetre ellentmondani látszik, mert egy teljesen tébolyút őrült, ez nem biztos, hogy adnak egy rokonlányt Mátyás környezetéből.
0: Természetesen, mondjuk gyermekük nem született, de hát ha ezen múlna, akkor Hunyadi Mátyás is furcsa lenne, mert neki se született gyermeke a Beatrix-szal való házasságában.
1: Szóval milyen személyiség ez a harmadik Vlad?
0: A vámpírság azért, hát ez majd a történet legvége lett volna, az Bram Stoker lesz, és a regény, a Dracula regény. 19. század, 20. század forduló, tehát hogy ez rárakódik, ez már a modern kor, tehát ez a középkorban nincs, még nincs sem vámpír, sem ilyen. Tehát ez a föl sem merült. Tehát az a sztori, ha ma bemondjuk azt a nevet, hogy Drakula, és az embereknek mi ugrik be, ugye a fekete csák, csukjás, repülni képes, ráadásul a Hotel Transylvania rajzfilmek ezt tökéletesen el is terjesztették már minden korosztályban. Tehát amikor ez a kép beugrik, ez egy 19-20. századi kép. Ennek a középkorban semmilyen nyoma nincs. Az, hogy rendkívül kegyetlen. Annyit talán elmondhatunk abból a kevés forrásból, ami van. A középkor eleve kegyetlen volt. Tehát más uralkodók is, tehát Mátyás is végzett ki 1467-ben lázadó magyar urakat. Tehát ez a korban normális volt. Ő talán Vlad ennél picit tovább tolhatta. Hogy ez személyiségéből fakadt-e, vagy éppen abból a szorító helyzetből, vagy a feszültségből, hát ezt szerintem más sosem fogjuk megtudni. Ez a forrás sajnos nagyon kevés.
1: Vlad elfoglalja ismét 1476-ban Havasalföld trónját Mátyás támogatásával.
0: Igen, csak,
1: és néhány hét, igen, hónap múlva, igen, már halott. Igen. Mi történik?
0: Szép Radu 70-es évek elejétől kezdve egy nagyobb kihívást kap a török oldalról. 73-74-ben belső harcok indulnak el, és Öreg Baszarat nevezetű ellenfejedelem érkezik, hadhatós török támogatása, gyakorlatilag elcsapják, elűzik Radut. Mátyás lépéskényszerben van, hiszen a Havasalföld eddig az ő pártján volt, most török oldalra billent, tehát átbillent a méreg, lépni kell, csak éppen nem volt abban a katonai és politikai helyzetben, hogy lépessen, hiszen gőzerővel készült a 75-76 fordulóján zajlott szabácsi ostromra, ami bár nagyon fontos a fasalföldi történet a magyar.

0: Királyság határvédelme szempontjából, de Szabács fontosabb, nagyobb súlyú volt. Tehát Mátyás akadályoztatva volt, 76-ban pedig, amikor, mert ő nem lesz ott a 76-os eseményeknél, azért nem lesz ott, mert gőzerővel készül a Beatrix érkezésére és a koronázásra és az esküvőre. Tehát olyan kardinális ügyek álltak sorban Mátyás előtt, hogy ez a Havasalföld ügy egy kicsit elsikkadt. Viszont ez az a rész, amit ő tervezett. Amit nem tervezett, az pedig a török oldal. 1475-ben a Rumilé Beglerbék csapatai betörnek Nagy István ellenében Moldvába, és ott egy hatalmas vereséget szenvednek 1475. januárjában. És ott megint megrecsen egy picit a török hatalom Moldva Havasalföld területén, és ezt érzi Mehmed is. És a következő esztendőre egy szultáni hadjáratot indít, hogy bebiztosítsa a hatalmát Moldvában. A török párti hatalom van Havasalföldön. Igen ám, de közben 75-ben Stefán Csel már a Nagy István hűséget fogad Mátyásnak, Mátyás segítséget ígér neki, megütköznek, elveszíti a csatát Nagy István, de a hadsereg egy jó részét meg tudja menteni, és közben Mátyás indít Bátor István Erdély Vajda vezetésével segítő hadat. Kivonul a török sereg, először Moldvába, össze is csapnak a visszavonuló török utóvédekkel, és erre tudják állítani Nagy István hatalmát. Mehmed szultán elvonul, mert közeledik a tél, és ezt a helyzetet használja ki Bátori a csapataival 1476. legvégén, november-decemberében visszavonul Erdélybe, és onnan bevonul Havasalföldre.
1: És akkor a török párti Havasalföldet visszaállítani kívánja Mátyás barátságára.
0: Pontosan. És akkor kijön a képbe, ekkor jön a képbe Vlad Csepes. Tehát ekkor teszik meg újra havasalföldi vajdának Vlad Csepes, sőt, Bátori vajda, amikor kivonul, egy 200-250 fős, hát jobb szó, ilyen testőrhadat is, lovasságot hagyott. Tehát gyakorlatilag magyar csapatok is maradtak Havasalföld területén.
1: Ám de,
0: és innentől az a kevés forrásunk sincs már meg, amit eddig láttunk, nem tudjuk, mi történik. Annyi tudunk, hogy valamikor 77 elején, január-február táján eltűnik. Vlad Csepes eltűnik, tehát valószínűleg meghalt, és utána nem is fordul elő tovább a forrásokban, és utána
1: vissza... Megölték, letették a trónról, természetes halállal?
0: Hát valószínűleg nem természetes halállal. Csak nincs forrásunk, ami kimondaná. És hát a török párti vajda visszatott én, tehát jól láthatóan egy ellenpucs. Tehát tulajdonképpen a mátyási restaurációs politika ez nagyon rövid ideig tartott, pár hónapig.
1: A 21. században Itáliában, tehát Olaszországban bukkantak fel olyan források, amelyek arról szólnak, hogy Vlad Csepes tulajdonképpen vagy élve, vagy halva, de Itáliába került rokonaihoz.
0: Elképzelhetetlennek tartom.
2: Horváth Richárd, történész.
0: Az addigi életút, a személy jelentősége. Tehát egy Vlad Csepes jelentőségi személy, hogyha tudnak róla, akár az oszmánok, akár Budán, akkor mindent elkövetnek, hogy A, vagy eltegyék láb alól, B, vagy megszerezzék maguknak, és újra föl tudják használni. Hiszen egy trónon ülő vajdáról beszélünk, tulajdonképpen Vlad Csepes mindig mondhatta volna 62 és 76 között, kérem szépen, engem erőszakkal távítottak el a trónról, nekem jogom van visszatérni a trónomra. Tehát a trónhoz való jog azért értékes tusszát tudja tenni. Tehát ezek a személyek olyan politikai értékkel, jelentőséggel bírnak, hogyha ez valódi történet lenne, és ismerté vált volna, vagy bárhol van Vlad Csepes, akkor szerintem arról korabeli forrásból tudnánk.
1: Tehát vélhetően Vlad Csepes még Havasalföld területén valahol meghalt.
0: Ezt nem tudjuk 100%-osan igazolni, de az összes körülményt figyelembe véve ez a legvalószínűbb.
2: Vámpír, vagy inkább valaki más? Harmadik Vlad Dracula, havasalföldi fejedelem és Hunyadi Mátyás. Felfedező a történelemről. Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.

0: énekórán vagyunk. A harmadikosok boldogan énekelnek, furujáznak, tapsolnak. De meddig tart ez a lelkesedés? Mikor válik kínossá vagy unalmassá? Mitől lesz gyönyörű vagy hallgathatatlan a zene? És lehet-e zene nélkül élni? A Zene Világnapján ezeket a kérdéseket jártuk körbe. Mohácsi Edit vagyok, a mai műsor szerkesztője.
1: Jó, első volt,

0: mindig ilyen az énekórátok?
1: Igen.
0: Mit szoktatok csinálni?
1: Furuljálni, énekelni, meg bemelegíteni a hangunkat.
0: Hogy kell bemelegíteni?
1: Hát, hogy ilyen hülyeségeket hangosan más hangokkal mondunk.
0: Na mondj ilyet beéneklést.
1: Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma.
0: Ez vicces?
1: Igen.
0: Én azt láttam egyébként, hogy végig nevettél énekórán.
1: Hát nem mindig, de igen.
0: Szeretsz énekelni?
1: Igen.
0: Mióta?
1: Ovióta.
0: Egy csomó olyan dalt hallottam, amit már az óvodások is tudnak. Ezeket itt tanultátok az iskolában, vagy te tudtad korábban?
1: Hát mondjuk a szélről legeljetek, ezt az oviban tanultam. Valamit, amit otthonról tanultam a nővéremtől.
0: A nővéred szokott téged tanítani?
1: Igen, hát este szokott énekelni, mert nem tudunk otthon aludni.
0: Miért?
1: Hát mert világos van.
0: És az énekléstől könnyebben elalszol?
1: Igen.
0: És akkor együtt énekeltek otthon az ágyban?
1: Nem, a nővérem szokott csak énekelni, én meg megjegyzem.
0: Mikor énekled el, amit megjegyzel?
1: Hát énekórán.
0: És szoktál-e zenét hallgatni?
1: Igen. Hát mondjuk Pannonia, gyönyörű, ilyen kicsit rockosabb.
0: Tudod-e azt, hogy mit jelent az, hogy klasszikus zene?
1: Nem.
0: Nem tanultatok még róla? Nem is hallottál még ilyen zenét?
1: De hallottam, csak nem jegyeztem meg.
0: Mi az, amit szeretnél felnőtt korodban csinálni?
1: Dobolni, mert járok már most is.
0: Dobolsz nekem egy kicsit itt az asztalon?
1: Igen.

0: a két kezeddel ütötted az asztalt. Mi az, amin játszol?
1: Szokásos nagy dobokon.
0: És a lábaddal is tudsz már dobolni? Olyat is tudsz, hogy egyszerre a kézzel, meg a lábbal?
1: Igen, mind a hárommal tudom.
0: És a cintányért, azt használod már?
1: Nem, elektromos kicsi van, szóval annak nincsen cintányére.
0: És akkor mit akarsz a dobolással, ha felnőtt leszel?
1: Koncerteken dobolni.
0: És hogy lehet azt elérni, hogy az ember koncerten doboljon?
1: Hát én keresek helyet, ahol tudok.
0: És a dobos az egyedül dobol, vagy pedig valakivel?
1: Az egyedül.
0: Nem egy zenekarral?
1: Hát úgy szokott, de hát egyedül is. Én egyedül csinálom ott, és a dobtanárommal. És most éppen azt akarjuk elérni, hogy fülhallgatóval, hogy kettő ember tudjon tanítani.

0: like I thought they make that fuckway get like.
1: Nagyon élvezem, leginkább a trombitát, meg nagyon jó hozzá a szájtechnikám, ezért választottam ezt. Ebben az évben kezdtem, és előkészítőként furuján játszottam, azért tudok ilyen jól furujázni.
2: Milyen zeneszerzőnek a darabjait játszod, azt tudod-e?
1: Nem.
2: Ismersz-e magyar zeneszerzőt?
1: Hát mondjuk Zeg Zoltán.
2: Zeg Zoltán egy költő?
1: Na, akkor nem.
2: És külföldi zeneszerzőt tanultatok már?
1: Nem.
2: Mi az, ami jó az énekórában?
1: Hát az, hogy én nagyon szeretek énekelni, meg szép is a hangom.
2: És a trombitában mit szeretsz?
1: Hogy az hangosabb is, meg amúgy lehet halkan is játszani, ugye azt akarod, meg lehet hangosabban, halkabban is, meg nagyon jó hozzá a szájtechnikám, úgy ezt már mondtam.
2: És el tudsz már trombitálni egy dalt?
1: Ja, három hanggal játszom. Már csinálok kötéseket is, a legutóbbi dalom ilyen tű, szóval ilyen volt.
2: Ez hajlítást.
1: Igen, hajlítást, ilyeneket csináltunk.
2: És ha felnőtt leszel, trombitás leszel?
1: Igen, zenekarban szeretnék játszani, mint az apukám.
2: Csak apukát hol játszik?
1: Nem tudom. Fuvolán játszik, és van ugye zenekara, és ő neki amúgy, amikor tanult fuvolán, csupa lány között tanult.
2: Igen, többnyire a fuvolások lányok szoktak lenni.
1: És én most, amikor megyek trombitára, el kellene mennem egyedül ebédelni a nagyokhoz.
2: Féltél?
1: Elsőre, de aztán megtaláltam a helyem. Mert azért ott van itt a Sebi az osztálytársam, akivel előbb beszélgettél, és neki a bátyja, ő is már nagy, ezért ott ebédel, és vele szoktam találkozni. Ő is jó barátom, és ezért vele el vagyok.
2: És ez az ebédlő, ez a zeneiskolában van?
1: Nem, ez itt. Itt a suliban tanít a trombita tanárom, le kell menni a pincébe, mert ott vannak a részfúvós hangszerek.
2: És miért a trombitát választottad?
1: Mert jól tudok ajak rezegni.
2: Miért a többi fúvós hangszernél nem kell az ajak rezgés?
1: De én szeretném, én a trombitát szeretném a legjobban.
2: Ismersz más részfúvós hangszert is?
1: Mondjuk a tuba, csak az itt nincs, itt van még kürt. Alsona az nincs.
2: És akkor miért nem kürt? Miért trombita?
1: Mert a trombitának nem jobban tetszik.
0: Hoztam egy kockát, olyan különleges kockát, amin mik vannak rajta, nézd meg! A ritmusok vannak, mindegyik oldalán más ritmus van. Aki ezt odadugom ezt a kockát, remélem elkapja, az egyik ritmus róla elolvassa. Nem kell tapsolni, semmit csak elmondja, és az osztály vissza tapsolja és mondja. Jó? No, egyet olvass el.
2: Az énektanár Bakonyiné Marton Katalin. Hát ezek a gyerekek kiesnek a padból, olyan boldogan jelentkeznek.
3: Igen, én is ezt látom rajtuk. Most már harmadik éve tanítom őket, és ezt a lelkesedést első osztály óta tartják, és örülnek, hogyha énekóra van, örülnek, ha bemegyek. Nyilván én is igyekszem hangszereket bevinni, olyan dalokat tanítani, viccesebb dolgokat észrevenni, amivel az érdeklődésüket fel tudom kelteni.
2: Meg hát sok benne a játékosság is, tehát dobókockát elővettél, olvast fel, tapsold le, most te mondj előre valamit, ki az, aki tudja, tehát látszik, hogy az érdeklődésük fönn van tartva.
3: Igen, hát ez alapvető dolog, minden órán meg kéne tenni, nem csak énekórán, és hát azt tegyük hozzá, hogy sajnos a tantermeink viszonylag kicsik arra, hogy igazán körjátékokat játszunk, tehát azt, amit az óra végén körjátékként játszanánk, néha szoktunk, de az azt jelenti, hogy ahhoz a teljes tantermet át kell rendezni, padokat odébb tologatni, és ez szinte reménytelen. Tehát óra közben igyekszem olyat csinálni, ami játékos, ha nem is az a fajta játék, de mégiscsak játék, és amivel aztán az örömüket is meg tudom hozni.
2: 8. tanítod őket. Mikor múlik el az ének óra szeretete?
3: Én azt látom, hogy amikor kamaszkorba jutnak, 7. osztály körülbelül, a fiúk ugye elkezdenek mutálni, míg most 3. nagyon-nagyon sokan szolfézsra járnak, elég sokan hangszert is tanulnak, bár ugye mi nem zenetakozatos általános iskola vagyunk. Addigra viszonylag kevesen tanulnak hangszert, és én azt gondolom egyébként, hogy nem föltétlen az éneklés szeretete múlik el, hanem akkor kezdik egy kicsit cikinek érezni, hogy ők énekeljenek. Meg lehet azért őket énekeltetni, de akkor azért valóban már kell erőlködni és lelkesíteni. A fiúknak persze akkor már nagyon nehéz, hogy a hangját hogy használja, ne használja, mit csináljon, nevetnek rajta, ez teljesen természetes is a korral együtt jár. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk úgy hetedik környékén.
2: És akkor milyen eszközhöz tudsz nyúlni? Mert hiszen a zene szeretet nem feltétlenül jelenti azt, hogy énekelni kell.
3: Nem, persze, igyekszem olyan zenéket mutatni nekik, hogy igazán meg tudják szeretni, tehát nem csak egyszer meghallgatjuk, hanem egy kicsit a mélyére menni, hogy megmutassam a szépségét, és hogyha ráismer, már az neki egy öröm. Illetve a másik a lányokat megpróbálom rávenni, és velük együtt énekelek, hogy egy kicsit érezzék, hogy van egy lelkesítő valaki, aki viszi őket, akkor mer talán énekelni.
2: Megmarad a zene szeretet? Vagy elmúlik?
3: Én optimista vagyok. Szerintem megmarad. A saját családomban látom azt, hogyha kamaszkorban egy kicsit átsegítjük őket, és átlendítjük a nehézségeken. Nekem 5 gyerekem van, és az 5 gyerekem mind zenél, és mindegyik egyetemista koráig zenél. Szóval, hogyha ezen a kamaszkori nehézségeken átlendítjük, és van olyan, aki segíti, igen, most nincs annyi időd, nincs annyi kedved, de csináld, ne hagyd abba, mert jó lesz ez, akkor egyszer csak visszajön ez az egész.
2: Most végül is melyik zenéről beszélünk, a komoly zenéről, vagy a könnyűről?
3: Mindegyikről. Szerintem a könnyű zenében is nagyon-nagyon sok jó és igényes zene van, és tulajdonképpen ezt kéne elérni, hogy a gyerekeknek azt mutassuk meg, hogy mi az az igényes zene, amit szeressenek, és akkor az lehet jazz, könnyű zene, bármilyen, nem csak a klasszikus.
2: Mert én azért azt láttam, hogy a fiatalság magától rátalál a könnyű zenére, és azt is megtalálja, ami az ő ízlése. Ami nehezebb, a komoly zenét megszerettetni vele. Neked ez célod?
3: Igen, nekem ez célom. Szerintem azért nem igazán szeretik a komoly zenét, mert nem hallgatnak sokat.
2: Na de azért nem hallgatnak, mert egyszer meghallgatják, és rájönnek, hogy nekik ez nem tetszik.
3: Igen, de szerintem amit megismernek, akkor rájönnek, hogy jé, az jó, azt szívesen hallgatom. Tehát azért ez tipikus, hogy egy Vivaldi 4 évszak, ami nagyon sok helyen megy, azt szokták szeretni. Mert ismerik, mert tudják, hogy az mi.
2: Koko bevonulóját mindenki tudta, ez a generáció már nem, mert kiment ez a reklámadivatból, de hát nem azt mondták, hogy ez a Carmina Burana.
3: Igen. Én tényleg azt tudom mondani, hogy az én gyerekeim reggelente sokszor a Bartók rádióra keltek otthon, és annyira sok komoly zenét hallgattak, hogy például a lányom mindenevő a komoly zenétől és a kórusirodalomtól, a mai könnyű zenéig, a magyar könnyű zenéig mindenfélét hallgat, és azt gondolom, hogy elég igényeset. Szóval ez lenne az én célom is, hogy azt tanulják meg, hogy az igényes zenét szeressük, és akkor tulajdonképpen mindegy. Nem mindegy, de akkor legalább tudja, hogy milyen zenét hallgasson. Yeah!

0: Székely Edit a MÁV zenekar fuvola művésze, de ezen kívül még van valami, amit legalább ugyanilyen lelkesedéssel csinál.
1: Így van, a zeneközvetítés a másik szenvedélyem. Többfajta korosztálynak vannak műsoraink. Egészen a pici babáknak szóló Búgócsiga, játékos ismerkedés a zenével, talán így fogalmaznám meg, tehát ez egy sorozatunk. Aztán van a kicsit nagyobbaknak szóló zenetérkép, ami egy beavató sorozat, ahol a hangszerekkel ismerkednek, és van még a legnagyobbaknak szóló sorozatunk, ez pedig az unokák és nagyszülők sorozat. Ide a kisiskolásokat várjuk, szüleikkel, nagyszüleikkel. Ez a sorozat pedig inkább már egy zenebeavatás. Minden műsorunknak az a lényege, hogy rövid zenéket játszunk, és mindig van a zenék után valami interaktív játék, mondókázás, éneklés, keresek olyan dalokat, amik a hangszerekhez köthetők, vagy valami ritmusjáték, vagy az időjárást mutogatjuk el, és hangokkal utánozzuk. Erre nagyon figyelünk, hogy a zenék ne megterheljék a gyerekeket, hanem felkeltse a kíváncsiságukat. Tehát általában 3-4-5 perc után történik valami más.
0: Az, aki elmegy egy ilyen hangversenyre, az már biztosan valamennyire érdeklődik a komoly zene iránt. Hogy lehet azokat becsalogatni, akik nagyon ellenállnak?
1: Minden a szülőn múlik. Ugye a kicsi babákat is ők hozzák kell, tehát a szülőket kell nekünk megnyerni először, hogy őnekik ez fontos legyen, hogy az életük része legyen a klasszikus zene. Mindig valami különlegességet, valami extrát, valami odafigyelni valót kell, hogy kínáljunk a felnőtteknek, hogy akarjanak legközelebb is eljönni a picivel, mert a gyerekeket minden érdekli. Nincs előítéletük, nem húznak vonalat, hogy én nem akarom hallgatni Vivaldit vagy Brahmsot, teljesen mindegy nekik. Hogyha a zenész odaadással és élményszerűen adja elő a muzsikát, akkor azt a közönség úgy hallgatja.
0: A pici babáknak szóló zene az tulajdonképpen már egy éves kor alatt van. Tényleg ilyen korán kell kezdeni?
1: Igen. Híres mondás a Kodály Zoltánnak, hogy az anya méhében is, tehát a gyermek születése előtt 9 hónappal is már el lehet kezdeni, és érdemes elkezdeni a zenei nevelést. Ez tényleg arról szól, hogy a gyereknek mindenféle ingert megmutassunk, hogy találkozzon a klasszikus zenével, de ehhez ismétlem magam, hogy a szülőkkel, hogyha ül az autóba, akkor ne eltekerje a Bartok rádiót, hanem kíváncsi legyen, és akarja, hogy a gyermeke mindenféle ízt kipróbáljon a zene területén is. Én azért azt tapasztalom, hogy a ritmikus zene az nagyon könnyen befogadható. Tehát nálunk egy koncerten, hogyha egy gyors tánctételt játszunk, az lehet akár egy Bach tétel is, de mondhatjuk a Mozartot vagy Vivaldit. A picurkák fölállnak és ott rugóznak, táncikálnak, és a szülők pedig nagyon-nagyon boldogan nézik. Leginkább a ritmus az, ami összekovácsolja az embereket. Nekem a klasszikus zene egy szent ügyem, annak a mélységei, ami megtisztít, ami érzelmeket felkorbácsol, de ugyanakkor meg is nyugtat. Könnyű zenéhez könnyű hozzájutni, klasszikus zenét pedig érdemes megkeresni.

0: Az biztos látod, hogy a hetedikesek, nyolcadikosok mennyire élvezik az énekóráidat. Az énektanár Bakonyiné Marton Katalin.
1: Persze, hogy látom, alapvetően igen élvezik.
0: Mit teszel, hogy élvezzék?
1: Énekelek, és szoktam is mondani, hogy igen, most Kati néni stand-up következik, és tényleg örülnek. Tavaly ballagott el a 8. osztályom, és ott például volt nem egy olyan darab, amire évvégén jöntek, hogy jaj, azt hallgassuk meg, mert az nagyon jó volt. Ha ez kicsit utána esetleg ki is esik az életükből, de vissza fog ez jönni, én bízom benne.
0: És ezek a te gyerekeid itt az iskolában, ezek is eljutnak idáig a 8 év alatt?
1: Hát ezt csak remélni tudom, bevallom. Igazán ezt sose kérdeztem meg tőlük.
0: Érzed azt a felelősséget, hogy a te kezedben van az, hogy egész életében szereti-e a zenét, vagy sem?
1: Érzem, igen. És ezért nagyon is szeretném például a gyerekeket úgy megszelídíteni, hogy engem szeressenek, mert az is egyértelmű, hogy az én személyiségemen keresztül jutnak el. Tehát ha engem szeretnek, elfogadják az én természetemet, amit én csinálok, akkor azt is, amit kapnak tőlem, azt is el fogják fogadni és szeretni fogják.
0: Nehéz a te munkád?
1: Hát annyiból biztos, hogy nehezebb, hogy sokszor otthonról ugye megkapjuk azt, hogy fontos a matek, fontos a magyar, fontos az angol, de még fontos a mozgás is, és hogy az ének az a futottak még. Ennyiből nyilván nehéz, de ha meg azt látom, hogy a gyerek szereti és szívesen csinálja, akkor nem, és én örömmel megyek be.

0: Székelyedi Tamáv zenekar fuvola művésze. Miért olyan nehéz befogadni a klasszikus zenét? Én emlékszem magamra, hogy érettségéig nem is nagyon hallgattam komoly zenét.
1: Nem gondolom, hogy nehéz. Talán a hosszúsága, tehát egy szimfóniát biztos, hogy nem szeretnék egy gyerekre ráerőltetni, de ha egy 3 perces tételt viszek, lehet az egy nagyon lassú, álmodozó tétel, és adok neki kapaszkodókat, hogy mire figyeljen közbe. Hunja be a szemét, és figyelje meg, hogy megérkezik-e egy tájra. Ha az ember szépen a rövidebből halad a hosszabb felé, és ad támpontokat, hogy ez érdekes, és hallgass, ott a fuvola szól, vagy hallgass, milyen szépen brummoga, cselló vagy nagybőgő, akkor figyelemmel hallgatja, és megtapasztalja, hogy ez a figyelem, ez mekkora élményt ad neki. Olyat kell keresni, ami könnyebben befogadható.
0: Hát erre alkalmasak persze a programzenék, és ezért végtelenül népszerű Vivaldi zenéje.
1: Akár Vivaldi, illetve a romantikában már nagyon sok programzene volt. Egy Moldvával könnyű dolgunk van. Smetana beírta, hogy ott éppen mi történik az ő zenéjében. Könnyebb a befogadónak, vagy nekem, mint műsorvezetőnek, hogyha így ismertetem meg a gyerekeket, tudom, hogy mire kell felhívni a figyelmüket.
0: És akkor jön a tinédzserkor, amikor hirtelen minden megváltozik. Egy tinédzsert hogy lehet közelebb hozni a klasszikus zenéhez?
1: A tinédzsereket elengedjük. A tinédzser fedezze fel a világot. Amit addig kapott a szülőktől, a tanároktól, a nevelőktől, az ott van a lelkében. Lehet, hogy középiskolás korában is szívesen eljár koncertekre, de nem ez a jellemző. De talán nem is baj, mert egyszer csak előjön. És amikor ő lesz majd szülő, akkor elkezdi keresni, hogy mit kapott ő annak idején. És a fiatal szülő megjelenik a búgócsiga koncerten, és hozza a kicsit, hogy ő is ugyanazt tovább tudja adni, amibe felnevelkedett.
0: Nem lehet, hogy el kellene engednünk ezt a klasszikus zenét. Tulajdonképpen az, amit most mi klasszikusnak hívunk, az annak a kornak a könnyű zenéje volt. És tulajdonképpen Mendelssohn óta van az, hogy a korábbi zenékhez visszatérünk. És így válik ketté a zene. Van egy mostani zene, ami a mostani generációknak szól, amit most könnyűnek hívunk, és akkor van a komoly zene. És valahogy érezzük, hogy az nem nekünk szól.
1: Persze, gondolhatunk úgy ezekre a klasszikus zenékre, hogy az a őstörténet, hogy nem a mi világunk része, de én, mint zenész, abban élek, hogy ezek az értékek.
0: A MÁV zenekar is megünnepli a zenevilág napját. Hogyan?
1: Október 2-án lesz egy hangversenyünk, ahol egy amerikai filmes produkció felveszi a próbát is, és a koncertet is. Liszt léprelüdje lesz a műsor, valamint Bartók harmadik zongora verseny és a koncerto. A karmester pedig Scott Yu, aki járja a világot, és nagyon érdekes filmecskéket készít a zenéről. És engem is nagyon érdekel, hogy vajon Bartókkal kapcsolatosan majd milyen információkat oszt meg a nagyvilággal. És hát ez egy megtiszteltetés, hogy a MÁV Szimfonikus Zenekar lesz a magyarországi képviselője ennek a műsornak.
0: Egy zenésznek mit jelent a zenevilágnapja?
1: Olyan, mint egy születésnap. Készülünk rá, és ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, és örülünk annak, hogy mi ennek képviselői vagyunk. Ugye a zenével kapcsolatosan mindig egy nagy kérdés maga a csönd, hogy milyen lenne a világ zene nélkül, ha egy napra minden hang elhallgatna, nem szólna a rádióban, nem szólna a hangszereken, hogy talán az adná meg mindenki számára az egyértelmű bizonyítékot, hogy mennyire kell a muzsika. Mindenkinek olyan zene, amit szeret. Én szeretek táncolni. Tudok a klasszikus zenére is táncolni, de tanulok tangózni. Azt leginkább tangózenére szeretem. Szóval mindenki olyan zenét hallgasson, ami megmozgatja.
2: Virág itt elég rám, virág itt elég a világ, sütik már a lepott.
0: Ma a zenevilág napján egy énekórán és egy fuvola művésznél jártunk. Kövessék műsorainkat podcaston, vagy a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Mohácsi Edit.
3: Kossuth Rádió.
4: Újra mindenkié.

0: Letartóztatták Hankó Balást és Varga Bajusz Veronikát, Montenegró uniós csatlakozásáról beszélt Ursula von der Leyen, továbbra is kellemes őszi időnk lesz. A mikrofonnál a szerkesztő Petz Gábor Olivér, jó estét kívánok! Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járás bíróság. A Fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. A járásbíróság ugyanebben az ügyben döntött Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatásáról is. Magyar Péter kormányfő a közösségi oldalán azt írta, részben az ellopott pénzből finanszírozták a Fidesz választási kampányát. Leváltották a NAV adószakmai elnök helyettesét. Tamásné Cinege Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnök helyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál. Miután a kormányváltással automatikusan megszűnt az előző elnök megbízatása, és amíg pályázat útján kiválasztották Rózsán és Sát Mónika jelenlegi elnököt, Tamásné Cinege Csilla látta el az elnök ki feladat és hatásköröket. A héten az adóhatóság bűnügyi főigazgatóját, Domokos Ferenc dandártábornokot és helyettesét Szűcs Gábor László ezredest is felmentették. A Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. Megszűnt az országgyűlési őrség, feladatainak egy része a TEC-hez, másik része pedig a készenléti rendőrséghez került. Pósfai Gábor belügyminiszter szerint a változásokkal egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Montenegró 2 év múlva az Európai Unió 28. tagállamává válhat, mondta az Európai Bizottság elnöke Podgoricában. Ursula von der Leyen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csatlakozási folyamat lezárásához politikai stabilitásra és széleskörű pártközi támogatásra van szükség. A bizottság elnöke méltatta az ország reform eredményeit, különösen a jogállamiság területén elért előrelépést, és elmondta, azon dolgoznak, hogy az év végéig minden hátralévő tárgyalási fejezetet lezárjanak. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A 8. fiú a tanítás előtt késsel támadta tanárokra és a diákokra. Egy tanárnő a helyszínen meghalt, a 13 éves lányt pedig kritikus állapotban mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol megműtötték, de az életét már nem tudták megmenteni. A késelés harmadik áldozata egy másik pedagógus, a jelentések szerint már túl van az életveszélyen. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait vizsgálja a rendőrség. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben figyelik meg. Itthon marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton élénkülhet meg, csapadék nem várható. A levegő napközben 20 és 26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap ugyanúgy akár 27-27 fokot is mérhetünk. A pontos idő 2 óra 4 perc. Petz Gábor Olivért hallották.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.